0: mivel a halálhoz kapcsolódó képzetek lényegüknél fogva elsősorban nem intellektuális, hanem élmény jellegűek, a fogyasztónak, a közönségnek élményszerűen kell megélni saját vagy más halálát, halálfélelmét.
1: Annyira élményszerűen, annyira közvetlenül, hogy erről leszakadhasson az intellektuális és morális értelmezés.
2: A művi iszonyat nem értékorientáló, hanem önmagában és önmagáért szóló üzenet a közönségnek, aki ezt passiójátékként, saját passiójátékaként fogyasztja.
3: Olyan alapélmény pótlékaként, amely a civilizáció egészéből hiányzik, de intenzitásával és ismeretlen ismerőségével egyszerre vonza és ijeszti.

0: 1946-ban Budapesten születtem, értelmiségi családból. Dokumentumaim vannak róla. Ezekkel tudom szükség esetén bizonyítani. Lehet, hogy a dokumentumok hamisítványok. Mire ezek a szövegeim megjelennek, nem lesznek számomra többek, mint dokumentumok. Hamis dokumentumok. Mire ezt a mondatot befejezem, múlt idő lesz. Ami a jelenben érzékelhető, mind múlt idő. A múlt idő, ami a jelenben életképes marad, a múlt idő hamisítványa.
1: Manökennek lenni nem privilégium. Mindenki manöken. Mindenki önmaga divat bemutatója. Mindenki önprospektus. Mindenki reklám. Mindenki kínálat önmaga percről percre történő sorozatgyártásából.
2: A függetlenedés lehetősége az önellentmondás.

0: Miközben ezt a verset olvasod, a tévészerelő nem találja a hibát a készülékben, a bolti eladó végeket csempész a felvágott közé, a lift mellett emeletek suhannak el, a gyalogosok a járdán a járműforgalommal egyező irányban haladnak, az újságárusoknak nyakukon marad az újság, Olaszországban ló esik a zenekarba egy opera előadás alatt, a tévészerelő megtalálja a hibát, a fogorvos a beteg szájában rossz helyre fúr, az utasok felszállnak a határidő előtt elkészült buszra, az országúti baleset áldozatai meghalnak a mentőautóban, egy részeg ember kezén, anélkül, hogy felébredne, egymás után 14 villamos megy át, a liftek utasaikkal megállnak két emelet közt.
1: Légy fegyelmezett. Volna, aki a boltban csak megfogdosná a salátát, anélkül, hogy vásárolna. Volna, aki a moziban más helyre ülne, mint ahova a jegye szól. Volna, aki cukorra lenni a káposztás tésztát, sóval a főtt kukoricát. Volna, aki a padlóra ejtett cigarettahamut egyszerűen az ágy alá rúgná. Volna, aki érme helyett slicgombot dobna az automatába. Volna, aki nem menne a kocsi belsejébe. Volna, aki idegenek között bátran elszellentené magát, és ártatlan képpel nézne körül.
2: Volna, aki az asztalterítők rojtjait kemény gubancokká bogozná. Volna, aki a használt rágógumit a székekre alulról felragasztaná. Volna, aki naponta csak egyszer mosna fogat. Volna, aki lépcsőjárás közben is dohányozna.
3: Volna, aki nyugodtan enné a grill csirkét, megfeledkezve arról, hogy otthon van kenőmájas. Volna, aki májusban keverné a maltert az építkezésen, de munka közben csak azért sem fütyülészne. Volna, aki befizetné egy társas utazásra, de az idegenvezetőre oda sem figyelne.
0: Volna, aki a közérdekű közleményben is a saját érdekét keresné, s ha nem találná, az olvasást abbahagyná. Volna, aki a részletfizetést elmulasztaná, de beugrana egy újabb vásárlásba. Volna, aki alkalmatlan időben hangosan felröhögne, de nem tisztítaná a cipőjét rendesen. És így tovább.
1: Pedig a bolt elárusításra van berendezve, nem tapogatásra. A helyre szóló mozijegy a néző érdekeit védi, s az idegenvezető könnyen megsértődik. A kutyát nem lehet becsapni.

0: A sötétség hunyorgása. Szükségletek.
1: Egy tökéletesen elsötétített terem. Kötél, csiga, magnézium, egy vödör víz, asszisztensek.
0: Időtartam?
1: Körülbelül 10 perc, valamint az előkészületi idő.
2: Az esemény.
3: A tökéletesen elsötétített teremben fellobbanó fény teszi láthatóvá, hogy az előadó hátra kötött karjánál fogva függ egy csigáról. A fény meggyújtott ruhájától származik, melyet asszisztens egy vödör vízzel azonnal elolt. Egy ideig sötétség van, majd percenként egy-egy magnézium lobbanás. A magnézium mennyisége egyre nagyobb, míg a fehér fényben eltűnik a látvány.

A megvilágítás visszatér az élőfa épületre. A csarnok két végletéből akármiféle cirádák is összeillő domborulatok egyesülnek. A virrasztóval szemközti fal vájkók, füzérek, légköri kévék, földmélyi megrázkódtatások lélektani sora. Heves, gyors álom érzelmi csoportokról, mindenfajta jellemű alakokkal, valamennyi jelenség körében.

0: Minden dokumentum hamis.
1: Minden dokumentumnak lehetősége van arra, hogy hamis legyen. Csak sokszoros ellenőrzés, visszaigazolás után feltételezhetjük annak valódiságát, ha csak a hit fogalmát nem kapcsoljuk be.
0: Kiderül, hogy semmi sem létezik. Vagyis semmi sem úgy, ahogy látszik.
1: Természetesen nem ezt állítom, de hogy minden úgy igaz-e, ahogy a mi tudatunk örökölte, az megvizsgálandó. A hamis dokumentumok problémája a felfokozott háttértudat. A jelenség ismerős. A tévénéző leül a képernyő elé, és mindent, amit elé tálalnak, névértékben elfogad. Ugyanakkor ezzel egy időben a sorok, illetve képek között próbál olvasni, mert feltételezi, hogy becsapják. Tehát skizofrén helyzetbe kerül, mindent elhisz, ugyanakkor semmit sem hiszel.
2: Milyen betűk hiányzanak az ABC-ből? Milyen problémák hiányzanak az emberi gondolkodás egészéből?
0: Milyen érzéki észlelések hiányzanak a halálból?
1: Milyen tapasztalatok hiányzanak az emberi történelemből?
2: Milyen mértékegységek hiányzanak a rend fogalmából?
3: Milyen szempontok hiányzanak az öröklődés folyamatából?
0: Stb.
1: Egy sorozat olyan kérdés, melyek megválaszolása egyelőre teljesíthetetlen feladat.

0: Nézzen egy kicsit feljebb. A törzsével tegyen fél fordulatot balra. Igyekezzen megtalálni a magának legelőnyösebb pózt.
1: Döntse el, kinek akar tetszeni.
0: Képzelje azt, hogy szép.
1: Képzelje azt, hogy gazdag.
0: Képzelje azt, hogy egészséges.
1: Képviseljen egy életformát.
0: Egy személyiséget.
1: Mit gondol? A jövő század embere hasonlítani fog-e önre?
0: Van-e sorsa önnek? Vagy csak élete?
1: Álomtenyésztés. Álomfertőzés. Álomnemesítés. Belterjes álom. Álomvágó híd. Álomfeldolgozás. Álomkikészítés. Préselt álom. Álommérgezés. Álomkonzerv. Filézett álom. Álomsíló. Álomszállítás. Álomkeresztezés. Álomtrágyázás. Álomhágatás.

0: Ez a rengeteg idegen, ez a sok férfi, nő, gyerek, aki leskelődik, ez a sok hallgató, aki mind részt vesz a történetünkben. Hé, ti! Mikor kerültök sorra? És mire fogtok kelleni?
1: Sietnünk kell. Lejár az idők, gyorsan. Ez a magányos tánc országvilág előtt nem tarthat örökké. Siess!
2: Én elvégeztem, amit akartam.

0: Képzeljék el, hogy Hamlet történetének az a változata, amit ismernek, valakinek a hatalmi érdekében állt.
1: Képzeljék el, hogy Hamlet öreg, színesbőrű asszony volt.
2: Próbálják meg átélni, hogy a Hamlet gics.
3: Képzeljék el, hogy történetének része a közönség is, kibékíthetetlen másságával. És próbáljanak ennek megfelelő megoldást találni.
0: Töltsenek naponta egy órát, tervszerűtlenül vagy tudatosan, tervük ellenére,
1: stb.
2: Erre ébredtünk megint, csak mert megszoktuk.
0: De így legalább tudjuk, mihez is tartsuk magunkat.
1: Előre várjuk.
0: Mit tesz Isten? Mégis melbe vág, ám csak az első pillanatban.
2: Igaz, a többivel nem érdemes törődni. Történik az magától, hosszan. És egyszerre abba hagyja, egy sóhajtással.
3: Nem. Egy kilégzéssel, ami hasonlít egy sóhajtáshoz.
0: Ne hallgassatok ide, kérlek. Ne hallgassatok ide. Ó, lelkem, légy erős. Az ellenkező irányú buszra szálltam. Egy ajtónak rebegtem. Kezicsókolom. Kávémba papírral ejtettem a cukrot. És így megy ez. Hát érdemes folytatni. Mint szál, a nap elvékonyul, a vége szélbe éjszakába lóg, forog, szüköl, szólít fedők alól. A konyhában szoktam hallani. Kint ráadásul megrebbennek az ágak, susog a hamu, amit a fülem kitalált. Így hajszálszerűen élek, szinte védve. Isten bizony.

0: Az alibi feladványok majdnem problematikája azzal függ össze, hogy a valóság az én szóhasználatomban egyfajta totális realitást jelent. Minden valós tett, tárgy, szituáció, történelem, sors csak majdnem valóságosnak minősíthető, ha nem totális.
1: Miután az új lakásban gyereket született, érezheted, majdnem beköltöztél.
2: Miután elszállítottak a kijózanító állomásra, érezheted, majdnem berúgtál.
3: Miután a vécét energikus rántással lehúztad, érezheted, majdnem megkönnyebbültél.
0: Miután a mozgó lépcső felső küszöbén keresztül estél, érezheted, majdnem megérkeztél.
1: Miután a rendőrség a riadó autóban elvitt, érezheted, majdnem lebuktál.
2: Miután a tolóágyon kigördítettek a műtőből, érezheted, majdnem megoperáltak.
3: Miután beszorultál az ajtó közé, érezheted, majdnem beszorultál.
0: Miután pénztárcáddal a tolvaj eltűnt a tömegben, érezheted, majdnem megloptak.
1: A strandot bezárják az orrod előtt, és érzed, majdnem az orrod előtt zárták be.
2: Lefut a vér az arcodból, mert majdnem megijesztettek.
3: A parlamentben ülsz, mert majdnem képviselővé választottak.
0: Rád pisszegnek, mert majdnem felordítottál.
1: Kétszer ráfordítod a kulcsot, s az ajtó majdnem zárva.
2: Behajtod az utolsó oldalt, s a könyvet majdnem elolvastad.
3: Helyére teszed a telefonkagylót, s a beszélgetést majdnem befejezted.
0: 5 kanál cukrot raksz a teádba, s az ital majdnem édes.
1: Leoltod a lámpát, s a fény majdnem kialszik.
2: Leülsz a szobádban egy székre, és majdnem jelen vagy.
3: Homokba dugod a fejed, s majdnem homokba dugtad.
0: Belépsz a szervezetbe, és majdnem tagja lettél.
1: Elsőnek érkezel a célba, és majdnem győztél.
2: Utolsónak érkezel, s majdnem lemaradtál.
3: Megaláznak, s érzed, majdnem megaláztak.
0: Magasztalnak, s hallod, nicsak, majdnem magasztalnak.
1: Az igazat hangoztatod, holott majdnem igazad van.
2: Bűnt követsz el, s majdnem bűnhődsz érte.
3: Szégyenkezel, s majdnem szégyenkezel.
0: Árnyékot vetsz, s majdnem árnyékot vetsz.
1: Végrehajtasz, s majdnem végrehajtasz.
2: Bizonyítasz, s majdnem bizonyítasz.
3: Na hallgasd, végül majdnem megkérdeztem.
1: Mi hiányzik?
0: Mi hiányzik?

Az ember esendő, ül a sötétben, az orrát fújja és reménykedik, hiszen ugyanott ül, mint pár perccel előbb. Tulajdonképpen nem érti ezt, és lassú hullongás veszi körül, meg valahonnan állandó orrfújást is hall. Itt senki nincs, nem látható a falba mosódva sem. Új mélységek se nyílnak mögötte, vagy talán alatta, mint óriás fülek. Suttogás se hall a kitapintható sarokból, ki is csapkodná hát az ajtót. Az ember esendő, ül a sötétben, az orrát fújja és reménykedik, amúgy szemre tetszetős, és hirtelen eszébe jut, hogy délelőtt egy villamos, mintha anyjára emlékeztette volna.

0: A halál után nem tárul fel a holtak birodalma, sem a mennyország, sem a pokol nem válik láthatóvá. Nem kell gyakorlatozni a túlvilági útra, nem kell forgatókönyv a helyzetben való tájékozódáshoz.
1: A kereszténység utáni racionális Európa, a fehér ember nyugati civilizációja eddig jutott. Ennél fogva elmulasztott a halál utáni időszakról gondoskodni. Felszámolta a más világi létezés képzetét, lerombolta törvényeit, megkönnyítve ezzel a holtak, megnehezítve ezzel az élők dolgát, sorsukra hagyta a lélek mindmáig pacifikálatlan területeit. Túlbecsülte a lehetőségeit.
2: A halál realitás. A más világ rémkép, melynek a lélekszféráján túl nem felel meg semmi. Kényszerképzet.
3: A modern civilizáció jövő fogalma alacsony rendű más világ. Semmi váratlan nem történik.
0: Vagy mégis?
1: Távolról dörrenés hallatszik, a beszélgetők azonnal elhallgatnak.

0: megszületésem adósság, melyel tartozom én még akkor is, hogyha a teljes pályafutásomat végképp elkönyvelve a tartozik és követel rovatokba, úgy érzem, hiba nincsen. Megcselekedtem a részem minden rám kijutó feladatból, majd a halálnak. Megszületésem az útlevelem befelé e világba. Ez jogosít fel a létre, de nem pusztán vegetálni. Több, amit adnom kell, és több, amit kapni jogom van.
1: Minden, ami különbözik, gyanús.
2: Minden, ami teljes, idegen és a sötétségből ugrik elő.
3: Csak az esetlegesség és a kudarc emberi.
0: A performer belép saját víziójába. Onnan visszatekintve minden létező puszta káprázat, halucináció, alacsony rendű valóság. Minden alacsonyabb létfokon áll, mint amit megélni érdemes. Két világ, két pokol mered egymásra. Itt van. Használhatom. A karom.

0: Isten hozott a rémálmomban. A lidérc álom tudást ad. Az ember megtudja, hogy akiket lát, lidércek. Emlékszik rá, hogy minden és mindenki pontosan ugyanolyan, mint nappal, csak most éppen azt is megtudja, hogy ilyen egy lidérc.
1: Amikor az ember visszatér a nappali világba, ezt a tudást már magával viszi. Emlékszik rá, hogy akiket lát, csak lidércek.
2: Már ettől az egyetlen októl is rosszul érezheti magát.
3: Továbbá,
2: az ember azért szellőztet, mert valami van a szobában. Ez termékeny pillanat. Kirobbantja a változást a szellőztetés tényével. A szellőztetés a változtatás gesztusa.
1: Amikor pedig az ember jól érzi magát, ahogy van, nem kíván szellőztetni, nem akar változtatni. Tehát a szobában nincs semmi.

hiszem, ma, de még kisülhet más időpont is. Úgy szállt el, mint egyetlen boldog pillanat, a szárnyain egyensúlyozva, ahogy szokott. Mikor az égbolt pucéran tündökölt, már-már beteges méretekben, nem szaladt és nem hasalt el semmi most az egyszer, itt-ott szél volt, bevert szögek, balra étteremszerű kupac, áttetsző villogásban, már úgy értem, kezdettől fogva ebben, noha ez más számára semmit sem jelent, bocsánat. Tehát minden együtt volt, hogy elmerenghessünk keményen gyermekkorunkon, történelmen, s feltehetőleg a jövőn is, mindeme áradásokon és hömpölygéseken meg roppanásokon. Elég könnyen ment. Később, különös emlék, hanyathomlok leporoltam magam, és jobbra fordultam. De lehet, hogy már összekeverem.

Neve Kürügyén, Hajas Tibor. Közreműködött Bodnár Erika, Takács Katalin, Vallai Péter és Végvári Tamás. A felvételt Göbjös Tamás, Kónya Csaba, Tamás Benedek és Táncos Tamás készítette. Munkatárs Szakács Emese. Korányi Tamás műsorát hallották.

A rádiókompozíció 1999-ben készült, és legutóbb 2003. augusztus 27-én hangzott el a Magyar Rádióban.

A nők ünnepe, Arisztofánész komédiájának rádióváltozata. Fordította, átdolgozta Devecseri Gábor. Zenéjét szerezte Decsényi János.

0: avast. Lehet, mielőtt még kirázódik a lépem is, megkérdelem, hogy merre léptetsz, Euripidész?
1: Nem kell azt hallanod, mit úgyis két szemed lát meg, de tüstént.
0: Mit beszélsz? Mondd csak megint. Nem kell, hogy halljam.
1: Nem, hiszen majd láthatod.
0: Látnom se kell hát.
1: Nem, hiszen majd hallhatod.
0: Mit nem tanácsolsz? Hajd, de bölcselő beszéd. Látnom se kell, és hallanom se kell tehát.
1: Mert más és más e kettőnek természete.
0: Hogy más-más?
1: Így váltak egykor kétfelé. Midőn az éter kétfelé vált hajdanáns nemzet, magával mozgó élőlényeket, előbb látószemünket fabrikálta ki a napkorong utánozót, utána meg a tölcsér mintájára fúrt nekünk fület. Ilyet tőlem bőven tanulhatsz.
0: Kérlek is, magyarázd meg mind a jóhoz, hogy lehetne még azt megtanulnom, mint lehetnék Sánta is.
1: Na lépj idébb, s fülej szavamra.
0: Itt vagyok.
1: Látod-e kis kaput?
0: Heraklész, azt hiszem, hogy látom.
1: Hallgasd.
0: Hallgassam a kiskaput.
1: Füleld.
0: Füleljem és hallgassam a kiskaput.
1: Ott lakik a híres neves Agatón, a tragédia költő.
0: És milyen az az Agatón? Van egy Agatón, tagbasszakat, szökhajú.
1: Nem az, egy másik.
0: De nem láttam még soha. Bakrasszakálló.
1: Mit? Nem láttad még soha?
0: Nem, Zeusra még nem. Már legalább tudtam szerint.
1: De még meg is hágtad talán, csak nem tudod. Hmm. De húzódjunk csak arrébb, mert az ajtaján egy szolga lép ki. Tűz van nála, smirtuszág. A jó költésért áldozatot mutat be. Nézd!
2: Ó nép! Ne rezzencs nyelvet, hallgass becsukott ajkal, mivel ottben jár ma a múzsáknak szentelt csapata, dalt zengve lakában uramnak. Tartsd vissza lehed, lágy szelid éter, tengeri hullám zúgva ne zengjen, az a kék...
3: Bim-bum, csönd, közben ne vágj.
2: Madarak minden faja szunnyadj el, erdőn futosó valamennyi vadak lában nem moccanj.
3: Bum, bele, bum, bum.
2: Kiadott hangot.
0: Lágy szelíd éter.
2: Mert készül a szép csevejű Agatón, ami kedves urunk.
0: Meghágatni!
2: Kiparaszt közelít párkányunkhoz.
0: Aki kész rá, hogy magad és költőt, ama szép csevejűteme párkánynál megkerekítves kézbe ragadva, kerekítse belétek e furkót.
2: Már ifjan is bitang lehettél, ó öreg!
1: Te rettenetes, hagyd már ez békén. Te pedig eredj be, hívd ki nagy sietve Agatont.
2: Kár esdekelned. Rögtön itt lesz ő maga.
1: Jaj, Zeus, mit óhajtsz tenni vélem e szent napon?
0: Az istenekre vágyom, én is tudni már, mit a baj. Na, mit nyivákolsz, mit búsulsz? A sógorom vagy, kár előlem rejtened.
1: Bevegd azt a szörnyű nagy baj vár rám.
0: Miféle baj?
1: Ma dől el, épp e mai nap elvész-e Euripidész, vagy életben marad.
0: S ez hogy lehet? Hisz nem hozhat ma ítéletet a törvényszék, s a tanács sem ülhet össze ma a Teszmofóriák középső ünnepén.
1: Na éppen ez az, mitől ma várom a pusztulást. Az asszonyi nép mindössze esküdt ellenem, s a Teszmofóroszok templomában épp e nap tanácskozzák a vesztemet.
0: De hát miért?
1: Amiért a drámáimban őket korholom.

0: A régi nőkről írtam, és a mai nők magukra vették.
1: Hisz van okra, nem kevés.
0: Ezért vár rám az asszonyoktól büntetés.
2: És azt elkerülnöd mond, vajon miképp lehet?
0: Ha a tragédia költő Agatont ráveszem, hogy szentélyükbe menjen.
1: Miért? Megmondanád?
0: Vegyen részt ott a gyűlésükben, és ha kell, emeljen értem szót.
2: Nyíltan vagy titkosan?
0: Teljes titokban. Női köntöst öltve föl. De csitt.
2: Mi történt?
0: Íme itt jön Agatón.
2: Hol van?
0: Hol is? No nézd, ott gördül épp elő, a színpadi gépen. Ó, beszép a köntöse, valódi sáfrány.
2: Vak vagyok. Nem látok itt egyetlen férfit sem, csak egy asszony személy.
0: Hallgass, ez ő a költő. Készül dallani?
2: Angyalábnyomáról cincog, vagy miről?

0: édes ének. Oly nyelv csókkal megrakott, csak hallom, és már érzem is bizsergető csiklandozással ingerel hátul s alul. És téged, ifjú, hogy az vagy, kérdelek, honnan te, hímnő? Lantod vagy, mit társalog a sáfrányinggel, a líra a fátyollal, s az olaj a melkötő szalaggal? Ó, de különbözők, kardnak s tükörnek mi közösködése van? S maga te, gyermek, hát vajon te férfi vagy? Hol a férfi szerszám és a köpeny lakón sarú, vagy mégis asszony, ez akkor hol búvik?
1: Te ag, hallottam jól irígy szavacsakorholásod, mégse mart a fájdalom. Ez öltözéket eszméimmel hordozom. A dráma költő, amilyen drámát költ, olyan szokást is ölt, ruhát is, ez természetes. Ezért aztán ki nőies drámát szerez, a teste nőies legyen, csak így helyes. Ki férfiast ír, már testében ott tanyáz hozzá, mi kell. De mit nem birtokolhatunk, utánozással kell vadásznunk szorgosan.
0: Na hát, ha majd szatírról írkálsz, csak hivas, hogy hátulról meredtem megsegítselek.
1: S múzsátlan is, ha költőt látunk szőrösen, parasztosan. Csak gondold meg, hogy Ibükosz, a hírneves, meg a Tíoszi Anakreon, s Alkajosz is, mind édes összhang mestere, ión mód éltek, mit ráthordva kélyesen. Természetünkhöz kell szabnunk az alkotást.
2: De hát, amért jöttem, hadd mondjam.
1: Mondd tehát.
2: Agatón, a bölcshöz illik, hogy képes legyen kurtára fogni mondókáját ékesen. Én hát egy új csapástól sújtva érkezem hozzád esengni.
1: És miben szűkölködöl?
2: Az asszonyok ma elkívánnak veszteni, mert róluk csúnyán szólok. A teszmofóriát. Mert hogy leírtam sok-sok női titkukat, hogy mit mívelnek, és ez nem tetszik. Az, hogy leírtam, és nem az, hogy mívelik. Ezért akarnak engem elpusztítani.
1: És ez ellen rajtad mond, miben segíthetünk?
2: Mindenben. Mert ha titkosan közébük ülsz, a nők közé, de úgy, hogy nőnek higgyenek, és szólasz értem, hát megmentesz biztosan, mivel hozzám méltóan szólni csak te tudsz.
1: És miért nem jelensz meg ott magad, hogy védekezz?
2: Megmondhatom, fölismernek legelőször is, aztán meg őszhajú vagyok, szakállas is, te meg szép arcú, sima bőrű, hófehér, és asszony hangú, zsenge, bájos küllemű.
1: Euripides.
2: Mi kell?
1: Te írtad egykor ezt. Örülsz a fénynek, s apád nem, azt hiszed?
2: Én hát?
1: Ne is remél tehát, hogy gondodat most én vegyem vállamra, nem vagyok bolond, de azt, mi tiéd, viseld el illően magad.
2: S ott megjelenni miért is rettegsz ennyire?
1: Ó, elvesznék csúfosabban, mint te.
2: Hogy?
1: Hogyan? Azt mondanák, az asszonyok éji titkait kilesve ott, a női bájt még ellopom.
0: Hogy lopj a mot, inkább, hogy téged lökjenek. Egyébként Zeuszra a kifogás csodálatos.
2: Hát megteszed, mit kérek?
1: Azt nem, semmiképp.
2: Háromszor átkozott én végem.
3: Rám ront bőszen a nőcsapat, körmük tépi a húsomat. Nincs mód futni a nők elől, szészednek darabokra.
4: Euripides, én drága sógonom! Ne áruld el magad.
2: De végül is, hát mit tegyek?
4: A fenébe hagyd ezt itt. Velem meg rendelkezz, mint jól esik.
2: Na jó, mivel hogy átadtad magad nekem, vesd le köpenykéd.
4: Ime, földön is hever. De mit tész velem?
2: Megborotvállak fölül, alul pedig leperzsellek.
4: Ha gondolod. Különben miért is adtam volna át magam?
2: Agatón, te nálad van borotva mindig is. Adj kérlek egy borotvát.
1: Itt van, vedd ki magad a késtartóból.
2: Milyen nemes lelkű vagy. Te ülj le itt és fújd fel a jobbik pofád.
4: Ajjaj!
2: Mit nyarvogsz?
4: Ajjaj!
2: Itt, aha, egy pecket dugok a szádba, hogyha nem hallgatsz.
4: Uj! Jó,
2: hol? Hé, te! Hé, hova?
1: kapod?
4: A kegyes istennők felé, meg Déméterre nem várom ki itt, hogy így szétvagdos.
1: Aztán nem nevetek majd ki jól, hogy egyik orszád szőrös, a másik meg csupasz?
4: Csöppet sem árul.
1: Az istenekre semmiképp ne árulj el, jöjj vissza!
4: Én Balsors fia. Hát, visszaültem, mit tehetnék mást? Jöhetsz.
2: Ülj, meg ne moccanj, föl a fejeddel, mit forogsz?
4: Mi?
2: Nem műg már, minden a legszebb rendben van.
4: Én átkozott, csupasz vitézként harcolok.
2: Csak semmi gond, hisz oly csinos vagy, oly kecses. Itt egy tükör, na, hát nem nézed meg magad? Látod magad?
4: Nem, Zeusra, inkább Kleiszte nézd ki, férfi bár, de nem hasonlít férfira.
2: Na föl, mert most lent perzsellek, hajolj le, jó?
4: Én Isten verte, hiszen malacca változom.
2: Fákját vagy mécset hozzon a házból valaki.
4: Jaj, én nyomorú, jaj! Szomszédok, vizet, vizet! Előbb sem, mint a láng bekapja alfele.
2: Bátran!
4: Hogyan már, ha tűzvészen rohansz nekem? Uhúj! Juhúj!
2: Na, semmi baj már! Átestél a legjobban, már elszenvedted.
4: Hüpp! A lángos mindenit. Az alfele már tiszta láng és tiszta fű.
2: Ne bánd! Dicső dolog szenvedni jó ügyért. Agatón, ha már sajnáltad tőlünk, te magad add kölcsön azt a női inget legalább, meg az övet is. Nem mondhatod, hogy nincs veled?
1: Nesztek, nem irigylem.
4: Melyiket ölsem föl tehát?
2: Hogy melyiket? Előbb a sáfrány színruhát.
4: Szent Afrodit! Hó, de jó magbűze van. Öveszt fel rám. Most add a melltartót.
2: Nesze?
4: Combon körül rendezd el redőimet.
2: Szalak kell még, és fátyol?
1: Itt a főkötőm, ez itt, mit éjszakánként szoktam hordani.
2: Hát főkötőt viselsz, miként az asszonyok?
1: Költő vagyok, s gyakorta szépet álmodom. Ébren leírom tüstént, ám míg álmodom, fejemből szerte szökne mind a gondolat. A főkötő jól összefogja. Itt van-e?
2: Zeus úgy segéljen, éppen ez való ide.
4: Majd illik is rá.
2: Zeusra, hisz csodásan áll. Na még a kabát kell.
1: Vedd el a heverőről azt.
2: Na még a topánkkel.
1: Itt van az enyém, vidd csak el.
4: Jó lesz nekem, mert nem szeretsz kényelmeset.
1: Lásd meg magad. De minthogy megvan mindened, a házba visszagördíthettek. Ég veled!
2: Az emberünk lám asszonnyá vált teljesen, legalább külsőre. Hogyha szólsz, vigyázz, legyen meg győző női hangod.
0: Megkísérlem.
2: Menj hát.
4: De bizén Apollóra nem megyek, még meg nem esküsz.
2: Mire?
4: Hogy engem megsegítsz minden erőddel, ha valami rossz esik velem.
2: Zeus otthonára az éterre esküszöm. No csak siess, mert már a nőgyűlés jelét a Thesmophoreionon kitűzték. Csak siess. Én elmegyek.

0: tratta ciò che vesci, o tratta nisciac megni tenger facchia e smia mogo srosal o facchia gbul o fush.
1: Úrnőm, Deméter, kedves és nagyon becsült, s te persze fatta, adjátok, hogy még sokat áldozhassak nektek, s most rajta ne kapjanak, és hogy leányon kapjon férjet, gazdagot, gazdag legyen a fér, különben együgyű. Hová is üljek jó helyre, hogy a szónokokat jól hallhassam. Te, tratta, szépen menj haza, itt szolgalánynak hallgatózni nem szabad. Én ide ülök, ide, az asszonyok közé.
2: Áhítatos csend! Áhítatos csend! Imádkozzatok a Teszmofóroszokhoz, és Plútoszhoz, és Kaligeneiához, és az ifjak Dajkájához, valamint Hermészhez és a Káriszokhoz, hogy ez a mi gyűlésünk, összejövetelünk szépen, és a legnagyobb rendben vitessék végbe hasznosan és szerencsésen az aténiak városa és a ti magatok javára. És aki a legjobbakat cselekszi és mondja az aténiakat és az asszonyokat illetően, annak szava győzzön.
3: Elfogadjuk, és az istenek seregéhez estve szólunk. Jelenjenek meg örömmel!
4: Nagy nevű Zeus, s te aranykobozú, ki szent Déloszodon lakozul.
5: És te erős bagoly szemű lány, aranydzsidás, ki e féltett várost birtokolod.
3: Siess körünkbe!
5: Stés hegyi nimfák! Esdünk, hogy aranyland csendüljön vissza könyörgő szózatainkra. Egy gyűlés célra segítsük, Athénnak nemes nőcsapatja.
2: Ha e nőközösség ellen összeesküszik akárki is, ha békét mer kínálni tán Euripidésznek s a médeknek az asszonyok kárára, vagy fölöttünk zsarnokságra tör, vagy zsarnokot kíván behozni, gyermeket becsempésző nőt feljelent, vagy szolgalány, ki visz szerelmi hírt urának sugja be, vagy küldetésben járva mást hazudni mer, vagy élvezkedő férfi, ki hazugul beszél, s mit megígért, hogy adni fogja, nem adja meg, vagy agnő, ki a bujának ajándékot ad, vagy barátját csalva barátnő ilyet elfogad, vagy kocsmáros nő megteszi, hogy a borkimérés jó mértékét megszegi, csúful pusztuljon el családjas, ő maga!
3: Együtt könyörgünk, hogy a város és a nép javára imád elérje a célját.
2: Figyeljetek mind! A nők tanácsa hozta ezt a határozatot. Timokleia elnökölt, Lüsilla volt az írnok, szónok szósztraté. Hogy gyűlést tartunk most, a Teszmofóriák középnapján, hajnalban, most van több időnk, s így most tudunk ítélni Euripidész felett.

0: Nos, mint lakoljon? Mert bizony, hogy vétkezett mindnyájunk ellen. Hát ki óhajt szólani?
1: Én!
0: Vedd előbb fel a koszorút, aztán beszélj.
2: Csönd. Néma csönd és figyelem.
3: Már köszörüli a torkát.
1: Ahogy szokták a szónokok.
0: Hosszabb fog ez beszélni.
1: Nem dicsőségvágy késztet. Az istenekre nem szólásra kell, nem asszonyok. De mondhatom, nehezen viselem már régtől fogva én szegény, hogy mindobál meg titeket sárral, szüntelen, Euripidész, a zöldséges kofa gyermeke, hogy mindenféle rosszat hír le rólatok. Mert hisz, mi rossz van, mit még nem kent ez mi ránk? És hol nem ért rágalma, hol csak egy kevés néző akad, meg kórus és tragédia.
4: Hogy mucus tartunk, férfiért bolondulunk, meg hogy borisszák, árulók, locskák vagyunk, és semmire kellők férjeinknek átka mi.
5: Mit eddig tettünk, nem tehetjük semmi kép ezentúl, mert úgy megtanította rosszra ő a férjeinket.
3: Most, ha koszorút köt talán egy nő, szerelmesnek hiszik. Ha földre ejt edényt, amint a házban járkél, kérdezi a férj azonnal, ugyan kinek tört a fazék?
1: S ha egy leány gyöngélkedik, fivére szól. Nem tetszik nékem egy leány színe semmiképp.
6: Na jó, de hogyha egy asszonynak nincs gyermeke, s csempészne egyet, nem mivelheti titkosan, mert odaül mellé jó közelbe már a férj.
5: És az öregeknél, kik azelőtt kislányokat vettek feleségül, oly rágalmat szórt mi ránk, hogy egy se nősül többé már e szó miatt. Úrnő az asszony, hogyha vén a vőlegény.
7: Ezért most már a női szobákra pecséteket meg zárakat raknak, hogy így őrizzenek, és nevelik a molosszoszi ebeket, hogy el tudják az udvarlókat ijeszteni.
8: Elnéznök ezt is, de amit eddig lehetett, hogy gazdálkodtunk, s kivettük óhajunk szerint az olajat is, meg a lisztet és a bort, ma már ez sem lehet. Mert apró titkos kulcsokat, lakón csinálmányt hordoznak ma férjeink. Régen ki tudtuk nyitni a kamra ajtaját, csak három pénzért egy gyűrűcske kelletet. De őket most e családok átka, Euripidész kioktatta, hogy kis pecsétet hordjanak szúrákta fából. Most tehát úgy látom én, hogy a férfi vesztét bárhogy is ki kell nekünk főznünk. Méreggel, vagy ha nem, hát bármi más csellel, csak vesszen. Ezt én nyíltan hirdetem. Jegyzőnkkel a többit még írásba vétetem.
9: Ennél még nem hallottam körmön fontam ezt mi asszonyt, sem félelmetesebb beszélő.
10: Mind, amit mond, szén igazság, minden eszmét ekhányt vetett.
4: Csekéke szóért szólalok meg én is itt, mert más egyébben jól sorolta vágyait, de hadd mondom, mit én magam szenvedtem el. Uram meghalt Küproszban, 5 kis gyermeket hagyott rám, kiket én a Mirtusz piacon koszorút fonva nagy nehezen tartok el. Eddig megéltünk bármilyen keservesen, de most ez itt tragédiákat gyártogat, s meggyőzte a népet, hogy istenek nincsenek. Árumból így hát még felényi sem fogy el. Ezért javaslom, s kérlek is mindőtöket, hogy ezt az embert büntessétek 100-okért.
9: No, ez a második beszéd még az iméntinél is ékesebb volt. Nagyon is az volt. Kell, hogy méltán meglakoljon ez az ember döjfös nagy vétke miatt.
11: Hogy így nagy düre lobbant lelketek, asszonyok, Euripidész ellen, ennyi sok rossz hallatán, s hogy így felfort egész epétek, nem csoda. Magam is, gyermek, szüríten állott, úgy legyek, utálom őt, hisz őrült volnék, hogyha nem. Egymás közt mégis kell, hogy őszinték legyünk. Magunk vagyunk, szavunk nem juthat máshová. Ha annyi hibánk van, miért okoljuk mindig őt? Miért viseljük el nehezen, ha említik 2-3 vétkünk, mikor ezreket teszünk? Először, hogy már nem így, magamra is tudok sok szörnyűt mondani. Legrémségesebb az volt, hogy ifjú asszony voltam 3 napos, és a férjem ott aludt mellettem. S kedvesem, ki már 7 esztendős koromban megkapott, most vágyva jött, s kaparta kívülről a kapunk. Tudtam rögtön, hogy ő az. Hát, lecsúszanak. A férjem kérdi, hová szállsz le? Hogy hová? Hascikarás, kínozó férjem, úgy gyötör, megyek tehát ürülni. Hát csak menj, hamar. Ő tört nekem borókát, zsáját, kaprot. Én az ajtósarkát meglocsoltam gondosan, és megyek muszámhoz. Az oltárnál meggörbülök, s a szent babérban megfogózva élvezek. Erről látjátok, mit ez volt, Euripidész? Arról se, hogyha jól meghágnak éjszaka, hajnalban akkor jókorán hagymát eszünk, hogy a bástyafalról pirkadatkor megjövett férjünk gyanút ne fogjon. Látod, hogy sohasem szólt az erről. Ha fajra gyalázza, hát mi gondunk abban? Azt sem mondta el soha, hogyan mutatta egy nő urának a köpenyét a napsugárban, míg alatta rejtve a szeretőjét kilopta. Ezt sem mondta el soha. Egyről tudok, ki, mintha vajúdnék 10 napig úgy tett, amit csak nem vásárol gyermeket. És míg nyitó szerért a férje körbejárt, a gyermeket egy anyó fazékban vitte be, s a száját, hogy veri, jó, viasszal tömte be. Intett, aki hozta, hát a nő tüstént kiállt, eredj, eredj ki férjem, mert már azt hiszem, szülök. A gyerek rugdalta a fazék hasát. A férj örömmel fut ki, ő meg a csecsemő szájából a dugaszt kihúzza, s az visi. Hát ezt a rosszat nem csináljuk. Artemis tesszük bizony, s még Euripidésre lobbanunk, kitől kevesebbet tűrünk, mint amit tezünk.
12: Ó, beszörnyű, hallatlan!
9: Honnan is jött-e furcsa asszony?
13: Mely vidék nevelte őt fel ezt a vakmerő teremtést?
14: A szemérmetlen asszonyok neménél nincs a földön gonoszabb semmiben, nem ám, kivéve minden asszony.
5: Az istenekre, asszonyok, nem vagytok józanésznél, hogy hagyjátok mindünk fölött dőfölni ezt az átkot így szörnyű mód. Tehát, ha van ki, s hogyha nincs magunk mi, s a szolgaasszonyok velünk tüzes hamut kerítsünk, s kopasszuk jól le ott alul, hogy ebből megtanulja. Asszony létére, asszonyok felől, rútul, ne szóljon!
11: Az én szép szemérmemet! Miért? Hisz van szólás, szabadság, s ahányan itt jelen vagyunk, polgárnők, szólhatunk is. S ha szóltam Euripidész felől, miről hiszem, hogy úgy van, megkopasztást kell tőletek szenvednem büntetésül.
5: Nem kell bűnhődnöd neked. Ki egy magad kiálltál szavaddal ő mellette, ki mi nékünk annyit ártott. Szánt szándékkal csak oly mesét keresve, hol gonosz nő szerepel, Melanippékat, Svájdrákat vitt a színre, Penelopét pedig soha, mert az józan szívű volt.
11: De ennek tudom jó okát, a máji asszonyok közt Penelopét egyet se lelsz, de Svájdrát mindahányban.
5: Halljátok, asszonyok, miket beszélek a szevőnő? Mindnyájunk ellen itt megint.
11: De Zeusra, el sem mondtam mindazt, amit tudok, talán beszéljek többet is még, hiszen még azt sem mondtam el, hogy fúrjuk át a hordót és a csövön át, hogy szívjuk a bortitkon.
5: Hoztuk azonnal.
11: Hogy ünneplapon a húst a kerítőnek adjuk, és azt mondjuk, hogy a macska.
5: Jaj, szegény, mit nem mosogszik?
11: Azt sem, hogy egy nő hitvesét, hogy lenyakaszt a bárdal, sem, hogy hanem egy másik méreggel megörnyítette a férjét, sem az, hogy a vájú alá a földbe ásta.
5: Vesznek!
11: Apját! Egy akárnájbeli asszony!
5: És ezt halva tűrjük!
11: Sem az, hogy amikor fiút szült szolgáló, te tőle azt elraboltad, és a magad lányát tetted helyére.
5: Az istenekre! Nem locsok tovább büntetlen, így meg kiszaggatok minden hajt.
11: De Zeusra hozzám sem ér.
5: Na, nesze neked! Filiszte! Fogd köpentél!
11: Csak én! Ér hozzám egy újjal is, s én Artemis! Amit faltál, az ablepényt kinyomtatom belőle!
5: Elég!
14: Ne szitkozódjatok! Nézzétek, jön rohanvás elénk egy asszony. Hát amíg nem ér körünkbe, kérlek, hallgassatok, hogy mint való megtudjuk mind, amit mond. Most látom csak, hogy ki lejszte néz ki, asszony, bárha férfi.
15: Ti kedves nők, akikkel egy a jellemem, arca mutatja, hogy barátotok vagyok. Én nők bolondja, pártfogótok mindig is. Most is nagy dolgot tudtam meg felőletek. A piac téren hordta a pletyka épp imént. Hírül hozom hát, hogy mind résen álljatok.
14: Mi baj, fiacskám? Mert így kell, hogy hívjalak kisfiúskának, míg az állad így csupasz.
15: Euripidészről mondják, hogy közébetek küldöttem a valamiféle vénsüvét.
14: Mi végre tette? Mondd, mi szándék vitte rá?
15: Hogy annak mind, miről tanácsot tartotok, s mit tenni fogtok, kémje légyen köztetek.
14: És férfi lévén hogy tud búni nők között?
15: Mert minden szűrét leperzselt Euripidész, s a külsejében nővé tette teljesen.
11: Ti ennek hisztek? Hát akadna férfi olyan bolond, hogy megkopasztják, stűr is. Az istenekre én bizony sosem hiszem.
15: Locsoksz, bizén nem hoznék róla hírt, hanem olyantól hallom, aki tudja jól.
14: Szörnyű dologra adnak íme hírt nekünk. Bizony, hogy nem habozni kell most asszonyok, hanem vizsgálni és keresni, hol lehet az a búvó férfi, aki miköztünk lesben ül. Te is velünk kutassad, hadd legyen hálánk irántad megkettőzött pártfogónk.
15: Na gyerünk, legelőbb ki vagy te?
16: Jaj, hová legyek?
15: Mindőtöket megnézem.
11: Én boldogtalan!
17: Ki vagyok, kérded, Kleonymos asszonya.
15: És ismeritek ti, hogy ki ez az asszony itt?
14: Ismerjük ezt jól. Vizsgál csak a többieket.
15: És az ki ott, ki karjában egy csecsemőt ringat?
17: A dajkám, Zeuszra.
11: Na, én megyek.
15: Te ott hová mész? Na, maradj csak itt, mi a baj?
11: Eresz peselni.
15: Hát akkor megyek veled és ellenőrzöm.
11: Mit kíván, szégyentelen, én tisztességes nő vagyok, s te szemtelen.
15: Menj hát, de tudd, még vissza nem jössz, várlak itt.
14: Várd meg bizony, s vedd jól szemügyre ezt a nőt, mert tudd meg, itt ő ismeretlen egymaga.
15: Soká peselsz te!
11: Csak hogy Zeuszra, édesem, tormát ettem tegnap, nehéz vizellenem.
15: Mit tornázgatsz itt? Jössz hozzám vissza, hé!
11: Beteg vagyok, mit rángatsz engem?
15: Bökd ki csak, hogy ki a férjed.
11: Ki a férjem, kérdezed ide. Hiszed, jól ismered. Ketó kisé.
15: Nos, hát ki?
11: Az ki, egykor izének a fiam.
15: Na látom, maszlagolsz. Voltál-e már itt máskor is?
11: Én, de útra, hát évente mindig.
15: Sátortársnőt kicsoda?
11: Izén, ahogy ki.
16: Én szegény.
15: Nem válasz ez.
17: Te, Kleisztenész, állj arrébb. Hadd tegyem próbára én, miként való a tavalyi ünnepről. Te csak állj félre, férfi vagy, ne hallgasd. Te pedig mondd meg, mi volt az első szertartás tavaly?
11: Nézzük, mi volt az első. Ittunk jó nagyot.
17: S a második mi volt?
11: Még ittunk jó nagyot.
17: Na, ezt hallottad valakitől, s a harmadik?
11: Krennül a rocskát kért, de nem volt éjjelink.
17: Nem válasz ez, jöjj! Jöjj már vissza, Kleisztenész! Ez az a férfi, kiről szóltál.
15: Mit tegyek?
17: Vetkőztessed le, mert nem mondott semmi jót.
11: Velem! 9 gyermek anyjával ezt teszed!
15: Hold meg a melltartót, gyorsan, gyalázatos!
17: Ej, haj, beizmos, jól megtermett nőszemély, de Zeuszra melle, mint nekünk, az nincs neki.
11: Mivel meddő vagyok, nem szültem még soha.
18: 9 gyermeknek anyja voltál még imént.
15: Állj csak, sudárul! Hát ott meg mit rejtegetsz?

0: Anyám vadék, hát ezért mocskolt minket ő Euripidészt mosdatva.
1: Én boldogtalan, milyen ügy gödrébe gördítettem magam.
0: Most mit tegyünk, mondd!
2: Őszinte gondosan, nehogy még megtaláljon szökni hirtelen, és én a Prytaniszoknak megjelentem ezt.
3: Mi pedig most már illik, hogy fáklyáinkat gyújtani kezdjük, és férfiasan felöveszkedjünk, s köpenyünk tovavetve nyomozzuk, nem törte közénk más férfi is így be. Kutassuk körbe a Pnükszet, minden zugait, sátrát, s utait fürkészük, körbeszaladva.

0: mit ringat itt ez asszony oly szerelmesen? Egy kis leányt, a lányát. Jó, túszul veszem, mert ez menthet meg engem most. Más semmi sem.
1: Vászalak, te héte, héte, itt maradj. Jaj, szegény, ez elszaladt, s emlőmről közben elrabolt a gyermekem.
0: Hogy nincs benned több tépet, nem rágsz, tudom, ha engem el nem engedte.
1: Ó, és szegény nők, nem segítek, nem kavartok harci zajt, hatalmasat, szent győzedelmit, és hogy ez egyetlen kémet elrabolja, tűritek.
2: Ó, be szörnyű vakmerőség, szemtelenség, semmi más. Mit merészelt újra tenni, láthatjátok, drága nő.
0: E gyermekkel összezúzom, szörnyűséges dőfötek!
2: Hát talán nem rémítő, tett rémületnél rémítő.
1: Rémítő, hisz elrabolt a két karomból gyermekem.
0: Ne is fecsenned, vissza nem kapod már!
3: Az istenekre nem soká dőfösködöl így boldogan istentelen szavaiddal. Szentségtörő tetteidért, mint illik, oly tettel fogunk fizetni.
2: Vidd el őket mind magaddal, rajta fát kell gyűjteni, se gaztevőt a lángon sütni meg minél előbb.
1: Gyerünk azonnal rőzsét szedni, Mánia, üszökké teszlek téged, még a májnak!
0: Gyújts föl, csak éges!
4: De te, kicsi, a krétai inge csak vesd le, és tudd, hogy halálodért... Mi ez?
0: Tömlővé vált a kislány, mégpedig perzsa cipősé, s borralom telisteli. Ejhaj, tétűzes asszonyok, ti szákosak, de mindenből kifabrikáltok egy ivást.
1: Na, hány ide gyorsan, sok-sok rőzsét, Mánia.
0: Csak hány nyugodtan, te pedig felej nekem. Te szülted ezt?
1: Igen, sortam 10 hónapig, te, ugye?
0: Te hordtad.
1: Artemisre én bizony.
0: Vastag a bőres, kedvesen kotyog belül. Mondd meg, hogy három ice vagy hány?
1: Ezt teszed velem? Lemeszteleníted itt szégyentelen a kislányt, kit még nem látott férfi szem.
0: Apollóra, ez soha! Hidd el, ringatni nálad őt jobban tudom.
5: Aludj, aludj, te

0: Thing got luck, all that luck. The baby son never had luck.
1: Jó, akkor hát megégetünk.
2: Égessetek, de ezt a kislányt én azonnal átdöfök.
1: Könyörgök, ezt ne inkább én velem tegyed helyette, csak ő épp legyen.
2: Természetes gyermek szerető, no de mégis átdöfök.
1: Jaj, lányom, add az edény, mami, a gyermekem bérét legalább fölfogom.
2: No, tartsd alá, nem bánom, ebben kedvezek. Csak itt, csak így. Ho-ho, a többit földre. Így.
1: Silányul veszel, mert gonosz vagy, és irigy.
2: Az áldozat bőre itt a papnőt illeti?
1: Mi illeti a papnőt?
2: A ruhája, fogd, most mesztelen a kislányod, de csak ne félj. A borostömlő hasznosabb, ha mesztelen.
1: Szegény kicsi Mika, kibecstelenített meg, beszélj. Édes kislányod tőled mond, kivette el.
3: Ez a gaztevő, de hogyha már jelen vagy itt, vigyázz rám, meg ne szökjék, mert én Kleisztenészt követem, hogy a Pritanniszoknak jelentsem ezt.
2: Hát hogy lehetne most magam megmentenem? Milyen csellel, fulfanggal? Mert ki okozta ezt, ki engem ebbe a csapdába begördített, az nincs sehol. Miképp is tudnék hírnököt meneszteni hozzá? De tudok egy módozatot a Palamédészből, rá is, mert biztosan is az ő drámája. Mint ez a nagy hős, ráírok az evezőkre, és vízbe vetem. De nincs nekem evezőm egy sem. Honnan, honnan is vegyem? No, és ha erre a fatáblára írok, és evező helyett ezt hányom el, még nagyszerűbb. Ó, én kezeim, most kell engem szabadítanotok. Legyalult fadarab, befogadd, kérlek, késem barázdáit, mik bajaimnak hírnöke. Jaj, jaj, az R betűm elhibáztam.
0: Repülszét csak kicsi tábla, találj rá a jó barátra. Kit, ha elér levelem, bilincseim leverem. Kit, ha elér levelem, bilincseim leverem. Bilincseim leverem. Repülj szét, csak kicsi tábla, ijesz rá a jó barátra. Hozzon mentő sereget, beverik a fejemet. Hozzon mentő sereget, beverik a fejemet. Beverik a fejemet.
4: Mi pedig most lépjünk szépen elő, s mondjunk csupa jót mi magunkról, ám bár nagyon is sok rosszat mond mindenki az asszonyi nemre.
1: Hogy az emberiség gonosz átka vagyunk, s hogy tőlünk jöjj csak a rossz mind, a garázda viszály, meg a háborúság, meg a pör, meg a bánat.
5: Ugyan, ha mi vagyunk csak a rossz, ha való igaz ez. Hát miért vesztek feleségül?
6: Miért nem hagytuk ki sem mozdulnunk, kikukucskálnunk sem az ajtón?
7: Miért őrzitek így eme nagy rosszat féltékenyen és igyekezve?
1: És hogyha kimozdul az asszonykátok, s nem lelitek meg a házban, már örjöngtök dühösen. De miért?
8: Hálát kell adnotok inkább, hogy a rossz, ha valóban rossz, eltűnt, s hogy nem lelitek sehol otthon.
6: Nos, nálatok im jobbak, mi vagyunk. Megvan rá próbakövünk is. Próbáld ki tehát, ki a hitványabb.
9: Mi csak azt mondjuk, hogy a férfi.
10: A férfi.
9: A férfi.
4: Mert mi nékünk épp még most is székünk, guzsajunk, kosaracskánk, áldozaternyünk, de ezeknek a mi urainknak oda lett sokszor soknak guzsaja, otthonából ős dzsidája, és oly sokjuknak a válláról harcok mezején oda lett az az árnyat adó pajzs. Szemrehányást mi tehetnénk nagy bőséggel, asszonyok, férjeinknek teljes joggal.

0: kancsal vagyok már úgy lesem, s nem ért ide, vajon még átolhatja. Az is lehet, hogy Palamédészét szégyenli, mert fagyos darab. Melyik drámával tudnám hát ide vonzani? Na, tudom is. Helenét, az újat játszom el, hisz úgyis van már hozzá női köntösöm.
1: Mit nyüskölődöl újra? Mit vizslatsz körül? Hamar keserves Helenét látsz, hogyha nem várod kinyugtom, míg Prytannisz nem ér ide.
0: Csendet, hisz én nem én vagyok, de Heleni. Hagy szónokolnom, mint ahogy Euripídész megírt. Majd csak ráismer a saját szavaira, és idejön, mint Menelaosz menteni. Ez itt a Nílus szűz szépségű ömlenye, ki az égesülje helyében Aigyptosz fehér földjét és naptól barna népét öntözi. Nevem Heleni!
2: Hát újra nővé változol, még meg se lakoltál első nősködésedért.
0: Skamandrosz partjánál sok lélek elveszett miattam.
2: Bár csak vesztél volna el te is.
0: Most pedig ime itt vagyok, de az én uram, az átok sújtott Menelaosz még nincs sehol. Miért is élek?
2: A hollók mulasztása csak.
0: De mintha szívem simogatná valami, ó Zeus!

0: Gargettoszi Antiteosz lánya vagyok. Kritülla. És te gazember.
1: Mindent mondj, mit akarsz. De fivéredhez nem megyek nőül soha. S Menelaoszt férjem Trójában el nem árulom.
2: Mit mondtál, asszonyom? Szemed fényét vesd ide.
1: Mert orcáim gyalázat érte. Szégyellem.
2: Mi ez? Szótlanság nyűge nyűgzi ajkamat. Ó, Istenet! Mely orcát látok? Hölgy, ki vagy?
1: S ki vagy te? Mert miként te, én is úgy vagyok.
2: Hellén nő volnál? Vagy talán e föld hazád?
1: Hellén, ezt vágyom tőled én is kérdeni.
2: Asszony, leginkább olyan vagy, mint Heleni.
1: S te, mint Menelaosz, az öltségről gondolom.
2: Föl is merted, a legsorsvertebb férfiú.
1: A végre nőtnek két karjába érkező férjem, ölej, ölej meg, vest köribém karod, jöjj, hadd csókollak, s vigy, vigy, vigy, innen hamar, fogj meg, vigyél!
3: De majd zokog is ki elvezet az istenekre, mert fáklyámmal rácsapok.
2: Meggátolod, hogy elvezessem hitvesem, Spártába innen, Tündareosznak gyermekét?
3: Látom bizony, hogy nagy gazember vagy te is, a cinkos társa ennek. Nem hiába, hogy oly rég Egyiptomoztok, csak hogy ez lakol, mert a Prytanis és az íjas itt jön épp.
4: Gonosz dolog. Legjobb, ha gyorsan eltűnök.
5: És én balsarsú. Mit tegyek?
2: Nyugodt maradj, mert míg lehellek, el nem hagylak semmiképp, ha engem el nem hagy még számtalan cselem.
5: Hát ez a háló ugyan semmit nem fogott.
6: Ez a furfangos gaz, kit bevádolt Kleisztenész? De hé, mit kushatsz? Kösd meg is vidd, íjasom. Kösd alodába. És utána állj ide és őrizd, ne engedj közelíteni senkit is hozzá. De hogyha bárki erre lépne, hát csak korbácsold meg.
3: Zeuszra, most is majd, hogy egy nagy cselszövő gazember el nem vitte őt.
1: Prytanis, kérlek, jobb kezedre, mit úgy szeretsz ezüstér, bárki adja is kinyújtani, bár meg kell halnom, tégy velem egy kis kegyet.
6: Milyen kegyet?
1: Parancsold íjasodnak azt, hogy mesztelen kössön karóhoz engemet, nehogy rajtam a hollók is röhögjenek, míg esznek aggon szalagos sáfrány leplesem.
6: Így állj lekötve, ez döntötte a tanács. Hogy furfangos gazember voltál, lássa mi!
1: Haj, baj, mit tettél vélem, ó sáfrány lepe? Hogy megszabaduljak, csöp reményem nem maradt. Mind itt hagynak, mind tova táncolnak. Menj velük, te szkíta íjas. Miért is őrzöl?
7: Én maradsz. Ha szeded lábad, én a fejed leszelek.
8: Nosza, most játszódva, miként szoktuk, járjunk nők ünnepi táncot. Perdő körben lábad emeld, irecs forogj, kezet a kéz köré, szent körtáncunkra keljünk szorosan együtt. Lépted, gyors legyen, s vidám. S míg tart a tánc, a nagy Olümposz isteneit ihletett kar szép szavával, zengve dicsérd, énekeld. És hatán bárki van, ki arra vár, hogy mint nő a férfit szidja me szent helyen, hiába vár.

0: magát messzenő csapat.
1: Te, férfinő, te nem tudsz táncolsz. Tégedet, ahogy parancsnokolták, megkötöztelek. Most itt a légbe bömbölődhet el neked.
2: Éjjász, könyörgök hozzád.
1: Csak ne könyörödj.
2: Lazítsd meg a peckeket.
3: Hát hisz épp az ott teszek.
2: Én átkozott, jaj, hisz még jobban rászoríz.
3: Akarsz még több?
2: Oh, jaj, oh, jaj, pusztulj el rótul.
1: Tarts száj, átkozott öreg.
2: Euripidésztől ez a jó jutott nekem. Haj! Van reményem, megváltó Zeus istenek. Emberem engem úgy látszik, hogy mégse hagy cserben. De jó is, hogy rájöttem hirtelen. Andromedává kell változnom. Van hiszen hozzá bilincsem. Egy világos menteni jön engem. Másként nem repülne erre így. Perzeusz gyanánt, sisakkal, karddal, pajzsosan.
4: Még nem Perzeusz vagyok, de éghó az vagyok. A szent visszhang. Talán így is használhatok.
5: Üdv, drága gyermek! Apádat Kéfeuszt, aki kifüggesztett, veszítsék el az istenek!
2: Hát nem Perzeusz vagy?
4: Az csak később ér ide.
2: Hát nem oldott fel láncomat?
4: Még nem szabad kiszabadulnod, még nem jajgatsz eleget. Éghó vagyok, ki visszhangzom keservedet. De néked sógor, tudnod kell, hogy mit tegyél jajgas keservvel.
2: És te rá, keservesen.
4: Gondom lesz rá. Most azonban kezd a szót.
2: Szentségteli éj! Lovas fogatod besokáig hajtod a szent éter, csillag rakta hátán, átszelve a szent nagy olimposz.
5: Nagy olimposz!
2: Én, Andromeda miokért nyögöm itt a keserv iszonyát.
5: E keserv iszonyát.
2: A halál fenyeget.
5: A halál fenyeget.
2: Zeusra beterhes, hogy beleszólsz a szavamba.
5: A szavamba.
2: Kedvesem, eresz egyedül szólnom, stígy kedvemre, szűnj meg!
5: Szűnj meg!
2: Hallók egyenek!
5: Hallók egyenek!
2: Mi a baj?
5: Mi a baj?
2: Karattyosz!
5: Karattyosz!
1: Hát ez itt megbolondult.
6: Hát ez itt megbolondult.
1: Hogy mindent kétszer mond.
6: Kétszer mond.
1: Hé, mit csevegel?
6: Hé, mit csevegel?
1: Britannis hívok én.
6: Britannis hívok én.
1: Mi a baj?
5: Mi a baj?
1: Ki beszélsz itten?
5: Ki beszélsz itten?
1: Nyöghetelsz.
5: Nyöghetelsz.
1: Röhögölsz engem.
5: Röhögölsz engem.
2: Dehogy én, ez a nő, ez aki emittál.
4: Ez aki emittál.
1: Hol megvan a csúf?
2: Amott menekül.
1: Hova hé szaladol?
5: Hova hé szaladol?
1: Meg nem lógol.
5: Meg nem lógol.
1: Locsogó, nyomortalan személynő.
2: Jaj, elszökött a visszhang. Végem.
4: Sógorom, bíz bennem, látott térülök és fordulok. Megírtam már Perzeuszt, és most Perzeusz vagyok. Hagyj szónokolnom, aztán majd megmentelek.
7: Miféle barbár földre értem, istenek, sebes sarummal? Mert az éternek terét hasítva szárnyas lábbal, ígyen röppenek Argosz felé, én Perzeusz, Ígyen hordozom a gorgófőt. Mi part ez itt? S mely szűzleány ki, istennő szép, s mint hajó kiköttetett?
2: Ó, szállj meg engem, boldogtalant, idegen! Old fel, bilincsem!
1: Csak sehogy se járd a szád. Merel jártatni, itt halod meg átkozott.
7: Ó, szűz! Beszállak, mert kifüggesztettek itt.
1: Nem szűz van, ez csak véngarázdás, gazficok egy tolvajos gazember.
7: Együgyű vagy, Szkűta! Ez Androméda Kéfeusz kis leánygyermeke.
1: Nézed farokját! Ez neked vagy kicsi?
7: Nyújtsd hát kezed, hadd érinthesselek, leány. Engedd, Szkűta, a szenvedély mindenkiben lakozik, és most engem ím e lány ránt szerelem szállt meg.
1: Azt a te nem irigyelsz. Ha hátulsója fordíts erre, nem leszem megtiltozója, hogy belé szerelmesi.
7: Miért nem engedsz eloldoznom őt, Szkűta? Hogy nász nyoszójára tudjak hullni ő vele.
1: Ha annyira vágyod e vénség, hogy beadj neki, a deszká hátul fur meg egy luk és csinál.
7: Inkább eloldom Zeuszra.
1: Hát korbács kapol.
7: De azt teszem.
1: Na akkor én tiéd fejed rögtön levágok ezzel a kardommal neked.
7: Jaj, mit tegyek, hová kormányozzam szavam? E barbár természet sehogy sem érti meg, mivel gügyére újdon bölcsességedet hiába szúrod. Más eszközt kell ő neki előkaparnom, mely éppen hozzávaló.
1: Ravasz, rókazó, becsapolt volna, ha hagyom.
2: Tudd, Perseus, hogy mi nyomorultul hagysz el itt.
1: Kívános vagy, hogy korbács kapolja te is? Hozom, gyékény, hogy őrizhessek téged.
8: Pallászt hívni, aki kedveli körtáncunk, ez a szent szokás. Nászba, akit nem igáztak, őt ki őrzi városunk, mert hatalma csupán övé. Jöjj, türánnoszoknak gyűlölője, jöjj el!
9: Hív az asszonyi hűsereg, hozd el nékem az ünnepet, hozd az ünnepi békét.

0: Lanz, Lanz, Esther Lanz, Ela Luttas, Ijász. Ideje, hogy cselhez fogjak. Gyere, kis leányom.
1: Lány vagyok, táncos lány. Ez meg itt a fuvolás.
0: Megnyerem a harcon velük. Szóljunk hát a nőkhöz. Ha békét vágytok kötni, vélem asszonyok, mely mindörökké tartson eztán, most lehet. Olyan békét, hogy semmi rosszat rátok, én nem mondok többé. Ime, közhírré teszem.
2: Mi vitreá, hogy így ajánlatot tegyél?
0: Ez a karóhoz kötött ember a sógorom. Ha elvihetem őt magammal, már sosem hallotok rosszat magatokról. De ha nem, akkor mindazt, mit otthon tesztek titkosan, csatából jövő férjeiteknek elárulom.
2: Mi minket illet, meggyőztél. Tudd, rendben van.
3: Rendben van.
2: De hogy ezt a barbárt rábeszéljed, hátra van.
3: Hátra van. Hátra van.
0: Ez az én dolgom. A tied meg, szép leány, hogy mit az úton mondtam néked, azt tegyed. Gyere tehát, svetkezz a táncnak septiben. Te meg, fuvolás, rajta fúdd a perzsadalt. De édestal, én közben anyónak öltözöm, kerítőnőnek, erre is van köntösem.
4: Mi bimbam? Mik felébresz engem? Táncmenés.
5: Gyermeklány tart próbát, Ijász, mert hamar táncolnia kell, férfiak körébe megy.
4: Csak tarts a próba, tánc is nem neheztelem. Fürge megvan, mint a bolha gyapjú közt.
5: Húzd át a fejeden a ruhát, gyermekem, és ülj az kűt a két térdire, hogy sarud lehúzzam. Nyújtsd a lábad.
4: Úgy, megvan. Helyes, ülöd le. Így, ülöd le, lányka van helyes.
6: Be megvan kemény a cicid, mint retek.
5: Fürgében fújjad, félsz tánasz kütától, fiú?
6: Szép megvan fara, markolatba foghatom.
5: Elég volt ennyi, öltöz, leányom, indulunk, ideje már.
4: Előbb én, nem megcsókolod?
5: Dehogy nem, te lány, csókold meg.
6: Nyelvedzik édes, mint az attikai méz. Nem hálod engem.
5: Ijász, már Isten veled, azt nem lehet sehogy se.
4: Mégis jó, anyó, tedd ezt a kedvesség nekem.
5: Egy drachmát fizetsz?
6: Adom én azt a...
5: Jól van, tedd a pénzt ide.
4: De nem van semmim. Ezt tett az íjamat vegyed.
5: Aztán hozd vissza.
4: Csak kövesd engem, kicsim. Te ezt a vénség őrizd addig, jó anyu. Mi megvan neked neved?
5: Artemisia.
4: No, nem fogok felejtesz, Artamuxia.
7: Drága lányka, jössz vélem,

0: íjja az íjja, örövünknek nem lesz híja.
1: Ha jó az íjja, az íjja, örövünknek nem lesz híja.
2: Jaj, de boldogok!
0: Jaj, de boldogok!
2: Jaj, de boldogok!
0: Jaj, de boldogok!

0: Légy áldott, Hermész, jól párdoltál mostanig. Te elmehetsz, kölyköcském, vidd magaddal ezt a fuvalát, s én őt eloltom. Sógorom!
1: Ah!
0: Te férfinő, most már szabad vagy, férfi légy, s a nődhöz és a gyermekeidhez fuss haza.
1: Gondom lesz rá, csak legyek a bilincstől szabad.
0: Szabad vagy, fussunk egy-kettő még mielőtt az íjas elkap.
1: Én bizéppen azt teszem!
2: Megvan, leánykád, bájos, édes, ó, anyó, nem morcolós, de szép, szelíd. Hol az ott, anyó?
1: Jaj, megvégeztem. Hol van innétvén öreg? Anyó, anyó, te! Nem dicsérek tégedet! Arrta muxia! Becsapolt anyó, te neked veled, lövőszerszám vagyol, bíz én előttelek. Jaj, jaj, csinálok mit, anyu, hol? Artamuxia!
3: Az anyót hívott, ki szép lányt hozott neked?
1: Az ott. Te láttál őtet?
3: Arra ment sietve, és egy vén ember is ment vele.
1: Az öregnek sáfrány volt a köntös.
3: Az bizony, ha arra még utána még tán elkapod.
1: Gazos banyája, merre úton elfutott Artamuxia?
3: Üldözzed arra fölfelé csak! Merre futsz? Jössz vissza erre, hisz más irányba futsz.
1: Bálos a sorsom, futsz fogok, Artamuxia!
3: No szaladj, nos a rohanás a fenébe, jó szelet! Hanem a játék éppen elég már, mert itt az idő, nos a térjünk mind haza. És ti, nagy Teszmoforosz úrnők, kegyetek sugarazzátok dalainkért.

0: A nők ünnepe. Kedves hallgatóink, Arisztofánész komédiájának rádió változata hangzott el. Fordította és átdolgozta Devecseri Gábor. Zenéjét szerezte Decsényi János. A szereposztása következő volt. Euripidész, Pécsi Sándor. Nészi Lokhoz, Major Tamás. Agathon, Márkus László. A szolgája Szersény Gyula. Hírnöknő, Sütő Irén. Karvezető, Lukács Margit. Első nő, Váradi Hédi. Második nő, Berek Kati. Harmadik nő, Schubert Éva. Negyedik nő, Bakó Márta. Ötödik nő, Szent Pál Mónika. Hatodik nő, Móricz Ildikó. Hetedik nő, Cigány Judit. Nyolcadik nő, Barlai Vali. Kilencedik nő, Kéri Edit. Kleisztenész, Mécs Károly. Az íjász, Agárdi Gábor. A Pritanis, Pusztai Péter. A táncos lány, Lórán Lenke. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarából alakult kamara együttest és a Magyar Rádió énekkarát Breitner Tamás vezényelte. Zenei rendező Macz László. A rendező munkatársai Stúl Béláné, Ferk Margit és Terjék Jenő. Dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Cserés Miklós doktor.
1: A komédia rádióváltozata 1968-ban készült, és legutóbb 2003. december 6-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban.
2: Mesélő Magyarország. Eger. Kedves hallgatóink, Gyárfás Endre összeállítását hallják a Szolnoki Szigligeti Színház művészeinek közreműködésével.

0: Régi és új.
1: Múlt és jelen.
0: Ha a város címerét hangokkal kellene megfesteni, úgy volna igazságos, hogy a múlt hangjai, Tinódi krónikás dallamai és a mai egri hangok egymást váltogassák. Bárhol járunk Egerben, a romos várfokán vagy a csupa beton, csupa üveg műhelycsarnokok táján, régi cémesterportán vagy paneles új lakótelepen, Kongó borospincében vagy patigaszagú főiskolai laboratóriumban, mindenütt úgy halljuk, mintha a múlt szavára visszhangot ütne a jelen, és a jelen zajongása muzsikája az évszázadok lüktetésétől kapná ritmusát. Így induljunk most egri sétánkra, egymásra rémeltetve régit és újat.
2: Díszesen áll Eger a termékeny völgybe kitéve, s mintha leélt idejét álmodná vissza, megaggott, várkoszorúzta fejét, kis dedomb hátra lehajtja.
1: E sorokkal kezdi Vörös Marti Eger ostromáról szóló hőskölteményét, de már Balassi Bálint is meghatottan említi Eger hőseit.
2: Egriek, vitézek, végeknek tüköri, kiknek vitészségét minden föld beszéli, régi vitészséghez dolgotokat veti, Istennek ajánlva légyetek immár ti.
1: Nincs még egy magyar város, amelynek vitéz várvédőiről ennyit írtak volna. Jelkép lett a nemzeti köztudatban Egervára. Jelkép és egyben példakép. Gárdonyi Géza, aki a vár szomszédságában telepedett le, az 1552-beli nagyostromról elszánt védekezéséről írta halhatatlan regényét, az Egri csillagokat. Emlékezetesen eleveníti meg az erőviszonyok felmérését, a felkészülést és dobóesküjét.
3: Kedves barátaim, védőtársaim, a falakat láttátok, most már a falakon belül való erőt is ismeritek. Ebben a várban van most a maradék ország sorsa. Ha Eger elesik, akkor Magyarországot a történelem beírhatja a halottak könyvébe. Az egri vár erős, de ott a szolnoki példa, hogy a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében. Itt mindenki a hazát védi. Ha vér kell, vérrel, ha élet kell, élettel. De ne mondhassa reánk a jövő nemzedék, hogy azok a magyarok, akik 1552-ben itt éltek, nem érdemelték meg a magyar nevet. Azért hívattam össze kegyelmeteket, hogy mindenki számot vethessen magával. Nyitva még a kapu. Nekem férfiak kellenek. Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. Akinek reszket az ina a közelgő zivatartól, hagyja el a várat, mert most meg kell esküdnünk a következő pontokra. Először, akármiféle levél jön a töröktől, el nem fogadjuk.
4: Így legyen.
3: Másodszor, bármit kiáltozik is majd be a török, arra semmi nemű felelet, el ne hangozzék.
4: Elfogadjuk.
3: Harmadszor, a várban semmiféle beszélgető csoportosulás, suttogás ne legyen.
4: Elfogadjuk.
3: Negyedszer. Az altisztek a hadnagyok tudta nélkül, a hadnagyok a két kapitány intézkedése nélkül a csapatokon ne rendelkezzenek.
4: Elfogadjuk.
5: Valamit ide szeretnék betoldani.
3: Halljuk, hegedűs hadnagy uram.
5: Azt ajánlom, hogy a két kapitány viszont a hadnagyokkal egyértelműen intézkedjen, ha a hadnagyok közül akár csak egy is tanácskozást kíván.
3: Az ostrom szünetében elfogadom.
4: Elfogadjuk.
3: Utolsó pont. Aki a vár megadásáról beszél, kérdez, felel, vagy bármiképp is a vár megadását akarja, halálfia legyen.
4: Halljon meg!
3: Esküdjetek velem. Esküszöm az egy élő Istenre.
4: Esküszöm az egy élő Istenre.
3: Hogy véremet és életemet a hazáért és a királyért az egri vár védelmére szentelem.
4: Hogy véremet és életemet a hazáért és a királyért az egri vár védelmére szentelem.

0: több mint 400 esztendő múlott el Dobójék diadala után. Amikor az 1967-es év májusában újra felbukkant Tinódi az Egrivárban, újra robbantak a petárdák, újra páncélinges vitézek, süveges főtisztek lették el a várudvart, és újra felhangzott Dobó főkapitány esküje, amelyre sok százan kiáltották válaszul: úgy legyen. Az új Eger, a gyárak, iskolák, diákotthonok, művészetek modern városa így emlékezett meg az elődökről a Gárdonyi Géza diáknapokon. Nem színészek játszották az egyórás várjáték szerepeit, hanem diákok, munkás fiatalok. És nem fizetségért, hanem a maguk és a vendégek örömére. Jelenetek, táncok, népballadák, népdalok, fény és hangjátékok váltották egymást a régi falakon, a néző maga is a várvédő sereg részévé vált. Méltóképpen zárta az ünnepi estet Sugár Rezső hősi éneke.
1: Történt 1456-ban.

0: Sokáig volt Eger az ország védőbástyája. Végül mégis török kézre került. A hódoltság korában egy napon éles szemű, de nem mindig szava hihető vendég érkezett Egerbe. Evlija Cselebi török utazó és író. Ő is megemlékezett a nagyostromról, persze török szemmel. Füllentését minden bizonnyal az indokolja, hogy az Oszmán Birodalom még jó 100 év múltán is szégyelte az egri pofont.
1: A mindenható Allah megengedte nekem, porszemnyi szolgájának, Evlija Cselebinek, hogy meglátogassam Egervárát, amely hajdanában Felső Magyarországhoz tartozott, Erdélyország Kizil Elmája, Piros Almája nevet is kapta. Ahmed Pasa vezír Eger ellen főszerdár lett, s miután Temesvár környékén 46 várat elfoglalt, Egervárát fogta körül. 40 nap és 40 éjjel szakadatlanul harcolt az iszlám sereg az ellenség sokaságával, de a 40. napon a tél zordonságát a katonaság már nem viselhette el, ezért visszavonult.
0: Evlija Cselebi leírása nyomán nem nehéz elképzelni a törökkori Eger képét, életét.
1: Eger 17 város részre oszlik, ebből 7 keresztény, 10 iszlám. 2060 csinos háza, 46 imahelye, 20 csorgókutya és 3 hévfürdője van, egyik a férfiak, másik az asszonyok, harmadik az állatok részére. A Valide szultán fürdője kellemes vízű, 6 kamrájú, kupoláját vörös keramit fedi. A városban 700 lakásban és palotában van fürdő. Eger fehér cipókenyere és lengyel tyúk pörköltje messze földön híres. A város levegője és vize nagyon kellemes, ezért sok szép népe van. A gyermekek bátrak és erősek, a lovat és a fegyvert szeretik.
2: Allahu Akbar, Allahu
0: Akbar. A török világot idézi a mai Egerben a minaret. No meg a nagyszerű fürdő élet. A gyógyítóvízű hőforrások manapság is bugyognak. Gyógyfürdő, kórház, strand, versenyuszoda, fedett uszoda épült köréjük. A török kiűzése után 1690-ben siralmas képet mutatott a város. Csupán 412 ház volt lakható, és mindössze 1000-1500 ember élhetett az omladozó falak között. Első Lipót király szabad és királyi rangra emelte a várost. De az öröm nem tartott soká, mert fenesi püspök csellel, ravassággal elérte, hogy Eger azon túl a mindenkori egri püspök földesúr jobbágyvárosa legyen.

0: pedig Rákóczi is lakozott a várban. És akkor újra reménység költözött a völgybe. De tűnt a vígidő, jött a rossz idő. A városnak mégis élnie kellett. Lakosai dolgoztak, dolgoztak, dolgoztak.
1: Egyre több kézműves és szőlőbérlő jobbágy telepedett meg itt. És mi alatt a belváros szűk udvaraiban napi 16 órát robotoltak a mesterek, mesterlegények, inasok, hogy ki tudják fizetni a sokféle adót, mi alatt a hóstyákon a földesúr erdőkerülői véresre verték a parasztot, ha elvitt egy hát tüzelőfát abból az erdőből, amely nemrég még köztulajdon volt, erdődi püspökuraság csodálatos barokk parkban ejtőzött a városfalon kívül. Milyen volt ez a park? Bél Mátyás, a 18. századi nagy magyar tudós így látta.
2: A püspök kertjén látszik, hogy óriási költséggel teremtették meg. A nagy terület négy részre oszlik. Az első a konyhakert, bejáratánál fügefa, jobbról mandula, szilva, alma, balról szilva, alma körte szép sorban. A virágágyak, a veteményes ágyások geometriai formákat alkotnak. A bokrok között gipsztörpék leselkednek. A második kert rész a csigatenyészet. Négyszög alakú mesterséges dombon csigák százai csúsznak, másznak. A patak nagyobbik ága körül mossa a kertet, kisebbik ága átfolyik rajta. A harmadik rész az őzek vadas kertje, a negyedik rész meg a szarvasoké. Itt-ott magas fenyőfák meredeznek az égbe.
1: Ez a barokk park ma is megvan. De már nem püspöki, nem is érseki kert a neve, hanem népkert. A városi tanács néhány éve újra jellegzetesen barokk ligetté alakította. De nem afféle műemléki kerté, hiszen ebben a mai parkban gyerekjátszótér is van, és olyan terecske is, ahol a gyerekek a közlekedési szabályokat tanulhatják, biciklivel, játékautóval. A 18. századi urak kertjeit, palotáit rácsos kapu zárta el a nép elől. De nem akármilyen rácsos kapu. Az egykori vármegyeháza a mai megyei tanács épületének főbejárata felett, és bent a kapuai két oldalán vasrácsokban, vaskapukban gyönyörködhetünk. Ahogyan az idegen vezető mondja,
0: ezeken a mesterműveken a stilizált levelek, virág, kelyhek és indák gazdag formajátékában a rokokó hajlékonysága, bája és a vas ereje művészi összhangba olvad. A Würzburgból Egerbe származott Fazola Henrik lakatos mester készítette őket, ugyanaz a Fazola, aki a 18. század második felében a Bükkben épített vashámoraival megalapozta a diósgyőri vasgyárat. Lemezárugyár,
1: hajtóműgyár,
0: finomszerelvénygyár,
1: lakatosárugyár,
0: villati villamossági gyár,
1: agriabútorgyár,
0: dohánygyár,
1: olajmező,
0: építőipari vállalat. Eger lendületesen iparosodó város. És egyre nő a szakmunkás utánpótlás. Szakközépiskolákban, gimnáziumokban, ipari tanulóintézetekben készülnek fel a fiatalok. Jó leső érzés, hogy lesz hol dolgozniuk, ha majd végeznek.
1: Iskolába jövet menet, miközben keresztül vágnak a belváros boltíves régi átjáróházain, vagy táskarádiózva üldögélnek a több száz éves iparos műhelyek kerékvetőkövein, gondolnak-e elődeikre, az egri céhínasokra, célegényekre, akik 7 esztendeig tanulták a mesterséget, ebből 3 évet vándorlással töltöttek, amíg végre elkészíthették a mesterremeket.
0: A kézművesek kedvelt mondása volt Egerben, egyszer hopp, máskor kopp. Amikor hopp volt, összejöttek, hogy célakomát rendezzenek. Ránk maradt az egyik lakoma, vagy ahogy mondták, mesterasztal étekrendje. Íme.
1: Az első tál étek,
3: kappan hús, tiszta borssal és rizskásával.
1: Második tál étek,
3: négyféle hús, kiki gusztusa szerint vegyen. Töltött malac, 1 liba kisebb, tehén hús pecsenye és nyúl pecsenye, sáfrán, bors, gyömbér ízesítse, zsírját kenyér meg rizskása könnyítse.
1: Harmadik tál étek,
3: káposztás hús, apróra vágott hússal, hogy ne kelljen annyit rágni.
1: A negyedik tálon,
3: édességek, nyalánkságok, sütemények kínálkoznak.
1: Az elfogyasztandó bor mennyiségére nincsen a cének artikulusa. Csupán ez.
3: Mindenki annyit igyon, amennyit megihat.
4: Petőfi Sándor, Eger mellett. Hol jó bort érezek, betérek. Ne térnék hát Egerbe. Ha ezt a várost elkerülném, az Isten is megverne. Egyúttal azt is megtekintem, hol vitt dobó nagy lelke, és felköszöntöm, aki őt oly dicsőn megénekelte. S ha majd, amint hiszem, a bortól hatalmas kedvem lészen, még verset is csinálok, Pesten eladhatom jó pénzen. Áll a határzat, áll erősen, be kell Egerbe mennem, mert ennyi édes vonzerőnek szívem nem állhat ellen.

0: Magasból nézni Egert gyönyörű látvány. Mit érezhetett körültekintve e tájon Dobó István, mire gondolt Kohári, a költőkatona, aki a vár visszafoglalásakor sebesülten nézett le a magasból, és verset szerzett a Benedek kecskéje nótájára? Hogyan ihlette alkotásra e város Bródi Sándort, Gárdonyi Gézát? Ha ők, a régiek végighordozták szemüket a betelepült völgyön, úgy látták. Három része tagozódik a város. A várra, az egzugos utcákkal zsúfolt belvárosra, és a dombokon napozó paraszti negyedekre, a hóstyákra. Hogy mit lát az a sok százezer vendég, aki évente megfordul Egerben, tanácskozásra jön, akár művészeti szemlére, diáknapokra, fesztiválra vagy városnézésre, a múlt idézésére, a hazafiasság érzésének élesztésére, akár tanulni, diplomát szerezni, akár egyet mulatni a szépasszonyvölgyben, vagy a tavernákban strandolni, vagy a könyvtár ritkaságait csodálni. Mit lát? Nem a mi dolgunk, hogy elmondjuk helyettük. De mit lát most, és hogyan látja képzeletében tervező asztalán a jövő Egerjét a város főmérnöke, a tanács műszaki osztályának vezetője, Zámbori Ferenc?
1: 10 év múlva 10 000 fővel megnövekszik a város lakossága. Figyelembe véve a fejlődést és a ma jelenkező igényeket, több ezer lakás fog megépülni a város különböző területein. Befejeződik a Csebokszári városrész építése, ahol mintegy 18 ezer lakos fog lakni. Befejezés előtt áll a belvárosnak a rekonstrukciója, ahol a korszerű, komfortos lakásokon kívül új áruházakat, éttermeket, szállodákat, kereskedelmi és szolgáltató üzlethálózatot látunk. Új városrészek építése kezdődik a város keleti és délkeleti részén. Új strandmedencék várják a fürödni vágyókat. Remélem, megépül az elmúlt években lebontott úszóiskola is. Erre az időpontra lesz a városnak egy 50 méteres úszodája is. Megvalósul a közvetlen közúti közlekedés Eger és Budapest között, a 3-as számú autópálya és a 25-ös számú gyorsforgalmú út kiépítésével. Lesz új személy- és teherpályaudvara Egernek, mely lehetővé teszi Budapest és Eger között a közvetlen gyorsvonati összeköttetést. Ismeretes, hogy a város alatt mintegy 100 km hosszú pincerendszer húzódik, melynek egy része jelenleg sok gondot okoz, megromlott állaga miatt. 10 év múlva remélem kevesebb lesz a gondunk, és több lesz a pincerendszerből kialakított idegenforgalmi látványosság és vendéglátóipari szolgáltatás.
2: Múlt
0: és jelen.
2: Műemlékek, régi kis utcák,
0: új lakónegyedek, ipartelepek,
2: múltról beszélő ódonkövek,
0: a mát hirdető nagyvárosi forgalom,
2: s mindennek a tetejébe még a híres egri gyógyvíz,
0: s a még híresebb egri bor.
2: Búcsúzóul dicsérjék Eger híres nedvűjét, Vörös Marti Mihály versorai.
3: Egri bor. Ittanak a hősök, s egyik így pendíte, törökvér. Hagy folyjon, mondá hévvel az egri dobó. S folyt az azóta határ nélkül, s a barna pogányvér, s lelke dobónak for lángboraidban, Eger.

0: Mesélő Magyarország. Eger. Kedves hallgatóink, Gyárfás Endre összeállítása hangzott el. Közreműködtek a Szolnoki Szigligeti Színház művészei. Bókai Mária, Hollósi Frigyes, Huszár László, Lengyel István, Pap Zoltán, Pirót Gyula, Polgár Géza és Szombati Gyula. Technikai munkatársak Gyarmati János és Pozsonyi Tibor. A zenéjét Kutassi Ferenc állította össze. A műsort Padisák Mihály szerkesztette. A rendező munkatársa Mátyás Piroska volt. Rendezte Déri Éva.
1: Az összeállítás 1974-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 22-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: van-e reménység, mester?
1: Amíg él, lehet remélni. Ám doktor e felől óva ítél.
2: Fönn az Úr ítél, és rendelkezik életünkkel ő.
1: A természet gyakran csodatevő, s az orvosság segít.
2: Az Úr segít, bár gyakran elszólítja híveit. Imádkozzunk.
3: S együnk, mivel az ember nem csak igével él. Amíg a szendel ringatja őt, én addig jól lakom. Ne vegye tőlem szent atyám zokon.
0: Mi baja van szegénynek?
1: Vérszegény. Fő tápláléka volt a jó remény, s ez is elhagyta. Álmokat evett, s elfelejtette az életet. Bizony, mély tűrés tagadás polond volt. Atyát megszállta a sok furcsa hóbort, és alvajárt és fantommal csatázott. S most várja az utolsó örök álmot.
2: Jó lélek volt, és igazi keresztény. De nyugtalan. Ki az utat keresvén, mely a nagyságra visz, eltévedett. Mert egy az út, és végén a kereszt.
3: Már az való, hogy sok mindenbe kezdett, de magam is bámultam. Fura szerzett, de vakmerő volt. Kár, hogy annyi kába nagy utakat bejártunk, mint hiába.
4: Ostoba voltál, Sancho. S mi haszna? Szegény bolond uradnak bolondja. Hideg víz kellett volna a fejére.
2: Szentelt víz inkább.
0: Akaloda kéne ilyenkor mindig. Bírság. Én hiszem, hogy meggondolta volna iziben.
3: Úgy bizony. Kaloda, bírság. De jó. Így gyógyítan a lázat a bíró.
1: Nagy láza van. Ilyen lázat soha nem láttam én. Ez a hősök kora. Ez a hősök kora, lovag. Előre bátran, bár maga a sátán támadjon is. Sancho, ide a láncsám. Megállj!
5: Sötét rém, állj, ki vagy?
1: Barátom, jó lovag. Hol van itt a rém? Ébredj végre. Nincs harcra remény.
3: Nemes lovag, mit álmodtál?
6: Igen.
1: Ez is csak álom volt.
6: És úgy hiszem, minden csak az volt. És most a bús valóság kopáran rám mered, és kitátja torkát a sír, amelyben nincsen több kaland, és csak pihenni kell majd ott alant. Milyen kicsinye csöndes bús szoba, milyen kopottas minden bútora. Milyen rozsdás a páncélom, s a kardom. És milyen sápat lehet. És sovány az arcom.
0: Dehogy, piros.
6: A láz rózsáj rajta. A szenvedés, a kór halálra marta.
2: Testvérem, ki beszél most a halálról?
6: Ó, a halál. Az majd beszél magától.
2: Talán meggyónnál. Könnyebb lesz szíved, ha megmutatod a sebeidet, miket a hosszú utakon szereztél, és gyógyulást találsz majd Istenednél.
6: Igen, atyám. Gyónok nyilvánosan. Hiszen titkolni semmit sincs okom. Nyílt könyv a lelkem, életem. A vétkem egyetlen egy. És erre csak az égben van a bocsánat. Hittem, hogy a földön az igazság győz. És hogy még ma győzzön. Eljel szaladtam mindennek, míg az. S betörtem mindig a fejem.
3: Igaz.
7: Kevésség volt szívedben, jó lovag. De boldogok az alázatosak, mondotta üdvözítőnk a hegyen. Bánd meg, és ő megbocsátja.
6: Úgy legyen. Már érzem is, hogy egy mély és szokatlan érzés van a szívemben. Annyi harcban hiába vártam, és ma megtaláltam. Mindig gyötört a vágy, hogy harcba menjek. Most már aludni vágyom, mint a gyermek. A sisak mindig szorított nagyon. Most egy sisak hűsít a nyugalom.

0: az ég sötét, mély s magas verem, és jönnek újra. Ki az? Állj, s felej!
1: A dán királyfi jön búcsúzni tőled, míg el nem nyel a csöndes temetőkert. Nemes lovag, sajnálom lelkedet, mely meddő harcok téreim veszett, mely elvérzett a balga küzdelemben, szélmalmok ellen, birkák nyája ellen. Uralkodtál nem hallott tartományban, s most semmit sincs, és elpusztulsz hiában.
0: Tudom, tudom. Ne jól esett a harc, és minden harcok vége a kudarc.
1: Valóban, tudom én is, barátom, szépség s igazság egyként csak álom.
0: És te? Te ki vagy?
2: Nemes lovag. Sajnállak és szeretlek. Egébe szálltál boldog képzeletnek, és elfeledted, hogy a föld hazád, mely altató rögével hull marád. De lásd, Faust sorsa is üres magány, mese a varázs, lég a tudomány. Pihenj, a küzdő méltó bére ez. Engem tudásnak vágya, mely sebez, téged igazság láza izgatott. Hős vagy, tudós, mindegy az már amott.
0: Tudom, tudom, mit itt lenn, úgy kerestünk, vár ránk nyugodtan és bizton. Felettünk.
3: Dicső bolond földim, köszöntelek.
0: Lám, Don Juan, bíbor köpenyben állsz előttem, a kezedben rózsaszál.
3: Elmégy, s gyönyörben sose reszketett a tested, mely szikár, mint sziklaszírt. A szerelemnek édes csókjait és boldog öleléseit feledve éltél, tusáztál. Egy nő, drága keble, forró ölesem tárult fel neked, pedig az élt csak, aki szeretett. A sírban nincs gyönyör, csupán a féreg csókol. Én csókolok, amíg csak élek.
0: Lehet, de engem tiszta láng hevített. Te letaróltál mohón égve mindent. Engem csak egy várt, egy találkozó. A szép Dulcinea del Toboso. Igaz, hogy végül ez is elmaradt, de majd felőle álmodom alant.
3: Álmodj!
4: Dicsértessék!
3: Álmodj csak, halandó!
4: Dicsértessék!
5: Mi áradban leányzó?
4: Hallom, hogy jó úrunk beteg nagyon.
0: Dulcinea!

0: Ох, eu uram. Nemes lovak. Bizony, sok a dolog a konyhán. Annyi gond szakad napestig a szegény cselédre. De gondoltam, megnézem, hol-e. Éle?
1: Az élet semmi. Ne álmodni. Szép volt. Hadd lássam még szemed. A nyári égbolt nem kékebb, és a nyári ne felejtsek, melyek bolond szívemből majd kikelnek. Ne sírj, ne sírj. Ha szerettél talán, majd mondd meg, sírom halmán.
2: Ez a lány mit akar itt? Fölizgatott szegény, s megint hagymázas lesz. Menj!
1: A regényt adjátok ide még. Az Amadiszt, mely boldogított egyszer.
3: A sírba vitt.
4: Fogd, lovag.
3: Olvasd utolszor álmaid.
1: Mi gyönyörű, és mi bús. Ez. Igen. Még egyszer, és utolszor. A szívem itt dobbant meg, mint harci pariba a kürtet hal.
3: Amadisz, Gallia első lovagja a nyeregbe száll. Reá a legszebb hölgyek hölgye vár a ködös Albionban. Amadisz, kinek királyi arca, hangja is. Szemében a vitézség napja lángol. Nem fél a veszélytől, nem riad haláltól, a lelke tiszta, mint hó, szíve bátor, mint az oroszlán. Így megy Galliából.
1: Mi ez? A betűk lassan összefolynak. Mi ez? Nem tudom.
3: Jó, uram, nyugodj csak.
2: Bizony elég volt. Fő a nyugalom.
1: Fegyvert, Sancho.
2: Lovat.
4: Beteg nagyon.
2: Nincs gyógyulás itt. Csak a sírhalom.
1: Mit hallok? Mi ez? A régi ellenség közelget.
2: Az a halál.
1: Ó, minden seregeknek ura, segítse végső küzdelemben. Szent György, én nagy patrónusom, és engem jöjj, és vigyázz rám. Szent György, hívlak én, s akkor hiába jön a sandarém, az ősi sárkány. Szent György.
5: Itt vagyok, én hővitézem. És a hős nagyok, akik győzelmet vettek a világon és magukon, mind várnak téged, áldón. Az örök udvar leventéi mind. Így. Fogd kezem, s indulj el velem az égi várba, túl a fellegen.
1: Hol vagy? Megyek. Már hallom a harangszót, amely fogad. Ki oly sokat barom.

0: Juhász Gyula drámai költeményének rádió változatát hallották. Rádióra alkalmazta Sári László. Szereplők: a búsképű lovag Végvári Tamás, Sancho Panza Gáspár Sándor, Hamlet Dán királyfi Alföldi Róbert, Faustus doktor Balkai Géza, Don Juan Lukács Sándor, Szent György lovag Ungvári István, Dulcinea del Toboso Murányi Tünde, az orvos Bács Ferenc, a pap Pusztai Péter, a bíró Gosztonyi János. A hangfelvételt Rózeman Péter és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Messzéna Marian. Zenei munkatárs Molnár András. Dramaturg Bakonyi Péter. Rendezte Surányi András.
1: A drámai költemény rádió változata 1994-ben készült, és legutóbb 2017. április 17-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: Husza Stúdió, Kékvér, Kutyabőr, második rész. A dokumentum műsorban nemesi családok leszármazottai szólalnak meg, a riporter Hegyi Imre.
1: Cornicelli, gróf vagy báró?
2: Gróf.
1: Gróf Cornicelli.
2: De címeket eltörölték, ha jól tudom.
1: Igen.
2: Na hát akkor mellőzzük ezt a megszólítást, jó? No, múltkor megbeszéltük azt, hogy kérdésekre én nem válaszolok. Abból kiindulva, hogy én kérdésjátékot már játszottam az 50-es években, de csak kérdésjátékot. Kérdés-feleletjátékot. Azt ismerem. Így hát, miután maga nem tud, mert nem tudhat a kérdéseimre felelni, a kérdezés jogát megvonom. Nem kérdezhet. Így hát elindult egy újabb, hát vájkálós útra, hogy kivájkálja az emberekből, bizonyos társadalmi rétegből, hát azt, hogy ők hogyan éltek az állítólagos megpróbáltatások alatt. Magam nem éreztem annak, mert mindvégig remekül szórakoztam. Remekül. Ezekre a kérdésekre, amiket én feltennék, ha akarnék, nem tud válaszolni, hogy 40 esztendővel ezelőtt vétlenül, ítélet nélkül emberek százait megfosztottak lakásuktól, munkájuktól, kiterelték őket valahova az országba, ahol még a megélhetés körülményei se voltak biztosítva. Mindezt egyetlen csengőjelre történt, és mindez egy néhány évvel Auschwitz után. Hogy van ez elképzelve, hogy hogy volt? Tud erre válaszolni? Nem valószínű. Én nem gondolom. Hát ezt nem csak mi ránk terjesztették ki, akik a háború után 18-20-22 évesek voltunk, soha közülünk senki nem politizált, hanem kiterjesztették a gyermekeinkre is, X-es jelzéssel szaladgáltak az udvaron, az iskolákban. Továbbtanulásokat azt hát nem javasolták, egyetemeket pláne nem. Fogalmam sincs, hogy minek kellett megbélyegezni évtizedekre pont azokat, akik itthon maradtak. És aztán ugye nézhettük évtizedeken keresztül a tévében az egyik kiválóságunkat, aki annak idején kitelepítésvezető volt. Nem kívánom megnevezni, ismeri az egész ország. És hát akkor most mi van? 40 év után beállít valaki, és megkérdezi, hogy hogyan, hogy, mint vagytok, Pajtikám. Kellemesen egy kávé mellett, hát hogy van ez elképzelve? Megkérdezik, hogy hogyan maradtunk fent egyáltalán? Hát, talán megnyugtatás az, hogy minnyáján dolgoztunk. Nem csak dolgoztunk, hanem szereztünk is. Azok is szereztek, akik nyugatról soha semmilyen támogatást nem kaptak. Úgy látszik, mégsem volt olyan férges ez az osztály, mint ami ennek be volt állítva, hiszen nem hullottunk el. Sokan jártak már itt ugyanebben az ügyben, de én nem kívánok a magánéletemről senkinek sem beszélni. Több oknál fogva, az egyik ok, hogy szándékszom megírni a visszaemlékezéseimet, és abban aztán sok mindent el lehet olvasni. Továbbá bizalom az nem egy olyan dolog, hogy azt vissza lehet szerezni. Azt nem lehet visszaszerezni olyan könnyen. Azt vágnak ki belőle, amit gondolnak, azt másítanak meg, amit gondolnak. Az én könyvem hiteles lesz, azt én fogom írni. Sok érdekes dolog lesz benne, és rendkívül sok mulatságos. Például az, hogy miért nem vettek föl a József Nádor téri WC-be WC-s néninek. Mert ez bizalmi állás, alkalom nyílik négy szemközti beszélgetésekre és agitálásokra. Arról is, hogy 6 évig dolgoztam naponta egy fő pártember feleségénél, akiből kultúrembert kellett csinálni Tonyosi lévén. Elég szépen sikerült is. Az asszonyon nagyon jó barátságban voltam, hiszen igazi és hamisítatlan paraszleány volt. Annak, hogy ma csak 3600 forint rokkant nyugdíjat kapok, nem az az oka, hogy nem dolgoztam, hanem még a kedves fő pártember sem volt hajlandó bejelenteni. Így hát ez a nyugdíj rovására ment. Nem jelentett be, mert a tudásom kellett, de hogy az SZTK-t helyettem fizesse, hogy bejelentsen, az már nem kellett. De nagyon jó barátságban voltunk. No hát, hogyha ebből valaha lesz egy adás, amit fogalmam sincs, hogy miért csinálnak, nem tónozok át se, hát remélem hálából kapunk néhány szót arról, hogy miért lettünk most jó fiúk. Csak nem tartanak minket esetleg egyenrangúaknak. Mi az, ami megvan nekünk most bocsátva? Mi volt a vétke például az én generációmnak, és mi a gyermekeinké? Ez az ország nekem nem hazám. Erdélyi vagyok, és ezt sohasem fogom magaménak vallani, mert itt lámpással kell keresni az olyan elavult dolgokat, mint hazaszeretet, magyarságtudat, stb. Azt hiszem, vége az audienciának, amit nem tudom, ki adott kinek.
3: Kornis Elli audienciája itt véget ért. A műsor azonban most kezdődik. Nem divat témában utazunk. 10 évvel ezelőtt első ilyen műsorunkban ugyanezeket a kérdéseket tettük fel. Lehet, hogy a kérdések ma bátrabbak, s a válaszok őszintébbek.
4: Történelmi irat fekszik előttem, nyilatkozat, alulírott Faust Imre, budapesti lakos, bünteti jogi és minden anyagi felelősségem tudatában jelentem ki. Acél Edét 1944-ben ismertem meg, tudomásomban arról, hogy a Magyar Ellenállási Mozgalom tagja volt, és 1944 év szeptemberében Moszkvában járt, ahová ő vitte az első fegyverszüneti kérelmet. Ennek a bizottságnak én is tagja voltam. 44 októberében Budapesten volt, mármint Acél Ede, a nyilas uralom átvétele után köröző parancsot adta ki ellene azzal, hogy bárki feltalálása esetén agyonlőheti. Így bújdosott, és 1944. november végén ismeretlen körülmények között eltűnt. A fentieket bármely hatóság előtt esküvel is megerősíthetem. Faust Imre saját kezűleg. 1948. június 3-án Faust Imre saját kezűleg.
5: 44 őszén a nyilas pucs után mi álnéven bujkáltunk, ugye a gestápó a halálra ítélte a familiát, apámat, és hát ez ugye pausáléba ment, a család fő miatt ugye bűnhődni kellett az egész családnak, hát ezt ismertük a későbbiek folyamán, aztán saját bőrünkön is, csak más előjellel, más színben. Álnéven szerepeltünk, ilyen papíraink is voltak, Almási Elemérné, és a másik nevünk pedig volt Antalfi Endréné. Mi nem sokat éreztünk bele, mert nagyon kicsik voltunk, de az idősebbek, hát főleg a legidősebb bátyám, ő azért kivett a sűrűjét a dolgokból, mert nem tudom, a német hullák zsebéből szedte ki a kétszer sültet, és hozta nekünk az élelmet, mert fent laktunk a Zsindely villában. Zsindely Feri bácsi államtitkár volt, felesége Tüdős Klára, és őt egy csomó embert bújtatott, többek között mondjuk apront a feleségét is.
4: Az édesapja sorsa, aki, ha jól tudom, a magyar békeküldöttség tagja vagy vezetője volt annak idején, hogy a háborúnak véget vessenek, máig ismeretlen.
5: Hát a sorsa ismeretlen, mert 44 december elején átment az oroszokhoz, annyit tudunk erről írásos dokumentum, ami valami fontos megbízatással, és akkor nyoma veszett.
4: Igen, de előzőleg ő már megjárta Moszkvát egy békedelegáció vezetőjeként.
5: Hogy ki volt a vezetője, a
4: teljes nevén az édesapja?
5: Acél Ede.
4: Nem kellett volna abban a sorsban részesüljön a családja, amelyikben a kitelepítés során az arisztokrata családok. Hány éves volt akkor?
5: Hát annak a kitelepítés, hogy az 50-ben volt, tehát akkor 8. Tiszarafon laktunk, 49-ig viszonylag felhőtlen volt az ég, hogy utaljak a korábbi mondására, mert apám, mint a nemzeti ellenállásban részt vett személy, hogy mondjam, 49-ig mi nemzetgondozási segélyt kaptunk. Tehát az nagy pénz volt, akkor bekapott anyám az új forintból 739 forintot. Ugye hát, mint ellenállók, hát ez dukált az akkori felfogás szerint, amit aztán Révai Kálmán egyik napon a másikra megvonatott. Felszólított anyámat, hogy ja igen, hát felszólított először, hogy lépjen be a Magyar Partizán Barátok Szövetségébe. Ez a levél máig is a birtokunkban van, Révai Kálmán saját kezű aláírásával. Szerintem tudjuk, hogy Révai Kálmánnak mi lett a sorsa, őt is elérte a nemezis, és akkor felszólították őt, hogy lépjen be az MNDSZ-be. Amit persze megtagadott természetesen, és akkor máról holnap ezt a nemzetgondozási segélyt megvonták tőle. És körülbelül ettől az időtől datálódik aztán a felhősebb égbolt, amiben mi gyerekek nem túl sokat éreztünk, hogy en blokk.
6: De hiszen nem volt családfő. Hogy tudtak megélni?
5: Hát anyánk gondoskodott minden dologról, és hát úgy zajlott az élet. Rengeteg segítséget kaptunk a faluban is, anyámat rettentően segítették, a cigányoktól kezdve az égvilágon mindenkiig. Egyedül mondjuk a hivatalos szervek, ami nem sok emberből állt, 2-3 emberből, azok viszont sokszor bestiális módon viselkedtek. Ezekről dokumentumok vannak, nagyon furcsák, amik szerencsére megmentődtek a mai napig. Aztán ugye mami összeszedett egy csomó állatot, hogy minket eltartson. Volt egy tehenünk, volt egy, azt Bimbónak hívták, volt Zsuzsi a mangalicakoca, voltak tyúkok, voltak libák, hát nem háztáji méretekben, de voltak. És akkor napirenden voltak a rendőrségre való becitálások, büntető parancs jött, hogy vizezzük a tejet, akkor nem tudom, van itt egy levél, hogy nem tudom, másnapra egy tehenet vigyünk be. Na, ezt nyugodtan olvassa föl, mert mindjárt előszedjük. Tehát ez egy sajtpapír, egy rossz papír fecnére kitépés ráírva. Községi tanács végrehajtó bizottságára Tiszarov. Felszólítás két ellen. Felszólítom Acél Edénék Kulák tiszarovi lakost, hogy a holnapi napon, egy szóban, azaz 28-án reggel 7 órára egy darab vágómarhával minden körülmények között jelenje meg a községi tanácsházán. A vágómarhát minden körülmények között vezesse fel, ha nincs meg, úgy azonnal szerezze meg, ellenkező esetben, mint szabotáló kulákot fogom feljelenteni. Tehát fentiek szerint köteles eljárni. Jó fejős tehén, vagy olyan jószág, amely be van folyatva, nem jöhet számításba, ha ilyen nem volna gazdaságban, úgy vagy vegyen, vagy pedig cserélés folytán a megszabott határidőre állítsa elő a fenti jelzett helyre. Tiszarov 1951. augusztus 6-án Bárci Imre végrehajtóbizottsági elnök, Makai József vegyűjtési előadó. Jött az adó végrehajtó. Nap mint nap, hol tyúkot vittek el, hol disznót vittek el, hol tehenet vittek el. Ez már családtagnak számított az adó végrehajtó. Ezt vitt el, azt vitt el, és a végén azt mondta, hogy anyának szép titokban, hogy hagyja itt a falut, ne szóljon senkinek semmit, költözzék el egyik napra a másikra, mert ki van adva utasítást, hogy mindent el kell hordani. Ez felsőbb helyről jött. És akkor emlékszem egyszer, mami hétfő mondta, hogy nagy gyerekek csütörtökön alomars. Ennél megszöktünk Rofról. Fogadott egy kocsit, lovaskocsit, arra fölpakoltunk valami kis cókmókot, kivittek minket Taksonyba az állomásra, és nem Taksony, pusztataskony. Az állomásra, és aztán feljöttünk először Felnémetre, ott volt a nővérem mérelszámoló, és aztán pedig átjöttünk Vácra, ahol ő takarítónő lett a kőbányában, fönt a Naszájban. Havi kemény 400 magyar forint, 420 forintért. 8 általános befejeztem, akkor beiratkoztam a ferencesekhez, Esztergomba, tehát Szentendére, jött a forradalom, után abba kellett hagyjam a gimnáziumot, mert nem volt pénzünk, mert közben letartóztatták a bátyámat népellenes összeesküvésért 19 évesen, kapott természetesen, mint X-es és osztályidegen 14 évet. A ferenceseket abba kellett hagyjam, és elmentem Inasnak. Mintakészítő Inasnak, amit aztán el is végeztem 3 év alatt.
6: Munkás életet kezdett.
5: Hát az olyan félig volt munkás élet, mert utána beiratkoztam esti technikumba, tettem egy különbözeti vizsgát, beszámították a gimnáziumot, érettségiztem faipari technikumban, aztán pedig rögtön fel is vettek az egyetemre Sopronba, szintén levelezőre, és aztán így a továbbiakban így ment minden szépen tovább.
6: Most hol dolgozik?
5: Óbuda TS.
6: 3 gyereke van, mert mindegyike sikerült találkozni.
5: Nem, 4.
6: 4? Akkor hol a negyedik?
5: Ki hiányzik?
7: Balázs.
5: Balázs hol van?
7: Hittanon.
6: Mire tanítja a gyerekeit?
5: Na, mire tanítjuk? Legyenek becsületes magyar emberek, és ne higgyék azt, amit állandóan súlykolnak nekik, hanem amit a saját maguk tapasztalnak, az az igazság.
6: Szóval itt az előbb a beszélgetés során Kaliforniáról és Floridáról.
5: Igen.
6: Azt hiszem, hogy állt a szemafor, hogy mehetne.
5: Hogy? Hát mi, néha 44 végén apám azt mondta anyámnak, hogy jönnek az oroszok, németek elvesztették a háborút, azok se különbök, mint az oroszok. Választhat egy országot, Európában bármelyik országot választhatja, ő oda kijutatja gyerekestől, Pereputyostól. Anyám azt mondta, hogy nem, mi itt maradunk. Tehát ez nem választás kérdése. Itt a helyünk.
6: Gróf, Festetis Györgyel beszélek?
8: Igen, Festetis György vagyok, igen.
6: Ameddig vártam Festetis Györgyel, munkatársai azt mondták, hogy erre a kérdésemre, mármint, hogy mi a kapcsolat Festetis György és a színház történet között, hogy kérem szépen annyi, hogy egyszerűen már kora révén nem mászhatott többet tetőre, hiszen tetőfedő volt, és akadt egy intézmény, amelyik fölismerte a nyelvtudási készségét, hogy 3 nyelven, európai szinten és anyanyelvi szinten beszél, és itt nyert alkalmazást. Igen. Így pontosan?
8: Pontosan így, igen, egy kollégától hallottad, és ez pontosan így mondod, csak hogy nem 3, csak 2 nyelven beszélek, angolul és németül, igen. Hát nem leszámítva azt, hogy van egy görög érettségém, de hát azt nem használom még a gimnáziumból visszamenőleg.
6: A Festetis család azok számára volna ez hézekpótló, akik nem tudják. Milyen szerepet játszott a magyar történetben, a magyar történelemben, illetőleg a magyar kultúrtörténetben?
8: Hát kezdjük legelején Festetis Györggyel, az első Györggyel, aki a Helikon megalapítója, a Georgikon, és az első gazdatiszti iskolát alapította meg Georgikon címen Keszthelyen. Ennek a fia László, ez szintén színész, illetve színház pártoló valaki volt, mert a legelső magyar nemzeti színházhoz, ami Balatonfüreden épült föl, 4 korintuszi oszlopot ajándékozott, ami közül 6 ajándékozott, és 4 még most is áll a szabadtéri színpadon Balatonfüreden, most mai napig. Azután adva volt Festetis Leó, ez volt az operaháznak az intendánsa, és maga is írt darabokat. Azután volt Festetis Andor, aki szint az nagybátyja, apám nagybátyja a 80-as évekből, szintén írt színdarabokat, és maga is játszott Tolnai néven. Isten adta, tehetségtelen ember volt, de a darabjai sem voltak sokkal jobbak. Más kapcsolatunk így a színházról szorosabban nem igen volt, és én csak úgy kerültem ide, hogy miután tényleg mondta a kollégám, hogy részben tetőfedő voltam egy darabig a kitelepítésem után, azután a házkezelőségnél dolgoztam, mint vízszerelő, azután egyetem egy kellemes pillanatja volt, amikor a általános műszaki és faipari vállalatnál, mint faipari felső marós voltam. Tulajdonképpen én jogász vagyok, én a jogi pályára készültem, de hát azt Rákosi tőlem, amikor megjöttem hadifogságból 48 karácsonyán, fél év múlva megvonták a jogi lehetőségeimet, és csak fizikai pályán volt szabad elhelyezkednem. Akkor kerültem a betonútépítővállalathoz, ahol igen jól éreztem magad, egész a kitelepítése, még 52-53-ban voltam kitelepítve. Az egy nagyon vidám idő volt, ahhoz képest, hogy előzőleg 4 évig hadifogságban voltam, mert ott is fizikai munkát, meg itt is fizikai munkát végeztem, csak különbség az, hogy itt hasonló sorsúakkal, hasonló fiúkkal, és hát hazámban is, nem külföldön. Az érdekes megfigyelni a hasonló sorsai között, hogy akik sokáig voltak hadifogságban, 4-5 évet, azok közül nagyon kevesen disszidáltak.
6: Vajon mi a magyarázat?
8: Sokat voltak távol a hazájuktól, és egyszer már átérték a honvágyat. Ami egy komisz dolog. Ez komisz dolog a honvágy, rosszabb, mint egy rossz betegség. Úgyhogy még egyszer nem akarták áttérni, mert jó, akkor kimegy 56-ba, pillanatnyi zavarok, elmezavarok miatt kimegy, és ott kint érdegél, és utána, mint hogy vannak barátaim, akik nem voltak ugye se kitelepítve, se hadifogságba, kint élnek ebben a korban, amiben én vagyok, 75 éves koromban, hazátlanok. Anyátlanok, és annak örülnek, hogy itthon vagyok, és azt hiszik, hogy én minden nap beülök a zserbóba, a régi zserbóba, és ottan gusztálom a leföl járkáló társaságot, de persze nem ülök be, mert eszemet nincs is pénzem közben. De hát nem is ez, nem volt az életformám, hogy így beücsörögjek, de ezeknek határozottan honvágyuk van, és nem találják a helyüket, bár nem sok évük van hátra.
6: A grófi korona legalább szimbolikusan az viszont megmaradt.
8: Hát az természetes megmarad, épp úgy, mint hogy megmarad a Tolnai előnév is, ugye. Ez megmaradt, mi a grófságot 1764-be kaptuk. Az nem mindegyik, különféle ágok kapták 64-68-ban, nem egyszerre, mindig ki miért kapta. A mi águnk például azért kapta, mert török fogságban volt 3 évig az egyik leszármazó, és ennek az alapján kérte a király ezt a kegyet akkori császártól.
6: Mit szól az ausztriai rokonság, ha ezt így elmondod neki?
8: Ők ismerik, és teljesen akcepták. Itt akartam maradni.
4: Azt mondják, ez volt az ára.
8: Gyurka bátyám, mondják, te itt maradsz, mert ezt tartod a hazádnak. És mondtam, teljesen igazatok is van. Az egyik, első másodfokú unokatestvérem az Hollandiában van, a Dénes, az ekvádori konzul, Dénes. A másik az elég közismert, a Feszterics Antal, dr. Feszterics Antal, az Göttingenben egyetemi tanár, a vadbiológia, a vad élettan és vadászati szakot dolgozik, mint egyetemi tanár, segéd, illetve tanár segéde volt Konrád Lorenznak, a közismert, és írt egy könyvet is a Lorenzról, ismered biztos, megvan a könyv is nekünk, sajnos magyarban nem jelent meg, ezt Antal írta. Ő a zöldekhez tartozik Ausztriába, de nem a politikai, mint a nyugat-német zöldek, hanem ő tényleg a természetvédő.
4: Igen. Apropó, te hova tartozol itthon most a 89-es Magyarországon?
8: Én sehova. Én kérlek szépen, mint eddig is, teljesen semlegesen tartozom, és nagyon, nagyon szorítok, hogy az, amit most kigondoltak, Perestroika magyarban, ez sikerüljön, kérlek szépen. Én erre drukkolok.
4: Végre miben, ha mérlegre teszed az életed, akkor keserű ember vagy?
8: Nem, egyáltalán nem
4: vagyok. Is hagytad tovább mondani.
8: Nem vagyok, egyáltalán nem vagyok keserű ember. Én nagyon meg vagyok elégedve, nagyon jó érzem magam, te látod itt, hogy milyen jó környezetben vagyok, és akárhol voltam, nem akarok felvágni vele, de általában megkedveltek az emberektől. Közvetlen voltam, sose éreztettem, hogy én ki mi vagyok, hát mi vagyok, egy segédmunkás voltam, ugye, aki igyekezett nem leesni a tetőről, hanem muszáj, tudod, ugye, hát szóval ez a harchelyzet, igen.
4: Mennyi a nyugdíjad?
8: 4300 forint.
4: Hány elszámolható év után?
8: Körülbelül 40 év után.
4: Ebből mennyi volt jogászi év?
8: Mondjuk 9.
4: A többi pedig
8: fizikai munka.
4: Dr. Eszterházy Mátyás Hortra lett kivezényelve, kitelepítve. Tulajdonképpen akkor milyen vagyoni helyzetből került oda a szénakazlak mellé?
9: Vagyoni helyzetem nem nagyon volt akkor már, hiszen a földesem után voltunk, családom vagyona fölbirtok volt, az természetesen nem volt. Volt egy szépen berendezett budapesti lakásom, egy gyermekem és feleségem a 8. hónapban. Így vonultunk be, ottan, mint népellenség, ahol valamikor aztán éjfél után a kijelölt házigazdánk, egy kulák család befogadott minket. Mi akkor már pesti, mai szóval élve fülesek után úgy tudtuk, hogy ez csak egy átmenet lesz, sokkal távolabbi, mondjuk úgy keleti irányban
4: lesz a végállomás
9: irányuló utazásnak. Nem így lett, hála Istennek. Így hát nagyon hamar utána kellett nézni, hogy miből is élünk meg. Így először a helyi templom építésénél dolgoztam, mint segédmunkás. Húzkodtam szépen fel a kváderköveket. Máma már messziről szépen láthatók, jó helyre kerültek.
4: Hogy szólították a munkatársak?
9: Attól függ. Vagy doktor úr, vagy magyikám.
4: Az nem került szóba, hogy gróf úr?
9: Nem. Hát miért került volna? Azok törvénytisztelő emberek voltak, egyrészt, másrészt engem se akartak csúfolni. Mert hiszen az, hogy azok és mink, az ott is megvolt, az azok kezdődtek a tanácsházán, folytatódtak a járás és megyei párt és egyéb állami funkcionáriusoknál, amink volt a falu népe. Abba én is beletartoztam, hiszen voltam én közben, azután még segédmunkásnak is kivezényelve a végrehajtó mellé, ahol is az volt a dolgom, hogy a paraszbácsinak a padlását lesöpörjem. Azaz egy zsákonként lehordjam az elhordani való dolgokat. Na már most én ezt tudtam, hogy neki ennél több dolga nincsen, mármint vetőnap, stb. Tehát kérdeztem, hogy hát ne talántán tudna olyan helyet mutatni nekem ott a padláson, ahova egy zsák elférne. Mert hát emberek vagyunk, ugye.
4: És tudta, hogy mit jelent az, hogy a következő évre nincs vetőmunk?
9: Én tudtam, ő pláne tudta. Mutatott is egy nagyon okos helyet. Így hát úgy történt a dolog, hogy egy zsákot megraktam, azt elraktam oda, a másikat szépen levittem a Az udvarra természetesen ez lassan ment, így hát az illető végrehajtó hát nyosztrigált engem, hogy miért csinálom ezt ilyen lassan. Mondom, hát ki azt csinálja, ami az ért, én ezt még nem igen csináltam, így hát elnézést kérek. No hát tovább ment ilyen lassú tempóban, ami nekem rettentő gyors volt, mert tulajdonképpen egy zsák helyett mindig kettőt raktam, meg is raktam el az egyiket ide, a másikat oda. No, ezt így azért csak elmondogatták úgy a faluba, úgyhogy én ottan tényleg a mi kategóriába kerültem.
6: Doktor, visszaemlékszik-e arra, hogy a kitelepítő határozat hogy hangzott?
9: Nem.
6: Arra sem, hogy milyen kormányrendeletre esett?
9: De, azt hiszem 38-39, minden esetre háború előtti rendeletre való hivatkozás volt. Nézze, nyomatékot adott neki, hogy legalább 2 méter magas ávos, aki ezt nekem hozta reggel 5 órakor, úgyhogy ezt a részletet olyan nagyon nem beszéltük ottan meg.
6: Ha az ember hallja az Esterházy nevet, akkor arra gondol, hogy vajon a világban nem akadt olyan tehetős rokon, aki például ettől a sorstól meg tudta volna kímélni a magyarországi ágat?
9: Ez nem pénzkérdés volt.
6: Hanem?
9: Hanem az, hogy én itt voltam. Az meg ott. Nem egészen értem a kérdést.
6: Tehát amikor már választhatott volna, hogy itt hagyja-e ezt az egész megpróbáltatást?
9: Bocsánat, akkor értem. Amikor már választhatott volna, az 56-ban volt. Addig nem. Én választhattam volna, hogy teszem azt például 45-ben, hazajövök-e az amerikai fogságból ide, vagy ott maradok-e, és akkor kint próbálkozok valamire. Nagyon természetes volt, hogy hazajövök. Édesanyám itt volt, és különben is az embernek valahová tartoznia kell. Én nagyon szeretek utazni, valamelyest bírok nyelveket, tehát el se adnak, de haza kell jönni valamikor és valahová. No hát ez itt van. 56-ban a házunk előtt, pardon, házunk, lakásunk előtt állt egy autó, és ottan kiszállt valaki, aki azt mondta, hogy na most én szálljak be, és akkor most a családostól kivisz Ausztriába. Mondtam, nagyon szépen köszönöm, majd legközelebb, ha útlevéllel, és én is úgy gondolom, hogy ez időszerű.
6: És mikor lett időszerű, hogy saját útlevelet kapott?
9: A 60-es évek elején kaptam, voltam is kint, sőt, kérem, szolgálati útlevéllel is voltam kint, mert egy német nyelvű heti lapnál dolgoztam, és akkor a
6: Budapest Eruncsáó.
9: Pontosan.
6: Most hogy tekint szét a világban? Bölcs rezignációval, megkeseredetten, elégtétellel.
9: Németül kell válaszolnom, weder noch. Tehát se így, se úgy. Bölcs rezignáció, ez bölcsesség kellene. Nem hiszem, hogy ez nekem tulajdonságom. Elkeseredettség végképp nem tulajdonságom. Majd valahogy lesz.
6: Együtt ezzel a szabadabb lélegzéssel, amit mostanában oly sokan hangoztatnak, és még többen kihasználnak?
9: Kérem szépen, ez egy nagyon sokkal komplikáltabb dolog, mint ahogy ez a kérdés ezt feltételezni, engedni. Bizalmat veszteni rendkívül könnyű. Bizalmat visszanyerni rendkívül nehéz. Ha a mostani vezetőségnek ez sikerül, én leszek az első, aki szívből gratulálok neki. Meg kell mondanom, hogy rendkívül szerény összegű fogadást tennék erre, hogy ez sikerül neki.
6: Két gyerek, akik hát nemzetközi hírű, elismert emberei lettek a saját tudásuknak és a saját hivatásuknak. Talán valamiféle vigasztalás és elégtétel a számodra?
9: Nem fogom így föl. Esetleg kis önigazolás, mert én annak idején, amikor ezek kezdtek növekedni, azt mondottam, kérem szépen, valamivel többet kell produkálni ahhoz, hogy elfogadjanak benneteket, mert ez a család ilyen volt, illetve most ilyennek van beállítva. Én senki működését nem tudom elítélni. Apám elvégre 1917-ben miniszterelnök volt. Amin megbukott, azaz akkori úgynevezett titkos választójog, ami akkor egy rendkívül progresszív program lett volna, nem ment. Nemzetközi jogilag, illetve mivel akkor, ha valaki nem tudná, akkor világháború volt, ő is egyike volt azoknak, akik az osztrák Magyar Monarchia különbékéjét szorgalmazták. Bővebbet a Sixtus-féle levelek, stb., akit érdekel, utána lapozhat. Továbbá 44. szeptemberében volt az úgynevezett koronatanács, amin ő is részt vett, aminek köszönhette azután Sopronkőhidát és annak folyamányait, ahol is a kiugrást határozták el. Hogy ez 6 héttel később történt meg, és olyan amatőr módon, ahogy, erről már nem ő tehetett. No, így hát én nekem nem volt okom arra, hogy az elődeim, nevezem őseimnek a működését hát hetelenítsem. De tudomásul kell venni, hogy 45 óta de a nevünk kvázi szimbólumnak számított a háború előtti, illetve felszabadulás előtti kizsákmányolós világ
6: fémjelzésére.
9: Mondjuk így. Hogy ez mennyire nem így volt, ezt most zárójelbe teszem meg, vagy mondom, hogy én azóta 46-47 megutána is még többször voltam abban a faluban, ahol hát apámnak birtoka volt, és ottan komoly veszekedések hangzottak el, hogy én vajon mostan kinél fogok megszállni. Mert hát azért valahogy úgy tűnt, hogy engem már túlzottan nem utálnak. Az egyik része azért, mert a falusi csapat jobb szélsője voltam, és csak lőttem egy pár gólt ottan, nem sokat az igaz. A másik pedig...
6: Marci többet lőtt életében.
9: Jesszus Mária, hát onnan jött ez a futball szeretet. Mikor kicsi volt, akkor egyszerűen megtiltottam, hogy kezében nyúljon a labdához. Kénytelen volt a lábával hozzányúlni, aztán idővel úgy nyúlt hozzá, hogy ebből pénz is lett. A másik pedig az, hogy úgy tűnik azért a se apám, se nagyapám, se a többiek azt a kizsákmányolást olyan formában nem gyakorolták, hogy az gyűlöletes lett volna a közvetlenül érdekeltek előtt. Gyűlöletes volt azok előtt, akik úgy gondolták, hogy hát na most, hát eljött az ő idejük.
6: Eszterházy Péter és Eszterházy Márton tulajdonképpen úgy folytatták az életüket, hogy bizonyítottak.
9: Igen, de ebbe én nekem nagyon kevés részem van, ebbe én nekem semmi érdemem nincsen. Ha bármibe tudok neki segíteni, az egyiknek egy-egy fordítással, a másiknak, hát Marcinak én nem is tudok segíteni, mert az annyira jobban tud focizni, mint én bármikor el is képzeltem volna, hogy tudnék, hogy azt ő neki kell magának csinálnia.
6: Hát. Mutassa csak, tehát keresztlevél.
10: Olvas. Keresztlevél szerint 1936. december 22-én születtem Budapesten. Édesapám gróf Széki Teleki Ferenc földbirtokos, anyám, édesanyám Mándi Márta, keresztülőm Winkler Istvánra, gróf Zicsi Gézáné és Zugligeten dr. Huszár Elemér plebános keresztelt.
6: Mikor szólították utoljára gróf úrnak?
10: Legfebb tréfából szólítottak középiskolában osztálytársaim, vagy egy-két barátom, de ez nem volt rám sose jellemző.
6: Emlékszik, ügyvéd úr, amikor telefonon megkerestem, akkor szinte belém folytotta a szót, és azt mondta, hogy ne az ön életéről beszélgessünk, hanem volt magának egy nagyon jó ismerős, egy kis zsellér gyerek.
10: Igen, volt egy osztálytársam, aki nem értelmes, nem intelligens volt, lángész volt. Akinek az édesanyjának a férje elesett a második világháborúban, 5 gyerekkel ott maradt, hogy fel tudja nevelni 5 gyermekét, hozzáment egy 20-hornas gazdához, ezért aztán a gyerek kulák minősítésű lett. Piaristáknál osztálytársam volt, minden évben megnyert az országos tanulmányi versenyt fizikából, matematikából, amelyel felvételi nélkül kellett volna már egyetemre bejutnia. Utolsó évben angolul írta. Érettségi után találkoztam vele, nekem szerencsém volt, talán a legnagyobb szerencsém az akkori osztálytársaim közül, bejutottam ipariskolába géplakatos tanoncként, és egyik este Nyugatinál találkoztam vele, elmesélte sírva az osztálytársam, hogy ilyen vas lapátoló segédmunkás volt, de kirúgták, amikor megtudták, hogy kulák is a piaristáknál végez, később aztán megtudtam, hogy Cambridge-ben végezte el az egyetemet az angol királynő mester gyűrűjével, és most a Cape Canaveral látható bázison főtechnológus, saját külön repülőgépén jön haza a mezítláb vezetve papucsban, amikor édesanyjának Kunszent Mártonban a tanyán meg kell csinálni egy villanykapcsolót.
6: Hogy hívják?
10: Szabó Andrásnak hívják.
6: Szóval nem a maga sorsa jutott eszébe, hanem ennek a gyereknek a sorsa.
10: Nem csak ennek a gyereknek, hanem azoknak, akik a piaristáknál végeztek. Egy se jutott be felsőfokú intézménybe, mindegyik hasonló módon segédmunkás lett. A piaristák adtak az általános intelligencián felül egy olyan kreatív tudást kitartani, egy küzdeni vágyást, egy valláserkölcsi alapot, egy olyan átlagot meghaladó szellemiséget, hogy mindnyájunknak ez volt egy életre útravaló. 99%-unk, akiket csak ismerek, osztálytársam vagy iskolatársam, mind akár a hazának, vagy akár külföldön megbecsülést és érdemet szerzett, mint orvosok, mérnökök, egyetemi tanárok. Hozzájuk képest én hát egészen alacsony szinten vagyok, mint kisügyvéd.
6: Mit jelentett ez a bizonyos grófi származás? Jelentette valami iránytűt, vagy valami mércét?
10: Önmagában véve a származásom annak idején semmit sem jelentett, abból nekem csak hátrányom volt. 51-ben még a kitelepítés elől kellett menekülni, 9 évig az egyetemre nem jutottam be, géplakatos voltam. Önmagában véve akkor semmit, amire büszke voltam, csak az, amit saját magamtól elértem. Az, hogy 9 év múlva egyetemre tudtam kerülni, az, hogy még azt a 9 évet se tekintem elveszett időnek, a személyzeti osztály javasolt volna egyetemre, de csak műszaki egyetemre, és ezt a véleményt én beadtam jogra. Esti egyetemre egy évet elvégeztem, utána szépen különbözetivel átkerültem Nappalira, amikor megtudták, akkor kirúgtak a gyárból Nappalira, de hát kénytelen voltam jó tanulni, anélkül egy vállalatnál elköteleztem volna magam, majdnem 1500 forint ösztöndíjat kaptam, úgyhogy ez elég jelentős összeg volt. Visszatérve, hogy hogy rendezzem el, azért kellett ezt elmondanom, mert igaz, hogy nem ez a rendszer, ez a demokrácia nyitotta ki nekem az ajtót arra, hogy valamit mégiscsak tanuljak. Én törtem be 9 év múlva. Mégis voltak éppen ebben az országban lakom, ez az ország ad nekem kenyeret. Én úgy érzem, hogy itt a helyem.
6: A Cseppeli ügyvédi munkaközösségben dolgozik?
10: Azóta, mióta végeztem, már 2 évtizede ott dolgozom.
6: Ugye mi a kapcsolata a családnak a gróf Teleki Pál nevezetes Telekivel?
10: Rokonom Teleki Pálnak a gróf Teleki Pál unokájával nemrégiben találkoztam, aki Magyarországon járt egy ilyen kőolajipari küldöttségnek az élén és világban küldöttség élén, és a Sziráki Telekilázok tárgyaltak ilyen vonatkozásban. Itt beszélgettem vele. Azon kívül én magam konkrétan gróf Teleki Sándornak a dédunokája vagyok, aki Petőfi Sándor barátja volt, akinek Koltón írta a kastélyában, Nászútján a szeptember végén és más halhatatlan verseket, és aki egyébként már részt vett Spanyolországban a karlista forradalomban, aki bentábornoknak volt az ezredese, tárnokmestere, mai értelemben vett vezérkari főnöke, akinek Táncsics Mihály volt a nevelője, és aki Garibaldi seregének egyik ezredese volt. És visszatérve még elnézést kérek, úgy érzem, most jelent valamit a származásom. Azért jelent valamit a származásom, mert a legbaloldalibb, legelfogultabb, beállítottságú ember előtt se szégyenkezhetem a családom miatt, nem csak Teleki Pál, nem csak Teleki Sándor, hanem Teleki László, Teleki Blanka, Teleki József, a Magyar Tudományos Akadémia alakítója, Teleki Téka megalakítása, mind adtak valamit a hazának.
6: Most mit csinál? Azon kívül, hogy ügyvédeskedik 20 éve.
10: Ezen kívül részt veszek a Független Jogászfórum munkájában, de legelső sorban a most újra születő és újra szerveződő cserkész mozgalomban végzek munkák. Nem csak a gyerekkori romantikán vezet erre, hanem visszatérve még egyszer a múltra, az ősökre, úgy érzem, hogyha tudunk ismét feltámasztani egy olyan mozgalmat, amelyek ennek az országnak egy etikai elit ifjúságot nevel, magyarán mondva emberebb embert, és magyarabb magyart, akkor úgy érzem, hogy a név, a nemesség kötelez, nobile obligát, és akkor valósul meg az a piarista osztályfőnökömnek a mondása, hogy sok rám nézve, hogy sokáig tart, amíg az eperfa levélből sejem szövet lesz.
3: Beszélgető partnerem 23 éves fiatalember, első osztályú labdarúgó.
11: Tornával kezdtem a KSI-be, aztán nem nagyon tetszett, hogy csak edzésekre jártunk, és hát a versenyek alig voltak. Hát 10 éves koromban volt ez, aztán haverok csávítására átpártoltam a fotballra.
3: Hol játszol most?
11: Ferencvárosban.
3: És akkor most már egy bemutatkozást is?
11: Eszterházy Márton vagyok.
3: Amikor én megvártalak az öltöző ajtóban, valaki odaszólt neked, hogy mi van, grófocskám?
11: Hát ugye általában ismerik a játékosok a családnak a múltját, meg én is meséltem erről.
3: És amit elmondtál a játékosoknak, az körülbelül annyi, amit a köztudat is tud, hogy az Eszterházy családnak két nagy ága volt, de folytasd te.
11: Hát igen, a hercegi, meg a grófi, mi a grófi ághoz tartozunk. Hát és különösebbeket nem mondtam, csak kérdezték, hogy hol voltak a birtokok, és hát Tata környékén, Dunántúl.
3: Kérdezték, hogy mennyi?
11: Csak úgy tudom, hogy fél Dunántúl, de ez egy kicsit túlzás. Legidesebb bátyám az író, nekem a sportéletben, hát ez jött ki.
3: Volt-e olyan ki nem mondott dac bennetek, hogy az életben megmutatjátok?
11: Bennem nem. Engem hívhatnának Kovácsnak is, szóval nem. Bennem ilyen semmi nem volt, hogy most én Eszterházy Márton vagyok, akkor én megmutatom a történelem, vagy magyar órán szóba került a családi név, vagy hercegi, vagy grófi, és akkor mindig rögtek rajtam.
3: A régi grófokkal, nemesekkel, vagy azok leszármazottaival tartod el kapcsolatot?
11: Ha nem tudom, miért kell mindig feszegetni ezt a grófi dolgot, mert én nem érzem magamat se grófnak, se semminek. Egy vagyok a mai fiatalok közül, semmi különös érzés nem tölt el, hogyha erre a névre gondolok, szóval semmi.
3: A magyarországi Eszterházy kastélyokban jártál-e?
11: A kastély, ami közvetlen a családhoz tartozik, az a Csákvári, ami most időszanatórium, azt most nagyon szépen rendbe hozták, és tavaly néztem meg. Hát egy elég fura érzés volt, de úgy nem éreztem semmi nosztalgiát, hogy most mi lenne, hogyha enyém lenne a felső emelet. Gátás iskolás koromban jártam Fertődön, a hercegi kastélyban. Hát az múzeumnak van berendezve, de bejáratnak le kell venni a cipőt, papucsot kell húzni, és meg kell venni a belépőt. Hát most ilyen csoportosan voltunk, de hát én mondom, hogy nem veszek egyet, és aztán rám szólt a néni, hogy fiatal ember vegyen jegyet, és akkor mondtam neki, hogy hát azért majdnem itthon vagyok, csak nem fogok egyet venni.
3: A Budapesti Történeti Múzeum büféjében beszélgetek egy fiatalemberrel, aki a múzeum könyvrestaurátora. Bemutatkozásra kérlek.
12: Betlen Béla vagyok.
3: Tehát a gróf Betlen család egyik fiatalembere, 23 éves. Mit tudsz a család dolgairól?
12: A betleni gróf Betlen család ága a miénk. Amit tudok, azt feltétlenül könyvekből, irodalomból tudom. Nálunk otthon ez nagyon nem volt téma. Hatan vagyunk testvérek, úgyhogy a mindennapi élet problémái nem nagyon engedték, hogy ilyenekről és egyáltalán nem aktuális dolgokról beszélgessünk. Egyrészt, másrészt a szüleim mindketten intelligens emberek voltak, és az életre neveltek minket.
3: Nem nehéz kitalálni, hogy a család nehézségeire céloztál. Voltak ilyenek?
12: Feltétlen voltak, mint minden olyan családnak, ahol 6 gyermek van, és azt a 6 gyermeket fel kell nevelni. Az édesapám, mint villanyszerelő, először segédmunkásként dolgozott egy építőipari vállalatnál, ezután sikerült egy villanyszerelői szakvizsgát tennie, és mint szakmunkás dolgozott.
3: Az ő neve?
12: Betlen Dániel.
3: Ifjú gróf Betlen Béla élete hogyan alakult, hogy indult? Fölvettek simán az iskolába, voltak nehézségeid abból, hogy tudták, milyen családból származol?
12: Először is meg kellett száfoljam. Én 1955-ben születtem, tehát semmiféle előneveim nincsenek. Egyetlen nővérem van a családban, aki 44-ben született, és így van anyakönyvezve. Saját belső emberi problémákon túl az életem ilyen szempontokból nehezítve soha nem volt.
3: Milyen gondjaid akadtak saját magaddal és a körülötted zajló világgal?
12: Hát amennyi volt, édesapám mindig azt mondta, hogy jobb kell legyek, vagy más kell legyek. Hát nem hordhattam hosszú hajat, és ez fájt. És egy csomó ilyen, ami nekem mind kötöttség volt, és gyermekfejjel érthetetlen.
3: Nem volt téma a családban a gyülekvő nehéz.

0: Ki rá is kérdezett, hogy a grófi csemete áll-e előtte, akkor tagadtad, vagy vallottad?
1: Nem tagadtam, és nem vallottam. Azt mondtam, hogy ez az a család. Nem hiszem, hogy néhány szó, amit az ember mond, vagy nem mond, bármiféle tartalmat adna, vagy egy 1000 évvel későbbi, nem tőlünk számolva, hanem egy család 1000 éves pályafutásának patinát adna egy előnév, vagy néhány előnév.
0: A családnak vannak-e külföldi ágai, külföldre szakadt része?
1: Vannak, nagyon sokan elmentek a második világháború alatt, illetve a vége felé, és sokan elmentek 1956-ban.
0: Na most ti gyerekfejjel, ezzel a grófi múlttal, puttonnyal vagy balanszal a hátizsákban, nem kezdeményeztetek olyan beszélgetést otthon a szüleitekkel, hogy hát tulajdonképpen miért csináljátok ezt a fajta életet itt?
1: Papám mindig azt a választ adta, hogy mi magyarok vagyunk. Én nem hiszek abban, hogy máshol kell élni. Nem hiszek abban, hogy sem most, sem 200 évvel ezelőtt, sem 200 év múlva el kell menni onnan, ahol élünk, ahol születtünk, ahol az ismerőseinket megszereztük és szerezzük. Azt hiszem, hogy az emberi kapcsolatok mindennél többet mondanak. És én nem akarok Nyugat-Európában villát és autót és 500 000 márkás takarékkönyvet. Én itt szeretnék élni a barátaimmal és egy sört meginni. Ez olyan tornacipős hangulatú, de ez valóban így van. Nem hiszek abban, hogy az embernek a mi volt ez attól függ, hogy egy háza van, vagy öt háza. Szóval az embernek saját magának kell eljutni szellemileg és emberileg olyan kvalitásra, hogy úgy érezze, hogy közel megfelelő életet él, kedves ismerősei, barátai vannak. És mikor majd leszünk 50-60 évesek, akkor azt mondhassuk, hogy, azért szép volt, jó volt. Semmiféle társaságban nem lehet mérvadó az. Az ember legyen szimpatikus saját maga miatt, az emberi mi volta miatt, vagy ne legyen az. De hogyha bárki avval kezdi nekem, vagy bárkinek, hogy a papája sebészorvos,
0: vagy az édesapja gróf,
1: ettől se lesz szimpatikus. Ez is érdekes pont annyira, mint azt mondanám, hogy kaszkadőr vagyok. Ez valami érdekes, valami egy kicsit misztikus, mert az ember nem tudja, hogy pontosan mi az, vagy pontosan hova tegye. Ködös elképzelései vannak.
0: Akarod-e tudni, hogy pontosan mit jelent?
1: Akarom tudni, vagy nem, nem tudom. Azt hiszem, hogy kívülről nem is lehet ezt megtudni. Ezt akkor lehet tudni, ha az ember benne él.
2: Dr. Podmanicki Erzsébet, foglalkozására nézve...
3: Orvos vagyok.
2: Kutatóorvos.
3: Kutatóorvos, igen.
2: Hiába kerestem tehát azt, hogy mikor rendel, nem rendel.
3: Nem, nem. Két gyerek mellett, férj mellett rendelni már. Mikor? Főleg egy nőnek nem lehet.
2: Mikor hallotta utoljára a megszólítást, hogy kedves bárónő?
3: Nem is tudom, hallottam-e. Hát Magyarországon nem.
2: És külföldön?
3: Külföldön, igen, igen. Külföldön élő arisztokrata rokonaimnál még biztos.
2: Meséljen már valamit a családjáról. Milyen kultúrtörténeti érdekességek tartoznak a Podmanicki családra?
3: Hát egy nagyon régi család, ők az első bárói családja Magyarországnak, és vannak hírhedt és híres családtagjai.
2: Miért mondja, hogy ők? Mi?
3: Mi? Hát igen, mi. A hírhedtek tulajdonképpen a két legelső Podmanicki, János és Rafael, akikről hát a legelső írásos emlékeink vannak, ők Manin-hegység alatti várba laktak, ezért is hívják Podmanini Podmanickinak a családot, és bizony elég hírhettek voltak, mai szóval rabló lovagok. Ezt a férjem szoktól az orrom alá is dörgölni, hogy rabló lovag őseidre hasonlítasz. Aztán a történelem során elég sok nagynevű embert adott a családunk, például egy püspököt, aki IV. Bélát koronázta. Az utolsó híres Podmanicki pedig, hát akiről most nagyon sokat lehet hallani, Podmanicki Frigyes, aki az édesapám dédapjának volt a testvére, és akit Kródi Gyula, mint Budapest vőlegényét emlegeti, és aki tulajdonképpen egész életét Budapestért áldozta föl, soha nem nősült meg neki, effektív családja nincs, gyerekei nincsenek, tehát az az ágott, így ő vele kihalt.
2: Róla nevezték el a nevezetes Podmanicki utcát is?
3: Nem, tulajdonképpen nem, azt egy Podmanicki Lászlóról nevezték el, aki azt az utcát, amit ma Rudas László utcának hívnak, az egész utcát Budapestnek ajándékozta.

0: ő róla most van elnevezve egy picike kis tér az Arany János utca mellett, ahol a metró megálló van. Pár évvel ezelőtt kapott is a család akkor egy meghívót, annak a, ott egy kis emléktáblát állítottak föl.
1: Hol élt a család?
0: A család akkor még, amikor ez a Podmanicki Frigyes is élt, és az édesapám dédapja, akkor Aszódon élt, ott ma is létezik a Podmanicki kastély, amit éppen idén nyáron látogattunk meg, mikor a bátyám itt volt, aki Amerikában él.
1: A kitelepítés hol érte?
0: A kitelepítés Röjtök Múzsajon ért minket, ahol a édesanyám édesapjának a kastélyában éltünk. A nagyapámat, az édesanyám édesapját Tiszasűre telepítették ki, minket pedig csak egyszerűen kiraktak a kastélyból egy kocsmába.
1: Ez gyerekfejjel hogy élte meg? Emlékszik-e például a kiutasító végzésre? Hogy hangzott ez? Mire hivatkozott?
0: Nem, erre így konkrétan nem emlékszem. Én csak arra emlékszem, hogy engem az első általános iskolába, első osztályba azért nem vettek föl, mert azt mondták, hogy ki a kastélyból, majd jöjjön jövőre. És aztán így is lett, egy évvel később kerültem első elemibe, ami aztán sok problémát okozott. Első elégtelenemet pontosan azért kaptam, mert szótagolás helyett folyékonyan olvastam.
1: Ezt komolyan mondja?
0: Ezt komolyan mondom, igen. És aztán a kitelepítés, hát végül is számomra a gyerekfejjel nagyon gyorsan elmúlt, és akkor a kitelepítés után ugye nem lehetett Budapestre fölköltözni, visszaköltözni, a nagyapám Tiszasűről egy Budapest melletti kis falucskába költözött, és akkor az egész család oda került, mi is oda jöttünk, úgyhogy én ott is tanultam aztán később.
1: És miből élt a család? Miből tartott el a családot az édesapa?
0: A kitelepítés alatt az édesanyám és az édesapám Sopron megyében répát egyelni járt, ami nem volt könnyű feladat, mert az édesanyámnak emellett 4 kisgyereket kellett gondozni. Minket tulajdonképpen ezért is nem telepítettek ki olyan nagyon-nagyon, ahogy a legtöbbet, mert 4 kicsi gyerek volt, a húgom az 52-ben született, a legkisebbik húgom, tehát ő még pólyás volt akkor.
1: És édesapjának mi volt előtte, a kitelepítés előtt a foglalkozása?
0: Ő magántisztviselő volt több helyen, de hát ő tulajdonképpen a kitelepítés alatt is még egy fiatal ember volt, és utána tanult, géplakatos lett, többszörösen sztahanovista, géplakatos.
1: És tudták-e, hogy Báró Podmanicki a sztahanovista?
0: Igen, tudták, sőt a munkatársai, az egyszerű géplakatos munkatársai nagyon szerették és nagyon tisztelték, és csak per Báró úr. Ez volt a megszólítás, de aztán az egészségi állapota miatt ezt abba kellett hagyni, egy súlyos gyomorfekét kapott, és az operáció után hát az orvosok azt tanácsolták, hogy próbáljon valami újat, akkor újra tanulni kezdett, és akkor végül is radiológus lett, és ilyen talajtömörségi vizsgálatokat végzett, és ehhez hasonlókat.
1: És önnek mi lett később, hát akkor, amikor pályát kellett álmodni, vagy választani, vagy határozni, mi lett az álma?
0: Én tulajdonképpen már nagyon régen gyerekorvos akartam lenni, illetve hát orvos, és aztán később gyerekorvos, ami nem ment könnyen. Először is a 8. általános iskola elvégzése után, ami itt Budapest melletti kis falucskába történt.
1: Mert hogy Budapestre nem jöhetett vissza.
0: Igen, a kitelepítés után nem lehetett ugye visszajönni. Ott a szomszédos kis városban lett volna a gimnázium, ahol a állami gimnázium is volt, és egyházi gimnázium is volt. Az állami gimnázium igazgatója kereken megtagadta azt, hogy én oda felvételt nyerjek kitűnő bizonyítványom ellenére. Így kerültem az egyházi iskolába, amit soha nem bántam meg. Lehet, hogy különben is oda kerültem volna, a családunk egy vallásos család volt. Ott is érettségiztem.
1: Szintén kitűnően.
0: Igen, azt is. Nem, hát mondjuk magaviseletből nem volt jelesem. És utána az egyetemre, az orvostudományi egyetemre próbálkoztam Budapesten. Hát ez bizony nem elég keserves volt. Az első felvételinél megfelelt pontszám ellenére visszautasítottak, és ezt bizony következő 4 évben megismételték.
1: Tehát összesen 5-ször?
0: Összesen 5-ször jelentkeztem, és megmondom őszintén, 5-5-ször sem a 2 szép szememért és a tudásomért vettek föl.
1: Hányban volt ez?
0: 64-ben érettségiztem, és ahhoz hozzáadunk ugye 4 évet, mert az 5 jelentkezés az 4 évet számít. 68-ba kerültem végül is be, de csak azért, mert egy akkor vezető pozíciót is betöltő professzora az egyetemnek be akarta bizonyítani, hogy igenis az ilyenek is bekerülhetnek az egyetemre, akkor, ha az eredményük a megfelelő, és akkor nekem 20 pontom volt, akkor még a régi módszer szerint maximálisan 20 pontot lehetett elérni, és így bekerültem. minden nehézség ellenére azt azért el kell mondanom, hogy sokszor találkoztam emberekkel, akik nem tekintve azt, hogy én ki vagyok, azokban az még, hát ha nem is nehéz, de nem egyértelmű időkben a segítségemre voltak. Például az egyetem elvégzése után én az egyetemen benne akartam maradni, sőt meghívást is kaptam a végül is első főnökömtől, Lapis professzortól a Egyeszámú Korbosztani Intézetbe, ahol már akkor rákutatás folyt, és nem tőle, de máshonnan tudom, hogy nem akartak fölvenni, mert nem akarták, hogy én ott, mint tanársegéd, hát ugye a fiatalokat oktassam, és ne adj Isten Korbosztán címén valami
1: elforgató ideológiát terjesszem.
0: Tanítsak nekik, és ő kiállt értem, és azt mondta, hogy neki pedig ez az ember kell, és én nekem végül is ez lett az első munkahelyem. Úgyhogy tulajdonképpen azt hiszem, hogy ezek sokban megkönnyítették azokat az éveket, és éppen ezért nem dühöttek azok az éveim, hanem makacsul bizonyítani akartam csak, hogy igenis, még mindig itt vagyunk.
1: Kedves Betlen Béla, amikor mi utoljára beszéltünk, akkor hát egy évtizeddel fiatalabb voltál, és én azzal a benyomással jöttem el a beszélgetésünk után, hogy egy kicsit keserű, szonorikus hangulatú fiatalembert ismertem meg, aki, ha jól emlékszem, abban összegezte az életérzését, hogy tulajdonképpen nem perlekedik a sorsa, mert történelmi hangulatot árasztó falak között történelmi okiratokkal bíbelődik. Akkor a Történeti Múzeum munkatársa voltál.
2: Én nem emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt rossz kedvű voltam, vagy mondjuk morózus. Egy biztos, hogy abban az időben utat kerestem, ami soha nem egy nagyon vidám, meg nagyon ilyen kacarászos időszak. Természetesen akkor kilátástalannak tűnt, hogy milyen módon tudom az egzisztenciámat megoldani, ugyanúgy, mint most is a szűk 20 éves emberek reménységei. Azóta eltelt 10 év, én viszonylag gyorsan rájöttem arra, hogy sokkal tovább érek saját közérzetemet tekintve, hogyha megpróbálom függetleníteni magam, és megpróbálom a saját képességem és tehetségemhez igazítani a lehetőségeket. Ez a 10 év, ez nagyon sűrű volt, és nagyon nehéz volt. Először is kiköltöztem Szentendrére, ott vettem egy romos házat, amit sikerült néhány év alatt renoválni, illetve rendbe tenni. Majd az építkezés révén annyi adóságom lett, hogy kénytelen voltam elkezdeni kereskedni. Az első néhány évben, mint szellemi szabad foglalkozó restaurátor működtem, az utolsó 3 évben, mint kereskedő.
1: Számodra mit jelent ez a családi örökség?
2: Hát nagyon nehéz, mert hát mindannyian ebben az országban élünk, és pontosan tudjuk, hogy borzasztó nagy értékválságok vannak. Az értékválsággal telített világunkban a hasonló családok ma már, és idézőjelbe teszem, bizonyos fajta laufot kaptak, gyakorlatilag hitelük lett, ha ezért meg is dolgoztak. Semmiféle akadályoztatásokról nem tudok hosszú-hosszú évek óta, nem csak a mi családunkra, hanem egyáltalán.
1: Úgy érzed, hogy a elszenvedett sérelmek hangoztatása, az abban való kiteljesedése egy életnek, az egy meddő út?
2: Hát mindenképpen meddő út, de nem igazán tudok mások helyett nyilatkozni, ugyanis mikor én 10 évvel ezelőtt nem akartam kötélnek állni, és nem akartam nyilatkozni, akkor azért volt, és ezt el is mondtam, hogy az ember nehezen beszél olyan dolgokról, amiben a szülei haltak bele majdnem. Tehát privát nekem ilyenfajta kalandjaim nem voltak, túl a szokásoson, hogy nem sikerült az egyetem, meg sok minden nem sikerült úgy, ahogy mondjuk öröm lett volna, de ahogy mi szép lassan növekedtünk fel, hisz 55-ben születtem, azóta folyamatosan egyre kevésbé volt érdekes a mi szerepünk és a mi személyünk. Az én érzésem szerint a történelem teljes munkát végzett. Nem nagyon hiszek abban, hogy a régi társadalmi, nagy társadalmi rétegek között, hát mondjuk ki, az arisztokraták között valaki olyan kvalitásá érlelődne, hogy jelentős szerepet játszhatna egy társadalmi életben. Természetesen ezt az én ismereteim között.
1: Túl élte önmagát az arisztokrácia a 21. század küszöbére?
2: A meglévő hétköznapi problémákat ítélve túlélte és kibírta. De ez olyan szellemi és idegi veszteségeket okozott. Hangsúlyozom, ez csak az én véleményem és az én érzésem, hogy ilyen jellegű hátránnyal indulunk a nagy változásokban is.
1: Kinek drukkolsz? Minek drukkolsz?
2: Hát a magyar népnek, hogy rövid legyek, és nagyon drukkolok, hogy ebből az országból ne kelljen elmenni ahhoz, hogy valaki egészséges életet tudjon élni. Azért drukkolok, hogy a kint élő magyarok hazajöjjenek szép lassan, és ez azt jelenti, hogy itt minden elindult, minden a működés felé indult.
1: Nézd Béla, én most már tudom, hogy te körülbelül hogy helyezed el magad a mai világban, és hogy csukják be ezt az aktát, becsukhatják-e a szüleid?
2: Hát semmiképpen nem, mert rengeteg család van, ahol ebbe belehaltak, rengeteg család van, ahol túléltek, de elrontott és tönkrement életeket jóvá tenni nem lehet egyrészt. Másrészt azt hiszem, hogy itt nem csak családi sérelmekről van szó, hanem minden, amit a régi kultúrához tartozónak éreztek, tárgyi kultúra és szellemi kultúra, gyakorlatilag nem egy átminősítés következett, hanem minden tönkrement, amit sok-sok évtizeden és évszázadon keresztül produkáltunk.
1: És ebben a században a te életed úgy indult, hogy fiam, nem?
2: Itt gyakorlatilag igen, mert mi falun nevelkedtünk fel, és nagyon korán kiderült, hogy mi egy olyan speciális fajta kisebbség vagyunk, aki egyrészt nem szempont, másrészt pedig...
1: Még elszámolható történelmi elégtételnek is. A nép számára.
2: Nem hiszem, mert a történelem ki fogja deríteni, illetve szép lassan már kiderítette azt, hogy a régi társadalmi rend vezetői mennyire voltak népnyúzóak. Hát mindenki számára kiderült, hogy volt ilyen gazda is, és olyan gazda is. Mindenféle gazda volt, remélhetőleg, és az eddigi tudomásom szerint kevés volt a rossz gazda, és viszonylag sok volt a jó gazda, hisz a dolog működött sok száz éven keresztül.
1: Most végeredményben drukker vagy ellendrukker vagy?
2: Mindenképpen drukker vagyok, mert a vesztes csak a magyar nép lehet. Az összes többi érzésem szerint majdnem mellékes.
1: Mert ha mellékes lett volna, akkor fogtad volna magad és áttetted volna életed szinterét máshova. Erre meg volt a lehetőséged?
2: Hát meg volt a lehetőség, mint mindenki. Többször voltam nyugaton, viszonylag ifjú koromban, soha eszembe se jutott, és azt hiszem belehalnék, ha máshol kéne élnem.

Elhangzott Husza Stúdió Kékvér kutyabőr második rész. A dokumentum műsorban nemesi családok leszármazottai szólaltak meg. A riporter Hegyi Imre volt. Szerkesztette Kovalik Márta. A hangfelvétel 1989-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, február 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz.
1: Hat óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Jávor Miklós, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Bejelentette azt is, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is, amely rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. A kormányfő ismét takarékos fogyasztásra kérte a lakosságot a hőség idején. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók. A mától várható kánikula miatt, aki teheti, nem most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni, országosan több mint 2200 helyiség klimatizált, hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, amelyeket bárki igénybe veheti a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság honlapján érhető el. Aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes emlékeztetett, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt, az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon, a korai és középér fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik, szed magad szüretre. Így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten, az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130-ra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként, szombatonként várják a közönséget. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, este 20-30 fok között alakul. 7 órakor jelentkezünk híradással legközelebb, 6 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Névjegy.
2: Névjegy.

0: Portré Vekerdi Tamás pszichológusról. A riporter Pásztor Magdolna.
1: Megpróbáltam utána számolni. Legalább 10 éve ismerem Vekerdi Tamást. Maga semmit nem változott.
2: Hát külsőleg, mint több gyermekes családapa, biztos, hogy elhíztam. Ezt szomorúan konstatálom.
1: A gyerekek miatt?
2: Igen, az ember sokat üldögél, sokat van otthon. Ha megy, akkor is lassan megy, mert a gyerekek lassan jönnek, vagy totyognak, kivéve a nagyobbakat, akik viszont úgy száguldanak, hogy az már utolérhetetlen. De belsőleg, ha gondolkozom ezen egy kicsit, talán tényleg viszonylag keveset. Hát remélhetek-e valami kis fejlődést, vagy biztosra kell, hogy legyek egy visszafejlődésben, ezt nagyon nehéz megítélni.
1: Hát amennyi mindenkire vár, de úgy ő például olyasmire gondoltam, hogy soha nem volt igazán a hatalom kegyeltje. Mindig ellenzékben volt.
2: Igen, hát ez így volt, és arra jól emlékszem, nem tudom, a 70-es évek elején lehetett, amikor egy ilyen hosszú napló feljegyzést írtam, és barátaimnak felolvastam arról, hogy ha egyszer megváltozna a rendszer, én akkor is ellenzékben lennék, és azt hiszem, hogy Sartre-ra hivatkoztam, aki szerint az értelmiség mindig ellenzékben van azért, mert egy eszményhez próbálja szabni a vágyait, vagy a követelményeit, és az eszmények természetesen nem teljesülnek, sőt, nagyon veszélyes, ha azt hiszik emberek, hogy az eszményeket egy az egybe átültethetik a társadalmi valóságba. Ugye ez a hiliasztikus eretnekség, amely azt mondja, hogy itt a földön valósítjuk meg a paradicsomot. Ilyen értelemben a nácizmus, a fasizmus, a bolsevizmus, a hiliasztikus eretnekség egy oldalhajtása voltak, és azt hitték, hogy itt a földön lehet a paradicsomot megvalósítani. Nem. De a plátoni ideához szabni, vagy eszményhez mindig újra hozzámérni, azt lehet.
1: Szóval életveszélyesek, akik nem keresik a paradicsomot, és még életveszélyesebbek, akik azt mondják, hogy már megtaláltuk.
2: Úgy van. Pontosan.
1: Szívesen beszél önmagáról?
2: Baráti társaságban biztos, bár pletykálni másokról még sokkal jobban szeretek, de úgy nyilvánosság előtt nem olyan nagyon.
1: Van, amiről hálás lenne, hogyha nem beszélnénk?
2: Ezt nem mondanám, akármiről beszélhetünk.
1: Rövid életrajza. 58 éves, családja Hódmezővásárhelyi, illetve debreceni, majd erről is beszél biztos többet. Anyai ágon rabbik, apai ágon kálvinista papok, prédikátorok. Református gimnáziumba járt, előbb jogot tanult, aztán az első munkahelye a Nemzeti Színház, statiszta volt, volt házi tanító, és tulajdonképpen írói pályája is ebben az időben kezdődött, vagy bontakozott. Aztán később Török Sándor segítségével újságíróskodott, és egy kicsit az ő hatására is a pszichológiát is elvégezte. Aztán hosszú ideig nevelési tanácsadókban dolgozott, majd az UPI-ba került kutatóként, munkatársként, főmunkatársként. 60-as években írott műveit jó 10 évvel később adták ki, és legfrissebb munkája éppen a napokban került a boltba, Álmok és Lidércek címmel, alcíme Iskola alapítás Magyarországon, tulajdonképpen a Waldorf pedagógia meghonosításának a kísérletéről szól ez az írás. 4 gyermeke van, 13, 11, 6 és 2 évesek, a felesége is pszichológus. Van valami fontos dolog, ami életrajzi, és úgy érzi, hogy kimaradt?
2: Ahogy sorolta, egy-két helyesbítés eszembe jutott, nem tudom, emlékszem-e még rájuk. Az egyik az, hogy ha nagyon visszamegy a család, nem debreceni, hanem párciumi, hogy ott van ugye Vekert, Furta és Zsáka, és aztán elmentek, elkerültek Debrecenbe, majd Debrecenből Hódmezővásárhelyre hívták a déd nagyapámat, az akkori református gimnázium igazgatására, majd egyik nagybátyám visszament Debrecenbe. Tehát az adatok stimmelnek, csak ilyen apró lazaság. Van benne, és hogy az anyai ágon tényleg
3: megvannak-e azok a rabbínusok, ez bizonytalan, a családi legenda szerint igen, de hogy minden esetre, tehát az apai ágon ott parciumi kurtanemesekről van szó, és kálvinista prédikátorokról, sőt felövezett prédikátorokról, az anyai ágon pedig dunántúli zsidó családokról, az biztos.
1: Minden esetre az ősök is szerettek prédikálni. Egy kicsit magában is van egy ilyen fajta hajlandóság, nem?
3: Igen, ez biztos. Hát nagyon sok hosszú generációkon át papok, azután jogászok és pedagógusok.
1: Ugye, említettem, hogy a feleség és pszichológus, tehát két alkotó értelmiség, és a szó igazi értelmében is mindkettőjüknek volt gyerekszobája. Bevallom őszintén, engem egy kicsit meglepett, amikor megtudtam, hogy 4 gyermeke egy szobában lakik. És hát a feleségének sem kevés gondot okoz az, hogy a pici lányt hova teszik majd, hogyha ki kell venni a rácsoságyból, és hát ha 2 éves, akkor nagyon sokáig most már nem maradhat a rácsoságyban. Szóval, hogy Dunakeszin lakótelepi lakásban a 8. emeleten 70 négyzetméteren laknak 6-an.
3: Hát ugye először is mindent későn kezdtem én magam. A 60-es, 70-es években sokat voltam szabadúszó, apám könyveit adtam el, részt vettem szociológiai kérdőívek, mély interjúk készítésében, kódolásban, akkoriban Kemény István és Solt Otília jó voltából. Szó sem volt rá, kicsit hobóként éltem, ez is volt a tervem tulajdonképpen, és ezt megvalósítottam.
1: Az édesapja nem nagyon örült ennek.
3: Nem. Ő, amikor elmenekültem az ügyvédi irodából, ahol csak ő miatta és érte fel akartak venni jelöltnek, akkor kis hiányzó. Azt mondta, hogy talán öngyilkos lesz, de végül is kibírta, és nagyon megértő ember volt. És tehát ezek a 60-as, 70-es évek számomra, amikor ugye én 20-30 stb. Éves voltam, ami egy gyűjtés egy normális ember számára, ez számomra egyáltalán nem volt az. Tehát nekem volt valamiféle lakás lehetőségem a szüleimnél, akik ugyan leválasztották lakásukat, és az egyre kisebb lett. De aztán hol itt laktam, hol ott, első feleségem, második feleségem, albérlet, második feleségem lakása, válás, a lakás ott maradt természetesen, és amikor harmadik feleségem, és csak ebből a házasságomból vannak gyermekeimmel, tehát amikor vele összeköltöztünk, akkor nem volt lakásunk, és bér és kölcsön lakásokba laktunk, minél több gyerekünk lett, annál kisebbekben, valahogy így alakult a dolog. Pontosabban, hát mikor még ketten voltunk nagyobb lakásban, mikor hárman lettünk kisebb, amikor a második fiam is megszületett, akkor Darvas Ferenc jó voltából, az eneszerző jó voltából, az ő egy szobácskájában laktunk, mert akkor ő épp nem lakott ott, és még a babysitter is hozzánk költözött, mert összeveszett a szüleivel, úgyhogy 5-en laktunk akkor 37 négyzetméteren, és ez legkedvesebb emlékeim egyike, egy kedves istáló melegben, ezt kell, hogy mondjam, ahol én a konyhában kialakítottam saját kezűleg egy kis dolgozó sarkot, és ott dolgozgattam azért reggelenként, de persze ez nem volt tartható. És akkor rendkívül kalandos úton, Fischer Ivántól, általa felajánlott baráti kölcsönt kapva, és véletlenül egy kis örök részhez jutva, egyszer csak nekem, akinek soha nem volt több, nekünk soha nem volt többünk, mint 40-60 ezer forintunk, amikor minden összejött, egyszer csak lett 300 ezer forintunk, és akkor azt hittük, hogy most lakást fogunk szerezni. Azonban akkor kiderült, hogy ezért semmit nem tudunk szerezni, már akkor sem. Nem mondom el hosszan a részleteket. Nagyon kalandos módon sikerült, mint egy szinte protekciókkal is szerezni egy lakótelepi lakást, amelyre más emberek szerencsésebbek 14 ezret, 60 ezret, 80 ezret fizettek be, mi 300 ezret, minden pénzünket, amink volt. És azóta is lényegében itt lakunk, és innen kimozdulni egyelőre úgy tűnik, nem tudtunk. És ezt szándékosan mondom múlt időben, mert most életem egyik fő célja, most már mint egy éve, és talán lassan majd ez mégiscsak megvalósul, hogy egy valódi lakást szerezzek, ahol a gyerekeimnek valami kis külön szobácska jut.
1: Hát igen, ugye mondtam, ez ugyan nem dicsőség, de tény, hogy 58 éves. Tehát maga említette ezt a kis örökséget. Ha jól tudom, az ön édesapja nagyon-nagyon jó nevű fővárosi ügyvéd volt.
3: Apám mindig azt mondta, hogy ha az ügyfelek tudnák, hogy ő mennyire élvezi a nagy büntetőügyeket és egyebeket, akkor azt kérnék, hogy ő fizessen, nem, hogy ők fizetnének. Vagy még egy példa, apámhoz az egyik magyar grófi család, nem akarom megnevezni, most nem emlékszem pontosan, 2 vagy 3 kiló arannyal érkezett 46-ban, hogy védje ennek a családnak egy nyilas tagját, és akkor apám ezt nem vállalta el, és felszólalt a kamarában azt a javaslatot téve, hogy nyilasokat, nácikat csak kirendelt védő védhessen. Tehát védeni kell őket, de ez ne legyen anyagi, és mert a dolog védhetetlen, ez volt apám felfogása, aki egyébként a hatalom felé masírozó bolsevikokat majdnem olyan súlyosan ítélte meg, mint a nyilasokat és a nácikat. És így ő ezeket az ügyeket nem vállalta el. Ilyen módon apám nem volt egy nagyon gazdag embert, kétségtelenül jó módban éltünk, volt lakásunk, mindenféle autónk mondjuk nem volt, de volt egy kis telkünk a Csúcshegyen és egyéb ilyen dolgok. Ezek azonban mind elmentek, kivéve azt a 90 ezer forintot érőt, amit a legvészesebb pillanatban sikerült eladnom, amikor lakás kellett. És nem sok maradt belőle, ezeket fölemésztették az 50-es évek. Úgyhogy gazdagság apai oldalról anyagi értelemben nem maradt rám. Azon kívül én egy ügyetlen ember vagyok, aki különböző ügyekért lelkesedik időnként, tehát ilyen értelemben ügyeim vannak, de a saját ügyeimet valószínűleg nem tudom kellő ügyességgel intézni. Azt többször elkeseredve kiszámítottam, hogyha azok a kis könyvecskéim, amik eddig megjelentek, Bécsben jelennek meg, akkor nekem most már több házam lenne, egy Bécsben, egy valahol a hegyekben, egy valamelyik tengerparton, és természetesen hozzájuk tartozó autók és egyebek, de ezek a könyvek sajnos nem Bécsben jelentek meg, és ezeknek jelentős részéért hát meglepően csekély összegeket kaptam. És ugyanakkor, amikor mondjuk én tanítottam egy időben a színművészeti főiskolán, amikor ott sok tanár volt, akik akkor ott 20-30 ezer forintos fizetésekért nem jártak be egész évben, én, aki nagyon szorgalmasan bejártam, most nem emlékszem pontosan, 26 forint 40 fillért kaptam egy óráért, majd egy picit többet, de ha nem volt ott az osztálykönyv, nem tudtam magamat beírni, akkor nem fizették ki az órát. Az osztálykönyvet viszont gyakran bezárták a páncélszekrénybe, mert már elment az illető. Tehát mind kuriózus apróságokat említem. Minden esetre én valahogy mindig így jártam ezzel a dologgal. Ugyanakkor mi ugye szegények vagyunk, de jól élünk, tehát abban az értelemben, hogy persze, hogy veszünk, és már régen is vettünk ezt, banánt, narancsot a gyerekeknek, magunknak.
1: Könyvet is tudnak venni.
3: Rengeteg könyvünk van, rengeteg
1: könyvünk. Hallom, hogy kazettái is vannak otthon, zenét is hallgat, erre is
3: tenni. Ilyesmik vannak, és azon kívül ugye 2 rozzant autónk van, most már ugyan Trabantunk megifjodott, nem 15 éves, hanem szem 8 lesz most, vagy most talán van csak 6, és van egy öreg Ladánk, tehát azt lehet mondani, hogy úgy élünk, mint az amerikaiak, hogy 2 autónk van egy családban, ez mi azért is kellett, mert ugye én is dolgozom, feleségem is, én Pesten, feleségem Vácott, a gyerekek között, és akkor 2 felé kell mennünk, még valakinek otthon is kell persze lennie közben. Úgyhogy Életünk egy sajátos magyar életstílus. Mostanában olvastuk gyermekeimmel esténként a Copperfield Dávidot Dickenstől, és ott vannak Micawberék. Nem tudom, emlékszik-e rájuk. Micawberék sokat sírnak, mert állandóan jön a végrehajtó, hamarosan az adósok börtönébe kerülnek, és soha nincs pénzük. Annyi azonban mindig van, hogy a délutáni sírás után a Micawberné kimegy a konyhába, és elkészíti az aznap esti borjusültet, vagy báránylapockát jó kis fehér borral és egy kitűnő pudinggal, és ez betálalja, és akkor felderülnek, mesélnek, énekelnek, kacagnak, és jól érzik magukat. Másnap kezdődik az egész előről. Szerintem egy picit Magyarország is így él, nagyon sok barátom, ismerősöm.
1: Mondjuk borjuhús nélkül.
3: Borjuhús nélkül, bár most már azt is lehet kapni, és én úgy tapasztalom, hogy nem csak a sárosi kisnemesek éltek így, mint erről Mikszát bőven tudósít, hanem Magyarországon az az élet, hogy úgy élünk, ahogy szeretnénk, és viszont nem úgy keresünk, hogy ezt hogy csináljuk, ezt nem tudom pontosan.
1: Vagy jobban kéne keresni, vagy így le kéne van. Szokni arról, amit szeretünk. És szóval mást kéne szeretnünk, ami elérhető.
3: Igen.
1: Nem hiszem, hogy ez lenne a jó recept egyébként.
3: Na, én sem. Na most, de, hogy a lakás ügyemet most meg kell oldani, ez biztos. Most
1: szóval ez végül is elhatározás kérdése? Szóval nem tudtam, hogy ez magának talán nem is annyira fontos, mert annyiféle dologgal, érdemi dologgal szeretne foglalkozni, és nem tudja magát annyifelé szabdalni. Vagy egyszer utálja az ügyintézést, azt is meg tudom érteni, mert egy kínos és kellemetlen dolog lakást cserélni, vagy valóban elsősorban a pénz hiányzik.
3: Nem, többször megfontoltuk a feleségemmel, hogy belevágjunk-e abba, amiben szomszédaink belevágtak, hogy 2-3 évet a család arra fordít, hogy építkezik, de saját kezüleg is. És akkor beköltöznek egy vakolatlan, még izzadó falu, nedves lakásba, házba, nagy házba, melyben a víz sincs bekötve, mely ilyen sívó homokpusztaság közepén áll, stb. És úgy gondoltuk, mert úgy látszik bohémek, könnyelműek és felelőtlenek vagyunk, hogy ezt nem akarjuk, ezt nem tudjuk, ez nem nekünk való. Nekem például az a mániám, hogy normális úton kellene lenne jó lakáshoz jutni.
1: Például, tudjuk, hogy ez mire gondol? Kormányzatoktól nem tud kapni, az állam nem épít.
3: Normális út az, hogy ember kibérel valamit. Tehát, mint ahogy régen itt is volt, vagy nyugaton, hogy most kibérelünk egy nagyobb lakást, ami jó drága.
1: Hát a maga fizetésed, ha menne szerintem egy havi bérre.
3: Persze, most ez egy más kérdés, hogy ez itt így van, tehát ez lehetetlen. De szóval mondom, hogy valamit tudjuk, hogy most már meg kell oldanunk és keresnünk kell, de most ez a lakás, ez sokáig úgy éreztük, hogy egy főnyeremény. A lakásban a legremekebb a kilátás. A 8. emeletről a Dunára és a Pilisre látunk. Úgyhogy külföldi barátaink, akik először döbbenten nézik ezt a borzalmas lakótelepet, minden lakótelep borzalmas, meg mikor följönnek és kinéznek az ablakon, elámulnak, és szeretnek nálunk lakni, mert azt talán még hozzá kell tennem, hogy ebben a lakásban gyakran vannak szálló vendégeink is, és ez úgy van, hogy van ugye egy nagy szoba, az a nappali, a feleségem szobája és minden, van egy másik nagy szoba, viszonylag nagy szoba, az a gyerekek szobája, ez most már egyre szűkebb, de valaha ott két gyerek volt.
1: Gyerek van ott.
3: Igen, de hát ez kettőre volt számva. És akkor van egy picike szoba, az az én szobám, dolgozó szoba, és ebben alszik a vendég. És akkor van egy kis étkező hall szerűség is, és akkor konyha, sőt még gardrob is van, ez az ügyesebb lakótelepi lakások közé tartozik. Picit nagyobb, picit kényelmesebb, mint a régiek, áthallás különös módon nincs, tehát sajátos előnyei vannak ennek, és ezt többször jártunk már természetesen háznézőbe, és utána mindig boldogan menekültünk vissza azzal az érzéssel, hogy milyen remek lakásunk van.
1: Hát vagy ezt a tudatot kéne erősíteni magukban, és megbeszélni a pici lányjal, hogy még
3: nem,
1: egy ideig a rácsoságban kéne
3: nem
1: maradni.
3: Mert a nagyfiúknak is kell valami, a kicsiknek is kell valami, tehát ez biztos, hogy most már valamit tenni kell. Esetleg mindent abba hagyok, és csak ezzel fogok fog foglalkozni, meglátjuk.
1: Azért kár lenne. Azt hiszem, hogy akkor az anyagiakat és a pénzügyeket nem is érdemes firtatni tovább. Valahol ez egy kicsit tipikus magyar és tipikus értelmiségi sors is. Visszatérve egy kicsit az életrajz néhány adatához, az egyik pedagógus barátom, aki tudta, hogy önnel fogok beszélgetni, azt mondta, hogy ó, igen, ön egy igazi reneszánsz ember. A művelődés sajátos területeivel foglalkozik, japán színháztól zenén át, filmművészeten át, irodalomig, szóval maga nem ragadt a szakmájába. És ezzel talán szembe egy másik állítás és kérdés, hogyan létezik, hogy mégis az ön neve egy dologgal vált egyé, Vekerdi, a Waldorf módszer.
3: Ez szépen hangzott, amit mondott a reneszánsz emberről, de természetesen ennek az óriási hátulütője, hogy komoly tudósok, aki én nem vagyok sem komoly, sem tudós, azt mondják, hogy hát ilyen már rég nincs, és aki ilyen fajta literátus ember, amilyen én vagyok, hát ez vagy kókler, vagy dilettáns, vagy amatőr. Ezeket én boldogan vállalom, delektálom magam, ugye gyönyörködtetnek a dolgok, amikkel foglalkozom, a dilettáre szóból, tehát a dilettáns is ebből származik, gyönyörűséget okoz, amit csinál. Bizonyára nem elég elmélyült szaktudós az illető, mert akkor különben nem foglalkozna ennyifélevel, hanem csak specialistája volna egy tárgynak. Most én ezt félig elfogadom, félig úgy gondolom, hogy jó, óriási baja a szakmának, hogyha specialisták szakmájává válik, különösen egy ilyen fiatal tudományban, mint a pszichológia. Most általam becsült nagymestereitől, mondjuk a pszichológiának, én azt tanultam Freudtól, Jungtól, hogy az emberi jelenség megragadásában, vagy ahogy tetszik, antropológiai megragadásában, a művészetektől a tudományig, művészetek, rítusok, vallás, tudomány, mindennek kitüntetett jelentősége van, és ha az ember csak az egyik szegmentumot nézi, akkor nagyon könnyen elvéti az irányt, és azt se tudja, hogy mit lát azon az egy ponton tulajdonképpen. És én szeretném magam ezekhez a nagymesterekhez tartani, akik tegyük hozzá mindig olyan élvezetesen írtak, mindig mondtak valamit. Ellentétben tudományom nem ilyen nagy művelőivel, de ez nem is a nagyság kérdése persze, akik hihetetlen nagy apparátussal minimálisan évi 6 cikkben, mert olyan helyen dolgoznak, kell, hogy mondják időnként a kisebb-nagyobb felfedezéseket, időnként a semmit. Meg kell vallanom, hogy én a tudományt, mint olyat mondjuk jóval kevesebbre tartom az emberi lény létezése szempontjából jelentőségében, bár tudom, hogy a tudomány korszakában élünk, mint a művészeteket, amelyek szerintem sokkal intenzívebben szólítják meg az emberi egzisztenciát és az emberi személyiséget. Tehát ez az egyik része a dolognak. Mi is volt a másik fele?
1: Tehát a reneszánsz ember,
3: igen,
1: aki
3: és a
1: nem ragadt a szakmájába.
3: Igen. És Waldorf. Éppen ez a könyvecske, ami tegnap jött ki a nyomdából, ez az Álmok és lidércek. Ez szól arról, hogy én a magyar iskolát valóban, és a kontinentális iskolát is talán lidércesnek tartom, érzem, élem át, és voltak ide vonatkozó álmaim, nem csak nekem, sok más kollégámnak, milyennek kellene lenni az iskolának. És ezek közül, az álmok közül én úgy láttam, hogy én a Waldorf módszerben, amelyel egyébként 1953-ban ismerkedtem meg először, hány éve? 40? Igen, körülbelül. 17 éves voltam, Török Sándor okított minket, akkor egy Makkai Ádám, azóta professzor Chicagóban, kis szobájában, egy zongora alatt ültünk, mert másképp nem fértünk el, és ott beszélt Rudolf Steinerről, a Waldorf pedagógiáról és egyebekről.
1: református gimnáziumban? Vagy azon de, túl? Vagy milyen fakultás volt ez?
3: Ez egy magántalálkozó volt, amely osztálytársam volt Makkai Ádám a református gimnáziumban. Ő Ignác Rózsa, jeles erdély származású színésznő, majd írónő fia volt. És ez a kör akkoriban egy csomó szilenciumra kényszerített íróköre volt. Itt Ignác Rózsáknál lehetett találkozni Sinkával, lehetett hallani Németh Lászlóról, meg lehetett kapni Kodolányi új kéziratos könyveit, és itt lehetett találkozni Török Sándorral, aki erről mesélt nekünk. Ez mint egy akkor egy 12-14, 17-18-19 éves fiatal fiú és lány jött itt össze ezen az 53-as őszön, és attól kezdve 30 évig ez a kis csoport, már aki nem ment ki 56-ba Oxfordba, mondjuk, mint Gömöri György, vagy Chicago, vagy Makkai Ádám, ez a kis csoport együtt maradt. Ebbe tartozott meg Montag Imre. Később a csoportban hébe-hóba, akkor már a Török Sándor lakásán feltűnt Popper Péter. És sokan mások, egy időben Mészöly Miklós, Polc Alen szorgalmasan látogattak. Érdekes társaság volt, és itt ismerkedtünk meg az antropozófiával, Rudolf Steinerrel, a Waldorf pedagógiával. Ebből a körből később igen sok pszichológus, gyógypedagógus, orvos és egyéb is kikerült. És sok ember gondolta úgy, hogy egyszer majd meg kéne újítani a magyar iskola rendszert.
1: Mert a fő hibája maga szerint mi, és létezik, hogy jó az a meghatározás, hogy a Waldorf módszer lényege, hogy gyermekcentrikus.
3: Ez az egyik nagyon jó meghatározás, feltétlenül. A gyerekből indul ki, a gyereket akarja megismerni a maga életkorilag változó sajátosságaiban, miközben azt állítja, hogy a gyerek legbensőbb lénye, merőben egyszeri, egyedi, új, megismerhetetlen. Tehát az csak ő. És pont ahhoz kell hozzásegíteni a gyereket a maga és az egész társadalom érdekében, hogy ezt az egyetlent minél teljesebb kibontakozáshoz segítsük, amiről nem tudhatjuk, hogy micsoda. Ez az ismeretlen fogja megújítani, a sok emberből származó ezen ismeretlen dolog újítja meg folyton, és tartja fenn világunkat. Na most a Waldorf pedagógiának számtalan olyan mozzanata van, mondjuk csak tudományosan szemlélve is, ami 19-ben, mikor az iskola alapult, kuriózumnak számított. De mi az azóta eltelt időben a normális tudományban, mint evidencia jelent meg, valóban Piaget től, aki később fejtette ki, Tanaid Banduráig, aki még később. Tehát egész egyszerűen a Waldorf pedagógia rejtélyes, érdekes, különös, csodálatos módon tárháza a gyerekre vonatkozó, azt is lehet mondani, ősi és legmodernebb ismereteknek, tudásoknak, intuícióknak. És ezért hallatlanul eredményes. Ilyen módon, tehát én amikor mint pszichológus azon töprengtem, hogy hogy lehetne a magyar közoktatási rendszerbe új vonásokat ültetni, akkor a Waldorf pedagógiát az egyik legalkalmasabbnak, hozzám legközelebb állónak találtam és éreztem, és amikor erre mód volt először, akkor én megpróbáltam ezt valamilyen módon ide behozni, megjeleníteni, és talán így kapcsolódott össze a nevem ezzel a módszerrel.
1: Igen, hát ugye 89 óta működik a Waldorf iskola Solymáron?
3: Igen, 89. Aztán január óta óvoda,
1: is van.
3: 89. szeptembere óta iskola. Talán azt érdemes megemlíteni, hogy Hegyeshalomtól Szajkonig ez volt az első olyan alapfokú iskola, tehát 1-től 8-ig, amelyik nem állami. Most ezzel egy totális monopóliumot törtünk meg, amit akkor sokan láttak is, az ellenzők is, de azok is látták, akik segítettek minket. Ezek közé tartozott annak idején Gazsó Ferenc például.
1: Biztos nem én szembesítem magát először azzal, hogy a szakma, tehát pszichológustól pedagógusig, sokan azt gondolják, hogy ez egy túlzottan, veszélyesen megengedő módszer. És kérem szépen, az élet az egészen más. Hát a gyerek nem találkozik a szabályokkal, nem ismeri meg, mi az, amit nem szabad. A gyereket nem minősítik, nem osztályozzák, nem kényszerítik teljesítményre. Akkor miféle ember lesz belőle? Életképtelenné tesszük.
3: Igen, valóban jó szakemberek ezt nem állítják, ennek ellenére elterjedt szakmai tévedés. Ugyanis a Waldorf pedagógia mindig is, amikor ez nem volt olyan nagy divat, azt mondta, hogy a gyereknek egy bizonyos életkorig autoritásra van szüksége. Nem autoriter nevelésre, de egy autoritásra, egy tekintélyre, akit ő kvázi szeretetből elfogad, mert ez orientálja őt. A Waldorf pedagógiában a Klassenlehrer, az osztálytanító, aki 1-től 8-ig viszi az osztályt, ez az autoritás. Ennélkül, az autoritás nélkül a gyerek megbetegszik, mondja a Waldorf pedagógia. Betegség esetleg csak 28 éves korában bukkan elő, gyomorfekély, vagy asztma, vagy más formában. És csak az az ember lehet szabad, majd valamikor a kamasz és ifjúkor után, aki rátámaszkodhatott ebben az életkorban erre az autoritásra. Így tanulja meg ugyanis, hogy kell önmagára támaszkodnia majd. Hogyan kell belső vezérlésű lénnyé válnia. És ilyen értelemben, tehát a szó sincs arról, hogy a Waldorf pedagógia ilyen értelemben abszolút laza, liberális, laissez-faire. Erről szó nincs.
1: Lehet, hogy gonoszság, amit mondok, de lehetséges, hogy az a pedagógus, aki valami keveset tud erről a módszerről. Igen. Van kellő önismerete, és rádöbben, hogy erre ő nem lenne alkalmas, akkor elkezdi ezt a módszert nem szeretni?
3: De ez biztos, minden módszer, mindnek vannak ellenségei és hívei.
1: Egyszerűen olyan minőséget kíván ez a módszer, amiből kevés van.
3: Ez így van, nagyon igénybe veszi a pedagógust, ez is biztos, és a kézművességtől a művészeteken át az intellektuális képzésig nagyon sok része és oldala van. És kétségtelenül nem osztályoz, és nem feleltet, hanem együtt tevékenykedik a gyerekekkel, ezért rengeteg ideje van.
1: Az de hogy jelzi vissza a gyereknek, ugye kérdezik?
3: Egy pillanat, hogy az nagyon fontos, hogy az osztályzás szorongást kelt. Ez most nem Waldorf tétel, ez egy normális tudományból vett tétel, a szorongás csökkenti a teljesítményt. Ezek abszolút lemért tételek, adatok. Én úgy akarok az iskolákban teljesítményt előcsikarni, hogy közben folyton csökkentem a teljesítményt az osztályzással és a feleltetéssel. Az a teljesítmény, amelyhez jutok, egy olyan teljesítmény, amely nem prognosztizálja az életben való beválást. Ezt ma már szintén tudjuk mérésekből. A Waldorf pedagógia azt mondja, hogy nem ez a helyes út, tevékenykedjen a gyerek, és a gyerek tevékenységét közösen értékeljük. A Waldorf tanár igenis értékel pillantásával is, de a gyerek füzetébe ért verssel is, szöveggel is, rajzzal is. A gyerek mindig újra értékelést is kap. A gyereknek nem felnőtt életre van szüksége ahhoz, hogy felkészüljön a felnőtt életre. Nem az a gyerek fog felnőtt korában, ugye ezt már sokszor elmondtam, jól kibírni egy koncentrációs tábort, akit már 3 éves korában éheztettem, hogy majd jól bírja az éhezést. Inkább az, aki addig lehetőség szerint jól élt, és most ezt is ki fogja bírni. Ilyen értelemben az a gyerek, akit gyerekként hagytak felnőni, életkoronként váltakozó szükségleteit felismerve és kielégítve, az majd a felnőtt élet viharait is jobban fogja állni, és ezt ma már utánvizsgálatokból tudjuk. Olyan országokban, ahol ez a pedagógia régen, 70-80 éve fennáll és egzisztál.
1: Ha valaki nem tudta pontosan, hogy mik a normái, mik az értékei, mire törekszik, milyen irányba szerette volna, hogy elmozduljon a magyar iskola rendszer, azok most ezután a néhány perc után azért azt világosan megértik, hogy miért elkerülhetetlen, hogy olyan indulatokkal nyilvánuljon meg, ha a magyar oktatásügy aktuális kérdéseiben megszólal.
3: Ez így van, és a mi úgynevezett teljesítményekre orientált iskolánk egyre romló teljesítményeket hozott elő már régen, az elmúlt évtizedekben is. Nem igaz az, hogy a központi szabályozás és irányítás és ellenőrzés serkenti az iskolák teljesítményét. Ezt kül- és belföldi példákból nagyon pontosan tudjuk.
1: Igen, és akkor nem kell egészen visszamenni mondjuk a görög iskoláig, és nem kell végig gondolni, hogy de még a rómaiaknál, és aztán még a századfordulón azért egy kicsit többet foglalkoztunk

0: van, de ott is úgy, ahogy Szokrátesz mondta, hogy mindenkinek a saját gondolatát igyekezett előcsalni a maga bába művészetével belőle, és megszületni. Ettől nagyon eltértünk, tulajdonképpen a skolasztika iskolájában találkozunk először azzal, hogy beletölcsérezzük a tudást a fejekbe ebben a formában, de a skolasztika még mindig sokkal többet tudott az ifjakról, mert például a disputát, a vitát az új skolasztika iskolái lehetővé tették, teret nyitottak neki, nem csak lekcióra korlátozottak, vagyis fölolvasásra és leckére és bemagolni való tudásra.
1: Hát ez a tesztrendszer, ez aztán azt hiszem, hogy ennek a csúcsa. Most a... Amiről mondjuk már Amerikában is 20 éve tudják, hogy tragédia.
0: Igen,
1: és
0: a teszt
1: most virágzik.
0: Tesztek és mérések olyanokat mérnek és tesztelnek, ami nem fontos az emberben és az iskolában, az én meggyőződésem és sok kollégám meggyőződése szerint csak azt tudják mérni, a teszt pszichológiai eredetű. A 16 ezer tesztből, ami állítólag van a világon, szerintem is 5, esetleg 8 elég jó, sőt nagyon jó a gyors diagnózisban, de nagyon veszélyes is mindegyik. De ezek az iskolai tesztek, ezek szerintem is értéktelenek, sőt károsak, mert például lehet tesztre tanítani, zseniális tesztmegoldó automaták születnek, teljesen tájékozatlanok és buták maradnak, miközben a tesztet zseniálisan megoldják.
1: Hadd kérdezzem meg magától, hogy az oktatási törvénytervezet különböző stációit hogyan minősítette? Biztos, hogy véleménye van arról is, hogy a NAT 1-től a NAT 5-ig hogy jutottunk el, hogy a tokból hogy lett rok.
0: Úgyis, mint a Tanszabadság Társaság egyik tagja, aki most készítettünk szakértőinkkel, akik szintén a társaság tagjai, egy szakvéleményt a legutóbbi változatról is, de sommásan. A törvényben mindig is egy nagyon erős centralizálási törekvés érvényesült, és egy nagyon erős törekvés arra, hogy a pedagógust bizonyos értelemben, különösen az első változatok gúzsba kösse, ellenőri autonómiáját és szabadságát elvegye, de elvegye a szülőjét is, és elvegye a gyerekét is. Most a törvény nagyon sokat változott. Érdemi és fontos tárgyalások folytak a minisztériumban, a minisztérium kezdeményezésére is, hogy ebből valamicske megint visszaváltozott az idők során. A törvény a február 16-i általam ismert legutolsó változatában úgy nézett ki, és rettenetes vastag, szóval nagyon-nagyon sok, de másrészt úgy nézett ki, hogy az elején deklarálja az összes olyan európai és nemzetközi megállapodásokban már biztosított szabadságjogokat, ami nélkül elképzelhetetlen ma egy korszerű európai oktatási törvény. Ez az első oldalon megtörténik, és aztán a következő oldalakon itt, ott, amott minden pontban visszavonja, megváltoztatja, áthágja, megkerüli, és így tovább. Úgyhogy a jelenlegi formájában ez a törvény szerintem alkalmatlan arra, hogy az iskolázás szabadságának jegyében demokratikusan és megnyugtatóan szabályozza az iskolázást. Nem ad garanciát az állami támogatások rendszerére sem, és a végtelenség lehetne sorolni a problémákat, aminek azt hiszem nem itt van a helye. Én azt hiszem, vagy azt remélem, hogy a minisztériumban most bekövetkezett változások is hozzá fogják segíteni a minisztériumot ahhoz, hogy ez a törvény kedvezőbb irányban alakuljon át, mire a parlament elé kerül.
1: Magának is olyan lesújtó a véleménye a pedagógusokról, mint ahogy ezek a fajta törvények, rendeletek, elképzelések sugallják, hogy tudnilik, a szakma egyik fele annyira alkalmatlan a szakmára, hogy mindent el kell neki mondani, hogy valahogy el tudja végezni a dolgát.
0: A magyar pedagógus társadalomban máig kitűnő emberek vannak jelen és működnek. Ennek ellenére fennáll az a szomorú tény, hogy egy másik részében a magyar pedagógus társadalom az elmúlt évtizedek következtében valóban erősen kontraszelektált. Ez igaz. A probléma csak az, hogy a még oly erős ellenőrzés sem segít azon, hogy ezek jól vagy rosszul

0: végzik a munkájukat. Úgy gondolom, hogy kellene lenni egy igen részletes tantervnek, vagy többnek, amit a minisztérium felkínál mindazon pedagógusok számára, akik nem képesek önállóan készíteni, iskolájukkal együtt készíteni, más módon eljárni, más pedagógia alapján oktatni. Persze, ott kell, legyen meg. Még egy példát hadd mondjak. Németországban van központi tanterv. Tény. Ez az állami iskolákban kötelező. Második tény. De senki egy pillanatig nem gondol arra, hogy a másfajta iskolák csak akkor kapják meg a pénzüket az államtól, ha ők is betartják az állami tantervet. Erről szó nincs. Hogy úgy mondjam, tartományonként változik, az iskolák választhatnak. Lehet, hogy lesz olyan egyháziskolák, akik azt mondják, én betartom az állami tantervet. Rendben. Másik azt mondja, nem tartom be az állami tantervet, én a záró vizsgák, középső érettségi vizsga, a 10. osztály után, vagy a rendes érettségi vizsga, vagy amikor kilép a gyerek valahol az iskolából, azokon keresztül kapcsolódom az állam oktatási rendszerébe. Tehát valamikor a gyerekemet majd én ugyanarra a pontra eljuttatom a megszabott minimális vizsgakövetelmények szempontjából. Azon kívül természetesen elképesztő, amikor ilyeneket hallunk, hogy nem fogadhatjuk el, hogy egy magyar iskolában ne tanítsák Arany Jánost. Nem tudom, ismeri ezeket a kísérleteket, ha 11 ember készít egymástól függetlenül 11 tantervet, ugyanabban a közegben, mind a 11-ben benne lesz Arany János, a másodfokú egyenlet, kikerülhetetlen. Azon a szülők nem fogják elfogadni azt az iskolát, ahol Arany János nincs benne. Ez nem úgy van. Szóval ez megint az egypárti gondolat. Meg kell mondanom, hogy Arany János tanítsák, különben nem. Fogják tanítani.
1: Mint hogy olyan sok időnk már nincsen hátra, beszéljünk valami másról is. Bár sajnálom, hogy én térítem el, de talán kevesebbet val arról, hogy szeret-e maga politizálni.
0: Kettős a válaszom. Egyrészt szenvedélyes politikus vagyok, tehát magamban. Valahogy az én életemnek, ugye abban a generációban tartozom, én 21 éves voltam 56-ban, az egyik legnagyobb élménye volt az életemnek. Ugyanakkor jól emlékszem 44-re, 45-re, 46-ra, amikor 11 éves voltam, amikor szabad szájat vettem az akkori kúria épületénél, ugye ez ma Néprajzi Múzeum, vagy a Szabadságtéren, és értettem a vicceket. Tehát összes gyerekkori emlékeim is politikától átszínezettek, és ilyen értelemben szenvedélyesen érdekel a politika. Ugyanakkor nem vállaltam különböző városi és egyéb képviseleti helyeket az előző választások idején, mert úgy éreztem, hogy nekem nem ezt kell tennem, nem ezeken az üléseken kell ott ülnöm, hanem valami mást.
1: Én azt hittem, hogy azt fogja mondani, hogy alapvetően utálom a politikát, bár bevallja, hogy minden megnyilvánulásában ott a politika. Az viszont már talán személyes tapasztalatom is, hogy a rendszerváltás környékén maga hihetetlenül lelkes volt.
0: Ez igaz, valóban. Tehát én úgy éreztem...
1: Néhány évig nem beszélgettünk, politikáról egyáltalán nem.
0: Igen.
1: Nem tudom, hogy 2-3 mondatban tudná-e összegezni, hogy most hogy látja a dolgokat.
0: Hát igen, röviden. Mindig úgy gondoltam, hogy ez a rendszer, ami volt, ez össze fog omlani. Hogy ez csak időkérdése, de abban nem voltam egész biztos, jól lehet erősen reméltem, hogy erre még az én életemben sor kerül. Sokszor számítgattam, hogy kihúzzák-e a török 150 évet, vagy kevesebb is elég, hiszen már felgyorsult az idő a 20. században. Tehát az, hogy ez az én életemben sor kerülhetett arra, hogy egy általam elviselhetetlennek, kibírhatatlannak, eszméletlenül unalmasnak, minden kádári konszolidációval együtt, sok hazugnak, stb. Tartott rendszer, amely elemi módon nem biztosította az emberi élet lehetőségét, annak ellenére, hogy kivívtuk 56-tal a frigidert, az autót, az útlevelet, a stb. Hogy ez összeomlott, és úgy ébredtem fel minden reggel, hogy remek. Tehát remek vége a rendszernek. Már a választási kampányban úgy éreztem, hogy számomra bizonyos dolgok visszatetszőek. Például az, hogy a mi atyánk mondatai választási plakátokon jelennek meg, ez számomra blaszfémia, istenkáromlás. És így nem tudtam azonosulni olyan mondatokkal, vagy eszményekkel, amelyek pedig az enyémek voltak. De ennek ellenére abszolút lelkes voltam. A rendszerváltáskor, az új kormány beiktatásakor elfeledtem addigi bosszúságaimat. Úgy láttam, hogy néhány ember olyan, aki tényleg arra hivatott, és sőt, azt is mondanám, hogy én aggódtam, mi lesz, ha én nyerek, ki lesz az én miniszterelnököm. És úgy láttam, hogy mintha itt most fellépett volna valóban valaki, aki talán hivatott egy miniszterelnökség betöltésére, és nagy várakozásokkal voltam. Azóta úgy látom, hogy jelentős eredmények ellenére, például jelentős eredménynek tartom a jogállam, akárhogy is, de mégis megtörtént kiépítését alkotmánybírósággal, parlamenttel, több pártrendszerrel, stb. Tehát jelentős eredmények, ezt hangsúlyoznom kell, főleg jogi, külpolitikai vonatkozásban jelentős eredmények ellenére, belpolitikai értelemben úgy érzem, hogy rengeteg dolog jött vissza, vagy maradt meg abból az egypárti centralista gondolkodásból, amit én mindig rettenetesnek, szellemgyilkosnak, embergyilkosnak, lélekgyilkosnak éreztem.
1: Maga mindig tudta, hogy az értelmiségnek felelőssége van abban, ami történik, akkor is, ha tesz, és akkor is, ha nem tesz.
0: Én részt veszek számtalan olyan dologban, a Tanszabadság Társaságban és az Iskolázás Szabadságának Európai Fórumában és egyebekben, amely társaságok, egyesületek, mozgalmak arra tesznek erőfeszítéseket, hogy a polgári szabadságjogokat biztosítsák, hogy civil társadalmat hozzanak létre, hogy nyitott társadalmat hozzanak létre, és hogy egy bizonyos civil kurázsit, ha szabad ezt a szót használnom, megerősítsenek. Az legutóbbi hetekben megint én pozitív változásokat tapasztalok, ezeket örömmel üdvözlöm részben. Részben persze vannak negatív folyamatok is, amelyek tovább folynak, és én bízom benne erősen, hogy ez a magyar demokrácia mégis újra kiépül. Úgy látom, hogy küzdelemre nyílik tér, én kész vagyok erre a küzdelemre. Az kétségtelen, hogy az egy érdekes dolog volt, hogy voltak olyan perceim az elmúlt 1-2 évben, amikor először gondoltam arra, amire soha a Kádár rendszerben sem volt, úgy éreztem, hogy elpusztulok, de én ide tartozó vagyok, többen azt mondták nekem, miért nem megyek el, akikkel vitatkoztam, és azt mondtam nekik, hogy ti egy fasiszta pártba vagytok, mert pártagok voltak, menj el, akkor mondtam, hogy én nem megyek el, én ide tartozom, menjetek el, ti menjenek el azok, akik ide bejöttek. De most, miután azt hittem, hogy vége annak a világnak, és azt kellett átélnem, hogy megint hasonló arcok bukkannak fel, és hasonló gondolatok, és hasonló magatartásformák. Először gondoltam arra, hogy ha ez így van, ha egy változás után is tud ugyanaz maradni, más mezben, más színben, akkor talán mégis ki kéne ebből az országból vándorolni. De ezt nem gondoltam azért egy percig sem teljesen komolyan, de hogy ez egy keserves fantáziaként egyáltalán megfordulhatott az agyamban, ezt hát jelzés értékűnek tekintem.
2: Elhangzott névjegy. Vekerdi Tamás pszichológussal Pásztor Magdolna beszélgetett, szerkesztette Tarnói Gizella. A Dokumentum műsor 1993-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 18-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Művész és tanár.
1: Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
2: Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
0: Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
3: Mondják, hogy a kottában minden benne van, csak jó kell tudni olvasni.
0: A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Vasárnap 17:40-kor az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
5: Hét óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Poyák Adrián, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. A hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják a Duna rekord alacsony vízszintje miatt leállított paksi 3-as blokk miatt kieső villamos energiát, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az intézkedések továbbra is garantálják Magyarország energiaellátását. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, és ne mossa le az autóját ivóvízzel. A feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, amelyeket bárki igénybe veheti a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján érhető el. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Posthofer Ágnes emlékeztetett, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal felel a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért. A KDNP parlamenti frakció vezetője a Tisza újabb beváltatlan ígéretének nevezte a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentését. Rétvári Bence hangsúlyozta, Magyar Péter miniszterelnök a kampányban még azt ígérte, hogy a kormány megalakítása után az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. 25 helyszínnel bővült az UNESCO világörökségi listája. Az újak között 19 kulturális, 5 természeti és 1 vegyes világörökségi helyszín van. Az emlékhelyek kategóriában világörökségi státuszt kapott az 1944-es normandiai partraszállás területe. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát. Itthon zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél, napközben 32-37, este 20-30 fok várható. 8 órakor jelentkezünk híradással legközelebb. 4 perccel múlt 7 óra.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Tékozló tót története. Kínai mesék nyomán írta Zoltán Gábor.

0: Nincsen tovább. Sötét kék ruhát veszek, utolsó garasaim erre szánom. Szánom, bánom, ami történt. Az életem. Vége van. Sötét kék ruhát veszek, Kulik öltözetét, az leszek magam is, teherhordó. Hordhatom most már a szerencsések terhét és szerencsétlenségem terhét. Hordhatom könnyelműségem nehéz terhét, hordhatom a sötét kék ruhát, de szúrós lehet. Lehetne akár könnyű, simulós helyemből is, de a tékozló bőrére ez való, te vagy túl a tékozló. Vedd hát tudomásul a ruhát, sötét kék, szúrós, Kuliként tengeted innentől éltedet. Megérdemelted.
1: Miért sopánkoz, fiú? Miért horgasztod le a fejed? Miért ülsz szemedben könycsek? Miért sohajtasz ilyen síralmasan? Azt kívánottán, hogy bánatod miatt, mely bizonyára sötét és mély, mint a kék tenger, megszakadjon az ég? Vagy a földet akarod megrepeszteni? Felej, fiam! Mi hozott erre a piac térre? Venni akarsz, vagy eladni?
0: Venni.
1: Venni mit?
0: Sötét kék ruhát. Szúrós szövetből. És eladni.
1: Eladni mit?
0: Magam. Kulinak.
1: Nehéz munkás, fiam, látom, nem igen próbáltál hasonlót még. Tanult embernek látszol.
0: Szolgává kell lennem mégis, mert eltékozoltam tudásom, kincsem. Apám állami főhivatalnok volt. Engem is annak szánt. Úgy látta, érdemes vagyok rá, hogy tanítasson. Híres mestereket fogadott mellém. 17 évesen otthonos voltam minden ismeretekben. Betéve tudtam a klasszikusokat. Eljött az idő, mondta apám. Sötét kék ruha.
1: Eljött az idő?
0: Igen. Az idő eljött. Amit a mesterek tudtak, tudod te is túl. Ezt mondta az apám. A császári székvárosba mész, hogy letedd a hivatalnoki vizsgát, és egyszer majd nyomomba léphess. Egy lovat is adott, és 20 000 aranyat, mert a város nem olcsó, így mondta apám. Ó, bár adott volna többet. Akkor tán felszínen tudtam volna még egy pár hónapig maradni. Vagy kevesebbet, és akkor nem tékozolhattam volna annyit, és hordhatnám már a Kulik sötétkék ruháját. Vagy sem ennyit. És akkor nem látom meg azt a lányt.
1: Lányt? Milyen lányt?
0: A kedveset. A szépet. A kegyetlent. Aki ma utcára tett, mert pénzem elfogyott. Elfogyott, mert rátékozott. A legelső nap láttam meg. Ahogy a városba értem, szállást kerestem, kényelmeset és olcsót. Másnap mentem volna a vizsgák házába. Egy kapuban állt. Úgy hittem, én rám várt. Várt, igen, hogy lássam. A halvány bőrét, a pici kezét, karcsú derekát. Talán nem is lány, ezt gondoltam akkor, hanem róka tündér. Egy álló napig álltam ott. Ez másnap volt már, mert visszamentem vizsga helyett oda, ahol őt megláttam. Olyan halk volt a szava, és éles. Mintha nem akarna semmit. Csak engedni. Nekem engedni, hogy jó legyen. Tizenegy hónapig éltem nála. A 20 000 arany mind elfogyott. Vizsgára nem volt időm. Annyi gondja van az ölelésnek, és annyi ölelés van. Amíg engedik. Aztán adósságokat csináltam. Apám barátaitól kéregettem. Újabb 2 hónap. Tegnap már nem adott senki. A szobájába zárkozott a kedves, az ajtón át kiabálta. Meg kell értened, ha nincs több aranyad, nem maradsz a házamban aranyom.
1: Most aztán se vizsgák, se lány, se arany. Csak adósságok. Mit gondolsz, mekkora összeg húzna ki a bajból?
0: 5. Nem, talán 10 000.
1: Nem lesz az elég. Gondolkozz csak, tú.
0: 15 000.
1: Nem lesz az elég.
0: 20 000.
1: Nem lesz az elég.
0: 25.
1: Nem lesz az elég.
0: 30 000.
1: Annyi talán már megteszi. Véletlenül van is nálam elegendő pénz. Tessék.
0: Uram, hogy is fogadhatnám el? Hogy köszönjem meg? Áldani fogom a neved, amíg élek. Jó útra térek, és leteszem a vizsgákat. Mi a neved, uram? Ne menj még! Uram! Uram! Elment. És itt hagyott 30 000 arannyal. Kezdődik. Az életem kezdődik megint. Föl kéne sírni, mint a porony, ha megszületik. Föl is sírok. És most a vizsgák házához. Föliratkozni a következő vizsgára. De nem. Hisz kiment a fejemből minden, amit valaha beletömtem. Üres a fejem, és üres a szívem, és üres a hasam. Megyek és kiváltom a könyveimet az állókból, ahova becsaptam őket, mert a kedvesnek pénz kellett. Aztán ételt veszek, mert üres hassal nem lehet tanulni, nem. Előbb az étel, mert üres hassal nem lehet klasszikusokat cipelni. Csak egész kevés ételt veszek. Nehogy a teli has elnehezítse szellemem. Egy narancsot veszek. Nem. Egy narancs az önzés, másnak is kell venni és adni. De kinek? Csak nem a kedvesnek. Mikor egyáltalán nem is volt kedves hozzám, de igen, azelőtt viszont kedves volt. Két narancsot veszek. Oda megyek, épp csak a kerítésig. A narancsot behajítom a kertbe. Az se baj, ha nem tudja, kitől kapta a kedves. Talán meg se látja, ha a narancssárga pokrócra pottyan az ajándékom, és ő oda kucorodik, mikor a haját fésülgeti. Csak az illat, az csikálja majd az orrát. Ki van itt? Ki vagy te? Ó, pimasz pokrócomra tolakodó pottyanat. Példás büntetés. Elevenen való girisztekre tépetés. Ajkak által való szorongatás és szívogatás, tűhegyes fogacskákkal foganatosított szétrágatás. Ó, szerencsés narancs.

0: Miért menekülsz előlem? Te tú vagy, ugye? Amikor megláttad, hogy jövök, odébb akartál állni. Miért kerülnél engem? Te tú vagy. 13 hónapja találkoztam veled ugyanitt. Látod, hiába futottál, akkor is éppen itt kerültem az utadba. És miért kék az arcod? Szilva kék. Miért? Tudod, tú, utóbb vagy előbb engedned kell, hogy néhány szavad kiszakadjon belőled, és az enyém legyen. Benned, ugye?
1: Bennem, úram, jól látod, tordulnak a szavak. És ha most nem jössz, és nem nyitsz utat az árnak, utóbb vagy előbb megfúltam volna. Beléjük fúlok, ha nem engedem, hogy ezek a szavak a tieid legyenek, ó, uram, és mivel ez így van, meg fogod tudni, miért menekült most előled tú, akinek 13 hónapja 30 000 aranyat adtál. Én vagyok tú a tékozló, eltékozoltam az apám pénzét és a tiédet. A 11 hónap után még 13-at, összesen 24 hónapot tehát, és eltékozoltam a tudásom, és legfőképpen a szeretetemet. Ezzel együtt minden figyelmemet, minden gondolatomat, és még a borzongásomat is csak őrátékozoltam, uram. Ha nem akartam, hogy lássál, egyszerű az oka. Szégyellem magam.
0: Ő volt hát, megint?
1: Ő. Nincs még vége a szavaknak. Tüdejét annyi fájdalmas szó tövise szúrja belülről.
0: Úgy hát, ha nem kívánsz még ebben az életedben sündisznóvá válni, engedd, hadd legyenek ezek a szavaid is az enyémek. Beszélhetsz, tú.
1: Nem akarok beszélni, és látom, hogy itt áll tú, és ömlenek belőle a szavak. Utóbb vagy előbb azt is kinyögi, mitől lett szilvakék. De hát van néhány szó, ami ilyen mondattá akar összeállni. Ó, az úr új is tudja mindezt. Csak végtelen jósága miatt van, hogy meghallgat téged. Azért csak beszélj, szilvakék, tékozló tú. Rettentő erős kísértés volt. A jóra. Mert ajándékot adni jó. Sokkal jobb, mint kapni. És én meg akartam ajándékozni a kedvest, aki rosszul bánt velem. Egy narancs volt az ajándék. Bedobom a kertjébe, és távozom, gondoltam. De a gyümölcs épp lába elé húlt, és zsámolyt hozatott, és ráhágott, és kinézett, és látott engem állni az úton, mert még nem távoztam el, és volt nálam még egy narancs, hát odaadtam azt is, megette mind a kettőt, ráfolyt az állára a narancsok vére, mikor beengedett, lenyaltam. Tegnap fogyott el a pénzed, ó uram. Ma azt mondta, fel is út, le is út. Biztos úgy álltam ott, mint aki nem érti, mert hívta a szolgálókat, és megvertek. Ezért vagyok most szilvakék. Ó, uram! Most jó. Könnyebb. Mosolyogni is tudok, bár az arcom még fáj. Itt, meg... itt, akár az érett szilva meghasadozott.
0: Mit gondolsz? Mekkora összeg húzna ki a bajból?
1: Ne, uram, uram, ne akart, hogy megint eltékozoljam 30 000 aranyadat.
0: Nem lesz az elég, gondolkozz csak tú.
1: 35 000.
0: Nem lesz az elég.
1: 40 000.
0: Nem lesz az elég.
1: 45 000.
0: Nem lesz az elég.
1: 50 000.
0: Annyi talán már megteszi. Véletlenül van is nálam elegendő pénz. Tessék.
1: Uram, már a múltkor sem lett volna szabad elfogadnom. És már akkor se tudtam, hogyan köszönjem meg. Fogadkoztam, hogy áldani fogom a neved, míg élek. Hogy jó útra térek, és leteszem a vizsgákat. És kértem, áruld el a nevet, hogy imáimba foglalhassam. Most megmondod, ugye? Ne menj még! Nem mehetsz el, még nem mehetsz el, uram! Uram!
2: Elment.
1: és itt hagyott 50 000 arannyal. Kedvesem, furcsán csillognak betűim a papíroson, 2 éve nem mártottam ecseten fekete tusba. Kedvesem, furcsa így szólítani téged azután, hogy másodszor is utcára tettél. Kedvesem, rám sem ismernél, ahogy nyugodt kis szobámban asztalomnál ülök, előttem könyvek, mécses lángja lobog, furcsán csillognak betűim a papíroson. Ma egész nap tanultam, kedvesem. 2 év óta először vizsgáimra készülök. Kedvesem, alig hanem azt kérded majd, mikor idáig érsz levelemben, miből telt túnak tudós könyvekre pénze. Titok ez, kedvesem, mint ahogy az is, a város mely negyedében, melyik utcában, milyen házban van nyugodt kis szobám. Mindezt nem hozhatom tudomásodra, kedvesem. Igazítok egy kicsit betűimen. Szemed fekete bogara tekint rám innen is, onnan is a papírosról. Ó, bár megint közelről szikrázhatna rám. Nem szabad elküldenem. Nem szabad, hogy érdeklődj felőlem. Nyomoztass utánam. Kedvesem, ezt a papírost most összegyűrem.
0: Szeretem a céklát. Cékla van ebben a hordóban? Szívesen megvenném. Hónapokig elég lenne. Nézzük csak a fedelet. Leemeljük. Ó, pompás cékla illat. Micsoda hatalmas fejcékla. Szinte mintha emberfej volna. Színe cékla vörös, ahogy céklához illik is, de ennek arca van, és minő ismerős vonásai. Tudom is már, azt hiszem...
1: Jaj, nekem bár lennék cékla.
0: Tú, előlem bújtál a hordóba.
1: Senkinek se kerültem volna kevésbé szívesen a szeme elé, uram, de nem. Hitelezők voltak a nyomomban, hát ezért...
0: És mi okból túl? Miért kell neked fiatal tudós létedre ízletes savanyúságok közé bújnod?
1: Sanyarú történet ez, uram. Mikor elváltunk 1 éve, elővigyázatos voltam, és tájékára sem mentem a kedvesem házának. Könyveket vásároltam, és a legfontosabb klasszikusokkal bezárkóztam egy nyugodt szobába. Ültem íróasztalomnál, és jó volt nekem. Míg eszembe nem ötlött, milyen veszedelmes is lenne, ha annak a nőszemélynek tudomására jutna, hogy pénzhez jutottam megint. De szerencsére semmi módon nem tudhatta meg, ha csak gondoltam, nem tudván magamon uralkodni, levelet nem írok neki. Alig gondoltam mindezt végig, már ott is volt előttem egy papír, rajta betűk, dermesztő látvány, egy levél. Össze is gyűrtem nyomban.
0: Így tehát... Nem ment utánad? Nem kerültél ismét ölelő karjába és házába? Nem tékozoltál el 50 000-et és egy újabb évet? Pompás! Mitől ilyen illatos ez a céklalé?
1: Koriander van benne. A levelet kisimítottam és elküldtem. Meg gyömbér. Gyömbér, az is van benne. Mint mondtam, üldöznek. Hitelezők. Nem volt hova bújnom, mert kidobott a kedvesem.
0: Mit gondolsz?
1: Ne, uram, kérem, ne. Áldom a cékla levét, hogy elrejti arcom pirulását. Lehet, hogy szegfűborsot is tettek bele.
0: Mit gondolsz? Mekkora összeg húzna ki a bajból?
1: 60 000.
0: Nem lesz az elég, gondolkozz csak tu.
1: Nem értem, uram, hogy éppen ebbe a hordóba kukkantottál?
0: Szeretem a céklát.
1: 70 000.
0: Nem lesz az elég.
1: 80 000.
0: Hogy rendbe tedd a dolgaidat, nem lesz az elég.
1: 90 000.
0: Annyi talán már megteszi.
1: Véletlenül...
0: Van is nálam elegendő pénz. Kiszállsz a hordóból, vagy tegyem melléd az aranyakat a céklalébe.
1: Lehet, hogy mégse gyömbér, hanem galanga.
0: Vedd hát el a pénzt.
1: Nem, uram.
0: Nem?
1: 2 10-ben segítettél rajtam, és még a nevet se engedte tudnom. Félek, ha elveszem kezedből a pénzt, eltűnsz. Adj módot, hogy én is tehessek valamit, érted? Úgy éget a szégyen.
0: Talán tehetsz is tu. Rendezd el a dolgaid, és keresd meg a jövő hónap 15. napján a Juntai hegy templomával szemben, a 2 boróka fenyő alatt.
1: Ott teszek, uram. Ígérem.
0: Vedd a pénzt. Ma neki abbálj utánam. Tudod, hol találsz meg, és mikor? Itt vagy, tu.
1: Szép hely.
0: Szent kert.
1: Fincs? Most nem. Kifizettem a hitelezőket. Megbízható emberrel, apámnak elküldtem annyit, amennyit 3 éve a vizsgákra adott. Még ezután is maradt 23 000 arany. Abból a szegény rokonoknak házat és földet vettem. Hozománytalan unokahúgaimat kiházasítottam.
0: Szabad lettél. Jöjj hát, kövess a középső csarnokba. Vigyázz, a katlanhoz ne menj közel. Ha kiborul, oda a nagy mű. Évek munkája. Kérdezősködhetnél, de hallgatsz. Tetszik ez nekem. Kérted, hogy segíthess. Már látom, méltó vagy rá. Tudd meg, tu, hogy 2 katlan van most a középső csarnokban. Az egyikben ásványok és titkos gyökerek nedvei fortyognak, orvosság szagot árasztva, érzed? A másik katlan te vagy. Még csöndes. Nem sokára érzések és gondolatok, képek és indulatok forrak majd benned. Ha magadra hagylak, és engedem, hogy minden, ami benned van, áthevüljön, ami belsőd volt, külsőddé válja. Tu, én ügyeltem, nehogy abból a másik katlamból kifusson a forró lé. Mert ha kifut, az kudarc. Kezdhetnék mindent előről. Ügyelj te is. Bármi történik, bárki hevíteni lelkedet, ne engedd, hogy kifusson a nagy műfőzete. Egyetlen szónak, semmi hangnak nem szabad elhagyni ajkad. Ha ezt megállod, diadallal telik meg a 2 katlan, és olyan erőbirtokába jutunk, mint az istenek. Teljes tudás és örök élet. Ezért minden. Vállalod, tu. Most még beszélhetsz. Most még nemet is mondhatsz.
1: Azért jöttem, hogy segítsek a munkádban, uram. És ezek voltak utolsó szavaim. Innentől kezdve, tu, néma.
0: Adok neked 3 pirulát. Nyeld le. Itt egy tigris bőr, ülj rá. Úgy. Mostantól vésd eszedbe, jöhetnek eléd istenségek, nem kell tartanod tőlük. Vámpírokra, vadállatokra rá se hederíts, nem árthatnak neked. Zúdulhatnak köréd borzalmak, szemed láttára gyötörhetik rokonaidat, ne félj. Mindez csak jelenés. Ne szólj. Ne félj, nem eshet bajod. Most egyedül hagylak. Magaddal.
1: Nyitja. Egy egész hadsereg. Várj, parkodnak. Ellenség tört volna a birodalomra. Hűha. Úgy látszik, észrevettek. Úgy látszik, ezek egyenesen ide készültek. Úgy látszik, engem...
2: Ki vagy? Ki vagy? Okunk van azt hinni, hogy a nemzet ellensége vagy. De lehet, hogy tévedünk. Nem felelsz. Ezzel magadra válasz. Az állam ellensége vagy. Mi a neved?
1: Szabad vagyok. Ő mondta, a mágus mester. Azt is mondta, minden csak jelenés.
2: Szíjat elő! Kössétek a csuklója köré! Szorosan!
1: Aha, azt akarják, hogy fájjon, hogy rossz legyen nekem.
2: Kössétek a lófarkához!
1: Ahhoz képest nem is annyira rossz. Fáj ez a szíj, de az sokkal rosszabb volt, amikor a pénzem elfogyott, és féltem, hogy a kedves kidob.
2: Rajta! Húzzátok körbe a csarnokon! Most majd beszélni fog! Körbe!
1: Most már akkor se szólalnék meg a szabadon.
2: Körbe!
1: Nem szeretem ezeket az embereket.
2: Körbe!
1: Erre már húztak.
2: Körbe!
1: Padlom a vérem, kijött. Azon húznak.
2: Állj!
3: Hallgatag ember vagy te. Kezdelek becsülni. Elárulnád a neved? Álhatatos vagy, tu. Tudom a neved, látod? Miért kérdezem akkor? Mert a nyomozásnál így szokás. Ez nyomozás. Összeesküvési ügyben van nyomozás, ami egyben a nép ájtatos hitének bűnös megzavarásának kísérletének vizsgálata is. Vezessétek elő a tanút! Tu, felismered a tanút?
1: Ujjjjjjjjj, ez ő, a kedves. Szíj van a csuklóján, mint nekem. Fáj neki. Ha megsimogathatnám...
3: Nem ismered? Nem hiszem. Tanú, ismered Tút?
4: Kegyelem, ismerem.
3: Mit tudsz Tút titkos tevékenységéről?
4: Semmit.
3: Semmit? 3 évig élt veled.
4: Mindig csak velem volt. Nem ment sehova, titkos tevékenységbe. Velem evett, ivott, játszott, mellettem aludt.
3: Együtt mindig? 3 évig? Mindig?
4: Csak a kakilt akkor nem.
3: Tú, a kisasszony láthatólag nem tud titkos tevékenységedről. Kérlek, beszélj róla te. Tú, te tető. Tűröd, hogy a kisasszony itt áll előtted is, vallatjuk? Egyetlen szavadra elengednénk pedig. Kisasszony, engedélyt adok, hogy kérlelje.
4: Kérleljen? De hogyan?
3: Tőlem kérni. Boruljon térdre. Úgy. Arcát hajtsa a földre. Csúszson előtte. Úgy. Illesse ajkával a lába fejét. Beszéljen.
4: Minek? Úgyse fog megszólalni. Gyűlöl. Mert kidobtam. Kidobtalak túl. 3 Gyűlölsz, nem szólsz, ugye? Úgyse, minek beszéljek? Nem szeretsz már. Nekem adtad mindenet. És én mit adtam? Csak a csókokat. Emlékszel? Egyik nap megszámoltuk. Reggeltől estig 300. 3 évig naponta 3-szor szárcsók. Kivéve, mikor ki voltál dobva. Utálsz. Nem bírsz megbocsátani. De annyiszor mondtad, hogy mindenre képes vagy, értem. Egy szót szólni, hogy megments. Nem? Utána utálhatnál tovább. Én csak egy közönséges kisasszony vagyok. Nem tudtalak hibátlanul szeretni. Volt 3 hibám a 3 év alatt. 3. Bocsásd meg! Nagyon bánom! De lehet ezért annyira haragudni rám, hogy halt...
2: Fejezze be, kisasszony! Gőből van ennek a szíve. Tudtán tétlenül tűrné még azt is, ha...
4: Ne! Még ne.
2: Vigyétek!
4: Tú! Ez nem jó! Rossz! Ne hagyd! Ne hagyd!
2: Vége a kisasszonynak. Vége a vallatásnak. Tú, néma maradt. Vigyétek ki, dobjátok a feneketlen szakadékba.
5: Most se szólt. Még csak nem is sikított.

0: elsüllyedtem volna. Látom, ahogy hull a testem lefelé, ide ütődik, oda ütődik, és egy kiáltás nem sok, én annyit se. Ajkamat egyetlen egy hang se adja el. Jó, hogy ledobtak. Ha még sokáig gyötrik előttem a kedvest, szavamra megszólalok. Eddig bevált, amit a mágusmester mondott. Nem tudnak ártani nekem. Csak így legyen a kedvessel is. Hogy nem őt magát, csak kísértetként fölidézett képét hurcolták elém. Fényességes csarnok. Úgy látszik, megérkeztünk. Szürke tábla, szürke betűk. Pokolő. Ajtó. Pok fej. A pokol fejedelme.
1: Te vagy a Juntai templom mágusa? Hozzatok olvasztott vezet. Öntsétek le a torkát. Most se beszélsz. Tegyétek a kőmosárba. Törjétek meg. Serpenyőbe. Sürsétek a krumplit hasámban.
0: Most még ezt hiányzik, hogy meg is egyen ez a pokfej. Előre megmondom, a hasában se fogok beszélni.
1: Kaszkó! Megesznek, és kikakállak vissza a bőrre! És mint lány fogsz új életre születni.

Itt jó. Itt nagyon jó. Itt a legjobb. Attól tartok, mindjárt meg fogok születni. Kicsit félek. Pedig szívesen maradnék. Fáradalmaim voltak. Mozsár, meg ilyenek. De már előtte se volt könnyű. Az a sok tanulás gyerekkoromban. És most kezdődik előről. Sírni tudnék. Vajon sírni se szabad? Biztos nem. Csak el ne felejtsem. Nem fogok sírni. Nem fogok sírni. Ja, nem fogok

0: Kislány, de miért nem sír? Tessék sírni! Hé! Nem leszünk jóba! Az ott az édesanyád, és nem ad neked tejecskét, ha hallgatsz. Tessék szépen sírni!
1: Ez zsarolás. Igazán jól jönne az a tej, mert mi tagadás most, hogy csecsemő vagyok, éhes vagyok. Nem tudtam, hogy a lányok is éhesek. És hogy ennyire?
0: A csecsemők sírni szoktak. Minden csecsemő sír. Te miért nem sírsz?
1: Csak. Buta dada. Mikor ad már oda a mamámnak?
0: Én tanítsalak sírni? Na, így kell, figyelj. Hallod?
1: Csak nem akarjuk el halasztani.
0: El kell halasztani.

0: Mi értjük egymást? Apa és lánya. Szomorúság volt, nagy-nagy szomorúság, hogy némának születtél, de okosságot kárpótolt. És volt benned már egészen kicsi korodban is valami szavak nélkül áradó kedvesség, hogy tudtál örülni mindennek, amit kaptál, vagy ha nagy ritkán időm engedt, és magammal hozhattalak a kertembe. Meggyőződésemmé vált, hogy sokkal te okosabb vagy, mint a korodbeli gyerekek. Ezt persze nem mondtam senkinek, még bolondnak néztek volna. A bolond, tudod, a néma lány apukája. Míg kicsi voltál, elképzelhetetlennek tartottam, hogy valaha is férhez adunk. Ki kérne meg egy néma hajadont? Azt hittem, mindörökre velünk maradsz. Csak hogy szép lettél, rémisztően szép, és ennek híre ment. Tudom, sokan csak is azért keresik föl házunkat, hogy te rád egy pillantást vethessenek. Úgyhogy...
1: Úgy sejtem, kérőm akadt. Csak nem adnak férjhez. És vajon kihez?
0: Volt itt egy férfiú, Leon nevű, fiatal tudós, nemrég tette le a vizsgáit. És mióta látott, nem tud szabadulni a vágytól, hogy újra lásson.
1: Emlékszem rá. Mély zöld szeme van. Nagyon nézett. Nem volt rossz?
0: Kislányom, korodban már gondolnak férjhez menésre, kisbabákra a lányok, de te... Nem tudhatom, értettél-e egy szót is abból, amit mondtam. Ha értettél, és nem lenne ellenedre, hogy találkozzatok, Bólincs. Megértettél, drága kislányom, bárányfelhő. Tudd meg... Liu amott vár a tulipánfa alatt. Liu úr, kérem! Előjöhet! Bárányfelhő kisasszony várja önt!
2: Kisasszony, köszönöm, hogy engedi, hogy...
0: Legjobb volna, ha én most visszatérnék a pavilonomba. Bárányfelhő, kedvesem! Mutasd meg Liu úrnak a kertet!
2: Értem. Kegyed mindig jelzi tekintetével, hogy merre van látnivaló. Lótuszvirágok, igen. Ó, liliomfa. De jó, de csodálatos ez a sét a bárányfelhő kisasszony. Szabad a kezét a kezembe fognom? Elpirult. Lehet, hogy én is. Akkor hát elbújok szégyenembe. Hova bújjak? A pad mögé? A tóba? De jó a napnak. Ő bújhat akár bárányfelhőbe is. Oh. Átkaptam egy pofont. Fáj. Tessék meggyógyítani. Hogyan? Hát tudja jól. Csokkal. Félig már meggyógyult. Még egyet. Nem látja senki.

Hazaszaladtam egy kis időre. Nem bírtam ki, hogy ne lássalak, bárányfelhő. Nem fázol? Nem kéred a sárgás-barna takarót? Aggaszt egy kicsit az állapotod. Ez a fáradékonyság. Melléd ülhetek?

Nekem van a legjobb társam. Hú, ha belegondolok, mennyit fecseg némely nő személy. És milyen ártalmas a fecsegésük. Mennyivel többet mond a te tekinteted, a te simogatásod. Vagy ahogy most a kezedbe veszed a kezem. Végig csúsztatod arcodon, nyakadon, melleden, hasadon. Érzem, valamit mond a kezed. Hasad. Megértettem. Mégis csak idehozom azt a takarót, a sárgás barnát. Meg ne fásszon a kisbabák.

0: Anyu, fessünk!
1: Nem akarsz.
0: És én?
1: Nekem szabad?
0: Miért nem?
1: Apa haragszik.
0: Miért haragszik?
1: Rosszat csináltam?
0: Apa fáradt.
1: Te rád is haragszik?
0: Mert elvesztettem a türkiszköves gyűrűjét.
1: Jön.
0: Hallom, hogy jön. Elbújok. Félek tőle.
2: Mi van? Mi? Hát nem szól hozzám senki? Így kell hazajönnem. Még csak egy jó szó, annyi se jár nekem. Nem merezgesd a szemed olyan ártatlanul, olyan szenvedőn. És a gyerek? Hol a gyerek? Elkódorgott, mi? Miért nem tudunk mi együtt lenni és örülni egymásnak? Hogy mi bajom? Nem a gyűrű hiányzik, az a szép türkiszkő, amit a gyerek elvesztett. Vagy talán csak eldugott előle, nem! Megmondja, mi hiányzik? Az, hogy kezdettől fogva érzem, és egyre inkább tudom, hogy te nem vagy néma. Hogy megszólalhatnál, ha akarnál? Bevallom, miután először láttalak, lett egy titkos gondolatom. Ez az édes kisasszony, bárányfelhő. Csak azért nem beszél, mert nincs körülötte senki, aki méltó lenne, hogy hallja a szavát. Majd én gondoltam akkor. Majd én is a szeretetem. Valamikor régen Csia minisztert lenézte a felesége, és semmiért rá nem mosolygott volna. A miniszter szólt hozzá, elfordult. Mikor azonban látta, milyen kiváló vadász a férfi, jobb belátásra tért. Nos, én különb ember vagyok a Csihánál. Első lettem a versenyvizsgán. Betéve tudom a klasszikusokat. És te mégse szólsz hozzám. Na jó, itt vagy te is. Az egyik hallgat, a másik hallgatózik. Minek nekem ilyen feleség? Minek nekem ilyen gyerek? A feleséget eladom. Rabszolga lesz belőle. A gyereket katonaiskolába adom. Jaj, ne ölelgesse azt a porontyot, rabszolganő! Ezentúl a poronty nem lesz ölelgetve. Férfias életmód. Mi van? Mi van? Hát nem ereszi el? Ellenállt, lakodik? Szét akarja tépni a kis porontyot? Úgy. Viszem magammal.
3: Ne! Könyörgök, ne!
4: Megszólalt. Mama, megszólalt.
2: Megszólalt. Drága bárány felhő.
5: Megszólal!
6: Ha, mi ez? A középső csarnok tigrisből feldőlt a lilakatlan. Valami folyik belőle. Undorító! Megszólaltam!
7: Nézd, mit csináltál!
6: Megszólaltam!
7: Minden fáradtságom miatt.
6: Kidőlt a katla!
7: Te ostoba!
6: Megszólaltam!
7: Jaj, fiam! Urrá tudtál lenni minden örömön, haragon, bánaton, félelmen, gyűlöleten és vágyon. Csak a szeretetet nem tudtad legyőzni. Ha nem kiáltod el magad, sikerül a nagy mű. Elkészül a varázsital, és te halhatatlanná lettél volna. Benehéz egy embernek isteni elméhez jutnia. Eltékozoltad az örök életet, a mindentudást. Én legalább újra főzhetem a varázsitalt. De te most már halandó maradsz, és itt éled le éltedet a földet.
8: ég veled.
0: Tú! Ó, csak hogy rád akadtam. Már mindenütt kerestelek. Te vagy az, biztosan? Olyan más lett a tekintete. Tú, gyere velem.
3: Azt hiszed, megint van pénzem? Hát nincs.
0: Adtál már eleget?
3: Volt pénzem, kaptam. De vigyáztam, nehogy az is a kezedbe kerüljön. Kifizettem a hitelezőket, adtam apámnak és a szegény rokonoknak.
0: Jól tetted. Már háromszor adtad oda mindened nekem, és én rájöttem, hogy nem jól van így. Bevallom, mindig félreeltettem valamennyit az aranyagból, amit ételre és ékszerre adtál. Tú, én hagytam, hogy rám költsd mindened, és három ízben is kidobtalak. Bocsáss meg. Szeretném, ha letennéd a vizsgát. Mit gondolsz, mennyit tudsz még abból, amit tanultál?
3: Egy negyedét.
0: Kérlek, írd össze, milyen könyvekre van szükséged, jó? Nem fogunk ám valami fényesen élni, tudod? Te majd tanulsz, és én főzök neked. Meg kikérdezlek, ha akarod. Menjünk a könyvkereskedőhöz. Mehetünk.
3: Kéne egy talicska, mert nehezek lesznek a könyvek.
0: Kölcsön kérünk egyet. Bátyám, ide adná azt a talicskát? Estig visszahozzuk. Köszönöm.
3: Ülj föl, majd én tollak. Ülj föl, kedves.
0: Aztán beletolj valami árokba.
3: Ó, nem. Ott megyünk, ahol sima.
0: Nem vagyok nehéz túl.

0: Elhangzott Tékozló Tú története. Szereplők: Tú, Kaszás Gergő. Férfi, Miklósi György. Kedves, Tóth Ildikó. A további szerepekben Gönczi László, Kőmíves Sándor, Kautsky Armand, Keres Emil, Mányai Zsuzsa és Székely Tamás. Zene Darvas Ferenc. A felvételt Kosárszky Péter és Pápai Mónika készítette. Zenei munkatárs Horkai Rózsa, a rendező munkatársa Pataki Ági, dramaturg Marsal Éva. Rendezte Zoltán Gábor.
1: A hangjáték 1993-ban készült, és legutóbb 2020. március 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
3: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csógliterenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
2: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Télpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak.
5: Nyolc óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Polyák Adrián, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Tegnap az alacsony vízállás miatt már leállították az atomerőmű 3-as blokkjának működését. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencéjét, ne mossa le az autóját ivóvízzel. A feltétlenül szükséges öntözést ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvíz szolgáltatás, főként a főváros környékén. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Dunamedret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnes emlékeztetett, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal felel a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt, az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen az Egyesült Államok. Washington közölte, ellencsapásokat mértek a perzsa államra, amiért Teherán kedden amerikai célpontokat rakétázott a Közel-Keleten. Közben Donald Trump elnök büntető vámokat szorgalmazott az Iránnal üzletelő országokkal szemben. Csak nem három hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy cseppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. Két nemzetközi adatszolgáltató hajó követési tájékoztatója szerint a térségben élénkült a víziforgalom. Tegnap 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaudarábiai kikötőből induló nyersolajrakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni huszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 32-37, este 20-30 fok között alakul. 9 órakor jelentkezünk híradással legközelebb, 8 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hogy nem felelünk a szállítás közben megrongálódott áruért. Figyelmeztettük kapitányunkat, hogy a hajó nem alkalmas a robotszállításra, tehát a kár nem a mi számlánkat terheli. Tisztelettel, Rossums Universal Robots, R.U.R. Kész. Másik levél. Friedrichswerke, Hamburg. Dátum. Igazoljuk 15 000 robotra szóló megrendelésüket. Halló? Kicsoda? Helena, Glory, küldj el! Hogy? Glory elnök a lánya? Kéretem. Maga elmehet.
1: Dumin vezérigazgató úr?
2: Parancsoljon velem. Foglaljon helyet.
1: Helena Glory vagyok.
2: Mivel szolgálhatok, kisasszony?
1: Azért jöttem,
2: hogy megnézze a mi embergyárunkat. Kérem, semmi akadálya.
1: Hát azt hittem, tilos.
2: Belépni az üzembe tilos. A műember termelés technológiája üzemi titok, de ha érdekli a találmány története, szívesen állok rendelkezésre.
1: Kérem, én.
2: Az öreg Rossum, a nagy filozófus, de akkor még csak fiatal tudós, erre a szigetre jött, hogy a tenger élővilágát tanulmányozza. Eközben felfedezett egy matériát, amely pontosan úgy viselkedett, mint a protoplazma. Noha más volt az összetétele. Nos, kisasszony, az öreg Rossum ezt írta a naplójába. A természet csak egyetlen módot talált az élő anyag megszervezésére, de van egy másik mód is. Egyszerűbb, rugalmasabb, gyorsabb. Ezt én fedeztem föl a mai napon.
1: Nagy pillanat lehetett.
2: Az volt. És ekkor már csak azt kellett elérnie, hogy az az élet kijöjjön a lombikból, aztán meg kellett gyorsítani a fejlődést, szerveket kialakítani, csontokat, idegeket előállítani, enzimeket, hormonokat. Egy szóval, érti?
1: Hát nem egészen.
2: Rossum azokból a löttyökből azt csinálhatott, amit akart. Például medúzát szokrátészi aggyal, vagy 50 méter hosszú gilisztát. De mert mákszemnyi humora se volt, fejébe vette, hogy egy normális gerincest csinál. Belekezdett az embercsinálásba. Borzasztó egy szerzetet produkált. És akkor eljött hozzá az unoka öccse, Rossum mérnök. Azt mondta, hülyeség 10 évig dolgozni egy darab emberen. Ha nem gyártod le gyorsabban, mint a természet, elmehetsz zabot hegyezni. És neki feküdt az anatómiának. Néhány, egy kicsit konyítani kezdett hozzá, rögtön látta, hogy az egész dolog roppant bonyolult, és hogy egy mérnök egyszerűbben csinálná. Az öreg Rossum halála után egyedül kezdte próbálgatni, mit lehetne kihagyni, vagy legalább egyszerűsíteni. Szóval, nem mondhatom, Glory kisasszony?
1: Ellenkezőleg.
2: Szóval, a fiatal Rossum így gondolkozott. Az ember az olyan valami, ami örömöt érez, hegedűni játszik, sétálni akar, és általában egy csomó olyan dolgot csinál, ami tulajdonképpen fölösleges. Föltette magának a kérdést. Gyakorlati szempontból milyen munkás a legjobb?
1: A legtisztességesebb, a leghűségesebb.
2: Dehogy! A legolcsóbb, akinek a legkisebbek a szükségletei. A fiatal Rossum ezt találta fel. Kidobott belőle mindent, ami nem közvetlenül a munkát szolgálja. Egyszerűsített. Ezzel tulajdonképpen elvetette az embert, és megcsinálta a robotot. Kedves Glory kisasszony, a robot nem ember. Mechanikailag tökéletesebb az embernél, hihetetlenül értelmes, de... hogy is fogalmazzam? Nincs lelke.
1: Követelte már valaki, hogy teljesen abba hagyják a termelést?
2: Ugyan. Jól néz neki, aki ilyesmivel elő merne állni.
1: Miért?
2: Mert az emberiség megkövezné. Mindenki tudja, hogy kényelmesebb a robotokat dolgoztatni, mint dolgozni.
1: És mi történne akkor, ha valaki egyszerre leállítaná az egész termelést?
2: Ez borzasztó csapás lenne az emberekre.
1: És ha a robotok fellázadnának?
2: Nem teszik meg.
1: Megtehetnék?
2: Technikailag igen. Ha például kezükbe kaparinthatnák a fegyvereinket, a legfélelmetesebb fegyvereket.
1: Tehát elismeri, hogy a robotok előbb vagy utóbb veszedelmesek lehetnek miránk, az emberiségre.

0: Krokotit. Krokotit. Krokotit.
1: Hé, ébredjen! Térje magához! Ön ugye Prokop mérnök?
2: Én nem voltam ott.
1: Hol?
2: Ott. Ki maga? Mit akar tőlem?
1: Hát csak ugyan nem ismersz meg. Tomes vagyok. Tomes az egyetemről. Na, emlékszel már?
2: Tomes. Igen, Tomes, hát persze. Mit akar tőlem?
1: Megsebesültél. Ide figyelj, Prokopom. Lázad van, vagy mi a fene? Kórházba kell menned.
2: Ott, Hipsmonkánál. Nem akarok oda menni. Ne menj el oda. Maga se ott. Ott.
1: Mi van ott?
2: Krokotit.
1: Mi az?
2: Semmi. Nem mondom meg. Nem szabad oda menni, mert...
1: Mit jelentsen ez?
2: Krokotos. Krokotau. Tűzhányú. Nekem letépte az ujjamat.
1: Ezek szerintem még mindig robbanóanyagokkal foglalkozik.
2: A krokotit. Krokotit. Az saját magától. Csak egy kis hulladékot hagytam az asztalon, érted? A többit besöpörtem egy olyan pixisbe. Csak néhány porszemecske maradt az asztalon, és egyszer csak...
1: Felrobbant.
2: Csak néhány porszem, amelyet elszórtam. Tudod, a fáradtság, a sok meló, és egyszer csak...
0: De kicsoda maga?
1: Tomes. Nyugodj meg, Prokop. Én vagyok Tomes.
2: Tomes... Az a csibész. Mindig kölcsönkérted a jegyzeteimet. Ide hallgass. Mondok én neked valamit. Ha az is felrobban, ami megmaradt, baj van. A levegőbe röpíti egész Prágát. Barátom, ha az felrobban... Nem, ez lehetetlen. Ez őrültség. Nem szabad, hogy bárki is hozzájusson.
3: Most pedig térjünk a tárgyra. Ettől a perctől fogva a maga számára én csak Daimon bajtárs vagyok. Érti, Prokop?
0: Értem, Daimon. Daimon bajtárs?
3: Az ön helyzete egyedülálló, Prokop. Olyan eszközt tart a markában, amellyel elsöpörheti a világ minden hatalmát. Én korlátlan hitelt nyújtok önnek. Kell 50 millió font? 100? Megkapja. Maga a Krokotit egyetlen birtokosa.
0: És az a parányi por, amely Tomes kezébe került?
3: Tomes úr felteltőleg a tudományának végére jutott. A grottuppi lőszergyárban már torkig vannak az örökös ígérgetéseivel. Azt a kevéske krokotitot, amelyet magánál talált, nem tudja kielemezni. Nem tud ugyanolyat előállítani. De ha mégis sikerülne neki, hát... Ugyan. A maga rendelkezésére áll az emberanyag. Átengedem magának az általam pénzelt sajtót. Végül... Önt fogja szolgálni az, amit titokzatos rádióadóként emlegetnek. Az a berendezésünk, amely úgynevezett antihullámokkal az ön krokotitját 3000 kilométer távolságból is elbontja. Vállalja a játékot?
0: Mit akar ezzel mondani?
3: Példátlan a történelemben az olyan hatalom, mint amilyen az ön kezében van. Valójában a világ korlátlan ura. Tűz alá veheti mondjuk Portugáliát vagy Svédországot. Békét fognak kérni. Maga meg kirója a hadisarcot. Törvényeket diktál. Határozatot hoz. Azt hiszi, túlzok? Üzenjen hadat a tréfa kedvéért Franciaországnak. Nos, megpróbálkozik a dologgal?
2: Nem. Miért tenném?
3: Mert megteheti. Az erőt fel kell használni. Az erő egyetlen lehetséges megnyilvánulása az erőszak. Ne hőköljön vissza semmitől, ha nagy ideálokat akar megvalósítani. Nézze, én gyáros újságíró, bankár és politikus vagyok. Megszoktam, hogy számoljak, hogy mérlegeljem a körülményeket, és megalkudjam a korlátozott lehetőségekkel. Az egyetlen tanács, amit önnek adhatok. Ne mérlegeljen, és ne legyen tekintettel semmire. Maga az első ember a világon, aki laboratóriumának tekintheti az egész földet. Ez az igazán nagy kísértés a hegy tetején. Nem azért adom neked mindazt, ami alattad elterül, hogy használd, és gyönyörűséget teljék a hatalomban. Azért adom neked, hogy meghódítsd, hogy átalakítsd, és megpróbálj belőle valami jobbat csinálni, mint amilyen ez a nyomorúságos és kegyetlen világ. És most menjünk. Várnak már minket.
0: Gyerünk.

0: az a hatalmas gyártelep odalen?
1: Nem ismeri fel? Az Grottup.
0: Ahol Tomes próbálja előállítani a krakatitot? De hát kinek? Vagy kiknek a céljaira? És milyen célokra? Nem sikerül neki. Nem sikerülhet neki. Diamond, mi ez a halk zümmögés?
1: Antihullámok, amelyek mindenütt végig száguldják, betöltik a levegőt. És ahol aktív krakatitot találnak ott.
0: Úristen! Tomes! Tomes, vigyázz! Itt a ketté szakadna a sötétség. Tűzoszlop. Valami égő tömeg emelkedik az égbe.
2: Megakadályozhatja egyetlen ember is, hogy lángba boruljon a világ.

0: Bejöhet a következő beteg.
1: Rázatos tiszteletem, doktor úr.
0: Á, egy koldus, magának mi baja?
1: Megkaptam a fehér kort.
0: Mutassa magát. Vegye le ezt az inget, vagy condrát, vagy minek nevezem, úgy. Hát nézze, ez még nem a végső stádium, igaz, hogy fehér kor, de mi a foglalkozása?
1: Munkanélküli vagyok, doktor úr. Azelőtt vasgyárban dolgoztam, azt hallottam, a doktor úr segít a szegényeken.
0: Hát nézze, adnék 6 injekciót. Meg tud fizetni 6 injekciót?
1: Természetes, illetve hát attól függ, hogy mibe kerülne.
0: Nagyon sokba, Krügbáró.
1: De doktor úr, én nem vagyok Krügbáró.
0: Ide figyeljen, uram, ez így nem megy. Nem tárgyalhatok tovább önnel.
1: Igaza van, doktor Galén. Tudom én, hogy ön csak a szegényeket gyógyítja, de ön az egyetlen a világon, aki ezt a fehér kort, ezt a lepránál is súlyosabb betegséget meg tudja gyógyítani. Ha engem kezelésbe venne, adnék önnek, na mennyi is legyen, 1 milliót.
0: 1 milliót?
1: Igaza van, 5 millió, doktor úr. Ez már tisztességes summa. Ugye, 10 milliót mondtam.
0: Na várjon csak, azt mondta 10 millió?
1: 20-at.
0: Béke propagandára?
1: Amire csak akarja.
0: Mondja, tényleg ennyibe kerülne, hogy szót emeljenek a béke mellett? Mondja, Krügbáró úr, nem vennék kézbe ön a dolgot?
1: Hogy úgy gondolja, hogy én szervezzem meg az örök béke propagandáját. Hát én hadi anyaggyáros vagyok.
0: Önnek megvannak a kapcsolatai. Én meg kigyógyítanám magát a fehér korból.
1: Ön a rettentően naív ember, doktor. Azt hiszi, egyedül, saját erejéből kikényszerítheti a békét.
0: Nem, uram. Egyedül nem. Van nekem egy hatalmas szövetségesem.
1: Igen, a fehér kor és a félelem. Igaza van, hát én is félek. De ha a félelem elég volna az emberek fölötti hatalom megszerzéséhez, akkor soha se lenne háború. Azt hiszi, az emberek többsége nem fél tőle. És látja, mégis lesz háború.
2: Foglaljon helyet, kedves báró! Azért hívattam, hogy tájékoztasson.
1: Megtettük, amit tehettünk, tábornagy úr. 80 nehéz harckocsi naponta.
2: A 65 helyett, amit kértünk?
1: Igen. Továbbá napi 700 vadászgép, 120 bombázó.
2: És a cégáz?
1: Amennyit tetszik. Tegnap szerencsétlenség történt. Az egyik műhelyben felrobbant egy tartály.
2: Ó, hány halott?
1: Mindenki. 40 lány, 3 férfi.
2: Szomorú. Egyébként szép eredmény. Gratulálok, kedves Krüg. Tudtam, hogy számíthatok önre.
1: Csak a kötelességem teljesítem, kegyelmes uram. A hazámért tettem.
2: Fogadja el ismerésem.
1: Ó, nem foghatok kezet, tábornagy úr. Én megkaptam a fehér kort.
2: Istenem! Krüg! Volt orvosnál?
1: Voltam Galén doktornál, aki egyedül birtokos a szérumnak.
2: És Galén mit mondott?
1: Hogy meggyógyulhatok, de csak ha teljesítek egy feltételt.
2: Teljesítse, Krüg! Én magam parancsolom meg önnek. Nekünk nagy szükségünk van önre. Mi az a feltétel?
1: Csak az, hogy a gyáraimban abba hagyom a hadianyag termelését.
2: Ez a Galén bolond?
1: Lehet. Kegyelmességet szemében bizonyára.
2: De Krüg, hisz az lehetetlen, hogy az ön gyárai abba hagyják a szállítást?
1: Technikailag nem lehetetlen, kegyelmes uram.
2: De politikailag az. Gyerekség. Nem tűrhetjük, hogy holmi álmodozó feltételeket szabjon nekünk. Na, mondjuk, amíg meggyógyítja, ön leállítaná a hadianyaggyártást, aztán...
1: Ez nem volna becsületes játék.
2: Barátom, a háborúban nem fontos a becsületes játék.
1: Tudom, kegyelmes uram, de Galén nem ostoba. Lelassíthatja a gyógykezelést.
2: Krüg, ez őrültség.
1: Igen, a félelem megőrjíti az embert, tábornagy úr.
2: Na, én szeretem ön, Krüg. Úgy szeretlek, ember, mint a testvéremet. Mit kezdjek veled?
1: Biztosítsa a békét, kegyelmes uram. Mentsen meg engem, mentsen meg mindnyájunkat. Tábornagy, mentsen meg.
2: Krüg báró, önnek fokoznia kell a hadianyag termelését. Többet kérek, többet, érti?
1: Parancsára, kegyelmes uram.
2: Elvárom, hogy a haza iránti kötelességét maradéktalanul teljesítse. És erre most kezet ad nekem.
1: Nem, tábornagy. Bennem van a fehér kór.
2: Nem félek. Ha ebben a pillanatban félnék, nem lennék többé vezér. A kezét, Krüg báró. Köszönöm.
3: Hurrá!
4: Amikor ezüstös repülőgépeink már bombát szórnak Ádád ellenségeik városaira, számot akarok adni népemnek, legnehezebb lépésem.
5: Üdv a tábornak!
4: Igen, háború kezdtem, és hadüzenet nélkül kezdtem. Utólag kérem,
5: hozzájárulásokat! Éljen a háború!
4: Harcot kezdtem anélkül, hogy újabb megalázó tárgyalásokat folytattam volna azzal az államocskával, amely azt hiszi, büntetlenül sértegetheti a mi nagy nemzetünket. És fizetett banditákkal felforgathatja belső rendünket és biztonságunkat.
6: Árulók!
5: Árulók! Levelünk! Levelünk! Levelünk! Halálrájuk! Halálrájuk!
4: Egy út maradt. Megsemmisíteni ezt az alacsonyabb rendű kisnépet, amelynek nincs joga élni. Megsemmisíteni felkivédés. Mi senkitől és semmitől nem félünk!
5: Nem félünk! Éljen a tábornak! Éljen a tábornak! Éljen a háború! Éljen a háború! Éljen a háború!
4: Mi ezt a háborút nem akartuk, de megnyerjük! Megnyerjük, mert igazunk van! Igazunk van! Éljen!

0: Anetta, kislányom, nézd csak itt. A mellemen ez a fehér folt. Érzéketlen.
1: Nincs ott semmi, apa. Semmi bajod, majd meglátod.
0: Tudom én, mi ez, kislányom. A fehér kór. Na, menj, hagyj engem.
1: Eljönnek a világ legjobb doktorai, és meggyógyítanak.
0: Csak egyetlen egy tudna. Galén. Szegény öreg Krüg. Inkább öngyilkos lett. Nekem is ez maradt hátra.
1: Ezt nem teheted meg.
0: Nincs jogom rendelkezni az életemmel.
1: Még be kell fejezned a háborút.
0: Nem akarom. Nem akarom, nem bírom.
1: Elhívhatjuk Galén doktort. Kérlek, apa, valamennyi beteg nevében, kérlek.
0: Valamennyi? Igazad van, Anetta. Itt vagyunk mind a fehér kor áldozatai. Sok milliónyian. Nekem velük kell tartanom. Ide néz, világ! Itt áll a fehér kor áldozatainak vezére. Már nem a hadsereg, hanem a rengeteg fájó emberi hús élén. Félre az útból! Félre! Most mi jövünk? Mi, akik csak irgalmat kérünk. Na, add ide a telefont. Halló? Kapcsolja Galén doktort.
2: Igen, én magam. Éljen azonnal. Na, jól van, köszönöm.
0: Hát ezen túl vagyunk.
1: Hála Isten! Annyira örülök, apa, annyira! Tudod, aztán majd elmegyünk, ha béke lesz.
0: Igen. Ha mindnyája meggyógyulunk. Nehéz lesz. Meg kell állítanom az offenzívát, és közölnem kell minden kormánnyal.
1: Soha többé nem lesz háború.
0: Szép hadsereg volt. 20 éven át szerveztem.
1: Most a békét fogod megszervezni, apa. A békét, apa.
0: Hosszadalmas munka, tudom. De a pár évig életben maradok még. Az ember sokat kibír, ha küldetése van. Béke. Anetta, mondd, hogy tudjam, hogyan hangzik.
1: Béke. Isten azt akarja, hogy békét terem, csapa.
0: Nem hangzik rosszul. Nagy küldetés, igaz, Anetta? Már csak azért is, mert akkor Galén doktor... És akkor az egész világon megszűnik a fehér kor. Ez nagy diadal volna. Békét teremteni. És a mi népünk lenne az első valamennyi közt. Igaz, sokáig tartó munka lesz. De ha életben maradok... De hát hol ez a doktor Galén? Anetta, hol az a doktor?
3: Engedjenek! A tábornokhoz hívattak, engedjenek kérem, adjanak utat, várnak! Orvos vagyok, Galén doktor, a tábornok hivatott.
4: Kiáltsa ön is! Éljen a tábornagy! Éljen a háború!
3: Nem! Csak azt ne! Ne legyen semmiféle háború! Hallják! Nem szabad, hogy háború legyen!
4: Mit van? Áruló! Áruló! Áruló! Üssük agyon!
3: Legyen béke! Engedjenek! A tábornagyhoz megyek, majd meglátját, mit fog mondani.
5: Megsértette a tábornagyot!
6: Megsértette a tábornagyot!
7: Thank you.
6: Szenzáció! Értelmes szalamandrák az óceánban!
7: Bartók kapitány gyöngyhalászatra fogta őket! Szenzáció!
8: Figyelem! Eladó 130 pár szalamandra, párja $200. Kiválóan alkalmasak víz alatti munkálatokra, gátépítésre, kikötő kotrására. $200 először, másodszor.
9: Olcsó munkaerő, korszerű ipar, korszerű építkezés, csak is szalamandrákkal. A szalamandra igénytelen. A szalamandra szapora, hihetetlenül szapora.
10: Szenzáció! A szalamandrák életteret követelnek. Átvágták a gátakat, vízzel bonították el a termőföldet.
11: Földrengés!

0: Ide figyelj! Hát valóban tönkre akarod tenni az emberiséget?
1: Azt hiszed, az én akaratomon múlik, hogy a szárazföldek morzsákká hújjanak széllyel? Azt hiszed, én akartam ezt a véget? Ami itt történik, az egyszerűen az események logikája. Mit tegyek? A világ talán elsüllyed és tönkre megy, de legalább általánosan ismert társadalmi, politikai és gazdasági okokból a modern technika és tudomány minden eszközének igénybevételével süllyed el. És nem sajnálod az emberiséget? Hagyd már el ezt az égre, kérlek. Maguk az emberek akarták így. Mindenkinek szalamandra kellett. A kereskedelemnek, az iparnak, a technikának, a haditechnikának. Most már késő. A katasztrófát már nem lehet elhárítani.
0: 1936-ot írunk.
1: Hát csodát művelhetek én? Történjék, aminek történnie kell.
0: Nem lehetne a szalamandrákat valahogy feltartóztatni?
1: Nem. Túl sokan vannak. És azt mondják, hogy terület kell nekik.
0: Nem lehetne valamit csinálni, hogy kihaljanak? Talán valami járványos betegség, vagy... Várj csak! Van egy ötletem. Nem lehetne a szalamandrákat egymással szembeállítani?
1: A szalamandrákat?
0: Ha azok a szalamandrák olyan sokan vannak, összevezhetnének egy földszegélyen vagy öblön, aztán a harc egyre nagyobb területre terjedne ki, és végül az egész világon harcban állnának egymással.
1: Nem. Szalamandrák nem harcolhatnak szalamandrák ellen. Ez természetellenes lenne, hiszen egy fajhoz tartoznak.
0: Az emberek is egy fajhoz tartoznak, és ez egy csöppet sem gátolja őket. Már nem a terület miatt, hanem hatalomért, presztízsért, befolyásért, hírnévért, és mit tudom én még miért. Miért ne harcolhatnának a szalamandrák is, mondjuk a presztízsért?
1: Mi hasznuk lehet ebből? Minek a nevében harcoljanak?
0: Majd csak akad valami. Nézd, vannak európai szalamandrák, és vannak afrikaiak. Lehetetlen, hogy végül is egyik ne akarna több lenni a másiknál.
1: Hát, nézzük csak. Itt van a csendes óceán és az indiai óceán. A vén titokzatos kelet. És Tanamasa szigete a szalamandrák bölcsője. Itt uralkodik a jó öreg szalamandra király. Ezt a vidéket most Lemúriának hívják. A másik, a civilizált, modern rész, az Atlantis, itt a vezérszalamandra uralkodik, a diktátor, a kontinensek lerombolója.
0: Mondd csak, a vezérszalamandra valóban szalamandra?
1: Nem, a vezérszalamandra ember. Eredetileg Andreas Schulze-nak hívták, és az első világháború alatt őrmester volt. Nos igen, itt van Atlantis és Lemúria. Az atlantidák alacsonyabb rendű lényeknek nevezik a lemuridákat. A lemuridák gyűlölik az atlantidákat. Világháború indul meg a szalamandrák és szalamandrák között. A kultúra és igazság nevében. És az igazi szalamandrizmus nevében. A jelszó vagy mi, vagy ők. A lemuridák elmetszik a betolakodók nyakát. Az atlantidák vegyi mérgeket, fertőző baktériumokat bocsátanak a lemúri vizekbe. És ez a vég. A szalamandrák kipusztulnak.
0: Valamennyien?
1: Az utolsó szálig.
0: És mi lesz az emberekkel?
1: Az emberekkel? Ja, persze, mi lesz az emberekkel? Nos, ők lassan visszatérnek a hegyekből a tengerpartokra, elfoglalják a még megmaradt szárazföldeket. A szárazföldek a folyók hordalékával lassan ismét növekedni kezdenek, a tenger lépésről lépésre hátrál, és minden újra olyan lesz, mint azelőtt. Egy új legenda születik majd, új világpusztulás, melyet Isten küldött a bűnös emberiségre. Hírek szólnak majd elsüllyedt, mítikus földrészekről, amelyek egykor az emberiség bölcsői voltak. Mesélnek majd valami Angliáról, Franciaországról, vagy Németországról.
0: És azután?
1: Azután? Tovább nem tudom.

0: Re. Közreműködött Besztercei Zsuzsa, Bíró József, Fáy Györgyi, Harsányi Frigyes, Kőmíves Sándor, Lőte Attila, Markali Gábor, Mezei Lajos, Móni Ottó, Nádai Pál, Polgár Árpád, Rátonyi Hajnalka, G. Szabó Sándor, Seres János, Somhegyi György, Sziklai Tibor, Tándor Lajos, Végvári Tamás. Zenéjét összeállította Troszt Margit. A felvételt Gajdos Ferenc és Takács Péter készítette. A rendező munkatársa Brajer Otto és Kuna Mátyás. Szerkesztő László György. Rendezte Turján György.
1: A befejező rész hangzott el. A rádiójáték 1979-ben készült és legutóbb 1980. november 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Bioszféra expedíció hazai tájakon. A Lilafüredi Petőfi barlangról beszélget dr. Balogh János, Rakoncai Zoltán és Haruzsinszky Tamás.
1: Ó természet! Ó dicső természet! Mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te? Mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz.

0: Amikor barlangról hallunk, legtöbben kalandos barlang történetekre, néha szomorúan végződő barlangi történetekre gondolnak. A mai adásban egy bizonyos szempontból különleges barlangról, az Anna barlangról lesz szó. Bevezetésképpen szokás szerint azt kérdezem meg Koncai Zoltántól, hogy hol fekszik ez a barlang?
1: Maga Lilafüred a Bükk, illetve a Bükki Nemzeti Park keleti kapujában fekszik, Miskolctól 10-12 kilométeres távolságra, és itt van ez a barlang. A Színvapatak és a Garadnapatak összefolyásánál épült a 20-as években a lilafüredi palotaszálló. A palotaszállónak függőkertjei vannak, Hámor felé, és ez a barlang a függőkertek alatt fekszik, közvetlen a vízesés alatt van a bejárata. Néhány szót a felfedezéséről. A múlt század 50-es évei táján elég sok kis hámor, ilyen vasolvasztó hámor épült itt a községekben, és ehhez gyűjtöttek vizet. És a vízgyűjtés egyik módja volt, hogy kisebb alagutakat vájtak a méztufában, és így fedezték fel a kisebb-nagyobb üregeket. Aztán jó ideig elfelejtették, és ugye 20-as években tárták fel ismét. Meg kell még azt is mondani, hogy ennek a barlangnak elég sok neve van. Hívják Szent Anna barlangnak, Anna barlangnak, Méztufa barlangnak, Forrás barlangnak, Anna Méztufa barlangnak, és így tovább. De mindig erről az egy barlangról van szó, ha ezeket a neveket használják. De a barlangokhoz legjobban ért közülünk Hasnicki Tamás, aki a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat főtitkára. Jó volna, ha magáról a barlangról ő beszélne.
2: Egy kiegészítést tennék, hogy a legújabb neve Petőfi barlang, és ez van most a barlang bejáratához is kiírva. Valóban egyedülálló a barlang, mert egészen más kialakulású, mint a Magyarországon ismert egyéb barlangjaink. Ezek ugyanis a tengerből leülepedett mészkőtömegben a víz hatására, annak oldó és koptató erejének folytán jöttek létre, míg az Anna barlang úgynevezett édesvízből, tehát a már mészkő hegységeken átfolyt és a karstforrásokon megjelenő vízből, patakokból vált ki. A barlangokban a víz a széndioxid hatására meglehetősen sok meszet tartalmaz. A felszínre érve elillan a széndioxid tartalom. A meszet nem képes már oldatban tartani, és ez kiválik. A Színvapatak és a Garadnapatak torkolatánál a jégkorszak végén mintegy 40-45 méter vastagságban rakódott le méztufa, egy hatalmas méztufa domb keletkezett, amelynek a tetejére épült a palotaszálló.
1: A barlangokkal foglalkozó szakirodalomban több helyen olvasható az, hogy a világon csak 4 ilyen barlang van. Most megkérdezném, hogy igaz ez?
2: Általánosságban igaz. Pontos számot mi sem ismerünk, de annyi bizonyos, hogy közönség számára megnyitott barlang csak egy van. Ilyen ez az Anna barlang.
1: Akkor valóban egy egyedülálló természeti jelenséget ismerhetünk meg Lilafüreden. De mielőtt bemennénk a barlangba, szeretném azt elmondani, hogy Magyarországon több mint 1300 ismert barlang van, és 11-be lehet bemenni utcai ruhába, tehát 11 van megnyitva a nagy közönség számára. Magában a Bükk-hegységben legalább 400 barlang van, és Lilafüreden is az Anna, illetve Petőfi barlangon kívül még jó néhány ismerős barlang van. Ilyenek például a Szeleta barlang, az István barlang, a Subbajuk és a többi. De visszaadnám a szót Hasnicki Tamásnak, hogy ismerjük meg a barlangot belülről.
2: Mielőtt még sétát tennénk a barlangban, néhány szót arról, hogy hogy is alakult ki tulajdonképpen, mert eddig csak arról beszéltünk, hogy hatalmas méztufa domb keletkezett, de mitől lett ebbe barlang? A patak erdőben folyt a régi időkben is, vagy még fokozottabban, hiszen akkor még az ember nem tette bele nagyon a lábát a természetbe. Ágak, farönkök dőltek be a patakba, amelyeket aztán a méztufa bevont. Ilyen hatalmas beboltozódások jöttek létre, talajt is bevonta, amelyet később a víz kimosott, a fa elkorhadt, szintén kimosódott, és egyedülállók, ilyen önálló kis üregecskék alakultak ki a méztufa dombban. A már említett feltárás során akadtak ezekre az üregekre, majd pedig a palotaszálló építésével kapcsolatban folytatott kutatások, majd az azt követő megnyitás során szintén ilyen módszerekkel mesterségesen kötötték össze ezeket az egyedülálló kis üregecskéket. Ebből lett egy 400 méter hosszú járatrendszer, amiből a közönség ma 200 méter hosszú szakaszt láthat.
1: Mit láthat a barlangba az, aki bemegy szétnézni?
2: Sok minden érdekes képződményt, amit más barlangban nem láthat. Kezdjük azon, hogy egy 40 méteres tárón keresztül jutunk be a barlang első természetes üregébe, ahol a jégkorszakban a pénztufa a növényeket bekérgezte, és ez a mai napig megőrződött. Tovább menve, kis mesterséges áttörésen jutunk tovább, kisebb-nagyobb természetes üregekbe, és mindenhol a mennyezeten a különböző növények, fenyők, magtermést is lehet látni. Ezek kötik le a látogatók figyelmét, és én itt nem akarom a fantázia neveket elmesélni, mert azt a vezető a látogatás során úgyis elmondja. Egész sor szép képződményt láthatunk. A barlang másik részében már a hagyományos értelemben cseppköveket is láthatunk, amelyek a későbbi időben, tehát mikor már a barlangi üregek kialakultak, képződtek a csapadéknak a felső mész tufa rétegen való átszivárgása folytán. Én azt javaslom, hogy mindenféle elmesélés helyett mindenki látogassa meg és győződjön meg saját szemével a barlang csodálatos képződményeiről.
1: Bármilyen szép is ez a barlang, egy jó fél óra alatt meg lehet látogatni. Viszont aki már elmegy Lilafüredre, az nyilván mást is meg akar nézni. Most röviden elmondanám, hogy mit lehet csinálni Lilafüredön azután, miután megnéztük ezt a nagyon szép barlangot. Két útvonalon mehetünk fel a Bükki Nemzeti Parkba. Az egyik közvetlenül a tó mellett van, ez a Garadna völgye. Ha erre indulunk el, akkor fölmehetünk Felsőhámorba, ott megnézhetjük az őskohó kiépített maradványait. Ha balra térünk, akkor fölmehetünk Jávorkútra, a Kisfensíkra, Nagyfensíkra, jobbra pedig Szentlélek felé, arra van az Örvénykő és egy csomó szép kilátó. Ha viszont a Színva völgyébe indulunk el, akkor fölmehetünk Hollóstetőre, onnan Répás hutár, aztán végigmehetünk az egész Bükkön. Tehát két sétát csinálhatunk innen.
0: A séta során olyan név ütötte meg a fülemet, amelyből egy nagyon kiváló magyar tudósra, Hermann Ottóra emlékezek. Úgy tudom, neki is szoros kapcsolata volt ezzel a területtel.
1: Hermann Ottó sokáig élt Lilafüreden, ott is van a háza, szépen megőrizték, és benne van egy Hermann Ottó emlékkiállítás. Ha a barlangtól, vagyis a vízeséstől, a palotaszállótól balra indulunk el, a Szímapatak völgyén, akkor egy 5 perces gyaloglás után az országúton van egy alagút, egy mesterséges alagút, és attól balra 15 lépésre van az a bejárat, ahol meglátogatható Hermann Ottó egykori lakóháza.
0: Hermann Ottó Budapesten halt meg. A róla szóló könyvekben haláláról így írnak. 1914. decemberében a Kossuth Lajos utca és a Múzeum körút kereszteződésénél akart átmenni az úttesten. Erősen alkonyodott, de még nagy volt a forgalom, s ő vigyázatlanságában nem halván a kocsi zörgése, a kocsi kiáltásait egy társzekér elé lépett. A kocsis nem tudhatta, hogy süket, s mire visszafoghatta a lovakat, Hermann Ottó már ott feküdt a kerekek alatt. Csak a jobb lába tört el. A mentők bevitték a rókusba, ott összeillesztették törött csontjait, s gipszpóját raktak a lábára. Még téfálkozott is. Ha már csizmát húztak rám, mondogatta, verjenek rá sarkantyút is. Jöttek a látogatók, velük is vidáman beszélgetett. Karácsony másnapján hazavitték, de nem azért, mert szépen gyógyul a lába, hanem mert a végét járta. Kétoldali tüdőgyulladást kapott, már nem lehetett segíteni rajta. Utolsó szavaival azt kérte, az ablakhoz. Odaültették, s ott halt meg 1914. december 27-én, reggel 7:30. Az volt a kívánsága, hogy otthonában, a Bükki Hámori völgyben temessék el.
1: Én úgy tudom, hogy Hámorban van eltemetve.
0: Ott van eltemetve jelenleg, de hogy hogyan került oda, annak külön története van. Amint említettem, az volt a kívánsága, hogy ott temessék el, de a első világháború zavaraiban, amikor meghalt, a kerepesi temetőbe helyezték Hermann Ottót sírba. Fél évszázaddal később teljesült a kívánsága, amikor kihantolták, és elvitték Lilafüredre. Most ott van eltemetve szép emléket állítottak neki, és a sírját a helybeli általános iskolások gondozzák.
2: De szabadjon még annyit is megemlíteni Hermann Ottóról, hogy az egész magyar barlangkutatás létrejöttét neki köszönheti, hiszen a bükki barlangok kutatását ő szorgalmazta és ő indította el, sőt a akkori Magyar Honi Földtani Társulaton belül az ő indítványára jött létre a Barlangkutató Bizottság.
1: Egykori háza, a mostani Hermann Ottó emlékház majdnem szembe van az István barlanggal, ami egy más jellegű barlang, hosszabb, és nincs annyira díszítve, mint ez az előbb említett tufa barlang, de én tudok róla egy nagyon érdekes történetet, hogyha szabad elmondani. Amikor barlangokról beszélünk, akkor mindig szóba kerül, hogy ebben valamikor az ősember lakott, ide menekült az ellenség elől, meg a farkasok elől, meg a hideg elől, de ez sajnos nem csak az ókorra, meg az őskorra jellemző. Mi Lilafüreden a háború alatt több mint 100-an hetekig laktunk a Szent István barlangban. A front úgy november tájába érte Lilafüredet, mi akkor ott laktunk, és az egész község bevonult a barlangba. Én kis gyerek voltam akkor is, mivel állandóan lövöldöztek, és Lilafüred négyszer-ötször is gazdát cserélt, sose tudták, hogy kin a barlangon kívül milyen katonák vannak, és azért minden katona tiszteletben tartotta a gyerekeket, mindig minket küldtek ki vízért. És minket sose bántottak a katonák, a barlang bejáratottól egy olyan 30 méterre volt egy ilyen túlfolyó, és állandóan mi jeleztük a barlangban lakóknak, hogy most németek vannak, oroszok vannak, románok vannak, vagy magyarok vannak, vagy senki földjén vagyunk.
0: Úgy tudom, hogy a hámorító nem természetes víz.
1: Ezen a környéken már az 1700-es évek végén kisebb vashámorokat építettek, azután a Fazola család nagyobb kohókat kezdett építeni, új mossán, majd később Diósgyőrben, és a vas olvasztók ellátásához vízre volt szükség. Ezért a Garadnának az alsó részét elzárták, az most tulajdonképpen egy út, ezzel megalakult Magyarország első mesterséges víztárolója, és ma is egy nagyon szép látványos tó. Sokan azt hiszik, hogy ez természetes. Most már inkább a vízellátás szolgálja, és nem pedig a vaskóhó ellátását.
3: Bioszféra expedíció hazai tájakon. Kedves hallgatóink, a Lilafüredi Petőfi barlangról beszélgetett dr. Balogh János, Rakoncai Zoltán és Haruzsinszky Tamás. Szerkesztette Bújtás Amália.
4: Az összeállítás 1982-ben készült, és legutóbb 1988. február 12-én sugároztuk a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
5: Itt van. De nem jött.
6: Hagyjon, örökség. Hol van? Sehol.
5: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
7: Filmek Jókai Mór regényeiből.
5: Nőr megyek a várokhoz.
7: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
8: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
7: Vasárnap 20 órától az M1-en.
4: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Reklámot hallottak.
10: Kilenc óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Polyák Adrien a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. Felére csökkentették a Paksi Atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása Paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Tegnap az alacsony vízállás miatt már leállították az atomerőmű 3-as blokkjának működését. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal készül a hőségre. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát, palackját. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti pályaudvarokon, a Boráros téri hév állomáson, számos nagyobb vidéki város, vasút, illetve autóbuszállomásain. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Ez azt jelenti, hogy szombat este 10 és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. A forgalomkorlátozás ugyanakkor szombaton 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. Legkevesebb 6-an meghaltak és 8-an megsebesültek az ukrajnai Krivij Rihben csütörtökre virradóra, az orosz légi csapásokban, amelyek Kijevben is áldozatokat követeltek. Lvivben több mint 200-an sebesültek meg az orosz rakéta támadásban, az ország több régiójában lakóházak, ipari és infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg, jelentették az illetékes ukrán hatóságok. Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz hadsereg ukrán katonai repülőterekre, hadiipari vállalatokra, valamint katonai távközlési és logisztikai központokra mért tömeges csapást éjjel. Csak nem 3 hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy cseppfolyósított földgátszállító tankerhajó. Két nemzetközi adatszolgáltató hajó követési tájékoztatója szerint a térségben élénkült a víziforgalom. Tegnap 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő Szaúd-Arábia Jambu kikötőjéből induló nyers olaj rakományok mennyisége a múlt hét legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni huszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. Idehaza több mint 18 millió forint bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt ellenőrzés első szakaszában, a hatóság közölte. Csak nem 590 vendéglátóhelyet vizsgáltak, és néhol komoly hiányosságokat tártak fel. Összesen 15 vendéglátóegység működését kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az első hónap tapasztalatai szerint számos, korábban feltárt hiányosság továbbra sem szűnt meg. Itthon túlnyomóan derült, felhőtlen időre számíthatunk, eső nem várható. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 32-37, este többnyire 20-30 fok között alakul. Híradással itt a Kossuth Rádióban legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 4 perc.
4: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Rongyszőnyeg.
12: Csak játék mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
11: Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései.
13: Egy. Estétől reggelig aludtam a sötétségben. Az ébredés húsba vonta a vázat. A kerteken át rám nézett a házad. Estétől reggelig aludtam a sötétségben.
14: Kettő. Már üti, üti már a torony a hajnalban. Az időt bemeszeli a korai kikeriki, lendül a vaddallam. Kis csacsi, kiabálj, örülök a hangodnak. Ha lefőz ez a kusza kikeleti kikeriki, vége a rangodnak.
15: Három.
14: Sápadtan állnak a bozótok, megrezzennek a rigó hangra. Ércből van öntve, aki boldog, hirdeti a falu harangja. Fölmagasul a nyári égbolt, csillagai kiülnek rája. Aki meghalt, életre vágyik, és az élő a föld porába.
15: Négy.
16: Barátom, ki azt mondod, ismersz engem, nézd meg szobámat. Nincsenek benne díszek, miket magam választottam. Nyisd szekrényemet, benn semmi jellemzőt sem találsz. Kedvesem és kutyám, ismeri simogatásom, de engem egyik sem ismer. Úcska hangszerem rég megszokta kezem dombját völgyét, de ő sem tud mesélni rólam. Pedig nem rejtőzöm, csak igazában nem vagyok. Cselekszem és szenvedek, mint a többi, de legbenső mi voltam, maga a nem lét. Barátom, nincs semmi titkom. Átlátszó vagyok, mint az üveg. Épp ezért miként képzelheted, hogy te látsz engem?
15: Öt. Csoda felhő, egyszerre százszínű felhő, segíts minket. Hat.
14: Szántáson át torony iránt soká ballagni jó, az édes fáradtság belep, mint forró lágy folyó. És este gyorsan ágyba vágysz, nem kéne ringató, a teljes alvás rád gurul, mint nagy sötét golyó.
15: Hét.
17: Bolond dolog a holnapot várni. Éj kívül az időn. Amennyire lehet.
15: Nyolc.

0: 9.
1: Kutya teszi Bálint, Csóka viszi Benedek, Kocsihasú Péter, Csukaszemű Pál, megeszi a szöcskét, fapapucsot, egeret, de ha leves készül, mindnek hasafáj.
0: 10.
1: Könnyű az álom a szívben, míg jön a hajnali harmat, és piros arcú leányok járnak az udvarokon. Száll a madár csoda ívben, fellegenül diadalmat, s lassú, rövid tagú rákok járnak a tókavicson. Hely, de nehéz kora reggel már odahagyni az ágyat, tűrni a tűkezű sorstól, hogy rögös útra vezet. Délre lerodjan az ember, sárga, nehéz fejű, bágyat, mélyeiben csupa ostor, és az a jó, ha feled.
0: 11.
2: Még ő álmodja a napot, te álmodod a csillagot. Ó, álmodnál olyat, ami nincs.
0: 12.
1: Őszi ködben zúgó 50 nyárfa, 50 dal van törzsetekbe zárva. Őszi csöndben nyíló 50 láda, 50 szív van deszkátokba zárva.
0: 13.
3: Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség.
4: Egyszer egy riporter ezzel a kérdéssel fordult a mesterhez. Mi érdekli legjobban? A mester így válaszolt a riporternek. Mostanában sokat foglalkozom gyerekekkel. Figyelgetem, hogy lehet a gyerek pszichéből a művészet segítségével egy megalapozottabb, mélyebb lelki struktúrát alkotni. A gyerek lélek spontaneitását és ragyogó tüzét kellene átmenteni valahogy a felnőtt korba. Újabban azzal kísérletezem, hogy a verseimnek ne legyen konkrét értelmük. Az értelmi elemek helyett inkább az ösztönvilág és az intuíció világa jusson érvényre. Az emberi értelmet az emberi butaság aránylag legmagasabb rendű formájának értékelem. Semmi szükségét sem látom annak, hogy a vers értelmes legyen. Legyen benne inkább olyan tűz és lendület, ami az értelmi elemek nélkül is megragadó. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy az emberi nyelvet igyekszem egy angyali nyelvvel és angyali logikával felcserélni.
5: Ilyet is kérdeztek a mestertől. Mit tart arról, ha idealistának vagy misztikusnak nevezik? A mester válaszolt. A szó eredeti értelmében misztika annyi, mint Istennel, a világlélekkel való egyesülés. Azt mondhatnám, szeretnék misztikus lenni, de mélyen alatta állok annak, hogy misztikusnak vallhatnám magam. Ami pedig az idealizmust illeti, a szó kétértelmű. Idealistának mondják azt is, aki valamilyen eszményeket követ, valamilyen eszményekhez igyekszik igazodni. Ilyen értelemben nem nevezhetném magam idealistának. Semmiféle fix eszményeim nincsenek, vagy ha esetleg vannak, bizonyan rögeszmék. De remélem, hogy nincsenek. Ami az idealizmus szó másik értelmét illeti, olyan filozófia ez, amelyik ideákra, elvont szellemi eszmékre épül. Nem tartom a világomat ilyennek. Igyekszem mindenféle ideától megszabadulni. Igyekszem a dolgokat közvetlenül felfogni, közvetlenül érzékelni. Az idealizmus egyfajta áttételesség. Jóságon, szépségen és más ideákon keresztül, mint egy szemüvegen vagy látcsövön átkapni a világot. Ettől minden esetre szabadulni igyekszem, vagy talán azt is remélhetem, hogy mindettől megszabadultam. Persze a nyelv annyira lezárt és sarkított fogalmakkal dolgozik, hogyha az ember leírni kénytelen, nem szabadulhat attól, hogy ilyen átfogó fogalmakat használjon, mint sors, végzett lét, szeretet, jóság, szépség, stb. Idealizmusnak látszhatik, ha ilyen szavak szerepelnek a versben, holott csak a nyelvi kifejező eszköz tökéletlensége, hogy nem tudjuk az ideákat jelentő elvont fogalmakat elkerülni.
4: Messzi országban járt a mester, ott kérdezték tőle. Szeretnél minél több emberhez szólni, vagy csak a kevesekhez és kiválasztottakhoz? Így válaszolt. Szerintem csak egyetlen ember létezik, és ez Jézus. A többi ember annyiban van, vagy annyiban nincs, amennyire Jézussal azonos, vagy nem azonos. Itt persze nem gondolok valamiféle kereszténységre, vagy mire, hogyha rákentek egy kis szentelt olajat, vagy mit, akkor azonosult Jézussal, nem ilyesmiről van szó. Emberek, ez az én számomra nem létezik. Ki létezik? Mi létezik számodra? Jézus létezik. És bárkiben létezik, ami benne vagy belőle Jézussal azonos. Azért írok, hogy ezt a jézusi elemet valakiből, akárkiből, magamból vagy másból jobban kifejthessem, jobban megközelíthessem. Az, hogy verseimet hányan olvassák és hányan nem, az egyáltalában nem érdekel. Hogy közelebb tudja-e vinni a jó szándékú és jó érzékű olvasót ehhez a jézusi azonossághoz, ez az, ami a célom.
5: Megkérdezte valaki a mestert, hogyan szól, amikor a gyerekekhez beszél? Kicsit kajánkodva így válaszolt. Ha valóban a gyerekeknek írok, nyoma sincs a gügyögésnek. A gügyögés, az édeskedves pici madár, meg a többi akkor jelenik meg, amikor az ember egy kárhozott órájában félszemmel a pedagógusra kacsintva írja a gyerekverset. Mert a pedagógus az, akinek igénye van a gügyögésre, a nevelő. A gügyögés a felnőtt érzelmi kitörése, a szerelmesek gügyögnek meg a nők, de nem csak a gyerekek, hanem egy szép virág, vagy egy kedves kanári madár láttán is. A gügyögés gyengétséget feltételez, márpedig ez a gyermekből eleinte hiányzik. A pólyás pár hetes korában a torkából zönge hangokat ad a levegő áramlásával, ezt aztán szájával, ajkával alakítja. A felnőtt azt hiszi, a gyerek gügyög, holott első, elementáris hanggyakorlata ez. A gyerek versigénye ősi jellegű, kissé úgy fogja fel a képet, a zenét, a ritmust, mint az ősember. A gyerekversnek sokszor varázsige jellege van, éppen mert közel került a nyelvi ősi világhoz, de ennek semmi köze a gügyögéshez. Mert a gügyögés, ha kimondatlanul is, leszáll a gyerekhez, oktalan fölényt tanúsít. A művész pedig előadó és hallgató között éppen az egyenlőséget teremti meg. Katedráról csak a tudomány beszél. De most hagyj panaszkodjak még. Az ember rossz percben, kínjában, mert megrendelték, megír egy oktató tartalmú versikét, attól kezdve aztán biztos érzékkel, vagyis érzéketlenséggel az e fajtát követelik tőle. Nem szabad hazudni, jól kell tanulni, jól kell viselkedni, tornászni kell. Így lassacskán az egész verset felváltja ez a tananyag halmaz, gügyögésben előadva. Hazug, kívül belül. Egy ilyen vers képes rá, hogy egy egész kötet, egy újság, vagy egy felolvasó délután hatását tönkre tegye.
0: 14.
6: Rózsa, rózsa rengeteg, lányok, lepkék, fellegek, lányok, lepkék, fellegek, illanó könny, permeteg. Lángoló menny, alkonyat, csupa vér az ajakad, csupa vér az ajakad, ha csókollak, véd magad. Minden árad fut remeg, rád néz, aztán ellebeg, rád néz, aztán ellebeg, csak az Isten érti meg. messzelibben a hajad, nevetésed itt marad. Nevetésed itt marad, mint kendőd a szék alatt. Rózsa, rózsa, rengeteg. Lányok, lepkék, fellegek. Lányok, lepkék, fellegek. Illanó könyv, permeteg.
0: 15.
5: Szép könyvemet lassan becsuktam. Hullatja tarka tollait a táj. Árny béleli kicsiny szobámat. Vadlombokat hajt az indás homály. Zöld csodafény dereng az égen. A világ vége látszik most ide. Szép könyvemet lassan becsuktam, belédobtam a boldog semmibe.
0: 16.
4: Szívemen páva sétált, most denevér lóg róla, verép fog fészkelni szívemen.
0: 17.
7: Mikor letekintek a hegyről, látom alattam a kedves várost. Kertedből a városon át miért nem jössz felém? Elképzelem siető pihegésedet vonulni az erdei utak kaptatóin.
0: 18.
6: Százszor szépet ont a rét, ágpesdül, tavasz van, te csak hűlt merev maradsz, kő a kurta gazban. Nimfa táncol, faun kering, ájul száz alakban, vénkő nézi hallgatag, örök kárhozatban. A virágé bús öröm, egy évig, ha bírja, a kőé az istenek halhatatlan kínja.
0: 19.
1: Ha cinke volnék, útra kelnék, hömpölygő sugárban énekelnék. Minden este morzsára, buzára visszaszállnék anyám ablakára. Ha szellő volnék, mindig fújnék, minden bő kabátba belebújnék. Nyári éjen, fehér holtsütésen elcsitulnék jó anyám ölében. Ha csillag volnék, kerek égen, csorogna a földre sárga fényem. Jaj, de onnan vissza sose járnék, anyám nélkül mindig sírdogálnék.
3: Ronyszőnyeg. Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései. Közreműködött Baka István, Bakró Nagy Eszter, Bodnár Erika, Bogáti Réka, Horváth Sándor, Kaszás Gergő, Sebő Ferenc, Tandori Dezső, Varga Gábor, Váradi Szabolcs és a Zsarátnok együttes. Valamint archív felvételről Vörös Sándor. Zeneszerző Sebő Ferenc. Munkatárs Salamon István. A hangfelvételt Liszkai Károly, Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Szerkesztő rendező Zoltán Gábor.

A rádió kompozíció 1995-ben készült, és legutóbb 2020. október 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

Kutunkon Fertő Szent Miklós az első Fertővel kezdődő nevű, a közeli nagy mocsaras nádas tóra utaló község. Az országos kerékpáros körtúra útvonala innen Sopron felé egy nagy hurkot vet, majd ugyanide tér vissza, hogy a Rába köztájain haladjon tovább. Így hát itt választási lehetőség előtt is állunk, s mi, hogy egységesebb képet kapjunk, ezt a variációt választottuk. Kövessétek a térképen. Fertő Szent Miklós, Petőháza, Fertőd, Fertő Széplak, Hegykő, Fertő Homok, Hidegség, Fertőboz, Balf, Fertőrákos, Sopron Kőhida, Sopron.

0: Fertőszent Miklóson érdemes egy kicsit nézelődni. Az aránylag nagy kiterjedésű faluban a véletlenül éppen nálunk levő kerékpár erre jó szolgálatot tesz. A Soproni és a Mátyás király utcákban sok szép, jellegzetes népi lakóház látható. Itt van a Fertő egyik kincsét, a sok országban igen keresett, újra divatba jött tetőfedő anyagot feldolgozó fertői nádgazdaság központi telepe is. Átkerekezünk a vasútvonalon, ide bólint a környék cukorépa termését feldolgozó Petőházi cukorgyár magas kéménye. De erről a kis településről azt sem árt tudni, hogy nagyszerű sportkombinátja is van. Nyaranta sok-sok gyereknek ad kellemes időtöltést, sporttáborozási lehetőséget. Aztán már bent is vagyunk a leghíresebb fertőmenti községben, a híres nevezetes egykori Eszterházi kastély, a hajdani és ma is európai hírű hangversenyek falujában, Fertődön. Kalózunk Bakjolán.
1: Az Eszterházi kastély Magyarország legszebb, legnagyobb barokk rokokó műemléke. A lenyűgöző kovácsolt vas kapuval szemben látjuk a főépületet, amely tulajdonképpen volt a jelenlegi kastélynak a magva. 1720-as években már állt a kastély helyén egy 20 szobából álló kétszintes vadászlak, melyet Eszterházi Miklós herceg alakítatott át a mai formájáig. A kastély baloldali részszárnyában jelenleg a kutatóintézet foglal helyet, a jobboldali szárnyban pedig kertészeti szakközépiskolát találunk. A középső, úgynevezett főépület idegenforgalmi célokat szolgál, ahol a 17. és 18. század, valamint a 19. század belső építészetének formáját, berendezését kívánjuk bemutatni. A kastély középső udvarából két oldal díszes lépcső vezet az úgynevezett zeneteremben. A zeneteremből léphetünk át a díszterembe. Itt találjuk Grundemann művésznek a híres festményét, amely Apolló napisten négyes fogatát ábrázolja. Két oldalt nyitott kandalló, a terem sarkaiban pedig a tavasz-nyár-ősz-tél allegorikus szobrait látjuk.
0: A kastély hátsó parkjának jobb oldalán egy falmaradvány látható, az egykori színház épülete. Itt hangzottak fel a herceg házi szerzőjének, Joseph Haydnnak gyönyörű dallamai. Mielőtt tovább indulunk Fertő szép lak felé, hallgassunk egy kis Haydn muzsikát.

0: Fertőszéplak már teljesen összenőtt fertőddel. Közigazgatásilag is oda tartozik. Csak szerencsére őrzi szép nevét. Ám az a látvány sem mindennapi, ami a falu középpontja felé kerekezve fogad bennünket, az út jobb oldalán.
1: 5 hófehérre meszelt egymás mellett sorakozó ház, az elsőnek a homlokzatán egy kis fülkében a tűzoltó Szent Flórián látható, a második kapuján pedig a felirat falu múzeum. És ha az ember bejön, akkor a kellemes meglepetés még csak fokozódik. Az 5 házból 4 jelenti magát a múzeumot, de nem csak a házak, hanem a gazdasági épületek is mind megvannak, mindegyikben látnivalók vannak. 4 udvar egyben nyílik, végig lehet sétálni kellemes, hangulatos vezetés mellett. Pücsán Józsefet, a Soproni Liszt Ferenc Múzeum munkatársát most tulajdonképpen a lehetetlenre kérem meg, hogy próbáljon 3-4 percben elkalauzolni bennünket arra, hogy mi minden látható ebben a szépséges kis épület együttesben.
2: Sajnos, hogy nem 40 évvel ezelőtt jöttünk erre a tájra, mert akkor nem 5, hanem több mint 30 házban gyönyörködhettünk volna, melyek hasonló stílusban épültek az 1860 és 70 közti rövid 10 év alatt, ami a vidéknek a nagy gazdasági fellendülési korszaka is volt. Az első ház, tulajdonképpen amelyen a felirat szerepel, az a fogadóépület és egy általános múzeumi gyakorlat szerint berendezett vitrines kiállítás, ahol a község rövid történetével és néhány olyan tárgyal, háziparral ismerkedhet meg a látogató, amit az interiőrszerű későbbi részekben nem tudtunk bemutatni. A maradék 3 háznak az 5 lakásában pedig egy 1850-től 1950-ig, 1960-ig terjedő 100-110 éves időszaknak a lakáskultúra változását igyekeztünk megmutatni ezen a vidéken. Sehol másutt az országban egyik falu múzeumban sem tudják megcsinálni azt, hogy azonos típusú 5 házat fölépítsenek egymás mellé, hogy változást tudjanak bemutatni. Inkább csak egy-egy időszakra, a 19. század, 20. század fordulójára kell szorítkozniuk, és ez egy pillanatot ragad meg, ami ugyan nagyon hasznos nagy tájegységeket tekintve, de semmit nem mond egy vagy 5-8 falura nézve, amiről mi itt most éppen beszélünk. Az 5 periódust, amit mi megpróbáltunk megragadni, következőképpen osztottuk be. Az első az 1850-től 70-ig terjedő időszak, a klasszikus kora, az úgynevezett fertőparti festett bútor korának. Ez egy jellegzetes és meglehetősen szűk területre kiterjedő, apró virágos, nagyon dekoratív, szép kazettás festésű bútordíszítési mód, amit a környék asztalosai Fertő Endréden fertőszéplakon űztek egészen a 19. század végéig. A következő pedig egy 1870 utáni a századfordulóig terjedő, ahol megvannak még azok a festett bútorok, amelyek az első periódusban is megvoltak, de megjelennek mellettük már a flóderozott puhafa bútorok, amelyek jóval olcsóbbak, mint az előző korszaknak a bútorai voltak, és megjelenik köztük a szekrény, ami a tároló bútor taládát váltja föl. A harmadik periódus az 1900-as évek elejétől a századfordulótól kb. A 20-as évekig terjed. Ez a lakásnak a sajátságéből adódóan egy módosabb paraszti háztartást kíván bemutatni. Nem azok a típusú puhafa bútorok vannak ebben a kiállítás részben, amelyek a korábbiakban, hanem a furnéros, kispolgári ízlésű bútor jelenik meg itt már falusi körülmények között, jóval olcsóbb, jóval primitívebb kivitelben, mint azt soproni kispolgári lakásokban látjuk. A negyedik lakás, ami ennek a háznak a második felett, egy szerényebb körülmények között élő parasz családnak a lakás rekonstrukciója. A sarokpad megkívánja eleve azt a berendezési stílust és típust, amit a korábbi évszázadokban is csináltak, illetve ahogy berendezték ezeket a lakásokat. Az utolsó pedig a második világháború utáni átalakuló magyar falunak a lakását mutatja be, az úgynevezett kombinált bútor első megjelenését falusi körülmények között. Ez ugye az 1950-es évek vége, 60-as évek eleje, tehát a TSZ szervezések, alakulások korszaka, amikor a parasztok rendelkezésére álló pénzt már nem a gazdaságba fektették, tehát nem a bővített újratermelés lett a paraszti háztartás célja, hanem a háznak, az életnek a javítás, és ekkor kezdtek nagyobb kiadásokat a házakra, lakásokra, berendezésekre fordítani, és ez időben alakult át aztán a lakáskultúra. És nagyon sajnáljuk, hogy még egy lépéssel nem mehettünk tovább, és itt a házunk mellé még egy sátortetős kockaházat nem építhettünk föl, ami tulajdonképpen szerves folytatása lenne ennek az öt lakásnak, és így lenne talán teljes. A háznak és a gazdasági udvarnak a melléképületében megpróbáltuk azokat a gazdasági eszközöket összehozni és kiállítani, amelyek az egyes lakásokhoz és az egyes időszakokhoz tartozó gazdálkodást jellemezhették, és annak tipikus tárgyai lehettek vagy voltak. Könnyebb helyzetünk volt itt, mint a lakások berendezésénél, hiszen a munkaeszközöknek a divatja sokkal lassabban változik. Egy évszázadok alatt kimunkált eszköztípus nem változik meg 20 évenként, miként a lakások és a bútorok stílusa. Ezért aztán ezek a pajták, amelyek az udvar végébe épültek, és jellegzetes módon le is zárják ezeket a telkeket. A legkülönbözőbb gazdasági eszközökkel vannak megtöltve. Egyrészt ugye magának a mezőgazdaságnak az eszközeivel, a szántástól az aratáson keresztül a cséplésig és a magtisztításig szinte minden eszköz megtalálható itt. Másrészt pedig a környék kiegészítő gazdálkodásának, a rét gazdálkodásnak, nádgazdálkodásnak az eszközeit mutatjuk itt be, amelyek közül talán a legérdekesebb, és azt hiszem, hogy országosan is unikumnak számító rétgyalú nagycenkről, amelyre még a szakmának a figyelmét is fel kell hívni, mert nagyon kevesen ismerik ezt.
0: A falu közepén levő meredek, de rövid emelkedő nem késztetne megállásra, s hogy mégis megtesszük, annak az az oka, hogy a nagyon szép fekvésű kéttornyú barokk temploma kívül is, belül is sok látnivalóval, barokk kálváriával, elegáns belső

0: legidősebb képviselőjét, Zsugonics Jenőt. Nem is rossz helyen találtuk meg, a strandon, mert hogy nem árt tudni, az is van itt. Ajánljuk minden errejárónak, főleg nagy melegben.
1: Jenő bácsi, hány évig halászott a fertőtavon?
2: 40 év.
1: És hogyan haláztak ott?
2: Húzóhálóval. 200 méteres húzóháló. Csak a háló maga volt 200 méter, akkor oldalt 300 méter húzókötél. Nagy kerítést csináltunk. Összementünk a csónakokkal, voltak olyan nagy vasmacskánk. Azokat kidobáltak, aztán ugye, ahol húztok a hálót, apogta meg a csónakot.
1: De Jenő bácsi, ez egy egész brigád kell, egy ilyen...
2: Öten voltunk.
1: És milyen halakat lehetett fogni a fertőtóban?
2: Csuka, ponty, aztán akkor compó, piros szárnyakeszeg, sűrű, ezek voltak. Ma az a buzakeszeg, a nagyok, nem nagyok voltak, laposak. Ezeket fogtok.
1: És meg lehetett élni ebből?
2: Hát én abból étem.
1: De jól vagy rosszul?
2: Hát ugye volt olyan esztendő, hogy jól ment volna esztendő, hogy rossz volt. Akkor télen meg nádat arattam.
1: Jenő bácsi szereti a halat?
2: De mennyit megettem.
1: És milyen formában szereti?
2: Nekem mindegy volt. Na akkor volt csöllöpökre csinálva kunyunk, este oda bementünk, párfejű vízbe nagy lábosunk volt, vizet merítettünk, megpucultak a halakat, aztán...
1: Van, merítettek vizet?
2: A párfejű vízbe.
1: A tóból?
2: Hogy? A ma magába hall.
0: Itt is, a következő falvakban is érdemes jobbra-balra tekintgetni. Nagyon sok szép régi ház, hangulatos házsor látható. A következő falvak mindegyike rejt egy-egy különlegességet, amiért érdemes megállni. Hidegség. A faluban is, mint az úton végig, balra egy magas domb emelkedik. Jobbra rálátunk a fertővidékre. Ne fussunk azonban tovább, mert a domb tetején egy messze földön híres építmény van. Az 1700 éve épült római őrtorony falait folytatva, 800 éve egy akkoriban gyakori körtemplomot, rotundát építettek. A román stílusú részt a műemléki helyreállítás során kibontották, leválasztották a később ráépült, nagyobb méretű barokk templomból, és ma külön a működő templom zavarása nélkül lehet megtekinteni. Különösen impozáns a restaurált falfestmények hihetetlen színpompája és formagazdagsága. Fertőbóz. Újra a balról emelkedő domb tartogat különlegességet. A tetőn egy kis, klasszicista stílusú, 1802-ben épült, köralakú kilátó. A Gloriett. Érdemes fölmászni a látványért. Előttünk a fertővidék. A távolban a tó kékes vize, közelebb a Nádország zöld tengere. A Nád zöld bársonyán át itt-ott szabad víztükör csillan. Utak, ösvények látszanak. Távolabb dombok, falvak. Arra megyünk tovább, Balfon keresztül, itt járunk még, Fertőrákos felé. Szinte követjük a partvonalát, amely továbbra is jobbról integet. A baloldali dombokon most már szőlők, gyümölcsösök, présházak. Fertőrákos sok kiránduló csoport úti célja. Van is itt látnivaló bőven. Mindenkinek először a kőfejtő jut eszébe, a hatalmas méretű oszlopok és termek, a színpad, a romantikus színházi előadások. Az már sokkal kevesebbeknek, hogy a rengeteg kő kibányászása mennyi embernek jelentett keserves munkát, de adott kenyeret. Az itteni német nemzetiségű családok életéről, munkájáról beszél Czolnár János.
3: Itten idegen munkást nem vettek föl, csak mindig, ha esetleg valaki benősült a családba. És ez állandóan olyan volt, mint egy dinaszt, egy örökség egymás után. Egyik fiú másikra, másik fiú is így tovább.
1: Egy család fejtette a követőt?
3: Nem, ez a társaság, ennek a tizéje, ez voltak valami 8-an. És ezek kérem szépen termelték a követ, és olyan blokkokat, amilyent rendeltek szobrászathoz, olyan nagy tömböket vettek ki. Hát a legnagyobb tömb, ami ha fénykép még megvan, ez itt fönt, egy ők unokánál van, Palkovics Ferencnél, 28

0: pár ló húzta ki, és vitte Bécsbe. És azokon a hidakon, ahol átmentek, tucolni kellett a hidakat, hogy be ne szakadjanak.
1: Mi lett ebből?
0: Ezt ott vitték a parlamentbe Bécsbe, mert ott a nagy épületen, középületeken használtak föl szobrászathoz ezeket a köveket. Van egyes szakasz, ami kagylós, az csak építkezésre használták. Van megint szakasz, ahol kagyló nincsen, abból kérem szépen csináltak a sírköveket, a szoprázi tolgokat. Hát például, mint nálunk is, a temetőben teli vannak sírkövek ebből. Vagy fordítva, fönt van itten a hadiemlék az első világháborúból, szintén, amit a soproni Mechle kőfarakó csinált, szintén ebből a kőből van csinálva. Vagy ezek a nagy keresztek, vagy ezek az emlékoszlopok, ezek mind ebből a kőből lettek csinálva. A tudtommal Fertőr Ákos valamikor egy halászfalu volt. Erre föl a halászattal foglalkoztak, és a legmagasabb dombra építkeztek, mert a Fertő olyan nagy volt, hogy itt hátuli, közvetlen hátul, talán nincs itt 100 méter, kötötték ki a csónakokat. És 1865-től 75-ig a Fertő teljesen ki volt száradva. Szántottak, vetettek. Van a virágos major, ott van egy kis kápolna, 3 fölírással van ottan. Latin, magyar, németül, hogy mikor volt az kiszárítva. És viszont volt itten egy hegyközségi bíróság. Ha valaki valamit a mezőn lopott, és a csőszök megfogták, behozták, elítélték. Ugye az attól függ, hogy mennyit lopott és mit lopott. Itt a község, hát amiket itt közvetlenül talán 20 méter volt a kotter, a börtön, németül kotternek mondták. Ha megfogták, a lopott holmival behozták, akkor elítélték egy napra, 2, 3, 4, de viszont meg volt határozva, hogy csak 1 hétig lehetett elítélni. Ha nagyobb bűnt, akkor már tovább jött a bíróság. Tudnélik, nálunk úgy volt ezekben a sváb községekben, hogy a kukoricát fonták, ilyen fűszerekbe, az udvarok keskenyek voltak, ágosokra az utcán akasztották föl. Egy soproni legény Rákosra jött udvarolni egy lánynak, úgy látszik, elfogyott a pénz ennek az iparos legénynek, hát kérem szépen, levágott pár ilyen fűszert, és értekesítette, és megfogta a csendőrség. Elítélték 4 napra ezt az illetőt, reggel a lopott holmival kihozták, le kellett ülni, utána 9 órakra körsétált a lopott holmival a község körül, kapta reggelit, délbe egy körsétát, akkor kapta az ebédet, délután körsétált, vissza, és be a börtönbe, a kotterba. Ez a fonott kukorica, ez annyira kérem szépen már meglazult, amikor hát neki cipelni kellett, mindig a csövek leszakadtak. És mindig hát össze kellett neki szedni a csöveket. És a végén már annyira volt, hogy azt se tudta, hogy hova tegye a csöveket, mert hát szétesett az egész fonás.
1: Fertőr Ákoson, Varga Ambrus tanácselnökkel most nem a múltról, hanem a jelenről. Arról beszélgetünk, hogy mit találnak itt a kirándulók, mit láthatnak és mit kaphatnak a községben.
2: Fertőr Ákos a hazai tájak iránt érdeklődők előtt 4 dologról nevezetes. Itt az előttünk lévő mészkőbányáról, a Mitrász barlangjáról, a volt püspöki kastélyáról és magáról a Fertőtóról. Fertőr Ákos határ közelsége nem teszi lehetővé a Mitrász szentély megtekintését. Talán egész röviden annyit a Mitrász szentélyről, hogy a legrégibb civilizált időkbe visz bennünket vissza. A rómaiak építették 295 és 338 között működött, mint szentély. Gaetanus császár birodalmi rendelete, amely 328-ban lebontásra ítélte a Mitrász szentélyeket, a szerencsés véletlen, hogy ez arra eltemetődött. Szintén a szerencsés véletlen, hogy 1500 év múlva stornóik 1868-ba felfedezték a szentélyt, és helyreállították. A háború előtt egy nagyon kedvelt kirándulóhely volt, mint mondottam, sajnos most a határ közelsége nem teszi lehetővé. Beszéljünk talán az itt előttünk lévő Mészkőbányáról, amely egy nagyon lényeges idegenforgalmi igényeket elégít ki, hiszen évenként körülbelül 100-150 ezer turista keresi fel Kőbányánkat, és gyönyörködik a szépségében. Talán jelentősége nem is a római korban, hanem az első világháború előtt volt a fertőrákosi mészkőnek, mint építési alapanyagnak. Nagyon sok neves épületet építettek belőle, többek között Sopronba a Szent Mihály templomot, Bécsben a Stefándómot, és hadd mondjam el, egy kicsit némi túlzással, hogy a halászbástyához is nagyon sok építőanyagot felhasználtak a fertőrákosi mészkőből. Anyaga könnyen faragható, könnyen művelhető, rusztikus hatása tetszetővé teszi, mint építőanyagot. Talán még hadd mondjam el, hogy fertőrákoson a múltban a kőfejtés fő iparág volt, hiszen a középkorban a mezővárosi rangra emelés azt jelentette a községnek, hogy egy jelentős ipari fejlődés indult meg, mégpedig Draskovics György győri püspök korába vezethető vissza, amikor a 16. században Nyugat-Magyarország jelentősége megnő. Ekkor a püspök Fertőrákost várfallal veteti körül, természetes ez a várfal is a mészkőből épül meg, és ide helyezi a püspök a birtokát Fertőrákosra. Ekkor a városnak polgármestere és pallos joga van. A pallos jognak egy élő emléke a falu közepén álló mostani pellengér.
1: Ma mi van a kőfejtőben?
2: A kőfejtőben ma nagyon jelentős kulturális rendezvények vannak. Hadd mondjam el, hogy szervesen illeszkedik a soproni ünnepi hetek programjába. Nagyon jó lehetőséget biztosít a drámák előadásához, az operák előadásához, és én azt hiszem, hogy nem csak a soproniak, nem csak a fertőrákosiak gyönyörködnek a különböző előadásokban, hanem nagyon sok hazai és külföldi turista is szívesen megtekinti őket. Nagyon nagy sikerrel mutatták be a Verdi operákat, közöttük a Trubadurt és az Aidát, a díszleteket különböző filmvetítésekkel oldották meg.
1: A falu nevezetessége még a volt püspöki kastély. Ott most mi van?
2: Igen. A volt püspöki kastély kezelő jogát átadtuk egy budapesti vállalatnak, az építőipari gépesítő vállalatnak, amely tetszésünkre és örömünkre, vagy talán az egész ország örömére megkezdte a kastélyban a helyreállítási munkálatokat, és hadd mondjam el, hogy a kastély belső része az eredeti szépségében tündököl. A múzeum visszaszállított egy kiállító terembe a régi butorokat, úgyhogy a hazai turisták megtekinthetik a soproni Liszt Ferenc Múzeum darabjai. Van olyan butordarab is a kastélyban, amely eredetileg is a kastélyhoz tartozott, de jelenleg van egy nagyon jelentős, egy magánkezdeményezésű vállalkozás, a Kalcit kristály kiállítás, amelyet minden egyes hazai turistának, hazai látogatónak a figyelmébe ajánlunk. Fertőrákos élvezi a Fertő közelségét, de mondhatnám úgy is, hogy nem csak Fertőrákos, hanem talán Sopronváros és a környékünkön lévő községek is. Csupán azért, mert nagyszerű lehetőséget biztosít a vízi sportolásra. Egy úttörő vízibázis épült ki a Fertőtón, és én azt hiszem, hogy ismerve a Fertőtó regionális tervét, a jövőre vonatkozólag is nagyon komoly perspektívájon a Fertőtónak.
1: Az ide látogató turisták kimehetnek a Fertőtóra?
2: Minden további nélkül kimehetnek az ide látogató turisták, csak az állandó lakhely szerint illetékes rendőrkapitányságtól kell a kilépési engedélyt megszerezni.
3: Így erre előre gondolni kell, még az úti terv készítésekor. Haladjunk tovább fölfelé az emelkedőn, nyerekben vagy gyalogosan, hiszen most kell megmásznunk azt a dombvonulatot, amely sok kilométeren át kísérte utunkat. Egy hosszú, remek ereszkedés a kárpótlás. Sopron kőhidán az út a híres hírhedt börtön előtt vezet el. A falon tábla őrzi a szomorú idők és a hősök emlékét. 1944 karácsonyán itt végezték ki Bajcs Zsilinszky Endrét is. Emlékezzünk rá Illyés Gyula szép soraival. Olyan pályavég, mint az övé, sugarat vet a pálya kezdésre is. Egy tisztaságra szánt jellem küzdi a töké felé magát, még a rossz súrolásával is egy szennyező társadalomban. Kiáltóan egyéniség, de fő jellemzője mégis az, ami benne közösségi, amivel képvisel és parancsot hajt végre. Egy hite szerint való nemzet képviseletében egy szellemsereg parancsát. Volt pillanat, nem is egy, amikor Zsilinszky volt a magyarság. Úgy jelképileg, hogy mégis valóságosan. Amikor ajtaján, mely egyszeriben az ország ajtaja lett, a puskatussal dörömböltek, pisztolytűzzel adta meg a gazda válaszát. Amikor aljasul és a maguk számára is haszontalanul az áll alá hurkolták a kötelet, sírjukban is megátkozott gazok. Mert azok már nem csak világnézetileg álltak valamiféle ellenkező oldalon, kívül álltak mindenféle morál mesdjéjén.
4: Az utunk innen már, kapaszkodva, ereszkedve, Sopronba vezet. Arról legközelebb mesélünk.

0: hangzott a Fertővidék. Túravezető Rockenbauer Pál és Gyenes Károly.
1: Az ismeretterjesztő műsor 1984-ben készült, és legutóbb 1987. június 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Van köztetek valaki, aki most van először kakaókoncerten?
3: Egy családias koncert, ahol a komoly zene életre kell a gyermekek számára. Ahol a hangszerek mesélnek és beavatnak a titkaikba.
2: Miért kedvenc hangszer a tuba?
3: Ahol a fülbemászó dallamok után mindenkit egy pohár meleg kakaó vár. Budapesti Fesztivál Zenekar, Kakaó Koncert Fischer Ivánnal. Vasárnap 12 óra 55 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
5: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
4: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Reklámot hallottak.
6: Tíz óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Poyák Adrián, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. Bejelentette azt is, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízis terv is, amely rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. A kormányfő ismét takarékos fogyasztásra kérte a lakosságot a hőség idején. Felére csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét, a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása Paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Tegnap az alacsony vízállás miatt már leállították az atomerőmű hármas blokkjának működését. Vízosztással, párakapukkal készül a hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. Az oktatás irányítás teljes átalakításáról döntött a kormány. A miniszterelnök közölte, a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, helyette kutatási, valamint oktatást segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. Erősödött a magyar gazdaság. A második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Újabb bírósági döntés mondta ki, hogy a Budapestet sújtó szolidaritási hozzájárulás törvénytelen, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, tavaly ősszel egyszer már kimondta a kúria, hogy a fővárosi önkormányzatot törvénytelenül fosztották meg a saját bevételeitől. Az Orbán kormány mégis megpróbálta kijátszani a döntést. Azonban a fővárosi ítélőtábla hétfőn kiadott végzése szerint az állam nem határozhat önkényesen a hozzájárulás mértékéről. Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt, közölte a sziget északi részén lévő Rétimno régió alprefektusa. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél nyomán új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, amelyekben már 3 tűzoltó vesztette életét, közülük 2 Krétán. Elrajtolt az 58. kék szalag vitorlás versenymezőnye Balatonfüredről. Idén csak nem 460 hajóval neveztek. A 2 legfiatalabb versenyző 9, a 2 legidősebb 84 éves. A tókerülés legnagyobb kihívása idén a hőség és a túlnyomó rész gyenge, váltakozó irányú szél lesz. Túlnyomóan derült, felhőtlen időre számíthatunk, eső nem várható. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 32-37, este többnyire 20-30 fok között alakul. Híradással délben jelentkezünk legközelebb, 10 óra 4 perc.
7: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Vihar előtt. Ma este a macskában kell lennem. A mindennél fontosabb dolgom. A mutatványos ösztönöm valami bajt szagol, amott, e belső tájak legbensőbb bikében, a vörös szalomban. A valamennyiünk feje fölött fenyegető vihar közelebb érkezett. A Budát környező hegyek mögött morajlik, kavarog, és csak az este jótékony sötétje takarja szem elől. A belső műsor kezdete a minapi helyemen talál a parányi színpad a letakart zongora közelében. Látszólag pezsgőzöm, és a 2 lábú pacikat mustrálom. Ábris kimondatlan ajánlatát elhesegetem, így a fal melléki leánykák tiszteletben tartják a magányomat. Semmi sem tolakodó itt, semmi sem kényszerű. A baronesz a sajátos háziasszonykáival azt is megtalálta, hol van a homályos határmesdjéje a nyílt és a titkos prostitúciónak. Kiváló orra van a mesdjékhez. Akik itt ülünk, mindannyian egy előkelő titkon osztozunk, melyet bármelyikünk megtudhat, ha megfelelőek a körülményei. Minden pillanatban azt várom, hogy történjék valami. Nem tudom, hogy mi. Egy nyalintást sem iszom valójában, semmivel sem szabad tompítani az érzékeimet. Idegeim húrja pattanásig feszült. A kenyeres lány megvan. Egyben van. Az asztalok között jár, hátul áldigál, fején a fehér bóbita, nyakában a tálca. Szolíd jelenség. Legalább a szemem sarkából mindig látnom kell a buborékot. Fiatal még az este, átlátszó a levegő, sok az üres asztal, az első műsor ideje.
9: Feltételes megállók. Lengyel Péter, Macskakő, 1988.
8: Gong szól. A bársonyfüggöny mögül belovacskázik a felszerszámozott leánykar. Látszólag minden rendben zajlik. Árad a zene, a zongora letakarva áll. Az urak szivárognak, ábris pincér sürök, forog vörösben, hozza a teletálcákat, hűtővödröket, lányokat irányít az asztalokhoz. Szivarfüst gomolyog a szögletes szellőző nyílások finom rácsai felé a színpad felett. A külső és belső helyiség között finom szűrt a közlekedés, ahogy mindenkor. Gyilkosságra nem számított, aki a helyiség működését megtervezte. Pesgős dugók durrognak, egy korán becsicsentett méltóságos aranyköröm cipőből vedels, a cipő tulajdonosa ezüstös csilingelőn kacarász. Mintha menetrend szerint. És mégis, vihar előtti feszültség érzik a lányokon, kik meg annyi fekete lábú ideges telivérként rúgtatnak a csillagokra. A pici paci dal előzenéje, megismerem, aminap még kint ért a családi táncteremben. A ringyrongy muzsika rohan előre a maga útján, feltartóztathatatlan, minthogyha valamely látványos diadal felé közelednék. A baronesz hátul forgolódik. Rálátok. Ideges. Késleltetni akarná a zenét, de nem tudja. A füstös nyírkos levegőben rezeg a tudás, hogy itt a percek szentek. Óramű pontossággal kell zajlani mindennek. A tempó könyörtelen. A kar belefog visszatartott nyakú ütemes póni bólogatásába, leng a fejükön a forgó, majd a csábos farhámot felmutatva körüllovacskáznak. A pici pacit bevezető táncmozzanat. A lányok lopott pillantásokat vetnek az öltöző ajtó felé. Ezt most csinálta velem utoljára. Ennyit hallok. A színpad mellett a művészbejárónál a tulajdonos nő. Nyaka hátra tekeredett, arca paprika piros a tehetetlen dűtől. Vége! Kirúgom, nálam meghalt! Mindjárt véget érnek a bevezető taktusok, és neki nincs szólistája. Kiszissen a függöny mögül, az élen lovacskázó duplaforgós lányka a szélre táncol, fejdísze félrebillen, eltúlozza, leleplezi minden mozdulatát, és messze mutatja, hogy a lány hegyezi a fülét. A tulajdonosnő súg, aztán a két kezébe temeti nagy arcát. Egy vendég felkapja a poharát, és egyetlen hajtásra kihörpinti. Énekesnő nincs, és most már elkerülhetetlen a botrány. Szemmel tartom a legkisebb apróságot is. A kancaleányok nekivágnak, s körbe galoppoznak még egyszer. A kenyeres lánytól szivart vásárol egy aranygalléros főkatona. Elől mászkál a lány az asztalok között. Érdeklődéssel pillog a színpadon alakuló helyzet felé. Fúriaként berobbanó, lobogóhajú női fej ront elő a vörös szalon színpada mögül. Második strófa! A baronesz hangosan sziszeg rá, az asztalomig hallatszik. Attól a pillanattól, hogy a zilált énekesnő bependerült a színpadra, rátekint minden megbabonázott szem. A tulajdonosnő, a tánckar és a válogatott úri közönség. Ő az est főszereplője, elvitathatatlanul. Őt hirdeti crescendóival az elvarázsolt zenekar, s ráirányul a reflektorfénye. Ez az ő nagy belépője. Utcai ruháját viseli, kezében csügg a hálós ezüst tarsoly. Gyű, paci, gyű! Kincs hüvít a vihar előtti szél, mintha a folyosó palánkjának nyekkenését hallanám. Képzelődés. Gyíjaló, híjai, híjahó! Bizonyossággá válik a sejtelmem. Bóra ő, a lebúj énekes csillaga. Ma nem dalolta el macska kosztümös románcát a nagy kávéházban. Feltartja könyökig kesztyűs fekete karját. A lányok, mint a felhúzott óra figurái. Az énekesnő úgy ér a színpad közepére, lovacskái elé, mint az orfeumi bosszú istennője. Örjöngő bohósággal. Pici egy, paci kettő. Gyíjaló, híjahé, híjahó! Nem áll meg középütt, átszágult a színpadon, s furcsán megrándul közben. Bólogató parád és tánc, és az örjöngő dührohama egyetlen mozdulatban. Leugrik a méternyi mélységbe. Kezében himbálja a nehéz tarsolyt. Látom a csaknem fehér sarat gombos szürke cipőjén. Mindent tudok, amit kell. Most megállíthatnám. De nem futja rá a figyelmemből, időzavarban vagyok a szószoros értelmében, nem csak én, ezt nem tudom. A másik nő a fontosod hátul, a jelentéktelen tálcájával. Minden inam megfeszült. Erre a percre készülök azóta, hogy este betettem a lábamat a macskába. Azóta, hogy megpillantottam délután a különös hármast. Nem tudhattam persze, hogy milyen arcot ölt majd a baj. Csak én állhatnék az énekesnő útjába. Én vagyok ott. Felemelkedem a helyemről, de nem arra lépek, hanem a kenyeres lány elé. Tudom, hogy mi van a bóra tarsójában. A buborék békében vár két asztal között, fogja a tálcáját, és fejét emelve figyeli az eseményeket. Az énekesnő az orrom előtt veszi ki a téglát a tarsolyból. Magasra emeli a feje fölé. Megáll a pillanat. A végtelenig nyúlik. Dübörög a csönd. Azután bóra még egyet lép előre. Szerelmem. Tisztán hallom. Utolsó, egyetlen szerelmem. Mondja lágyan, és lecsap a csodálkozó szép halántékra. Aztán már csak a pezsgő és a vér. Arany és vörös a napszínei. Felborulva hever a pezsgős üveg a kitüntetett asztalka szélén, az aranyló törlei talizmán lassú cseppekben hullalás, furatag rózsaszín patakká elegyedik a kiontott vérrel. Az áldozat teste hanyat hever a brokát fal tövében, mely sejtelmes komor vízfényeket vetít a fehér arcra. A sápat magas homlokon, arcon, nyakon lecsordul a vér, és kezdi átáztatni a frak ing fodros csipkés mellét. Ráfreccsent a tapétára, mesztelen vakolatra, lecsorog a padlóra, melynek filce beisszasott, elmélyül vöröse. Villámgyorsan történik minden. Libegnek a forgók, szól a vígzene, a lányok nem tudnak megállni, abba hagyódó mozdulatokkal sután kapálnak a tehetetlenségtől, lépdelnek még a magas színpadocska tetején egy korábbi világegyetembe illő szerepük szerint. Az énekesnő révült, értetlen pillantással mered a vérbe fagyott kedvesre. Kiszámíthatatlan, hogy mi következik. Annyit érzek, a feszültség kisült. A fúria kiadta dühét. Lecsukolnak a fekete hálóharisnyás lábak, eltűnnek a hónaljak, fehér forgók tétován ernyetten libegnek, a lófarkak kókattan hullanak alá, meg annyi fekete farhám felett. Hátul pohárcsörömpölés, egy részeg lány vihan, elcsöndesül. Ábris pincér kezében megbillent a tálca. Lassú szánkázásnak indult rajta a pezsgős veders, egyre nagyobbakat billen oldalt, amit ő aztán meg annyiszor szárnyaló ellenirányú mozdulattal lódít helyre. Hajóhinta, felfelé menőben. Peng a zene. Ugrál. A baronesz odanyúl a rácsok közé, és meghúz egy rejtett kallantyút. A muzsika a taktus felében elakad. Egy-egy láb tehetetlen csoszogása hallható még. Röptében világosodik meg előttem a zene rejtelme. Emlékszem a megzökkenten folytatódó dallamra, ahogy a földszinti táncteremből ide vezettek kétszer. Magam előtt látom a lenti kürtőket. Ezeknek zenéjét szállította fel nagyszerű akusztikával egy szellemes csőrendszer, mely csak az egyik irányban továbbítja a hangot. Úgy lett a tánctól, világítástól és énekhangtól függően bohókás ott, buja füllet emitt. A táncterem felett vagyunk hát valóban. Ezért kezdődnek egyszerre a műsorok. Ezért kell hajszál pontosan történnie mindennek idefent. Kiéleződött minden érzékem. Látok a szemem sarkából. Látok a peremlátásommal, a halántékommal, a fülemhegyével, és látok a tarkommal. 360 fokosra nőtt a látószögem. Semmi a figyelmemet el nem kerülheti, ami létezik. A beállott csönddel egyidejűleg Clarendon Bóra, az énekes, felveti a fejét, s diadallal hátra néz oda, ahol a kis kenyeres lány ácsorog. A tiedésem lesz most már. A két hercegi Zabi gyerekére gondolhat, kik Lelencben élnek Bécs mellett, hogy ővelük mi lesz ezután. Nem volt más fény az életében, mint ez a bódító szavú, álombarna férfi, s ő sem lesz már soha többé. A saját fehér kezével végzett vele. Nemes parádés mozdulattal felteszi kivillanó, Párizs és Petersburg szerte megcsodált remek lábát szerelme melkasára, mint elejtett gazellára a nemes ragadozó állat. Sűrűn gombolt zergebőr cipője kis sárnyomot ejt rajta. Végig tekint a tánckart tolforgós zilált során, felüti kétszer a fejét és dalra fakad. Gyíjaló, híjahé, híjahó. Soha ennyi érzéssel nem adta elő. Gyű, paci, gyű, pici. Énekel. Messzecsengő, kristálytiszta hangon. Nem telik két percbe, s a dal utolsó hangjai elszállnak az élettelenül heverő test fölött. Az énekesnő arcából kiszalad a vér, feszülő termete elernyed, leroskad egy üres székre. Közben végig a távoli mennydörgés. A helyiségben a tanácstalanság káosza. Az emberek nem fogják föl, hogy miféle elemi szenvedélyek forgószele söpört végig 120 másodperc alatt a duhaj dévaj termen. Egy szerelmes leány miatt keveredtünk a rendőrért kiáltó téglás esetbe. Az ő szerelmi háromszögük gabajította össze végletesen a dolgainkat. Nem múlott senki elhatározásán, és aminek egyszer így vagy úgy el kellett jönnie, most el fog jönni. Hogy ebből mekkora égzengés lesz? Fel voltam készülve. És azóta, hogy a buborék száját megláttam a vásári tömegben, sejthetném az eljövő találkozásaimat. Amikor táncos nyári rétté változik a világ. Úgy számolom, hogy legkésőbb egy hónapon belül be kell következnie a nagy napnak az ékszerésznél. A holland gyémánt csiszoló ezen az éjszakán a készkőben gyönyörködik. A súlya 48 karátra csökkent, platina keret fogja körül légiesen. Minden a menetrend szerint halad. Aprólékosan kidolgozott terveinkbe mégis bele fog nyúlni a váratlan. Már belenyúlt. Csak még nem tudjuk. A jövő homálya takarja ebben a percben is, hogy az énekesnő ezen az egyetlen éjszakán meg fog őszülni. Hogy Bitót, Kazamatát, Mária Nosztrát követel majd magának, hogy a beszámíthatósága perdöntővé válik, pör nélkül. Nem adhatom vissza a józan eszét soha. A Zsibárus utcától kezdve lesz majd kiszámítható, hogyan válik egyre inkább forróvá a lábunk alatt a talaj. És akkor sem tudható, hogy miféle jelentőséget nyer majd még egy használt köpeny vállának szakadása és megvarratása. Véget ér a búradala. Apró gombos zergecipője alatt az áldozat fekszik. És ezzel megbojdult az álló élet. Megint egyszer, a hosszú, tűrő várakozás esztendei után a cselekvés hirtelen, erőszakosan testi pillanata. Ha most nem mozdulok, az életemet engedem el magam mellett. A legjobb képességeimet kell előkotornom valamely mindenáú árok mély tartalékból. Egy nagyságrenddel gyorsabbá válnak a belső működéseim. Hirtelen nagy mennyiségű adrenalint választ ki a szervezetem. Ereim összeszűkülnek, vérnyomásom felszökik, pupillám tágul. Izomszöveteimbe több cukor jut el, más irányú működéseim lelassulnak, ahogyan csak a jövőt megszabó nagyon ritka pillanatokban. Semmi sem állhat utamba ilyenkor. Ennyit már megtanultam korábban. Körül még a mozdulatlanságba dermedt jelenetek sora. Az ábris pincér. Pesgős vödre, szánkázásának végpontjából rögzülve a már csak nem függőleges síkú tálcán. A megadás fehér lobogójaként világít a veres frakkos karon átvetett asztalkendő. A veder pedig elkészült a rémes végre. Nem sok ideje van már.
9: Részletet hallottak Lengyel Péter Macskakő című regényéből. A róla folyt beszélgetés résztvevői Margocsi István, Szilasi László és Török András. A műsorvezető Mészáros Sándor.
10: Egy könyv nem csak hibbant lázrózsás értelmiségieknek, így reklámozta a 2000 a Macskakő új kiadását 1994-ben. Körülbelül két szerkesztője is a 2000-nek, ami kiváló alkalom lenne, hogy ezt a mondatot értelmezzük, hogy vajon hogyan is szól. Valójában komolyabbra fordítom a kérdést, és mai beszélgető társainkat arra kérném először is, hogy ezt a kérdést próbáljuk körüljárni, hogy a Macskakő, amely 1988-ban jelent meg először, milyen olvasót teremt magának? Valójában ennek a könyvnek az egyik újdonsága, novuma az, hogy idézőjelbe természetesen a szót nem csak hibbant lázrózsás értelmiségieknek szól. Margocsi István, Török András és Szilasi László irodalomtörténészek, kritikusok a mai beszélgető partnereim. Tehát az első kérdésem röviden ennyi lenne.
8: A 2000 hirdetéseit annak idején én találtam ki, ezért ennek a mondatnak a kiagyalásáért is én vagyok a felelős. Úgy éreztük, hogy ez a margináliák rovat, ahol ez megjelent, az egy vigaszágat próbált létesíteni a magyar irodalomban. Ez egy gyönyörű szép vívó szakkifejezés, nagyon régi lovagias korok emléke, éppen most akarják eltörölni a vívósportban. Azt jelenti, hogy aki kiesik az egyenes küzdelmekben, aznak lehet még egy esélye, hogy a döntőbe verekedje magát. Úgy éreztem, kifejezetten olvasás szociológiai szempontból, hogy a Macskakő egy olyan jelentős teljesítménye az újabbkori magyar prózának, amely nagyon széles sikert arathatott volna az olvasó közönségben, ha éppen nem találkozik össze a rendszerváltással. Tehát én úgy éreztem, bár rendkívül jelentős szakmai kritikai visszhangja volt, és rendkívül kedvező, a nagy közönség szinte tudomást sem vett róla. Legalábbis nem volt olyan sikeres szélesebb olvasói körökben, mint lehetett volna. És amikor 94 májusában én közöltem ezt a hosszabb írást a 2000-ben, akkor az volt a célom, hogy újraolvasva ismét felhívjam rá a figyelmet.
10: Margocsi István?
11: Én úgy gondolom, persze, hogy a Macskakő az valóban sokat megtesz azért, hogy ne csak hibbant, tüdőbajos, romantikus és posztmodern értelmiségiek eledejéül tüntesse föl magát. Például ezért választja nyilván a ponyvahegény műfaját és műfajimitációja alapjául. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy az a tömegsiker, vagy nagyon széles olvasói siker, amit András elvárt volna, az nem kizárólag külső okok miatt maradt el, hanem amiatt is, hogy ez a ponyva műfaj imitáció egyben egy olyan bonyolult szerkezetet is megvalósítani akart, amely bonyolult szerkezet bizony, akárhogy is nézem, a hibbant fehér galléhas irodalmi értelmiség eledele úgy mindennapilag. A Macskakő egy nagyon szellemes, nagyon bonyolult krimi sémát vesz alapul, ugyanakkor olyan nagyívű tágítást végez ezen a sémán, mind filozófiai, mind narratológiai értelemben, amely bővítés az én megítélésem szerint ezt a krimi szerkezetet bizony túlterheli, vagy azt is mondhatnám, hogy alapjában szétfeszíti, és emiatt állandóan egy olyan reflexív olvasói magatartást követel meg, amit pedig mondjuk egy széles olvasóközönségre célzó krimi nemigen szokott megengedni magának. Én úgy gondolom, hogy ez egy alapfeszültsége az egész könyvnek, valószínűleg az egész könyv befogadásának is.
10: Szilasi László?
12: Hát, tehát ezt be kell vallanom, hogy a családunkban ez a Macskakő című regény, ez teljesen kultikus műnek számít. És mégpedig azért számít kultikus műnek, ezen gondolkodtam, tehát, hogy valahogy azt fejti ki, amit, tehát egy másodvonalbeli angol színésznő mondta egyszer, azt hiszem, ilyen meglepő éles látása, hogy az élettel nem az a baj, hogy nem elég hosszú, hanem hogy nem elég széles. De most szerintem én ezt ennél, tehát tényleg ennél brutálisabban ez soha nem éreztem magyar irodalmi szöveg kapcsán az életnek ezt a fajta szélességét. És szerintem tehát ez a reklámszöveg azért mond igazat, mert tehát nyilvánvaló, hogy a szép irodalmi szöveg az mindig fölkínál ilyen viselkedési mintákat, vagy nem tudom, szubjektum pozíciókat. És ezek itt hihetetlenül brutális a szabadságvágy ebben a szövegben szerintem. És ez egy olyan dolog, ami szerintem nem a Lázár Zsás értelmiségiek ügye. Tehát általában az irodalmi szöveg az szabadság, szeretetre, érzékenységre, igazságvágyra tanít, arra való tekintet nélkül, mindenre való tekintet nélkül. És ebben a szövegben éppen az az érdekes, hogy ez a szabadság ez valahogy mindig így testet ölt. És nem csak a három történet közül legfontosabban, tehát a bankrablás történetében, hanem nagyon érdekes az, hogy a másik két történetnek ez a mai, vagy nem tudom, legalábbis mai időben beszélő narrátora hihetetlen keménységgel mond véleményt mai dolgokról. Tehát ennek a narrátornak a beszéde az némely ponton kicsit idejét múltá teszi ezt a szöveget, úgy néz ki. De ez igazi tanítás az szerintem, vagy azt tehetjük a magunkévá esetleg többek között, hogy például a szabadságának megfelel, hogyha esetleg ostobaságot mond valaki az akupunktúráról, mondjuk. Tehát egy olyasfajta szabadságvágyat tanít, aminek mindig van konkrét irányulása. És ez szerintem ezt teszi ilyen szélesebb olvasóközönség számára is érdekessé.
10: Úgy látom, hogy elég jelentős különbség van, ahogy nézzük ezt a könyvet, vagy ahogy értelmezzük, és én ezt egy pillanatig sem akarom a beszélgetésben sem visszavenni. És éppen azért, amit Margocs István mondott, szeretném ezt a kérdést másképp megfogalmazni. Mégpedig némileg élesen úgy, hogy ez a mű aztán nem alaptalanul detektív regénynek, detektív történetnek hirdeti magát, és ugye egy műfaj a szerződés az olvasóval. Most provokatívan kérdezem azt, hogy ebben a szerződésben nem folyik valamiféle léprecsalás, bepalizás Eszterházy szavával? Tehát, hogy itt detektív regényként olvassák el az úgynevezett széles néptömegek, ami számomra kérdés, hogy egyáltalán valóban végigolvashatja ezt egy szélesebb olvasóközönségnek, egy kevésbé iskolázott rétege, de tegyük fel ezt a hipotézisként. Ugyanakkor kérdés, hogy a regénynek milyen szintjeit tudják, mert nyilvánvaló a detektív történet szálat, azt végigkövetheti egy olvasó.
13: Én számomra érzéki gyönyörűséget jelentett másodszorra is végigolvasva a könyv. Egyáltalán nem éreztem becsapva magamat. A detektív regény, a szöröstül-böröstül detektív regény, az megfelel annak minden szabályának, sőt, hát igazi jellemekben, nyelvi szépségekben messze túl teljesíti a szerződést. Én úgy éreztem, hogy örömmel végigolvastam a könyvet, a könyvnek a két másik rétegét is. Ugye három rétege van a regénynek, az egyik maga a krimi történet, a másik a író neveli saját leánygyermekét, tehát bevezeti az élet minden titkába, és a harmadik pedig egy egyetemes világtörténet a nagy bumtól kezdve egészen hát a rendszerváltás előtti utolsó pillanatig. Tehát én úgy éreztem, hogy a szerződésben az is benne van, hogy végigolvasom a két másik réteget, amelynek megvannak a maga szépségei, már sokkal kevésbé könnyen olvasható, de a detektív regénnyel mélységesen elégedett voltam, mint detektív regénnyel.
10: Nem egészen erre gondoltam, hogy te, mint olvasó, és nyilvánvaló, hogy az újabb irodalomban ennek a poétikai észjárását ismerő olvasó, hanem az, amiről itt szó volt, hogy ez a nem hibbant Lázár Rózsás értelmiségek körét meg tudja elszólítani. Erre próbáltam kérdezni. Margocs is?
11: Hát maga a kérdésre nagyon nehéz válaszolni. Én például nem tudok, ugyanis én kizárólag magas értelmiségieket láttam eddig, akik olvasták ezt a regényt, és fogalmam nincsen, hogy mondjuk egy kölcsönkönyvtár detektív regény polcára bemerje tenni egy könyvtáros nő, mit tudom én, Gardner és Agatha Christie közé. Van föltevésem, de szociológiai tapasztalat híján ezt nem mondom el. A detektív regény, mint a magas irodalom egyik modellje, hát az ugye a múlt század vége óta folyamatosan kísért. Lengyel Pétert én úgy érzem legjobban a Hubgrillé féle új regénynek, a detektív regény játéka hagadta meg. Egy csomó stílán és gesztusában is vélek hatást felfedezni, aminek viszont az a következménye, és itt nagyon érdekes, hogy itt vitába keveredek Török Andrással, hogy én például happan nehezen tudtam kibogozni, hogy tulajdonképpen hogy is zajlik ténylegesen a bűn, a bűnnek a földerítése, és a bűncselekmény kulcsmozzanatainak a megvilágítása. Én ebből a szempontból nagyon sok prémia olvasói nehézségbe ütköztem, mert állandóan úgy éreztem, hogy túl sokat követel tőlem a szerző ahhoz, hogy a detektív regénnyel szemben kapcsolatos elvárásaimmal csak úgy hozzányúlhassak a műhöz, hogyha viszont egy ilyen egyetemes világmodellt akarok kiolvasni belőle, a nagy bumtól a kislány hövid szoknyájáig, akkor a detektív regény írói játékká megy vissza nekem, egy írói fogásnak nagyon magas szinten, mesterszinten való folyamatos újrapörgetéséig, és ezzel, újra csak megismételni tudom magamat, megterheli az olvasatomat. Én hozzá vagyok szokva elég nehéz és komplikált szövegeknek az olvasásához, másrészt nagyon szeretem a detektív regényeket, és a mondjuk így egyszerűen ponyva típusú műalkotásokat, műalkotás félességeket, filmeket, amikor a kettő össze lesz keverve, akkor nagyon sokszor zavarba jövök. Ez történt velem a lengyel mű esetében.
10: És tudnál példát mondani, hogy mi az, ami zavart konkrétan, a melyik részei a szövegnek?
11: Először is az, hogy a bűnnek a kifejtése, a tettnek a leírása, az olyan kontextusban van elhelyezve, hogy a kontextus állandóan elvonja figyelmemet a cselekedetről, a tettről, magáról, a kifejtett bűneseményről. Gondolok arra, hogy egészen magával hagadó az a Budapest világ, ami föl van hajzolva, ilyen kulialokászerűen a könyvben, ilyen mulató utcaleírás, utcalányok, pincérek, a rendőrfelügyelő, a rendőri kapitányságok, a remekül megoldott helyszínek, jelenetek, hangulatok mind magával hagad, és borzasztó furcsa módon pont a cselekményesség lesz háttérbe szorítva, és állandóan figyelmeztetve érzem magamat, mint hogyha a szerző időnként a fejemhez koppintana, hoho, de nem ez lenne a lényeg, hanem hogy is történt a nagy hablás. És ugyanakkor, amikor a fejemhez van koppintva, közben állandóan, radikálisan meg van szakítva ez a történetelbeszélés, hiszen nem ez a lényeg, nem a bűn a lényeg, a tett a lényeg, a tett földerítése a lényeg, hanem egy nagy világmodellnek a megalapítása, egyrészt úgymond objektíve, tehát őstörténetileg és kozmikusan, másrészt szubjektíve, narratológiailag és pedagógiailag nagyon sok olyan mai aktuális beszólással, kiszólással fűszerezve, amik éppen a nagy egyetemességnek a minimalizálására szolgálnak, és ezek a radikális megszakítások, ezek mindig arra intenek engemet, hogy ne azzal törődj, amivel pedig a másik intésemmel felszólítottalak, hogy törődj vele. És ez a kettőség, A megszakítás és az ohömhakoppintás, ez bennem nagyobb feszültséget okozott, mint öhömött.
12: De detektív regényként való olvasásával a szövegnek nem, nekem nem voltak problémáim. Tehát úgy gondolom, hogy mintaszerűen, vagy ilyen képletszerűen tisztán állítja elő az igazság, vagy nem, az igazság keresésének egy ilyen újabb módozatát, amikor az igazság keresése ilyen adatbázis szerűen folyik. Tehát a Dajkának végülis a legfontosabb tette az album létrehozása. Tehát, hogy egy adatbázis az, ami kidobja a bűnösöket. Tehát ebben az értelemben úgy gondolom, hogy ez egy újítás a műfajon is, és ebben az értelemben olvasható és hibátlanul betölti a várakozásokat. Ugyanakkor azzal, hogy a borítón ugye külön van írva a detektív regény, ez arra is mutat, és erre konkrét szövegek is, szöveghelyek vannak a regényben, melyek arról szólnak, hogy a regény maga úgy működik, vagy a regény létrehozása oly módon történik, mint ahogy a detektív dolgozik. Tehát, hogy ugyanakkor ennek a műfajnak a metatörténete is az, amit olvashatunk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a címlapon található utasításokból talán fontosabb ez az aluljáró népkönyvecske jelzős szerkezet is, tehát hogy ugyanakkor, itt ugyanakkor azon mondom, hogy egy nagyon alacsony színvonalú, vagy hát nem tudom, ponyvaszerű szöveget olvasunk, és valahogy az olvasással szembesülve ez a két dolog, ez kioltja egymást is, szerintem a történet az végigolvasva talán éppen arról szól, hogy a szembeállítás a magas és az alacsony irodalomnak az egy tévedés, vagy ostobaság. Úgy gondolom, hogy ez a tanulság, ez kiszűrhető, itt tudom én, Jean Le Carréból is, vagy az Agatha Christieből is, de így a kirakatban van téve, és talán könnyebben megy. És úgy gondolom, hogyha valaki, aki úgy döntett valamikor ifjúságában, hogy csak kommersz szövegeket olvas, és ezek által lépre csalva végigolvassa ezt a szöveget, akkor bement a csőbe is, és elolvasott egy magas irodalmi szöveget, és éppen ez a tapasztalat, ami lebontja ezt a szembeállítást. Szerintem tanít olvasni erősen, így.
11: Itt én nem különböztetném meg a magas és alacsony kultúrát, és nem elsősorban a lengyel regény alapján, mindegyünk alapján. A lengyel gesztusát ugyanakkor én úgy értettem, úgy olvastam, hanem teljes mértékben úgy hatott, minthogyha ő megkülönböztetné, és emiatt súlyos lelkiismeretfordulást éhezne, és ezért a legmagasabb irodalmi gesztusait akarná egy általa aluljáróba alant helyezett műfajban megvalósítani, hogy mint egy saját alkotói gesztusát és egész írói teljesítményét így hitként beáldozza ennek a konvencionálisan föltételezett szakadéknak az áthidalására. Ezért gondolom azt, hogy a hipotézis, amit mondok, hogy a regénynek a kiinduló gesztusa az nem a bűncselekmény leírása és a nyomozása, hanem a nagy bumha alapított világmodellnek a kivetítése, és ehhez lett kehesve. Teljes hipotézis, amit mondok, még egyszer mondom, bizonyítani nem óhajtaná. Az én olvasatomnak egy lehetséges magyarázata ez, és ehhez lett kehesve egy olyan történet, amelynek elsősorban műfajisága lesz érvényesítve. Az én olvasatomban egyébként ez a rész a bűnügyi történet megoldása íróilag sokkal jobban sikerül, és sokkal jobban magával ragad, mint akár a filozófiai értekezés.

0: Tehát ennek a három szövegnek, és az előbb a Margocsi István utalt erre, mert én azt gondolom, hogy a problémát a kritikák is jelzik, hogy elsősorban, ha vannak, akkor ebből adódnak.
1: Én végtelenül sikerültnek és megoldottnak érzem a három réteg egybeszövését. Én úgy érzem, hogy az egy szerep, hogy ezt aluljáró könyvecskének nevezi Lengyel Péter. Azért írt szerintem detektív történetet, mert úgy érezte, hogy tud detektív történetet írni. Ez egy örömkönyv, minden szempontból örömkönyv. Örömét leli abban, hogy milyen új szavakat fedez fel vagy költ. Ezért is bíráltam némileg az angol fordítását, ami ebből alig tud valamit visszaadni. Úgy érzem, hogy számos ellentétpárt hoz fel mindegyik réteg, és ez mind a három rétege és mindegyik cselekmény szál valamilyen érdekes módon csomóra van kötve. Van is itt egy nagyon szép kifejezés, amit az egyik kritikusa írt egy hírlapi kritikában, nagyon ritka az ilyen. Tarján Tamás írta azt, hogy igen, találóan a szerző a macskát elegyíti a kővel, anélkül, hogy az egyesítéssel megszüntetné a különbséget. Nagyon találónak érzem, valóban egy olyan csodálatos mutatványt csinál Lengyel Péter. Amikor én széles olvasói sikereket értettem, akkor természetesen az értékes irodalmat olvasni szerető rétegeket értettem. Én éveken át mindenkinek ezt adtam ajándékba, és nagyon sikeres voltam ebben. Frissen nyugdíjba ment vidéki magyar tanárnő és titkárnő ismerősöm. Tehát nagyon sokfajta ember nagy élvezettel olvasta ezt a könyvet. Tehát úgy érzem, hogy kellő rásegítéssel ez a siker megteremtődhet. Akkor jelent meg 88-ban ez a könyv, amikor már az állami könyvkiadás nem volt mindenható, mikor kinyíltak a zsilipek, és nagyon sok értékes és értéktelen könyv megjelent, tehát a cím túltermelés megkezdődött. Olyan magánkiadó és magánügynökség azonban még nem volt, aki hajlandó lett volna azt a sok pénzt rákölteni a Macskakő című regényre, hogy igazán sikeressé tegye.
2: Hogy ilyen keletkezés történeti hipotézist akarnék mondani, akkor azt mondhatnám, hogy én úgy gondolom, hogy vagy úgy képzelem el, teljesen mindegy, hogy igaz-e, hogy a történet volt előbb ezekkel a csodálatos klasszikus legényekkel. Tehát ez, és a történet, úgy gondolom, hogy a történet szülte meg ezeket a csodálatos legényeket. Na most, szerintem a legutóbbi olvasásomban már nem az volt a probléma, hogy a másik két történet szálnak nem tudtam jelentést tulajdonítani, mert hát ugye az első kritikákban is szerepeltek az a gond, hogy tulajdonképpen miért van ott ez a kozmikus történet. Most úgy gondolom, hogy ennek a számomra továbbra is nagyon tetsző történet kapcsán egyszer a szerző megcsinálta azt, hogy minden történetnek mondásnak a problémája valóban mindig fölmerül a kérdés, hogy hol kezdődik. És egyszer megcsinálta valóban azt, hogy elment a nagy bumig, tehát ahonnan tényleg a KH-ig. Tehát mostani olvasásomban ez nem tetszett igazán, tehát hogy ez nagyon sokszor nem működik. Tehát ezt egyszer meg lehet csinálni, de már a második vagy harmadik olvasásra sem, amellett, hogy nem lehet többször megcsinálni, már az olvasások nem szaporítják a gyönyöröket.
0: És miért nem? Tehát, hogy amikor azt mondtad?
2: Nem tudom, hogy tehát ebben a történetben, ami, tehát mondjuk a Föld története 1896-ig, nem tudom, hogy ezen a folyamatos tudományos okból bekövetkező változások, vagy nem tudom, mik miatt teljesen esetlegesnek tűnik. És valahogy bár elvezeti a történetet 1896-ig, de mégsem, talán az egész erről szól, hogy ez a hosszú történet mégsem magyarázza meg a konkrét történetet. Talán ezért nem tudok neki jobban örülni. És a harmadik szál, tehát a nevelési regény, tehát amikor ez a beszélő a leánygyermekét tanítja, ez pedig úgy gondolom, hogy egyszerűen egy bizonyos fajta értelmezésnek a súlykolása folyamatosan. Tehát valóban úgy van, ahogy itt Török András Lengyel Péter Macskakövéről írt marginálja, egyik marginálájában volt, hogy tehát ez a fajta világkép a szélességnek, a becsületnek, a konzervatív és liberális eszméknek az együttélése, ez valóban nem múlik el. Ez állandó, csak talán ezt ki kell fejteni. És ennek a kifejtésnek, vagy ennek a tanításnak sem tudok most nagyon örülni. Hát ugye úgy gondolom, hogy a nyelvi kidolgozottságuk mind a háromnak nagyon jó össze is van szőve, de ebben az értelemben az előzmények kifejtésének és az értelmező következmények kifejtésének nem tudok annyira örülni. Még azt akarom talán mondani, hogy ugye nagyon sokféle nyelv van. Sokféle nyelv van ebben a szövegben, és például az egyik, amire rá tudok látni ebben a nagy kozmikus történetben, ugye háromszor vissza.

0: Ezért talán a régi magyar irodalomnak a nyelve, ahol világosan föl is ismerhető némely szöveggel tiszteleg a magyar nyelvű emlékiratok hagyománya előtt. És ugyanakkor mégis éppen ez a tisztelgés lepszerezi le azt, hogy igazából itt az történik, hogy megpróbáljuk a mai nyelven elgondolhatót lefordítani egy elképzelt régi magyar irodalmi nyelvre, holott úgy gondolom, hogy a nyelv teremtésének, vagy konkrétan az archaizálásnak az volna a feladata, hogy azon a nyelven próbáljunk meg gondolkodni. A többi nyelvállapotról ezt nem tudom világosan kifejteni, de mondjuk ez például egy olyan pontja volt, ami az általános tökéletes kidolgozottságon egy kis rést ütött bennem.
1: Érdekes, amit mondasz, mert ezen én is hosszasan gondolkodtam ennek a könyvnek a nyelvi purizmusán, amit általában elismerően szoktak mondani, és egy apró eset történt, amikor Szilassi Lászlóval beszélgettünk, hogy találkozunk a metrónál, akkor ő kiigazított a könyv szellemében, hogy a föld alattinál. És akkor én elmerengtem, hogy ja, igen, ez persze így volna, csak hát a nyelv mégis ilyen, tehát nagyon sok minden történik a nyelvben, ami nem kedvünkre való, mégis a nyelv így változik, és ezt otthonunknak érzünk, holott a könyv nagyon ellenszegülni akar, és ebben van valami direktsége. Újra olvasva a könyvnek, ez a nyelvvel szembeni merevsége, vagy szigorúsága, vagy ha tetszik, moralizálása a nyelvvel, ebben van valami számomra a korábbi olvasásokhoz képest furcsa ambivalens érzésem.
2: Hát én 94 óta nem olvastam újra, akkor 6 év után úgy éreztem, hogy bámulatosan kevés dolog vesztette érvényét. Egy újabb hatalmas változáson estünk keresztül, különösen a várossal való viszony változott meg jelentősen. Lengyel Péter azért választotta ezt a negyedet, az Eskütőri híd, az Erzsébet tér, az Erzsébet híd körüli régi belváros lebontásával kapcsolatban így érzéseit próbálta leírni, ez nagyon bonyolult lett az a mondat, elnézést kérek. Tehát ő valami olyan után sóvárog, ami régi volt és elpusztult már, nincsen már meg, de valami modernizáció miatt nincsen már meg. Tehát van benne valami modernizáció ellenes utálat, amit egy ilyen kacifántos módon próbált megírni. Sóvárog tulajdonképpen azután a város után, ahol nem csak leromlik minden, nem csak lerombolódik, hanem újjá is épül. Most akkor 94-ben újjáolvastam, akkor már egy olyan városban éltünk, ahol rengeteg minden épül. És ennek ellenére ez a kritikai élez, ez teljesen hitelesnek érződött. Én az ő világmagyarázó mondatait is nagyon szerettem időnként. A cselekményből kevésbé indokolt módon előbukkanak ilyen mondatok, hogy itt most idézem, hogy bonyolódik körülöttünk a világ, és összemegy, mint a mosásban. Mindennek mindenhez köze van immár. Ezek a refrénszerű mondatok, ezek is valahogy szorosra fűzik a könyvet. Én úgy érzem, hogy egy-egy nagyon konkrét társadalomkritikai mondat, de egy tucatra becsülöm csak az, ami 94-ben elavultnak tűnt, az egész az fényesebben csillogott nekem, mint 88-ban.
3: Amit Sanyi, te mondtál erről a nyelvi problémáról, ez számomra minden új olvasásnál egyhelyélesebben jelentkezik. Nagyon nagyha becsülöm a lengyel nyelvhasználatát és nyelvteremtését, ezt mondjuk egy fogalomba jöttem bele. Ugyanakkor ez a purhizmus, amit te mondasz, ami egyrészt számomra egy kedves és rokonszenves archaizáló hatást is hordoz, másrészt azonban számomra bizonyos sterilitás hatást is kelt, méghozzá valami olyan bonyolult képzettel tudnám ezt érzékeltetni. Minthogyha lengyel mondatonként írná a regényét. Nem azt érzem az egész regényen, hogy egy nagy egyéni nyelvi vízió csapódik ki cselekménybe, egyrészt, másrészt bekezdésekbe és mondatokba, hanem ennek az inverze zajlanék, nagyon szép, nemesen fogalmazott, gondos, súlyos mondatok állnak össze egymás mellé, és egyenként fogják meg egymás kezét, és úgy állnak össze. Ez az elemenkénti szerkesztés és összehakás az, ami a nyelvi szerkezetben szerintem megismétli az egész regény nagy szerkezetének hámosságát, ami szintén ilyen összehakottnak tűnik föl az én számomra. Ennek egyrészt megvan az a hatalmas előnye és erhénye, hogy a mondatok tényleg elismerést érdemlően magával hagadóak. Kiváltképpen magával hagadóak, mondjuk így köznyelven így hangulatfestő, atmoszférateremtő elhelyük folytán. Ez kb. Ugyanaz, mint amit az előbb elhajizáló tendenciának próbáltam körülírni. Ugyanakkor azonban nem mutatnak föl én számomra egy olyan nagy szintetikus nyelvi víziót, amelyben teljesen együtt lenne és egységes stílusban lenne jelen a nagybum, a kislány, a csavargó, az utcalány és a detektív a múlt század végi eskütéhen. Azok a stilisztikai kiütközések, amiről Szilassi Laci tett említést, amiről te, Sanyi, tettél említést, ennek a tendenciának a szélsőséges megnyilvánulási formái. Amikor ez a hangulatteremtő szándék kinyúl egy másik nyelvi birodalom felé, például ez az archaizáló, a most már tényleg imitatíve archaizáló a régi magyar birodalom felé, és onnan beemel stíluselemeket, de stíluselemeket emel be, nem pedig nyelvben való világlátást, vagy valami hasonlót.
0: Nagyon érdekes tapasztalatom volt, most nekem utoljára olvastam a szöveget, hogy a saját eredeti példányomhoz nem tudtam hozzáférni, valaki éppen olvasta, és emiatt könyvtári példányt kezdtem el újraolvasni, és húzogattam alá. És gondoltam, majd átvezetem az új könyvbe, nem volt mit átvezetni. Tehát, hogy ugyanazokat húztam alá most egy másik szűz könyvben, mint 89-ben. Nem tudtam eldönteni, hogy örüljek-e neki, vagy ne örüljek.
1: Ez roppant érdekes, amit mondasz, mert valójában tényleg azt hiszem, hogy ez az újraolvasás kérdés, ez legalábbis bennem másképpen történt, és ezek a dolgok, hogy Török András is azt említette, hogy ő úgy gondolja, hogy néhány mondat változott meg, talán, hogy ennek a társadalomkritikai ére változott meg. Én meg, nekem az egész könyve, és ez nem értékítélet, de mindenképpen a könyvnek a jellegét megmutatja, hogy én ezt nagyon erőteljesen 89 előtti könyvnek gondolom, mégpedig azért, mert az egész regény személyiség felfogása történelemhez, nyelvhez való víziójában ott van ez az őrzésre. Ugye a történelemről is azt mondja, a városról is, hogy nekünk az utcák nevét topográfiai pontossággal tudnom kell, meg kell őriznem, és ezáltal ezzel a nominalizmussal, mint egy nem mondani azt annak, ami azt mondja ez a hivatalosság világa, ez már egyben ennek a világnak a megőrzéséről is beszél. Holott maga a történet viszont ez kell tudomásul vennünk 89 után, hogy az utcákat így és úgy keresztelték, a történet az nem intézhető el, ahogy a elbeszélő szómalának határozott morális instanciái és határozott morális ítéletei vannak erről a hanyatlás történetről, holott hát hanyatlik, épül, romlik, és ez a történet. Tehát igazából ennek a könyvnek ez az őrzése berendezkedett nosztalgiája, ez számomra 89 után derült ki, vagy a mai olvasat számára, de kicsit meg is lepődtem, hogy ez egészen másképpen szólt, ennek a pátosza jóval erőteljesebb volt, mint ma, hogy így ez a világ így átlátható, elrendezhető. De nyilvánvaló, hogy ebben különbözőség van közöttünk.
2: Mikor 88-ban először olvastam a könyvet, akkor úgy éreztem, hogy ez egy korábbi korszak összefoglalása ez a könyv, és úgy éreztem, hogy furcsa módon a sors valamilyen, tehát Eszterházy Péternek a termelési regényét azt korábban íratta meg a szerzővel, mint ahová tartozott, és ezt a könyvet pedig későbben szülte meg. 91-ben, amikor újraolvastam, akkor már egészen mást éreztem benne, ugyanazokat tartottam érvényesnek, de valahogy beleillőnek éreztem egy nagy művelődés-szociológiai trendbe. Én úgy érzem, hogy a világművészetét szemlélve a nagy formalista inga, az megindult tulajdonképpen a szép és a melódia és a cselekményesség felé. Zenében lehet nagyon erősen ilyesmiket érezni Philip Glass, vagy John Adams, vagy Luciano Berio zenéjében. És én érzek a világirodalmában egy ilyen vonulatot, és úgy éreztem 94-ben, hogy már 88-ban is annak lehetett előhírnöke Lengyel Péternek ez a könyve. Tehát én úgy érzem, hogy az olvasásnak új reneszánsza jöhet el most az igényes irodalmon belül, az igényes irodalmat szerető olvasók körében, még egyébként egyetemesen nyilvánvalóan hanyatlik az olvasás sajnos, és ezt semmiféle állami vagy magáneszközzel megállítani nem igen lehet, vagy nagyon nehéz. Tehát ezen belül, az értékes irodalmon belül a történet és az komoly zenén belül a melódia az visszatérőben van. És ezért én 94-ben érvényesebbnek és modernebb könyvnek éreztem Lengyel Péter könyvét, mint 88-ban.
0: Nagyon érdekes, hogy nem a betöréssel foglalkozó részekben visszatérő motívum két állandó téma, a tény és a szavak. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, tehát szerintem ezt a kettőt elég nehéz együtt tartani. Tehát például a 65. oldalon van ez azóta némiképp elhíresült idézet, miszerint azt színleltük, hogy a létezés egyetlen rendezett mese, ahol a rosszakat felírják és a jók csillagos ötössel mennek haza. Tudnélik, azzal színleltük, hogy a nyelvet használjuk, és az abban foglalt valóság képzeteinket rávetítjük a valóságra. Na most, hogyha ez itt ilyen világosan el van mondva, hogyha a nyelv által való meghatározottságunk az titkolhatatlan, akkor tulajdonképpen nincsenek tények, vagy talán abban az értelemben, ahogy itt próbálnak hinni benne, nincsenek. Tehát, hogy ezek a tények ugye csak ebben a nyelvben léteznek. Na most ez egy nagyon érdekes dolog. Folyamatosan visszatér, és folyamatosan visszatér az a mondat is, hogy ezek persze csak szavak. Na most, hogyha nyelv által vagyunk meghatározva, akkor a szavak sokkal inkább vannak, mint a tények. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és nagyon érdekes ennek a mondatnak az utóélete is. Tehát az idéztem mondat az a ugye a történetesség egyik zászló vívőjeként elkönyvelt Darvasi Nem jelentéktelen a Zord apa vagy a Werner lány hiteles története című szövegének a mottója, ami hát némiképp átírja azokat a képzeteket szerintem, amit a történetességről gondolunk. Tehát például az jutott eszembe, teljesen hipotetikus az ügy, hogy ugye többé-kevésbé elfogadott vélekedés a Balossa Péternek a filmről szóló tanulmánya után, hogy hát ugye a mészei próza is egyáltalán a legújabb vagy újabb magyar próza vissza fog térni a történethez. De most határozottan úgy láttam, hogy ezt a szöveget olvastam, meg véletlenül a legutolsó mészőket, hogy úgy tűnik, hogy hát mészőnél egyáltalán nem, hanem a nyelv által meghatározottság az retorikai és grammatikai érdeklődésbe vitt, és a történet visszatérésében pedig valóban centrális jelentőségű ez a szöveg. Éppen ezzel az átgondolatlanságával, vagy egyszerre két álláspontot képviselő voltával. Nem véletlen, hogy a Darvasi ezt a mondatot idézte talán.
1: Én meg egy másik mondatot akartam idézni, amit talán ezt a vitát vagy beszélgetésünket előre mozdítja, és eznek az újraolvasási tapasztalatomról is számot ad, amit már Szilasi az elején felidézett valamennyire, és én 89 előtt így olvastam a könyvet, ahogy Dajkát jellemzi, konzervatív és nyitott. És ez a detektív történetnek a két hősére, vagy főként a detektív hősére, és az elbeszélő magatartása a századforduló világával, igen. Most viszont rémülten tapasztaltam, hogy a elmélkedő részekben és a nevelési részben az apa elbeszélő, aki ennek a világnak a teremtője és fenntartója, ez konzervatív és rigid, vagy rideg, mindenről tudja, hogy merre hány centi, és elmondja, hogy mennyi, és ettől megrémültem, hogy hogyan, miközben nagyon egyetértettem nagyon sok apai elvben és a történelmről mondott elveiben, hogy igen, igen, igen, bologattam, de hát nagyon megmondja az igazságot.
2: Balassa Péter, említetted az előbb, Balzaki panorámát említ a macskakővel kapcsolatban, és ezzel én mélységesen egyetértek, egyet tudok érteni. Nem beszéltünk még az egyik legnagyobb vívmányáról a könyvnek, a címéről, vagy erről a fantasztikus metaforáról, hogy én úgy érzem, hogy a macskakő, mint metafora, aminek ugye 6 oldala van, és azért ezt folyton fordítják, hogy mindig újnak tűnjön, és ez az idő változásának egy csodálatos metaforája a könyvben. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan jelentős metafora a magyar irodalom történetben, mint talán túlzásnak tűnik, de hogy mint a disznófejű nagyúr, vagy ilyen fontos, bár a sokkal békésebb és sokkal humorosabb metafora. Van egy stiláris finomsága a könyvnek, ilyen, gyakran él egy ilyen utánvetett jelzővel, ami ugye tulajdonképpen a francia nyelvnek egy jellegzetessége. Tehát ilyen pont, hogy vizsgálóbíró különleges. Vagy az egyik Király utcai macskában ő ült a kasszírnő trónusán, lenti világnak tetején. Tehát így utánvett dolgokat, és a Macskakő című metaforát azt ő így magyarázná, miközben ezt a kritikát írtam a könyvről, és kedvem támadt ilyen Lengyel Péteri módon fogalmazni, és így írtam a Macskakőről. A Macskakő jófajta gatyakorc regényt jószorosra húzni.
1: Semmiféleképpen nem szeretném összefoglalni a beszélgetésünket, amiben érdekes értékhangsúlybeli különbségei voltak, de nagyjából az is látszott, hogy azon a körön belül maradtunk, hogy egy fontos könyvről tudtunk beszélgetni.
4: Az Irodalmi Szerkesztőség műsorát hallották Lengyel Péter Macskakő című regényéről. A beszélgetés résztvevői voltak Margocsi István, Szilasi László és Török András. A műsort Mészáros Sándor vezette. Közreműködött Kaszás Gergő. Rendezte Zoltán Gábor. Szerkesztette Bán Magda.
5: A felvétel 1995-ben készült, és legutóbb egy évvel később, november 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Hány óra lehetett, amikor megérkeztek?
1: Nem tudom.
0: Bemutatkoztak? Mondtak valamit? Jövetelük céljáról sem beszéltek?
1: Nem.
0: Nem látta rajtuk, hogy félnek?
2: Lehetetlen, hogy nem vette észre.
0: Kérték a segítségét. Nem azért mentek magához, hogy elrejtse őket?
1: Nem tudom.
0: Megmondaná nekünk, mit érzett?
1: Nem tudom.
2: Hallotta a lövéseket? Hallania kellett!
0: Szólaljon már meg!
2: Hallotta a lövéseket?
1: Nem emlékszem.
2: Bántották? Alkalmaztak erőszakot magával szemben? Fenyegették? Megütötték? Ha?
0: Lövdösték talán?
1: Nem emlékszem.
2: Emlékeznie kell? Ne játssza meg itt az elme háborodottat!
0: Az egész szörnyűségnek maga az egyetlen túlélője. Egyébként mindent tudunk. A legapróbb részlet is világos előttünk. Magát csak azért kérdezem ilyen részletesen, hát ha sikerül valamilyen mentő körülményt találnom.
1: Nem emlékszem semmire.
2: Azt tudja. Azt tudja, hogy hány éves?
1: 64.
2: Na, akkor arra is emlékszik talán, hogy mivel vádolják? Na!
3: Na, amíg most sem vagy álmos, úrfi. Itt helyen lefeküdnődöm, gondolod? Bizony az egerek is alszanak már. Na, jó, kapsz a vacsorámból még egy katonát. Úgy sem ettem meg. Nem jó a gyomrom, szerencsédre mi? Ha ez így folytatódik, egészen kigömbölyödsz. Na, nesze. Ez az utolsó. Nézze meg az ember. Éppfél is elmúlt, ez meg itt csak tömi a beli. Fákosztos vagy, úrfi? De legyen. Zavarjanak ki az esőre. Pedig megérdemelnéd. Mi az? Most mit bámulsz azzal a súnyi szöveddel? Fogjál magadnak egeret! Ne ide járj hozzám zabálni.
1: Ne, még ő van megsértődve. Tűnni is a vackodra egy-kettő, te olyat rúgod beléd. Tudod mit, úrfi? Ullak. Inkább olvasok, ahova is tettem a szemüvegem. Hát az előbb még itt volt az asztalon. Hol a francba?
3: A végén még nem tudom. Én a fenébe is nem tudok, hol. Na, jó van, megvan, na. Most már nem érdekelsz. Tőlem akár... Előbb megnézik a rádiót.
4: A merénylet áldozatai között számos kisgyermek, öreg. Két terroristának sikerült elmenekülnie, de a rendőrség...
5: Darabot írt, regényeket írt, novellákat, karcolatokat, humoreszkeket és irodalmat.
3: Micsoda szemét műsorokat tudnak ezek adni még ilyenkor is.
1: Mit gondolnak? Akadémikusok üldögélnek hajnalig a dobozok mellett? Hey. Naplopószarházi banda. Kimenjek még. Na hiszen az eső elvackor hajnalig. Kinézek. Hát ott találok melléd valamilyen elázott kóbor menyasszonyt, úrfi. Legalább nem kényeztetlek tovább. De több katonát már nem kapsz, úgy készülj. Jövök, ne félj! Visszajövök!

0: Hé! Hey! Magukat! Látom, hogy ott vannak! Jöjjenek csak ide! Jöjjenek, ha mondom! Na, mi lesz? Süketek! Kifelé onnan a kurva istenit! Na, mozgás, mozgás! Ja. Csak ketten vannak. Kicsodák maguk, halljam.
1: Kérem, mi csak...
0: Szépségem. Csak nem ilyen esőben akartatok kettyinteni egyet a fiúddal.
2: Ne pofázzon, öreg.
0: Önérzet, az van, látom, dögivel. Mi a francot csináltatok itt?
3: Hány óra lehetett, amikor megérkeztek?
0: Nem tudom.
3: Bemutatkoztak? Mondtak valamit? Jövetelük céljáról sem beszéltek?
0: Nem. Mi a francot csináltatok itt? Most járjon a szád gyermekem!
1: Ne váltson minket, kérem! Ígérem, mire hajnalodik, mi már nem leszünk.
0: Hát persze, hogy nem. A rendőrséggel lesztek. Ha nem vettétek volna észre, ez egy gyár. De nem lehet engedély nélkül belépni. Főleg éjjel nem.
4: Mi nem loptunk el semmit.
0: Nem, mert nem volt időtök. Azt gondoltátok, a hülye éjjel jön, majd szarik kijönni ebben a rohadt esőben. Mászunk át a kerítésen, szedjünk össze néhány holmit, aztán holnap adjuk el. Így volt, vagy nem így volt?
2: Így volt.
3: Nem látta rajtuk, hogy félnek?
5: Lehetetlen, hogy nem vette észre.
3: Kérték a segítségét? Nem azért mentek önhöz, hogy elrejtse őket?
0: Nem tudom. Így volt, vagy nem így volt?
2: Így volt.
1: Miért mondod ezt?
4: Tolvas!
2: Így volt, uram. Valóban nem számítottunk arra, hogy ebben az esőben... Nagyon szegények vagyunk. Nincs lakásunk, se tudja. Kérem, ne adjon fel bennünket a rendőröknek. Nemrég házasodtunk. Mi semmi...
0: Kérem... A papírokat. Igazolják magukat.
2: Nincsenek papírjaink.
0: Értem. Már csak arra lennék kíváncsi, mivel akarnak még megetetni. Hülyének néztek! Na jó, gyerünk majd a rendőrségen, előszeditek a papírjaitokat, nyavajások, új ház!
1: Kérem, ne! Higgyen nekünk! Nem akartunk lopni! Semmilyen rosszban nem sántikáltunk!
0: Mi csak! De mi?
4: Vigyázzon a legbe, hogy felség!
0: Állsz meg rögtön! Szétverem a fádot! De! Szerint, strici! Hát hogy képzelted? Itt hagyod nekem a csajt? Mire létszersz? Jó, még az én lábaim. Meg amint látod, ütni sem elejtettem
1: el. Maga rohadt vénállat!
2: Érzik a szám.
0: Fékezz, kicsikém! Eltévesztetted a házszámot. A cimborád egyelőre örüljön, hogy nem a rendőrök verik, igaz, haver? Te mi a dörgés?
4: Engedjen a karomat!
2: Ígérem, hogy nem fogok megszökni.
4: És köszönöm.
0: Köpök az ígéreteidre. Óriási ötletem van. Most szépen hármasban elmegyünk a rendőrségre.
1: Nem egyezhetnénk meg. Nem lehetne, hogy...
0: Hogy tudnánk megegyezni? Pénzed van.
1: Tudja, hogy nincs.
0: Hát akkor meg mi el is tett akar?
1: Reggel elhozzuk. Mennyit kér?
0: Reggel?
1: Elhozzuk.
0: Hát engem teljesen hülyének néztek. Ha most elengedlek benneteket, az életben nem látjuk viszont egymást.
1: Miért nem? Kérem szépen.
3: Megmondaná nekünk, mit érzett?
0: Nem tudom.
1: Miért nem? Kérem.
0: Üzletet persze köthetünk. Nem vagyok én még olyan öreg. Te meg amúgy sem látszol túl válogatósnak.
4: Te semmit, a kurva!
0: Lássam a testtel, barátocskám. Még egy ilyen mozdulat is szétkocsantam azt a gyönyörű pofádot a falon. Én nem hívtalak benneteket? Nem én akartam üzletet kötni, hanem a csajod? Téged senki sem kérdezett. A kislány, megértettél?
1: akkor elenged bennünket, ha...
3: Akkor el... Ha...
2: Nem, ezt nem teheted. Inkább...
6: Inkább?
2: Nem,
6: inkább a rendőrség? Dehogy. Azt hiszitek, nem vettem észre rögtön, hogy valami baj van a fületek mögött? Bejöttetek kéhel a gyárba, rabom? Akkor mi van? Lopást nem lehet rátok bizonyítani, szabásértés, minimális büntetés. De ti nagyon féltek. Így van. Nagyobb balhé.
1: Igen, félünk, de ne faggasson. Rendben van.
6: Na.
1: Hol akarja? Itt? Megküldjem a pocsolyába?
6: Ugye, hogy képzeled. Hát itt hideg van, és esik az eső. Ti is teljesen elásztottok. Bemegyünk hozzá. Ott megmeregedtek, megszárítkoztok. Lebonyolítjuk az üzletünket, aztán elmehettük. És hajnalodik. Reggel el is feledkezünk az egészről. Rendben?
2: És én? Velem mi lesz?
6: Ne aggódj. Két szobám is van. Majd játszol addig a macskámmal. Lesz az úrfinak egere. Na, menjetek előttem. Aztán ne próbálkozzatok meg semmivel. Ajánlom. Urfi! Ci. Vendégeket hoztam. Jöjjetek le és szárítkozzatok. Vessétek le a kabátotokat. Te a blúzodat is leveteted rögtön. Hát ha akarod.
1: Miért csinálja ezt velünk? Meg akar alázni bennünket. Van magának családja, lánya, unokája.
6: Rohadt vagyok, mi? Szemétvén kénc. Nem érdekel a véleményetek. Életemben nem volt dolgom kurvákkal.
1: Én nem vagyok...
6: Tudom, nem fejeztem be. Elnézem ezeket a suhancokat. Cserélgetnek benneteket, mint a szaros gatyáikat.
2: Nona.
6: Ti meg mentek egyiktől a másikhoz. Hát most én is beszállok, galambocskám. Nem olyan nagy dolog az. Gyorsan túl leszünk rajta.
1: Undorodom magától.
6: Gondoltam, hogy nem vagy szerelmes belém. Nem számít. Az a lényeg, hogy rendesen dolgozz.
1: Ha hozzá mer nyúlni...
6: Akkor mi lesz?
2: Ha hozzá nyúl, megölöm.
6: Alaposan kicombosodtál. Hallod, Urfi? Fenyeget az egér, a vendég. Hát jó. Akkor telefonálom.
1: Ne tegye. Te meg ne szólj bele, meghűltél. Mit akar, Tata? Elég, ha levetem a blúzomat? Tessék. Bámészkodja ki magát. De legyen elég ennyi.
6: A szentségét. Nem hiszek a szememnek. Hú. Micsoda meleg, apa. Akarod, még fizetek is érte? Van nálam.
1: Menjen a francba! A markában vagyunk, de ez nem jelenti azt, hogy...
6: Elég a gatyázásból! Jössz velem a másik szobába!
2: Állj, nem is jól!
6: De meg ne ugrálj, mert megint pofán váglak! Gyere, ajánlom, hogy ne ellenkezz! Gyere!
1: Gyere! Ne
2: engedj el, mert szétlövöm azt a mocskos fejét!
1: Tedd el! Elment az eszed! Ne hadonász, tedd el!
5: Nem látta rajtuk, hogy félnek? Lehetetlen, hogy nem vette észre. Kérték a segítségét? Nem azért mentek önhöz, hogy elrejtse őket?
6: Nem tudom.
1: Tedden! Elment az eszed! Te ne hadonász, Tedden!
3: Szól. Van pisztoly is.
6: Ez már igen.
2: Amint látja, most én mondom, elég a gatyázásból.
4: Álljon oda a fal mellé!
2: Te meg vedd fel a blúzodat.
1: Most azután benn vagyunk a pácban, te állat! Eljátszod itt a féltékeny szeretőt. Ez már fegyveres rablás lesz. Gratulálok.
2: Te van szarva, képes lettél volna aláfeküdni ennek a vén majomnak?
1: Mit akarsz, rendőröket vagy? Aj, Istenem!
2: Még pár órát kell átvészelnünk hajnalig, aztán bottal üthetik a nyomunkat.
6: Ezt nem hozzák meg szárazon. Annyit megjósolhatok.
2: Maga csak maradjon ott szépen, Tata, ahol van. Ne izguljon, semmi bántódása nem esik. Ha világosodik, elmegyünk. Addig majd csak el leszünk valahogy. Nem?
6: Honnan van pisztolyod?
2: Van. Ha jó lesz, itt hagyom magának. Szeretné, na? Emlékbe.
6: Ne pimaszkodj, te taknyos.
1: Hagyd az öreget. Mennyi az idő?
2: 3:30. Van még vagy 2 óránk. Van valami kajája, Tata?
6: A táskámban.
2: Tegye az asztalra. Na ne kapkodjon, Tata! Csak nem ideges. Megsukhatom, én az vagyok. Még félreértem is agyon találom lőni. Sajnálnám azt a becsületbe megőszült cuki fejét.
6: Te hülye búzi.
2: Téved. Én tényleg ennek a lánynak a férje vagyok.
6: Ugratsz megint, mi? Könnyebb a fázol kezedben a pisztolya.
2: Kérdezze meg, ha nem hiszi.
1: Tényleg a férjem. Sajnálom, öreg, hogy így alakult. Maga volt a hülye. Nem akartuk bántani. Nem vagyunk mi.
6: Nem haragszol.
1: Ne adjuk. Fáradt vagyok. Álmos vagyok. És félek.
6: Mitől félsz?
2: Ne pofázz ki már mindent. Aludj, ha fáradt vagy. Majd én vigyázok, hogy az öreg rád nem ásszon.
1: Hagyd már ezt!
6: Erről úgy megszédültem. Azt hittem, szóval másoktól is hallottam olyan eseteket. Hát én
1: adja,
6: is.
1: Öreg. Nem kell ez.
6: Segíthetek valamiben. Hogy látom, bajban vagytok.
2: Majd még pont maga. Maradjon csak békén, semmi köze hozzánk. Mit akar mindenáron befurakodni az életünkbe, mi?
6: Nem akarok. A lány lefeküdhet a másik szobában, ha akar. Van ott pokróc a széken.
2: Bemehetsz aludni, ha...
4: Ennyi, az isteni...
6: Vol pisztolyot, vihacskám! Nem állt ez jól neked. Meg bevallom, tartottam is attól, hogy a végén elsütöd. Golyók is vannak benne. Fiacskám, rosszak az idegeid. Ne! Maradj csak ott!
2: Le kellett volna lőnöm magát. Miattad van ez is.
6: A szalonna bőrt. Majd Urfinak add oda. Azt nagyon szereti. A kislány bemehet aludni a másik szobába.
1: Futni hagy. Most magánál a pisztoly.
6: Futni? Futni hagylak. Úgy se lenne benne sok örömöm. Meg neked se bennem. Meggondoltam, ha tudni akarod.
1: Rendes ember magatata.
2: Borulj a nyakába, ha annyira szeretem.
1: Maradj nyugton! Teljesen kikészültél. Neked kéne aludnod.
6: Ki az Isten csöngetett ilyenkor?
2: Maradjon!
6: Ne ugrálj, fiacskám! Lehet, hogy ellenőrzés.
1: Ne menjen ki, kérem!
6: Nem foglak kiadni benneteket. Bízhattok bennem.
1: De nagyon kérem.
6: Nincs félnivalótok.
1: De van.
6: Nekem ki kell mennem. Értsétek meg, nekem ez a dolgom. Engem ellenőrizhet.
4: Ne menjen ki.
6: Mondtam, hogy ne ugrálj. Menjetek át a másik szobába, ha...
2: Ki tudunk úgy nézni, hogy ne vegyenek észre bennünket?
6: Majd én. Várjatok itt. De előbb bezárom az ajtót, nehogy kilógjatok. A másik szobából a kapura látni. Majd én átmegyek.
1: Ha ők, akkor végünk.
2: Az nem lehet. Már csak pár óra van hajnalig. Nem lehet, hogy az utolsó pillanatokban...
1: Gyere ide! Szoríts magadhoz, nagyon félek. Jól pisilni kell. Te, nagyon félek.
2: Az Isten itt. Jöhetne már az öreg.
1: Minden jóra fordult volna. Nem rossz ember.
6: Három férfi van kint. Nem tudom.
2: Ők azok.
1: Van itt hátsó kijárat.
6: Nincs. Az ablak is az utcára néz. Ismeritek őket?
2: Most ne kérdezzen. Kérem, adja vissza a pisztolyomat.
6: Ne kapd a fiacskám. Maradjatok itt. Majd én beszélek vele.
1: Engedje be őket. Könyörgöm, kérem. Mindent megteszek.
6: Maradjatok már, veszteg. Ide nem lehet csak úgy bejönni. Bízzatok bennem.
2: Tata, adja vissza a pisztolyomat.
6: Mondtam már, hogy maradj, veszteg. Itt az orrhatnak. Nyomják, mint süket a csöngőt. A kurva anyátokat hagyjátok meg. Na, megadok én neki. Kik maguk?
7: Jó estét.
6: És mit akarnak?
7: Jó estét.
6: Mit keresnek itt ilyenkor?
7: A vendégeit keressük.
6: A maguk részegek. Ha nem tágulnak, azonnal rendőrt hívok. Megértették?
7: Azt nem ajánlom. Nyomozók vagyunk.
8: Na, nyissa már ki a kaput.
6: Igazolja magát.
7: Ne legyen nevetséges.
6: Igazolják magukat. Hallották?
7: Nyissa a kaput, mert mi fogjuk kinyitni maga helyett.
6: Azt szeretném én látni.
7: Nem ajánlom a próbát. A fiúk nagyon hirtelen haragúak. Még föltalálják lökni magát. Öreg, magával semmi dolgunk. Tudjuk, hogy itt bujkál valahol egy fiatal nő meg egy férfi. Nekünk csak ők kellenek.
6: Jöjjenek vissza reggel. Akkor majd tárgyalunk. Jó éjszakát!
9: Na, mit csinálnak?
7: Ne bánj, ne patkoljon. Hozzá ne nyúj.
10: Ott futnak a rohadtak. Gyere!
7: Ne, én maradok az éjjeli őrrel.
10: Igyekezz már óvatosan, mert pisztoly van náluk. Jó, ha meglátod őket, azonnal lőhetsz. Itt úgysem hallja senki.
7: Na, öreg. Gyere. Gyere. Gyere szépen. Majd itt lepihensz. Anyád. Zabáltál eleget.
10: Na. Ez sikerült, főleg?
7: Jó van. Gyorsan ment. És a másik hol van?
11: Elszórakozik egy kicsit a csajjal.
7: Nem erről volt szó. Menj és mondd meg neki, hogy nem szexpartira jöttünk ide, meg azt is mondd meg neki, hogyha 5 percen belül nincs itt lelőröm, mint egy kutyát. Értetted, amit mondtam?
11: Rettem van, főleg.
10: Értettem. Azonnal jövünk.

0: Készen vagytok?
1: Készen. Csak még egy kicsit elszórakoztunk, neki meg már úgyis mindegy volt,
0: kus. Nem? Ezért még számolunk. Ne felejtsd el.
1: Mi rosszat tettem? Csak nem fog egy ilyen kis szajha miatt.
0: Azt mondtam, hogy fog be a pofádat. Majd megtanítalak, hogy máskor azt csinálod, amit mondok. Világos?
1: Világos, értem, főnök.
2: Mit csináltok velem? Hogy képzelik? A rendőrség... Maguk nem is nyomozók.
0: Jaj, milyen bölcs öreg ember. Nem vagyunk nyomozók. És jelent ez valamit?
2: Fáj a fejem. Leütöttek.
3: Figyelmeztettük, hogy ne herciáskodjon, öreg. De magának beszélhet az ember.
2: Csodálkozom. És mit akarnak?
0: Patkányírtók vagyunk. Ez a becsületes szakmánk. És képzelje, éjszaka dolgozunk, mint maga. Hogy mit akarunk? Más semmit. Két patkány surrant be ide. Nagyon szemtelen két kis patkány. Nos, nem látta őket?
2: Nem értem, miről beszél.
0: Hogy miről? Két kicsi patkányról beszélek. Egy hímről, meg egy nőstényről. Nem látta őket?
2: Nincsenek patkányuk. Semmilyen patkányuk.
3: Helyes, jól beszélt, Tata. Már nincsenek.
1: Csak két döglött patkány van.
0: Hát igen. Ez a mi munkánk. Szigorú, kegyetlen meló. Nem is fizetnek meg bennünket rendesen, na mindegy. Az ember a hivatását úgyse pénzér.
2: Mennyi az idő? Sokáig nem voltam egy szemnél.
0: Hallott lövéseket?
4: Hallotta a lövéseket. Hallania kellett. Szólaljon már meg. Hallotta a lövéseket?
2: Nem emlékszem.
0: Hallott lövéseket?
2: Miféle lövéseket?
0: Mondtam, hogy kinyírtunk két patkányt az előbb.
2: Pisztolyjal. Patkány.
3: Igen, ez benne a sport. Ahogy cikázik a rémült pofájával. Ide, oda, ide. Felbukik.
1: Mind azt hiszi, hogy nem találjuk meg. Aztán, hogy nem találjuk el. A sunyi kis patkányai.
0: Szóval, nem voltak vendégei, öreg?
2: Nem, senki.
0: Senki?
2: Senki se volt.
0: Senki. És az a női cipő az ágy mellett? Há? Hogyan került ez ide, mi?
2: Hát.
0: Nőket hord be éjszakánként.
2: Nőket? Miért kérem? Maguknak semmi közük hozzá.
0: És itt hagyják a cipőjüket.
2: Itt? Mert hogy esett az eső?
0: No. Puha az orra, öregem. És mondja maga, a féllábú nőket szereti? Mert ő nincs itt a kicsike cipellőcske párja.
2: Elkeveredett. Biztosan az ágy alatt van. Megnézze!
0: Ne! Vagy valakinek a lábán van a cipellőcske, nem? Öreg, na, volt vendéged ma?
2: Nem volt. Senki.
0: Jó. Rendben van. Te most kimész, megnézed, van-e a lányon cipő?
3: Igen.
0: Ha mind a két lábán van, akkor megúsztad, öreg. De ha csak az egyiken...
3: Megyek, főnök, megyek.
2: Maradjon.
0: Na. Jól van. Szóval mégis volt látogatód, mi? Két kicsi pimasz patkány.
2: Egy fiatal házas pár volt itt. A hölgy le akart pihenni, akkor rúghatta le a cipőjét.
5: Ismerted őket?
2: Nem.
1: Hazudsz! Akportás.
5: Ne pofázz majd akkor, hogyha kérdezek, jó?
0: Öreg, bajban vagy. Be akartál csapni.
5: Nem?
0: Bántották?
5: Alkalmaztak erőszakot magával szemben? Fenyegették? Megütötték?
0: Lögdösték talán.
2: Nem emlékszem.
0: Emlékeznie kell. Ne játssza meg itt az elmeháborodottal. Az egész szörnyűségnek maga az egyetlen túlélője. Egyébként mindent tudunk. A legapróbb részlet is világos előttünk. Magát azért kérdezem ilyen részletesen. Hát, ha sikerül valamilyen mentő körülmény talán.
2: Nem emlékszem semmire.
5: Be akartál csapni.
2: Kegyelmezzenek. Kegyelmezzenek. Öreg ember vagyok. Ígérem, nem láttam semmit. Semmit az égvilágon, semmit, senki.
5: Jó, hát ez természetes.
2: Ne bántsanak.
5: Hát ezt majd még meggondoljuk.
0: Hazudós vagy, és ez veszélyes, tudod? A végén még azt hazudnád a rendőröknek, hogy mi...
2: Esküszöm, nem! Esküszöm, vágják inkább a nyelvemet!
5: Még sor kerülhet rá.
0: Öregem, te félsz. Te be vagy tojva. Hát olyan ijesztősek vagyunk mi. Most mondd meg őszintén, hát mi van rajtunk olyan ijesztő?
2: Játszanak velem, mint macska az egérrel.
0: Patkánnyal. Nem érdekes, mi?
5: Na jó, rendben van, öreg. Kapsz esélyt arra, hogy életben maradj. Van használható szerszámod, ásóra meg kapára gondoltam.
2: Kint van.
5: Nagyon jó, éppen kint kell. Te fogod bekaparni valami gödörbe a döglött patkányokat.
2: Én kérem.
5: Jó, hát nem fontos, öregem, megcsinálhatják a fiúk is, ha nem akarod. De hogy ne kelljen kétszer dolgozniuk, rögtön oda kaparnak téged is amazok mellett.
2: Megyek.
1: Gyerünk is, öregem.
2: Megyek, és hozom a szerszámokat.
5: Menjetek is vele. Még eltéved a sötétben. Hé, te várj egy kicsit.
3: Igen, tőlem.
5: Ne bántsátok az öreget. Megértettél?
3: Csak nem fogod életben hagyni. Nagy hiba lenne. Főnök.
5: Ez bízd rá, jó? Ti csináljátok, amit mondtam. Nyom nem maradhat utánuk. Az eső nekünk dolgozik. Mire hajnalodik, kész kell lennetek. Megértettél, világos?
3: Készen leszünk. Majd ásunk mi is.
5: Vigyázz, a zsebeket ne felejtsd el kiüríteni.
3: Igen?
5: Irat nem maradhat náluk.
3: Nem.
5: Egy pisztolynak is kell lennie valamelyiküknél. Azt se felejtsétek ott. Kár lenne.

0: nem tetszettek igazán. Maguk közönséges gyilkosok.
1: Na most válaszolhatsz neki.
2: Na.
3: Naj, ne! Ne! Ne!
1: Ezt tudod, miért kaptad, Tata? Mert azt mondtad, hogy közönséges gyilkosok vagyunk. Nem vagyunk közönségesek. A szakma művészei vagyunk. Világos? Előlünk még senki nem menekült el. Világos? Soha nem esik ránk egyetlen fénycsöp sem. Láthatatlanok vagyunk. Még a kiirtott patkányainkat sem tudják megtalálni. Nem is létezünk. Megértesz? Nem is vagyunk. Hogy? Hajam. Maguk nincsenek is. Na, maguk nincsenek is.
3: Maguk nincsenek is.
1: Maguk.
2: Maguk
4: nincsenek.
3: Maguk nincsenek.
4: Nincsenek.
3: Maguk nincsenek is.
4: Nincsenek is.
0: Jó. Elég volt. Az előbb kérdeztem valamit, öreg. Hogy tetszettek a patkányaink, öreg?
3: Miért tették? Az a fiatal lány.
0: Nem a te dolgod.
3: És miért? Miért erőszakolták meg?
2: Ő akarta, érted? Ő akarta! Üzletet akart kötni, így akarta megúszni. Na mi van, nem érti, amit mondok?
3: Hazudik.
2: Az agyád úristenite.
3: Hazudik.
1: Hajt.
0: Hadd működjenek a morális reflexei. Na, böfökhez tovább, öregem. Mondd el szépen, ami a szívedet nyomja. Hajj.
3: Megerőszakolták. Letépte az állat a szoknyáját. Véres volt a fehér neműje. A mellén az nyomor.
0: Jó, hagyd most már, abban ez nem érdekel. Unalmas pali maga, öregem. De mit gondolsz, hányan dugták meg ezelőtt azt a kis mocskot? Nem ismered te az életet, öregem. Ez a bajod. És olyan hamar elérzékenyülsz.
5: Azért megbámultad mi a combjait. Tudjuk, hogy ilyen igényeid vannak. Megkaphattad volna egy kicsit játszadozni egy fordulóra, mielőtt kinyifantjuk. Jó lett volna, mi öreg.
3: Az emberek! Aljad szemét! Szemét!
0: Hagyjátok! Öregem, ez hiba volt. Ez nagyon nagy hiba volt. Patkányt mondtál. Patkányt mondtál. De bátor emberke vagy, öregem. Azt hittem, hogy kihúzott hajnalig, de hát sajnos nem. Győzni fog az igazság. Igen, az igazság fog győzni, és te, öregem, meg fogsz halni. És én foglak agyonlőni a saját kezemmel. Köszönd meg.
1: Menj oda és térdelj le.
5: Köszönd meg.
1: Megköszönni. Ide. Megköszönni.
0: Ide.
5: Na?
1: Mi van?
3: Köszönöm.
0: Jó. Apropó a pisztoly. Beosztáltuk a pisztolyukat?
5: Nem volt náluk, főnök.
0: Mi az, hogy ne...
1: Ez érdekes. Nem volt náluk, akkor hol lehet?
0: Hát persze, ezért nem lőttek rátok. Aha. Nem volt náluk. Ennyire óvatlanok voltak.
5: Ellopták talán.
0: Majd szólok, hogyha helyettem kell gondolkodnod, jó? Világos?
5: Értettem, főnök, világos.
0: Mindegy. Hamutartót.
5: Tessék, főnök.
0: Lassan indulnunk kéne. Mindjárt hajnalodik. Na, öregem, figyelj rám. De jól figyelj. Nagyon jól figyeld meg, amit mondok. Meggondoltam. Nem fogunk kinyírni. Egy kicsit sem. Egyelőre.

0: Ezt a két kis rongypatkányt az égvilágon senki sem fogja keresni. Az eső hétfő reggelig minden nyomot elmos. Ketten tudjuk, hogy ott rohadnak az udvar sarkában. Te, meg mi. Mi nem vagyunk árulkodósak. Te lehet, hogy az vagy. Majd meglátjuk. Ha igen, mi eljövünk te hozzád, és szépen berakunk téged a helyükre. Ha kiásatod véletlenül merő humanizmusból őket. Megértettél? Ne felejtsd el, mi láthatatlanok vagyunk. Nem is létezünk. Ha tartod a szádat, okos leszel, akkor nem látsz minket többet. Oké? Neked tiszta a lelkiismereted is. Te nem tehetsz semmiről. Világos, öregem? Na, erről van szó. Nem a te ügyed. Megegyeztünk?
1: Azt tudja, hány éves?
2: 64.
3: Arra is emlékszik talán, hogy mivel vádolják?
0: Nem a te ügyed. Megegyeztünk.
2: Köszönöm, hogy futni hagynak.
0: Hagyunk, csak a szád, öregem. A szádat tartsd.
4: Különben visszajövünk.
5: És odafektetünk a mazok helyére.
2: Nem lesz szükség rá.
0: Nem hagytok itt semmit? Akkor indulás. Öregem, ne felejtsd el, amit a lelkedre kötöttünk. Mert a végén még a nyakadba varják a gyilkosságokat. Fiúk, köszönni.
4: Dicsértesség.
2: Egy pillanat.
0: Jaj, de jó, hogy szóltál. Öreg. A telefon. Vágd el a zsinórját, fiam. Nehogy kísértésbe essék az öreg úr.
5: Kész?
4: Rendben van.
0: Hát akkor végre. Mehetünk.
2: Egy pillanat.
0: Igen?

csöglött patkány. Mihez kezdtünk velük, Úrfi? Mihez kezdtünk már magunkkal? Mégsem kellett volna elvenni a fiútól a pisztolyt. Szegények. Talán még élnének. Valami nincs rendben a világgal, Úrfi. Nem gondolod? Szegény kislány. Annyi idős lehetett, mint az unokám.

0: három rohadék döglött patkány. Arra emlékszik talán, hogy mivel vádolják?
1: Nem tudom. Nem emlékszem semmire.
0: Azt tudja, hány éves?
1: Nem tudom. Nem emlékszem semmire.
0: Emlékeznie kell! Ne játssza meg az elmeháborodottat. Az egész szörnyűségnek maga az egyetlen túlélője. Egyébként mindent tudunk. A legapróbb részlet is világos előttünk. Magát azért kérdezem ilyen részletesen. Hát, ha sikerül valamilyen mentőkörülményt találnom.
1: Nem tudom. Nem emlékszem semmire.
0: Bántották? Alkalmaztak erőszakot magával szemben, fenyegették, megütötték, talán lövdösték.
1: Nem tudom, nem emlékszem semmire.
0: Hallotta a lövéseket? Hát hallania kellett, szólaljon már meg. Hallotta a lövéseket?
1: Nem tudom, nem emlékszem.
0: Nem látta rajtuk, hogy félnek? Lehetetlen, hogy nem vette észre. Kérték a segítségét? Nem azért mentek önhöz, hogy elrejtse őket?
1: Nem tudom, nem emlékszem.
0: Nem mutatkoztak? Mondtak valamit? Nem beszéltek a jövetelük?
1: Nem tudom, nem emlékszem.
0: Hány óra lehetett, amikor megértek?
1: Nem tudom, nem emlékszem.
0: Megmondaná nekünk, mit érzett?
1: Emlékszem. Gyilkossággal vádol.

0: Amíg hajnalodik. Zalán Tibor hangjátékát hallották. Szereplők voltak: Éjjeli őr Csákányi László, lány Igó Éva, fiú Bán János, 60 éves férfi Sinkovics Imre, 40 éves férfi Sinkó László, 35 éves férfi Tahi József, hang Inke László. A felvételt Kis László és Borlai Kinga készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. A rendező munkatársa Bódog Pál és Csepeli Sándor. Dramaturg Katona Imre József. Rendezte Varga Géza.
1: A hangfelvétel 1987-ben készült, és legutóbb 2019. szeptember 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Művész és tanár.
1: Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
2: Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
0: Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
3: Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jó kell tudni olvasni.
0: A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Vasárnap 17:40-kor az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatóink! Ma délben az Erdőkürti Evangélikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Erdőkürt délnógrádi település Budapesttől 60 kilométerre keletre a Cserhát alján, a Céklás patak völgyében. Nevének első tagja utal a település jellegére, míg második része, a kürt, török eredetű törzs név. Itt volt a kürt nemzetség szálláshelye. A falut 1274-ben jegyzi egy Árpád-kori oklevél. Ettől kezdve a település neve Kürt. 1905-ben lett Erdőkürt. A hódoltság előtt Balassa Zsigmond birtoka volt. Az 1550-es években török fennhatóság alá került. Néhány évvel később Csender Cselebi hűbéri birtoka. Kürt az 1680-as években elnéptelenedett. Temploma is ekkor pusztult el. A történelmi adatok szerint a Bécs elleni török ostromból visszavonuló Szobieszki lengyel királyhadai telepítették ki a magyar lakosságot. 100 év múlva báró Hellenbach György a felvidékről evangélikus jobbágyokat telepített Kürtre. Templomot 1786-ban emeltek. Az ecskendi dombvidék falujában a Grassalkovics család, majd a 19. század utolsó évtizedétől Vilcek Ede és felesége, báró Prónai Anna volt a földesúr. A Vilcek kastély a II. Világháború alatt bombatalálatban megsemmisült. A kastély parkjának helyén apáca kolostor épült 1999-ben. Az erdőkürti evangélikus templom 22 méter magas tornyában 3 harang lakik. A délidőben megszólaló 1022 kilós harangot Zeltenhofer Frigyes fiai soproni műhelyében öntötték 1926-ban.

0: 12 óra 1 perc, köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Poyák Adrián, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. Bejelentette azt is, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízis terv is, amely rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. A kormány fő ismét takarékos fogyasztásra kérte a lakosságot a hőség idején. Felére csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása Paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Tegnap az alacsony vízállás miatt már leállították az atomerőmű hármas blokkjának működését. A vasúttársaság a gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon, hogy a Flirt motorvonatok 40 fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az elmúlt hetekben megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, a rendkívüli hőség esetére külön üzemeltetési eljárást vezettek be. Vízosztással, párakapukkal készül a hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. A közlekedési és beruházási miniszter arra kérte a Magyar Közutat és az autópálya üzemeltetőket, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósok számára, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt minden vállalatnak a kormány. A cél az, hogy minél több befektető érkezzen Magyarországra, Bajorországból is. Ezt mondta Magyar Péter, miután Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, Bajorország a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partnere hazánknak a német tartományok között. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatók erős alapokra épülnek. Lejárnak hétfőn a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az érintetteknek érdemes minél hamarabb gondoskodniuk a cseréről. Az új személyazonosító igazolvány bármelyik kormányablakban személyesen, előzetes időpontfoglalás nélkül igényelhető. A beteg, illetve mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Németországban mintegy 10 000 ember halt meg a hőhullámmal összefüggő okok miatt. Ez a legmagasabb szám az elmúlt 10 évben, olvasható a Német Közegészségügyi Intézet közleményében. Több régióban jelenleg is 40 fok feletti hőmérsékletre számítanak. A legtöbb haláleset a 75 éves és annál idősebb korosztályban fordul elő. Túlnyomóan derült, felhőtlen időre számíthatunk, eső nem várható. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Délután 32-37, este 20-30 fok várható. Híradással 13 órakor jelentkezünk legközelebb, 12 óra 5 perc.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mikulásan buszozunk. Részletek Garaci László regényéből. Felolvassa Kaszás Attila. Negyedik rész.
1: Kiderült, hogy Klári néni mégsem kém, mert akkora hibát egy CIA ügynök nem követel, hogy elválik. Sokáig titkolózott, de mikor újból férjhez ment, a névváltoztatás elárulta. Megszűnt ugyan kém lenni, ám egyszer s mint megszűnt erkölcsi lényként létezni. A válás a visszataszító leajasodás végfoka. Osztályfőnöki óra, elfhűségből. Egyetlen kérdésre sincs jelentkező. Némán mozdulatlanul és gyűlölettel telve ülnek a padban. Legközelebb azzal próbálkozik, hogy milyen vagyok én, meg hogy milyen lesz az élete 10-20 vagy 30 év múlva. Felszólítja Lemúr Mikit. Milyen lakásban fogsz lakni, milyen munkahelyet választasz? Miklós nem akarta elképzelni a jövőt. Szép, napfényes panellakás, káposztás megyeren. Házsártos vereség, 6 kicsi porongy. Nem kívánt a jövőről beszámolni ennek az elvált asszonynak, a morális szörnyeteknek, kurvának. Miért engedik az ilyet tanítani? Hogy tovább rombolja az ifjúság erkölcsét? Miért engedik az ilyet egyáltalán tovább élni? Hol fogsz lakni? Budapesten? Lesznek gyermekeid? Berlinben fogok lakni, gondolta Miklós. Ösztöndíjas író leszek. Későn kelek az alkoholtól és az altatótól kába fejjel. Orrom tele lesz véres takonnyal. A mosdókagylóba fújom, de rácsapódik a trikómra. Így kezdődik a nap. Vérrel és takonnyal, tanítónéni, kérem szépen. A trikómon két kifakult transvestita. Boys are pretty in New York City. Felteszek egy teát. A konyhából anarchista szekértáborra látok. A szobából maoista törökökre. Fátyolos napfény, csupa szágak, kora tavasz. Ez lesz, Klári néni. Pattanásig feszülnek a rügyek. A kommunistákat elkergettük, Klári néni. A kis feloszlott, az úttörők meghaltak. Kiderült, hogy egy oltári nagy baromság volt az egész. Minek tetszett elválni? Inkább kémnek tetszett volna lenni. Jobban jár a Klári néni, ha kém. Ha már összesen házasodunk, hogy ne kelljen elválni. Visszataszító leajasodás végfoka. Ma kellene születni a Klári néninek. Borotválkoztam, kidobtam a taknyos trikót a szennyesbe. Gyógyteát fogok inni, csilistea. Amsterdamban vettem, ahol a házak homlokából kampó áll ki, mert csak ablakon át tudnak költözni. Hogyan fogsz visszaemlékezni az általános iskolás évekre, tanáraidra, nevelőidre, osztálytársaidra? Kérdezte Klári néni türelmesen. Lemúr Miki nem akarta tudni, mire fog emlékezni 30 év múlva. Miklós, ide figyelsz te egyáltalán? Klári néni sokáig csak néz, mint aki kapizsgálni kezdi, mi az ábra, aztán az asztalra borul. Egy tanár nyílt színen kiterítve. Senki sem veszi a fáradtságot, hogy oda menjen. Puspognak, amőbáznak, röhígcsélnek. 3 éve az osztályfőnökük. Lemúr Miki ütemesen a padhoz csapkodja vonalzóját. Helyet cserél Navratillal. Rajtsúrozzunk, gyerekek! Bögő, masina, lecserélni egy férjet, mint egy zoknit? Klári néni, a tenkesnek drukkol, he? Lassan feláll. Üres tekintet. Mindegy, mit mondasz, inkább hallgass. Elcsigázott és kétségbe esett, vagy csüggett és bánatos, vagy szontyoli és durcás asszonyka a 60-as évek legmélyebb bugyrából. Valami homályos értelmű bosszúvágyból halálra kínozzák a gyerekei. A rettenetes 7. A. Másnap kőkemény vonás a szája szélén. Most megmutatom nektek. Ez az erő már abból a férfiból jön. Az új férj akarata, féltése, szigorúsága. Zabos a góré, lesz nem ulas. Kiosz néhány intőt, néhány felelőt bezúgat, a fő kolomposokat szétülteti. Az ültetés az apropótól függetlenül nagy horderejű, egzisztenciális esemény, Az élet egy eddig ismeretlen, vadonatúj perspektívába helyeződik. Új baráti és szerelmi struktúrák képződnek. Személyiségek deformálódnak vagy teljesednek ki. Rejtett tulajdonságok törnek felszínre, rossz tanulók feljavulnak, jó tanulók hullámvölgybe kerülnek. Minden érték átértékelődik. Az első pad ugyan fedezék nélküli tűzvonal, de Rónai a szomszédod. Matekból egy-egyel jobbra számíthatsz. Viszont vészes közelségbe kerültél Tausz Jutkához, csak átnyúl a padok között, és toltartód alá csúsztat egy illatos levélkét. Az osztály passzív rezisztenciába szorul. Klári néni feleltetés közben már oda sem figyel, be vagyunk idomítva. A naplóba írogat, kiosztja a továbbtanulási lapot. Az ideges rosszkedv örök árnya. Ma már nincsenek származási kategóriák, közli hidegen. De a fizikai dolgozók gyerekeit támogatjuk, hogy íróasztal mellé kerüljenek. Nálunk nincsenek fizikai dolgozók gyerekei. A Gyulai Miki egyedül a fizikai dolgozók gyerekei. És csak találgatni tudunk, milyen íróasztal mellé fogják ültetni, mert az, hogy hülye, még nyolcadikban is pontos évvel írja. Gyorsan elröpül az utolsó év. Nincs új anyag, csak ismétlés. A hetedikesek lombozzák fel a búcsúzók termeit. Nagy díszítési versenyben vannak egymással. Klári néni úgy tesz, mintha nem értené a célzást, mikor mutatjuk neki a kapu feletti különös feliratot. Vállásra int már az óra. Lemúr Miki ballagó párja, Serei Kati. Ez meg közben hogy megnőtt a kis pöckös? Hamuba sült pogácsa, botocskára tűzött arisznyában. Kézen fogva ballagnak az olajzöld folyosón. Föl-föl, fiúk, csak semmi félelem. Mielőtt leveszik, megcsókolják a vörös nyakkendőt, elbúcsúznak tőle. Filiszter leszek magam is. Szertári vödrökben hűsölnek a csokrok. Mi az a filiszter, senki sem tudja. Soha többé nem leszünk általános iskolások. Navratil úgy énekli, miniszter leszek magam is. Jéghideg ölelések, formális puszik. Mostantól nem vonatkoznak ránk az iskolai szabályok. Nagyok vagyunk, máshova tartozunk. A lányok, főleg akik nem tanulnak tovább, rúzsozzák magukat, hűtlen asszony frizurát csináltatnak, és olyan fülbevalót hordanak, amitől kibodorodik a fülcimpa. A fiúk egyik délután a suli felé bandáznak, a kopogtató oda van ragadva a zöld festéktől. Kozma bácsi, a pedellus, a hűvös kapuajban fűrészport seper a kövön, és akkor ők sorban letúrházzák az oroszlánfejes kopogtatót. Lemúr Miki az őszi osztálytalálkozón Kárpáti Marika kezére teszi véletlenül, vagyok olyan legény, a kezét. Ciklámen színű kis kosztüm van a Kárpáti Marikám. Te miért mentél gimnáziumba, Miklós? Általános műveltség miatt, Marika. A tanárok elszivárognak. Klári néni a sarokban ül, beszorítva. Raglánszabású kabát, gyöngyházfényű rúzs, keserű ránc az orrtőn. Egy szót sem szólnak egymáshoz. Elég volt óra közben egy intenzív pillantást vetni Olgi nénire. Micsoda titkokat rejtegethet nagy, szomorú, beteg szívében. Mennyire eszelős és hamis ez az egész, hogy a magyar balladavilág gyöngyszemeit próbálja itt nekünk tornaóra előtt felvezetni, miközben világos, hogy erre, vagyis a magyar balladavilág gyöngyszemeire itt és most senki nem kíváncsi. Bármi másra szívesebben kíváncsiak lennénk, mint a magyar balladavilág gyöngyszemeire. És ezt ő ugyanolyan jól tudja, mint mi, mert azonnal megérezte, mikor belépett az ajtón. Osztály, vigyázz, hogy esélyei a mai napon a magyar balladavilág gyöngyszemeivel kapcsolatban minden kétséget kizáróan a nullával egyenlőek. Abból tudta, hogy hajszálai elektromossággal töltöttek fel, fejbőre viszketni kezdett, és még mielőtt megszólalt volna, dadogni kezdett. Érezte a nyelvével, hogy a dadogó izmok előre rángatózni kezdenek a szájában, az arcizmaival egyetemben. De mivel régi motoros volt az Olgi néni a pályán, és számtalan esetben ütközött a legteljesebb, azonnali és megmásíthatatlan közöny betonfalába, egyáltalán nem hőkölt vissza, hanem éppenséggel, annál nagyobb, eltúlzott lendülettel, harsányan, szinte vicsorogva, megfeszülő inakkal vágott a téma a magyar ballada irodalom gyöngyszemeinek taglalásába. Nos, ekkor történt az, hogy felfogván ezen vállalkozás abszurd értelmetlenségét és hiú önmagáért valóságát, pukkadozni kezdtem, rekezizmom pattanásig feszült, és orkánszerűen tört fel belőlem az irtóztató röhöghetnék. És minden további szó, minden komolykodás, csitítás csak olaj volt a tűzre. Hogy jól szórakozom-e? Érdeklődött Olgi néni. Nem látszik. Felszólított, hogy odakint fejezzem be, és én hétrét görnyedve, fuldokolva távoztam. Az iskolaudvar porában egy megereszkedett gumilabda hevert öntudatlanul, amitől ismét széles jókedvem támadt. Bekukucskáltam. Olgi néni a magyar balladairodalom egyik gyöngyszemének ritmikájára próbálta felhívni az osztály szíves figyelmét. Szétzilált hajjal, extázisban csapkodta az első padot. Harmadszor bemenne szép gyönyörű mátka. Az osztály pedig engedelmes, egyhangú, mélabőgéssel, ritmustalan, méfa hangon hadarta válaszul. Amamo mememe, mémömömű máma. Ám ekkor kijött Berta néni a szomszéd osztályból, a mozgalom Lennon McCartney-a, aki a csapatindulót szerzette. Szöveg, dallam. És a következő kérdést intézte hozzám. Te bőgöl itten, mint egy résztorkú vad szamár? Az azonnali fulladásos halál rémet érített magamhoz. Kicsöngettek. Az osztályunk ajtaja zárva maradt. Becsengettek a következő órára. Géza bácsi, az öreg hajlott hátú fizikatanár, akinek óraközben 20 filléres dobáltunk a kalapjába, az ajtó előtt toporgott, nem mert benyitni, mert hallotta bentről Olgi néni pattogó ritmusú előszavalatát, amiután századszor bőgte monoton hangon a nyáj, látszólag beletörődve, valójában a megtörhetetlen akarat konoklázadásával. Amamo mememe, mémömömű máma. Arcot mostam a WC-ben. Megpróbáltam kitölteni normális lelki térfogatomat, visszatalálni nyugodt és komoly önmagamhoz. De a didergő, kunkori, kifosztott lényt, aki odabent kuksolt, sehogy sem tudtam hozzáigazítani a magamról őrzött daliás képhez. Nem passzoltam többé.
2: Milyen óra jön?
1: Kornyika. Kati néni óra elején kiteríti a takarékbélyeg lepedőket, és aki fukarnak bizonyul, úgy megszolmizáltatja, hogy belefeketedik. Kodály módszer. A titászűnből nem ismerjük fel a lipem lopom a szőlőt. Dühében letörli a tábláról a növekvő vakáció feliratot, és egész órán a sallárom huzsedári huzsedomot gyakoroljuk. Lehozatja a lemezjátszót, a hangos részeknél Allegro hirtelen lehalkítja, lebuknak a fecsegők. A karénekesek külön kaszt. Elkérik őket óráról, készülnek nofétre, franciául énekelnek, stb. Felsős fiúk általában medzók, mezzoszoprán. Napokig gyakorolom a helyvargánét, hogy mezzó lehessek. Egész énekkar és főleg rengeteg lány, nőhegyek előtt kell énekelni. Bemelegítésnek a Marseillaise-t nyomjuk. Az egyenkénti felvételi énekeltetés később lesz. Négyen vagyunk újak. Mindenki a mezzóra pályázik. Na, majd sejem szoprán. Kati néni szorosan mellém ül, ihletett pofát vág. Aha, ez kagylózik. Koncentrálok, ne csak ordítsak bele a vakvilágba. Ellenünk törtön kény uralma, vérben áztassa a zászlaját. Nincs egyenkénti felvételiztetés. Kati néni éles hallásával kiszálazza a hangok szőtteséből a felvételizők hangját, és mindenkit felvesz a mezzóba. Kati néni! Hurrá! Kérek 3 lepedő takarékbélyeget. Mezzó vagyok, anyu! Mezzó! Egy büszke mezzós. Ülök a mezzó közepén, a 7-es csajokkal, és helyvargáné. Ugyanitt tartja Rózsi néni a tánciskolát vasárnap este. Klasszikus táncok után vesszük moderneket. Modern táncnál nem lehet a lányhoz érni. Nem bánom annyira. Néha mindig hozzáízad a tenyerem. Neki meg szaga van, és vizes a dereka. Öltöny kötelező. Dezső bácsi klimpíroz. A bítes táncok az, hogy megálltok szemben, és a karodat lengeted. Rózsi néni mutatja a bítes táncot, őszül a hónalja. Ilyenkor Dezső bácsi a táncdal fesztiválból zongorál. Odakint sötét van, hideg, köd. 5 percenként húz el egy autó, tülkölés nélkül. Nesztelenül sohannak. Austin, Simka, Foxy. A csípő mozgás a lényeg. Tánc közben tilos beszélgetni. Úgy sem jut eszembe semmi. Ajjaj, fekete vonat. Hazakullogni megalázottan. Kenderesi bácsi a Moszkvicsa mellett áll, érrevasalt melegítőben. Télen is kocsival furikálja nehét a hobbi kertbe. Rongyrázás a köbön. Pistabá! A lábas alá tétett bütykölő gyanútlan nebuló mögé settenkedik, és fakalapáccsal nagyot húr az asztalra. Tudd miért? Ordítja. Ajánlatos azt mondani, Tom. Cipőjét fehérre mázolja, körömollóval lukakat vág belé körben. Pajeszt húz, válba boxol, a Ludláb étterem borfoltos itallapjára írt haragos poémái citálja stentori hangon. Leghíresebb versének visszatérő refrénje, én, Hegyi Pista, Bizisten itt vagyok. Kőszegi, a buzgó propagandista, neki is benyalt. Sejtéglából szurkálós virágtartót tervezett, kartonpapírból kivágta a lunyikot, hogy belopja magát Pista bá kérge szívébe. Á, dörgölőző eminens és a nyáladzó vattulok. Kőszegi ügyvéd lesz. Senki sem akar rajta kívül ügyvéd lenni. Komolykodó, felnőttes, unalmas foglalkozás.
2: És valahogy olyan ellenforradalmi. Milyen ügyet kell pénzért védeni egy szocialista társadalomban? Az ügyvéd aljas érdeke, hogy fennmaradjanak az osztályellentétek. Hogy hülyére kereshesse magát. Kőszegi, nagyképű és nevetséges ezzel az ügyvédezéssel. Valaki a szünetben bezárta Pistabát a szertárba. Én zártam be. Hiába dörömbölt, nem mertük kinyitni. Az kapta volna az első tockost. Feltépte az ajtót, repült a forgács, szállt a por, körbenézett, busa fejét előre szegte. Kőszegi a szemes sarkából rám pillantott. Nem én voltam, nyögtem. Pistabá bevonszolt a szertárba. Hogy miért pont engem? Azért engem, mert én a becsületemet már a donkanyarban otthagytam. Kúpos fogók a félhomályban, fűrészek, mintázóvasak, melfurdancs, sikattyú, subler, pontozó, rátétmunka, sarkos hajlítás, anyagcsomag. A sarokban boros üvegek egymásra dobálva. Szétverem a mocskos pofádat, mondta. És egyre közelebb hajolt. Belém akar.

0: pompásan buszozunk. Részletek Garaci László regényéből. A negyedik részt hallották. Felolvasta Kaszás Attila. A felvételt Varga Károly és Gera Csilla készítette. Zenei szerkesztő Molnár András. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Csizmadia Tibor.
1: A regény rádió változata 1998-ban készült, és legutóbb 2020. június 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Bácsi! Bácsi, maga mit csinál itt?
2: Itt lakom.
1: Ládában nem lehet lakni.
2: De ebben lehet.
1: De nem lehet.
2: De lehet, mert ez csodaláda. Látod? Benne lakom.
1: Az igaz.
2: Na látod.
1: És ember a bácsi?
2: Ember? Na igen, ember.
1: És akkor ez a láda, ez a csodaláda ház?
2: Csak is. Nem látod?
1: És nagyon szép.
2: Tessék, lépjetek be bátran. Ez itt az ajtó.
1: A bácsi mindig itt lakik?
2: Nem mindig. Néha máshol is lakom, de nem szívesen.
1: És nem fél a bácsi, hogy valaki beköltözik ide, mikor a bácsi nincsen itt?
2: Miattam aztán beköltözhet.
1: Hát akkor lakhatnánk itt mi is?
2: Nyugodtan.
1: Te buta, hiszen nincs kiutalásunk.
2: Annyi baj legyen, én már is adok egy kiutalást. Tessék.
1: Jaj, de jó.
2: Na de... mit szeretsz játszani?
1: Háborút.
2: Akkor add vissza a kiutalást.
1: De békét akarok. És rendőrt is szeretek játszani. Én papát, mamát szeretek játszani. Bácsi.
3: Gyerekszínész voltam a rádióban. Csellár Rékával beszélget Szabó Éva.
4: Réka, nagyon furcsa nekünk itt most egymással szemben ülni, mert amikor most beszélgetünk, akkor nem egyszerűen csak egy... riport születik, hanem te a gyerekkorodon, én pedig a kezdő rádiós éveimmel találkozom. Ugye itten kölyökképpel nézel rám, és kiderül, hogy 4 kötetnyi múltad van, rádiós és televíziós múltad.
5: Magyarázd meg, mert ez félreérthető, a 4 kötetnyi múlt.
4: Hát édesanyád gyűjtötte össze, ugye kezdettől fogva azokat a dokumentumokat, amelyek tulajdonképpen a te pályafutásodat mutatják itten. Most itt véletlenül kinyitottam egy helyen, és nagyon szerencsésem, mert ugye ennek a műsornak a szerkesztője akkor én voltam. Felkérjük, hogy 1974. december 6-án délelőtt 8 órakor a 14-es stúdióban a Nyitni Kék című műsor felvételén megjelenni szíveskedjék. És akkor te megjelenni szíveskedtél. Hogy lettél te Nyitni Kékes gyerek?
5: Tarnai Márta nevéhez fűződik, ezt először el kell mondanom. Ő hallott engem verset mondani, és azt mondta, hogy ez neki nagyon tetszik, és nem lenne kedvem a rádióban dolgozni. Persze, hogy igent mondtam, hát mit mond erre egy 10 éves gyerek? És persze nem is bántam meg, mert aztán megismerkedtem veletek is, és ez volt az életem. Ez volt az életem.
4: Tarnai Márta azt a használati utasítást adta hozzád, hogy te egy nagyon gátlásos gyerek vagy. Így igaz? Vagy így volt igaz?
5: Ez most is így van. Ez most is így van. Ahogy engem ismernek, meg ahogy talán most hallják az emberek, vagy aki hallgat engem, az nem tudhatja, hogy én most is pontosan ugyanilyen vagyok. Nem igaz, hogy változtam. Legfeljebb erősödtem az évek alatt, vagy edzettem magamat, de most is nagyon zavarban vagyok. Különösen attól ez soha nem fog elmúlni, hogy itt vagyok a mikrofon előtt, és azt érzem, hogy esetleg, amit én most mondok, emberek százai vagy ezrei fogják hallgatni. És ez a felelősségérzet és ez a szorongás, ez soha nem múlik el, szerintem. Én azt hiszem, hogy belőlem ez soha nem fog elmúlni.
4: Miért fontos neked, hogy az a kép, amit az emberek a hangod, a megszólalásod alapján alkotnak magadról, az hogy úgy mondjam, hibátlan legyen, vagy legalábbis veled azonos legyen? Nem is látnak a rádióban, csak a hangodat hallják.
5: Azért, mert úgy érzem, hogy ezt a figurát, vagy amilyennek engem elképzelnek, ezt az emberek szeretik. És az életben is azt érzem, hogy az ilyen mosolygós, kedves, vidám embereket szeretik. És nekem pedig létszükségletem az, hogy a környezetem szeressen. Mert különben még szorongóbb vagyok. Tehát kell egy olyan alaphelyzet, hogy engem kedvelnek, engem szeretnek, nem kell, hogy imádjanak, vagy hogy túl dicsérjenek. Csak ha belépek valahova, és én körbe mosolyogok az emberekre, köszönök, akkor az egy olyan jó érzés, hogy nekem szinte mindig mosolyogva szokott mindenki visszaköszönni. És ezért én teszek is, pontosan azért, mert így tudok létezni, meg dolgozni.
4: Most nem tudom, hogy ti mit kaptatok annak idején ettől a műsortól, mert hogy mi nagyon sokat tőletek, gyerekektől, ez egészen bizonyos. Ezt most már minél távolabb vagyunk tőle, annál inkább tudom.
5: Nagyon sokat kaptam. Ahogy már mondtam korábban is, egyszerűen ez volt az életem. Úgyhogy ilyen értelemben összehasonlítási alapom nincs is, de nem is tudtam volna másképp az életemet elképzelni. Én így éltem, jártam iskolába is, de mi itt éltünk, rengeteget dolgoztam. És megszoktuk, hogy mi az, hogy munka. Itt gondolom, hogy azok, akik nem ismerik ezt a környezetet, nem tudják, hogy itt hogy zajlik a munka. Itt minket nem pátyolgatnak, meg nem dicsérgetnek, meg nem lesik minden kis kívánságunkat, hanem mi itt dolgoztunk, mint a felnőttek. Mindamellett persze nagyon jó hangulatban, de komolyan. Ami már gyerekkorban tudatosult bennem, mint élmény, hogy miért is élvezem ezt igazán. Az ember bemegy egy stúdióba, akár a rádió stúdiójába, akár egy szinkron stúdióba. Azért általában ezeknek nincsen utcára néző ablakuk. Teljesen mindegy, hogy délelőtt 10 óra van, vagy éjjel 12. Én bemegyek, és ott a környezet, a hangulat pontosan egyforma, pontosan ugyanolyan, és kizárom a külső világot, és csak azzal foglalkozom, hogy ott állok a mikrofon előtt, és kikapcsol minden, mindent elfelejtek. Csak ezzel foglalkozhatom, ami itt történik, mert meg kell felelnem a feladatnak, mert el kell játszanom.
4: És elképesen is szép, amit mondasz, hogy azért ez egy burok, amely ezt a munkát körbefogja, és ami a benne lévő embereket egybe kapcsolja, tehát mégis egy kicsit külön világ, miközben valóban dolgozunk. Itt érdekes dolgot mondtál az előbb. Neked nagyon fontos, hogy szeressenek. Lehet mikrofonon keresztül szeretni? Most arra is gondolok, hogy ugye én elvárom, hogy akik engem hallgatnak, szeressenek, és én, aki hallgató vagyok, valóban tudok szeretni egy hangot, mert ennek a hangnak arca van. Esetleg egy nagyon biztató, mosolygós gyerek arca olykor-olykor.
5: Azt hiszem, hogy itt pontosan ugyanazt tudom csak válaszolni, hogy érezni kell azt, hogy engem hallgatnak. Ez a legfontosabb, hogy én nem csak ülök egy stúdióban, ülök ebben a burokban, amiről beszéltünk, és én beszélek ebbe a burokba, és a rendező integet, hogy most ez neki tetszik, vagy nem tetszik, vagy leinti, hogy vegyük újra, hanem egy picit legyen az emberben ott, hogy ezt hallgatják is. Pontosan emlékszem, a gyerekstúdióba jártam, a rádió gyerekstúdiójába, és egy vizsgán nagyon sokáig nyúztak, a Bóbita című verset mondtam, nagyon sokáig nyúztak a Gál István, ha jól emlékszem, ő. És négyszer vagy ötször mondatta el velem a verset, és aztán megmondta, hogy Réka, az a baj, hogy amíg te nem látod, amit mondasz, addig soha nem lesz jó.
4: Addig mások se láthatják.
5: Igen. Addig mások se láthatják, neked kell látnod, hogy a Bóbita táncol, és hogy körben az angyalok ülnek. És ha ezt látod, akkor fogja látni az, akinek mondod.
4: Milyen gyerek voltál egyáltalán, Réka? Most már egy kicsit látod magad felnőttként, hogy egy ilyen ábrándozó, meditatív gyerek.
5: Én most is ábrándozós vagyok, legalábbis az az egyik énem. Ha egyedül vagyok, akkor olyan vagyok. Ugyanolyan maradtam, mint amilyen voltam, hogy a torkomban dobog a szívem még ma is, hogyha belépek egy stúdióba, ha nagy művészekkel kell dolgoznom. Nem változott ez az érzés semmit. Én azt hittem, hogy majd egy kicsit ez enyhülni fog, hogy majd nem fogom annyira kis pontnak érezni saját magamat egy nagy művész mellett, hiszen én is most már azért majdnem 15 éve, vagy talán még több is, hogy dolgozom, de ez semmit nem változott. Ez semmit nem. Ugyanolyan maradtam.
4: Ezeket a visszatérő szorongásokat itt nagyon furcsán hallgatom, de arra kell gondolnom, hogy akkor ez a munka neked arra is jó volt, hogy újra meg újra rákésztessen téged arra, hogy egy számodra fölállított mércét, vagy egy önmagad által fölállított mércét át kell ugorni, és nem szabad átbújni alatta.
5: Ez így van. Ez pontosan így van. Most nem is tudok erre mást mondani, mert ezt nagyon jól látod.
4: Ez erősített téged azért?
5: Igen, igen. Ez nagyon jó volt, hogy kitöltötte az életemet, hogy én kaptam a feladatokat. Hozzá kell tennem, hogy ez egy óriási szerencse is. Ezt ma is úgy érzem, hogy én kaptam a feladatokat, engem megtaláltak a feladatokkal, engem hívtak, mert én utána nem mentem soha. Nem mertem menni utána, és ma is olyan döbbenten látom néha, hogy a mai napig, most, hogy már szabad foglalkozásukként, még mindig ezt csinálom. Még mindig vannak feladataim, még mindig hívnak, még mindig gondolnak rám. És ez egy csodálatos dolog. Tudom, hogy ebben nekem nagyon sok munkám van. Mert amit én tettem, az, hogy amilyen feladatra engem felkértek, azt én a legjobb tudásom szerint megpróbáltam megcsinálni. És hát úgy látszik, sikerült.
4: Itt a színészek nagyon szeretnek tehetséges gyerekekkel együtt dolgozni. Te magad is említetted, hogy dolgoztatok. A színész színészként, a gyerekszínész gyerekszínészként, tehát kisebbségtudatotok a színészek mellett nem volt. De érzékeltétek
5: de
4: magatok körül, hogy
5: a... egyenrangúságot, amit mondasz, ezt mi nem éreztük. Semmiféle egyenrangúságot nem éreztem. Én az egyenrangúságot úgy értelmeztem, hogy a rendező elbírálásában. Ahogy mindenki, a kis Katika a maga szerepében, meg az X a maga szerepében meg kell, hogy feleljen a feladatnak. Na de hát ezt én nem így éreztem. Én úgy éreztem, hogy mit keresek én itt, és azért nagyon jól esett, és nagyon kellett az, hogy bátorítsanak ezek a nagy művészek minket ahhoz, hogy mi megmerjünk egyáltalán mukkanni, még akkor is, hogyha ott van a szerepemben, hogy nekem most meg kell szólalnom, és beszélnem kell, és hogy jó lehessek a szerepben, ahhoz kellett az ő bátorításuk.
4: Tudtak bátorítani?
5: Persze.
4: A gyerekpartnereid közül kikre emlékszel vissza az indulás környékéről?
5: Jaj, most nézegettük a képeket is. Akire emlékszem, az a Tóth Tibi. Azt tudom, hogy ő vele nagyon sok gond volt. Már nem a munkájával természetesen, hanem elég sokat.
4: Igen, ott a gyerek.
5: Igen, Kósa Ivett. Például Geszti Péter, mint kis gyerekszínész, sokat szinkronizáltunk együtt, vagy a Berkes Gábor, aki azóta az első emelet együttes vezetője.
4: Csodálkozom, hogy egy név kimaradt itt a felsorolásból, mert ha nekem azt mondják, hogy Csellár Réka, akkor utána azt kell mondanom, hogy Kaszás Gergő.
5: Lehet, hogy a Gergő azért maradt ki, mert annyira természetes, hogy emlékszem arra, jaj, ez nagyon aranyos volt, hogy volt egy időszak, mikor azt mondták, hogy azért nem dolgozhatunk együtt, mert nekünk annyira egyforma a hangunk, hogy meg se lehet állapítani, hogy melyik a fiú, meg melyik a lány. Hát mind a kettőnek olyan kis csilingelő, pici kis hangja volt, és azt mondták, hogy ez így nem jó, nem illik össze. De hát azért dolgoztunk mi elég sokat együtt.
4: Rengeteget dolgoztatok együtt. Egy dologra nagyon emlékszem, erről a Gergővel is beszélgettünk, hogy együtt ültetek ti valamikor az askenázi ládikájában, mint apuka és anyuka. Visszaemlékszel-e még erre a hangjátékra?
5: Igen, emlékszem. Ez egy nagyon aranyos rádiójáték volt. Nagyon.
1: La, la, la, la. Na, én most rendet csinálok. Először is feltörlöm ezt a tócsát. Én meg olvasom az újságot. Olvasd csak, apuka, legyen egy kis nyugalmad. Fehérbe vagyon, fehér a rózsa.
6: Asszony, hagyd már abba a munkát! A tócsának hasznát veheted. Levest főzhetsz belőle, hallod?
1: Igazad van, apuka. Ez a tócsa nem is olyan piszkos. Levest főzök belőle nudlival.
6: Teríts meg, már korog a gyomrom.
1: Adom már, apuka. Tudom, hogy éhes vagy. Hozom már. Mi van az újságban, apuka?
6: Á, semmi kár rá szót vesztegetni.
1: Lesz háború, apuka?
6: Nem én mondom, azt meg anyuka.
1: Én nem akarom, hogy háború legyen. Te sem, ugye?
6: Hogy igazi háború legyen, azt nem akarom. De az én játékrevolverem megmaradhatna. Meg a kis ágyuk is.
1: Az én házamban senki sem lövöldözhet. Az én házamban rend lesz.
6: Frász!
1: Nem szeretem, ha így beszélsz.
6: Veszekednünk kell. Még nem is veszekedtünk.
1: De hiszen szép idő van. Veszekedjünk holnap.
6: Na jó, akkor holnap.
1: Vagy holnap után, vagy amikor majd én szólok.
6: Akkor hagyjuk csütörtökön.

0: egészen különleges élmény volt. Az, hogy nem is tudtam emlékként így felidézni az akkori szerepeket, vagy amit akkor játszottunk. Valószínűleg azért nem, mert egyszerűen ilyenek voltunk. Nem annyira eljátszottuk mi ezt, hanem ilyenek voltunk. Másrészt meg 10 év körüli gyerek voltam, hát ki tud kristálytisztán 10 éves kori emlékeit felidézni? Na, a lényegre térek. Hallgattam ezeket a rádiójátékokat, amikben azért a legnagyobb részben mi Gergővel szerelmes párt játszottunk. És egész különleges volt hallgatni saját magamat, meg őt természetesen, hogy munka kapcsolaton kívül köztünk nem volt semmi. Ezt én tudom, de még én magam sem ezt hallom ki a játékból. Tehát mi ezt annyira éltük, ezeket a játékokat, hogy még nekem magamnak is nehéz elhinni, pedig tudom, hogy még azt sem mondhatnám, hogy nagyon jó barátok lettünk volna. Együtt dolgoztunk. És amikor ezt hallgattam, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy valószínűleg az történt, hogy nekem ezek az élmények ki is maradtak az életemből. Tehát én átéltem ezeket, tökéletesen mindent, a gyerekszerelemtől elkezdve a családi veszekedésekig, a barátságok megszakadásáig, hogy ezeket aztán annak következtében, hogy eljátszottam, az életemben nem éltem át, és azt hittem később, hogy ezek az élményeim megvannak, és ez valami egészen döbbenetes élmény rájönni, hogy nincsenek, mert az, hogy az ember eljátsza és átéli, az nem jelenti azt, hogy megvannak ezek az élmények. Nem bánom, hangsúlyozom, egyáltalán nem bánom, mert nem hiszem, hogy más lett volna az életem, én akkor is egy álomvilágban éltem volna, meg most is úgy élek, csak ez még talajt adott hozzá, hogy igazán ki is éljem az álmaimat. Úgy éreztem, már amióta csak gondolkodni tudok, és mostanában is, hogy az élet úgysem tud olyan gyönyörű dolgokat produkálni, mint amit én el tudok képzelni. Nagyon jellemző, hogy én általános iskolás koromban is, lehet, hogy még kicsit felső tagozatban is, Benedekellek meséken éltem. Én imádtam olvasni a meséket. És most felnőtt fejjel úgy érzem, hogy azért szerettem nagyon ezeket a rádiójátékokat is, mert minden konfliktust átélhettem, kiélhettem magamból, de rövid idő alatt. És a megoldás is ott volt, a rádiójáték fölvétele tartott mondjuk 2-3 óráig, vagy néhány napig, és az egész konfliktust végigéltem napok alatt, ami más embereknél egy életen át tart. Tehát pozitív megoldást adott, természetesen kellemes véget adott.
1: Mikre emlékszel vissza, Réka?
0: A mézes élet, ketten a ládában, amit a Gergővel csináltunk, ott egészen pici gyerekek vagyunk. Nem is tudom, hogy a szerep szerint mekkorák, még a korunknál is talán kisebb.
1: Minden esetre akkorák, hogy beleférjetek egy ládikóba, ugye?
0: Óvodáskorúak. Aztán mondjátok utánam háromszor, az is egy nagyon aranyos kis játék volt arról, hogy a szülők nem törődnek a gyerekükkel, és még azt sem veszik észre, hogy a két Andi, a fiú Andi meg a lány Andi szerepet cserélnek és másik családhoz mennek haza. Ez azért érdekes, különösen, mert erről eszembe jutott valami, hogy mennyire nem csak munka volt ez nekünk, hanem igazán játék is. Imádtuk például a 20-as stúdiót. A 20-as stúdió a rádiójáték stúdió, ahol megtalálható a telefon fülkétől elkezdve a boros pincén keresztül a fürdőszobáig mindenféle különleges dolog, ahol ezeket a hangokat produkálni lehet. Hát ez gyerekfejjel egy csodálatos élmény volt. És ha mondjátok utánam háromszorban például, ha már így hangokról van szó, volt egy jelenet, amikor a kis Andi nagyon megdühödik, mert beküldik a szobájába játszani, és földhöz vágdossa a játékait. Menj innen, te ronda maci, menj innen, te ronda játék, mindent földhöz vágdos, és ezt akkor, mivel Gergő volt ott, Gergő csinálta a hangeffektusokat, és emlékszem rá, hogy ezt többször föl kellett venni, mert én állandóan elnevettem magamat, ahogy a Gergő óriási élvezettel vágta földhöz a különböző tárgyakat, ahogy a kis Andi, mert hogy a mikrofon mellől én nem mozdulhattam el, hát ez persze a rádió, ez a lényege a rádiónak. Ő dobált helyettem. Aztán, hát volt még sok, az Ezer titkú kastély, a folytatásos mese, az csodálatos volt, azt Kertész Mihály rendezte, és persze az Óz, ami, hogy úgy mondjam, a legismertebbé tett mind a kettőnket, mert hogy lemezen is megjelent. Az Ózt is nagyon szerettem. Bár amikor csináltuk, nagyon megilletődött voltam, mert egy olyan szereplő gárdával, amit nem is tudom, hogy mindenkit fel tudok-e sorolni, de hát Szemes Mari, Galambos Erzsi, Hauman Péter, Gellei Kornél, szóval Stanka István, egy ilyen szereplő gárdában ott voltunk mi ketten gyerekek, és különösen azért volt nekem ez egy kicsit félelmetes, mert abban az időben már nem voltam én olyan nagyon kicsi. Azért, mikor

0: igazán kicsik voltunk, nem hiszem, hogy annyira tudatosan játszottunk volna. De itt már éreztem azt, hogy nekem ezt a szerepet el kell játszanom, és ez kicsit görcsösebbé tett, mint amikor csak úgy magamat adom.
1: Neked könnyebb dolgod volt, mint Gergőnek, ugye ő kutya volt, te saját magadat játszottad, Dorka voltál.
0: Igen, csak volt egy olyan érzésem, hogy én nem vagyok már ez az igazán naív, csupa jósággal a világra csodálkozó kislány. Ez is furcsa volt, hogy hallgattam ezeket a rádiójátékokat, hogy Istenem, én milyen kis életvidám gyerek voltam, milyen nyitott, hogy te is ilyennek láttál minket?
1: Persze.
0: Hogy azóta mi minden történt? Hogy azóta...
1: Nem minden látszik ám, ami az emberben megtörténik, úgyhogy te ezt biztosan másként éled meg, mint ahogy én látom most, ahogy itt szemben ősz velem. Na, azután volt, akarsz még hangjátékról beszélni?
0: Nem, most amiről feltétlenül szeretnék beszélni, beszélgettünk arról, kérdezted, hogy hogyan lehet rádión keresztül szeretni. És a Miska bácsi leveles ládája nekem erre a legjellemzőbb példa, mert biztos, hogy Nyitnikék is rengeteg sok levelet kap, de amikor a Miska bácsiban dolgoztam, már valamivel felnőttebb voltam. És igazán szíven ütött az, amikor megtudtam, hogy ez a műsor 5-600 levelet kap havonta. Hogy ezt a műsort ennyien hallgatják. És belegondoltam abba, hogy vannak olyan, például tanyasi gyerekek, akiknek az élete az, hogy a mindennapi tevékenységei mellett be tudja kapcsolni mondjuk a Miska bácsi leveles ládáját, vagy a Nyitnikéket, a Nyitnikék postáját, és ez neki szól. Ez neki szól, felolvassák a levelét. Ez egy, talán egy pesti gyereknek, aki moziba mehet, játszótére mehet, oda mehet, ahova akar, ez nem is egy akkora csodálatos dolog, mint nekik. Úgyhogy a Miska bácsi nekem felejthetetlen marad, hiszen 14 évig dolgoztam ebben a műsorban, és ez is teljesen a része volt az életemnek.
1: A műsorral együtt lettél klasszikus.
0: Jaj, ez azért túlzás. Ez azért túlzás.
1: Rika, leérettségiztél, ha valakinek már ekkora múltja van a rádiónál, és gondolom, ekkor már televízióztál is, óhatatlanul megfordul a fejébe, hogy színművészeti főiskolára akar menni. Veled hogy volt ez?
0: Mentem is, igen. De a mai fejemmel tudom, hogy én se vettem volna föl magamat. Ez teljesen természetes is volt, hogy nem vettek fel. Én egy későn érő típusú ember vagyok, én akkor egy nagyon gátlásos kamaszlány voltam, akkoriban 18 éves korában már mindenki tudja, hogy mit akar, mit szeretne csinálni. Én azt hiszem, hogy akkor értem a 16 éves koromat körülbelül. Nem csodálom, hogy nem vettek föl, talán jó is. A Nemzeti Stúdióba se vettek föl, de mit mondjak, még kövér voltam. Nem tudom, miket mondjak magamról, ami miatt tudom, hogy nem is vehettek föl. Emlékszem arra az élményre, ahogy beléptem a főiskolán az előtérbe, ahol várakoztak a felvételizők, és körbenéztem az arcokon, és láttam mindenkin azt az akarást. Azt az akarást, hogy igen, én tudom, ki vagyok, talán ez a leglényegesebb, én tudom, ki vagyok, és én meg akarom mutatni magamat. Na most nekem ez mind a kettő hiányzott. Én nem tudtam, hogy ki vagyok, talán még most sem igazán tudom. Ebből következően nem is akarhatom megmutatni magamat, mert kit akarok megmutatni?
1: Most ezután, a látszólagos kudarc után, amivel végül is szembe tudtál nézni, és le tudtad vonni a magad számára konzekvenciákat, hogy alakult az életed?
0: Utána tanárképző főiskolát végeztem, levelező tagozaton, és dolgoztam a szakszervezetek fővárosi művelődési házában. Az egész szamár létrát végigjártam, én kisegítő portástól elkezdve kézbesítőn át, minden, adminisztrátor, minden voltam, és utána népművelő is lettem, magyar népművelés szakon végeztem a főiskolán. És ez is egy nagyon-nagyon jó iskola volt. Egy nagyszerű jó iskola. Hogy az ember megtanulja, hogy kell alkalmazkodni másokhoz. Milyen az, ami a legjobban szemlélteti talán ez, hogy milyen az, amikor még mindenki parancsol neked, és milyen az, amikor már a magad lábára kell állnod, és már nincs az a kellemes állapot, hogy megmondják, hogy mit csinálj, hanem neked kell döntened, és neked kell a feladatokat ellátnod.
1: Mozgásba hozta valamelyest a realitás érzékedet ez a terep? Vagy maradtál ábrándos itt is?
0: Én most is ábrándos maradtam. Én azt hiszem, hogy nem voltam én igazán olyan nagyon jó népművelő. Ahhoz, hogy én úgy érezzem, hogy valamit én igazán jól csinálok és szeretek csinálni, ahhoz fel kell oldódnia annak a görcsnek, ami bennem van. És ha ez nem oldódik fel, akkor azt nem tudom csinálni. Emlékszem, hogy amikor aztán később gyerekműsorokban is szerepeltem, minden előadáson az volt az érzésem, hogy milyen csodálatos, hogy már nem vagyok népművelő, és nincs minden előadás előtt fél órával az a görcs a gyomromban, hogy hányan jönnek el, hányan lesznek, és hogy eléggé rentábilis lesz a műsorom, és most mennyire fognak megszívni azért, hogy kevés néző jött, vagy sok néző jött, és ide ére a színész, és ez olyan jó érzés volt, hogy most én a másik oldalról vagyok, és most nem én izgulok a népművelő helyett.
1: A rádió és televízió ez alatt az idő alatt is maradt, ugye?
0: Igen. Igen. Folyamatosan dolgoztam, és aztán egyszer csak úgy gondoltam, hogy megpróbálom, hogy mi lenne, ha én csak ezt csinálnám. És sikerült. Úgy értem, hogy most szabad foglalkozásúként szinkronizálok, rádiózom. Illetve olyan feladatokat látok el, ami éppen jön. Körülbelül 2 évig gyerekműsorokban szerepeltem az Omikron színpaddal. Óvodákban, iskolákban, azt is nagyon-nagyon szerettem. De nekem most már az igazi világom mindig is a rádió meg a szinkron marad.
1: Hát térjünk vissza még ehhez a Ládikához, jó? Ebből a valamikori 10 éves Csellárékából közben igazi anyuka lett egy új szerepkör. Hát erről mesélj.
0: Igen, ahogy már mondtam neked, kicsit féltem is ettől a beszélgetéstől, pontosan amiatt, hogy nagyon nehezen emlékszem most bármire vissza, annyira lefoglal a gyerek, és ezt most jó értelemben mondom, nem zavar, hogy lefoglal, hanem nagyon örülök neki, hogy még a külvilággal nem is szívesen foglalkozom. Sokkal szívesebben gondolok őrá, sokkal szívesebben nézem, ahogy mosolyog, vagy ahogy elkezd gagyogni nekem. Az egy csodálatos élmény. Most 3 hónapos, és egyelőre úgy érzem, hogy ez az életem. Lehet, hogy ez meg fog változni, lehet, hogy majd később úgy fogom érezni, hogy most már valóban én következem, most nekem is tovább kell élni a saját életemet, mert az életem nem csak arról szól, hogy nevelem a gyerekemet, de ez még nem következett be. Ez még nem következett be, majd lehet, hogy bekövetkezik. Most még kitölti az életemet teljesen.
1: Rika, sikeres gyerekszínész voltál, azóta is folyamatosan rádiózol, szinkronizálsz, dolgozol gyerekekkel. Gyereked van. Boldog ember vagy?
0: Igen. Igen, úgy érzem, hogy az vagyok. Az a munkám, amit nagyon-nagyon szeretek csinálni. Megbecsülnek érte, elismernek. Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb boldogság. Van egy nagyszerű férjem, őt sem hagyhatom ki, aki mellett megnyugszom. A családom mindenben segít nekem. Úgyhogy boldognak kell lennem.
2: Szervusz!
3: Szervusz!
2: Nekem nem szabad veled játszani.
3: Nekem se veled.
2: Ülj a televízióhoz, én meg ide a rekaméra.
3: Kár, hogy nem szabad veled játszani. A becsület szavamat adtam.
2: Nekem is a becsület szavamat kellett adni. A nagy becsület szavamat.
3: Hát jó. Ha nem szabad, hát nem szabad. Kapcsold be a rádiót.
2: Jó. Aztán kimosom a függönyt. Aztán elmegyek neked sörért.
3: Ha a papagáj kijön a folyosóra, akkor tépek belőle egy zöld tollat. És neked adom, hogy legyen tollad. Jó lesz?
2: Nagyon jó lesz.

0: Csellár Réka színművésszel Szabó Éva beszélgetett, szerkesztette Szebényi Cecília. A beszélgetés 1992-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, február 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
3: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsó literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
2: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Elindult az Anyai Örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap, 2 éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Télpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak.
5: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Polyák Adrián a Kossuth Rádió mikrofonjánál, Szlotta Judit. Harmadfokú hőségriasztás érvényes az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, és az ország ivóvízellátásában is. Ugyanakkor az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, de ez még fedezhető importból, tette hozzá. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei. Hozzátette, a kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről nyíltan folyamatosan tájékoztatják az embereket. A vasúttársaság a gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon, hogy a Flirt motorvonatok 40 fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az elmúlt hetekben megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és a rendkívüli hőség esetére külön üzemeltetési eljárást vezettek be. Hegyi Zsolt elmondta azt is, hogy vízosztással, párakapukkal készülnek a hőségre. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbusz állomásain. A közlekedési és beruházási miniszter arra kérte a magyar közutat és az autópálya üzemeltetőket, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak, és ahol lehet ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Ez azt jelenti, hogy szombat este 10 és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. További híreink. Lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat Ukrajnában. Az orosz támadásokban többen meghaltak, megsérültek. Moszkva szerint a hadsereg katonai repülőterekre, hadiipari vállalatokra, valamint katonai távközlési központokra mértek tömeges csapást. Spanyolországban véget ért az erdőtüzek miatt kihirdetett országos vészhelyzet, jelentette be a miniszterelnök. Pedro Sánchez az ország középső részén Madrid, illetve a szomszédos Kasztília és León tartományban pusztító, nagy kiterjedésű tüzek stabilizálásával indokolta a döntést. Olaszországba megérkezett a negyedik hőhullám, ismét 40 fokra emelkedik a hőmérséklet a Pó alföldön is. Ma a közép-olaszországi Campobassóban, Perugiában és Rietiben rendelték el a legmagasabb fokozatú hőriasztást. Holnap már 11 városra, köztük Rómára és Firenzére is lesz érvényes vörös kód. Idehaza országszerte süt a nap, a hőmérséklet már meghaladja a 30-33 fokot, eső továbbra sem várható. A szél a Dunántúlon helyenként megélénkül. Holnap tovább melegszik az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. 14 órakor jelentkezünk híradással legközelebb. 13 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: érkezett a várva várt nap biszkup Béla elvtárs életében. Végre összeült a politikai bizottság. Kádár János csak szűkszavú bevezetőt tartott.
1: Elvtársak, a biszkup elvtárs nagyon készül valamire. Hadd mondja el. Azt gondoltam, először szűk körben beszéljük meg, aztán, ha úgy határozunk, a központi bizottság elé terjesszük. Tessék, biszkup elvtárs.
0: Biszkup Bélának harciasan villogott a szeme, bár igyekezett nyugalmat erőltetni magára.
2: A mezőgazdaságban előállt az a világforradalom szempontjából rendkívül veszélyes helyzet, hogy a parasztok az egyéni gazdálkodásra átengedett földecskéken egyre jobban kiszélesítik a tevékenységüket. A melléktevékenységet a fő tevékenység rovására űzik, aminek következtében az ország gyümölcs termésének és zöldségtermelésének mintegy 40%-a származik már a háztájakról. Nem is beszélve az állattenyésztésről. Ha a mezőgazdasági dolgozó otthon is tarthat hízókat, természetesen naponta többször hazaszalad etetni, megnézni, minden rendben van-e. Esetleg egy kis takarmányt is visz magával a közösből. Az otthoni disznónak nevet ad, a közösben éhező névtelen pedig csak vár a párt beavatkozására. Egyszerre mindent nem lehet átalakítani, mert elégedetlenséget szül. Ezért most a pártnak a sertésekre kell összpontosítania. Az állam kötelező érvénnyel vásárolja fel a házaknál nevelt disznókat, s azon túl ne engedélyezze az otthoni sertéstartást. Ennek két haszna lenne, sőt három. Legelőször is a lakosság azt tapasztalná végre, hogy valakik kézben tartják a dolgokat. A világforradalom nem szóvirág, hanem küszöbön áll. Másodszor becézze a mezőgazdasági dolgozó a közös hízókat. Fedezze föl újra a közös jövő építésének örömét. Harmadszor zabálja magát halálra a kapitalista. Zúdítsuk rájuk egy tételben a tömérdek disznóhúst, akár árengedménnyel is.
0: Cinege Lajos, Acél György és még jó néhányan döbbenten néztek Kádár Jánosra. Kádár János komoran bámulta a padlót és bólogatott. Ez a bólogatás azt eredményezte, hogy a központi bizottságban már másnap megszavazták a határozatot. A minisztériumban Dimény Imre aggályoskodott, sőt, makacskodott. Halogatta a rendelet kiadását, ezért leváltották, kinevezték miniszternek a helyettesét. Megkezdődhetett a sertések fölvásárlása. A disznó olyan állat, hogy nem marad sokáig se nyugton, se csöndben. Forgolódni szeretne a szűk helyen is. Ha bekötik a száját, akkor is nyűszít. Megizzadtak ugyan a fölvásárlók, de a mezőgazdasági lakosság végső soron hiába próbálta elrejteni a hízókat pincébe, padlásra, fürdőszobába, vécére, autóba, tyúkolba, nyúlketrecbe, garázsaknába. A hatóság erélyesen lépett föl. Az eredmény nem is maradt el. A gazdák könnyek közt váltak meg kedves kocáiktól. Vigasztalású cédulát kötözhettek a nyakukba rajta a disznó nevével, ha volt neki, valamint a gazda nevével és címével. Ezt is előírta a rendelet. Kádár János szerint, akinek a javaslatára belefoglalták, a módszer megkönnyíti majd a kifizetett összegek ellenőrizhetőségét. Mert a pénzügyminisztérium mélyen a zsebébe nyúlt. Föl is szökött hamarosan az infláció, különösen a disznóhús ára emelkedett meredeken. A termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok nem voltak képesek elegendő élő állattal ellátni a vágóhidakat, miközben csak nem 1 millió csábosan gömbölydő sertést tartottak septében létesített gyűjtőtáborokban jobbára a szabad ég alatt. A pénz több helyen megnyitotta persze a kiskapukat. Az őrök eladogattak az állományból. Valóságos ellenzéki információs hálózat jött létre, egyre többen tudták meg, hogy a disznójuk melyik táborban található. Drámai történetek keringtek országszerte gazdákról, akik több száz kilométert megtettek, mert hírül vették, hogy titokban valaki az ő állatokat vásárolta meg, de mire odaértek, hiába kapták elő a bukszájukat, hogy akár feláron is hazavigyék a Röfit, a Pannit, az Anyóst, a Rózsikát. Már csak Hurka, kolbásztöltelék, pecsenye, töpörtyű, zsírszalonna formájában láthatták viszont. Most vált nyilvánvalóvá, hogy a ház körül tartott sertés mennyi mindent hasznosít, ami különben táplálékként elveszik, és hogy ennek népgazdasági jelentősége van, ha nincs. Mármint elég moslék, mert a szemétbe került. Táp tengerni kellett volna, a közös gazdaságok viszont nem adtak. Nem tudtak adni eleget. A gyűjtő táborok környékén elviselhetetlenné vált az élet, a százezernyi alul etetett állat szüntelen visításától. Kádár János úgy gondolta, hogy épp eléggé látható a terv kudarca, a veszélyessége is megállt parancsolt. Úgy is azzal a titkos szándékkal iktatta a rendeletbe a sertések megjelöléséről szóló passzust, hogy később a kocák visszajuthassanak a gazdáikhoz. A pénz meg az államkasszába. A biszkuék pedig a politikai bizottságon, sőt a központi bizottságon kívülre kerüljenek, és ne zavarják tovább a nyugodt munkát. Erre most megérett az idő. Külkereskedőink tehetetlenül alkudoztak, mert a lehetséges kapitalista vevők gyanakodva fogadták a rengeteg disznó eladásáról szóló ajánlatot. Kijelentették, hogy élő állatokat nem importálhatnak, dolgozzák föl őket a származási országban. A magyar vágóhidak kapacitását figyelembe véve ez lehetetlen kérés volt. A tárgyalások egy helyben topogtak, érződött a kapitalistákon, hogy a vásárlási szándékuk bizonytalan, és azon törik a fejüket, hogy miféle csapdát állítottak nekik a kommunisták. Kádár János kiadta a parancsot, vonják vissza a rendeletet, a kocákat a nyakukban lógó azonosító segítségével állami költségen szállítsák haza. Már késő volt. Az elkeseredett Biszku Béla megelőzte. Szólt a munkásőrségnek, hogy vegyék körbe a gyűjtőtáborokat, nyissák ki a kapukat, majd csatárláncba fejlődve hajtsák a sertéseket nyugat felé. Nesztek! Nem kellettek pénzért? Odaadjuk őket ingyen! Ilyesféle gondolat fogalmazott meg Biszku elvtárs fejében, és a munkás őrök örültek. Végre kaptak feladatot. Biszku elvtárs meghagyta nekik, hogy sem emberre, sem sertésre ne célozzanak, csak a levegőbe eresszenek olykor-olykor egy-egy sorozatot. A határőröket nem értesítette, arra számított, ha a készhelyzet, sőt, vészhelyzet elé állítja őket, jobb lesz az alkupozíciója. Így azok, mikor észrevették a közeledő disznósereget, lázas sietséggel telefonáltak Budapestre a parancsnokuknak, mert nem találtak semmilyen ideillő előírást a szabályzatban. Ha emberek akarnak disszidálni, tudták volna, mit tegyenek. A disznók a határnál annyira bevadultak, hogy a munkás őröknek már nem is volt dolguk, nyugodtan hazamehettek. A határőrség tagjai azt az utasítást kapták, hogy figyelmeztető vaktölténnyel fékezzék meg őket, s ha ez nem jár eredménnyel, térjenek át élesre. De a disznókat már a közéjük eresztett géppisztoly sorozat sok-sok társuk halála sem tántoríthatta el attól, hogy áttörjenek a szomszédos kapitalista országba, mert azt remélték, hogy ott végre tele ehetik magukat. Röfögve, sivítva elárasztották a határátkelőket, autók között sorompók, kamionok alatt iszkoltak, jelentős áldozatok árán ugyan, de elsodorták az ellenük felsorakozott katonákat. Kimúlt és hörgő, vértől bugyborékoló kocák feküdtek mindenütt, nyakukban a nevükkel, Sári, Édes, Dodó, Falánk, Katica, Párna, Pepike, Luisa, Pisti. A vasfüggöny is szedte az áldozatait. Azt a disznót, aki a mezőkön átszaladva nekiütközött, azonnal agyonütötte az áram. Mások gödörkaparás közben dörgölőztek a halálos vezetékhez. Jó néhányan elég mély lyukat ástak, és szerencsésen átbújtak a kerítés alatt, de őket meg az aknák tizedelték meg. Kevesen jutottak olyan helyzetbe, hogy a következő kerítésnél is elkezdhessenek földet túrni. A sűrű aknarobbanások fölkeltették az osztrák határőrök figyelmét is. Majdnem kiesett a távcső a kezükből, amikor azt látták, hogy a magyar műszaki zár két acélhálója közti sávban disznófejek, disznólábak, belek, sőt, féldisznók röpülnek föl a levegőbe, aztán visszahullanak. A szétszaggatott testrészek többé nem mozdultak, viszont az ügyesek és a gyorsak a senki földjén átrohanva hamarosan elérték az osztrák állam területét, már nem tömegesen, csak kisebb-nagyobb csoportokba verődve. Most már az osztrák határőrségnek okozva fejfájást. Az irodájába bezárkózva üldögélő Kádár Jánost Brezsnyev elvtárs hívtam Moszkvából. Örjöngve, üvöltve!
3: Maguk a disznaikkal ki akarják robbantani a harmadik világháborút!
0: Mikor Kádár János röviden leírta neki a valós helyzetet, még mindig ordított, de már a Biszkó elvtársat szerette volna agyoncsapni.
3: Zárja be! Egy disznóholba!
0: Kádár János persze másként döntött.
1: Elvtársak, bűnös vagyok, mert engedtem a rám nehezedő nyomásnak.
0: Mondta a központi bizottság rendkívüli ülésén, ahol sem Biszku Béla, sem Komócsin Zoltán, sem Németh Károly, sem Lakos elvtárs nem jelent meg. A tagok Kádár Jánost nem hibáztatták, viszont azt kérték tőle, hogy hadd zárhassák ki Biszkuékat a távol létükben. Maradjanak párttagok, de semmilyen tisztséget ne vállalhassanak, és Biszku Bélát küldjék nyugdíjba. Így is lett. Az osztrákok összefogdosták a disznósereg kóborló maradékát, és egy gyors államközi szerződés keretében visszaszolgáltatták őket a magyar államnak. Ennek ellenére hetek múlva Bécsben a Kertner Strasszén fölbukkant egy közülük. A sétáló vásárló emberek a nyakába lógó céduláról rögtön rájöttek, kivel van dolguk, és magyar disznó fölkiáltással üldözőbe vették. Végül egy kalapos üzletbe menekült be, ott fogták meg. A magyar állam arra hivatkozva, hogy kimaradt a transportból, nem fogadta vissza. Magukban persze azt gondolták az üggyel foglalkozó tisztviselők, hogy Bécs túl messze van egy disznónak, valami bűzlik a dologban, azért kell nemet mondani. Ilyen gyanakvóak voltak akkoriban a kommunista magyarok a kapitalista osztrákokkal szemben. És viszont hiába üzengetett a koca a Szabad Európa rádió hullámhosszán Kisegresre, a Petőfi utcába, a gazdájának, Sárdi Bálintnak, illetve ő csak röfögött, a riporter értelmezte. Így tiltakoztak a kegyetlen döntés ellen. Még dalt is küldtek egyszer-kétszer a kívánság műsor keretében. Amikor az ügy politikailag kihasználható jelentősége szinte a nullával lett egyenlő, a sertésnek nyoma veszett. Fincsinek hívták. Egy valamit azért köszönhetünk neki. Egy mondást, mely osztrák földön szállóigévé vált. Egyszer volt Bécsben disznóvadászat. Német nyelven persze ez szebben hangzik.

0: Igazságos Kádár János. Csaplár Vilmos regényét Németh Gábor alkalmazta rádióra. A szereposztás a következő volt. Mesélő Vallai Péter. Kádár Blaskó Péter. Biszku Helyei László. Brezsnyev Szarvas József. A hangfelvételt Gera Csilla, Kerekes Endre, Liszkai Károly és Maksai Helga készítette. A műsor zenéjét Molnár András állította össze. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Zoltán Gábor.
1: A regény rádió változata 2005-ben készült, és legutóbb 2012. június 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunkból kiderül, hogy miről szól az Élet az Atya szeretetében szeminárium.
2: De én nagyon annak a pártján vagyok, hogy helyre tudjuk állítani a családokat, és meg tudjuk gyógyítani. A magyar nemzetet egyetlen nagy családként látok, és minden család számára nyitva áll a lehetőség, hogy még békésebb és még boldogabb legyen.
1: És hogy a jövő egyházzenészei nyáron képzik magukat.
3: Szerintem a mai kor embere kevés élőzenével találkozik az átlag. De egy ilyen hely az lehet a templom. Ebben is szeretnék szolgálni, illetve vallásosan is szeretnék szolgálatot teljesíteni, illetve hát a tehetségemmel emelni a fényét a szertartásoknak.
1: A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. A nyár a lelki gyakorlatok, a lelki feltöltődések időszaka is. Élet az Atya szeretetében címmel tartott szemináriumot a közelmúltban Budapesten egy angol házaspár, Robert és Vicky de Hoxár, akik hosszú ideje rendszeresen szolgálnak Közép-Európában. Hazánkban is negyedik alkalommal járnak, azzal a céllal, hogy segítsenek a résztvevőknek személyesen találkozni az Atyával, megtapasztalni szeretetét, jóságát, megbocsátását és elfogadását. A résztvevők tapasztalatai szerint a szeminárium segíti a mennyei Atyával való kapcsolatunk és az emberi kapcsolataink gyógyulását is. Arról érdeklődtem tőlük, hogy miért vállalják ezt a missziót. Robert és Vicky de Hoxár magyar hangja, Nagy György András, valamint Szaili Borbála tolmács.
4: A mi életünket gyökeresen átalakította az Atya szeretete, és szeretnénk ezt mások számára is elérhetővé tenni. Robertnek volt az a vágya, hogy Magyarországra is eljöjjünk. Nagyon meleg fogadtatásban volt részünk itt Magyarországon, és hiszük azt, hogy amint az Atya szeretete itt a magyar emberek szívét is eléri, át fog alakulni az életük.
5: I wanted to come to Budapest in particular.
2: Én határozottan Budapestre akartam jönni. Több éven át látogattunk magyar nyelvű területeket Romániában, és akkor szembesültem azzal, hogy egész Közép-Európában létezik magyar nyelvű közösség. Ezzel az üzenettel az egész nemzet szívét szeretném gyógyítani. Nem csak azokat, akik az anyaországban élnek, hanem a teljes magyar nyelvű közösséget szeretném elérni. Reméljük, hogy lesz alkalmunk találkozni a püspök úrral itt is, mert minden országban, ahol megfordultunk, püspöki áldásban volt része a munkánknak. A Cseh Köztársaságban, ahol szintén dolgoztunk, a Katolikus Egyház és az Evangélikus Egyház vezetőjétől egyaránt kaptunk áldást, ami nem általánosan jellemző dolog.
1: Azt tudjuk, hogy a mennyei Atya szeret minket, ezt általában minden keresztény tudja. Miért jelent pontosan mégis, hogy ezt meg kell tapasztalnunk jobban? Miben tudnak önök ebben segíteni?
5: Well, how did Jesus bring...
2: Jézus úgy próbálta az emberek számára a mennyei Atya szeretetét megmutatni, hogy önmagában mutatott egy képet az Atyáról, és segített a többi ember számára hozzá hasonlóvá válni. A mi reményünk és az imánk arról szól, hogy a házasságunk legyen egy élő példa arra, ami az Atya szeretetét megmutatja neki. Hogy lássák az emberek, hogy mennyire jó is lehet egy házasság. A házasságunk első 30 éve nem volt ennyire szép és jó. Nagyon sajnáljuk, hogy nem 30 évvel korábban tudtuk megszerezni ezt a tudást. Szeretnénk, ha a többi házaspárnak nem kellene ennyi időt várni, és hamarabb el tudna érni hozzájuk ez az üzenet.
5: But it is not just for marriages, because everyone
4: Ez nem kizárólag a házasságról szól természetesen, hiszen mindenki meg tudja élni az atya szeretetét, hogy milyen változást hoz ez az életében. Sok embernek van olyan érzés, hogy kívül van, vagy valamiféle ürességet él meg belül, és a világban semmi nem tudja ezt a hiányt betölteni. Én azt éltem meg annak idején, hogy kell itt még valami többnek lennie, mint amit éppen most megélünk. És amikor az atya szeretete elért hozzám, akkor találtam meg a helyem, megérkeztem oda, ahová tartozom. A szeminárium alatt azt csináljuk, hogy az atya szeretetével megismertetjük az embereket, azokat az akadályokat, amik útjába állnak annak, hogy az emberekhez eljusson ez a szeretet, tehát az emberekben lévő blokkokat feloldani, és az imák során, és a beszélgetések során Szentlélek segít feloldani az emberekben ezeket a blokkokat. És mi látjuk, hogy az emberek élete hogyan alakul át, és nagyon örvendünk ennek.
1: Már a szeminárium alatt éri őket tapasztalat? Aktívak akkor az emberek?
2: Igen. Például hozzásegítjük az embereket ahhoz, hogy pozitív dolgokat mondjanak ki. És addig, ameddig ez már természetesen jön, és már maguktól csinálják. Arra biztatjuk őket, hogy fordulj oda a szomszédodhoz, és mondd neki, hogy te nagyon jó vagy. És akkor megteszik. Utána a szomszédod mondja ugyanezt neked. Akkor mindenki zavarva jön, mindenki nevetgél, meg mosolyog, és már is érezhető, hogy a szobában megváltozott a hangulat. És így meg tudják tanulni, meg tudják tapasztalni az emberek, hogy pár mondattal más lelki hangulatot tudnak teremteni maguk körül. Egy másik ilyen jól ismert keresztény viselkedési minta, hogy muszáj másokat szolgálja. De vannak gyakorlatok, hogy az emberek maguk meg tudják tapasztalni, el tudják dönteni, hogy most ez a szolgálat éppen, amire igent akarok mondani, ez most a szívemből jön, vagy csak kötelesség tudatból mondok igen. Hogyha szeretetből szolgálsz, akkor nem fogsz belefáradni. Ha csak a kötelesség tudat vezérel, akkor akár a kiégésig is eljutsz. Ugyanúgy néz ki kívülről, mind a kettő. De a belső motivációt fogja végül azt is eldönteni, hogy ebből jó élménnyel vagy rosszal jössz ki. Olyan része is van a szemináriumnak, amikor lábmosást végzünk az embereknek, kedvesen és gyengéden. És annyiszor tapasztaljuk azt, hogy a keresztények azt érzik, hogy én nem vagyok erre méltó, hogy ez nincs rendben, hogy nekem valaki megmossa a lába.
4: Jézus ugye szeretett gesztusként tette ezt meg a tanítványaival, és mi az ő nyomában szeretnénk járni.
5: We do seminars even for children from the children's home, abandoned children.
2: Árva gyerekek számára is csináljuk ezeket a szemináriumokat gyerekotthonban élő gyerekeknek. Ők annyira ki vannak éhezve arra, hogy valahova tartozzanak, mert állandóan elhagyatva érzik magukat, és ezért gyakran önmagukat vádolják. De egy pár nap alatt át tud alakulni a szívük a Szentlélek munkájaként. Most már tudják, azzal a tudással élnek együtt, hogy Isten mélyen, mélyen szereti őket. Én nem tudom senkinek megváltoztatni a szívét, csak Isten képesre.
4: És az nagyszerű, nagyon-nagyon szép, amikor ezt mi magunk is látjuk. És annyiszor láttuk már ezt, ahogy az atya megváltoztatja az embereknek a szívét, és van bennünk egy vágy arra, hogy ezt újra és újra át tudjuk adni, és lássuk az embereken ezt a változást.
1: Az önmagunkkal való kapcsolatunk gyógyulása közben lesz erősebb a kapcsolatunk az Istennel, vagy pedig először vele kell a kapcsolatunkat erősíteni, és utána jön az emberek felé, meg magunk felé ez a szeretet.
5: And neither of those.
2: Egyik sem, és ez egyszerre megy végbe. Minden alkalommal, amikor valaki egy lépést megtesz a kapcsolatainak a javítása érdekében, Isten segítségével, akkor megjavul más emberekkel a kapcsolata, és az Isten kapcsolata is egyaránt. Egy másik szeminárium során, és amin sok évvel ezelőtt vettünk részt, mi nagyon sokat tanultunk. Annak a szemináriumnak az volt a célja, hogy a lelki életet és a hétköznapi életet összhangba hozza és egységessé tegye. Nagyon nagy hatással volt rám ez a szeminárium, mert vasárnap délelőttönként remek keresztényként tudtam viselkedni. És egy egészen más ember voltam már hétfőn. Ám ez nem hozott az életembe békét és boldogságot. De amikor a mennyei atyával együtt tudtam a hétköznapi kapcsolataimban részt venni, az megtanította nekem, hogy a szívemben ment végbe egy változás.
5: That told me I had a change of heart.
6: We love because he first loves us.
4: Azért tudom szeretni, mert Isten előbb szeretett minket. Lehet, hogy nem vagyunk tudatában annak, hogy ő szeret minket. De az a meggyőződésem, hogy bármiféle szeretett kapcsolatban vagyunk, ott Isten jelen van. Tudom, mert hosszú éveken át nem voltam tudatában az ő jelenlétének. Most, ha visszatekintek azokra az évekre, akkor már nagyon is pontosan látom Istent azokban a helyzetekben, és abban, hogy hogyan volt ő ott jelen. És Isten ugye azt mondja, hogy elveszem a kőszívedet, és hússzívet adok helyébe. És Isten a mi együttműködésünkkel, a mi beleegyezésünkkel jelen van, és működik velünk abban, hogy ez a változás végbe tudjon menni a
6: szívünkben.
1: Nem először jöttek Magyarországra, és jövőre is jönnek, ha jól tudom. Sok magyar emberrel beszélgettek a tapasztalataikról a szeminárium után, és tudom, hogy sok országban is jártak, de mi a magyar emberek szívére a gyógyír?
2: Mindenkinek máshogyan sérült a szíve, de a szeretet a megoldás erre a problémára. Engem nagyon vonzott Magyarország, hogy ide jöjjünk, és itt is elkezdjünk működni. Én nagyon is éreztem az emberek szívének a sebzettségét, amikor elmondták nekem azt, hogy a hazájuk ilyen megtöredezett, tehát határon túl is kényszerülnek sokan élni. Azoknak az országoknak is megvan a sebzettség a szívükben, más okokból kifolyólag. De én nagyon annak a pártján vagyok, hogy helyre tudjuk állítani a családokat, és meg tudjuk gyógyítani. A magyar nemzetet egyetlen nagy családként látom, és minden család számára nyitva áll a lehetőség, hogy még békésebb és még boldogabb legyen.
4: És amikor egyetlen embernek a szíve megváltozik, akkor természetesen ez nagyon nagy hatással van az egész

0: vála tolmács volt. A szeminárium következő alkalmáról a lelkigyakorlat.info@gmail.com e-mail címen érteklődhetnek. És most egy másfajta továbbképzésről lesz szó. Vajon miért áldoznak fiatalok a nyár közepén 4 hetet a szabad idejükből arra, hogy majd 4 év múlva kántorok legyenek? A napokban a Harmad Artúr központi kántorképző nyári intenzív tanfolyamára látogattam, ahol többek között erről is faggattam a jövő fiatal egyházzenészeit.
1: Én Csedik Zsuzsa vagyok, 4. osztályos tanuló itt a kántorképzőben. Amikor felötlött bennem, hogy kántor szeretnék lenni, egy kicsit talán később, mint az átlag életkorét a kántorképzőben, akkor egyszerűen rátaláltam az interneten erre a képzőre. Nagyon sok oldalú a képzés, de minden oldalról megvizsgáljuk a témát, és ebbe teljesen bele lehet merülni, és ezt nagyon élvezem, hogy erre a pár hétre teljesen bele lehet feledkezni ebbe a világba. Nekem is egy kántor mondta, hogy hát ha nem ezzel szeretném keresni a kenyeremet, akkor ez egy szent hobbi. Tehát valami ilyesminek gondolom én is, illetve ami nekem fontos anyaként, hogy a kislányomnak át tudjam adni nekem számomra fontos értékeket, mint a szép zene, a vallás és a hitértékei, de nekem ebben benne van a magyar hagyományőrzés is, tehát ez nem csak szerintem az egyházi hagyomány, hanem egy specifikusan magyar kulturális kincs, amit próbálunk elsajátítani.
2: Szivelket Elka vagyok, 2. évfolyamos tanuló itt. Kicsit érdekesen kerültem az egész témába, mert a bátyám pap is vidékre helyezték néhány évvel ezelőtt, és előállt egy olyan helyzete, hogy ő 4 faluban plébános, és ebből 2 nem volt kántora. Én voltam körülbelül a 3.-4. opció, akit megkérdezett, hogy igazából a zongora billentyűköt tudom, hogy melyik. Nagyjából kottát is tudok olvasni, akkor lenne kedvem elvállalni ezeket. Úgyhogy így kerültem az egész témába bele, de mivel eléggé komolyan veszem magát a témát, meg magát az egész kantorizálást, ezért úgy döntöttem, hogy nem érzem úgy, hogy megérdemlem azt, hogy 2 településnek az egész egyházzenéjét vezessem, anélkül, hogy nekem erre lenne bármiféle képesítésem, és még csak ne is próbálkoznék, ezért úgy döntöttem, hogy keresek egy kantorképzőt.
0: Mi az, ami a képzésben nagyon megérintett, vagy nagyon tetszik? Vagy amire nem számítottál, és nagyon hasznosnak érzed?
2: Egyrészt engem maga az egész téma is nagyon érdekel, és nagyon sokszor éreztem úgy, hogy amikor a barátaimmal beszéltem, akkor én beszéltem valami újdonságról, amit például a bátyám elmagyarázott, és ők ebben nem sokat értettek. És nagyon jó, hogy itt például olyan emberekkel tudok beszélni, akik megértik, és akik még nálam sokkal többet tudnak, akikkel tudok ezekről a témákról is beszélni.
0: Ezek a teológiai témák?
2: Nem feltétlen, hanem például hogyan érdemes beregisztrálni egy orgonát, vagy az adott liturgikai elemek egy misében, vagy hogy mi változik például nagy szombaton a liturgikának a szimbolikája.
0: Hát lehet, hogy a szent misét is jobban érted most már, megéled jobban.
2: Igen. Szeretnék jó kántor lenni.
0: Tehát főhivatásként ezt szeretnéd csinálni?
2: Elsődlegesen nem, de szeretnék a lehetőségekhez mérten a legmagasabb szinten űzni ezt.
3: Horváth Varga Márton vagyok, 3. éves hallgató. Én már 2. osztályos általános iskolai tanulóként kezdtem zongorát tanulni, és egy idő után szüleim javasolták, hogy egész jól zongorázok, miért ne tanuljak meg orgonálni is. Ennek én egy ideig ellenálltam, de aztán végül engedtem az unszorásnak, és nem bántam meg. Elkezdtem ott Szentendrén a zeneiskolában orgonát tanulni, és így kapcsolatba kerültem jobban a kántorunkkal is, aki megkérdezte, hogy nem tudnám-e helyettesíteni alkalmanként őt. El is kezdtem, így helyettes kántorként is tevékenykedni, és ezután hallottam igazából én a kántorképzőről, mert járt a mi diakónusunk is, még mielőtt diakónus lett, ide tanulni egy évet, illetve a volt minisztráns vezetőm is elvégezte itt a képzést. Mindketten nagyon szerették, nagyon élvezték, javasolták, hogy mindenképpen jöjjek el. Én nem tudtam igazából, amikor először jöttem, hogy mi lesz az, amit fog adni ez a képzés, mert én úgy éreztem, hogy végül is így is tudok orgonálni, ezt megtanultam a zeneiskolában, tudok miséken szolgálni, hát most miért kell ehhez egy egész képzést elvégezni. És ideérkezve jöttem rá, hogy sokkal több az orgonáláson kívül a kántorkodás. Rengeteg olyan

0: liturgikus tételt tanulunk itt például Gregorián órán, amik otthon a szolgálatban eddig nem jöttek elő, vagy a mostani kántorunknál, viszont én be tudom emelni a liturgiába. Nekünk nincsen otthon most kórusunk, de itt nagyon jó, hogy megtanuljuk, hogy hogyan kell egy kórust összeállítani, vezényelni, darabokat tanítani nekik, illetve a liturgiát is sokkal mélyebben meg tudjuk liturgika órákon érteni, mint hogyha csak az Adorémuszt olvasgatjuk, és abból nézzük a szövegeket. És ez az, ami nekem nagyon tetszik a képzésben, hogy így rengeteg pluszt hozzá tud adni a szolgálathoz, és én is így tavaly is ezt éreztem, hogy egy hónappal később már sokkal jobb kántornak éreztem magamat, és már szerintem idén is így fogok érezni ezután, ez év után. Hát most én egyetemista vagyok, amit én jelenlegi célnak tartok, az, hogy helyettesítgetek, főleg otthon Szentendrén, a plébániánkon, és hogy ezt minél színvonalasabban és a híveket minél jobban bevonva a liturgiába tudjam megtenni.
1: Én Gáspár Benedek vagyok, harmad éves hallgató. Volt egy konzis osztálytársam, aki kántorképzőbe járt, bárve egy protestáns kántorképzőbe járt, és így valahogy sejtettem, hogy kell, hogy legyen katolikus, tehát így felnőtt fejjel akkor rákerestem erre, és így találtam meg ezt a Harmat Artúr kántorképzőt. Gyerekkoromtól kezdve már érdekelt a zene is, egyébként így lettem hangszeres, fúvós hangszeres zenész, miséken pedig mindig néztem az orgonát, illetve lapozgattam a hozsannát, hogy hol tart a liturgia, néztem a válaszokat, részben unalomból, részben érdeklődésből, valahogy most ennek a folytatásait zenei és liturgikai szempontból ez a képzés. Mivel zenész vagyok, azt hittem, hogy majd ez itt könnyű lesz, és az első két évfolyamot valahogy túléltem, de most jutottam el oda, hogy azt érzem, hogy kevés lesz az, hogy egy hónapot járok ide, aztán 11 hónapot nem. Hogy valahogy egy folytonosságot fönt kell tartanom a tanulmányaimban. Szerintem a mai kor embere kevés élőzenével találkozik az átlag. De egy ilyen hely az lehet a templom. Ebben is szeretnék szolgálni, illetve vallásosan is szeretnék szolgálatot teljesíteni, illetve hát a tehetségemmel emelni a fényét a szertartásoknak. Célom elhelyezkedni a lakóhelyemen, de én is inkább hobbiként gondolok a szakmára. És ez egy szakma. Erre is rájöttem most a harmadik évre, hogy bőven van mit tanulni itt, és a tananyag is átfogó. Én egyre inkább azt érzem, hogy nagy és átfogó.
2: És érzed azt, hogy itt kapcsolódni is kell, vagy lehet új kapcsolatokat teremteni is, illetve hogy nem csak a szakmai tudás kell, hanem lelkileg is épülni, személyiségben is fejlődni. Mert ugye nem biztos, hogy belelátunk a kántoroknak a nem szakmai kompetenciáiba is. Tehát mi kell ahhoz még a zenei tudáson kívül, hogy jó kántor legyen az ember?
1: Alázat kell ehhez. Amit itt megtapasztalok, idősebbnek érzem magam a többiekhez képest, egy ilyen 10-15 évvel, és nehéz, hogy mégis egy légtérben tanulunk, meg azt gondolnám, hogy már nekem biztos több tapasztalatom van, és valószínűleg ez így is van, de valahogy mégis érzem ezt a közösséget így tudás szempontjából, hogy egy szinten vagyunk, és ebben én alázatot tanulok igazából a szakma iránt is a többieken keresztül.

0: A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Alpeg Gergely káplán fűzi gondolatait.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt, és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Amikor kiszállt a hajóból, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amikor beesteledett, tanítványai oda mentek hozzá, és figyelmeztették. Elhagyatott ez a hely, és az idő is már későre jár. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmiszert szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta. Hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyérmaradékokkal, pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket. Ezek az evangélium igéi.
2: Egy pusztában kezdődik evangéliumi szakaszunk. Föltűnő, hogy mindenki, aki jelen van ebben a történetben, más és más szemlélettel van jelen. Másként gondolkodnak az apostolok, másként gondolkodik Jézus, és másként gondolkodnak azok az emberek, akik ott vannak. Mindannyian vágynak valamire, és így vagyunk ezzel mi is az életben. Mindannyian vágyunk valamire, vágyunk valakire. És ebben a pusztában annyi minden történik, hogy ez a különböző szemlélet, különböző gondolkodás, amelyet ez a 3 csoport jellemez, ez találkozik egymással. Jézus azért vonul félre, mert keresztelő János halálhírét hallja. Tehát szomorúságból van ott. Mégis túllép ezen, és gyógyít. És az emberek belülről éreznek valami óriási vágyat arra, hogy ezzel az emberrel találkozzanak. Az apostolok, meg mint délcek, katonák, próbálják Jézust, próbálják az embereket is védeni, félnek, hogy mi lesz ebben a sötét éjszakában, mi lesz ebben a kietlen helyzetben, éhség, nyomor, ezeknek az embereknek haza kell menni, és valamit csinálni kell velük, bocsássa el Jézus őt. A nép azonban kitart. A pusztaság itt a hitnek a helyévé válik, hogy amikor nincs semmi, mégis akkor tudjuk leginkább megtapasztalni azt, hogy abban lesz valami. Abban tud az Isten alkotni, abban tud az Isten csodát művelni. Isten nem elsősorban megoldásokat talál, hanem megpróbálja önmagát ajándékozni ebben a helyzetben. És Jézus is azokat a lehetőségeket próbálja megtalálni, hogy ő hogyan tud ebben a helyzetben adni ezeknek az embereknek, és hogyan tud a tanítványok számára is valami biztonságot mutatni. Ezért mondja azt, hogy ti adjatok nekik enni. Talán ez az egyik legmegrázóbb mondat ebben a szakaszban, hogy abból, ami nincs, abból kéri a tanítványokat, hogy ők legyenek azok, akik ennek a 5000 embernek enni adjanak. Nincsen pénz, nincsen kenyér, nincsen lehetőség, nincs a környéken bolt, és mégis ott vannak, és tudnak valamit tenni. Jézus meglátja ezekben a tanítványokban azt, hogy képesek arra, hogy kinyissák a szívüket. A tanítványok nyilván józanul számolgatnak, hogy esélytelen, nincs rá mód. Nem számításokra van szükség, Jézus ezt elengedi, hanem arra van szükség, hogy nyissátok meg a szíveteket. És mindannyian tudjuk azt, hogy lehet, hogy kevés az, ami van. Kevés az, ami körülöttünk rendelkezésre áll. De mindig belülről kell gondolkodni, hogy mi az, amit még adni tudunk. Krisztus azt mondja, hogy elegek vagytok ti tanítványok, hogy ezt a népet jól lakassátok. Az egyház nem azért tud táplálni, mert nagyon sok eszköze lenne, vagy nagyon sok földi java, hanem éppen azért, mert képes erre a szemléletre, hogy ajándékozzon. Vagyis ez az 5 kenyér, meg a 2 hal egyáltalán nem kevés. Csak nyilván a tanítványoknak is bele kell adniuk magukat, szeretetüket, szívük szeretetét, és ilyen az egyház, hogy benne mi papok, benne mi egyházi emberek, mennyire tudjuk megnyitni a szívünket mások felé, és mennyire tudunk azzal a kevéssel másokat jól lakatni. Próbáljuk meg így tekinteni ezt a szakaszt, hogy bár lehet, hogy semmi nincsen, de mégis mennyi bőség fakad ebből.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, a közreműködő Nagy György András, valamint szerkesztőtársam Göbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: 14 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, de ez még fedezhető importból. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei. Hozzátette, a kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről nyíltan, folyamatosan tájékoztatják az embereket. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt minden vállalatnak a kormány. A cél az, hogy minél több befektető érkezzen Magyarországra Bajorországból is. Ezt mondta Magyar Péter, miután Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, Bajorország a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partnere hazánknak a német tartományok között. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra épülnek. Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöknek a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt azt írta, jelöltjük egyebek mellett 20 éve dolgozik ügyvédként, 15 éve oktat egyetemen, és a Magyar Energetikai Társaság elnökségi tagja és alelnöke. Hozzátették, jelenleg olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is pontosan érti. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált, alacsony padlós, első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek. Az utasterük végig bekamerázott, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tervek szerint összesen 11 ötrészes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Egy kráterre és egy azonosítatlan tárgy roncsaira bukkant a lengyel rendőrség egy mezőn. Az eszköz a légtérben tűnt el a katonai radarokról Oroszország Ukrajna elleni éjszakai támadása idején. Egy Mi-24-es helikopter jelölte meg a becsapódás helyét, és lakossági bejelentés is érkezett hangos robbanásról. Lublinban néhány percig szirénák figyelmeztették a lakosokat az esetleges orosz támadásra. Spanyolországban véget ért az erdőtüzek miatt kihirdetett országos vészhelyzet, jelentette be a miniszterelnök. Pedro Sánchez az ország középső részén Madrid, illetve a szomszédos Kasztília és León tartományban pusztító, nagy kiterjedésű tüzek stabilizálásával indokolta a döntést. Ami az időjárást illeti, itthon jelenleg 28 és 37 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 33-36 fokot mérnek. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél, késő este általában 14 és 21, délután 34 és 39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Összeállította Polc Allen.
3: Amikor hívást kaptam erre munkára, öröm és vidámság fogott el. Milyen jó lesz hallani a kedvenc verseimet, szövegeimet. Azokat a sorokat hallani, amiket magamba szoktam mondogatni. Persze lassan torzulnak is, ilyenkor aztán elképed a fülem, meg én. Ezek az élet szép meglepetései. Először csak gondolatban kezdtem összeválogatni az anyagot. Meglepetésre vettem észre, hogy olyan ez, mint egy tükörbe néznék. A tükörben látok egy másik tükröt, amit másik kéz tart, s abban tükröződik az én tükröm.
2: Isten.
3: A hit hullámzó, változó. Küzdelem, harc önmagunkkal, a világgal, Istennel. Főként Istennel. Közel van, majd távol, szeret, bennünk van és elhagy, azt hisszük, úgy érezzük. Mikor Szent Klár azt kérdezi az Úrtól, hol voltál, Uram, 20 évig? Benned, Klára, válaszolja. Örökös keresés, meglelés, úton lét, vele vagy nélküle. Könyörögni, imádni, lázadni, gyűlölni, megtagadni lehet, és szokás. Amikor haldoklókkal mondom a mi atyánkot, és elhangzik, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, mindig megkérdezem, megbocsátottál Istennek és magadnak? Ez a kettő a legnehezebb. Ha a nagyokat olvasom, például Babicsot, József Attilát, Adit, náluk is megtalálom ezt. Nemes Nagy Ágnes költészete pedig állandó keresés, tagadás, szemrehányás Istennek. A legmeglepőbb, hogy maga Jézus is élte, látta, tudta a kettősséget, mindent és mindennek az ellentétét. Nézzük csak ezt a csodálatos, neki tulajdonított énekszöveget, amit Szent Ágoston kicsit már eretnek illatúnak érez, de tiszteli az ezredéves hagyományt ennél az apokrifnél. Oldani akarok és oldódni akarok, üdvözíteni és üdvözülni, nemzeni akarok és megfoganni, énekelni és énekké válni, mindenki táncoljon. Ékesíteni és ékeskedni vágyok, lámpásod vagyok, ha meg tudsz látni engem, ajtód vagyok, ha zörgetsz rajtam. Kilátod, mit cselekszem, hallgasd el műveimet. Sebezni akarok és sebesülni, táplálék vagyok és táplálékra vágyom. Hallani akarok és szólni akarok, tisztulni akarok és tisztítani. Akarom, hogy értsenek, mert értelem vagyok. A malaszt vezeti a táncot. Sípolni akarok. Táncoljon mindenki. Itt találjuk a teljességet, a kettősséget. A lent és a fent, a kint és a bent, adni és kapni, üdvözölni és üdvözíteni ugyanaz. Táncolni hív. Dávid király is teljes erejéből táncolt az Úr előtt. Mi, mai keresztények, olyanok lettünk, mint az aludt tej. Nem mozdul, savanykást, majd megkeseredik, és savos lesz, ha sokáig áll. Nézzük csak az énekek énekét. Hosszas vita folyik, szerelmének vagy istenesének. Szerintem mind a kettő. Mivel a kettő ugyanaz. A földi szerelem előképe az égi szerelemnek, mondják. Szerintem csak az iránya lehet más. És talán az ereje.
4: Énekek éneke. Béviszen engemet az lakodalomnak helyére, és zászló helyett vagyon ő nála az én hozzám való szerelme. Az ő bal keze az én fejem alatt vagyon, és az ő jobb kezével megölelt engemet. Az én szerelmesemnek szavát hallom, ímé ő imhol jő sietvén imesz hegyeken, vigadozván imesz halmokon. Hasonlatos az én szerelmesem az őszhöz, vagy a szarvasoknak fiához, ímé ő áll az mi falunkon túl, néz az ablakról, és mutogatja magát az rostéról. Az figefa megérlelte az ő első gyümölcsét, és az virágzó szőlők jó illatot adnak. Kelj fel én szerelmesem, én szépem, és jöjj hozzá. Én galambom kilakozol imesz kősziklának hasadékiban, és az magas kőszálnak hajlokában. Mutasd meg nékem azt te orcádat, hadd halljam azt te szódat, mert azt te szód gyönyörűséges, és azt te tekinteted ékes. Az én szerelmesem enyim, én is övé vagyok, ki az liliumok között legeltetik. Én elaludtam vala, jól lehet lelkemben vigyázok vala, és ímé az én szerelmesemnek szava kizörget vala. Nyisd meg nékem, szerelmes húgom, én jegyesem és galambam, én tökéletesem, mert az én fejem megrakodott harmattal, és az én hajam az éjszakának harmatjával. Felelék én, levetettem ruhámat, hogy öltözhetném fel? Megmostam az én lábaimat, mi módon keverném azokat a sporba? Az én szerelmesem az ő kezét bényújtá az ajtónak hasadékán, és az én belső részeim megindulának én bennem. Felkelék azért, hogy az én szerelmesemnek megnyitnám, és az én kezeimről mirha cseppeg vala, és az én ujjaimról választott drága mirha, mely az ajtónak zárját elfolyta vala. Az ő bal kezelésen az én fejem alatt, és jobb kezével megölel engemet. Tégy engemet, mint egy pecsétet azt te szívedre, és mint egy bélyeget azt te karadon, mert erős az szeretet, mint az halál, kemény, mint az koporsó, az buzgó szerelem. Annak szénei tüzesek, és mint az sebes láng.
3: A szerelem lényegi, az igazi szerelem megmozgatja, átformálja a teljes személyiséget, mint a vihar ragadja meg, vagy csöndesen veszi birtokba. A szerelem egyesülés, átolvadás a másikba. Kozmózis, amitől gazdagodik, kiteljesedik az ember és az Isten. De küzdelem árán. Ezt a küzdelmet találjuk az énekek énekében. És ugyanezt találjuk aztán kedvenc költőinknél is. József Attila, az Isten itt állt a hátam mögött.
5: Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Négy kézláb másztam, álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretett. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Gyönge a testem, óvja félelem, de én a párom mosolyogva várom, mert én velem a hűség van jelen, az üres űrben tántorgó világon.
3: József Attila, Isten.
6: Hogyha golyóznak a gyerekek, az Isten köztük ott én fereg. S ha egy a szemét nagyra nyitja, golyóját ő lyukba gurítja. Ő soha se gondol magára, de nagyon ügyel a világra. A lányokat ő csinosítja, friss széllel arcuk pirosítja. Ő vigyáz a tiszta cipőre, az utcán is kitér előre, nem tolakszik és nem verekszik. S ha alszunk, csöndesen lefekszik. Gondolatban tán nem is hittem, de mikor egy nagy zsákot vittem, s ledobván ráültem a zsákra, a testem akkor is őt látta. Most már tudom őt mindenképpen, minden dolgában tetten értem, és tudom is, miért szeret engem. Tetten értem az én szívemben.
3: Babits Mihály, Fortissimo.
7: Haragszik és durfúl az Isten, vagy csak talán alszik az égben. Aluszik, vagy halott is éppen. Kikölti őt föl emberek. Anyák, sírjatok hangosabban. akit föl nem ver annyi ágyú rezzenti egyenge sírástok. És ne is könnyel sírjatok, mert a könny mind csak földre hull. Hanggal sírjatok föl az égre, sírjatok irgalmatlanul. Ne oly édesen, mint a forrás. Ne oly zenével, mint a zápor. Ne mint a régi niobék, hanem partalan, mint az árvíz, sírjatok, vagy a görgeteg lavina, sírjatok jeget, tüzet, sírjatok, mint a láva. A drága fiúk hullanak vérben a hóra napra nap. Ne hagyjatok aludni senkit, ki ma csöndes, gonosz vagy gyáva. De érdemese félni még? És érdemese élni még? Ó, miért nem hallani hangotok? Menjetek a piacra sírni. Sikoltsatok a templomokban, vadak asszonyai! Vadakká imuljatok őrítő, őrült imában! És ha hasztalan ima sírás, mi káromolni tudunk még, férfiak. Ma már hiszünk káromlani érdemes alvó magasságot a sorsban. Hányjuk álmár a kopogó besten miattnak égesőjét, miért van, ha nincs? Miért nincs, ha van? Tagadjuk őt, talán fölébred. Cibáljuk őt, verjük a szókkal, mint aki gazda horkol égőházban a süket istenét. Süket! Süket! Ó, ma milyen jó volna süketnek, mint az Isten. Süket a föld, nem érzi hátán hadak alázó dobogását. Jó volna süketen csirázni, mint virághagyma föld alatt. Minden süket, földben, Istenben. Csak az ember szakadt ki a süket Istenből iszonyokra. Kikelt belőle féreg módon Isten férgének viszkető nyüzsgésre fájni. Mert ami nem süket Isten, fájdalom még az Istenbe visszahal.
3: Babits Mihály, Zsoltár gyermekhangra.
4: Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy, süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcainkra sükettségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom, az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle hozzá minden átkom, hang vagyok az ő szájában, lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában, s kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke.
3: Vörös Sándor, Zsoltár.
5: Kínok árnyékaiból szólok hozzád, Istenem. Kín mar, sújt, temet. Józan eszemet vakveszélyben, láncos mélyben ne hagyd elveszítenem. Senki sem tör káromra, senki sem tör káromra, bensőm fordul ellenem. Örök viharra ront, nincs egy biztos pont, se mögöttem, se fölöttem, dög pusztít a lelkemen. Törd meg kevéségemet, mély megbánást adj nekem. Nyársat nyeltem én, derekam kemény. Miért nem szabad súlyod alatt meghajolnom, Istenem? Száraz zokogás tipor, és a szemem könnytelen. Utam hajlatán ördögles rám, vár nehezen. A két kezem törrel indul ellenem. Legyen meg akaratod, ha vesznem kell, jól legyen. Tán kárhozásom áldás lesz máson. De ha én rám kincset bíztál, ments meg immár, Istenem.
3: Nemes Nagy Ágnes, Patak.
4: Én Istenem, te szép híves patak, hová futottál szögdeltél előlem? Hol csillapítsam buzgó szomjamat? S hogy bocsássak meg néked eltűnőben? Zegzugos csermely, éppen ott apadsz, ahol a szomi legperzselőbb a hőben, s idegen légiónyi kín fakaszt, új kínt csupán, de nem forrást a kőben. Három vadkacsa úszik a vizen, a parthoz szállt a királyfia járja, a feketékre céloz, úgy hiszem, már itt a szél, s a fehéret találja. A víz egyetlen vadkacsát viszen, már itt a szél, habszín fehér a szárnya, de iszonyúbb, itt a szél, úgy hiszem, ha néha nap a feketét találja. Legalább biztosan repülj, golyó, 20 000 éve szoktatunk a rendre. A takaró szegélyén indigó színű betűkkel állt nyomtatva elme. És indigó színben foltosodó az elmeosztály rácsa közt a gyenge vénájú kar. Különben, mint a hó, ha olvad, és szétolvadt. Ez a rendje. Ne vigy kórházba, ne engedj oda. Iszonyú szag búvik az ételekben. De jobb talán a rendőrőr szoba. Szőkül a test, hogy vére csontja freccsen, vagy jobb az abroncsbontó éjszaka, hol szétárad az elkerülhetetlen, s az ember csak füleli tétova, hogy bugyborog a szív a rettenetben. Hová futottál, szép híves patak? A deli szarvas képe hol a habban? A hab vadkacsát úsztatón dagad, vagy gyenge vénán bujdokol apattan, freccsen a vér, a rémület fakad, az éjszakai abroncs szerte pattan, hogy csillapítsam buzgó szomjamat, s bocsássam meg, mi megbocsáthatatlan.
2: Szolvere vóló, et szolvi vóló.
7: Oldani akarok, s oldódni akarok.
2: Salvare volo,
7: üdvözíteni és üdvözülni. Nemzeni akarok és megfoganni. Énekelni és énekké válni. Mindenki táncoljon. Ékesíteni és ékeskedni vágyok. Lámpásod vagyok, ha meg tudsz látni engem. Ajtód vagyok, ha zörgetsz rajtam. Ki látod, mit cselekszem, hallgasd el műveimet.
2: Polc Allen műsorát hallották. Az énekek énekét fordította Károly Gáspár. Közreműködött Görög László, Molnár Ildikó, Rátóti Zoltán, Takács Katalin és Vallai Péter, valamint hangfelvételről Mensáros László. A felvételt Rosenmann Péter és Tóth Balázs készítette. Szerkesztette Szebényi Cecília, rendezte Zoltán Gábor.
1: A versműsor 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, október 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Raymond Carver, Szomszédok.
1: Bill és Arlene Miller boldog házasságban élt. Egyszer-egyszer mégis úgy érezték, mintha valahogy lemaradtak volna a környezetükhöz képest. Billt most is csak a könyvelői teendők kötötték le, Arlent meg a titkárnői feladatok. Néha nap beszélgettek is erről, főképp a szomszédjaikkal, Harriet és Jim Stone-nal hasonlítgatták össze a sorsukat. Millerék úgy érezték, hogy a Stone házaspárnak teljesebb és csillogóbb élet jut. Stone-ék folyton eljártak hazúról vacsorázni, vagy otthon fogadtak vacsora vendégeket, vagy éppen oda utaztak az országban, ahová a munkája szólította Jimet. Stone-ék lakása Millerékével szemben nyílt a folyosón. Jim egy gépalkatrészekkel foglalkozó cég kereskedője volt, és gyakran előfordult, hogy a hivatalos útjait sikerült összekötni egy kis szórakozással. Stone-ék ezúttal 10 napra utaztak el. Cheyenne-ben kezdtek, majd átugrottak St. Louisba a rokonokhoz. Távol létükben majd Millerék vigyáznak a lakásukra, etetik Kittit és locsolják a virágokat. Há, nem bánnám, ha most mi utaznánk el, mondta Bill. Isten látja lelkemet, ránk férne egy kis pihenés, kontrázott Arlen. El ne felejtsd, Kittinek májas ízű jár az első este. A konyhajtóban a kézzel hímzett asztalterítőt hajtogatta össze, amit Harriet hozott neki tavaly Santa Fe-ből. Bill mélyet sóhajtott, amikor belépett Stone-ék lakásába. A levegő már most áporodott volt, és édeskés szag terjengett. A televízión álló napsugármintás óra 8:30-et mutatott. Kitty unottan odadörgölte a pofáját Bill papucsához, és az oldalára hengeredett, de amikor Bill kiment a konyhába, és kiválasztott egyet a csillogó edényszárítóra fölhalmozott konzervek közül, nyomban talpra szökkent. Bill magára hagyta az eledelben turkáló macskát, és bement a fürdőszobába. Megnézte magát a tükörben, becsukta a szemét, majd újból végignézett saját magán. Kihúzta a gyógyszeres fiókot. Talált egy doboz tablettát, és elolvasta a címkéjét. Harriet Stone naponta egyszer az orvos utasítása szerint... A doboz zsebre vágta. Visszament a konyhába, megtöltött egy kancsót vízzel, és bevitte a nappaliba. Amikor végzett a locsolással, a kancsót letette a szőnyegre, és kinyitotta a bárszekrényt. Hátra nyúlt a viszkis üvegért. Kétszer meghúzta. Az ingujjával megtörölte a száját, és az üveget visszatette a helyére. Kitty a kanapén szundított. Bill leoltotta az összes lámpát, bezárta és ellenőrizte az ajtót. Úgy érezte, ott felejtett valamit. Mi tartott ilyen soká? Kérdezte Arlen. Összekuporodva ült, televíziót nézett. Semmi. Kittivel játszottam, mondta Bill. Oda ment a feleségéhez, és megfogta mindkét mellét. Irány az ágy, kicsikém. Másnap Bill csak 10 percet használt el a 20 perces délutáni munkaszünetből, és már 3:45-kor hazaindult. Pont akkor állította le a kocsit a parkolóban, amikor Arlen leugrott a buszról. Bill kivárta, hogy Arlen bemenjen a házba, aztán fölrohant a lépcsőn, hogy elkapja, amikor kilép a liftből. Bill, jaj, de megijesztettél, hamarabb jöttél, Bill vállat vont, nem volt semmi munka. Arlen átadta a kulcsát, hogy Bill azzal nyissa ki az ajtót. Bill egy pillantást vetett a szemközti ajtóra, mielőtt a felesége nyomában bement a lakásukba. Bújjunk össze, indítványozta. Ilyenkor, nevetett Arlen, mi ütött beléd? Semmi, vetkőzz le. És ügyetlenül átkarolta a feleségét. Ja, Istenem, Bill! Bill lecsatolta a nadrág szíját. Később rendeltek valamit a kínai étteremből, és amikor meghozták, éhesen szó nélkül estek neki. Közben lemezeket hallgattak. Kitty vacsoráját se felejtsük el, figyelmeztetett Arlen. Nekem is most jutott eszembe, már is átmegyek. Kiválasztott egy hal ízesítésű macska eledelt, aztán megtöltötte a kancsót, és hozzáfogott a locsoláshoz. Amikor visszaért a konyhába, a macska a vackán vakaródzott. Kitartóan nézte Billt, aztán visszafeküdt az alomra. Bill az összes kredencet kinyitotta, áttanulmányozta a konzerveket, a gabonapelyheket, a félkész ételeket, a koktélos és boros poharakat, a porcelánt, a főzőedényeket. Kinyitotta a hűtőszekrényt. Megszagolta a zeller szárat. Bekapott két falat csedár sajtot, és egy almát majszolva bevonult a hálószobába. Az ágyat hatalmasnak találta. A bolyhos fehér ágytakaró a földön hevert. Kihúzta az éjjeli szekrény fiókját, talált egy félig üres cigarettás dobozt. Begyömeszölt a zsebébe. Odalépett a beépített ruhás szekrényhez is, de amint kinyitotta volna, kopogtak. A bejárati ajtóhoz menet megállt, hogy lehúzza a vécét. Mi tart ilyen soká? Már több mint egy órája, hogy átjöttél. Tényleg? Tényleg? Ki kellett mennem a vécére? Hát van otthon saját vécéd. Nagyon sürgős volt. Éjjel megint szeretkeztek. Reggel betelefonáltatott a munkahelyére Arlennel. Lezuhanyozott, felöltözött, könnyű reggelit készített, megpróbált belekezdeni egy könyvbe. Elment sétálni, attól jobban érezte magát. Egy idő után azonban, a kezét még mindig nem húzta elő a zsebéből, hazament a lakásukba. Megállt Stonék ajtaja előtt, hát ha meghallja a macska jövés menését. Aztán belépett a saját ajtaján, és a konyhába ment a kulcsért. Oda át úgy érezte, hűvösebb és sötétebb a lakás, mint otthon. Talán a növények miatt más itt a hőmérséklet, gondolta. Kipillantott az ablakon, majd lassan végigjárta az összes szobát, és figyelmesen egyenként mindent megnézett magának, ami csak a szeme elé került. Látta a hamutartókat, a bútorokat, a konyhafelszerelést, az órát, mindent. Végül a hálószobába nyitott be. Ekkor a macska is oda telepedett a lábához. Megsimogatta, bevitte a fürdőszobába, és rácsukta az ajtót. Ledőlt az ágyra, és a plafont bámulta. Egy darabig lehúnyt szemmel feküdt, aztán bedugta a kezét az öve alá. Fölsóhajtott. Nagy nehezen lemászott az ágyról, a komód fölé hajolt, és megnézte magát a tükörben. Egy ideig turkált a felső fiókban, és talált is egy bugyit, meg egy melltartót. Fölúszta a bugyit, magára kapcsolta a melltartót, és tovább kutakodott a szekrényben. Belebújt egy fekete-fehér kockás szoknyába, megpróbálta felhúzni a cipzárját. Elől gombolódó bordó blúzt húzott, és méricskéni kezdte a női cipőket, de belátta, hogy túl kicsik neki. Hosszú időn át a függöny mögül bámult ki a nappali ablakán. Utána visszament a hálószobába, és mindent a helyére tett. Nem volt éhes. A felesége sem evett sokat. Zavartan néztek egymásra, és elmosolyodtak. Arlen fölállt az asztaltól, megnézte, hogy a polcon van-e a kulcs, majd gyorsan leszette az edényt. Bill a konyhajtóban állt, és cigarettázott. Látta, hogy Arlen magához veszi a kulcsot. Helyezd magad kényelembe, amíg oda át vagyok, mondta Arlen. Nézd át az újságot, vagy ilyesmi. Megmarkolta a kulcsot, és megjegyezte, hogy Bill fáradtnak látszik. Bill megpróbálta a hírekre koncentrálni, elolvasta a lapot, bekapcsolta a televíziót. Végül kiment a folyosóra, a szemben lévő ajtó be volt zárva. Én vagyok az, ott vagy még, kicsikém? Kis idő múlva kattant a zár, kijött Arlen, és becsukta maga mögött az ajtót. Ilyen soká maradtam volna el? Bizony. Tényleg? Akkor minden valószínűség szerint Kittivel játszadoztam. Bill kutató tekintettel nézett rá, Arlen nem nézett a szemébe, és a kezét még mindig nem vette le a kilincsről. Olyan furcsa, érted, hogy csak úgy benyitunk egy ilyen helyre. Bill bólintott, lefejtette Arlen kezét a kilincsről, a saját ajtajukhoz kísérte a feleségét, és beengedte maga előtt. Furcsának furcsa, mondta. Fehér szőzt vett észre a felesége pulóverének hátán, és Arlennek az arca is jól kipirosodott. Elkezdte csókolgatni a nyakát és a haját. Arlen megfordult és visszacsókolta. Az Istenit, neki kiáltott föl Arlen, az Istenit. Az Istenét, dalolta, és kislányosan tapsikolt hozzá. Most jut eszembe, hogy amiért átmentem, arról tökéletesen megfeledkeztem. Nem adtam enni Kittinek, és nem locsoltam. Billre nézett, hogy ilyen hülye legyek. Nincs itt semmiféle hülyeség. Egy pillanat csak magamhoz eszem a cigimet, és visszamegyek veled. Arlen megvárta, hogy Bill bezárja a saját ajtajukat, aztán megfogta a férje muszkliát, és így szólt. Jobb, ha most mondom. Találtam náluk egy-két képet. Bill megtorpant a folyosó közepén. Miféle képeket? Majd meglátod. Arlen nem vette le a szemét Billről. Nem hülyéskedsz? Bill elvigyorodott. Hol? Egy fiókban. Biztos nem hülyéskedsz? Talán vissza se jönnek, mondta Arlen, de rögtön meg is döbbent a saját szavaitól. Az is előfordulhat. Minden megtörténhet. Vagy talán mégis visszajönnek, és... Arlen elharapta a mondatot. Megfogták egymás kezét, amíg átsétáltak a folyosón, de mikor Bill megszólalt, Arlen alig hallotta. Add ide a kulcsot. Tessék? Arlen az ajtót bámulta. Add ide a kulcsot, nálad van. Te jóságos Isten, a kulcsot benn felejtettem az ajtóban. Bill küzdött a kilincsel, de az ajtó be volt zárva. Utána Arlen is próbálkozott, a zár neki se engedett. Arlen szája tátva maradt, nehezen vette a levegőt, mint aki nagyon vár valamit. Bill kitárta a karját, Arlen odabújt hozzá. Nyugi, sukta a fülébe Bill. Nagyon kérlek, ne szorongj. Ott álltak összekapaszkodva. Az ajtónak dőltek, mintha szél nyomta volna őket oda, és átölelték egymást.

Raymond Carver. Kacsák. Délután feltámadt a szél, és futó záporokat hozott. A kacsák pedig fekete gomolyakban menekültek a tóról a sűrűbe, nyugodt zugot keresve maguknak. A férfi a ház mögött aprította a tűzifát, és látta az országutat keresztező, a fák mögötti mocsarasra zuhanó repülésben érkező kacsákat. Nézte hatos csapataikat, bár

beszélgettek egy keveset, főleg a rénói utazásról. Még három dolgos hétköznap, egy fizetésnap, és utána hétvége Rénóban. Vacsora után kiment a verandára, és elkezdte összecsomagolni a csapdákat. Megtorpant, amikor kijött a felesége. Az asszony megállt az ajtóban, onnan figyelte. Reggel megint vadászni mész. Nem a feleségére nézett, hanem a tó felé. Nézd meg, milyen az idő, szerintem reggelre épp jó lesz. A lepedők most is csapkodtak a szélben, az egyik takaró már a földön hevert. A férfi a takaró felé bökött. Nedves lesz a holmi? Meg se száradtak még, két napja teregettem ki, és még mindig nem száradtak meg. Valami baj van? Nem érzed jól magad? Kérdezte a férfi. Kutya bajom. Az asszony visszament a konyhába, becsukta az ajtót, és az ablakon át nézte a férjét. Viszont utálom, hogy mindig csak elmész. Legalábbis olyan érzés, mintha soha nem lennél itthon, mondta az ablaknak. Az asszony lehelete megmaradt az üvegen, aztán elpárolgott. Bejött a férje, a sarokba tette a csapdákat, és elővette a bográcsát. Az asszony a kredencnek támaszkodott, keze az edényszárítón. A férfi megsimogatta az asszony derekát, és belecsípett a ruhájába. Na, majd Rénóban, ott aztán kimulatjuk magunkat. Az asszony rábólintott. Felkelek, amikor hazaérsz, és összeütök neked egy kis reggelit. Te csak aludj, okosabb, ha inkább alszol. Hátra nyúlt az asszony mögé a bográcsért. Búcsúcsókot kérek, mondta az asszony. A férfi megölelte, a felesége átkarolta a nyakát, és magához szorította. Szeretlek, óvatosan vezess. Visszament a konyhaablakhoz, onnan nézte, hogyan szaladt tócsákat átugrálva a férje a kis teherautóig. Integetett neki, amikor visszanézett a vezetőfülkéből. Már csak nem sötét volt, és erősen esett. Az asszony a nappali ablaka mellett ült egy széken, és a rádiót meg az esőt hallgatta, amikor megpillantotta a kocsi bejáróra kanyarodó kis teherautó reflektorát. Felpattant, és a hátsó ajtóhoz sietett. A férje ott állt az ajtóban. A nő a nedves viharkabátra tette a kezét. Mindenkit hazaküldtek. Szívrohamot kapott a főnök. Ott a malomban összeesett, és meghalt. Jól megijesztettél. Elvette tőle a bográcsot, és becsukta az ajtót. Melyik volt az? A Mel nevű főnök? Nem. Jack Grangernek hívták, 50 körül lehetett. A férfi az olajkályhához ment, hogy átmelegítse a kezét. Istenem, olyan komikus az egész. Oda jött hozzám, ahol dolgoztam, megkérdezte, hogy vagyok, és alig 5 perc múlva Bill Bessie hozza a hírt, hogy most halt meg Jack Granger odabent a malomban. A férfi a fejét ingatta. Sétsúgy, és annyi. Ne gondolj rá, mondta az asszony, megfogta a férje kezét, és dörzsölgette az ujjait. Nem én, ez is csak része az életnek, csak sose tudni, mikor jön el. Az eső a ház falát verte, és végig söpört az ablakokon. Itt aztán jól bedurrantottál. Sör? Kérdezte a férfi. Azt hiszem maradt még, mondta az asszony, és utána ment a konyhába. Amikor a férfi leült, az asszony beletúrt a hajába. Még mindig vizes volt. Kinyitott neki egy üveg sört, de magának is töltött belőle. A férfi apró kortyokban ivott. A sötét erdőt bámulta az ablakon át. Az egyik srác azt mondja, nős volt, és volt 2 felnőtt gyereke. Szegény Granger, kár érte. De jó, hogy te itthon vagy, és nagyon nem akarom, hogy velünk is ilyesmi történjen. Ugyanezt mondtam bent a srácoknak. Mondom nekik, az még hagyján, ha otthon történik meg az emberrel, de Isten látja lelkemet, nagyon nem szeretném én is így végezni. A férfi kinyújtóztatta a lábát, és hátradőlt. Elég fáradt vagyok. Azt hiszem, lefekszem. Szerintem beállok az zuhany alá, és én is lefekszem. Beletúrt a férje hajába, leengedte a kezét, aztán a férje nyakát simogatta. Ma este talán lehet valami az ágyban. Szinte soha nincs rá alkalom, hogy egy kicsit. Másik kezével megfogta a férje combját, hozzáhajolt és megcsokolta. Mit szólsz hozzá? Lehet róla szó. Az asszony felállt a fürdőkádban, és hozzálátott, hogy megtörölközzön.
Amikor észrevette, hogy a férje figyeli, elmosolyodott, a vállára terítette a törölközőt, kis lépést tett a kádban, és

dobozba vágta magát. Hogy tetszik? Kérdezte. Nem rossz. Akkor jó. Azt hittem, hogy te ma még érted. Jól hitted. Az asszony befejezte a szárítkozást, a törölközőt ledobta a kád mellé a földre, és kecsesen kilépett rá. A tükör bepárásodott, testének illata a férjéig szállt. Megfordult, és levett a felső polcról egy dobozt. Aztán magára tette a menstruációs övet, és a helyére igazította a fehér betétet. Megpróbált a férjére nézni, megpróbált mosolyogni. A férfi elnyomta a cigarettát, és kezébe vette a könyvet. Mit olvasol? Mit tudom én? Valami szart. Hátra lapozott, és a költők életrajzait nézegette. Az asszony leoltotta a fürdőszobai lámpát, és a haját fésülve lépett be a hálószobába. Ezek után is neki indulsz reggel? Kérdezte. Azt hiszem, nem. De jó, sokáig alhatunk, és ha felkelünk, egy nagyot reggelizünk. A férfi kinyúlt még egy cigarettáért. Az asszony egy fiókba tette a fésűt, aztán kihúzott egy másik fiókot, és elővette egy hálóinget. Emlékszel még, mikor vetted nekem? A férfi válaszképpen csak nézett rá. A nő megkerülte az ágyat, átment a férje oldalára. Egy ideig csöndben hevertek, és felváltva szívták a cigarettát, aztán a férfi bólintott, hogy végzett, a felesége pedig elnyomta a csikket. A férfi átnyúlt az asszony fölött, vállon csókolta, és lekapcsolta az olvasólámpát. Tudod, mondta, amikor visszafeküdt, szeretnék elmenni innen. Szeretnék valahol másutt élni. A felesége odahúzódott közvetlenül mellé, a lábát a férje lábai közé tette. Az oldalukon feküdtek egymással szemben, a szájuk csak nem összeért. A férfi eltűnődött, olyan az ő lehelete is olyan tiszta-e, mint a feleségéi. Ki akarok jutni innen? Épp eleget laktunk itt, szeretnék hazamenni és találkozni a rokonaimmal. Vagy még tovább, Oregonba. Az jó hely. Hát, ha erre vágysz, mondta a felesége. Azt hiszem, rengeteg helyre mehetünk. Az asszony megmozdult, megfogta a férje kezét és a mellére húzta. Utána kinyitotta a száját, és megcsókolta. A másik kezével lejjebb nyomta a férje fejét. Apránként följebb kapaszkodott az ágyban, és a férje fejét gyengéden a melléhez irányította. A férfi bekapta a mellbimbót, és jól megcsócsálta. Próbált arra gondolni, mennyire szereti a feleségét, illetve, hogy szereti-e egyáltalán. Hallotta az asszony lélegzését, de hallotta az esőt is. Így feküdtek. Az se baj, ha nincs hozzá kedved, mondta az asszony. Nem arról van szó, felelte a férfi, de maga sem tudta, hogyan érti. Amikor már érezte, hogy a felesége alszik, elengedte, és a másik oldalára fordult. Próbált Rénóra gondolni. A pénzbedobós játékautomatákra, a kockák zörgésére, meg hogy melyik számnál állnak meg az erős fényben. Fölidézte a rulett golyó surrogását, mikor körbejár a csillogó tányérban. A rulett tányérra akart koncentrálni. Csak nézett és nézett, hallgatózott és hallgatózott, de a fűrészek sivitását hallotta, meg a lelassuló és megálló gépet. Fölkelt és az ablakhoz ment. Odakint korom sötét volt, semmit sem látott, még az esőt sem. De azt azért hallotta, hogy lecsorog a tetőről az ablak alatti pocsolyába. Az egész házban hallatszott. Végig húzta az ujját a nyírkos üvegen. Amikor visszamászott az ágyba, szorosan a feleségéhez bújt, és a csípőjére tette a kezét. Ébredj fel, szívecském, suttogta. De az asszony csak megborzongott, és elhúzódott tőle az ágy széle felé. Aludt tovább. Ébredj fel! Suttogta neki. Hallok valamit odakint!

Raymond Carver novelláit hallották. Közreműködött Bánsági Ildikó és Kern András. Hangmester Kornides Tamás. Zenei munkatárs Molnár András. Rendezte Vajda István. A felvételt a Votek Kft. Készítette a Thália Színházban 2012-ben. A hangfelvétel legutóbb 2012. július 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklör, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: A pontos idő 15 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, és az ország ivóvízellátásában sincs hiány. Ugyanakkor az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, de ez még fedezhető importból, tette hozzá. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal készül a hőségre. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, ezekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon, a Boráros téri hívállomáson, valamint több nagyobb vidéki város vasút és buszállomásán. A megfelelő vízellátás érdekében a medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják a rendszerek. A Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Közben vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt. A lakosságot takarékosságra kérték. A szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. A NATO aktiválta a légi szárazföldi védelmi rendszereit a lengyelországi légtérsértés miatt, közölte a Szövetséges Erők Európai Főparancsnoksága. A Fehér Oroszországgal és Ukrajnával határos Lublin vajdaságban a rendőrség délelőtt egy kráterre és egy azonosítatlan tárgy roncsaira bukkant. Az eszköz a légtérben tűnt el a katonai radarokról Oroszország Ukrajna elleni éjszakai támadása idején. A környéken élők hangos robbanásról számoltak be. Újabb összeget, ezúttal csak nem 3,5 milliárd eurót folyósított az Európai Unió Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelprogram részeként. A pénzt drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére fordíthatja a háborúban álló kelet-európai ország. Délkelet-ázsiai online csalóközpontok működtetői ellen vezetett be szankciókat az Európai Unió tanácsa. Az érintett 7 embert és 3 szervezetet emberkereskedelem, kínzás, valamint más kegyetlen és megalázó bánásmód miatt szankcionálták. Az elkövetők egy jól felépített hálózaton keresztül főleg külföldieket csábítanak hamis ígéretekkel a távol-keleti országokba, ahol akaratuk ellenére fogva tartják őket, és online csalások végrehajtására kényszerítik. 34-re emelkedett a Japán délnyugati részét sújtó 7,1-es erősségű földrengés halálos áldozatainak száma. A keddi földmozgásban több lakóház összeomlott, hidak rongálódtak meg, és tüzeket is jelentettek. Súlyosan megrongálódott egy bevásárlóközpont is, ahol robbanás is történt. Ami a hazai időjárást illeti, jelenleg 29 és 37 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 34-36 fokot mérnek. Tovább fokozódik a kánikula. A maihoz hasonló, derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Késő este általában 14 és 21, délután 34 és 39 fok közötti értékek várhatók. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében valószínű.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. Az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jadviga párnája. Závod a párregényének rádió változata. Második rész.
1: Ma 915. március 1-én van a feleségem 28. születésnapja. Egy nyakékkel fogom estére felköszönteni. De bárcsak egymással is egészen meg tudnánk ajándékozni magunkat ma éjjel. Mert Jadvigám ölébe vágyom végre jutni. Nem csak az ő áhításával teljesen átidatott testemnek, hanem homályos vallomása óta kétségektől gyötört lelkemnek is így remélve csillapodást. Hogy akkor talán bizonyosságot is nyerek, akár, mint remélem, még megnyugtatót, akár olyat, mely beteljesíti ugyan rettentő gyanúmat, de ki is szakít ebből az idegszaggató gyanakvásból. Ám de lehet-e nekem jobb egy gyanúnál a fájó bizonyosság? Nem tudom, de akkor is jöjjön már, aminek jönnie kell. Már csak a hitvesi állapotnál fogva is. Hát nem várhatunk tovább. Férj, feleség, közös ágyban, minden egyes hajnalt fogvacogva. Szüzen! Lehet, hogy tényleg vannak már a szívének történetei.
2: Ami itt jön, az is eredetileg hátul volt. Anyusom Jadviga beleír Ondrics naplójába című részében, csak én ide tettem. Kb. 22 évvel később, úgy 937 májusában írta.
3: Hol vágjak hát bele? Drága Moly Millé, azt a réges-régi titkomat bízom először magára. És nem tudom, jobb lett volna nekünk, ha tud róla, hogy egészen addig, amikor ő oly hirtelen, teremtő élete legjavakorában elment, szerettem egy férfit. Egy álmomat. A maga édesapját, Osztatni Györgyöt. Ha arra volna kíváncsi, mikortól és hogyan, azt felelném, örök időktől fogva, s lelkem, szívem minden ízében. Maga talán azt mondaná, hogy gyermeki ragaszkodás lehetett ez a jóságos apácskához. Én is így hívtam őt. Szeretet és hála. Mint egy érzelmeket szomjazó bakfis magányos képzelgésének kovásza keresztett valószerűtlen rajongássá egy ideál iránt, és ezt hitte szerelemnek. Eleinte biztosan így is volt. De talán sohasem csak így.
2: Na de a továbbit elrakjuk, majd inkább későbbre.
1: Sóhajtva dobtam félre tegnap reggel a tollat, mert semmire se jutottam, ahogy aztán éjjel Jadvigával sem. És utána néztem gazdasági dolgaimnak, miket erősen hanyagolok hónapok óta. Igazítókézbe kellene venni az ügyeket, hogy birtokos üzletem virágba boruljon. Mégis elkerülik fejemet a biztató ideák, amik apofkám elméjében a maguk idején egymást tiporva hemzsegtek. És tudom, mert mamufkám sérelmesen hányta apácskám szemére gyakran, hogy már mint hónapos férj is itthon hagyta őt, mert aratómunkásokat vezetett a Dunántúlra, hogy pár nap után Németországba fusson a Winkler béni bátyjához, Ludwighoz Felgastba. Még nem utóbb nagy emberfuvarozási tervekkel tért meg, hogy transportokat kezdenek organizálni az Amerikába kívánkozó népeknek, kik a nagy magyar alföldről el nem fogytak aztán majd két évtizeden át. Közben Jadvigám árvalányi neveltetése üggyel bajjal került csak jó mederbe. Noha apácskán fizette az Anka nevű szoptató dajkát, s fedezett minden további költséget is. Mamufkám pedig ostorozta jótevő apácskámat, hogy mi a fészkez rányi köze van neki mások porontjához.
2: Ez egy olyan figyfene franckarika féleség.
1: Apofkám akkor a szomszéd faluba Spevács tisztelendőjékhez szegődtette el szolgálni Ankát a saját piciével és Jadvigával együtt, de azzal, hogy minden költséget ő áll, a papék viszont tartoznak a kis Jadvigának szintúgy olyan otthont adni, mint a magukéinak. Istennek hála, hogy neki, a mindenhatónak ez a szolgája, a jólelkű gyermekszerető papnéval együtt az öröm és szeretet fészkében gyámolították az árvát. Emlékszem, Gregorból e históriát csak tavaly előtt nyáron csaltam ki, miután apácskám egy különösen heveny, veszedelmes korral ágynak esett, és két búcsúzó hét alatt, mely életem legfájdalmasabb ideje, 1914. február 8-án, 49 esztendősen itt hagyott bennünket. A rettenetes hírt én írtam meg Jadvigának, aki kétségbe esett levélben vallotta meg nekem fájdalmát, és hogy jótevőjének örök hálával tartozik. De meg is aprehendált, amiért nem sürgönyöztem érte rögtön, ahogy Apofka beteg lett. Istenem, drága lélek, nem írhattam neki, hogyha megérkezik, Mamovkám tambes ereszti a házba. Úgy sejtettem, Jadviga nem tud a haragról, ami anyácskámat kifürkészhetetlen okból fűti az árva ellen, már annak születése óta.
3: Látja, szüleinkről is milyen keveset beszélgettünk. És tényleg nem tudta Mondriskám, hogy maga mit tud róluk. Itt olvasom csak, amit az öreg Gregortól hallott, hogy apácska talán elvehette volna Ponyicki kántortanító lányát, édesanyámat. Vagyis, hogy választhatták volna egymást. Ha nem éppen az volna rejtélyes ebben, került-e akadálya választások szabadságának útjába, vagy sem? S hogy szüleink szerelmének miért kellett megszakadnia? Hisz György apácska hirtelen eljegyzése Mamovkával nagyon is dacbólinak látszik. De hogy a másik oldalon, apám és anyám közt mi történt, miért és hogyan fonódott össze életük arra a rebbenésnyi időre, melyből én épp hogy csak kicsírázhattam, s már végük is volt, erről semmit nem tudhatok.
1: Jadvigával, akit Apofkám pedig testvéremül fogadott, gyermek és serdülő koromban keveset találkozhattam. A már nagyobbacska leányt, mint kicsi mamlaszkölyök párszor láttam csak a papéknál, majd amikor Pesten kerestük föl őt apácskával, a Váci utcai angol kisasszonyoknál. Utána évekig nem láttam Jadvigát, mert a Szentpölteni intézetbe iratta át Apofka, ahol már egyedül látogatta. Magam pedig, mint gyerekkorom kedves meséjének tündérlányára gondoltam csak rá, akit sosem felejthetek már el, de a maga testi valójában találkozni, hogy is remélnék vele, hisz kinőttem a tündérmesékből. Így módon hát oly merész terveket, mint amiután apácskám elvitt hozzá Stralsundba, korábban hogyan is szőhettem volna ő köré magamnak.
3: Tudja, Ondriskám, apácskát iskoláimban sokan vélték látogatáskor az én édesapámnak. De én sose hittem, hogy ő az apám volna. Mamicska Anka, a dajkám, s fölnevelő anyám, Judit mama tiszteletesné ugyanis kicsi lánykoromtól kezdve beszéltek nekem elhunyt szüleimről. Később tudtam meg, ezt apácska kérte, hogy halljak róluk, Ponyicki Máriáról és Palkovics Endréről, még ha titok lengte is be végzetes sorsukat. Sokszor próbáltam édesanyám alakját elképzelni. És utóbb úgy éreztem már, mintha emlékeim is lennének róla. Őriztem anyámról, és ahogy maga tudja, őrzök is, 3 fotográfiát. Szírszorítóan szép volt leánynak, fiatalasszonynak. És nem csak én tartottam annak.
4: Úgy látszik, anyusom elvesztette, mert már csak egy van meg. De szerintem ő szebb volt, mint az anyukája.
3: Rám maradt 1-2 kendője, terítője. Megkaptam az ágyneműjét. És gyermekéveimtől a mai napig azon a párnán alszom, amit ő díszített fehér slingelt hímzéssel. Sokszor álmodtam róla. És nem értettem, Hogyan láthatom álmomban, ha nem emlékezhetek rá? Pedig láttam. Egyévesen is láttam és hallottam. A gyötrelmes feltételezést, hogy anyám vajon önkezével vetette véget életének, Mamicska Anka határozottan tagadta, holott a fülembe jutott, hogy ezt rebesgetik. Apácska pedig egyáltalán nem akart erről beszélni.

0: Hosszú, keserves tanulóéveim következtek a gimnáziumban és Kostkvártéjon farkas csendőrkapitányéknál. Drákói szigor, minutákra osztott, katonás napirend korlátozott, amit anyám parancsolt rám itthonról, miként a fenyítéseket is. Térdeplés, mogyoró veszőzés, kamrába csukás, vagy könyvelkobzás formájában. Mamovkám akarata az volt, hogy ügyvédnek tanuljak, hogy megmutassuk a zsidóknak, nem csak az ő porontjaikból lehet itt fiskális. Példázatához a bezzeg gyerek, Apovka ügyvédbarátjának, Béni bácsinak a fia, Winkler Franci lett. A maturálást követően 1912-ben utaztattak és felgázti gazdagyakorlatra küldöztek engem is, de mire a következő évben jogot kezdhettem volna hallgatni, eldőlt már minden. Azon az 1913-as nyáron apácskámmal együtt mentünk Stralsundba, hol Jadviga egy további Winkler rokon nemzetközi kereskedésénél volt már angol-német-magyar levelező, és ahogy üdvözléskor belepillantottam türkiszín szemébe, föltorult bennem minden emlék. Ő utána való vágyam, mélyreásott csírája egy perc alatt hajtott ki, szökött szárba és hányt virágot, és onnantól fogva se karrier, se tanulás, se Budapest nem érdekelt, csak egyedül ő, Palkovics Mária Jadviga, az én rozmaring virágom.
1: Leginkább az rendített meg, hogy amikor Szentpöltenben lematuráltam, apácska elvitt vacsorázni, pezsgővel köszöntött, és akkor mesélt nekem először a szerelmükről édesanyámmal. Történetük, mintha hájugot rántott volna le szememről, és megindultan éreztem, hogy vágyaim föltámadnak bennem. Most, hogy érett lehetek már erre, szerethessem ezt a férfit, mint nő is, mint egyszerre anyám és én, akik életében őt igazán szerettük. Egyre tisztábban kirajzolódó érzéseimről semmit sem árulhattam el apácskának. Most már épp arról kellett hallgatnom, ami mind jobban betöltött.
0: Már megint csupán a csaló italbátorítása alatt veselkedem neki jegyzőkönyvemnek. Hogyan is szólt hát a Jadvigám által tett vallomás késő éjjelig tartó ostrom s védekezés után?
2: Mit vétettem el?
1: Moly Mili, maga nem vétett semmit se, drágám.
2: Hanem? Hát kicsoda?
1: Csak én bennem van a baj, csak is én bennem.
2: Miféle?
1: Tudja, Andrisko,
2: igen?
1: De kérem, ne faggasson tovább. Elmondom majd úgy is, amit elbírok mondani. Be kell magának vallanom, hogy ez nem először történik velem, bocsássa meg, hogy hamarabb nem volt erőm.
0: Akár eleven zsigereket rántottak volna meg bennem. Felülvén előre görnyedtem, az ágytámlára szegezve a szemem.
2: Mikor? Hogyan? Kivel? Valljad már ki, hogy ez nem először miképpen értendő? Micsodát nem először? Beszélj már te!
1: Jaj, ne üssön meg!
2: Úgy kell nekem az ökörnek, ha ennyire vak voltam.
1: Ne bántson, ne roncson el mindent.
2: Hogy én nem?
1: De hát nem is úgy. Jaj, hát... De hát nem lehet ezt így, nem lehet.
2: Nem lehet? Mit? Mit nem lehet?
1: Jaj, szépen kérem, üljön le. Adja a kezét. Várjon kicsit még. Legyen türelemmel.
0: Vállamra hajtott a fejét, majd hátra döntött a párnára, s fekve simult mellém. Akkor annyit mondott, hogy Németországban ismert meg valakit, de utóbb csalódott benne. Hogy volt temérdek ígéret, s megszegett szó, még egyszer aztán rájött, nem bízhat meg benne soha. Fogadtam én tovább, hisz tudni akartam, mi történt köztük, és hogy amaz mely szavát, és miként szegte meg végül. De tovább egy tapottat se.
1: Érje be, drágám, kérem, most ennyivel. Majd megtudja majd. Meglátja majd a többit.
0: Önnek idestova másfél hete. És nem tudok semmit most se.
3: Másfél hét. Anyus 22 évvel később kezdi majd elárulni.
1: Hányszor kért erőstelve a bocsánatomat azért, mert erővel akart vallomásra bírni házasságunk kezdetén. Amit egy bizalmas percben én el is kezdtem, de maga türelmetlenül támadott rám. Ki vele? Mikor? Hogyan? Kivel? Nem bírtam felelni, és úgy éreztem, egy életre megszakadt bennem az őszinte vallomás készsége. És talán csak most, ideírva lennék képes ezekről is szólni.
0: Ebéd után eljött a Hruska disznófölvásárló. Titokzatoskodva kezdett pipa tömésbe, nem tudtam, mit akarhat. Kocintáskor pedig kacsintva kérdezte.
4: No tak, brat moj, tak môžeme čakať aj teba?
3: Hogy hát akkor atyám, fia, öcsém, mi tégedet is lehet, hogy várjunk.
0: Nagyot néztem, hogy hova hívna engem. Hogy hát nem beszéltem még a tisztelendő úrral. Én ugyan nem. Na, hogy akkor ő most, mint eddig szlovák gazda a másikat, akik ugye mégiscsak valakik volnánk itten, meghív holnap estére magához. Rácsodálkoztam csak, mit akarhat ez? Hát, hogy összejönnénk, jobb emberek, ugye, meghányni, vetni, hogy ebben a helyzetben mostan, és ujjával közelébb intett. Ondris, apád is biztosan velünk tartana.
4: Fölvirrad a mi napunk, kurjantott. Avval föltápászkodott, s készfogáskor még lelkemre kötötte, hogy holnapra elvár.
3: Különben csak azért, hogy nem így kell szlovákul írni, ahogy itt vannak a szavak. Habár én sem tudok, csak ilyen itthoni féle tótul. És még fölmerül az embernek, hogy itt csillagozva csak a szlovák szavakat adja meg magyarul, vagy más odajegyzéseket is később.

0: Jadvig a párnája. Závad a pár regényének rádióváltozata. A második részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Holl István.
1: A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Tegnap este el voltam számva már mindenre. Erősnek éreztem magam, férfi vagyok, nem könyörgök többé. Ezen elszánás a gyengétségre is képesített, és sikerült kicirógatnom Jadvigámból a gyanút, úgy, hogy már lazultan feküdt mellettem, tűrve, apróbb, majd ajkain puhán elidőző csókjaimat is. Hosszú, meghitt simulásban tapadtunk össze, végül lecsaltam róla az inget, mit többször is sikerült a 3 hét alatt.
1: Andrisko, de ne! Milimo, itt álljunk meg, jó?
0: Ráhagytam, és engedtem csak szép lassan áradni magamat, igyekezvén közben serkenteni őt. Hátáról az oldalára billentvén a melkasomra fordítottam, átkaroltam derekát, majd tenyerem a melleink közé furakodva tapadt rá a forró puha kalács halmocskákra. Amikor a csókja elég odaadóra olvadt, kezdtem bontogatni hasán a bugyi madzagcsokrát. Megragadta kezem, hogy nem, nem, de hiába, már sikerült is a bogot meglazítanom.
1: Értse meg, drágám, tényleg most nem. Kérem, ne! Feküdjön csak szépen mellém. És akkor, ha akarja...
0: És avval váratlanul az ágyékomhoz nyúlt. Megrezzentem, és átfutott agyamon a gonoszul gyanakvó gondolat. De aztán megragadtam a nadrág derekát, és rángattam, leszorítottam a karját, feszítettem szét a lábait, és térdel rúgva túrtam magamnak utat combja satujában, hogy ráigazítva magamat az ölére, egyetlen zúdulással belé toljam, ami csak belefért. A szajha, hogy oda nyúlt, honnan ismer ilyen praktikát? És én érjem be annyival, másnak bezzeg... Csak ahogy lefordultam róla, rémültem el magamtól. Így már is az arcára hajoltam, s hálással engeszteltem volna, de ő ekkor meggörnyedt, s az öléhez szorítva csomóba gyűrt ingét indult ki a mosdóhoz.
1: Tudtam, hogy ma akarni fogja. De így? Mit csinált velem? És teli holdkor... Épp a bajom napján, és így.
0: Ahogy fölültem, nedvesben nyúltam. Fölcsavartam a lámpát, és láttam én is. Az ágy is, minden merő lucsok a vértől. Jadviga bezárkózott. A tegnap előtti éjszaka óta alig felel. Kérlelésre se szól. Rám se néz, mint egy árnyék mozog, mosni vagy pakolgatni kezd, és ablakot fényesít a nap első tavaszi felsütésinél. És nem is dúdol az én Jadvigám, mint szokása máskor kézi munkák felett. Holott bűnbánást vallottam neki, még azon a hajnalon, amikor ágyneműt cserélt, és a hátát mutatva egyre csak dacolt. Bocsánatot kértem reggel, früstök után, és ebédnél szintúgy. Délután már, mint dörmögő kis medve bököttem orrommal a vállát, hogy no, ne nehezteljen, szánom bánom bűnös fejemre, amit még ingattam is, mint holmi vásári bundás. Utóvégre is vigyorodtam el aztán, a mátkaság természetes parancsa szerint épp ideje volt már, hogy hát... De szavamat szegte fölszikrázó pillantása.
2: Az istállóban. Ott természetes, tudja? A kancáira ráparancsolhatja. Paraszt!
0: A teremtését. Azért ez már... Hát ki vagyok én? Hát, hogy így beszélsz velem?
3: Otvor! Hallod? Odongnyi, pocsúlyes!
0: Hú, de kibaszott rozjabaniho zsivota! Hogy így, hogy lealáz, mikor bocsánatáért esdek, holott ő az, aki megcsalt és megcsúfolt.
4: Előbb azt írta, hogy nyissad ki, már hogy kulcsra ki, hallod? Utána, hogy kibaszott életbe, vagy szétbe... A podrbani zsivott káromkodás is ezt jelenti különben. Szokták így is, és trágának nem annyira csúnya.
5: Be a kamrába. Ez most 3 kupicát kíván. Na és? Mire jutottam végül? Mert hogy kire és hová, hogy reá és belé, az rendben. De hogy érintetlenül kaptam én meg, vagy nem, hát ezt már 100%-ig sose fogom megtudhatni. Hisz, ha serkent is, az ölszűzi fájtla repedésének nedvét elsodorta a tisztulási mocsok kiáradása. Az a tengervér, vér, vér, krú. A nyelvnek megköszönni való szó ez, hogy krú. Az enyéim így mondják a vért.

0: És hányszor vallott nekem mélységes bűnbánást, Ondriskám, amiért végül is megtiporva tett asszonyává engem. Ám az pedig az én szégyenem marad már örökre, hogy maga hiába vezekelt, soha nem tudtam szívből megbocsátani. És hogy több olyan dolgot, amit megcselekedtem, erre felelő bántottságból, dacból is tettem. És nem csupán a magam késztetésére és belső szavára, mi egyéb iránt ugyanezekhez indítékul magában is elég lett volna. De most ott folytatom, ahol elhagytam. A maturálás után izgatottan vártam vissza apácskát, hogy végleg elvegyen Sankt-Pöltenből és Stralsundba utazzunk, ahol Alfons Winkleréknél kívánt elhelyezni. Nehezen nyugodtam bele, hogy még messzebbre viszel magától, de úgy reméltem átmenetileg. Vártam rá, és készültem, mert két hetes utazást is ígért Németországon át, még a csavargás kedvünk szerint kacskaringózó útjai végén Stralsundba nem érünk.
1: 6 nap múlt el, hogy egyetlen szót sem váltottunk. Aznap délután, hogy Jadviga parasztnak legyalázott és bezárkózott, én bepálinkáztam. Este felé nyerget vetettem a szellőre, kire már ősz óta nem ültem, és kiügettem melindai dűlőmön a leereszkedő napkorongot véve célba. Szellő nyakára hajoltam, s ő nem húzódozott, ha repülni akarnék, sem fékezne. Igaza van nőmnek, akaratomat a kancámra ráparancsolhatom. Elég, ha megérintem testének valamelyik helyét, már is érti, érzi, mit kívánok. A csordakútnál lefektetve dőlök a hasára, s az eget bámulom. A lebukó nap, mint aki ölelésre készül, bíbor színű már, és önmaga háromszorosára dagadt. Megérinti a földet, s most ölnyélik a befúródás helyén. Tekintetemet belemélyeztem az izzó nyiladékba, mely pirulást áraszt szét maga körül. A hatalmas nász itt, a világ legsimább síkján, egyetlen ráncocskát sem vető ágyán választ helyet ölelkezéséhez minden este. És egyszeriben sóvárogni kezdek a kibékülésre, mert vágyom Jadvigára nagyon. Leugorván az udvaron a lóról, nézem a verandára szóló ablakot. Hát a feleségem éppen most fújja el a lámpát, ahogy meghallott. Hogy ez most jót jelente, vagy rosszat? Sebesen vetkezek, mosdog, benyitok, és halkan köszönök. Nem válaszol, tetteti az alvást. Lefekszem, várok. Lassan a vánkosára próbálom csúsztatni a fejem.
2: Jadviga! Jadviga! Mila!
1: Oda se hederít, de érinteni nem merem. Föltalul, aztán mind jobban fölhergel valahány sérelem, és már forrok. Egyszer csak ki az ágyból, s kirontván bevágom az ajtót. A kamrában iszok tovább vadkertit, Szjuhovicával, majd ott is hálok a kampóról leakasztott molyos fekete bundában a ládán. Mit agadás? Eléggé részegen. Felriadván senkinek se szólok, fölnyergelem megint a szellőt, és ki a tanyára. Gregor már nincs otthon, talán az árpa alá szántanak az Elenákkal. A kútnál megmosdok, eszek, amit találok, paprikás abált szalonnát, kenyeret.
3: A tanyát csak Gregor tanyának hívtuk, Gregorszki Szálas. Ő már kiskoromban is csupa ráncos arcú és sárga-fehér bajuszú volt. Még nevét se írtam, Klement Gergely, Gregor. Mindig öreg volt, ezért Sztáriinak is nevezték.
1: Kora délután alszom egy keveset, de már nincs maradásom, s éhes is, szomjas is vagyok. Kivezetem az istállóból a szellőt, és gyerünk. A kamarási kocsmába ülök be, és itt jártatom az eszem egy bizonyos Erzsin, akinek hajdan természetbenivel kellett fizetnem az öleléséért. De mert pénzem az alig volt, hát hol búzát vittem neki, hol egy pár csirkét, kacsát vagy kolbászt, bárányt is loptam a Melinda tanyai aklunkból. Egyszer pedig süldőt fuvaroztam oda neki. Fáin egy szerető volt máskülönben, majd másfél évig szolgálta leleménnyel férfi vágyamat.
3: Egyszer csak úgy viccből megkérdeztem ebben a kocsmában a kocsmárostól, hogy kik vannak itt egyedülállókból Erzsi nénik. De aztán ez nem ment tovább. Én nem tudom, hogy, de későbbi időkben ilyen szoknyai hocineszett dolgokat el se lehetett képzelni. A legalábbis tetszhető nővel.
0: Habár utazásunk apácskával emlékezetesen szép volt. Én bennem mégis bolondul kavarogtak az események, szavak és az érzéseim. Bódult fejem hol ráhagyta fölhevült szívemre titkolt szenvedélyét, hol eltiltotta volna tőle. Az egyik fogadóban nem kaptunk külön szobát, és én fél éjszakán át anyámról beszéltettem őt. Hogy hol szoktak találkozni, eljárt-e hozzájuk, vagy másutt is. Hát kettesben adódott-e lenniük? Erre elnevette magát, hogy hát bizony ilyen paplanos fogadói szoba nem juthatott ki. Jó, hát apácska, vette volna el, vitte volna Nászútra, lett volna közös paplan, szájaltam tréfának szánt korholással. Ám ő elkomorulva sóhajtott, kézbe véve arcomat, simogatta meg a hajam. Én, mint a hajdani kislány, borultam a nyakába. Jaj, apácska, én úgy szeretem magát. Jól van, no, jól van, te vadóc. És csitítva lapogatta hosszan a hátam.
3: Jadviga beleír részből, ide ennyi került. Hát mondjuk, hogy itt egyelőre elszakad az ő mese cérnája.

0: Odakint, a második tanyasor nagylaposának táblái közül sok került most víz alá. Tavaszi talajvízár ez a téli nagy havak és a bőven zuhogó esők után. Vert falak süppednek, nátkalaposan omolnak térdre, amiként a lovak is a kátyúba csúszott szekerek előtt ostoroztatván. Mi se jutunk dűlőre a tipródás mocsarából, csak mind mélyebbre kecmergünk bele, rossz szavak korbácsa alatt. Jadvigával tizedik hete vagyunk férj és feleség.
1: És persze csak ott kezdett írni ebbe a naplókönyvbe, ahol apus abba hagyta. De mivel a sok nyitogatásban a fűző cérnakötések szét is szakadoztak, és egy csomó ív már hullott kifelé, ezért én olvasó forgatásom során inkább átraktam Jadviga beleír címjelöléssel ezeket az Ondris naplójába oda való helyre. Legalábbis nagyjából, mert mint nő nem nagyon ment sorba, hanem ide-oda csapongott a régi történetekkel. Ezért is támadt nekem a válogatott Jadviga részek szétrendezési összerakásának ötlete. Alábbi az hiányzik is a dátum. Csak találgatni lehet, hogy ezt olyan 937. május közepe felé írhatta.
2: Jó pár napig nem tudtam eldönteni, merre felé meséljem tovább, mit is mondjak el. Most végre azzal ültem ide, hogy megírjam magának, Ondris lelkem. Milyen voltam én, és mi vett körül engem, amikor még nem ismert Stralsundban. Mert onnan ágazik ki talán egész életünkre minden. És amit soha nem mert firtatni, hogy miért, hogyan lett szükségem Winkler franci barátságára. Elképzelem Ondriskó, amint keserűen fölnevetne, hogy barátság. De nehéz leírni egyszerre mindent.
1: Hát engem szintén ez a dolog érdekelt a legjobban, amikor olvastam.
2: Voltak éppen franci beszélt először nekem magáról is. Hisz addig csupán, mint apácska olykori látogatásokra magával hozott kisfiára emlékeztem magára, aki folyton az ölembe mászott. És francitól hallottam csak, hogy az apák barátsága révén egymással jóba voltak. Hogyan ismerkedtünk meg? Ezt maga is elképzelhette, Dusa moja. Hiszen tudta, hogy mint a család unokaöccse, Franci sokszor járt Alfonz Winkleréknél.
1: Nekem az úgy tetszik, hogy Dusa moja. Lelkecskémnek nevezi mindig. Mert bizony nem mindegy, hogy hogyan szólnak az emberhez. Lelki finomsággal vagy nem?
2: Francira a fekete bárányság ódiuma hárult, a mi hasznának tartott életelvei és a tréfálkozóan könnyűnek, léhának mondott viselkedése miatt. Amiket a

0: Jadviga párnája. Závada pár regényének rádióváltozata. A harmadik részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Hol István.
1: A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. És versek. Kántor Péter összeállítása.

0: Shane Gábor diagnosztámnak. Ha a vizsgálatkor medence végű fekvésben talál, kérem, gondoljon az időre, és ne adja át magát indokolatlan félelmeknek. Remélem, ön is úgy találja, hogy életjelenségeim kielégítőek. Írja csak nyugodtan. Épp koponya és gerinc, 4 üregű szív. Szívműködésem igaz a legkevésbé sem emberi, de majd lelassul, ritmusa egyenletesebbé válik. Ez itt, látja, ez a fekete csíka, rekesz kontúr. Gyomor és hólyag telítődésemre néha extázisig büszke vagyok. A csontjaimról egyelőre kevés a mondani valóm, de jó jelnek tekintem, hogy mozgásom néha intenzív. A feltételekről most legyen elég ennyi. A lepény a hátsó falon tapad, víz van, bár napról napra fogy.
1: Takács Zsuzsa, a későbbi személy. Egy későbbi idő jött el. Valaki másé, akit nem ismerek még. Akivé hirtelen válunk egy megrázkódtatás folytán. Itt jár a későbbi személy. Írásaim között matat. Helyismerete ámulatba ejt, zavarának tanúja vagyok. Szemmel látható, hogy pánikba esett. Nem, nem, mondja a versorokra, és visszavon minden szemrehányást. Naplementém, suttogja, vagy kedveseim, és sorban mindent a magáénak nevez.

Handi Péter, Jurassic Park. Emlékezetem rezervátumában bóklásznak, emlékezetes mozdulataikat ismételgetik. Védett szentek, kihalt példányai szóhordozásnak, gesztusnak, fellebbezhetetlen véleménynyilvánításnak. Mint lomhán lépkedő brontoszauruszok, bútorok erdejében közlekednek naftalinba pácolt ruhákban. Valamilyen módon állandóan a túlélése összpontosítva. Az ő éveik nem eltékozolt évek, értelmük volt elhajolni a vadászfegyverek célgömbje elől, kenyérjegyek.

0: szerezni és mentesítő levelet, megkerülni a szöges dróttal határolt barakvilágot, kibabrálni szorító hatalmasokkal. Nem volt értelmetlen a lét. Lám, fennmaradással teltek az évek, aztán tudatom mikrofilmjére temetkeztek, idegszálaimon függő bábmenazséria, s megindulnak egy jeladásra. Miért van az, hogy maradék időmbe süppedve egyre közelebb araszolok hozzájuk? Hangfoszlányaik átjárnak a vaskos épületek eresztékein. A védett területen eszméletem őrködik utóéletük felett. Felén fordulnak olykor, s így együtt olyanok, mint fáradt szereplők egy kimerítő előadás után, akiknek mindegy, hol hajtják álomra fejük, mert csak én tudok róluk. Senki más, csak én.
1: Nádasdy Ádám, mielőtt átszakította a célszalagot, a rémület, ahogy a kis növény, a vádirat, méltatlan és tömény, még egy utolsó gúnyos üzenet, nem kímél öregeket, szüzeket. Kitüntetés, hogy utoljára lát. Még egy tégla felhúzta a falát. Még egy pohár, egy csárda, két dudás. A célfotón rögzült versenyfutás. A foga már a kövekhez verődött. Elém került örökre. Megelőzött. Zsidó temető. Most leszállni, és nincs tovább. Bemenni. Kavics. Kalap. Betűk. Nevetséges nevek. Zsúfoltság. Még a túlvilágon is egymás segge lyukába bújva élnek. Élnek. Megöntözöm a reszketeg virágot, beültette valaki idétlenül. Ki járhat még ide? A szomszédra ülök. Legközelebb szélesebb karimájú kalapot hozok, látod a napfényt, most se bírom, és sosincs nálam elég zsebkendő, tudom. Mit hittél, bazd meg, hogy megjavulok? Ültél és fáztál. Miért nem lettél tanár, vén nutria? Állhattál volna ájult figyelem középpontjában, lassan vakaródzva, kipréselve minden kemény magot. Miért csak az orrodat dugtad elő az ős valamiből? A testedet minden fonnyat lebernyegével helyes lett volna modellként bedobni. Szőrzet és érzet egymást magyarázza. A pénz nem boldogít, a kripta se. A fiatalság, tudjuk, szart se ér. Csak a tanítás, az a pillanat, amikor átugrik a bolha erről arra, az éri meg. De te nem mondtad el. Ültél és fáztál, rágtál és nevettél. Üres maradt a végére a szád. Csak kavartál a hártyás lábaiddal mások mocskában. Kásás, mély tudásban.

0: Somjó György, évelő. Az évelő még mindig évelő bíborlilás ciklámen, mely a teraszon télúton megint kivirágzott, vadabbul, mint első tavaszán, messzire ágaskodva a nap felé. Ma reggel egyszerre lehanyatlott, soká évelt és ívelt elgyöngült szárai beleroskadtak ebbe a váratlan kései örjöngő ifjúságba. Már semmi érvelés nem hozza vissza hosszú évelését.
1: Petri György, a halál. A halál kedves, kisé ütődött fickó. Ha találkozunk a Klímóban, az akó gombomat csavargatva kérdezi, hogy vagyunk? Már megbocsásson, de ezt mégiscsak inkább magának kéne tudnia, nem? Elvben igen, de hát tudja, hogy van ez? A túlnépesedés miatt már a mamut vállalat lettünk 3742 fiókkal, az eddig regisztrált halálozási okoknak megfelelően. Én már csak olyan hatáskör nélküli címzetes vezérigazgató vagyok. Na, de beszéljünk komolyabb dolgokról. Mit iszik? Előérzett. Talán New Yorkba még... De lehet, hogy oda sem már. Rám függesztette már kristály tekintetét egy hó kesejű szempár.

0: és versek. Kántor Péter összeállításában Handi Péter, Nádasdi Ádám, Petri György, Seny Gábor, Somjó György, Takács Zsuzsa verseit Antal Olga és Fazekas István mondta el. A felvételt Borlai Kinga készítette. A zenei munkatárs Gebauer Mária volt. Szerkesztő Marsal Éva. Rendezte Simonyi János.
1: A vers összeállítás 2000-ben készült, és legutóbb 2000. szeptember 17-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló.
2: Itt van, utánam jött.
3: Hagyja, örökség. Hol van? Sehol.
2: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
4: Filmek Jókai Mór regényeiből.
2: Nőr megyek a várokhoz.
4: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
5: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
4: Vasárnap 20 órától az M1-en.
6: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
7: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
1: Műsorajánlót hallottak.
8: Óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén és az ország ivóvízellátásában is. Ugyanakkor az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, de ez még fedezhető importból, tette hozzá. A megfelelő vízellátás érdekében a medencefeltöltés, automosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Kajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket a rendszerek nehezen bírják, a Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Közben vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt. A lakosokat takarékosságra intik. A szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. A NATO aktiválta a légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyelországi légtérsértés miatt. A Fehér Oroszországgal és Ukrajnával határos Lublini vajdaságban a rendőrség egy azonosítatlan tárgy roncsaira bukkant. Az eszköz a légtérben tűnt el a katonai radarokról. Az ügyben vizsgálatot indítottak. Varsó szerint egy orosz rakétáról van szó. Elfogadhatatlan, hogy Oroszország ismételten megsértette az uniós légteret, ezúttal Lengyelország felett, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, a hasonló esetek elkerülése érdekében a közösség minden lehetséges módon segíti Ukrajnát, hogy megvédje az Oroszország ellen vívott háborút, hogy megnyerje az Oroszország ellen vívott háborút. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig úgy fogalmazott, a lengyel légteret is megsértő orosz légicsapás ismételten bizonyítja, hogy Moszkva agressziója veszélyt jelent egész Európa biztonságára. Újabb összeget, ezúttal csak nem 3,5 milliárd eurót folyósított az Európai Unió Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelprogram részeként. A pénzt drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére fordíthatják. Már több mint 1500-an meghaltak a Kongóban tomboló ebola járványban. Egy hét alatt másfélszeresére nőtt a betegségben elhunytak száma. A közép-afrikai ország hatóságai csaknem 3500 esetet tartanak nyilván. Mintegy 800 fertőzöttet jelenleg is kórházban ápolnak. A legtöbb megbetegedést az egyik keleti tartományban regisztrálták. A hatékony védekezést a térség labilis biztonsági helyzete is nehezíti. Olaszországban megérkezett a negyedik hőhullám. Ma a közép-olaszországi Campobassóban, Perugiában és Rietiben rendelték el a legmagasabb fokozatú hőségriasztást, holnap pedig már 11 városra, köztük Rómára és Firenzére is érvényes lesz a vörös kód. A kánikula az előrejelzések szerint augusztus második hetéig tart. Ami a hazai időjárást illeti, jelenleg 29 és 38 fok között van a hőmérséklet az országban, Budapesten 35-38 fokot mérnek. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél, késő este általában 14 és 21, délután 34 és 39 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 24, a Velencei-tó 25, a Tisza-tó 26 fokos. Hírekkel 17 órakor várjuk Önöket.
9: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Akar ön utazni?
11: Ön azt hiszi, helytelenül, hogy ez csak úgy megy?
10: Ön azt hiszi, fölkeres egy utazási irodát, és basta?
11: Ön téved. E század nem kedvez az utazóknak.
10: Turisták százada vagyunk.
11: A turista nem utazik. Helyet változtat.
10: Oda utazik.
11: Hová? Hová, te jóságos Isten?
10: Identitás problémák?
11: Béreljen utazót.
10: A bérelt utazó nem megoldás, de lehetőség.
11: Az ön tragikus létélménye nem lesz korlátozva. A középpontban...
10: Vancsa szavai?
11: Továbbra sem az ellentéteket feloldó egyel, hanem a káosszal fog találkozni.
10: A hiánnyal, a szakadékszerűséggel, a beteljesületlenséggel, a keletkezés és elmúlás feszültségével.
11: Béreljen utazót.
10: Résztávra kedvezmények.
12: Lefelé a Dunán. Kedvezményes utazás Eszterházy Péter Hán-Hán grófnő pillantása című regényében. Ötödik rész. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Az előző részek tartalmazzák

0: az Dunna, a Dunna, az Dunna, a Dunna, az Dunna, a Dunna, az Dunna, a Dunna, a Dunna, az Dunna, a Dunna, Dunna, Dunna,
1: Dunna. A torkolat.
2: Utazó, bérlemény, déli irányban, a Dunával karöltve, elhagyja Magyarországot.
3: Pá! Értsd! Derék nép, szabad föld, elbűvölő ország. Búcsút kell vennem tőled. Emlékezetet kitörölhetetlenül fog élni elmémben és szívemben. Lics, locs! Történt mindez az 1433. folyó kilométernél, ami többé-kevésbé éppen a folyó fele, figyelembe véve a kezdeti ötölést-hatolást. Hajunk Novi Sad felé közelített, ahol hajdanán felpuffadt holttesteket vitt Belgrád irányába a szemtelen víz. A Duna, akár az ember, mindent kibír. A folyó itt olyan, mint aki nem tudja, mit akar. Mint egy jó színész, aki részeget alakít, azaz nem dülöng, nem dadog, okádni sem okád, hanem egy merő erőfeszítés, hogy senki ne vegyen észre semmit. Egy merő, és ha igazán tehetséges, hiába való erőfeszítés. A távolból a fruska gora figyeli vergődésünket. A hegy nyugodt, mondják az itteniek a hegynek, hogy a Duna is értsen belőle. A hegy nyugodt, a Duna megbocsát. Mindent szerbnek gondoltam. Szerbek voltak a nők, szerb a Duna, szerb a levegő, a nap, szerb az éjszaka, szerb a mozdulat, szerbek a szavak, és szerbek a szerbek. Én bárkit tudok szeretni. Eszembe jutott egy táviratod. Nagyon dühös voltam rá.
2: Ha majd bárkit gyűlölni tudsz, akkor fogsz csöndben nyugalomra térni. Utad végére értél.
3: Akkor tegeztél először.
2: Távirat. Idézem. Lassacskán olyan leszek, mint egy nőíró. Egyik szemük a papírra függesztve, a másik mindig egy férfiúra. Kivétel. Hán-hán grófnő, aki félszemű. Stopp, megbízó, bérlő.
3: Amikor Bécsből hazaérkeztem, üzenet várt rám hajóügyben. Budapestig résztávonként teljesítettem a Dunát. És a kezdetek kezdetén úgy terveztem, látván a Duna Gőzhajózási Társaság hirdetéseit, hogy levitetem magam Szulináig meg vissza, szigorúan munkaköri kötelességből. Meg is állapodtunk egy tavaszi időpontban, ám közben, ahogy az újságírók mondják, kitört a szabadság, s boldog-boldogtalan szemügyre kívánta venni ezt a szabadságot. A sajátját már megszokta, unta is kicsit, de ezek az újak érdekesnek tetszettek. Így én egyre hátrébb kerültem a listán, sőt végül le is maradtam, amit enyhe sértődése vettem tudomásul. Az üzenet szerint a hajó út mégis elintéződött. Kell, nem kell, döntsek. Ez váratlanul ért. Már lemondtam róla, úgysem szeretek dönteni, inkább megvárnám, hogy dőljön, aminek dőlnie kell. Nem volt egyszerű. Mindeközben a könyvvel jól haladtam. Leértem Budapestre, azaz abszolváltam a gazdag Dunát, s következhetett a szegény Duna.
2: A szocialista embertípus,
3: aki vagyok,
2: fogta magát és elutazott egy szomszédos országba, melyet most nem neveznék néven, minden esetre egy olyanba, amely szintén a minap nyerte el, úgymond a szabadságát, és még azt is dicséretére lehet felhozni, hogy ott előbb kell föl a nap, mint itt.
3: Azért itt, ott, tényleg más világ kezdődik. Más az igen, más a nem, más az örökké, más a végtelen, azaz más a geometria, más a becsület, az adott szó, a bosszú, mást értenek jogon és kötelességen, egy szó mint száz, utazom néhány száz kilométert, és egy egészen más értelmezésével fogok találkozni Arisztotelésznek. A szórendet beáldoztuk a szerénycsattanóért. Majd látni fogom, hogy ez a másság nem ilyen. Egyszerűbb, szótalanabb, szó nélküli. Utólagos bejegyzés.
2: Megérkezett emberünk a hegyek közé. Egy kicsinél is kisebb faluba, ahol várt már rá két tüneményes fiatalember, aki segített neki az utazásban.
3: Tüske Andris bátyja, György házában vagyok a Maros partján. Csöndes, szigorú ház a világ végén. A teljesség természetes és magától értődő igényével.
2: De most nem róluk fogok beszélni. És nem is erről a csöndes házról a világ végén. Nem is az örök mozgó gyerekekről, akik magukban egyedül kell játszanak az udvaron, mert a faluban már nincs koruk béli, aki magyar volna, vagy tudna magyarul, és nem is a csöndes házban finoman ellebbenő nőkről, és nem is arról a váratlan teljességről, a teljesség mindig váratlan, amit ott két nap alatt megtapasztalt ez az ember, ahogy örömmel meglátta, mert megláthatta, hogy mennyire másmilyen föltételek közül is lehet valahogy ugyanarra felé tartani, törni.
3: Tegnap hallottam a kicsi fiút imádkozni. Kemény fejű kis vagány. Most aztán már utoljára kérlek, édes Istenem, hogy hadd legyek jó.
2: Ennél sokkal érdektelenebb vagy szerényebb, de azért tanulságos dologról lesz szó. Ez a szocialista embertípus sok mindent gondolt magáról. Nem sokat, hanem sokfélét. De az álmában se jutott volna eszébe, hogy ő szocialista embertípus. Nem okvetlenül mondta magát szabadnak. Óvatos duhaj volt. Azért végül is valljuk be őszintén, azt gondolta, hogy nem fertőzte őt meg ez a rendszer. Az a rendszer, amelyik már nincs is. Megvolt mindennek az ára, megfizette, kész, basz. És nagyon örült, hogy ez az egész szépen így összedőlt. Fölszabadulásnak érezte, mint hogy nagyon sok ereje fölszabadult. Mint hogy már nem kell folyamatosan résen lennie, vagy csak annyira, amennyire ez természetes.
3: Csendességet tartottam, mondja reggel a nagymama. Este együtt zsoltárokat énekelnek. A tüske testvérek meg a feleségeik, fiatal nők, fiatal férfiak. Velük hallgatok. Már régen gondoltam arra, amire most jó volna tudni, akarni, énekelni. Eszembe jut egy hajdani minisztrálás. Jó szándékom jeléül a himnusz második szólamát énekeltem, amelyet azonban miért? Hamis elsőnek vesz a plébános úr. Brogli atya, már akinek ez mond valamit. Oda szól, lesziszeg oldalra. Nem kell, fiam, nem kell. Vagyunk elegen.
2: Az első, amit emberünk ebben az idegen országban észrevett, az a sör hiánya volt. Aztán a boré. Aztán az ásványvízé. Ami három nap múltán azért már mégsem csak vicc, mert hogy inni hiány, enni sincs kedve az embernek, a szája is összeragad, és így tovább. Ezután a szegénységet vette észre, ez ötlött szemébe, a kopottság, az elnyűjtség, a por, az iszonyatos és látnivalóan fölösleges gyármonstrumok, a széjjel cincált természet, völgyzáró gátak, melyekhez külön meg kellett építeni a völgyet, űrült csatornák, melyekbe poharanként kellett a vizet hordani. Szegénység. Olyan heves szegénység, melyhez foghatót alig ha talált hazájában.
3: Románia. Egy Tarkovszki parafrázis. A gyárkémények, a sátán falloszai, ahogy a költő mondja. Sárga, kék, bíbor, rózsaszín felhőket okádnak. Valami nagyon működik, látni, és nagyon hiába valóan látni. Hőerőművek, vegyigyárak, olajfinomítók. Ploesti csendélet, a mindent ellepő parban, háttérben a működő monstrummal kopott, elképesztően görbelábú anyuka ül sámlin a gyárkapu mellett. Öreg kez az ölében, mereven néz előre, miközben a háznyi dömperek centiméterekre tőle kanyarodnak. Ha erre az élő lényre pillantasz, erre a parányi görbeségre, tudván tudod, mögötte a semmi regnál, e másodosztályú 20. század.
2: Mindez megerősítette az utazót abban, hogy országának az az önképe, miszerint vele különösen kicsellózott volna a sors, ez teljességgel hamis, hazug, nem más, mint önsajnálat. Sértődöttség és panaszkodás, mint magyar nemzeti sajátosság, a jammer, hogy így a vad törökök, úgy a kehes osztrák, így a szégyen teljes trianoni békekötés, amúgy az angolok, és akkor mindennek tetejébe az oroszok. Ó, minő bal szerencse. Pedig ez csupán egy átlagos európai sors. Itt időnként országok megszűntek, arrébb tolták őket, mint egy szekrényt, és előbb-utóbb az oroszok is jöttek.
3: Arra a kérdésre, hogy mit tartja össze a futballcsapatot, a Linkwitz azt válaszolja, hogy részint az alkohol, részint az edző iránti töretlen gyűlölet. Ennyi. Ennyi volt Közép-Európa. Legalábbis Kundera definícióját csak a Szovjetunió tartotta életben. Jaj, de tetszett annak idején. Vagy mennyire éretlennek és értetlennek gondoltam volt Handkét, amikor pusztán meteorológiai fogalomnak titulálta Közép-Európát. Pedig mennyire igaza van? És ez egyáltalán nem lekezelése volna a tárgynak. Nem kicsi dolog a természet, amelyre hivatkozni lehet. Tessék megpróbálni egy Murmanszkival beszélgetni a hidegről, egy indiaival a melegről, vagy az esőről. Hideg van, esik az eső, ítéletidő tombol, árad az inn, tudom, miről beszélünk. Felhők, csillagok, szelek és viharok, vízállás, csapadékmennyiség, népi tapasztalatok, jégtörő mátyás, májusi eső, medárt. Összefoglalva, szomszédok vagyunk. Ugyanaz a ló néz be az ablakon, ugyanarra a kertre látunk, lehet hivatkozni ismeretes jégesőkre és árvizekre, villámok ágbogaira, az augusztusi firmamentumra, kötfoszlányra, hajnali sikosságra, egy varázsos nőre, angyali kisfiúra, mozdíthatatlan férfira, nagy, közös, orgiasztikus félreértésekre. A szomszéd az, aki van. Nem vagyunk és nem lehetünk egyedül. A szomszéd örök. És lát. És mi is szomszéd vagyunk. A szomszédunk szomszédja. A kelleténél tehát kicsit jobban ismerjük egymást. Rejtve soha semmi nem marad. Színről színre, szerelem, gyűlölet, álnokság és jóság, vesztes és győztes, élet és halál. Mindennel szembe kell nézni. A szomszédság szabadságra kényszerít. Tudunk mindent a másikról. Magunkról kevesebbet, ezért a szomszéd az idegen, aki korlátoz, akadályoz, a szomszéd, a rabság, a kerítés. És ha még egyszer átjön az az elhízott hájas tyúkja, két kezemmel folytom meg. Vagy megfőzöm újházi tyúklevesnek, és megkínálom. Évekig fogunk emlékezni erre a kolosszális közös zabálásra. Plusz uborka saláta. Majd későbben meg fog rágalmazni, hogy övé volt a tyúk. Was für eine tyúk? Jó, hogy már nem, hogy az ubi saláta is onnét mászott át. Aztán ő hív meg egy jó kis ebédre.
2: De térjünk végre rá az eszmei mondani valóra. Megérkeznek ezek hárman, emberünk és a tüske testvérek este egy hotelbe, hogy kivennének szobát. Sötét van, fáradtak, nincs sok választás. A szocialista embertípus elég sok felé járt a világban, s ha világfi nem is volt, de azért portással, pincérrel elboldogult. A hotel foajé egy kommunista pártközpont és egy pályaudvar nászából született. Ekkor még nem fogadjanott. Ám akkor elkezdődött valami furcsa tárgyalás a portás és a két fiatal férfi között. És ha ő közbe kérdezett, csak intettek, mint egy gyereknek, és benne egyszer csak nőni kezdett a félelem. Látta, hogy a portás az úr, térs idő kizárólagos ura, hogy itt csak az lehet, amit ő akar, ha csak valami ismeretlen furfang nem hoz változást. Ez első este volt. Attól kezdve ő pincérnek nem parancsolt, csak kért. Ha becsapták, fizetett és hallgatott. Érezte, idegen helyen van, idegen törvények közt, és örült, hogy élt. Már akinek ez mond valamit.
3: Valami megmagyarázhatatlan és döjfös emelkedettség van a Közép-Európáról szóló beszédmódban. Egy simulékony idegenvezető puha, fisztulázó hangja hallik, kellemes, behízelgő, egy parányit sértett hang. Itt még a szenvedés és megalázottság is aféle győzelmi plecsni, egy magas kitüntetés égkövei. Mintha ez a szenvedés eleve valami fölé emelne minket. Mintha itt, a nehéz évek alatt összegyűlt volna valami rejtett tartalék, valami tudás, a másként gondolkodás gyümölcse, melyre szüksége van a világnak. Illetve ez talán valamelyest igaz, minden másra szükség van. De hát nem ezen az avklérista didaktikus módon, hanem rejtetten, és az egyénbe zárva, és nem a közösségbe, az egyénbe, aki része a közösségnek. De ez a tudás nem valami, nem valami megnevezhető, inkább a hang, a hangfekvés, és hogy én is emelkedett legyek, egy szín Európa kórusának palettáján, cincogás a gregorián farkas üvöltésben.
2: Semmi drámai nem történt emberünkkel abban a szomszédos országban, csak halkabban beszélt. És mint az állat, éjjel-nappal figyelt, hegyezte a fülét, előjött minden kiszolgáltatottsága, minden ijedelme, gátlása, minden, amit mégiscsak megörökölt a rendszertől. Ő a szocialista embertípus. Azután hazajött, s most boldogan él, míg meg nem hal.
3: A gyanúsan ismerős kövér tyúkot megtisztítva, feldarabolva, 3,5 liter vízzel feltesszük főni, beleteszünk 1/2 kiló marhacsontot, só, bors, késhegyi piros paprika, evőkanálnyi paradicsompüré, leveszöldség, vöröshagyma, fokhagyma, 4-5 darab gomba. Lassú tűzön puháron. Ha elkészült, egy evőkanálnyi hideg vízzel meglocsoljuk a leves tetejét, és lefödve 5 percig állni hagyjuk. Nagyanyám módszer. Szűr, tyúk ki, húst lefejt. A levest újra tűzre téve, májgombócot főzünk bele. A finomra vágott sampinyon gombát, finom metéltet, a feldarabolt tyúkot, a zöldség egy részét karikára vágva, a többit egyben, valamint személyenként egy tojást engedünk bele, vigyázva, 3 percig főzzük, hogy a tojás fehérje kemény, a sárgája lágy maradjon. Leveses tálba, snidlingre vagy zöld petrezselyemre öntve tálaljuk. Nyáron, ha kedvünk tartja, zöld borsót is főzhetünk be.
2: Utazó, bérlemény, rendületlenül halad előre.
3: Egyáltalán nem rendületlenül haladtunk előre, igenis rendülten. Az idő fölrepett, mint a dinnye híja, még inkább, mint a tordai hasadék, és dalma belezuhant. Hiába hajóztunk napok óta együtt, beszélgettünk, átcsorogtunk, eszegettünk, semmit tettünk, ahogy illik, a múlt fennhatósága alatt álltunk. A múltat Robertónak hívták. Kajütje állandóan zárva volt, de láttam, hogy Dalma éjjelente beosan hozzá. Nem féltékeny voltam, inkább hülye. Ám hülyeséget ártatlanságnak nevezni hiba. Lassan, méltóság teljes nyugalommal úszott velünk a hajó a csillagos nyári éjszakában. A bordái, palánkjai, kajütjei, valamennyi fa, vas, réz és kóc alkatrésze, egész teste finoman, szakadatlanul, tetten nem érhetően remegett. Mintha nem is a hajó remegését éreznénk, hanem belül saját testünk sejtfalainak, vagy csupán a gondolatainknak, vagy csupán a vágyainknak, emlékeinknek lüktetését, vibrálását, eleven örök lobogását, a nyugtalanság biztos hajó súlyába zárva. Ki szerettem öcsém uramból? Miért? Kérdeztem vidáman. Ne legyen ordinári, komolyodott el Dalma. Tudja azt maga nagyon jól. Azért, mert maga nem akar engem. Eltűr, de nem akar. Liegve támaszkodott a korlátra. A sötét vizet nézte. Miért nem őszinte maga? Hát mondja meg, mit akar? Engem? Ne hallgasson, tessék, kérem válaszolni. Engem akar? Jó, tudom a válaszát. De akar mit? A Dunát? Azt akarja, a Dunát? Reméli megint mi, hogy a Duna az valami több? Milyen több? Minél több? Elkezdett rángatni. Akarja? Akarja látni? Mert megnézheti, csak... leselkedni kell. Az meg úgy is szeret. Maga nem is néz. Maga csak leselkedik. Magának nincs is szeme. Azt hiszi, ezt lehet sokáig csinálni. Hát hogy képzeled, hogy belesel az életekbe? Hogy meglesel engem, és nézed a vér rétegeit a kezemen? Vagy a lábamat, a vádlimat? És mit lesel a nagybátyádon? Mit? Kit? A leselkedésed rád is vonatkozik. És mi lesz a végén, hogy majd kileselkelődsz a koporsóból? Igazán praktikus gondolat. Elszaladt sírva. Mit szaladgál? Távolabb megállt. Megvetést érzek iránta. Nézem az arcát, ezt a sárga, félreeső foltot. Teljes erőből beleütni ököllel, vagy folytogatni. Visszajön. A könnyei közt nevet, akár egy párás szép reggel az arca. Maga nem ismerne rá a nagybátyjára. Puffadt, nagy, mint egy lufbalon. Kis szünet után. Olyan undorító a teste. Undorító. Háj tömegek lógnak le rólam, mintha dökhusok. A a saját hájával van betemetve. És mit? Nem bírtam kimondani. Mit? Csattant fel az asszony. Hát, csinálni mit kell? Ordítoztunk. A Dunának képzeli magát. Nézz a szemembe, üvöltötte. Ki vagyok én, üvöltötte, név szerint. Nem áll, nem költött, nem művész, nem fedő. A rendes név szerint mondjál meg engem, üvöltötte. Igen, mondtam, mintha értenék valamit. Tehát, hogy Roberto a Duna, ez a hepje, ezt képzeli magáról, hogy ő a Duna, de konkrétan. Tehát, hogy es Passau, amaz Esingen, és minden éjszaka végig kellett az asszonynak mutogatnia a Dunát. Roberto fogja a csuklóját, és vezeti a kezét. Nézem ezt a kezet. Leselkedem. Lélegzet visszafojtva leselkedem. Mondja meg, ez mi? Talán a szendrői vár? Nem, kedvesem, ez a farkam. A csuklóján kötés van, átvérzett géz, látja, hogy látom. Régi kéz, meggyötört kéz, női kéz, asszonyi áruló kéz, gyöngét kéz, zsidó kéz, anya kéz. Évszázados kéz, gyönyör kéz, fájdalom kéz, az emlékezés keze, a múlt keze, a hallgatás keze, a csöndé, a hazugságé, a szerelem keze, a magány keze, az önfeláldozás keze, a kiszolgáltatottság keze, az önzőségé, a megalázásé, a vereségé, a halálé. Repül végig a kéz a Dunán, egy férfi Dunán, test Dunán. El a moldovai sziget fölött, a homlok felpuffadt redői fölött, amely régebben hatalmas futóhomok zátonyként volt ösmeretes, hátrább a galambóci vár, mely talán a legformásabb erődítés a déli Dunán, a vaskapuhoz közeledve a kéz a fül mögé bújik. Óhatatlanul fölmerül, mi lett volna, ha itt visszafordulásra kényszerülne a Duna. Képzeljük el, ahogy megszégyenülve koncsorog vissza, újra vissza a mellék folyókból is, bocsánat, elnézést. Ó, hol volna már az a dicsőséges közép-európai folyó, amely ugyan tengernyi fájdalmat hordozott a hátán, de hát mégis egy valaki volt, egy Niemand hátrán a Esztergomnál kanyarodva, bocsánat, bocsánat. Valóban föltehető a kérdés, merre folyt a Duna az elmúlt 40 évben? Repül a női kéz, ki tudja, hol áll meg. Eltűnik a hónaj mocsarában. Közeledve az irdatlan zsiliprendszer felé, a zsilip torony parancsnoka köszöntőt mondott, a gigászi zsilip kapu azonnal csukódni kezdett. Mi a szovjet hajó végéhez álltunk, ahogy jó modorú kisfiúkhoz illik, hanever a szovjet matrózok, kik egyen kopasságuk miatt megdöbbentően hasonlítottak az akkor már ereje végén járó hisztérikus kirohanásaival a barátjai hűségét is alaposan próbára tevő Majakovszkijhoz, a korláthoz sietvén, harsány derűvel, mert ilyen a szovjet ember, a homo sovieticus, a bajban igaz barát, az örömben meg Öröm nincs. Hajigálni kezdték a kedves matróz ajándékokat, emléktárgyak, fotók, gumiószerek garmadája, néhány romantikus kalasnyikov, egy T-54-es, melyből akár egy lövedék szőrös kókuszdió gurult elő fölséges román cujkával, azaz szilva pálinkával, mint tartalommal, vágy és gyűlölet az ujjakban, majd megint semmi. A kéz unalmát mozgással palástolja, ide kúszik, oda toppan, kicsusszant hát a Kárpátok öléből, e kéretlen védelemből, s a Duna oly simán, oly szeliden ballagott le partalan medrében, akár a Tisza. Hidegen hagyták a kezet a bal part ártéri füzesei, hidegen hagyta a jobb part egyenletes fensíkja, s a bolgár mezőgazdasági öntözés folyamatos fejlődése Vidint szinte nem is érintette, pedig ott Kossuth Lajos emlékét még emléktábla is őrzi. Rusze, Ruszcsuk. Sajátos ösvényei vannak a testnek, és ezutak kacskaringósak. Szilisztránál a 375,1 folyamkilométernél intünk búcsút Bulgáriának. A far két dombja, a sötét, a csernavodai híd. Igaz az, hogy lelkecskémnek szólítasz, és azt mondod, én vagyok neked a tenger? Brajlánál jártak, tömjén és birkaszag. Tudod, mi volt az első mondatod, hogy mit mondtál, amikor találkoztunk? Azt mondtad, kezdjünk búcsúzni. Ezt mondtad köszönés helyett. Nem ezt mondtam. Én csak válaszoltam. Vaduló tájban az utazó is vadabb. A torkolatvidék brakk vízű. A folyó édes és a tenger sós vizek keveredik, nem foglak lemosni, koszolj össze, koszolj. Ha már nem szeretlek, azt legalább elvárhatom, hogy kielégíts. Ne beszélj annyit. Az evezők csobbanása töri meg a csendet, amelyre riadtan kelnek szárnyra a sás és nád tengerben fészkelő vízimadarak. A lecsüngő háj betemeti tulcsát. Nézem Dalma kezét, a kötést, remeg a szája széle, magából kikelten szinte harapja a levegőt, mint ha fulladozna, szemét lelehunnyas közben a hasát, s ölét simítja, simogatja, masszírozza, mint ha kívülről akarná megmarkolni azt, ami belül van, mint ha víz alul bukkanna föl. Ezt a képet őrzöm róla. Egyre hevesebben tarajlik a teste. A szemhatár egyszerre csak végtelenre tárul. Most, te ezüst sirály, fekete víz. Lassan, méltóság teljes nyugalommal úszott velünk a hajó a csillagos nyári éjszakában. A bordái, palánkjai, kajütjei, valamennyi fa, vas, réz és kóc alkatrésze. Egész teste finoman, szakadatlanul, tetten nem érhetően remegett. Lehajoltam, hogy megcsókoljam Dalma kezét, és ő visszakézből akkorát ütött az arcomba, hogy azonnal folyni kezdett a vér.
2: Távirat. Ismered Effi Briest? Megbízó bérlő.
3: Hotel verziók. Öreg festett nő ül a recepcióban. Az asztalon előtte hegyke fiatal fiú ül. Mellettük nyitott boros üveg, pohár nincs, egy pakli kártya és útlevelek. Nincs hely, mondja az asszony vidáman. Távolról, egy folyosóról vagy egy emeletről női nevetések. Egymásra nézünk, Tüske, Andris, György, én. Nagyon szeretnénk itt megaludni. Tovább. Cabana Fintinica Haidukului. Már bárhol megszállnánk, csak legyen hely. Hűvös az éjszaka. Ez a motel tényleg bárhol. Hárman alszunk két összetolt ágyon, a lepedő szakadt, foltos. A vécében hányadék és szar, meg én. Ahogy megyünk föl a harmadik emeletre a szobánkba, egy férfi alszik ülve a folyosó sarkon, feje hátradülve, horkol, homloka izzadt. Keze az ölében, kezében bicska. Betyár kútja, csorgója. Ilyesmi a motel neve.
2: Távirat. Dobrudzsa, Románia éréstára. Stopp, megbízó, bérlő.
3: Dunária Hotel. Rémes éjszaka volt. A falak okátták a meleget, és én hibáztam. Ablakot nyitottam. A tulcsai szúnyog gonosz, kíméletlen és kitartó. Fél óránként izzadságban fürödve ébredtem föl, mintha macskákkal viaskodtam volna, nyávogó, vartyogó, üvöltő macskákkal. Ilyen vérfagylaló szúnyogok voltak ezek. Tegnap este megismerkedtem egy gyerekkel, vagy ő velem. Illetve nem is ismerkedtünk talán össze, hanem helyes kölyök. Patyolat fehér ing, maszatos arc. Fényes fekete haja, akár egy indiáni. Ha megrázza, repül, mint a fény, fekete fény. Már tegnap fölfigyeltem rá. Amikor meglátott, mosolyogni kezdett, és szinte nem tudta levenni rólam a szemét, úgy hátrált, bohóckodva kifelé. Aztán az utcán is, mintha követne, de ebben nem volt semmi feszélyezettség. Olyan volt, mint egy kiskutya. Játékos, hűséges, kiszámíthatatlan, könnyű. Kisétáltunk a tövisekkel a Dunapartra, hallgattunk, elfáradtunk az egész napos autózásban. Ültünk a Delta szálló első emeletén, a folyosószerű teraszon, könnyű fehér borok társaságában, Kalungeréni. A Duna olajos feketén kanyarodott előttünk. Néha ránéztem, hogy a társaim ne vegyék észre, és akkor ismét felbukkant két barátjával. Gitároztak, viáncoltak. És megint láttam, hogy boldogan rám bámul. Jártak asztaltól asztalig, amikor meg se várták, hogy pénzt kapjanak, tovább perdültek. Amikor hozzánk jöttek, megsimogattam a fényes haját. Megint nevetett. Mikor vettem észre, hogy lány. Még többször is visszajöttek a lágy nyári estében. Végül lentről integetett, majd beszálltak hárman egy csónakba, és eltűntek a Duna fölött.

0: mondok ki úti társaimnak.
1: Elővette a noteszét, az úti noteszét, ahová például a csatlakozásokat följegyezte, végignézte teendőit, szerette a hétköznapokat. Még el kell majd gondolni a tengert, a nagy tengert, a grandiózus márt. Ott kell téblávolni a Szulinában, nézni a révkalauzokat, a kotróhajókat, végigmenni a parti sétányon, egy pillantás a Duna 0 kilométer szelvényjelére, és persze a tengerre.
0: A tenger nem cél, hanem ellenség. Halál. A tenger nem végtelen, ellenkezőleg. A végesség maga. A Duna a végtelen. Végtelen vége, hogyan lehet véges?
1: Ilyeneket szokott a nőknek mondani. Vagy férfiaknak, mintha nőknek. Mintha férfiaknak, mindegy, nevetgél is ilyenkor.
0: Illetőleg lehet-e a végtelennek más, mint véges a sír helye?
1: Beszéd. Víz ez, ha sós is, nem folyó.
0: Wenn man nicht weiter kann, hört man einfach auf. Szólt a Duna. Anyanyelve német, s beömlött a fekete nevű tengerbe.
1: El fog menni a Szulinai főpostára. Sorba áll, közben nézegetni fogja a noteszét.
0: Idén már volt március. Megesik, hogy kétszer is van egy évben március, csak nagyon oda kell figyelni.
1: Egyszer azt álmodta, hogy befagyott végig a Duna hosszában, és ő végig korcsolyázta, és mindegyik pontozótól 6 pontot kapott, hiába óvták meg az NDK-sok. Akkor még volt NDK. Megint minden eszébe fog jutni. Tényleg sietnie kell majd.
0: Vissza a Dunau Esingenbe.
1: 3 táviratot fog föladni, amikor sorra jön.
0: Távirat, szeretlek, stopp, bérlemény. Távirat, stopp, stopp, bérlemény. Távirat, volt nekem egy nagybátyám, stopp, bérlemény.
1: Ez jó lesz, gondolta bérlemény, ott a Tulcsai utazási iroda előtt a téren. Ez jó végnek, hosszú nap lesz valóban.
0: Hosszú nap a rövid búcsúhoz sok.
1: Bérleményen annyira látszott a fejfájás, hogy külföldinek nézték. Nem sokára föl fog bukkanni a kis fekete lipován lány. Nevet és szaladt tovább az Iszacsa utca felé, majd visszatér, csoportban jönnek a fiatalok, várakozva a férfira pillant. Az ugyanúgy néz vissza, mint eddig, vigyorog, felületes és kisé nagyképű, mert látja a lányka arcán az örömet, amit okozott. Krisenik fognak lehajózni a Szulina ágon, a gödény Pelikanul nevű hajón. A tervezetnél később indulnak. Állítólag egy olasz csoportra várnak, de azok nem jönnek. Mikor végre elindulnak, a mellettük horgonyzó vízibuszba külföldiek szállnak be, fényképezőgépek, videókamerák, és így tovább, a Pelikanul plebejus közönsége vidáman kifütyüli őket. Egy asszony korál piros blúzban fehér öltönyös égtelen kövér embert segít föl a lépcsőn. Kecses csónakokat fognak látni, az egyikben ismét a lipován kislány figyelmesen vizsgálja bérleményt, majd barátaival elevez, a másikban az öreg halász hallal integet. A krisani lebada szállóban fognak enni savanyú harcsalevest.
0: Jó hallevest állítólag csak Dunavízben lehet főzni, tehát ott, a helyszínen. És olyan friss halból, hogy látni lehet, a melegedő vízben meg-megvonaglik még egy-egy nagyobb konc.
1: Mulfatlárt fognak inni. Bérlemény elképzelte a harcsát is, kicsit túl zsíros lesz, de nagyon jó, mint a csontvelőt vágna, az lesz az érzése. 2 román kisasszonynak fogják csapni a szelet, nem viharosan, csak amennyire a menü megkívánja. Amikor, mintha az égből pottyant volna oda, kis barátnője fog állni az asztal előtt, és észrevétlen egy cédulát nyom bérlemény kezébe, majd elszalad. A kockás füzetből kitépet papíron számok lesznek. Egy

0: szorzás. 240-szer 210, 208, 204, 0, 0, 4, 0, 5, 50.400. És a következő nagybetűs írás: I am a woman.
1: A férfi arra gondol majd, hogy ez az első mondat, amit a lány mondott neki. Eddig semmit nem beszéltek, csak örültek.
0: A Duna grófnő, ő az.
1: Ha három szemem volna, egyel se a papírt nézném, fogja valamikor mondani hegykén a lány. A döglött hal rossz kedvű, bizalmaskodik a nyeglepincér. Visszakanyarodnak majd a régi Dunához, a fűszvák ágai szinte végig söprik a fedélzetet, sűrűsödik a madárvilág, lótusz szigetek. Téldre rogyott fák az alámosott partokon, smaragd zöld náttenger ingadoz a szélben.
0: Süt a nap, erős a fény. Egyszer láttam Camargue-ban, valahol ott láttam egy feszületet, melyen úgy hevert Krisztus, olyan megelégedetten, eltelten, mintha napozna. A napozó.
1: Az idegenvezető sárga hajú, jókedvű egyetemista lány jól beszél franciául. Feladatára tökéletesen alkalmatlan. Semmilyen információ nem szivárog ki belőle.
0: Titkaimat mind rá kéne bízni.
1: Tavi Rózsa, vizitök, Mila 23. Itt született Pacájkén, a világhírű kemus, a Lipován naturzseni.
0: Öregasszony evez mellettünk népviseleti ruhában. Kiáltás a hajóról. A Pacájkin édesanyja.
1: Bérlemény sokáig röhög, de később majd ajkára fagyez. Megdöbbenve veszi észre, hogy itt nem három Duna ág van, hanem szinte tetszőleges. Egy kanyar után bármikor előfordulhat, hogy egy Dunára lelünk, olyan nagy folyódarabra, melyet Dunának lehet és kell hívni.
0: Még inkább Dunaszerűnek. Megszűnik a Duna, és Dunaszerűvé válik. Nem megöregedett, a szenvedély halt ki belőle. Itt már csak folyik, mert lejt a meder.
1: Talán, gondolja vérlemény, a kazánszorosban él utoljára igazán.
0: Itt már nincs tét, árvíz vagy ilyesmi, itt már csak torkolni kell.
1: Ha majd újra kiérnek a főágba, a hirtelen szél meglebbenti egy nő szoknyáját, és mint egy bérlemény arcába fújja. Merci, madame, fogja bérlemény hangosan mondani.
0: Merci.
1: Lassan múlik az idő. Érezni már a hallizgyár közelét, a bűzt, amikor leelőzi őket a vízibusz az olaszokkal. Halt! Zonne! Hallja majd bérlemény. A fehér öltönyös kövérség áll a fedélzet közepén, nagy ribillió, kezében géppisztoly, spriccelnek széjjel az emberek, csak Dalma áll mellette, mögötte, várja, hogy megtörténjen mindaz, ami megtörténik. Halt! Zonne! Kiáltja majd újra Roberto, és célba veszi a lenyugvó napot. A Duna kanyarulata mögött a város fölött billen a nap, Roberto elkínzott, vicsorgó arccal tüzelni kezd, közben kapálódzik, mintha egyensúlyát keresné, mintha a napba nyúlna, markolna. Bérlemény követi tekintetével a lövedékeket, amelyek akkurátusan közelítenek a nap felé. Roberto terpezben tüzel, arca izzadságtól fényes, szuszog. Dalma hallgat. Halt! Sonne! Bérlemény újra meglátta a téren a kislányt. Kicsit tartott ettől a találkozástól. Ájem, mit kell most csinálnia? De nem kellett semmit. A lányka leült mellé a padra. Ő az ölébe hajtotta fájós fejét, és megpróbált elaludni. Erősen sütött a nap, melyet pedig már agyonlőttek.
0: Vége.
1: A lány arcán éles, kegyetlen vonal, kifejezéstelen tekintettel a Dunára mered, keze lágyan a férfi hajában. Bérlemény arra gondolt, hogyha majd fölébred, Bemásolja a cédulájáról a füzetbe a neveket, azon hajókét, melyeket ma, augusztus 14-én látott.
0: Razelme, Istria, Salvator, Bukureni, Polár, Mánas, Izer, Mendra, Kostila, Trnava, Someš, Karajman, Toplica, Polár 11, Činkaš, Snagov, Mizil, Lupeni, Rioreni, Atanasio Zdi, Tirgužu, Brašov, Vršan, Kalamanešti, Džorđeni, Vjažor, Leopard, Kardon, Kokora, Dorobanci, Kormoran, Pontika, Čečilata, Grdina, Amurg, Kulina, Cejka,

0: Lefelé a Dunán. Kedvezményes utazás Eszterházy Péter Hán-Hán grófnő pillantása című regényében. Az ötödik, befejező rész hangzott el. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Zene: Melis László és a 180-as csoport tagjai. Készítették: Kosárszky Péter, Magos György, Molnár András, Pápai Monika, Varga Viktor. Már akinek ez mond valamit.
1: A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és legutóbb 1998. június 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Van köztetek valaki, aki most van először kakaókoncerten?
3: Egy családias koncert, ahol a komoly zene életre kell a gyermekek számára. Ahol a hangszerek mesélnek és beavatnak a titkaikba.
2: Miért kedvenc hangszer a tuba?
3: Ahol a fülbemászó dallamok után mindenkit egy pohár meleg kakaó vár. Budapesti Fesztivál Zenekar, Kakaó Koncert Fischer Ivánnal. Vasárnap 12 óra 55 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: A pontos idő 17 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy a megfelelő vízellátás érdekében takarékoskodjanak, mellőzzék a medencék feltöltését, az automosást vagy locsolást. A megemelkedett fogyasztás miatt vízkorlátozást rendeltek el Szentendre, Pismány település részén. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt ma vagy holnap teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamos energiatermelés kevesebb, mint felét biztosítja. A lakosságot takarékos áramhasználatra kérik. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyi délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A rekordalacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent. A mederből előbukkanó leletek ugyanis könnyen károsodhatnak vagy elveszhetnek, ha nem szakszerűen kezelik őket. Hívta fel a figyelmet a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt ezért azt kérte, hogy ha valaki ilyet talál, ne mozdítsa el a tárgyat, hanem értesítse az illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán úgy fogalmazott, az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. Ókovács Szilveszter, a Dalszínház főigazgatója úgy reagált, minden vizsgálati metódust támogatnak, és közös érdek a politikamentes, elfogulatlan vizsgálati kultúra terjedése. Megnyílt a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom című kiállítása. A tárlat a 250 éve elfogadott amerikai függetlenségi nyilatkozat alkalmából mutatja be a magyarok tengeren túli jelenlétét egy-egy meghatározó történelmi, tudományos vagy kulturális híresség életútján keresztül. Mások mellett Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert, Gábor Zsazsa és Szelecki Zita személyes tárgyait, dokumentumait és ritkán látható relikviáit tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás november 1-jéig látogatható. Jelenleg 29 és 38 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 35-38 fokot mérnek. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Késő este általában 14 és 21, délután 34 és 39 fok közötti értékek várhatók. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Tudom, mi a tejben a légy. Tudom, ruha teszi az embert. Tudom, az új tavasz mi szép. Tudom, mely gyümölcs merre termett. Tudom, mely fán mi gyanta serked. Tudom, hogy minden egy dolog. Tudom a munkát, lusta kedvet, csak azt nem tudom, ki vagyok. Tudom az urak nyakdíszét, tudom, melyik ruha mit szerzett, tudom, ki gazdag, ki cseléd, tudom, mi fátyolt kik viselnek, tudom a tolva és kártyanyelvet, tudom, tortán él sok piszok, tudom, mely csap mi bort ereszthet, csak azt nem tudom, ki vagyok.
6: Csipike, a gonosz törpe. Fodor Sándor meséje nyomán írta Garaci László. Csipike, törpusz bestiarius, azaz erdei vadtörpe, Festbaum Béla. Kukucsi, vakondok és narrátor, Csipike barátja, aki kedveli a jó borókabogyót, Vallai Péter. Tipetupa, Csipike szerelme, kedves szavajárása, léci, léci, léci, Udvaros Dorottya. Kecskebéka, főgonosz, elég kellemetlen szag aurával, Csurka László. Lódarázs, még főbb gonosz, szinte mindenkit megszurkál, Bodrogi Gyula. Agyarasi bácsi, az erdő megbecsült tekintéje, kicsit rövidlátó, de azonban nagyon igazságos elnök, Haumann Péter. Bagoly titkár, az erdő levitézlett valamikori főtitkára, Makai Sándor. Bocs Botond, erdei érzelmű maci, napjait a Maci Fitban gyúrással tölti, Hajdú István. Mókus Miklós, főiskolát végzett entellektüel, torzomborz hajzatú művészféle, Szacsvai László. Mé Móric, bróker, Hossz és Besz és Züm, Kerekes József. Csiga Béla, lumpenelem, nem veti meg az alkoholtartalmú nedveket, Harkányi Endre.
7: Csipike az erdőben élt. Az óriás nagy bükkfa odujában lakott, és mindenki szerette. Olyan szorgalmas törpét, mint ő, nem látott a világ. Minden nap kora reggel kelt. Az odúja előtt nyújtózkodott, tornázott, mosdott a forrásban. Aztán munkához látott. Egy fűszállal megcsiklandozza az alvó madár csődét.
5: Nótát kérünk!
7: Mikor Csipike reggel a vakontúrásaimat ellenőrzi, úgy teszünk, mintha nem lennénk barátok.
5: Rendben, elég porhanyósak. Gratulálok, Kukucsi.
8: Köszönöm, Csipike.
7: Csipike eztán megkopogtatja a hatalmas fenyőfát, aminek az odvából méhek repülnek ki.
5: Munkára, atyafiak!
7: Meghallgatja a vörös hangyák időjárás jelentését, majd felébreszti a mókusokat. Ez nem könnyű feladat, mert a mókusok művészek, és szeretnek sokáig szunyókálni. Aztán kijelöli harkálymesternek a kopogtatásra alkalmas fákat. Csipike segített Csiga Bélának házat építeni. Csipike mindenkinek segített, mert az volt a jelszava, hogy egyesülésben az erő, valamint, hogy szeressük egymást, gyerekek. Esténként, munka után általában benéztem Csipikéhez egy kis, hogy is mondjam, tereferére. Csipike! Csipike! Bekukkantok ide a kamrába egy kicsit, ha nem haragszol.
9: Uh-huh. Oszalt áfonya. Uh-huh. Mogyoró. Csipke szörp.
7: Egy kicsit körülnéztem.
9: És mit láttál?
7: Láttam egy kis asszalt áfonyát, meg 3 szem mogyorút.
9: Szerintem legalább 10 szem mogyorút láttál.
7: Ezt hogy érted, Csipike?
9: Hallottam, ahogy láttad. Ide hallatszott a tekinteted.
7: Hát igen, igen. Hát az ember nézelődik, ugyebár. Te, Csipike, honnan van ez a szép részkilincs a sarokban?
9: A bedőlt vadászlak mellett találtam. Szederindára kötöttem, és hazavonszoltam. Hát nem volt könnyű.
7: Szép kilincs. Szép nagy kilincs. Hogy hívják?
9: Réz úr.
7: Réz úr?
9: Réz úr nem csak szép, de hasznos is.
7: Hasznos?
9: Lehet rajta méreckedni, bár mostanában kicsit gyanús, hogy elkezdett nőni.
7: Elkezdett nőni?
9: Ahányszor megmérem magam, mindig ugyanannyit mutat. Pedig biztos vagyok benne, hogy sokat nőttem az utóbbi időben.
7: Egy dolog miatt szomorkodott Csipike, hogy olyan kicsi, hogy nem nőtt nagyobbra. Állítólag kiskorában valaki kerti törpének nevezte, ami egy erdei vadtörpe számára a legnagyobb sértés. Egyet sem búsulj, drága Csipike. Igaz, hogy kicsi vagy, de daliás. Gondolj a napra, csak egy sárga kavics, mégis minden élet belőle fakad.
9: Tényleg daliás vagyok?
7: De még mennyire, drága Csipike. Csipike úgy gondolta, hogy munkája fontos az erdőlakók számára. Nem is lett volna semmi baj, ha egy nap a patakparton nem találkozik a kecske békával.
5: Hogy vagy, kecske béka?
10: Semmi közöd hozzá.
5: Semmi közöm hozzá? Az erdőben én intézem az állatok ügyeit, úgyhogy mindenhez közöm van.
10: Akkor az én ügyeimet miért nem intézed? Miért nem mutatod meg, hogy merre caplassak? És milyen hangosan brekegjek?
5: Őszinte legyek. Azért, mert... Hát... Kicsit büdi vagy, és nem jó a közeledben lenni.
10: Baj van, Csipike, te neked a szaglásoddal.
5: Szappanna meg kéne mosakodni.
10: Hári, Hári, tényleg azt hiszed, hogy te vagy itt a főnök? Mindjárt szétfukadok a röhögéstől.
5: Én nem vagyok főnök, de mindenki hallgat rám, és követik az utasításaimat.
10: Ilyen ostobaságot életemben nem hallottam.
5: Én ébresztem a méheket. Én hagyom jóvá Csiga Béla lakásépítkezését.
10: Még hogy te irányítod az erdő életét? Hát tudd meg, hogy csak sajnálatból és szánalomból hagyják, hogy parancsolgass.
9: Mit beszélsz?
10: Olyan kis szerencsétlen vagy.
9: Micsoda?
10: Tudod, hogy hívnak a hátad mögött? Segdugasz kerti terpe.
8: Mi jön a kerti terpe parancsolgatni? Tegyünk úgy, mintha engedelmeskednénk. Jó kis móka.
9: Na, várj csak. Ezzel a kővel foglak kupán vágni, ha nem hagyod abba.
10: Segdugasz.
9: Mi? Én?
10: Kerti terpe.
7: Éjjel Csipike álmatlanul forgolódott, és csak hajnalban aludt el. Madár csicsergésre ébredt, a nap már fenn volt az égen.
5: Madár! Te mióta énekelsz? Ki ébresztett fel?
7: Csipike elindult az erdőben, és látta, hogy a méhek javában mézet gyűjtenek. Harkály vidáman kopácsol egy fán, Csiga Béla építi házát. Csipike rettenetesen elkeseredett. Drága Csipike! Csipike elaludtál, és mi a tegnapi parancsaid alapján folytattuk a dolgunkat. Hidd el, nélküled nem mennénk semmire.
5: Már nem vagyok ebben olyan biztos.
7: Sajnos este megint találkozott Kecskebékával.
10: Ugye, hogy igazat mondtam. Kinevetnek. Téged, akinek pedig van igazi családfája.
5: Mi van nekem?
10: Családfád. A vadtörpék, azaz a törpusz bestiáriuszok nagy hírű nemzetségének leszármazottja vagy. Semmi között a kerti törpék a törpusz domestikusok gyáva népségéhez. Büszke vadtörpe vagy, Csipike?
5: Büszke vadtörpe? Gondolod?
10: Én a helyedben nem hagynám, hogy kinevessenek.
8: A töpörcsőnek agyára ment a friss levegő. Ősszel is lehet napszúrást kapni.
10: Ezeket hallom mindenfelé.
5: De mit tegyek?
10: Mit ad heringettét? Eddig és ne tovább!
5: Eddig és ne tovább?
10: Igen. Móresra tanítani őket, hogy életük végéig megemlegessék.
5: Móresra?
10: Isten az atyám. Ha én vadtörpe lennék, rettenetes bosszút állnék.
5: Bosszú?
10: Rettenetes bosszú, igen, rettenetes bosszú.
7: Csipike a részkilincstől kért tanácsot.
5: Kedves Réz úr, mondd, mit tegyek? Kecskebéke azt mondja, álljak bosszút, de én nem tudom, mi az a bosszú. Nem válaszolsz, Réz úr. Eddig és ne tovább. Eddig és ne tovább. Slussz vége. Most jövök én. De félelmetes vagyok. De mennyire borzasztó is vagyok. Reszkessetek tőlem. Reszkessetek. Na megállj, te madár. Eddig és ne tovább. Eddig és ne tovább! Elég volt! Slussz! Reszkessetek! Oda ben alszik a rettenetes Réz úr! Igenis, a rettenetes Réz úr! Ha felébred, rettenetesen mérges lesz! Ébresszem fel? Hívjam ki? Akkor aztán lesz, nem ulat. Azt akarod, ha kijön téged keresztben lenyel?
7: Ki Csipike eztán a méheket látogatta meg.
9: Méhek? Ma nem mentek sehova. Itthon maradtunk.
11: Mi ez? Mi történt?
9: Eddig és ne tovább.
11: 10 óra. Itt a tűzgyökértős, de tegnap 100 csöpre süllyedt az okász víz. Ha ma nem adunk el, csődbe megyünk. Nem teti ezt velünk a rettenetes Rizz úr. Vagy talán ő akarja felvásárolni a pollenerti Rizz méheket, hogy aztán tulajdonosként... Vagy a barack virág tenderre utaz.
9: Elég! Eddig és ne tovább! Ha nem engedelmeskedtek, jön a rettenetes Rizz úr, és mindenkit elintéz. További intézkedésig mindenki otthon marad.
11: A rettenetes Rizz úr! A rettenetes Rizz úr! Rizz úr! Rizz úr!
7: Csipike tovább járta az elnéptelenedő erdőt.
9: Csiga Béla, gyere ki! Ég a ház a videki! Na, mi lesz azzal a tervrajzzal? Ez lenne az? Hát mit mondjak, pocsék? Holnapra készíts egy kocka alakú csigaházat!
7: Mi csodát, Csipike?
9: Mostantól kocka alakú házban laksz, máskülönben égszakadás, földindulás, fejeden egy nagy koppanás, és jön a rettenetes Rizz úr!
7: Nem iszunk meg inkább egy pohárkával. Már egy köpcenti helyre biccenti.
9: Szabotás!
7: Nem szabotás. Nem, csigafröccs.
9: Nem kérek csigafröccsöt. Te pedig ne így áll, hanem készítsd el a kocka alakú csigaházat. Különben jön a rettenetes Rizz úr, és a szarvaidra dupla csomót köt. Új, de mérges vagyok.
7: Szerbusz, Csipike. Tulajdonképpen mi történt? Hallottam.
9: Szerencsét, hogy tulajdonképpennek szólítottál? Az történt, hogy eddig és ne tovább. Slussz! Betelt a pohár, és te is vigyázz magadra.
7: De mi?
9: A rettenetes Rizz úrnak. Te is a bögyében vagy, tudod?
7: Rettenetes Rizz úr?
9: Igenis, rettenetes Rizz úr.
7: De hát a Rizz úr, az csak egy ki...
9: Ki nem mond, mert sóbálványá változol.
7: Lincs.
9: Lincs. Lincs, ez az! Jön a rettenetes Rizz úr, és téged is meglincsel.
7: Tehát én mit vétem?
9: Lesz nem ulas. A rettenetes Rizz úr lecsap azokra, akik ellenszegülnek a parancsának.
7: Parancsol is?
9: Igen. Például azt parancsolja, hogy holnapra a patak folyjon visszafelé, onnan, arra, lentről, fölfelé.
7: Folyjon visszafelé a patak?
9: Ez a parancs. Menj és mondd meg a többieknek. Holnapra meg legyen, különben... Végeztem, 600!
7: Lesz itt rend. Gyorsan híre ment, milyen szörnyű veszedelem fenyegeti az erdő lakókat. A rettenetes Rizz úr mindenkit lenyel, és elpusztít, és megesz. Nagy a baj. A nagy réten gyűltünk össze tanácskozásra. Először Mókus Miklós jelentkezett szólásra.
12: Na, hát akkor... Mókus Miklós!
13: Kérem, én a főiskolán azt tanultam, hogy a legritkább esetben lehet egy folyót visszafordítani. Földrengés kell hozzá, vagy 100 millió év, amíg elmozdulnak a hegyek.
12: Tessék, bocs, boton!
13: Várd, a lángesedet majd inkább szalonnasütéshez használj. Nekünk erdei érzelmű bocsoknak az a véleményünk, hogy a mi feladatunk nem kritizálni, hanem végrehajtani az erdő vezetőjének, Rizz úrnak a parancsait. Ez az erdő érdeke a mi erdőnké, ahol őseink méze csorgott. Na, őseink. Beszéltem?
12: Mi, Móricz? Bocs, de az a minizzünk volt. Igen. Bagoly titkár.
14: Régen nem sokáig bromogtak az ilyenek. Fékezett hajnalban a fekete erdei Volga és...
12: Bagoly titkár, te jobb, ha hallgatsz.
14: Pardon, éljen a demokrácia.
12: És a szabad piacon?
13: Idegen erők tolakodtak az erdőbe, az erdő a miénk. Rendet kell csinálni.
12: Az erdő nem a miénk. Az erdő
13: mindenki.
12: Aki iskolát végzett annak a számára, ez napnál világosabb.
13: Ugyan, kozmókus szagot érzek.
12: Kecske béka.
15: Éljenek az őserdei tradíciók.
12: Rossz!
15: Stát.
16: Szabad művesek kövek, ízé nem. Műkőművesek, igen.
15: Elég volt a demagog, brumagokból.
17: Le a rosszistákkal.
16: Világméretű összeesküvés, mindent az idegen művonnak. Igen, az idegen beulatkozó.
7: Végül Agyarasi bácsi teremtett rendet. Beszélgetésen nem megyünk semmire. A rettenetesen rézúr az életünk követőr, és mi igazából azt sem tudjuk pontosan, kivel állunk szemben, Kukucsi, igen? Te Csipike barátja vagy. Te tudod, milyen a rettenetes rézúr?
18: Igen, rézúr a helyzet kulcsa.
17: Vagy a kilincs.
7: Tessék.
17: Akarom mondani, rézúr? Hát nem is tudom, illetve, hogy is mondjam, a rézúr az szerintem...
7: Rettenetes rézúr, úgy hívják.
17: Rettenetes? Ha rettenetes, akkor nem ismerem. Én csak egy szép és hasznos rézúrat ismerek.
7: Látta, közülünk van, aki a rettenetes rézúr.
19: Nem is vagyok rá kíváncsi.
7: Nem látta senki?
18: Nem. Mi lenne, ha elmennénk hozzá, és megkérnénk, hogy ne pusztítsa el az erdőt, ha csak nem látja feltétlenül szükséges.
7: Szerintem jó ötlet.
18: Igen,
17: igen, szerintem is.
18: Akkor menjünk.
7: Mi lenne? Elmennénk Csipikéhez. Ő ismeri rézurat. Ki tudta közülünk a legjobbra kukucskálni? Annak kéne Csipike udójába bekukucskálnia.
17: Kedves barátaim, hosszas megfontolás után úgy döntöttem, hogy egy életem, egy halálom. Én bekukucskálok. Feltéve, ha kapok majd abból a múltkori boróka bogyóból.
7: Megyek. Mi van? Látsz valamit?
17: Beszélgetnek.
7: Kivel? És az a rettenetes rézúr.
17: Rézúr.
7: És rettenetes. Beszélj már végül. Ott volt a rettenetes rézúr.
17: Igen. Láttam őt, és az az igazság.
7: Az az igazság, hogy
17: a rettenetes rézúr nem más,
18: hanem
17: mint egy rézkilincs a Csipike szobájában.
7: Egy
17: régi ártalmatlan rézkilincs. Egy rézkilincs. Szép és hasznos is, mert lehet rajta méreckedni.
20: Kedves rézúr, szégyellem magam. Annyira hiányoznak a barátaim. Istenem!
21: Csipike!
20: Ki lehet az? Furcsa szagot érzek.
21: Ki az? Én vagyok. Kecskebéka. Hát ez az a rettenetes rézúr. Ez a kilincs. Jó tréfa van, Csipike, gratulálok. Ott voltam.
20: Nem, Kecskebéka, rossz tréfa volt. Soha többé nem fogok ilyet kitalálni.
21: Késő, barátom, késő. Amit elképzeltél, nem sokára valóra válik. Kitaláltad a gonoszt, és ő megjelenik. És akkor eljön az én időm.
20: Nem tudom, miről beszélsz, Kecskebéka. Én mostan túl a legjobb, a legbarátságosabb, a legszívélyesebb erdei törpe leszek.
21: Csak szeretnél lenni. Az erdei tanács úgy döntött, többé nincs rá szükség. Télen még az adódban maradhatsz, de tavasszal le is út, fel is út.
0: Micsoda?
21: Én vételek köröm szakadtáig, de megmakacsolták magukat. Tavasszal mehetsz az emberek közé a faluba, kerti törpének. Vételek, mint egy oroszlán. Hiába.
17: Mit csináltál te?
21: Szervusz, kukucsi.
17: Mit csináltál?
21: Hát én semmit, én csak úgy össze-vissza. Sőt, igazából csak tátogtam, mert megvoltam teljesen lekedve is.
17: Takarodj innét!
21: Hogy beszélsz velem? Teljes jogú erdőlakó vagy.
17: Teljes jogú? Na, hát épp itt repül egy másik teljes jogú erdőlakó. Gólyakuma! Bocsánat, gyere már le egy percre.
21: Segítség!
7: Hamarosan megindultak a kitartó esőzések, közeledett a tél. Egy időre Csipikéhez költöztem, hogy ne érezze magát egyedül a téli hónapokban. Segítettem neki a felhalmozott élelmiszerek rendszerezésében.
17: Mit csinálsz, Csipike?
20: Nézem a havat. Olyan szép fehér.
17: Az a baj, hogy nem csak fehér, de hideg is. Ha meleg lenne, nekem is tetszene.
20: Ha meleg lenne, elolvadna.
17: A paplan fehér is, meleg is, mégse olvad el.
20: Egyszer azt mondtad, hogy a nap csak egy sárga kavics. Mégis minden élet és minden szeretet belőle jön.
17: Így igaz.
20: Hol van most ez a sárga kavics, Kukucsi? Nem látom sehol.
17: Meglátod, elkezdődnek a tavaszi munkák, és újra minden a régi lesz. Mókus Miklós egyszer azt mondta nekem, ő nagyon okos, főiskolát is végzett, hogy a te munkád nélkülözhetetlen.
20: Megbántottam őket. Kiközösítettek.
17: Várj, mit is mondott még? Valami nagyon szépet mondott rólad. Na, hogy mi is volt? Igen, hogy te vagy az erdő izéje? Logisztikusa.
20: Migisztikusa?
17: Hát, hogy te tudod egyedül, hogy mikor mit kell csinálni. Te hangolod össze az erdő életét.
20: Kukucsi, ne erőlködj!
17: Nem erőlködöm, simán lenyelem egészben ezt az aszalt szilvát.
20: Mi ez? Mi ez?
17: Ez a tavasz.
20: Micsoda?
17: Megjött a tavasz.
20: Méghozzá személyesen.
17: Itt a tavasz. Oda néz. Kibújt a hólirág. És ott már ügyeznek a fel.
20: Itt a tavasz.
17: Hát, az meg ott mi?
20: Valamit fúj a szél. Te is hallottad?
17: Igen. Ha leteszel, megharagszom.
20: Valami kalimpálott a gyermeklánc főerjűjébe csimpaszkodva.
17: És a hátán egy szív alakú piros hátizsák.
19: Örök harag, ha leteszel és nem viszel tovább, örök harag. Jaj, megütöttem magam. Többé ne is lássalak. Nem szeretlek.
17: Vajon miért sír?
20: És kire haragszik? Hogy úgy mondjam, mi akkor most bemutatkoznánk. Én Csipike vagyok, ez pedig itt, hogy úgy mondjam, Kukucsi.
17: A vakond.
19: Én Tipetopa vagyok, a vőlegényem hozott ide, de összevesztünk, és letett.
20: Imént a kedves vőlegényeddel tetszettél eszmét cserélni?
19: Vele, most nagyon haragszom rá.
17: És hogy úgy mondjam, most hol tartózkodik a kedves illető, mivel hogy nem láttuk őt? Még, tessék, egy kicsit.
19: Mit mondasz?
20: Kukucsi azt szeretné, és bevallom, én is örülnék, ha még egy kicsit kacagni tetszenél nekünk.
17: Igen.
19: Jó. Hogy ti milyen kedvesek vagytok. Már látom, hogy jól fogom itt érezni magam.
17: A tavaszi olvadás kecskebékát is kiszabadította a pataki egéből, és addig járta az erdőt, míg talált egy óriási darázs gubót. Ezt a gubót aztán leköpte, szúnyogot áldozott mellette, és várta, hogy a gubó belsejében óriási fekete darázs növekedjen.
21: Légy gonosz, légy nagyon-nagyon gonosz, légy nagyon gonosz lódarázs.
20: Ébredj, kukucsi, ébredj, vendégünk van, sok a dolgunk.
17: Az lehet, de én is vendég vagyok.
20: Nem akarsz egy kicsit segíteni?
17: Egy kicsit, igen, de egy kicsit nagyon nem.
20: Légy szíves, gondoskodj friss harmadról a reggelihez. Én addig hozok szamócát és cseppentett mézet.
17: Friss harmat, bízhat bennem, Csipike. Friss harmat.
19: Jó reggel!
17: Friss harmat, ma hozom mindjárt.
19: Hát ez meg mi lelte?
20: Jó reggelt, Tipetupa. Egy kis mézbe mártott szamóca. Reggelire, tessék, Kukucsi meg hoz neked friss harmatvizet.
17: Itt a friss harmatvíz a reggelihez.
19: Jó reggelt, Csepike. Jó reggelt, Kukucsi. Reggeli előtt megmosakszom. Ti szoktatok mosakodni?
17: Szoktunk, de mi sokat szoktunk mosakodni. Na, nekem mostanában a doktor megtiltotta egészségre, de én nagyon szeretem.
20: Neked a túlzott táplálkozást kéne megtiltani, Kukucsi.
17: Igen, azt is.
20: A forrásban lehet fürödni. Ez az ösvény oda vezet.
21: Nagyon gonosz vagy. Érted, lódarás? Te vagy a világ legharciasabb, legelvetemültebb lódarása. Kegyetlen vagy, ördögész borzalmas, félelmetes.
17: De milyen?
19: Nem keresett senki, amíg fürödni voltam?
20: Nem tapasztaltuk.
17: Kinek kellett volna keresnie?
19: Hát, neki. Hogy elvigyen a hegyen túlra.
17: Az az izé, aki itt felejtett?
20: Nem izé, hanem a kedves vőlegény.
17: Az a nedves. Bocsánat, a kedves vőlegény.
19: Gondoltam, eljön és bocsánatot kér tőlem. És én meg is bocsátottam volna neki, mert ilyen kedves népek közé hozott. Biztos ismertiteket.
20: Még nem volt szerencsénk.
17: Reméljük, nem is lesz.
21: Kukucsi.
19: Biztos megszeretnétek őt. Nagyon szép. Könnyed, mint egy pillangó, és mégis erős. Fogom a pingpong ernyőmet, ő átkapja a derekamat, és repít a magasba.
20: De hát, kicsoda a te vőlegényed?
19: Nem tudod? Ki más lenne, mint a szél?
20: A szél?
17: A szél a vőlegényed?
19: Igen, mi van ezen csodálkozni való?
21: Éhes vagy, lódarás? Éhes vagyok.
0: Na, nesze itt egy kis méz.
21: Na, érem el, oldd el a köteleket, hogy elérjen.
0: Nyújtózkodj csak. Biztos sikerülni. Leszek.
21: Ezt most miért kaptam?
0: Hogy gonosz legyél? Ezt úgy hívják, hogy vadítás.
2: ettől könyörtelen és gonosz lesz.
3: Már gonosz vagyok. Rettenetesen gonosz.
2: Akkor én most ezt a csupormézet elviszem valahová. De az illatot követve megtalálod és megszerzed. Akkor a tiéd lehet. Jól van, az végre.
20: Na, kukucsi, beviszed az edényeket?
17: Érem, már is vége a reggelinek.
20: Látod, nem marad semmi.
19: Hű, de jól laktam.
17: És az ott mi az ablakban?
20: Ez itt. No hát, egy csupor méz.
17: Az jó,
20: azt mondja, hogy ajándék.
17: Jó.
20: Na hát, vajon kihozhattam? Lehet, hogy a méhek küldték, mert már nem haragszanak rám.
17: Isten, ez a méz.
19: Istenem, de jó itt nálatok. Ilyen barátságos helyen még sose voltam.
20: Örülünk, hogy jól érzed magad.
19: Ez maga a paradicsom. Ez mi? Valami száll a levegőben. Ha megtámadna minket egy nagy fekete valami, ti ugye megvédenétek?
20: Egy nagy fekete valami?
17: Nem lehetne kicsi fehér semmi.
20: Megvédenénk, Tipetupa.
19: Mivel védenétek meg?
17: Mivel mi nagyon-nagyon bátrak vagyunk. Uramisten, mi ez?
19: Ez micsoda, Csipike?
20: Igazad van.
19: Miben van igaza?
20: Hogy ez valami.
19: És mit akar ez a valami?
3: Hogy mi? Majd elmondom. Én vagyok a gonosz lódarány. Teljesen meg vagyok vadítva. És most azért jöttem, hogy leszúrjalak ideget, és elvegyem a vízet.
19: Csipike, légy.
20: Nyugalom, semmi hirtelen mozdulat. Menjetek be az oduba. Kedves lódarás! Látod, megettük a mézet, de odabent még nagyon sok méz van. Kihozzuk neked, és aztán azt csinálsz, amit akarsz.
3: Sok méz van odabent?
20: Rengeteg méz.
3: Gyorsan megkopog a szemem az éjségtől.
20: Már hozom is!
3: Kérem a mézemet!
20: Akarod nyíven! Nincs semmiféle víz! Ami volt, megettük!
3: Akkor kiszívom belőletek! Gyertek ki, vagy én megyek be!
20: Ide nem jössz meg, az fódziher!
3: Micsoda? Azt mered mondani, hogy...
20: Igen, azt! Sőt!
3: Fityisz! Amért azt mondtad, hogy hódziher, meg hogy fityisz! Egy, két, há! Támadás! Most meglepődött! Na, mez álljatok! Hazamegyek a tartalék óriás fullákomért, és akkor nektek vézetek, szétvágom ezt a kócerá újt!
17: Ez mindent visszajön. Menekül!
19: Lindzi, az akarok menni!
20: Ne haragudj, Tipetupa! Ez nincs mindig így, hogy gonosz lódarazsak támadnak meg reggelizés közben.
17: Adjuk oda neki minden mézünket, arra fáj a foga.
20: De nincs több mézünk. Mindet elnyalogattad a télen. Különben is megenni, aztán még többet követelne.
17: Akkor szólni kell a többieknek. A gyereksi bácsinak, Mókus Miklósnak, Bocs Botonnak, Bagoly titkának. Segítség!
20: Nélkülük is meg tudjuk védeni magunkat.
17: De te szoktad mondani, hogy egyesülésben az erő.
20: Na jó, nem bánom. Kukucsi, menj és szólj neki.
17: Jó.
20: Addig én rendbe hozom az odut.
17: Neki is láttak azonnal. Tipetupa is segített neki, mire visszaértem, kijavították a sérüléseket, félelmetes tövis várrá alakították az odut.
20: Na, beszéltél velük?
17: Hát, beszéltem.
20: És? Mit mondtak?
17: Hát, hogy egyszer volt Budán törpevásár.
19: Az meg mi?
17: Vagy egyszer volt Budán törpevásár, és hogy a rettenetes Réz úr a sokkal jobb ötlet volt, mint ez a gonosz lódarázs, és hogy roppant kíváncsiak, legközelebb milyen marhaságot fogsz kitalálni, és nagyon nevettek, a hasukat fogták.
20: Mondtam, hogy nélkülük is meg tudjuk védeni magunkat.
19: Halott! Már jön is!
20: Mindenki!
1: Hát ez még mi? Miért gomborgom teremtette? Nem fogom az új fényesre szidolozott fullánkomat beletörni a fába, inkább más áldozat után nézek.
20: Nézd ki! Kijöhetsz, kukucsi? Tiszta levegő!
17: Érzem, hogy a fogamba szállt a bátorság.
20: Mostantól nem megyünk messze az odútól, jó, és állandó őrséget állunk.
17: Jó.
19: Jaj, megsebesültem.
17: Mi történt?
19: Eltalált a fullánkjával.
17: Kicsoda?
19: Hát nem tudjátok? A gonosz lódarázs megtámadta az erdőt. Bocs, Botond, épp lépes mézet majszolt, és a lódarázs orron döfte a fullánkjával. Mókus Miklós meg úgy megszúrta, hogy megdagadt a feleke. És hangosan nyöszörgött, aztán engem vett üldözőbe. De fáj! Szörnyen fáj!
4: Majd én értek hozzá. A virágporral bekenem. Margaréta szirmot teszek rá, és szépen bebúgyolálom. Ez jó.
17: Már nem is fáj annyira.
19: Képzeljétek, azt ordította, hogy mindenkit keresztül szúr és kivégez. Meg kell szervezni a védelmet.
20: Mi már megszerveztük.
19: Igen, átveszi az erdőben az uralmat. Végünk van, segítenek fel, Csipike. Egységben az erő.
20: Figyelmeztettünk titeket, mire ti azt válaszoltátok, hogy egyszer volt Budán.
19: Törpevásár. Végveszély. Lehet, hogy evakuálni kell az egész erdőt. Minden perc számít. Csipike, te ismered legjobban az erdei menekülő ösvényeket.
20: Nincs miről beszélnünk. Mindenki önmagáért. Lódarázs. Mindenki ellen.
19: Visszamegyek a gyűlésbe. Várunk, Csipike.
17: Köszönöm. Tipetupa a segítséget.
7: Lódarázs rek. Tentő pusztítást végzett az erdőben, megtámadta mókust, megkergette a szarvasokat, kiszipolyozta mindenhonnan a mézet, még Csiga Bélát is megszorkálta. Az erdőlakók hanyathomlok menekültek, lódarázs meg utánuk. Ám ekkor egyszer csak szétnyíltak a lombok, és egy félelmetes monstrum állt a lódarázs útját. Nagy volt, fényes és sárga, fekete csíkokkal, borzasztó orrát lódarás felé ingatta, és iszonyatos üvöltést hallatott.
22: Áj, ha kedvez az élete!

0: És kiírtam a lakóit.
1: Mi ketten az egész világot uralmunk alá hajtjuk. Gyere hát, gyere, közelebb, még közelebb.
0: Megyek, megyek. Ha, mi ez? Egy háló? Rám esett egy háló. Jaj, teljesen belegabajodtam. Segítség, darázs démon, beakadtam, beszorultam.
1: Mondd, lódarázs, miért akarod te az erdőlakókat megszurkálni?
0: Mindenkit megszurkálok. Kecske béka tanított meg rá, hogy mindenkit meg kell szurkálni, mert én egy rettenetesen nagyon gonosz lódarázs vagyok.
1: Kecske béka, szóval így állunk.
2: Széthajlottak az ágak, és lódarázs meglátta, hogy darázs démon nem más, mint Réz úr, a kilincs, amit csíkosra festettünk, és indákkal felhúztunk az ágak közé. A lukas végén állt Csipike, oda beszélt bele, a hálót pedig Tipe-Tupa és én dobtuk rá a lombok közül. Nem mondom, félelmetes feladat volt. Tipe-Tupa úgy megijedt, hogy rögtön el is szaladt. Csipikével a keresésére indultunk. Az erdő lakói pedig reszketve érkeztek a helyszínre. Lehet, hogy elment.
3: Itt fekszik, és össze van kötözve.
4: És ez a nagy fényes valami...
0: Réz úr! Rettenetes Réz úr!
3: Lehet, hogy Csipike és Réz úr győzték le lódarazsat?
0: De hol van Csipike?
5: Tartok tőle, attól tartok, hogy attól tartok, hogy lódarázs Csipikét!
0: Ne!
6: Tisztelegünk a hős előtt, aki életét áldozta az erdőért.
7: Úgy van, tisztelegünk. Ó, szegény Csipike.
4: Oda nézzetek, lódarázs gúzsba kötve.
0: Ereszetek el!
6: Mit csinálnál, ha elevesztenénk?
0: Vaj, mit? Hát jó lesz, se szurkálnál.
7: Ki kell végezni?
0: Álljon meg a menet, hisz az fáj.
8: Micsoda fáj?
0: A kivégzés.
8: Honnan tudod, voltál már kivégezve?
0: Nem, de.
7: Pusztuljon a gaz, betolajos!
2: Ekkor érkeztünk a tetszín helyére, Csipikével és Tipe-Tupával.
3: Mi Csipike?
4: Csipike, te élsz!
3: Élek, Csipike!
4: Hurrá! Élek, Csipike!
0: Kecske béka, komolyan sietős?
7: Hát éppen csak így szóval, hogy nekem most ugyebár nagyon sürgős dolgom lenne, mert szóval, hogy...
9: Ő vadította meg lódarazsat!
7: És hogy?
9: Ő vette rá, hogy megtámadja az erdőt!
0: Én vagy én? Kecske béka! Menj meg!
7: Életemben nem láttam! Különben is félek a lódarazsaktól. Lódarázs fóbiám van.
0: Nem adott tenni, és állandóan vadít.
7: Szemen szedett hazugság. Na, adjő, uraim.
0: Gólyakoma! Gólyakoma, hello! Lenne egy kis meló. De most ne hibázd el.
2: Gólyakoma ezúttal nem hibázta el.
0: Ezzel megvolnánk. No, de mi legyen lódarázsa? Ledöfön.
9: Ne, várj, ítélkezzünk fölötte igazságosan.
0: Megérdemli, igaza van Csipikének. Szabályos tárgyalást fogunk tartani.
9: Jó, rendben.
0: Én kérdezek, Bagoly titkár írja.
3: Igen.
0: Mindenki készen áll?
3: Igen.
0: Hogy hívnak? Semmi között hozzá.
4: Semmi között hozzá. Fura név.
0: Miért akartál mindenkit elűzni az erdőből? Tiltakozom, nem elűzni akartam őket, hanem agyon szurkálni.
4: Agyon szurkálni.
0: Jó, másként fogalmazok.
4: Igen.
10: Miért akartál mindenkit elpusztítani az erdőben?
0: Hogy mezegyem a mi

0: زودت افغلای ما ها زودتشو سره پوستید چه باز اگه سرده
1: دبیرت اکارود ته لو دارش مینده نرمل پوستیده نگرده
0: من راندم منو تارم مینده تا تا پوستیده نه
1: استماند من ایش مرسته بلا می تابیلی هرونمی سیب امی سرتت رمیل دو
0: سیب آزا سیب میخور یا ایگات نکن که گلپت سور کارو آز سرتم ها فیمت دارم
1: نینچ تب کردیشم بج بطند
2: آراج
1: تیشیش دا کترش
2: اویان
0: یا نه
2: پتاش
0: های
2: ویر پدرا بلا
3: آرا کیرم آ میین تیسترت آجراشی باچیت اش مینده یلن لیوت ítélkezzünk úgy, hogy lódarás életben maradja.
0: Éljen, csipike,
3: Neveljük meg őt, végezzen hasznos munkát.
0: Na!
3: Például hordhatna vizet.
0: Vállalom, megiszom a vizet, aztán jól megszurkálom mindenkit. Hurrá! Már akarunk kezdeni büntetésem letöltését.
1: Csönd legyen, meg kiürítettem az erdőt. A bíróság visszavonul, hogy meghozza az ítéletet. A bíróság körültekintő megfontolás után meghozta döntését. Mindenki álljon fel! Lódarazsat szándékos rablótámadás és szurkálódás szándékának vétkében a bíróság bűnösnek találta. Ezért halmazati büntetésként hullánk hegyvesztésre és hasznos munkára ítélnek. Fellebezésnek helye nincs. Hőbocs, parancs, rajta. Igenis. Teljes is kötelességed.
0: Nem szabad, nem? Csúnya bíróság, ez fáj, jaj.
3: Megérdem.
0: Jaj, nem is fáj. Nem fáj. Köszönöm a legkvárt. Nem fáj. Bip.
1: Oldjátok el. Mostantól erdei lakó lehetsz, ha vállalod, hogy vízhordóként dolgozol.
0: Kinek kéne vizet hordanom?
1: Tessék, kinek szeretnél?
0: Képetupának.
3: Ő csak vendégségben van nálunk, nem sokára elutazik.
0: Akkor leszek általános vízhordó. Oh.
1: Általános vízhordó.
4: Este is folytatódott az ünneplés. Közben Tipetupa búcsúzkodáshoz készülődött.
5: Hamarosan itt lesz ő. Már érzem az arcomon a lehelletét, és akkor hazarepít. Köszönöm nektek a vendéglátást. Mindig szeretettel őrizlek meg az emlékezetemben.
3: Hát akkor légy boldog, Tipetupa.
5: Köszönöm, Csipike. Minden jót! Minden jót!
4: Mi történt, Csipike?
3: Magunkra maradtunk, Kukucsi. Itt hagyott bennünket.
4: Jó.
3: Elment.
4: Integettél neki?
3: Nem akartam látni, hogy a szél megöleli és felkapja. Csak elbúcsúztunk, hallottam a szél zúgását, aztán csend lett.
4: Te, Csipike, én látok ott a bokornál valakit, aki tisztára olyan, mint Tipetupa. Nézd, ráadásul nagyon mérgesnek látszik, meg az ernyőjét is összetört.
3: Na, Tipetupa.
4: Tipetupa.
3: Hát te nem mentél el? Haragszol rám.
4: Mi történt, Tipetupa? Nekem megmondhatod.
5: Neked meg is mondom, mert te kedves vagy hozzám, nem úgy, mint egyesek.
4: De hát mi történt?
5: Elhagytak. El.
4: Az a szél hámos.
5: Miféle szél hámos?
4: Hát a vőlegényed.
5: Csak volt a vőlegényem, kiadtam az útját.
4: Nem vagyok egy nagy észlény, Tipetupa, de az előbb, mintha azt mondtad volna, hogy ő hagyott el téged.
5: Nem ő! Más! Ide jött, hogy elbúcsúzzunk. És akkor én elbúcsúztam, és olyan jól esett a búcsú, és vártam, hogy még búcsúzzunk. Linci. És arra gondoltam, hogy mostantól mindig csak vele akarok búcsúzkodni, mert olyan jó. És akkor ő faképnél hagyott, és akkor én sírtam, és akkor jött a szél, hogy elvigyen, és akkor én mondtam neki, felőlem akár jöhet is, mehet is, és akkor összetörtem az esernyőmet.
4: Hallod ezt? Csipike, elválasztottad a vőlegényétől, te csábász.
5: Igen.
4: Remélem, tudod, mi a kötelessége?
3: Hát, tudom.

0: Csipike, a gonosz törpe. Fodor Sándor meséje nyomán írta Garaci László. A szereposztása következő volt. Csipike, Festbaum Béla. Kukucsi, Vallai Péter. Tipetupa, Udvaros Dorottya. Kecskebéka, Csurka László. Lódarázs, Bodrogi Gyula. Agyarasi bácsi, Hauman Péter. Bagoly titkár, Makai Sándor. Bocs Botond, Hajdú István. Mókus Miklós, Szacsvai László. Mé Móric, Kerekes József. Csiga Béla, Harkányi Endre. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. A rendező munkatársa Kálmán János, zenei szerkesztő Gebauer Mária, dramaturg Palotás Ágnes. Rendezte Hegyi Árpád Jutocsa.
1: A mesejáték 2005-ben készült, és legutóbb 2011. július 17-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy a megfelelő vízellátás érdekében takarékoskodjon, mellőzze a medencék feltöltését, az automosást és a locsolást. A megemelkedett fogyasztás miatt vízkorlátozást rendeltek el a Szentendre Pismány település részen. A kormány energiaellátási műveleti egységet hozott létre, valamint a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt ma vagy holnap teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamos energiatermelés kevesebb, mint felét biztosítja. A lakosokat takarékos áramhasználatra kérik. Rendkívül intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszaérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban. Munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, amelyekben nincs légkondicionálás, délben bezárnak. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzési helyek egyikére, az E-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Kigyulladt egy 4 lakásos sorház teteje Pápán a városközpont közelében. A tűz az egyik szélső ingatlanban keletkezett, majd átterjedt a tetőszerkezetre is. A lángokat a környékbeli hivatásos tűzoltók próbálják megfékezni. A szakemberek egy gázpalackot is kivittek az épületből. Kigyulladt a vasúti töltés melletti aljnövényzet Sárszent Mihály és Pétfürdő között. Egy benzint szállító tehervonat fékszerkezetében keletkezett tűz, ami tovább terjedt a környező száraz aljnövényzetre, csak nem 20 kilométeren lángol jelenleg a töltés. A szakemberek jelenleg is dolgoznak a lángok megfékezésén. Székesfehérvár és Pétfürdő között az utasokat pótlóbusz viszi. Meghibásodott mozdony miatt késésekre, pótlóbuszos átszállásra kell számítaniuk az Észak-Balatoni vonalon közlekedőknek is a következő órákban. A Szófő és Balaton-Akalidörgicse között nem járnak a vonatok. Ami az időjárást illeti, jelenleg 28 és 36 fok között van az országban a hőmérséklet, a fővárosban 34-36 fokot mérnek. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Késő este általában 14 és 21, délután 34 és 39 fok közötti értékek várhatók. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében valószínű. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, 8. rész. Nádas Péter íróval
3: Mihancsik Zsófia beszélget.
4: Április 28-a.
5: Szóval van egy 11 éves munkája, amit nem csak azért, mert 11 éves munka, hanem mert egy baromi nagy vállalkozás, nyilvánvalóan hát élete kulcs kérdésének tekint. És akkor belemegy alkudozni az Illés Endrével, és ezen keresztül a Pándival, és ezen keresztül éppen nem tudom ki volt, még mindig az Acél volt, a maga legnagyobb művéről, egy-kettő, elvileg belemegy egy alkudozásba egy irodalmi műről, belemegy egy cenzurális beszélgetésbe egy irodalmi műről. Ezt hogy csinálta?
6: Ez tulajdonképpen egy megvetendő dolog, hogyha az ember Antonin Artaudnak születik, vagy Georges Bataille-nak születik, vagy Jean Genet-nek születik.
5: Tehát egy törvényen kívüli személynek születik.
6: Igen, így tehát van az elátkozott művész, ez francia fogalom, ugye, akinek az élete és a művészete egy. De annak az nem ilyen típusú regényt ír. Tehát az ilyen típusú regény megírásához egy másféle alkat szükséges. Az elátkozott művész az elég a művészet oltárán. Antonin Artaud az azonos minden mondatával. Én elosztom magam, én máshogy gazdálkodom, független attól, hogy itt most mik a nagyságrendek, azzal most nem foglalkozom, most tipologizálok. Tehát nem mentem volna bele ebbe a regény írásába akkor, hogyha én el akarom magam égetni. Tudom én, a Hajnóci a sokkal inkább ilyen elégetős. Tehát aki azonosította a saját irodalmi működését és az életét. Én nem gondoltam, hogy azzal, hogy ez a regény most megvan, most bármi befejeződött, vagy bármi elkezdődik.
7: Ez egy folyamatnak a része, tehát ez egy nagyon fontos folyamat, hogy valami integrálódik, vagy nem integrálódik. Valami megjelenik, vagy nem jelenik meg. Hogy valami most hat, vagy nem most hat. Az orrom előtt zajlott, hogy a darabjaim soha nem úgy, soha nem akkor, soha nem olyan körülmények között, a mai napig nem, tehát nem integrálódik. Tehát itt nekem nagyon óvatosnak kellett lenni, egy kicsit olyannak kellett lenni, mint Molière-nek. De hát nem én voltam a Molière ebbe a szereposztásba, a királlyal, hanem az Illés Endre vállalt ezt a szerepet. Nekem meg kellett szabnom azokat a határokat, ami ebben a játékban én vállalni tudok. 8 helyen változtattam, 11 helyet neveztek ők meg.
4: Nem, persze, most tényleg
7: nem a becsülésemen se változtatott se az égvilágon semmit, mint a játéknak, tehát ennek a játéknak, azt elmondtam már korábban, hogy engem nem is az erkölcsi vonatkozásai érdekeltek annyira, hanem az egésznek a struktúrája, tehát az a háló, ami ránk volt vetve, és amiből tulajdonképpen nem nagyon volt kiút. Legfeljebb a lukakon át lehetett férkőzni, és át lehetett menni egy másik szisztémába. Azt lélegeltem, hogy ez is egy rabali elv, hogy némely foltok az anyag megsértése nélkül nem eltávolíthatók. Hogy itt olyan foltról van szó, ami az anyag megsértése nélkül eltávolítható, vagy nem. És volt, amikor azt mondtam, hogy nem, és másnap pedig azt mondtam, hogy igen, hát veszünk egy kis benzint, ezt kitörüljük, attól az egész anyag nem sérül. Itt nem merült föl erkölcsi kérdés, hiszen ez az én regényem. Tehát én ezzel a regénnyel, függetlenül mindenkinek a véleménye és álláspontja és összes megfontolás, amíg élek, én ezzel rendelkezem. Tehát ha akarom, akkor holnap átírom az egészet. És
4: persze, csak nem az Illés meg a Pándi kényszerére.
7: Nem, ők valamit mondtak, ez kényszer nem volt, én nem éreztem, hogy lett volna. Legfeljebb azt mondhatták volna, jó, akkor nem jelenik meg. Tehát én ezt úgy fogtam föl inkább, mint egy marha kereskedést, hogy ő azt mondja, hogy ennyi, én meg azt mondom, hogy amannyi. És akkor vagy megegyezünk, vagy nem. És úgy is tárgyaltunk, nagyon édes volt az öreg. Teljesen ezt a szerepet játszotta, és én ezt értettem.
5: És abban a hierarchiában, vagy abban a rendben, amelyet felállított, már hogy tudnélik, árnyalatokban különböztek egymástól az emberek, hogy kikéhez képest hol állt a szabadságfokban, meg az ellenállásfokban, meg az önérzetfokban, meg az integritásfokban, ez hova tartozik?
7: Ez most elvileg nézünk. Pragmatizmus. Ez a pragmatizmus, tehát itt ez a rendszernek az elsajátított pragmatizmusa, tehát az, hogy nem hősök állnak szemben egymással, hanem vesztesek a vesztessel. És most azt mérlegelik, hogy melyik a nagyobb vesztesség. Tehát a vesztességben melyik a még nagyobb vesztesség, és hogy milyen, mit lehet. Most én ebben az egész harcban, menetben megszabtam a magam határait, és ezt itt sem, meggyőződésem, hogy itt sem léptem át. Tehát, mit tudom én, ugyanez a játék lezajlott közöttem és a magvető lektorai között, akiknek nevük volt a Borambrus, a Csalakáró és a Sík Csaba, tehát ezekkel lezajlott, akik szintén mindenfélét át akartak iratni erről is. Papírt is adtak róla, amit ugyan egyikük se, a hármuk közül egyikük se mert aláírni, hanem aláíratták a főkönyvelővel, de minden esetre a magvetőtől olvashatatlanul, és nem gépeltek alá a nevet, de minden esetre megkaptam ezt a papírt, hogy hogyan kell átírni, és hát abban nem mentem bele, mert abba belementem volna, hogy hogyan kell átírni, hát akkor megöngyilkolhattam volna rögtön magamat. És miután nem mentem bele, hát a könyv nem is jelent meg. Tehát én ezt azért már, ebben volt tapasztalatom, hogy mit csinálok, és mit nem csinálok. És hát máskor is a darabokkal kapcsolatban is tudtam, hogy mit csinálok, és mit nem csinálok. Itt ez csinálható volt, és ettől még nem váltam a rendszer pragmatikus támogatójává, hanem megmaradtam azok között, a keretek között, amit én saját magamnak szabtam ki.
5: Van egy mondata abban a Párbeszéd kötetben, amelyet Richard Schwarzzal csináltak. Ott van egy mondat, amelyik úgy szól, hogy ebben a régióban azért folyamatunk állandóan történelmi magyarázatokhoz, mert a napi magyarázatok folyamatossága hiányzik, tehát nincs meg a beszédnek az a szabadság, és nincs meg a nyelvnek az a tudása, amelyel a napi eseményeket, vagy az élet, napi életünket értelmezhetnénk. Tulajdonképpen egyrészt ez az, ami összefoglalóan mondható a múltról, és mennyiben mondható ez ma a jelenről? Tehát az elmúlt hány év telt már? 89 óta 8 év.
7: Hát is-is. Mondható is, meg nem is. A reflexiók mennyisége az megnövekedett, és ezáltal a nyelv az sokrétűbb, gyorsabb, könnyebben tudunk reflektálni vele dolgokra, meg hát nincsenek cenzurális akadályai, hogy reflektáljak valamire. Legfeljebb félek, vagy tartok, nem akarok, túl kicsi az ország, túl szűk a közeg, és nem, ha valakivel rosszba vagyok, akkor a következő nap bele fogok botlani, tehát nagyon nehéz megoldani. Ez Amerikában, vagy Franciaországban, vagy Németországban nem olyan nehéz. Franciaországban nehéz, mert ott csak Párizs van, de Németországban mondjuk nem nehéz, mert München és Hamburg között nagyon nagy a távolság. Én úgy látom most, hogy a reflektálásnak meg volt akadályozva cenzoráltal, hogy a napilapok minden napra reflektáljanak, és minden napilap minden napra külön és egész más szempontokból reflektáljon, és ezek egymás között vitázzanak, illetve mi, akik nem írunk újságot, mi is beleszóljunk ezekbe a vitákba, az állampolgár is a maga oldalain, az írástudó is a maga helyén, tehát mindenki össze-vissza elkezdjen beszélni. És aztán ez aztán egy idő után kitisztul, és frontok, vonalak kialakulnak, ami mind reflexió arra, hogy hogyan élek, hogyan élünk, de nem a többes szám első személye, tehát nem a mi kérdése, hanem az én kérdése, tehát mindenki maga nevében beszél. Legfeljebb egy párthoz, legfeljebb egy irányzathoz, legfeljebb egy elképzeléshez igazodik, de akkor is a maga személye marad. Most ez elkezd kialakulni, ez teljesen világos, ez formákat vesz föl, ez már bizonyos formákat föl is vett. Csak nagyon érdekes, hogy a titkos nyelv, tehát a kádárizmus titkos nyelve, én ezt jelbeszédnek szoktam magamba, tehát ez egy gesztusbeszéd, aminek egész más jelentése van mindig, mint magának a mondatnak, amit mondunk. Tehát egy kétfenekű ordó, visszhangos is éppen ezért. Ennek az átfordítása az sokkal komplikáltabb, mint az ember ezt gondolta volna. Éppen azért, mert se a magyar irodalomban, se a magyar kultúrában, se a magyar újságírásban, és ennek körülbelül ez az összefüggés rendszere, tehát ez a három pólus, nincs meg igazán a reflexiós kultúra. Ez viszonylag nem régi kultúra.
8: Bocsánat, ez mentalitást jelent, vagy szókincset jelent? Fogalomtárat?
7: Mind a kettőt. Tehát definíciót, állandó definíciót, egy állandó munkát, tehát hogy mindent, a pozíciómat meg kell határoznom, hogy milyen szempontból beszélek valamiről. Ez a teljesen új. Régen ezt mindig el kellett tüntetnem. A saját személyemet is el kellett tüntetnem. Nem lehetett tudni, hogy most tulajdonképpen ki beszél, és azt, hogy végképp, hogy milyen pozícióból beszél, az nem, hogy milyen pártállás, bár nincs neki pártállása. Természetesen, mert akkor a jobbító szándéka, a rendszer jobbító szándéka, az kétségbe van múlva, hogyha a pártállása van, mert csak egy párt van. Ez kialakított egyfajta tolvajnyelvet, ami a beszélt nyelvvel, tehát az adott nyelvvel nem kompatibilis, nem egyeztethető, és aztán az európai nyelvekkel egyáltalán nem átfordítható. Tehát olyan a fogalomkészlet, amelyik a másik nyelven, tehát a másik európai nyelven nem létezik. Csehül vagy lengyelül esetleg létezik hasonló, ahogy akkoriban mondták, Kelet-Európában mindig csak egy hús van. Nem mindig Romániában, és nem mindig Magyarországon, és nem mindig Lengyelországban, de valahol van egy hús. Na most például ez a metafora, ez nem fordítható franciára, vagy németre, mert nem pontosan érthető, hogy miről van szó. Most ezek a metaforák valószínűleg feledésbe fognak merülni, minél jobban mindenki önmaga beszél, annál erősebben kényszerül arra, hogy definiálja azt, amit mond, megmondja, hogy milyen pozícióból beszél, és hát ez egy folyamat, ez bizonyára egy folyamat, annál jobban eltűnik ez a tolvajnyelv, illetve valószínűleg megmaradnak metaforái, kifejezései, szimbólumai, valószínűleg beépülnek a rendes nyelvbe, de hát az egy színező elem lesz, és nem fogja olyan mértékben uralni, ahogy a mai napig uralja sajnos.
8: Pedig volt olyan vélekedés, amelyik azt mondta, hogy vannak előnyei ennek a gondolkodásbeli és nyelvi beszorítottságnak. Ez a vélekedés az volt, hogy egyfelől azért, mert nem követhetjük a napi folyamatainkat, most a nyelvre lefordítva. Ezért szükségképpen a velünk történő dolgokat sokkal mélyebben át kell gondolnunk, sokkal nagyobb összefüggésrendszerben át kell gondolnunk, ennél fogva az egész tudásunk önmagunkról mélyebb lesz, és nagyobb kitekintésre képes lesz. A másik, a nyelvre vonatkozó pedig az volt, hogy azért, mert nem lehet a dolgokat nevükön nevezni, nem minden dolgot lehet nevén nevezni, ezért egy sokkal gazdagabb és árnyaltabb szókincs alakult ki, noha valóban nem alakult ki a közmegegyezéses fogalomrendszer, az, amelyik Nyugat-Európában magától értetődően használódik, de ott viszont egy csomó minden nem gondolódik végig, pontosan ezért, mert evidensen adódnak a fogalmak. Tehát, hogy gazdagabb lett a nyelv, és gazdagabb lett a gondolkodás.
7: Maga egy virtuális valóságról beszél, egy virtuális realitás, vagy én pedig ehhez képest inkább realista vagyok. Ennek nem volt több tartaléka ennek a nyelvhasználatnak, különben ez a világbirodalom, ha lett volna még tartaléka, akkor a világbirodalom nem omlott volna össze. Tehát akkor a nagymamám Zsófinak négy kereke lenne, és villamos lenne. Nem, összeomlott a birodalom, mert nem volt semmiféle tartaléka. Többek között ennek a nyelvnek nem volt több tartaléka, és látszottak a hihetetlen repedések. Tehát az, hogy Esterházy Péterünk van a magyar irodalomban, az egy nem egy véletlen. Hát jött valaki, aki azt a nyelvet, amelyen teljesen öntudatlanul az emberek beszéltek, vagy beszéltünk, az megnézte, hogy mi az. Tehát az ő tevékenysége az egy a legnagyszerűbb nyelvkritikai tevékenység, amit egyáltalán magyar nyelvvel valaha elvégeztek. A hülyeség változatait beemelte az irodalmi nyelvbe, és megnemesítette, és plusz nevetségessé tette, tehát többet nem volt használható. És amit elvett egy nemzedék nyelvéből, azt földúsítva ezzel a nyelvvel visszaadta annak a, ugyanannak a nemzedéknek, és egy nemzedék elkezdett Esterházyul beszélni, és elkezdte Esterházyul a rendszert kinevetni. Tehát Tóth Dezső, Acél György, és a KISZ központi bizottsága mondhatott, amit akart. Az ember állt, és fogta a hasát a nevetéstől, mert az Esterházy úgy állította ezt be nekünk, hogy nevessünk, nem azért, mert ő ezt így akarta, mert már nevetséges volt. Nem voltak tartalékai. Mindennek van pozitívuma, és mindennek van negatívuma. Kétségtelen, hogy egy fogalmilag nagyon erősen tisztázott nyelv, és ez a veszély minket nem fenyeget, mert magyar filozófia az nem nagyon van. Tehát ez általában azokkal a nyelvekkel történik meg, hogy fogalmilag túl tisztázottá, vagy nagyon tisztázottá válnak, ahol van önálló filozófia, francia nyelvben, az angol nyelvben, a német nyelvben, ahol minden definiálva van, nem nagyon lehet a definíciókat, csak egy újabb definícióval lehet átlépni, és ezért a nyelvi paneleknek nagyobb jelentősége lesz, tehát úgy tudok elkezdeni beszélni, hogy megint csak nincs meghatározva a pozíció, illetve definiálva van valami politikailag, ideológiailag, filozófiailag, de személyes pozíciót nem kell megnevezni, tehát a nyelvnek nincs, nem lesz többé személyes felülete. Ennek azonban megint csak van egy következménye, ami a nagy nyugati nyelvekből magyarra nagyon nehezen visszafordítható. Egy olyan típusú irodalom, amelyik a definíciókon túl elhelyezkedő személyes nyelvet keresi és találja meg. Na most ez a személyességnek viszont egy olyan kifinomult foka, amire a mi kevésbé fejlett individualitásunk egyszerűen nem, hogy nem képes, hanem felfogni. Nem nagyon képes. Tehát ezekbe a típusú irodalmi teljesítményekbe nem nagyon tud belemenni.
8: Mondjon példát.
7: Hát mit tudom, mert Zsors Perek, vagy a Botho Strauss német példát. Angol irodalomban nem nagyon van, mert ők valami egészen más csinálnak, de biztos ott is van. Tehát ez az, amit úgy neveznek, hogy kísérleti irodalom. Na most ennek a megfelelője megvan nálunk, mit tudom én, a Cucurelli, a Garaci, tehát akik egy hihetetlen személyes nyelven írnak, ahol a nyelvnek vannak belső törvényei, de a külső kötöttségei azoknak, hogy úgy mondjam, nincs szociológiai jelentésük. Tehát azoknak minden befelé irányul. De ez közel sem olyan hermetikus, vagy közel sem olyan megközelíthetetlen, mint ugyanez egy nagyon erősen definiált nyelven, ahol minden le van kötve. Tehát itt még mindig egy Garaci vagy egy Cucurelli szövegben az ember még mindig, ha akarja, társadalom politikai tartalmat, vagy közvetlen politikai tartalmat talál ahhoz képest, amit egy Botho Straussban.
8: Megpróbálta elhelyezni most három mondattal a nyelv szempontjából a saját kollégáit. Előzött eszembe, hogy egész durván fogalmazva, ki-e magának Esterházy Péter azon túl, hogy elmondta, hogy mit gondol a nyelvújító tevékenységéről. a nyelvkritikai tevékenységéről. Ki a magának Mészöly Miklós azon túl, hogy a Telek szomszédja volt Kisoroszliban? Ki a magának Richard Schwartz, akivel megcsinált ezt a párbeszédkötetet? És ezzel tulajdonképpen a kapcsolati hálóját szeretném megkérdezni, de úgy is kérdezhetem, hogy milyennek érzi azt a közeget, azt az irodalmi közeget, amelyben maga is dolgozik, amelyben maga is működik, hogy jól érzi magát a kortársai között?
7: Azok, ahogy így felsorolta ezeket a neveket, olyan sok közük egymáshoz.
8: Nincs, mert ez három különböző dolog, így van.
7: Igen, tehát ezek különböző dolgok, itt nem nagyon húzhatók vonalak. Rögtön az jutott eszembe a 33. születésnapon, amikor a feleségem egy...
8: A Krisztusin, úgy értik?
7: Igen. Hogy ünnepélyes legyen a dolog, nem szoktunk ünnepelni, de reggel mindig megköszöntjük egymást, vagy felköszöntjük egymást, de ezzel a dolog általában is van intézve, vagy valami pici ajándékkal. De akkor valamiért, tehát ezt a 33-at, ezt a krisztusi kort, ezt olyan nagyon fontosnak érezte, és titokban összehívta az összes barátaimat. Hát annál katasztrofálisabb este kevés volt az életemben, mert ezek nem jöttek össze. Nagyon furcsa, tehát egy rettentesen furcsa, tanulságos este volt, nagyon nehéz volt kibírni, hogy az emberek, akiket szeret, azok nem föltétlenül szeretik egymást. Szeretné, hogy szeressék egymást, de nem lehet őket nagyon összehozni. Erre nincs válasz, hogy az ember hogy érzi magát a kortársai között, mert hát vannak kortársai között rosszul érzi magát, és vannak kortársai között jól érzi magát. Én mindig azon voltam, hogy minél inkább és minél távolabb legyek attól, amit irodalmi életnek neveznek.
8: Mellesleg ez a kívülállók szemével gyakran arisztokratizmusként értelmeződik, noha valóban tényleg alkatról lehet szó, én is így képzelem.
7: Tényleg alkatról van szó. Az arisztokratától én nagyon messze állok. Tehát ha valami vagyok, akkor az egy polgár, akinek van bizonyos polgári öntudata, de az csak a személyére vonatkozik, tehát semmi másra. De még csak ezt az öntudatot, mint általános tanulságot sem akarom terjeszteni. Nincs mit rajtam terjeszteni. És egy félénk ember vagyok, aki ezt a félénkséget, ezt a zavart, ezt az összes utaságait, ami mindenből következik, hogy akkor, ha viszont társaságba kerül, akkor vagy túl sokat mond magához képest, vagy túl keveset. Ezt nem szeretem. Nem szeretem. Bele is zadok.
8: Óhatatlanul viselkedés kényszere van, úgy érti?
7: Viselkedés kényszerem van, mert mit tudom, nagyon sokat szoktak rajtam röhögni. Még külföldön is, még rádió riporterek is. Valaki néhány héttel ezelőtt, német újságíró, német rádiós, aki többször csinált már velem beszélgetést, tehát jobban ismer az átlagosnál, és azzal konfrontáltatott, hogy én mulatságos formában, természetesen egy cipőimbe sámfát teszek, a zsebemben nem papír zsebkendő van, hanem rendes zsebkendő van, és mit tudom én micsoda. Ja, és hogy hát egy dandy vagyok, és...
8: Hogy öltözködik?
7: Nem, mert hogy a színeket, tehát megválasztom a színeket, hogy milyen színhez mit veszek föl. Tehát bizonyos megfigyelés. Ennek egy kicsit a mélyére is mentünk, ez nagyon érdekes volt. Bizonyos dolgokat, bizonyos gesztusokat belém neveltek, és ettől nem tudtam szabadulni egyrészt, másrészt nem is akartam. Azért nem akartam, mert a szónak átvitt értelmében is az egyetlen kapaszkodó számomra azok tehát az elmúlt x évben, 56 óta, de mondjuk 68 óta mindenképp, az úgynevezett polgári erények voltak, amit öntudatlanul a családomtól megkaptam. Tehát az, hogy az ember adott helyzetben mi az optimális, a viselkedésnek milyen optimális formái vannak, az ember hova fújja az orrát, hogyan öltözködik úgy, hogy ne tűnjön nagyon ki, de bizonyos esztétikai igényeknek megfeleljen, vagy ha leül, akkor megterítsen magának, és ne egy papírból legyen, stb. Hát ezek olyan szabályok, amelyek az életnek valamifajta rendet adnak, és erre a rendre nekem nagyon nagy szükségem volt ahhoz, hogy ne pusztuljak el. Hogy ne pusztítsam el magam, engem ne pusztítsanak el, és még csinálni is tudjak valamit. Én ennek nagyon jó hasznát vettem. Ez lehet, hogy ma már mulatságos, nevetséges. Azt magam is érzékelem, hogy az élettempóval, tehát egy városi élettempóval egyszerűen nem összeegyeztethető. Másokon is láttam, akik hosszú ideig, életük végéig ragaszkodtak bizonyos szabályokhoz, ezekhez a szabályokhoz, hogy hát ezek polgári, sőt nagypolgári élet vezetésre méretezett dolgok, tehát ehhez kell cselédség, ehhez kell takarítónő, ehhez kell, és nekem mindez nincs. Tehát ez egy városi környezetben túlfeszíti az embert, kicsit nevetségessé teszi, kicsit nem tudok tőle szabadulni, nem tudok szabadulni.
8: Nincs magában semmi lazaság, trehányság, elengedettség, gátlástalan felszabadultság?
7: Csak az van.
8: Most mondja el, hogy formák között él, amelyek formák
7: nagyon... Ha mondjuk most ebben a pillanatban Mésző Miklósról beszélhetünk, akkor azt elmondhatom, hogy nekem, ahogy a sámfa is valamire kell, egy másik ember is valamire kell. Tehát például nekem a Mészőnek a, majdnem azt mondtam, hogy költészete, tehát a Mészőnek a prózája, az arra kellett, hogy a saját iszonytató fegyelmezetlenségemet és mértéktelenségemet azt valamiképpen megfegyelmezzem. Tehát le tudjak írni egy fegyelmezett mondatot. Én fegyelmezett mondatot tőle tanultam megírni. Ő az egyike azoknak, akik a legfegyelmezettebb és legfeszítettebb, minden mondata tele van hihetetlen mennyiségű feszültséggel, és abból láttam, hogyha ennyi feszültség lehet a mondatban, és én pedig beszélek, és ennek a sok beszédűségnek, ennek van valami eruptivitása, vagy valami fajta sodrása, vagy ereje, de hát maga a mondatfeszültség ez nem jön létre, vagy nem jöhet létre tőle. Tehát, hogy valamit a mondatra is bíznom kell. Nem csak a mondatokra, hanem az egyes mondatra. És azt, hogy mit és hogyan, azt tőle tanultam meg.
8: De mikor írt maga máshogy? Hát már a családregényt is évekig rágta.
7: Az a családregény az már a Mészői által fegyelmezett mondat elképzelés jegyében fogant. Én másként írtam a korábbi novelláimat, vagy elbeszéléseimet, egészen pontosan meghatározható, 68 augusztusa előtt másként írtam, mint 68 augusztusa után. Tehát amikor nekem leesett egy tantusz, hogy itt maguk az eszközök, amelyeket használtam, azok se használhatók. Tehát arra, ami itt történik és történt, azt én, és amiről én tudok, és amiről beszélni szeretnék, az nem egyeztethető abban a típusú mondatban, abban a típusú elbeszélés szerkezetben, abból kicsúszik, tehát valami mást kell
8: keresni. Nagyon nehéz átlátni az összefüggést, tényleg, szóval a 68 augusztusa, azt már elmondta egyszer, és jól emlékszem, ugye, hogy azt Kisorosziban töltötte.
7: Igen, ez egy politikai dátum.
8: Ezért kérdezem, hogy mi az összefüggés?
7: Hát az összefüggés, hogy hát ez nagyon nehéz, ezt az összefüggést befogni. Tehát két tehetetlenségem találkozott. Az egyik tehetetlenség az volt, hogy egy élet, amelyik abból áll, hogy engem valami izgat, valami érdekel, valamit közölni szeretnék, ehhez megvan bennem egyfajta imitációs vagy imitatív képesség, vágy, becsvágy, nem tudom én mi mindenféle. Másrészt meg hát hihetetlen unalmas, hogy Mariska meg Jóska bejöttek a szobába, leültek, pont. Akkor az egyik ezt mondta, a másik azt mondta, az egyik fölállt, a másik kiment. Ez hihetetlen unalmas, így nem, ezt nem bírom. Így én az életemet nem tudom tovább csinálni. És hát 68. augusztus 21-én, ahogy a magyar repülőgépek köteleikben repültek Csehszlovákia felé, az is világos volt, hogy ez a politikai aspektusából sem tudom csinálni. Az elbeszélésnek ezt a kedélyes, langyos módját, nem tudom, nem csinálható tovább. Én magam úgy unatkozom, hogy becsinálok az unalomtól. Másrészt meg hát politikailag sem csinálható, tehát az életet másként kell elkezdeni, tehát újra kell kezdeni valamilyen módon. És mindarról, ami ide vezetett, tehát hogy Magyarország segít egy népnek a vagy egy államnak a lerohanásába, amíg semmi más nem akar, csak sajtószabadságot, szabad választást, készpont. Hát ez az én szégyenem is, hát ez az én életemnek a drámája, amivel hozzájárulok, és mivel járulok hozzá, tehát ezt a kérdést föl kell tennem, mivel járulok hozzá ahhoz a tényhez, hogy Magyarország lerohanhatja Csehszlovákiát, hogy mit tehetek? Mi a dolgom? És hát ez a két kérdés, ez összecsúszott.
8: És akkor a mondatokban kulminálódott? A mondatok mienségében és megformáltságában?
7: Hát azért, mert ez az életem. Lehet, hogy nem értek hozzá, tehát lehet, hogy se magamnak, se a magyar nyelvnek megfelelő mondatokat írni.
8: Mondta magának akkor.
7: Mondta magamnak akkor, és mondom majdnak.
8: Na ne.
7: De, hát egyrészt azért, mert a magyar nyelv egy nagyon nehéz nyelv. Másrészt azért, mert a magyar irodalom egy nagyon fiatal irodalom. Összevonja a szemöldökét, pedig ez így van. Hát ha visszaszámol, akkor nem értjük.
8: Csak onnaig számol vissza, vagy meddig számol?
7: Hát még visszább számolhatok, hát egész a János Pannoniuszig visszaszámolhatok.
8: Nehéz, mert a latinul írt.
7: Latinul írt, igen, latinul írt, őt is a magyar irodalomhoz számítjuk ezzel
8: egyébként. Nyelvi szempontból.
7: Csak. Igen. Balassihoz visszaszámolhatok, amit nekem az nagyon fontos. Hát akkor nézze meg a többi irodalmat, vagy ott egy csomó dolgot már elvégeztek, mielőtt én megszülettem. És hát nem egyedül végezték el, hanem a középkortól kezdve elvégezték, vagy hát még régebbről. Úgyhogy ezzel számolni kell, és mindenki, aki magyarul ír, kénytelen is számolni. Azzal a ténnyel is számolni kell, hogy nincs magyar filozófia, vagy nem volt, most minthogyha kezdene lenni, de nincs. Emiatt megint csak a legkülönbözőbb küszöbökön átesem, és magam nem tudok hozzáfogni, mert hát nem tudok egy új életet elkezdeni előről, egy filozófiai életet is elkezdeni. Tehát a definícióim pontatlanok, rosszak, nincsenek eléggé végig gondolva, tehát egy csomó bajom van, hát változatlan egy csomó bajom van, mint amilyen volt.
8: Most nagyot térünk ide, ne egyáltalán nem bánom, csak majd ne felejtsük el, hogy a kisoroszi kerthez kell visszamennünk 68. augusztusára. Szóval, hogy attól maga még filozófiát olvasott, attól még maga pontosan gondolkodhatott volna, hogy nyelvileg nem tudta visszaadni.
7: Nem, ez nem így van. Ez sajnos nem így van. Ezt az emlékiratok írása közben, ezt a saját bőrömön tapasztaltam, az erotikus szavakkal kapcsolatban, tehát erotikus kifejezések, erotikus leírásokkal kapcsolatban. Tehát az, hogy ha ezek hiányoznak egy irodalomból, akkor hiába olvastam én németül, vagy franciául, vagy akármilyen nyelven bármit.
8: Hát, hogy hiába gondolkozik tisztán valamiről
7: nem
8: adott
7: tudom,
8: esetben?
7: Mert az ember egyrészt nem nyelvhez kötötten gondolkodik, másrészt ami nyelvhez kötötten gondolkodik, abban a pillanatban a saját sémái között találja magát. A saját akkor más közöst jelent, tehát egy nemzetnek vagy egy kultúrának az összes sémája között találja magát, holott abból akar kikeveredni, tehát ahhoz képest akar valamit mondani, ami hát nyelvileg nincs meg. Most erről a problémáról menet közben is, tudom én az Eszterházival, vagy a Mészőjel, vagy a Balassa Péterrel, vagy másokkal, hát mindig újra és újra úgynevezett eszmét cserél az ember, de hát ők is csak a hasonló gondjaikról tudnak beszámolni. Csak úgy hasonlók, hogy azzal, hogy ők beszámolnak, legfeljebb egy újabb felületet nyújtanak nekem, de nem tudják megoldani. És akkor vannak vezércsillagok, mit tudom én, ilyen vezércsillag volt nekem, mindig is a Bartóknak az egyik levelébe, fogalmam sincs, hogy hol, van egy ilyen mondat, valamelyik erdélyi vagy romániai gyűjtőkörútján írja valakinek, hát vannak ilyen pikáns, vagy ilyen vaskos népdalok, és akkor egy szöveget lejegyez, és akkor azzal kapcsolatban írja, hogy a kifejezéseknek nincs erkölcsi tartalmuk, minden kifejezés azonos tartalmú. Tehát az ő szempontjából ez nem kérdéses, hogy ezt most leírhatja, vagy nem írhatja le. Hát az a dolga, hogy leírja. Na most egy írónak is a bizonyos kifejezésekkel elvileg ez lenne a viszonya, és ez is a viszonya, mert különben nem tudna vele foglalkozni. De mindazt, amit mások fűznek hozzá, figyelembe kell vennie, hiszen abban a közegben mozog. Na most, hogyha van mögöttem egy erotikus irodalom, ami mondjuk, hát a francia nyelvű erotikus irodalom az a leggazdagabb, és a legextrémebb, a legsötétebb és a legvilágosabb, ott Rabelais-tól kezdve nincs olyan, amit ki nem mondtak volna, csak mindig más aspektusból mondták, más intenciókkal mondták, más intenzitással mondták, de állandóan mondják. Hát nálunk pedig van latinul a Janus Pannonius, de nincsenek lefordítva bizonyos versek, vagy le vannak fordítva. De szóval vannak nyomjelek, de ennek nincs irodalma. Most az azt jelenti, hogy nekem kéne mindent kitalálni, de én nem tudok mindent kitalálni. Én csak az én személyemre vonatkozót tudom kitalálni. Személyes nyelv olyan viszont nincs. Tehát ez egy rettenetes...
8: Ezen nincs a személyes nyelv.
7: A személyes nyelv, hát ez, amit olyan 18. században Franciaországban végezték el ezt a kísérletet, hát kísérletnek csak idézőjelbe lehet mondani, hogy árva gyerekeket megpróbáltak úgy fölnevelni, hogy nem szóltak hozzájuk, és hogy olyan megtanulnak-e beszélni, nem tanultak megbeszélni. Örök életükre bizonyára betegek maradtak. Az ember egy olyan lény, aki mástól tanul beszélni. Ugyanazokat a szavakat a saját képzeteivel tölti ugyan meg, de amikor kimondja, akkor másokban részben a saját képzet jelenik meg, de ő is csak egy olyan szóval tud válaszolni, ami a közös tartozik. Tehát itt nagyon finom árnyalatokról van állandóan szó, hogy egy árnyalatot hozzá tudok-e tenni ez a közös szókincshez, vagy egy adott kontextusban meg tudom-e jeleníteni azt az árnyalatot, amivel én rendelkezem, és az a többieknek elég élményszerű ahhoz, hogy ez a közösbe valahogy átáramoljon, és a közöst gazdagítsa, és akkor ennyiben módosul a szó jelentése, gazdagodik. Ezért van jelentősége annak, hogy Rabelais-tól Batailles-ig a francia irodalom erotikus szókincse, vagy erotikus szótára, vagy erotikus elbeszélése, az dús. Tehát én nem tudok, én csak árnyalatokat tudok változtatni. Én nem tudok hangsúly eltolódásra, egy személy nem nagyon képes. Aztán vannak nagy forradalmárok persze, akik megnyugnyítják a nyelvet, ez nem én vagyok. Hát az Eszterházi mondjuk. Igen, tehát az, de nem is mondjuk a Mésző, a Mésző sem újította meg a nyelvet, hanem egy rettentesen fontos árnyalatot jelenített meg. Ezek különbsége, szóval annak a kiáltványírók, azok is rettentesen fontosak, Kassár, vagy nem tudom én ki, akik megfogalmazzák egy korszak bajait valamilyen módon.
8: A saját személyes nyelvi problémája, illetve írásmód problémájának a megoldásában Mészöly Miklós mintaként segített, vagy együtt gondolkodásban is?
7: Hát miután az életünknek az egy jó nagy szakaszát így vagy úgy egymás mellett töltött, a szónak a topográfiai értelmem is egymás mellett töltöttük. Tehát Kisorosziba béreltem szobát, meg olykor házat, vagy lakrészt.
8: Miért pont ott egyébként?
7: Én is követtem egy barátomat, a Svábi Lajost követtem, aki ott bérelt egy szobát, hogy ő mér ott, mert a Nagy Pistának a szülei ott volt házuk, és aztán ő kivett nekem ott egy szobát 68 nyarán, és akkor oda mentem, és aztán a mészőjék jöttek utánam, és akkor ők is kivettek egy szobát, és aztán mi is építettünk egy faházat, ők is építettek egy faházat, és hát munkánk végeztével természetesen átjártunk egymáshoz, és kölcsönösen előadtuk a éppen aktuális elméleteinket, és hát ez nagyon megtermékenyítően hatott. De helyesebben, hát ez a ismerettségünk első szakaszában ez nem így volt, tehát ez egy teljesen egyenlőtlen viszony volt. Én mérhetetlenül csodáltam, írtam róla a Pest megyei hírlapba recenziókat a könyveiről. Az valahogy az ő kezébe került, fogalmam sincs, hogy valaki elküldte, azóta se tudtuk tisztázni, hogy ki küldhette el. Akkor ő fölhívott,
8: Fölhívott, igen.
7: Nem, írt egy néhány sort, amiből kiderült, hogy ő is olvassa azt a néhány novellát, ami addig tőlem megjelent. És nem volt benne különösebb udvariasság, nem egy különösebben udvarias ember. Tehát volt hitele annak, hogy abba őt valami érdekli, amit én el nem tudtam képzelni, hogy hogyan. És akkor nagy izzadások közepette fölhívtam, elmentem hozzá, megint nagy izzadások közepette hallgattam.
8: És ő beszélt legalább?
7: Ő beszélt, igen, szóval tartott, meg kérdezett is, kíváncsi ember. És akkor egy kialakult egy nagyon egyenőtlen viszony, ahol én állandóan, nem tudom máshogy kifejezni, be voltam szarva. Szóval...
8: És mit tudom, nem lesz elég, ami ezt
7: szervezni? Nem. Nagyon nehezen ismerek meg embereket egyáltalán, és hát azokat, akikről előzőleg tudok valamit azáltal, hogy hát szeretem azt, amit csinálnak, ott nagyon nagy nehézségeim vannak. Tehát összevezetni azt a képet, ami olvasás által alakult ki, azzal a képpel, ami egy ember képe, az rettentesen nehéz. És az ember fél attól, hogy csalódik, hogy hát ez mégse olyan jó ember, és... mégse tetszik nekem, és akkor ez visszavetül esetleg az írásokra, és akkor megint bajba vagyok. Vagy szóval ez egy rettentesen komplikált dolog, és én nem akartam a mészőjét elveszíteni, és éppen ezért nem akartam megismerni. Elég volt nekem, amit ír. Tehát én nem akartam egy embertől tanulni, nem voltam rá kíváncsi, hogy ő mit mond.
8: Ezt ennyire határozottan állíthatja visszamenőleg is, igen?
7: Igen, mert ez volt olyan író, akit emiatt soha az életben nem, tömmel Dérit nagyon szerettem volna. Egyetlen egyszer láttam.
8: Szerette volna megismerni?
7: Hát nem, így hagyom, hogy szerettem volna.

0: menekültem volna.
1: Ez később is így maradt?
2: Ez így maradt.
0: Ez így maradt, igen.
1: Mindig mások igen. kezdeményezték magával a kapcsolatot, nem maga?
0: Hát általában mások kezdeményezik, nagyon ritkán kezdeményezem én, de ez nagyon rossz is, ez nem jó.
1: És tartja a kapcsolatot? Vagy az már megy?
0: Igen, azt hiszem, hogy igen. Velem nem könnyű valószínűleg, de még akkor is, ha egy kapcsolatom elromlik, magamban nem tudom elrontani. Tehát magamban megmarad, és meg is őrzöm. Akkor is, hogyha akárha én ölöm meg, mert nem tudok vele mit kezdeni, akkor is élő marad.
1: Mondom a maga számára, de nem az élet valóságos értelmében. Az élő
0: az
1: valóság.
0: Az élet valóságos értelme az mind a kettő. Tehát az, hogy mondjuk meggyilkolok egy kapcsolatot, mert nem tudok vele együtt élni, és az embert se akarom megölni, meg magamat se akarom megölni, de nem tudom magamból kitépni, mert hát ez ott benne van, és ez minden lépésemet befolyásolni fogja, minden más lépésemet. Tehát miért nem mondanám azt, hogy ez egy élő kapcsolat?
1: Persze, jó, ebben az értelemben igen, de...
0: Mert vannak olyan kapcsolatok, amit az ember hát elfelejt, hát meghal. De vannak olyanok, amiket nem tud elfelejteni, nem is akar elfelejteni, és benne vannak, és ez nem kevésbé élő, mint hogyha minden este vele megy ágyba. Szóval...
1: Most csak a szerelmi kapcsolatairól beszél, vagy barátságokat is ölt meg?
0: Barátság, persze, barátságokat is öltem meg, igen. Férfiakkal is, nőkkel is, persze. Hát amivel nem tudtam együtt élni, hát olyanokat, ezt mindenki csinálja. Különleges.
1: Nem csinálja. Szerelmi kapcsolatokban csinálja, baráti kapcsolatokban.
0: Hát ez
1: radikális véget ritkán érnek azért baráti kapcsolatok, de...
0: Hát akkor nem volt még igazi barátsága.
1: Na ne kezdjem már megint rajta.
0: Nem, hát hogy ne lenne. Sőt, még bizonyos értelme még komplikáltabbá teszi, hogy a testi érintkezés ki van belőle hagyva, tehát van egy állandó hiány, egy állandó lebegés, egy állandó irritáció a beteljesülés helyett. Tehát az még kritikusabbá teszi. Hát
1: azért barátság, mert nincs vágy a beteljesülésre.
0: Igen. Hát valami egészen újat mond nekem.
1: Hogyha volna vágy beteljesülésre, akkor...
0: erotikus kapcsolat, mint
1: az... Mondtam, hogy nem az. Csak nincs vágy a beteljesülésre.
0: Hát olyan erotikát én még nem hallottam, ahol ne lenne Cupido, ne lenne benne, vagy Eros, vagy az angyalka a kis nyilacskájával. Hát benne
1: kérem
0: van.
1: Szépen, most...
0: Hát
1: most
0: nem vonzanák egymást az emberek.
1: Az igazán leegyszerűsített érthetőség kedvéért, akkor kérem szépen, hogy magyarázza meg, hogy adott esetben mondjuk nekem két nagyon jó barátnőm van. Miért nem jutott eszembe soha életem, vagy beteljesüljek velük? Most ne azt mondja, hogy azért, mert el van bennem folytva a...
0: Én nem mondom, erre csak maga tud válaszolni.
1: Tehát... Általában ez így van, másokon is ezt látom.
0: Hát valószínűleg, ha nem így lenne, akkor a világ egy kaotikus egyveleg lenne, és az emberek megállás nélkül kopulálnának az utcán, a lépcsőházba és mindenütt. De hát ez így van, hogy nem kopulálnak azért, mert és ezáltal a világ nem káosz, de ez még nem jelenti azt, hogy ne vágynának, hát mint az antik szerzőket olvasok, vagy akár 18. századot, ahol ez az antik hagyomány felerősödött. Hát szerelmes barátokról írnak, hát megállásnak is szerelmes barátok írnak egymásnak levelet. Hát most ezt a szót kikapcsoltuk éppen, de hát ez mire utal? Hát az Arisztotelész azt írja, hogy az a barát, akinek a társaságára vágyom. Hát maga a vágy szó az azt jelenti, hogy vágyom, együtt akarok vele lenni.
1: De miért minden vágy totális? Miért?
0: Hát azt nem tudom, de minden vágy totális. És emiatt aztán a barátság az egy olyan totális vágy a másikra, nem feltétlenül birtoklási vágy. Ez egy más kérdés. De egy olyan totális vágy a másikra, a másikkal együtt lenni, a másikkal beszélgetni, a másikkal vásárolni menni, a másikkal uszodába menni, a másikkal közel lenni, a másikat átölelni, a másikat megcsókolni. És hát akkor nem, valahol el van vágva valami. Tehát valami marad egy hiány, Ami még érdekesebbé teszi, nem azt mondom, hogy ez érdektelenebbé teszi, érdekesebbé teszi, de...

0: a különbségek nem olyan nagyok, amilyeneket tulajdonítunk neki, azért, hogy ne legyen káosz. De az egy szintje a dolgoknak. Az, hogy én se akarom, hogy káosz legyen se a világban, se bennem, de éppen ezért végig kell gondolnom egészen pontosan a legvégéig a dolgokat, és akkor nem látok olyan nagy különbséget.
1: Mi a különbség a totális vágy, ami tehát a barátságra is vonatkozik, meg a szerelem között?
0: Hát az, hogy az egyiket beteljesítjük, és a másikat nem teljesítjük be. A vágynak...
1: Miért teljesülne be egy szerelem?
0: A vágynak nem aszerint van centruma, hogy az illető velem azonos nemű, vagy különböző nemű, vagy a szerelmeme, vagy a barátom, a vágy az ugyanaz marad. Nincs külön centrum se az agyamba, se a ágyékomba, se sehol, külön a barátságra és külön a szerelemre, ez azonos. Az más kérdés, hogy a társadalmi regula szempontjából hol vannak a határok meghúzva, és ezeket a határokat én hol tartom be, és hol nem tartom be. Ez lehet, hogy én szerintem
1: nem így van. Egyszerűen most maga azt fogja mondani természetesen, hogy azért, mert mit tudom én, történelmileg és társadalmilag és családilag ki van belőlem nevelve az azonos neműekhez való vonzódás. De a külön neműekre vonatkozó, tehát a férfiakra vonatkozó tapasztalatom is, kénytelen vagyok a saját tapasztalatomra hivatkozni, meg kiére hivatkoznék, és ugyanez. Tehát, volt sok olyan barátom az életemben, akiről soha eszembe nem jutott, hogy férfi, illetve eszembe jutott negatíva, hogy mennyire sajnálom, hogy olyan férfi, aki nem totálisan vonz. Uh-huh. És akkor ezt hova tegyem?
0: Hát én nem mondom azt, hogy a vágynak a fokozatai, ez különbözők. De természetesen különbözők. Hát, tudom én, ha látok egy szónokot, aki szónokol, és mondjuk nem akarok most egyetlen politikus nevét, nem akarom a politikusokat ide bevonni, de hát akkor nem jut eszembe, nem vágyok rájuk. De esetleg a pártjukba belépek, vagy nem lépek be, de hát szóval valami közöm van politikailag hozzájuk. Nem az erotikám működik, hanem az eszem működik. És hát akkor így ez egy fokozat, tehát ez egy skála, ami elmegy egészen az észvesztésig. Tehát amikor tudatosan el is akarom veszíteni az eszemet, és ennek megvannak a technikái, és el is veszítem. Én nem azt mondom, hogy ez a skála nem létezik. Hát természetesen létezik, és ezért, mert ez létezik, ez is hozzájárul ahhoz, hogy a világ nem totális káosz. Elég nagy káosz. Tudjuk, hogy
1: fogalmilag
0: nem. A ponton is káosszá válik, mert hát a szónoknak is van erotikája, a barátjának is, vagy a barátnőjének is van, és azok is, tehát itt ezek minden szál mindennel, vagy majdnem mindennel érintkezik. Az ember nem engedi, hogy káosz legyen, meg nem is lesz belőle káosz, éppen azért, mert vannak ezek a finom fokozatok.
1: Sose fogom tagadni, hogy minden kapcsolatban működik erotika, de fogalmilag kizárt, amit most maga mond. Tehát totális vágynak, amit maga a barátságra nézve is érvényesnek és jellemzőnek tart, nem lehetnek fokozatai.
0: Hát éppen az, hogy nem lehetnek fokozatai, éppen ez a nagy nehézség. De ezért vagyunk minduntalan, azért, hogy a világban ne legyen káosz, és más szinteken el kell kezdenünk mozogni, ahhoz, hogy megakadályozzuk a magunkba a káoszt, vagy a világba a káoszt. De ez nem zárja ki azt, hogy ezek a szintek összetartoznak. Tehát az, hogy az emberben nem merül föl az, hogy valakivel barátságot köt, és jól beszélget, és nem merül föl az első fél órában, hogy le akarnák egymást teperni, ez nem annak a jele, hogy a vágy ne működne totálisan, hanem ez annak a jele, hogy jól megtanították valamennyiünknek, hogy a bennünk totálisan működő vágyat miként kanalizáljuk. És ez legalább olyan fontos, mint a totálisan működő vágy. Tehát az, hogy megállás nélkül szabadjára engedjük a vágyainkat és a szándékainkat, tehát ami az érintkezik a kettő, ugye, legalábbis Európában, szabadjára engedjük, és rögtön kontrolláljuk. szabadjára engedjük azt, ami személyes, és kontrolláljuk azzal, amit megtanultunk. Tehát az, hogy magába föl sem merül valami, az nem föltétlenül a személyessége számlájára írandó, hanem a hagyományai vagy a tanulmányai számlájára, amit nem magának köszönhet, hanem másoknak. Az, hogy hogyan sajátít el valamit, azt már magának köszönheti, tehát abban már a karakterén nyilvánul meg. De az, hogy mit sajátítottak el, az már, hogy hova született, milyen nyelven beszél, milyen kultúrában, meddig engedhet el mit. Tehát egy arab nő más, hogy közlekedik egy arab nővel és egy arab férfival, mint ahogy egy európai nő egy európai nővel és egy európai férfival, és egy angol más távolságba ül le a barátjához, mint egy magyar. Más kérdéseket enged meg magának. Minden különböző természetes módon. Olaszországban nem olyan nagy dolog valakit megfogni. De hát spanyol férfiak ritkán fogják egymást meg abban az esetben, hogyha csak barátok.
1: Gondoltam, hogy ezt fogja mondani a barátnőimhez való viszonyomra, de még mindig itt van az a példám, amelyre szintén utaltam, erre a barátomra, akivel 3 évig tényleg minden nap sülve-főve együtt voltunk. Iszonyúan közel álltunk egymáshoz minden szempontból, csak én képtelen voltam rágondolni, mint férfi, akár csak rágondolni is, mint férfira. Tehát még mindig kilóg az elméletéből, a vágy totalitásából ez a példám.
0: Igen, de én ezt egy másik, tehát egy egészen másik aspektusból is végig gondoltam, és ismerem ezt a problémát. Persze ez így van, ahogy mondja. Csak máshogy is nyomon követhető. Nekem volt egy barátném, nem tudok máshogy kifejezni, egy nálam jóval idősebb asszony, aki tulajdonképpen nem is az én barátom volt, hanem a családomnak a barátja, és annak a haldoklása egyszerűen rám maradt, mint örökség. Meg is írtam belőle valamennyit. És ott az lett a probléma, amikor haldoklott, tehát egy hihetetlen közelségbe kerültünk, ami egy olyan közelség volt, ami a szeretők közelsége sem, mert ha valakit tisztába kell tenni, valakit le kell mosdatni, aki nem veled azonos nemű, de akkor is, ha veled azonos nemű. Ha valaki azt mondja neked, mint ez az asszony, aki már nem látott, hogy te, Péter, azt hiszem, hogy itt nőtt az államon egy szőr, és hát én hetek óta látom, hogy szakál nőtt az állán, és nem egy szőr. És éppen az a problémám, hogy nem tudom, hogy eltávolítani azt a kurva szőröket, ezt a szakállat, mert nem tudom megmondani neki, hogy édesem, szakál nőtt az álladon. Mert ezt nem lehet megmondani. Ha az embernek a szeretőjének kéne megmondani, annak azért nem tudja megmondani, hogyha ez nem lehet. Ez borzalom, ez túl van azon, ami emberleg beprogramozott viszony. Most itt tetten érhető a dolog. Hogy belénk van programozott, én például ennél a barátnőmnél, vagy asszonynál, vagy nem is tudok, nincs rá szó. Tehát ahol messze túlmentünk minden elképzelhető emberi intimitáson, mert nem vagyok ápolónő, aki ki tudta volna aki kihűti magából azt, ami mindehhez tartozik. Állandóan az volt a visszatérő, szinte nekrofil gondolatom, hogy rettenetes, hogy én ezzel az emberrel soha nem feküdtem le. Mennyivel jobb lenne, hogyha ha szeretői lettünk volna egymásnak, soha fel nem merült bennem. Azt nem állítom, hogy benne nem merülhetett volna föl, ha így visszagondolok. De bennem nem merült föl. És akkor hiányoltam. Mert valamit jobban meg tudtam volna oldani, amit így nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem jól oldottam meg. Akkor is lettek volna nehézségek. Tehát ezt végig kellett gondolni, hogy Úristen, most, amikor már alig él, amikor már alig van, amikor egy csontot mosdatok, és szóval nem részletezem, akkor merül fel bennem, nem egyszerűen a gondolat, hanem ennek a vágya, hogy miért nem adta meg az Isten ezt, hogy miért nem történt meg, akkor nekem sokkal könnyebb. Magyarán ez működött, akkor is működött, csak tudattalanul működött, öntudatlanul működött. Tehát ahogy úgy mondjam, ha valakit megismerek, ha valakit, és hát a régi magyarban ez tényleg nagyon szép szó, hogy valakit megismerni, az egyben az is, hogy valakivel elhálni, valakivel lefeküdni. Tehát hát a megismerés az tartalmazza azt is, hát az ember végigjátsza valakit, valaki barátilag szeret, úgy mondjam, tehát barátnője vagy barátját, akkor végigjátszik az érzékeinek az egész regiszterén, hát kipróbálja magának az érzékeit, és hát akkor elsajátítja azokat, a mozdulatait utánozza, magába építi, hát ezzel foglalkozik. A határok azok nagyon cseppfolyósak, nagyon folyékonyak, itt én nagyon óvatos lennék, illetve az olyan szigorú irányokba, amelyre maga halad, oda nem mennék.
1: Milyen szigorú irányba haladok?
0: Meg van minden szabva, minden előre be van.
1: Nincs, én csak egy esendő élettapasztalatomat mondtam el magának, hogy próbálja beilleszteni az elmélet. Mi van beszabályozva? Az, hogy egy pasit nem kívánok, már ne csinálja velem.
0: Nem az, hanem az egy másik, tehát két különböző szintet, az emberi érzékelés két különböző szintjéről úgy beszél, mintha az egy lenne. Az egyik a szenzualitásé, tehát az, hogy mit fogok föl a világból, és a másik pedig az a rendező elv, tehát a világ rendező elv, amit az eszünkkel végzünk el. És ez két teljesen különböző szint, ami állandó kapcsolatban van egymással, de nem azonosak.
1: Maga mindig az elméletét mondja, amely elméleten nekem nagyon tetszik, meg én értem, hogy magának ez kerek egész, csak sajnos nem a neveltetésem miatt vannak olyan férfiak, akiket nem kívánok. Nem a neveltetésem miatt, az alkatom miatt, ahogyan azt maga szokta mondani.
0: Hát
1: meg az ő alkata miatt.
0: Mondom, hogy ez egy spektrum.
1: No, ha szeretem őket.
0: Maga megint valami olyasmi ellen tiltakozik, amit én nem állítottam. Nagyon türelmesen végighallgatom.
1: Én is magát.
0: 3600-szor, de akkor is azt mondom, hogy más dolgokról beszélünk. Természetesen ez egy spektrum. Maga most arról beszél, hogy az egymás iránti vonzalmunknak a spektruma az az elutasítástól a beteljesülésig vezet. Nagyon érdekes módon a kettő, tehát a két végpont nagyon gyakran egybeesik. Tehát emberek, akik nagyon mereven elzárkoznak egymást, és elutasítják egymást az első pillanatban, azért teszik, ne érzik ezt a rettentes vonzást, amit a másik rájuk gyakorol. És aztán ennek vagy engednek egy adott pillanatban, amikor megint, mintán éppen, hogy nagyon folyékonyak ezek a határok, tehát az egyik véletlen átfolyik a másik, és akkor inkább egymásnak esnek, amit később megbánnak.
1: Megesik.
0: Az élet nagyon gazda.
2: Elhangzott, amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, 8. rész. Nádas Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélgetett. Szerkesztette Bán Magda. A Portré műsor felvétele 1997-ben készült, és legutóbb 2002. október 23-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Az aranyszamár. Apuleius regényét Révai József fordítása nyomán rádióra írta és rendezte Hós Sándor és Szabó Kálmán. 8. rész.
1: Nos, itt vagyok újra. Mintha nem lett volna elég. Forgott velem tovább e bolond időkerék. Mert mi történt eddig? Repülni akartam, kötél végre fogtak. Igyekeztem szökni, újra megragadtak. Vonszoltam az igád, bot táncolt hátamon, s bár tartottam hitem, Ízisz nem kimélt, vetett rám új féket, s egyik baj helyébe más nyavaja lépett. Hermia szépasszony szavát betartotta, vásárba hurcolt, el is adott nyomba 25 ezüstért. Mutatványos népség portékája lettem. Oltárukat kellett hátamon cipellem. Célcsap társaság volt, sarlatánok, papok. Bámultam őket, s ámulatomnál csak éhségem volt nagyobb.
2: Ő már a vacsora! Érzitek illatát?
3: Színhúsok, cupákok úsznak a kondérban. Borunk is van elég.
4: 3 teli tömlő?
5: Látom a jövőt. Egy morzsa, egy csepp, annyi sem marad.
3: Langyos esti szellő bodorítja hajam. Jól sikerült nap volt. Kinyújthatom magam. Gíton, kedvesem, nem fújnál valamit?
4: Szomorút, vidámat. Mi erre vágyunk?
3: Ó, ha én azt tudnám. Most érzem, csapongok.
6: Csapong kisé odább, kíméld üvegcséim.
4: Ó, te szertelen!
3: Igenis, az vagyok. Feldult a lelkem.
7: Aztán mi dulta fel? Tán e rücskös szamár?
4: Hogy beszélhetsz ilyet? Én szégyellem magam.
3: Hadd csak, ne ostorozd! Közönséges lélek.
7: Honnan a fenéből tudjalak követni, mikor így is, úgy is?
3: Azért egy szamár! Erős, nem gondolod?
7: Te kérkedtél vele, hol széna, hol szalma.
4: Karhol csak, Barbarus! Elég nem szép tőle.
3: Engem untat minden, ami egyoldalú. Célom a teljesség, így kerek a világ.
7: Én maradok egynél, s adom, amit várnak. Szeret a fehér nép, mert hogy nagy a szívem, s nem vagyok szűkmarkú.
3: Én művész vagyok, de mostani szólónemlőin neveltek. Klasszikus metrumok csiszolták fülem, s képzeletem színes akár a szivárvány.
7: Miként öltözéket? Sáfrán sárga saruk, égszínkék tunika, csalánszövet palást, hússzínű cifra derékszorító, hogy hájat szét ne folyjon. Ó, te szívtipró, kerek bazsarózsa.
4: De a szíve meleg, s akkor mit számít a ruha?
7: Te csak hallgass, széna! Olyannal vitázom, ki már ízlelt mást is. Kérdezd meg inkább, fürdeni szokott-e?
3: Lehet széna, szalma? A gyöngétség a fontos.
7: Gyöngétség? Azt mondod? Tudom én, mi az, mi gítont is sarkalja. Állj elő keményen. Persze, ha van, mivel? Igaz, csikorogva, de megnyílik lelkük.
8: Bunkó, kani népség. Bezzek, a tettekre kerülne a sor. Ismertem egy ifjút, kitől emre zártam. Azaz, zártam volna. Ostromolt engem egy álló éjszak, adjak számot arról, kikkel és hánnyal áldoztam Bakusznak életem során.
4: Na és, tündérem, a végére jutottál.
8: Téged is csiklandoz a trófea vásár. Aznap bizony, fiam, nem értem végére. Stán még most is kérdez, ha el nem zavarom.
9: Nekem elárulnád úgy hozzávetőleg?
8: Csak ha megígéred, hogy tovább is szeretsz. Kitelne belőlük egy jól felszerelt század, és azon túl esetleg egy kisebb helyőrség.
7: Egy győzelmi hadjárat!
9: És mindezt szerelmi csatákban megélni.
8: Én, te, lőcslábú, kirázott a hideg a hozzám ért egy férfi.
10: Ideje tálalni, szátok már jelzi. Beszopta újra a lerágott csontot, ki, hogyan és mivel megtette, nem tette.
7: Így szól a profitosz a vén méregkeverő. Tám füledet bátya fenkölt társalgásunk?
8: Nekünk meg orrunknak türelme lázong. Lötjei cagától elhullna a pocak, futna a görény is. És mi mégis tűrjük, hogy Edit kavargasd.
10: Persze, hogy tűritek, hisz javatokra szolgál lankadatlan munkám ér egy gyümölcse, melynek alapja szintiszta tudomány.
8: Szintiszta?
2: No, hiszen, mint a férfi másnap, büdös és zavaros.
6: Tallérokat, fial, minden egyes cseppje, fényeset, szaptalant. Adom, mint bájítal, serkentőt, elixir, gyógyító balzsamot, hajnövesztő csodát, mellé füveket is, látomáskeltőt, mert ez kell a népnek, cirkusz és mákony. Ügyel rá kényesen, nehogy tisztán lásson, és a tenyerét égeti a pénze. Legyen goda gyomban egy hegyi beszédre, hitesd el vele, hogy jó vásárt csapott. A ganéjnak is örül, mit markába kapott.
11: És mi a folytatás?
6: Folytatás nincs, Tarantellus fiam. Ha van, csak ismétlődés. Holnap egy másik adja a pénzét, és tartja a markád bűvös portékámért.
11: Csak hogy amit árulsz, hazugság, talmi!
6: Elenyésző része. A fő dolog az, hogy hisznek a szerben, s adhat-e halandó szebbet és jobbat, mint pár garasért egy flaska remény.
11: Bicegő beszéd ez. Sánta a járása. Sánta, mint Vulcanus. Nem is való másra, mint füstöt kelteni, hogy csípje a szemet.
6: Élni kell, barátom. És ez is lehet módja.
11: Vagy messem el a torkát mindenkinek sorras, míg dermedten fekszik, forgassam ki zsebét.
6: Túl kockázatos.
11: Ki mondtad, profitos, mi lelkedben szunnyad? Valamikor régen, a messzi aranykor.
7: Hagyd el, Tarantellus, ne zendíts rá megint.
11: Nem bírod hallgatni, te fő-fő mókamester. Ki azért mímeled az önsanyargatót, hogy a bámész világ sunyi bűntudatát adózni kényszerítsd. Részvétkoldus, csaló.
7: Ott táncolsz mellettem, örjöngve magad is.
11: A maga ügyvéért! Mert éget az ősbűn, mit elkövettek mások. Valamikor régen egy volt a világ, tiszta és osztatlan. Míg fel nem állt valaki, és azt nem mondta hencegőn, én vagyok a különb, úr leszek, s te szolga. És megszűnt az aranykor. Segítőkéz helyett tallérok, váltók, méreg, kard, hazugság tartja a világot.
4: Mi bajod vele? Én egész jól tűröm.
11: Persze, hogy tűröd, hisz belefér az egész a hátsó feledbe.
3: Ezt most már hagyjátok. Túl vagyunk rajta.
11: Valami szörnyű bal végzetet sejtek.
5: Látom, megkívántad az én karajkenyerem. Önthetem olmomat mától latrinába. Dobhatom tűzre planétáim sorát. Mert döntött a jövő, és ezentúl csak neked mutatja meg magát.
11: Iszonyú pusztulás leselkedik reánk.
2: No, ebből elég. Adom a vacsorát, kinek gyomrakorok, csattogtatja fogát, acsarog, vicsorog, prüszköl a világra, de amint jól lakik, szelídül a mája, békült szemmel tekint magára és másra.
11: Szaporodás, nyüzsgés, egymás felfalása, hol vagy ó aranykor, megváltó tisztulás?
2: Elég, de igazán, fejezd be végre, senki sem érezik-e sötét beszédre, ne attól hevülj, hogy a lelkek fáznak. Egyél és hallgass. Ha mégis szólnod kell, kívánj jó étvágyat itt a társaságnak.
5: Mi csak a szamár.
4: Mi hozhatta ide?
7: Talán felcsigázta némelyikünk bája.
3: Vagy mert éhezik az okos beszédre.
2: Másra éhezik az. Egyszerűen enne.
5: Nem evett volna? Hiszevi a liget, virágok, gazok, mindenféle füvet.
2: Abrakot hoztatok?
4: Abrakot? Azt nem, de hoztunk kenyeret. Levágok nyomban egy jókora szeletet.
12: Kenyér. Felém nyújtja. Piros héjú, foszlós, szinte még meleg.
4: Vigyázz a kezedre, nehogy megharapja. Láttátok? Lenyelte? Meg se gottyant neki.
2: Mondom, hogy éhes. Adj neki még egyet.
5: És nekünk mi marad? Felzabálná mindet.
4: Itt egy darab hús is. Hát, ha elemészti.
3: Ugyan már, Gíton, mit képzelsz róla? Nem bengáli tigris, hogy csak úgy felfagyja?
12: Szédítő illat. Gyomrom szinte kondul.
2: A hús kisé túlzás. De talán ha tésztát.
4: Lenyelte? Nem igaz. Elképesztő. Láttam?
5: Egy húsevő szamár. Vérengző vadállat.
2: Hát, ha csak forgatja, és mindjárt elén köpi.
11: Álljunk meg egy szóra. Ez nem tréfa dolog. Mindannyian láttuk, hogy a hús befalta. Mit jelent ez? Sokat. Azt, hogy ízlet neki. No már most, ha ízlet nem először falja, ergo tudja mi az, mi szájába került, ha pedig ezt tudja. Miért ne tudna mást is?
2: Mi forog fejedben?
11: Tegyünk próbát vele. Adsz a kenyeret,
13: No, Szamár, itt van. Megkapod, ha kéred.
14: Mit akartok tőlem? Álljak tán két lábra, illegessem magam, szolgáljak szelíden, mint ebeknél szokás? Megteszem, miért ne? Hiszen csak a gyomrom húz belőle hasznot.
15: Jaj, de aranyos! Két lábra áll!
16: Jaj, de édes!
15: Édes!
5: Mint mikor nyúlfülel, ha zörög a haraszt.
16: Úgy van, ahogy véltem.
13: Egyél, egyél csak. Aztán nézzük sorra, mi lakik fejedben.
16: Mit akarsz még tőle? Mi ez a játék?
13: Játék? Azt mondod? Ebben csalatkozol.
15: Bántani nem hagyom, ő az én kedvencem.
5: Ver csak, ha szabódik. Ronda mocskos állat.
13: Nyugalom, barátom. Készül már a tervem. Remélem, nem lesz szükségünk a botra.
14: Éjségem, mire vitt? Lelepleztem magam. Míg utóbb tartanak bajós csodaszörnyek, s kiverik belőlem bunkóval a lelket. Ügyelnem kell nagyon. Csak azt fogom tenni, amire tanítnak.
13: Töltsétek egy kupát színültig vízzel. Adjátok kezembe, és most figyeljetek. Így áll, csacsi, így áll. A hús, amit lenyeltél, bizonyára sós volt.
15: Nem tudja a szegény, mit kezdjen vele.
13: Szorítsd fogad közé a kupának szélét, úgy, és most óvatosan hajtsd hátra a fejed.
5: Nem érti. Eldobta.
13: Ó, majd megtanulja. Megmutatom, hogy kell. Kérek egy kupát. Persze borral tele. Vizet a másikba. Te meg, Partusz, rajta, fogd ezt a husángot, és hogyha szabódik, porold ki a hátát.
15: Ha nagyot mersz ütni rá, sípcsonton ruglak.
13: Rajta, Szamár. Fogd meg, mint elébb, a kupát. Jól van, megértettél. Most a fejünk hátra...
15: Sikerült! Megtettek!
16: Itt a egycseppig! Mutatványos állat, nem más bizonyára.
13: Holnaptól cipeljük őt is a vásárba. Tanítjuk, neveljük. Ritka eszes állat részéről. Ez lesz az örökös szolgálat.
17: A tej föl a túron elamkapható, könnyű, mint a pihely, üde, mint a hó.
18: Állam, bécikromot, parancsott a toját, úgy kipirulsz tőle, nem ismer meg anyád.
16: Larissa város jeles polgárai, férfiak, asszonyok, ifjak és vének, vessétek szemetek, érdeklődve reánk, messzi földről jött el neves kompániánk. Hirdetni az erényt, az igaz beszédet, feltárni a lelket, s a benne búvó rémet. Mikik vagyunk titkoknak tudói, jövőbe látok bűnök megváltói, nem remélünk többet vérünkért cserébe, csupán néhány tallért vízre és kenyérre.
19: Gyertek ide, nézzük meg, mit akarnak ezek.
15: Figyelj a kövérre, éppen azt beszélni.
16: Íme Barbarus, ki elfojtva jaját, lelketek üdvéért marcangulja magát, s járja Tarantellus örjöngő táncát, így veszi nyakába vétkeitek láncát.
18: Ettől heved lankad, ettől nő kedélyed, a balzsamot, elixír, gyógyító kenőcsöd.
16: Íme egy nagy művész, Kéton a fuvolás, ki lábával dobol, nincs itt semmi csalás. A vezeklő páros munkáját serkenti. Erre, erre, polgárok, asszonyok, fiatalok, vének, hatán kövesedne színetekben vétek. Néhány tallérér, most itt az alkalom. Imánytól elhullik, akár a lyukas fog.
1: Korbása után nyúlt ekkor Tarantellus. Csépelvén magát, szakadt róla bőr, hús. Partusz is követte, ám hogy nélkülözzön se borvost vagy borbét, ütlegei közé lopott némi fortéit. Suhogott a bőrszí, s ha látszólag érte őt, eljászott a híven a vérző szenvedőt. Mert vérzett a jámboró, csodák csodája, piros festék szódult, nem kevés reája. Csellel is csalva Barbarus öntötte, köröttük a népek ájuldoztak tőle.
17: Mindjárt alájul,
20: Pitosz elméjét dicsérhetett Tahó, szívenüt a festett, ám untat a való.
16: Köszönjük, köszönjük a nemes adományt. Bűneitek zömét eztán mi viseljük. Néhány tallérlám, és megszabadultatok. Köszönjük, köszönjük.
21: Balzsamot, elixir, gyógyító, kemölcsöt.
16: Most pedig jöjj elénk, igazmondó Pertus. Íme a férfiú, csillagok tudója. Felhők fölött szárnyal, bár a föld lakója. Mit látsz, ó nagy tudós? Beszéld el nekünk!
20: Kérdezz!
1: És egymást követte szemfényvesztés, jóslás. A szájtáti tömeg pedig hittel hitte. Kártya vagy planéta egyre megy. Jöjjön, ha pénzt, boldogságot ígér itt a földön. S hullott a sok tallér. Pártusz pedig mérte. Mert lehet múlt vagy jövő. Fizetni kell érte. Aztán rám került sor, kötél végre fogtak, szelid neogatással a porondra hurcoltak.
16: Íme! Itt a négy lábú, istennőnk hordárja, oktalan baromnak joggal hihetnétek, ám az a szentség, mely ott billeg hátán, eszmélni készteti. Nem hisztek nekem? Tegyetek próbát! Kérdezzétek tőle, mennyi kétszer kettő, és ő lábával szintén annyit dobbant, amint írva vagyom.
19: Dobbantja, na, hadd lássuk!
16: Megteszi, ha kérded, de mert igen szegény az istennő kasszája, minden dobbantásnak egy garas az ára. Dobjátok csak ide!
19: Megadom, legyen! Kétszer kettő, mennyi?
16: Figyeljetek! Kezdi!
20: Egy, kettő, három, négy!
19: Tisztán kiütötte!
16: Mindez azért van így, mert fejben hordja istennünk kegyét. Adakozzatok!
22: Áldás valóban. De mit tud még egy ámbor?
16: Ó, ízlése páratlan. Ezer közül kiválasztja a legszebbik asszony.
22: Valóban? Ez csodás.
19: Lássuk, hogy csinálja!
16: Szájába helyezem Elilium szálat, s rábízom a döntést.
23: Most légy óvatos, Hermafroditos, ismerem látásból, ez a polgármester nép.
16: Igazán. Nos, itt a virágszál, indulhat vele.
23: Irányítsd a farát, nehogy másnak adja.
16: Nyomom, én bögödöm, de áll mind a szöveg.
19: Na mi lesz már? Lássuk! Ki a legszebb asszony?
14: Most, ha megugornék, kitörne a botrány. Rájönne mindenki, hogy hazugság, ocsmány szempényvesztés volt csak mind a szent ágyutat, bűnbánó igézet. Mégse teszem, agyom, nem leszek a végzet. Futok egy kört elébb a bámészkodók előtt, aztán a virágot az asszonynak vetem. Kutató kék szempár, csak te érted teszem.
19: Csoda valóban!
20: Látod át a szépre!
19: Ördöngős népség!
20: Félek tőlük, félek! Menjünk!
22: Köszönöm a virágot! Itt egy aranytallér! Látjuk még egymást, te kedves kokos szép!
16: Köszönjük jóságot, kegyelmes asszony!
22: Tajzusz, intézkedj!
19: Te nagyhangú kövér!
16: Nekem szólsz, jó uram!
19: Jó hallottad neked, meg a többieknek, akikre tartozik! Nálunk egy írás. Tudod, mi van benne?
16: Honnan tudnám azt én? És mi közön hozzá?
19: A szomszéd birtokról eltűnt egy szamár.
13: Nem értelek, uram. Ki vagy? És mit akarsz?
19: Rendőrfőnök vagyok. Nálam a jelentés. Eltűnt egy ingóság, és most kerestetik. Ezt honnan vettétek? Van róla szerződés?
13: Uram, ha lehetne négy szem közt beszélni.
19: Mutasd a papírt, mely létét igazolja.
13: Egy csendesebb helyen tán ejthetnénk róla szót.
19: De hát nincs. Paraszlok ide! Lefogni mindet! Tömlődve velük!
20: Hol vagyok, hazudom! Vissza a pénzemet!
19: Csalók, szabadpolgár!
16: Én szabadpolgár vagyok!
20: Én
15: Vidd a kezed, barbár! Hozzám ne nyújjatok!
11: Elkezdődött, jól van, lesz még folytatás is. Mocsárvilág, bosvány, kloáka, kanál is.
0: A szamárral mit tegyünk, kegyelmes asszony?
22: Lehető legjobb bánásmódot kapjon, s mert a vizsgálat hosszú lesz, alapos, istállomban legyen addig mindennapos. Megetettétek, megitattátok?
8: Elébe halmoztunk mindent a konyhából.
22: Mézes tejben fürdött, meg is keféltétek?
8: Szőre, mint a sejem, bársony tapintású.
22: Jól van, emeltek. Itt vagy hát végre, szívem drága gyöngye. Te férfi szépség, erő hordozója.
14: Jól hallok, nekem szól.
22: Hadd simítsam szőröd. Nem, így nem érezlek, hozzád bújok inkább.
14: Mennyekben lakok. Egy szál bíbor leplét lerántja magára, s a dagadt fehér párnák halmára veti.
22: Hadd öleljelek, jer, légy szelíd, türelmes. Fektesd ide a fejet.
14: Na ez akárhogy is vagyok, négy lábú barom, oktalan állat, csak egyet jelenthet.
22: Kedves, okos, szép, jó.
14: Úgy van, nyilva. Való.
22: Heverj ide szépen, mint a vásárban. Hisz tudod?
14: Aj, fehér bőre vakít, hasad domborodik. Mit tegyek? Engedek. Ledobom magam egy cifratakarókra, s várom vézetem.
22: Hát megértettél te Isten állat, szürke, gyapjas csoda.
14: Fölém terpeszkedik, balzsamos kenőccsel kenegeti magát. Mely csodás illat, és micsoda látvány.
22: Jut is, marad is, te is kapsz belőle.
14: Pici fehér keze ájékom kutatja, és amit keres, könnyen megtalálja.
22: Te hatalmas, egyedülálló, szeretlek, kívánlak.
14: Én is. Oly sok idő után forró asszonyi test hozzám simul újra. Káprázat, álmodom. De mit beszélek? Én vaskos szörnyetek, csak egyet mozdulok, és szétreped a varázs.
22: No, mi lesz? Mire vársz? Amilyen nagy kajla, oly gyönkét szemérmes. Jaj, meghalok érted, édes.
14: Felülök, megyek,
22: édes.
14: Elfutok innen.
22: Nem akacskodj, nyughass.
14: Vesztedet akarod te felgerjetni, ember, eresz, ha még lehet.
22: Miért vonakodsz, csacsi? Ügyesen, csak bátran.
14: Ne akard, megbánod, eresd el a hátam.
22: Közelebb.
14: Rendben van. Itt vagyok. Te adtad az okát. És én még azt hittem, láttam egy-két csodát.
8: Asszonyom!
22: Mi az? Miért háborgatsz? Megmondtam, pihenek, ne zavarjatok.
8: Férjed igyekszik sebben loppal ide.
22: Férjem? Hát itt van. Mikor érkezel?
8: Néhány perce csupán. Igen, goromban.
22: Nos, ha itt van, jöjjön. Kérlek, vidd ezt a jószágot. Ott a titkos ajtó. Igyekezzetek.
9: Megállj! Hova vagy hirtelen? Vagy nem erről vártatok?
22: Ó, Diamon, hát itt vagy.
9: Itt bizony, galambom. Miért oly hihetetlen?
22: Hiszen magad mondtad, sok a teendőd, tárgyalás, fogadás, sürgető ügye.
9: Bizony volt mit tennem, és lesz is még elég, de erről majd később. Azt mondd meg elébb, mi ez a szamár itt?
22: Igen, eszes állat. A vásárból hoztam.
9: Hozattad, Taisusszal, ezt már kifecsegte. Egyenest a hálószobádba. Remek. Elmondanád, mit tud? Vagy jobb, ha látom?
22: Látni akarod? Félek felizgat, s a vér fejedbe tódul. Nagy csapás lenne most egy újabb szélütés.
9: Tehát már itt tartunk. Kedves vagy, hogy féltesz. Mit áll itt, te fickó? Takarodj, Harryt!
3: A szamarat vigyel!
22: Hagyd ő!

0: Gladiátorok őreikre törtek, s leölvén őket az utolsó szálig Hipatába szöktek. Hipata pedig szavát nem állja, a gyilkos latrokat futni engedi. Éppen elég gazság terheli számláját. Ezzel csak olajat öntött a tűzre.
1: Mikor történt az eset?
0: Ma reggel.
1: És én miben segíthetek?
0: Hát oda van! Vége az ünnepi műsornak! Mit adok helyette a kíváncsi népnek? E feszült helyzetben cirkusz és kenyér az egyetlen fék, mely tartja a rendet. S ha már a kenyér karéja fogytán, nem szenvedhet hiányt a kábító mulatság.
1: Műsor kell tehát.
0: Az nem is akármilyen.
1: Állatok. Hm? Ha már nincs ember, aki ölni tudna, megteszi helyette a tigris oroszlán.
0: Hogy? Hogy mondod?
1: Azokat, kik várják végső óráikat, vezettesd elő tömlöcük mélyéről, s halljanak halált az aréna porondján, vadállatok által.
0: Hé, nagyszerű hitves vagy. S tudod-e, mi lesz a fő-fő műsorszám? Van köztük egy asszony, többszörös gyilkos áldozatait méreggel emésztett el. Nos! Ha ez a szamár oly eszes valóban, szeretkezzen vele a nyilvánosság előtt.
1: Ne!
0: Aztán jöhet a nagyszerű finálé, fajják fel őket a vérengző vadak.
1: A szamarat ne, Daimon! Kérlek, hagyd meg nekem!
2: Elég legyen, asszony. Vagy te szeretnél főszereplő lenni és folytatni amott kélyes játékodat?
0: Hé! Szolgák! Heréltek, ide valamennyi! Vigyétek a dögöt, zárjátok lakatra!
2: Te meg, asszony, nyughass, mert türelmem véges! Jupiter óvjon, én most indulok, tengernyi munkám menni kényszerít. Micsoda ötlet! Nagy közös lakoma, pompás mulatság lesz! Jól van, Lukrécia!
3: Nem. Ilyen szörnyűség nem történhet velem. Kében fetrengeni ezer szempár előtt egy gyilkos asszonnyal. Aztán a vég. Hú, Ízis, hol vagy? Vagy-e egyáltalán? Miket beszélek én? Eszem elhagyott. Reszketek, félek. Pedig még megvagyok. Lábaim épek. Kövér Herélt vezet gyanútlanul némán. A kapu tárva nyitva, az udvaron senki. Fölrugom és futok. Ki a nagy világba?

0: az aranyszamár. Apuleius regényének rádióváltozata. A 8. rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Apuleius Szabó Sándor, Lucius Tordi Géza, Profitos Kézdi György, Hermafroditos Körmendi János, Giton Tahitót László, Barbarus Újlaki Dénes, Tarantellus Fülöp Zsigmond, Partus Szabó Ottó, Agrippina Szakács Eszter, Lukrécia Kállai Ilona, Daimon Inke László. Közreműködött Galgóci Imre, Hadics László, Harkányi Ödön, Kuntibor és Vándor József. A felvételt Kosárszky Péter, Kornides Tamás és Pápai Mónika készítette. Zenei munkatárs Kelemen László. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor. Szerkesztő Linka Ágnes. Rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán.
1: A regény rádióváltozata 1981-ben készült, és legutóbb 1995. április 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Önök a Kossuth Rádió híreit hallják. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználási igény. A hiányzó részt importból fedezik. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatást segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az oktatási és gyermekügyi minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöknek a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt azt írta, jelöltjük a többi közt 20 éve dolgozik ügyvédként, 15 éve oktat egyetemen, és a Magyar Energetikai Társaság elnökségi tagja és alelnöke. Hozzátették, olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is érti. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. Eddig ismeretlen kriptát találtak a Kesztei Szent Miklós kápolnában. Az alai régészek a kápolna felújítását megelőző feltárások során bukkantak a szentély alatti kriptára 4 koporsóval. A szakemberek úgy vélik, hogy a sírhely a templom építésével egy időben a 14. században készült. Orha Zoltán ásatásvezető elmondta, annyi bizonyos egyelőre, hogy a koporsók a 18. századból származnak, feltehetően nemesek sírjai lehetnek. Ami az időjárást illeti, jelenleg 26 és 35 fok között van a hőmérséklet az országban, Budapesten 32-34 fokot mérnek. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Késő este általában 14 és 21, holnap délután 34 és 39 fok közötti értékek várhatók. A Balaton 25, a Velencei-tó 27, a Tisza-tó pedig 26 fokos. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mindenki káros az egészségre. Tandori Dezső plusz-minusz senki című regényének rádióváltozata. Natroid töredék Epiktétosznak. 7. rész.

elfelejtettem, mit is akartam. Ez a rossz az írással. Nem lehet olyan gyorsan, hogyha valakinek tényleg az eszébe jutnak dolgok, utolérje magát. Dének mondtam ezt. Ő, ugyanígy vagyok ezzel a magam szakmájában. Annyit gondolok el madarat és embert, bűnesetet és madarat, megbízások szempontjából, és kénytelen vagyok azt mondani, hogy az emberi rész nem érdekel.

0: Navigálhatok? Ha javasolnom szabad, menjünk hozzám. Magánlami Szetradics, zavarnánk a madarakat, ahogy szavaiból kivettem az imént. És Mrs. Envolont nem hagyhatjuk magára. Én viszont aglegény vagyok.
1: Tehát?
0: Van egy kis bungalom kint a tengerparton. Whitless Bay. Megfelel?
2: De ez rettentő fáradtság. Kérem, miattam ne tegyék tönkre az egész éjszakájukat. Elvihetnek akár észékhez is. Méri aggódhat. Úgy volt, hogy felhívom telefonon.
0: A bungalomból felhívhatja nyugodtan. A tengerparti főútra kell ráhajtania, Mr. Tradics.
1: Rendben.
0: Megkérhetem majd valamire, Mrs. Envolon?
2: Ha
0: telefonál Mary Pittlestonnak, kérdezze meg tőle.
2: Hogyne. De beszéljen Maryvel, akár ön is.
0: Nem. Mindössze az érdekel, hogy a főnököm, Mr. Saddle, már odaérkezette.
2: Holnap lesz Mary és Fred esküvője. Oda maguknak is el kell jönniük. Tudják, mi közeli ismerősei voltunk. Vagyunk az Ace családnak, a Pittlestonoknak, Mr. Lagunának. Már most nem különös, hogy filmen. Éppen aznap tűnik el, amikor...
0: Amikor Harry Wézenkind és Kenny Fitz meghal. Azt kérni, Mrs. Envolon, nincs itt valami sötét összefüggés?
2: Fogalmam sincs. De Mr. Tradics barátja, Teddy Pittleston volt az, aki sokat járt szegény filmenhez. Muszáj ezt mondanom róla. Szegény. Mert ő többé nem ő. Értenek, ugye?
1: Hogyne. Bár nem egészen. Ahhoz az kellene, hogy tudjuk, hová tűnt Mr. Envolon, amikor engem a Blackburn poszátával ott hagyott.
2: Ha jól tudom, szegény Valériának is Blackburn poszátája volt. Annak a madárnak adta be tévedésből a saját bogyóját. Borzasztó.
0: Plusz-minusz véletlen. De hát ez már a véletleneknek szinte végtelen láncolata. Eltűnik Mr. Envolon, a töltő tollas. Már maga a toll és a töltő. Én például nagy töltőtoll barát vagyok, látni fogja Mrs. Envolon. A telefon mellett 3 töltőtollam is van, szép rendben, márványtartóban. Úgy állnak az égnek, mint a rakéták. De hát ilyen ez a mai világ. Fenyegetően meredeznek még a töltőtollak is.

Az emberi rész azért nem érdekel, mondja D. Mert tudom, mi az, ha akár csak egyetlen madárral is részletesen foglalkozunk, érdemben. És hol van így foglalkozva az emberekkel? És mégis az van mondva, hogy az emberi szempont számít. Az emberi szempont annyiban számít olyan nagyon, hogy ezzel az ürüggyel bármi más szempont háttérbe szorítható. Deján ezért nem vállalja, hogy környezetvédő lenne, vagy bármi ilyesmi. Mert már az is az igazibb szempont félretolása. Besorolódás.

0: Sok tisztázni való van, Mr. Saddle, jól tudom.
1: Ah, Mr. Piddleston.
0: Mary és Stanton nem sokára itt lesz. Stanton ledől pihenni, Mary pedig a varrónőjével van elfoglalva. Nyilván feltűnt önnek, hogy a Rolls itt van már a kertben.
1: A Rolls. Tudtommal a madárkirálynak Rolls-Royce-a van. Ezt meg is kérdeztem Fred Ace-től az imént a hallban. És ő mondta, hogy ez ugyanaz a kocsi. Nem akartam feltenni a kérdést, hogy ki jött haza vele. De hát most jövök rá. Végképp nem értem. Teddy a Rolls-szal netán értünk jött? Hogy? Az lehetetlen, ugye? Mert nem láttuk nyomát, nem? Láttuk a nyomát?
0: Nem láthatták nyomát, ez így van. Pedig valóban azzal vitett Teddyt Derger önökhöz. Pontosabban a kollégájához, önért.
1: Igen, igen.
0: Azzal ment önért a fiam, és avval eltűnt. Persze Derger lényegében a fiam testőre volt. Már most, ami a Rolls-Royce-t illeti.
2: Ez nagyon különös história. Elmondhatom Mr. Saddle-nak, fókum?
0: Hát hogyne, Fred? Örülök is, hogy a leendő vejem valami csekély terhet már is levesz a vállamról.
2: Igen, igen, fókum. Tehát az történt, hogy vacsora közben felhívtak. És a telefonáló, hogy úgy mondjam, eléggé hiteles adatokat közölt, és felszólított, vegyem át a Rolls-t. Egy adott helyen.
0: Na hát.
2: Taxival mentem oda, és valóban megtaláltam a kocsit, amelynek önt kellett volna hozzánk hozni, a Mr. Saddle.
0: Mélységes elnézését kérjük, ha miattunk bármi kellemetlenség érte volna. Nem tudok másra gondolni, mint hogy Teddy valahogy hírt kapott Ben hollétéről, és azonnal odahajtott Dergerre.
1: Szót sem érdemel. Úgy látszik, a mai a rejtélyes telefonhívások napja.
3: Hozd magaddal a jóshoz sem törekvést, sem ellenszembet. Ne remegve,

0: ebben senki sem akadályozhat meg.
1: Igyon egy kis vizet, Missy Sandvulon. Sajnos, mással nem szolgálhattuk. A bungaló nincs úgy felszerelve éppen. De nem, várjon. Megyek és fölteszek egy kis teavizet.
2: Jó, azaz, nagyon köszönöm, Mr. Lopiccolo. De várjon. Amíg Mr. Tradics még kint van a teraszon, szeretnék...
1: Igen?
2: Már idejövet a kocsiban. Mondani akartam valamit, vagyis mutatni, csak mondja, maguk tényleg ennyire haragszanak egymásra. Ez borzasztó.
1: Ne törődjék ezzel, Mrs. Enrolon. Ezt az ügyet, Diane Tradicssal, nekünk együtt kell lebonyolítanunk. És aztán mi kibékülhetünk. Ha pedig esetleg úgy gondolja, fogja halkabbra a hangját.
2: Attól tartok, Mr. Lopiccolo, valaki nagyon gonosz játékot űz. Filmen két borítékot adott nekem, és az egyikben ezt a fényképet találtam Mr. Tradicsról. Tehát olyan jó barátunk, félek odaadni neki. Egyszerűen lehetetlen.
1: De hát, mit bizonyít ez a kép? Mr. Tradics a Wilcox úton egy drugstore előtt. Ma is.
2: Hát nem tudom. Én nem tudom. De ezt kellett volna átadnom a telefonfülkében neki. Ott az Ashencroft fasorban. Istenem. Ki tudja, hogy annak a Potternek, a társának, kire kellett volna lőnie? Maga megmentett. Mr. Lopiccolo.
1: Meg lehet. Akár még az is meg lehet.
2: Igen, biztosan. És itt van, tessék, a másik fénykép.
1: Mi?
2: Borzalmas.
1: Mi a szent?
2: Borzalmas, ugye? Egy férfi egy Rolls-Royce csomagtartójába gyömöszöli észék inasát. Ráadásul, ha jobban megnézi, műkeze van.
1: Mégpedig a jobb.
2: Mi ez az egész, Mr. Lopiccolo? Ha jobban belegondolok, nálunk is filmennel, Mr. Tradics érkezésével indult az egész. Talán véletlen, vagy esetleg...
1: Igen?
2: Nem, nem. Ezt majd együtt leszünk mind a hárman. Most ezeket jól tegye el, Mr. Joe, és én telefonálok. Erre van ugye a nappali...
1: Igen, igen, arra. Menjen csak nyugodtan, Mrs. Sandvulon. Aztán egy kis tea mellett, majd megbeszéljük a többit. Ne féljen, nem lesz semmi baj. Túl átlátszó trükközések ezek. És Mary Pittlestone-t ne feledje el megkérdezni a főnökömről.
2: Mint egy rossz álom, Mr. Lopiccolo.
1: Ha Mr. Saddle ott van és üzen nekem, írja fel, legyen szíves. Tollat talál, tudja, a telefon mellett. Madártollakból készített golyóstollak.

Ideges vagyok. Kézírással hibázom. Plusz jelet írok idézőjel helyett. De furcsa, az írógép hiba lehetőségét áthozom kézre. Harry székkel és Toyotáékkal nem lehet hibázni.

0: Tehát, ott tartottunk, Mr. Saddle, hogy Teddy és Derger eltűnt. Ám ezt sejteni lehetett. Valószínűleg ugyanott vannak, ahol benéz.
1: Igen. És az ön fia nyilván úgy véli, ezzel ügyelhet a legjobban a madár királyra, ami ki nem heveri a sokkot, meg nem emészti a maga roppant érzékenységével az új helyzetet, és akkor visszahozza őt családjának és az MGM-nek.
2: Remek. Remek, Mr. Saddle. Én magát szinte bármire szerződtetném, amilyen szövegek kellenek. Remek, remek, remek.
0: Jane, Mr. Saddle igen józanul felvázolta a reálisan feltételezhető helyzet. Légy hű néha a mi elveinkhez is. Ne csak a magadéit kövesd, amelyek abból állnak, hogy nincsenek.
2: Ami már nagyon áll, a végén abból áll, hogy nincs. Jó példa erre plusz-minusz senki egész pályája. Most nullán van, és végtelen.
3: Úgy érti, meghalt. Öngyilkos lett a börtönben.
0: Tudom.
2: Egyébként az ügyvéd úr jól mondja. Az én véleményköröm eltér valamelyest a jelenlevők eszmevilágától. Sőt, a jelen nem levőkétől is. De itt jön Méri. Ő sem kivétel.
4: Folytasd csak, Jane. Nem sokáig kell kibírnunk egymást. Évekre megszabadulsz tőlünk. És lassan alig marad valaki ebben a házban. És a többiben, ahol ez a család, hadd mondjam így, valaha élt.
2: Ejha. De adjuk. Méri úgy beszél, mintha azt akarná, hogy a pap vele álmodjon holnapig még. Kész szentbeszéd. Szóval, az én elképzeléseim eltérőek. Nézze, Mr. Saddle. Én egy Ben Ailes-t bírtam ki sok-sok éven át, és még csak meg se öregedtem belé. Hát nem?
1: Kétségtelen, kétségtelen.
2: Másrészt. Vagyok annyira távol a zsenge éveimtől, hogy tudjam, nem rajtam múlik semmi. Ha azt akarom, hogy rajtam múljon. Legfeljebb késnek a dolgok. De biztos, hogy múlnak. Erről kár is beszélni. És engem teljesen hagyjunk ki a detektív SD-ből. Rám bármit tessék rám fogni, amiért nem jár börtön, mert arra én vigyázok. Csak erkölcsi megvetés, mert az rajtam kívüli tényező nem akadályozhatom meg. És már is túl hosszú voltam. Üzenem akárkinek, hogy aludni tértem, ne háborgassanak. És holnap is elismétlem. Színjózan állapotban ugyanezt. Ha Ben föltűnne, menjen haza. Én itt alszom az egyik vendégszobában. És ha úgy tartja kedvem, kibérelem Harry Vézenkind lakását, ahol az öcsém meghalt. Megölték egymást Harryvel. Én ebben megnyugszom. A madarat Teddy hozta el. Fred hozta el. Méri hozta el, én hoztam el, amelyik változat tetszik. Fő az, hogy senki börtönben ne kerüljön miatta. Csin-csin. Mibe kerül az, mibe ez? Nem mindegy. Jó mulatást!
3: Hát az már, hogy úgy mondjam, megvolt. Bocsánat, Mr. Saddle.
1: Ha én valóban élveztem. Egy ilyen asszony mellett biztosan nem él hamis illúziókban az ember.
4: Hanem azt tudja, Mr. Saddle, hogy az az ember, aki plusz-minusz senkinek nevezte magát, valaha statiszta volt az MGM-nél?
3: Valami kaibában lakott, madarakkal. Volt neki egy sajátja is, ezt adta állítólag Valériának.
0: Mindenképpen zaklatni kezdte a családunkat, és ezt a legutolsó percig nem hagyta abba.
1: Bocsánat.
0: Én látom már magamat kívülről is, higgyel, Mr. Saddle. Nagy kincs.
5: Amikor átmenetileg beköltöztünk ide, tulajdonképpen egy tengerparti házat akartunk. Szerényet, valahol Santa Barbara külvárosában talán. Meg is lett a ház. Csak sose járunk oda. Hülye turistáknak adjuk ki előszezontól.
6: Mr. Lo Piccolo, Mary azt mondja, hogy a főnöke... Jóságos ég! Mit művelt szegény Mr. Traditch-sal?
7: Leütöttem és megkötöztem.
6: Nem, nekem ebből elég. Én nem mondtam, hogy...
7: Nyugalom. Azért egy kis óvatosság nem árt. És itt én vagyok a házigazda. Tehát, mi van a főnökkel?
6: Mary szerint már egy órája náluk van.
7: Akkor ideje nekünk is szedelőzködni, Mrs. Envulon. Csak még kikötöm Traditch barátunk székét, ami felborítsa, ha magához tér. Oh,
6: és ez mind miattam. Mikor olyan kedves emberek, drága is, a felesége, a közvetlen szomszédaim tudja, és a madarunk, amit filmennek hozott Mr. Traditch, ott van náluk.
7: A tengert idézik nekem ezek a kötelek. A tengerészek tengerét. Plusz-minusz. Halál előtt és az élet után.
6: Szent Isten! Csak nem akarja azt mondani, jó?
7: Vannak titkos tengerészek.
8: Akiknek mindegy a tűz, meg a víz, a föld, meg az ég.
7: Ahogy oda mondja. És akkor hát én most elviszem ment az észházba. De nehogy azt higgye, hogy én is értem. Mi történik? Felfoghatatlan, ugye?
6: Felfoghatatlan. De nem lesz semmi baj, ugye? Olyan kedves emberek, drága is a felesége, a közvetlen szomszédaink tudja, annyira jó emberek mind a ketten, úgy összenőttek.
7: A feleséget sajnos nem tudom hozzá kötözni. De induljunk. Traditch barátom Ferrariát ezúttal én vezetem. Úgyis kézről kézre járnak itt a kocsik.
6: A slussz kulcsot már azelőtt kivette a zsebéből, hogy megkötözte. Hát, maga semmiről sem feledkezik meg, Mr. Lo Piccolo.
7: Dehogy nem, nagy feledékeny vagyok. Például nem is te

0: Mindenki káros az egészségre. Tandori Dezső plusz-minusz senki című regényének rádió változata. A hetedik rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Deján Tradics, Csúlya Imre. Draga Tradics, Börcsök Enikő. Joe Lopicolo, Gáspár Sándor. Ron Szádl, Mácsai Pál. Patricia Embulon, Bodnár Erika. Jane Ace, Füranikó. Fred Ace, Hajduk Károly. Mary Pittleston, Jordán Adél. Fokum Pittleston, Végvári Tamás. Epiktétosz intelmeit a Petét Iszok band adta elő. Szöveg Fodor Tamás, szájharmonika Pribojszki Mátyás, Nagybőgő Pengő Csaba, gitár Szász Ferenc. Közreműködött Kálmán János, zenei szerkesztő Molnár András, hangmérnök Kulcsár Péter. Rádióra alkalmazta Varga Viktor, rendezte Magos György. A hangfelvétel 2010-ben készült.
1: A regény rádió változata legutóbb 2010. október 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Ha a hatalmasok közül valakit meglátogatsz, képzeld el, hogy nem találod otthon, vagy csukva lesz a kapu, vagy az orrod előd becsapják az ajtót, vagy hogy nem fognak vele.

mindenki káros az egészségre. Tandori Dezső plusz-minusz senki című regényének rádióváltozata. Natruid töredék Epiktétosznak. 8. rész.

azt mondta, választhatsz, melyik házunkba megyünk innen. Az ügyfelek majd a tengerparton is megtalálnak, sőt, még vonzóbb lesz a környezet. Még jobban elhiszik, amit amúgy is tudniuk kellene, hogy jó hely vagyunk. Ott akár minden madarat magunk vállalhatunk.

0: A félvilágot bebolyongja velem ma éjjel, Mr. Lopikoló.
1: Sét a kocsikázás az óceán partján.
0: Bizony, az óceán. Azért itt egészen más, mint a városban.
1: Ami azt illeti, én ott is a hullámokat hallom egyre.
0: Merre lakik?
1: Azt hittem, idefelé már mondtam. A Bella Vistán.
0: A Bella Vistán? Ne, ezt nem említette.
1: Nem?
0: Tudja, nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy filmen szörnyű kálváriája lényegében Mr. Traditch-sal kezdődött. A madárral, amit ő hozott. Igen, a mi poszátánkkal.
1: Miért vitte azt a madarat Traditch? Foglalkozott-e féle árusítással?
0: Nem. Mint Teddy Biddleston elmondta, vagy inkább elfecsegte, Mr. Traditch azzal foglalkozik, hogy bűnözők vagy bűnösök madarait veszi gondozásba. És vannak madarak, amelyekre ő maga vigyáz. Meg persze drága a felesége. De igen szép számmal akadnak olyanok is, amelyeket másoknak ad tovább megőrzésre. Hanem ennek a Blackburn poszátának az esetében Mr. Traditch alaposan kizökkent a kerékvágásból, mondhatni, kiesett a szerepéből.
1: Szerepéből?
0: Ezt csak úgy mondtam. Ahogy mondani szokás? Úgy érzem, túlságosan fáradt vagyok ahhoz, hogy jól fejezem ki magam. Ugye megbocsát, ha az Élszházban nem csatlakozom majd önnel a társasághoz, hanem csak hagyom, hogy Méri ügyesen elkalauzolja pihenni. Tudja, Méri olyan nekem, mintha örökbe fogadna, de közben az anyja lennék. Holnap lesz az esküvője, pedig... Vagy ezt már mondtam?

A lakásban azért nincs szinte semmi, meséljük a csodálkozóknak, mert ha ők, Harris, Toyota és a többiek nem lesznek, rémes volna azokkal a holmikkal költözni, amelyeket ők ismertek. Így is nagy a zsúfoltság, a hét kalitka most már. Ki fogod bírni? Ezt kérdezte D. Mint ezt tényleg megkérdezné valaki tőlem, válaszoltam erre néha. Ebből összekapások. A fürdőszobában van az egyetlen WC. Ezt is nagyon unjuk.

0: Valéria se lesz ott. Harry se lesz ott. Ken se lesz ott. Teddy se lesz ott. Derger se lesz ott. De ott lesz a Rolls-Royce. Jane. Ott lesz nyilván pár magándetektív.
1: Hát, ha előkerül Ben is.
0: Esetleg Larké hadnagy kíséretében.
2: Igaz is, a hadnagy megkért, hogy feltétlenül adjam át az üdvözletét.
0: Aranypofa. Ez a Larké tényleg aranypofa. Ritka példány. Vadászkopó. Na, mit szólsz hozzá, Fred? A család hű barátja. És hosszan elbámulható.
1: Méri, ha akarod, halasszuk el.
3: De hogyan, Fred? Méri, én megértem, hogy ideges vagy. Anyád is az volt az esküvője előtti napon, de hát te már egy másik nemzedék vagy. Más felfogással. Tudjuk jól.
0: Harryre célzol? Régi, úgy nincs semmi jelentősége.
2: Mr. Wiesenkindel volt viszonya, Miss Pittleston?
0: Nem öltem meg, ha erre kíváncsi. És Fred sem ölte meg. És bérgyilkos sem fogadtunk. És valóban ideges vagyok, apa. Mrs. Ambulon telefonált, mielőtt lejöttem. Mr. Saddle nyilván nem ismeri. Vagy mégis? Házunk régi barátai, a férje ráadásul Ben nagy csodálója. A szerencsétlen.
2: Ben észről beszél?
0: Nem. Filmen Ambulonról. Róla sajnos a legrosszabbakat mondhatom. Nem csak ott tartunk, amit eddig tudtunk, hogy kedden szegény Harry és Ken halála napján eltűnt, állítólag B-vitaminért, a madaruknak, egy Blackburn poszátának.
2: Blackburn?
0: Igen, jól hallja, Mr. Saddle. Blackburn poszáta, az a madaruk. Most már nincs náluk. Gondozásába vette egy ember. Mr. Traditch. Akit titokban jó baráti szálak fűztek a bátyámhoz, Teddyhez. És én egészen határozottan úgy érzem, hogy ő, ez a bizonyos Mr. Traditch a helyzet kulcsa. Ő volt az ugyanis, aki...
2: Aki?
0: Aki véletlenül benézett filmen Ambulon boltjába. És a Blackburn poszáta véletlenül akkor lett rosszul. És Mr. Traditch megállapította, hogy B-vitamin hiányáról van szó, és adott neki a mindig magánál hordott vitamin preparátumból.
3: Furcsa, hogy egy ember mindig vitamin preparátumokat hord magánál.
1: Valóban szokatlan.
2: Maga orvos, ugye, Miss Pittleston?
0: Tudományos kutató. De nem hordok magamnál se atropint, se idegmérgeket, se... A trópusi betegségek kórokozóinak mérsékelt égővi hatásával foglalkozom. Hogy népszerű formában közöljem önnel a szakterületemet.
2: Értem.
0: És elegem van belőle, hogy a családunkban valaki minden 15 évben megmérgezi magát.
2: Méri! Mire célzott, Miss Pittleston?
0: Mindössze anyámra. Akkor hagyott itt minket, legalábbis engem, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá. 10 éves alig múltam, és Teddy már akkor biztonsági szolgálatot játszott, köpött rám. Csak a fecseghetnék hiének voltam jó, mert közben az nagy fecsegő. Persze, így akarja zagyválni a dolgokat. De hát miféle fontos ügyben tevékenykedik ő? Egy pöffeteget, egy pegyhűt vászonhőst is tápol, a madár királyt.
2: Az édesanyja is megmérgezte magát?
0: Ez valahogy a családban van.
3: Méri, helytelenítem a viselkedésedet.
2: Ellenkezőleg, Miss Pittleston nagyon fontos kérdésben világosított fel engem. Folytassa. Nagyon érdekes.
0: Patriciát, vagyis Mrs. Ambulont rettentő megrázkódtatások sorozata érte. De ami azt illeti, az ön munkatársa sem lehet valami jó állapotban. Mrs. Ambulon mesélte, hogy Mr. Traditch vele verte szét Harry lakását az Ashencroft fasorban.
2: Micsoda! Elnézést! Tehát Joe és ez a délvidéki nevű illető szétvert egy lakást? Nyilván bűnjeleket kerestek.
0: A lényeg az, hogy Mrs. Ambulon férje kedden váratlanul távozott a boltjából, és azóta nem adott életjelt magáról. A mai délutánig. amikor is néhány kölyök társaságában elrabolta a feleségét.
4: Elrabolt? Feleségét? Bocsássanak meg!
0: Patrícia iszonyú dolgokat élt át. Maga pedig... lövöldözések voltak, robbanások.
5: Egy rémálom.
0: Patrícia!
5: Egy rémálom volt az egész kislányom.
0: Patrícia, szegénykém.
6: A tengeri utadon

időben esetleg felszedsz néhány kagylót vagy hagymát, de figyelmedet.

0: szokták.
1: Csak azt tudnám, itt hová kellene menni néhány kagylóért és hagymáért. Elnézést, egy könyv. Majdnem ráültem. Itt volt a kanapén.
2: Teddy kedvence. Látom. Tegye az üvegasztalra. Ha megbocsájtanak, én már csak elköszönni jöttem le, miután Patriciát elhelyeztem az emeleti vendégszobában.
3: Igen.
2: És Stantonra se számítsanak. Kérdeztem, nem kíván-e csatlakozni a társaságukhoz, de azt mondta, elnézésüket kéri. A mai események túlságosan kimerítették. Jó éjszakát, uraim.
3: Jó éjszakát, Miss Piddleston.
1: Jó éjszakát.
3: És sok boldogságot.
2: Na, köszönöm.
1: Jó éjszakát.
2: Fred, felkísérnél?
4: Természetesen.

0: Ott habarodott bele szegény unokahúgom. Valériának örök életében valami eféle kellett.
1: Keféle vagy?
2: Nem keféle. Kellett neki az eféle.
3: Jó.
2: Iszom, ha megengedik. Hát akkor, ha szabad kérnem, tovább.
0: Szívesen. Ben Ace-nek. Ott volt akkor már Jane. Valéria azt akarta, váljon el Jane-től. Ez Jane nem is bánta volna, persze a jókora összeg fejében. Nekem kellett volna fedeznem a dolgot. Nem volt hozzá szívem.
3: A házasság tehát mégis szívügy. Az ivás pedig hólyagügy. Bocsánat, egy pillanat.
4: Mindjárt visszatér. De addig is folytathatjuk.
0: A többi olyan közeli már, hogy homályba vész. Ne várja, hogy magyarázatot adok a Kenny Fitzharry Wazenkind ügyre. Fogalmam sincs. Megölték egymást, rendben van. Teddy ment a madárért, ezt mondja Mary, és ott találta őket holtan. A madarat elhozta. Ben madara volt, semmi kétség, mert Valéria ráhagyta. Valéria úgy lett öngyilkos, hogy tényleg volt itt ez az, és ő fogta magát és távozott. A madárral. Elfáradtam. Ben nem tart igazán igényt a szolgálataimra, sőt, a fiamat szinte sértő módon helyezte elémbe. De utána őt is lerázta. Lárkéval tárgyalt, meg önnel, Mr. Saddle. Bár ha jól veszem ki, önt is elég hamar faképnél hagyta.
4: Nem tárgyaltunk sokáig, és nem tartotta fontosnak közölni velem, hol találom meg, ha beszélni szeretnék vele.
0: Na, látja. Wazenkind lakásához az Ashencroft vasorban egyébként. Csak nem mindenkinek volt kulcsa. Ez csak névleg volt Wazenkind lakása. Lényegében olyan... Én nem tudom, miért kell az embereknek ilyen hely is. Ott mindenki fantasztikusan érezte magát.
2: Ez így van. Abban a lakásban én is fantasztikusan éreztem magam. Mr. Travis szétverte velem a félberendezést. A slicem. Elnézést. Képzelem, mi minden folytott.
0: Folyt. Mary kezdte Wazenkinddel. Jane folytatta Kennel. Járt oda Valéria is például, Dergerrel, meg Jane Ken haverjaival, statiszták, ilyesmi, nem tudom. Most egyszerre szétugrott a társaság, minden szempontból.
2: És Mrs. Envolon mit vár maguktól?
0: Semmit. Maryre támaszkodik. Marynek pedig furcsa, de jól jött épp most a házassága előtt, hogy mintha anyja lenne.
2: Harry Wazenkindhez, vagy esetleg a statiszta fiúkhoz nem kellett mama?
0: Ezt nem kérdezhetem meg tőle.
2: Jó, ostoba kérdés volt.
4: Tehát, Marynek is volt dolga Wazenkind lakásán statiszta fiúkkal?
0: Rendben van, ha itt tartunk. Mary kilengései inkább lányokra vonatkoztak. Wazenkind csak ürügy volt. Teddy hozta össze ott lányokkal. Teddy nagyon sajnálta, néha kimondottan lesajnálta Maryt.
4: Ugyanakkor nagyon szerette.
0: Teddy ilyen kapcsolatot tart fenn mindenkivel. Mint ha azt mondaná, ne vegyétek olyan komolyan, és úgy komolyan az életet. Látják, nem vagyok elfogult apa. Egyáltalán. Nem pártolom úgy külön a család társaságunk egyik tagját sem. Teddyről se állíthatok mást, mint amit már így fáradt fejjel összeszedtem.
4: Azt hiszem, lassan ideje lesz búcsút vennünk. Fél kettőre jár, és holnap, azaz ma, itt nagy esemény lesz.
0: Hát akkor, uraim, de itt jön Fred.
5: Parancsoljál velem, fokum.
0: Volnál szíves kikísérni az urakat?
5: Hogy nem, fokum, nagyon szívesen.
0: Azt hiszem, ideje nekem is elvonulnom a magam külön szobájába.

0: Mr. Saddle, Mr. Lopiccolo, jó éjszakát,
1: Mr. Pilston.
2: Örömmel várjuk Önöket az esküvőre.
1: Köszönjük.
2: Remélem, addig a Teddy is a mókásabb bikényét veszi elő.
3: Akkor hazavigyem Önöket, vagy?
4: Nem, itt a Mr. Tradish Ferrari-ja. Az én Lincolnom pihen, és Diane kölcsön adta. Ha megengedi Fred, még csak annyit. Hogyan halt meg Valéria Laguna? A fizikai körülményeket kérdezem.
3: A Harry Wesenként féle lakásban. Ezért is támadt Harrynek az az ötlete, hogy... illetve ezért volt olyan kedves, szegény, hogy vállalta maszkát, amikor Ben becsavarodott. A Blackburn poszátát Ben ölte meg. Féltékeny lett senkicsre. Ez így igaz. Valéria attól fogva komolyra fordult. Tényleg ráállt a bogyókra. Aztán egy nap, most másfél hete, ha jól mondom, eltűnt innen tőlünk. És Harry lakására ment. Tehette, Harry itt volt nálunk. Ott végzett magával. Úgy akart meghalni, mint az a madár. De ez benne van valahogy a Pittlestone-okban. Fokum kivételével. Rendes fickó, tényleg?
4: Egy pillanat állandóan rám jön. Most jön ki az izgalom. Az Ashencroft hatás.
1: Tudja, mi ketten a társammal...
3: Mr. Saddle, láttam, hogy önnek Jane tetszik. Felmehet hozzá.
1: Hogy?
3: Bennek semmi köze az egész nőhöz többé. És tényleg jó haver. Én is voltam már vele.
1: Egy érzelmileg elhanyagolt, rendkívül okos asszony, aki szabadon virul Ben Ailes hiúsági övezetében.
3: Menjen fel hozzá. Mire vár?
1: Annyi mindent kezdhet még az ember egy fél éjszakával. A cégtársam kiadósan intézi.
3: Szomorú vagyok, hogy el kell mennem innen. Megtörténhet, hogy Mary tényleg hozni fogja Mrs. Ambulont. Látja, nem olyan goromba dolgok ezek. Ahogy Harry nekem is csak jó barátot jelentett. A szó valamennyi értelmében. Igazán visszafogottan. Most üres a világ. De hát mindegy.
1: Tényleg nem tudja a bátyja tartózkodási helyét, Mr. Ailes? Esetleg telefonált, és abból...
3: Kérdezze meg holnap Stantont.
1: Pont őt.
3: Ritkán tartózkodik nálunk hosszabb ideig, de olyankor szinte örülünk, ismét tudni fogunk egymásról. Stanton tájékoztat minket róla, ki mit gondol a másikáról, mert lehallgatja a telefonbeszélgetéseinket. Ül fent a szobájában, és hallgatja, ki mit beszél. Higgy el, én örülnék a legjobban, ha tudnám, hol van Ben.
4: Főnök, akkor most indulhatunk is. Viszlát, Fred, viszlát, nyaraljanak jól, viszlát.
3: Csalódást fog okozni a cégtársának. Nyilván azt hitte, Jane-t hozza le neki.
4: Majd erre még visszatérünk. Egyébként sose szerettem az árleszállítást.

0: Mindenki káros az egészségre. Tandori Dezső plusz-minusz senki című regényének rádióváltozata. A 8. rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Deján Tradics, Csúlya Imre. Draga Tradics, Börcsök Enikő. Joe Lopicolo, Gáspár Sándor. Ron Szádl, Mácsai Pál. Patricia Embulon, Bodnár Erika. Fred Ace, Hajduk Károly. Mary Pittleston, Jordán Adél. Fokum Pittleston, Végvári Tamás. Epictetus intelmeit a Petét Iszok Band adta elő. Szöveg Fodor Tamás, szájharmonika Pribojszki Mátyás, Nagybőgő Pengő Csaba, gitár Szász Ferenc. Közreműködött Kálmán János, zenei szerkesztő Molnár András, hangmérnök Kulcsár Péter. Rádióra alkalmazta Varga Viktor, rendezte Magos György. A hangfelvétel 2010-ben készült.
1: A regény rádióváltozata legutóbb 2010. október 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. A Duna rekord alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználás. A hiányzó részt importból fedezik. Hozzátette, az előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület arra hívta fel a figyelmet, hogy a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint ugyanakkor a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja ez az intézkedés. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől, cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször sztrájkoltak. Az IKEA emellett azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az E-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Tanszergyűjtő kampányt indított a Nagy Családosok Országos Egyesülete és az OSAN. A NOE önkéntesei 2,5 héten át várják a vásárlók adományait országszerte 24 hipermarketben. Az idei már a 9. közös jótékonysági kezdeményezés. Tavaly több mint 110 ezer különféle tanszer gyűlt össze, így 1500 nagy család tanévkezdését könnyítették meg az adakozók. Ami az időjárást illeti, jelenleg 22 és 31 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 29-31 fokot mérnek. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Késő este általában 14 és 21, délután 34 és 39 fok közötti értékek várhatók. A Balaton 25, a Velencei-tó 27, a Tisza-tó 26 fokos. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Szellemtörténetek, Kisbali László filozófussal Rádai Eszter beszélget.
4: Az igaz, hogy egy moszóport vagy egy moszóporos dobozt kell okolnunk azért, hogy te filozófus lettél, hogy filozófiát kezdtél tanulni?
5: Hát részben. Részben, mert a filozófia az egyes számba ki nem mondható fogalom, pluráletántum, ahogy szokott lenne a szótárakban. Tehát sokféle filozófia van, és hát ez egy eléggé furcsa kérdés, hogy a személyiség és a filozófiára való hajlandóság hogyan függhet össze, mert azt gondolom, hogy a sokféle filozófia azt jelenti, hogy sokféle útja lehetséges. Pécset nagyon régen, amikor megszületett a kisgyerekem, követően kezdtem el tanítani, és nagyon gyorsan el kellett magyarázni, hogy balkézről, hogy értsék a kantianizmus és a hegelianizmus különbségét, és ekkor volt a kislányom ilyen mászókorban, és rettenetesen féltettük őt, mert folyamatosan a konvektorokat próbálta rágni, és hoztak nekünk egy ilyen szétszedhető farácsot, hogy azt tegyük le a földre, kerítsük be a gyereket, és akkor majd ezzel megoldódik a problémák, és mászhat a gyerek is. Ennek ellenére a feleségem az gyorsan bekerítette a konvektort a rá. Na most ez egy klasszikus megkülönböztetése, a kantiánus az a konvektort keríti, de a hegelianus a gyereket. Természetesen ez inkább tréfa, bár tagadhatatlan, hogy engem mindig is az érdekelt, hogy hogyan váltak a filozófiai eszmék hétköznapivá, és hogyan váltak a hétköznapi dolgok filozófiai fontosságúvá.
4: És akkor a moszópor dobozán egy filozófiai eszmét láttál hétköznapi módon megvalósulni?
5: Ez több embernek fontos szerepet játszott az életében. Pontosan emlékszem arra én és a filozófia kapcsolatában arra a jelenetre, még az ízére is emlékszem az emléknek, mert hogy a nagybátonyi háztartási boltban, ekkoriban még nem voltak önkiszolgáló boltok, és sorba kellett állni. Megpillantottam az ultrásdobozt, és az ultrásdobozon áll egy nő, aki a kezében tart egy ultrásdobozt, amely ultrásdobozon áll egy nő, aki a kezében tart egy ultrásdobozt, és én arra emlékszem, hogy ezt észrevettem, szerettem volna menni befelé a dobozba, hogy mi van a végén, természetesen útját árt egy ilyen pult, és a pultnak ilyen fémes íze van, ezért mondom, hogy emlékszem a filozófiának az ízére is. Bizonyosítom, ez a végtelenbe menésnek a klasszikus filozófiai problémája.
4: Azt hiszem, nincs egyébként gyerek, aki megpillantva egy ilyen képet ne találkozna szembe valami megfejthetetlen dologgal. Én egyébként hasonló dologra emlékszem gyerekkoromból. Ez annyira megrendített engem, vagy annyira elbűvölt, hogy hát aztán nem is tudtam egyáltalán a végére jutni. Inkább az egyszerűbb és kényelmesebb megoldást választottam, hogy megfeledkeztem erről az egész problémáról, mert soha nem találtam rá megoldást.
5: Hát ez a helyesebb megoldás. Én azt gondolom, hogy nem az a kérdés, hogy hogyan lesz valaki filozófus, hanem hogyan nem lesz valaki filozófus. Ugyanis a dolgok természetes menetét nézve, ugye az ember innentől kezdve nem hagyja nyugtan az ultrásdoboz, és próbál magyarázatot találni. A filozófus az feltehetően attól filozófus, hogy nem tud szabadulni a kérdéstől. Nem tudja sudba vágni az egészet, és folyamatosan ott van mellett, és ha már folyton a nyomában jár a démon, rájön, hogy akkor egyszerűbb a felé fordul.
4: Akkor már meg is nyugodhat, akár.
5: Nem. Az a baj, hogy a megnyugvás az a személyes életre vonatkozik. Nagyon egyszerűen fogalmazva, az egyik legnehezebb kérdés, ha például az ember gyerekkorától elkezd érdeklődni ez iránt a hagyomány után, hogy rá kell jönnie, hogy közvetlen életproblémákra ez nem jelent megoldást. Bizonyos értelemben ez a fölismerés a filozófussá létnek a kiinduló pontja. Csak a filozófia az hagyományosan azt mondta, hogy ő azért mégis tud valamit. Tehát, hogy hogyan kell boldogan élni, hogyan kell hosszan élni, hogyan kell jól élni, és mi a jó élet. És bármennyire furcsa, és noha nem tudjuk a választ, mégiscsak megfogalmazunk válaszokat. Uh-huh. Tehát, hogyha az ember belátja, hogy nem tudja a választ, akkor a válaszok, a rossz válaszok kezdik izgatni, és ahogy az én generációm esetében legalábbis történt, a filozófusokból illettek filozófia történészek. Hát van, aki azt mondja, hogy úriembernek nincs filozófiája, legfeljebb filozófia történetnek az ismeretével.
4: De ez is egy... Így választja magának vagy Kantot, vagy Hegelt, és akkor
5: hát meg... igen, vagy mind a kettőt, vagy hát ez is egy nagyon furcsa történet. Én például Hegel Jánosnak indultam gyerekkoromban.
4: Igen, de rólad azt mondják, hogy te egy ilyen megrögzött, megáltalkodott kantiánus vagy.
5: Kantiánus vagyok, hogyha lehet ilyen butaságot mondani. Ez egy nagyon furcsa történet, mert az egyik oldalról az ember neki támaszkodik a háztartási bolt üvegének, és vagy lesz belőle filozofus, vagy nem, a másik pedig a tényleges folyamat, és én azt gondolom, hogy soha rosszabb időszak a filozófia számára nem volt, mint a szocializmus, mert hogy intézményesítették a filozófiának egy meghatározott formáját. Ugyanakkor azonban hát ennyi filozófia képzést még az életben nem. Tehát a klasszikus...
4: Soha sehol, Magyarországon, vagy a szocialista táborban?
5: Itt a szocialista táborban. Hát édesapám, ő egy rendes matematika-fizika szakos tanár volt általános iskolában, és én azt gondolom, hogy a munkáját jól is végezte, tele volt állandóan az ebben gyógyszerüvegekkel és szögekkel, mert hogy azok jól lesznek a kísérletekhez, viszont állandóan a matematika ideológiai kérdéseiről szóló kutusokkal kellett bíbelődnie, és állandóan...
4: Erre kötelezték őt,
5: és aztán beiratkozott a marxista-leninista esti egyetemre, ahol azt hiszem, hogy életében addig jutott el, hogy a lenini anyagdefiníció, ezt még a halála előtt is állandóan mondta, hogy ő ezt tudta megtalálni, viszont időnként megkért arra, hogy magyarázzon el neki, mert én elkezdtem olvasni az ő jegyzeteit hatodikos koromban. Hetedikes koromban, és ezekben a rettenetes könyvekben bele volt írva, hogy a marxizmusnak van három forrása, és nem tudom hány alkotó része, amiben többek között szerepelt egy klasszikus német filozófia, az angol polgári gazdaságtanok és a francia tudományos szocializmus, ha jól emlékezem. És én akkor elkezdtem megnézni ezeket a klasszikus német filozófusokat, és én hetedikes, nyolcadikos korom táján a szakszervezeti könyvtárból kihoztam Hegel kis logikáját, és elolvastam. Hát az olvasás az egy fizikai folyamat itt, mert hogy mi történt menet közben, az nem tudom, de szentől meg voltam győződve, hogy a világ titka az megoldódott, minden lepel föllebbent, és mindent tud az ember, elképesztő hatása tud lenni a Hegelnek, miközben máig nem értem, ma már azt nem értem, hogy mi az, amit ott érteni véltem, mert hát a Hegel kis logikája az még a Hegel műveken belül is egy meglehetősen talányos, enigmatikus mű, lévén, hogy a mester röviden összefoglalja azt, amit ő hosszan máskor már kifejtett, csak úgy emlékeztető. Na most én nekem nem volt mire emlékeznem, viszont ilyen zenei hatása volt magának a Hegel műnek, jöttek a tételek, ellentételek, szintézés, és az ember pontosan értette, úgyhogy innentől kezdve ilyen éveken keresztül az igazság letéteményese voltam.
4: Itt ott könyv volt előtted a világ. Persze, mindenre tudtál magyarázatot.
5: Hogy lehet, aztán van, ugye klasszikus mondani, a dialektikáról mondják azt, hogy az annak a művészete, hogy úgy beszéljünk valamiről, hogy nem tudunk róla semmit. Tehát, hogyha bármit, amit az embernek adnak, van egy bögre, annak van is ellentét, a nem bögre, és a bögre, és a nem bögre ellentétéről már hosszan lehet társalogni, miközben az embernek fogalma nincs, hogy miről beszél, és ez egy kamasz gyereknek, aki ráadásul személyesen opozícióban van, miközben állandóan meg akar felelni, ennek ez egy ragyogó dolog.
4: Lehet, hogy ez adja a marxizmusnak is a vonzerejét, szóval a dialektikus és történelmi materializmusnak, mert ugye ott is az ember egy csapásra az igazságnak a birtokába jut. Ugyancsak azt érzi, hogy nyitott könyv előtte a világ, hogy mindenre tudja a magyarázatot. Hogy? Arra a rengeteg kérdésre, ami addig foglalkoztatta egyszerre, csak azt gondolja, hogy megkapta a választ.
5: Látom, az egyetemen most heideggerizálnak a gyerekek.
4: Most megint csak így érzik?
5: Ez ugyanúgy funkcionál, mint a marxizmus. Nem bármilyen eszmerendszernek van egy olyan torz változata, amelyiket arra lehet használni, hogy az embernek gondolkozzék. Engem otthon ez irányban nem neveltek, tehát totálisan nomád és kalandor módon jártam el, és véletlenszerűen akadtak kezembe dolgok, és ez egy nagyon furcsa periódus volt, mert hol Hegel volt, hol a két tűz között című szovjet háborús regény.
4: Most körülbelül hol tartunk, ez a 60-as évek vége? Akkor voltál középiskolás.
5: 60-ban kezdtem az általános iskolát, 68-72-ig jártam középiskolába, tehát egy olyan időszakban, ami rettenetesen ideológikus időszak volt az európai kultúrában is, tehát én nekem egy nagyon kedves francia tanárnőm, a kevés jó tanárom egyike segítségével kezembe került egy könyv. Megkaptam egy tanulmányi versenyre, Lukács György Történelem és Osztálytudat című művét, ami egy elképesztő dolgot jelentett, mert ez egy renitens marxista mű volt, és én arra emlékszem, hogy Mátra verevében az erdő szélén olvastam a Történelem és Osztálytudat, és máig nem tudom arról sem, hogy mit értek, de ez azzal jár párhuzamosan, ugyanakkor filozófiaként olvastam ezeket a szövegeket, politikailag pedig semmilyen jelentőséget nem tulajdonítottam nekik, ilyen elvont normák voltak, amellyel szemben a létező világ rettenetesen másképet mutatott, tehát ezt ma nagyon nehezen értik hallgatóim is, hogy hogy lehet az, hogy a marxista Lukács Györgyöt olvassa az ember, és ekközben meglehetősen elégedetlen azzal a világgal, amelyik amúgy valamiféle marxizmusra hivatkozik. Sajnos nincs is megírva ennek a története, és nincs is földolgozva meg kibeszélve.
4: Végül is az egyetemen, ha jól tudom, nem filozófia.
5: Nem,
4: tanultál, hallgattál, nem. Hanem esztétikát.
5: Igen, azt gondolom, hogy a kettő összetartozik. De ennek is van egy nagyon egyszerű háttértörténete, tehát az ember személyes élettörténete sajnos rettenetesen nagy döntések határozzák meg. Ez volt az időszak, amikor a Lukács iskolának az elhajló tagjait kidobták a pártból. Ugye ez 72-73, de ennek volt egy másik következménye is, emiatt van sok esztéta ma egyébként, elárulom. Nem tudták az urak, hogy a filozófusok helyett esztétákat fognak gyártani, ugyanis úgy döntöttek, hogy nincs szükség ennyi filozófus. Ilyet mostanában is hallunk, és akkor viszont intézményesen is tettek róla, tehát amikor én egyetemre jelentkeztem, akkor éveken keresztül nem indult filozófia szak, és ilyen nagyon bonyolult személyes kapcsolatokon keresztül lehetett filozófiát végezni évekig. Itt egy széles generációra jellemző, hogy egyetemre jártunk, formálisan tanultak, és ekközben autodidakták voltunk. A szónak a sokféle értelme van, egy klasszikus értelme autodidakta az, hogy aki magától marha mondja a mondás. De abban az értelemben is, hogy az ember válogat és talált embereket, akikhez jár, de nem azért járt, mint amiért meg volt hirdetve a dolog, és nekem például a tudományos munka etoszát illetően az akadémiai könyvtár a fő iskolám, abban az értelemben, hogy ültem az egyik asztalsornak a végén, és előttem ült Vidrányi Katalin, a kiváló vallás és teológia történész, aki hol népsportot olvasott, hol pedig 16. századi olvashatatlan traktátusokat. Balra ült Kis János, előtte ült Bence György, ott jóval előtte ült Ludasi Mária, és az ember bement, és tudta, hogy a tudományos munka az nem azt jelenti, hogy az ember dumál, hanem hogy beül a könyvtárba, és van valami fegyelme, és van az olvasásnak és a könyvtárnak. Hát az a szóval, hogy ez ott kezdődik, nem konferenciákon, nem szemináriumi dumán. Ugye ezeknek az ott ülő embereknek szövegeit az alig-alig lehetett olvasni.
4: Nem
5: publikálhattak,
4: meg.
5: Vagy nem nagyon publikáltak, mint a Vidrányi Katalin, de szamizdatban, illetve meg lehetett szerezni például a Bence Györgynek a doktori dolgozatát, amit nem védhetett meg, azt egy kézzelet olvastam, és rettenetesen fontos volt látni magát, amivel annak ellenére, hogy semmilyen tartalmi értelme vagy hatásról nem lehet. Szóval tehát ez volt az egyik iskola, és nem csak nekem, hanem ez egy széles generáció volt, és ez nem politikai vagy tartalmi kérdés volt, hanem magatartás minta. Tehát, hogyha az embert érdekli valami, akkor beül a könyvtárba, ez bármennyire butaságnak vagy egyszerűnek hangzik, ez nem olyan egyszerű. És hogyha az ember olvas egy szerzőről,
4: akkor a szerzőt is olvas neked.
5: Akkor bemegy és megnézi. A másik, amit ma egyetemről van szó, ki kellene emelni, van egy titkos története a késői szocializmusnak, ilyen szellem története, ahol olyan nevek szerepelnek és meghatározóak, akik minden magánbeszélgetésben lehet hallani róluk, ám nyilvánosan nem. Munkácsi Gyula, aki ma is hála Istennek hatásosan és ragyogóan tanít, az én generációm számára a filozófia történetet jelent. Tettem, sosem felejtem el, és itt lett a Hegeliánusból kantiánus, beültem a munkácsi tanár úr kantórájára. Jellemző volt, hogy nagyon sok jegyzettel jött be órára, de szabályosan fölpócolta az asztalára, és nem használta, és a tisztelés kritikájának az híres antinómia fejezetét elemezte, ugye aminek az a lényege, hogy a filozófus az nem csak az ultrás dobozzal, hanem egyébként is megoldhatatlan ellentétekkel kerül szembe. Ráadásul úgy, ez az antinómia fejezetnek a bája, hogy ellentétes állításokra jut, és mindkettőt úgymond tudja igazolni. Tehát együtt a világnak van kezdete, erre is van egy formális bizonyításunk, és a világnak nincs kezdete, erre is van. És mit kezd ilyenkor az ész, amikor belekerül ebbe a helyzetbe, és munkácsi tanár erről beszélt, és Kantnak van egy megoldása, hogy ezzel ugye nem tud mit kezdeni, de lehet elemezni azt a helyzetet, ami miatt belekerültünk, vagy miért akarjuk mi azt eldönteni, hogy van-e kezdete a világnak, vagy nincs kezdete, és a Kantnak az a válasza, hogy ennek az oka az emberi szabadság. ténye. És ez a rettentő spekulatív elvont filozófiai részlet Munkácsi tanár úr órán egyszer csak elkezdett zenélni. Most ezt kell hozzálátni, mert nagyon nehéz ezt elmesélni. Őt, aki ekkor már nem ült, hanem állt, játszott a gyűrűjével az ujján, és a homlokából állandóan a haját túrta, és már ki volt vörösödve, és állt, és a kitöntetjük a szabadságot mondat hangzott el, de ez már nagyon nagy hangon, és ezzel az erővel lerántotta az ujjáról a gyűrűt, és a levágódott a keze, a gyűrű elrepült a szeminárium másik sarkába, az összes jegyzett a földön, és Munkácsi tanár, mintha mi sem történt volna, tovább ott állt, toporzékolt, és arról volt szó, hogy kitöntetjük a szabadságot, és nagyon komikus volt, mert a szeminárium egyik fele megmeretten ült, hogy mi az Úristen következik még most, hogyha kitöntetjük a szabadságot, második fel pedig négy kézlábra ereszkedett, és a padok alatt megpróbálta összeszedni a jegyzetet, a gyűrűt, miközben ott arról van szó, hogy az emberi szabadság és az ember meghasadott alaplehetőség, szinte szó szerint emlékszem. Ez egy fantasztikus dolog volt, mert nekem itt nagyon sok minden eldőlt, mert egy valami biztos volt, hogy a személyes élet probléma, amiről mondtam, hogy le kell mondani, és a filozófia történet valamiképpen mégis összefügg. Demonstrálva volt
4: ez. Lehet, hogy minden alkalommal, amikor ez a mondat elhangzott, hogy kitüntetjük a szabadságot, elrepült a gyűrűje, és lerepültek a jegyzet darabok.
5: Ilyen helyzet ritkán adódik.
4: De ez egy szent pillanat.
5: Ez egy szent,
4: akkor megtörtént.
5: Nekem mindent megtanított ott, akkor úgy éreztem, hogy a másik nekem nagyon fontos ember, aki sajnos már nem jön, a Vidrányi Kati, és azok közé tartozott, akik ilyen titkos mesterei voltak a dolognak, de őnek ráadásul semmilyen pozíciója nem volt, tehát a kocsma és az akadémia könyvtár környékén volt egy ilyen pont, és én máig viaskodom az ő néhány szövegével. Később, hála Istennek, már taníthatott, és akkor fiatalabb emberek, főleg középkorral és teológia történettel foglalkozókból sajátos kis iskola teremtődött, de én még egy másik időszakában ismertem meg. Egyetem után nem volt állásom, mindenféle baj volt, és nagyon rossz kedvű voltam, és a Korzó étteremben egy hajnalig tartó beszélgetésen többen voltunk ott, és ivászaton, kantról beszélgettünk, és hát én mindent, amit próbáltam, és szabás vizsga volt.
4: Ő vizsgáztatott téged?
5: Hát nem, hogy ránézett az emberre, és akkor megérdeklődte, hogy hát és akkor azt nem ismered, nem olvastad Berülnek azt a művét, és azt sem olvastad, és nem ismered azt a 18. századi szakács könyvet, és nem olvastad Körner Zrínyiét, és akkor az ember... ki az a Körner? Mit írt Zrínyről? Hát csak gonoszkodtam, mondtam, de rettenetes, sokan érezték itt a Katival. Egy idő után kiderült, hogy ha az ember túl esett ezen a vizsgán, és még megjelenhetett előtte, akkor, vagy volt kedve megjelenni előtte, mert hogy nem volt nagyon udvarias, nem igazán tűrte a butaságot, akkor kiderült, hogy azért nem annyira szigorú ez a dolog, meg egy csomó játék van benne, de azért nem volt kellemes, és én szabesen vizsgáztam itt a Korzó étteremben, és az összes lehetséges dolgot, amit Kantról tudtam, kipakoltam. És a hajnalban azt mondta, amikor jöttünk el, hogy jól meg vagy patkolva Kantból. És meg kell mondjam, hogy én ebből
4: mint
5: a mondom.
4: A hájjal kenegettek volna, nem?
5: Hát a Tudományos Minősítő Bizottság összes titkárnőjével együtt az ehhez képest semmi. Szóval mondjam, én ott ki voltam nevezve.
4: Azt mondják egyébként rólad, hogy te mindig nagyon nagy reménységnek számítottál, de mindig nagyon szabálytalan voltál. Meg azt is mondják, hogy ugyan nagyon könnyedén írsz remek stílusban, de mégis ha valami komoly dologgal foglalkozol, akkor rettenetesen nehezen és szorongva szánod el magad, és éppen ezért nagyon keveset is írsz.
5: Máig egyébként nagyon nehezen teljesítem a hivatalos elvárásokat, ennek sokféle oka van, és mindenféle mentő ideológiával szolgálhatok, de azt hiszem, most egyszerűbb ezeket kerülni. Nagyon sokat olvasok, ez az oka az én kevés írásomnak, mert egyrészt nagyon sok butaságot is olvasok.
4: Azzal is el lehet egy kicsit odázni, hogy írjál, pedig azt gondolod, hogy még mindig, és még újabb és újabb dolgokat kell olvasni, hogy,
5: igen, hogy beszéltünk arról, hogy azzal tréfálkoztam, hogy aki el tudja magától hárítani a filozófiai kérdést, abból nem lesz filozófus, akinek nem abból, igen. De vannak bizonyos kérdések, amelyek kötelezőek. Ilyen, hogyha jó kedvemmel vagyok, akkor azt mondom, hogy fordítva vagyok bedrótozva. Én folyamatosan írok, és amikor eszembe jut valami, akkor fölállok az asztaltól, és jó esetben elmegyek a könyvtárba. Mások ezt úgy látom, hogy fordítva csinálják, mert akkor ülnek le az asztalhoz, amikor eszükbe jut valami. Ez valahogy nekem nem működik, de...
4: De mi az, hogy folyamatosan írsz? Akkor mit írsz folyamatosan, amikor nem jut eszedbe semmi?
5: Nekem folyamatosan van az eszembe valami, amelyet én ugyanúgy megbírálok, mint ahogyha a hallgatók hozzák a dolgozataikat, és úgy ítélem meg, hogy ahhoz, ami most eszembe jutott, ahhoz még ezt, ezt és ezt még meg kellene nézni. Mondok egy egyszerű példát. Van egy nagyon jelentős mű, 60 körül jelent meg először, Gadamer nevű filozófusnak az Igazság és módszer című műve. Nagyon nagy hatású, Magyarországon is régóta le van fordítva, nincs olyan szemináriumi dolgozat, amelyben ne idéznék ezt a művet. Pár éve én beleolvastam valamilyen oknál fogva újra a kötetbe, és észrevettem egy latin nyelvű idézetet, és rájöttem, hogy az idézet nem ugyanazt mondja, mint amire hivatkozva idézi a Gadamer. Szóval azt kell tudni, hogy ezt a Gadamer helyet azóta 40 éve az összes létező lexikon, teológiai lexikon, de nem magyarok, hanem a nemzetközi tudomány elfogadja. Tehát ahol a hermeneutika történetéről beszélnek, ott lesz egy kicsi idézet, hogy Rambach a 18. században ezt meg ezt mondott, a lásd Gadamer az Igazság és módszer.
4: Ezt közben te elolvast, rájöttél, hogy nem is azt mondta.
5: Nem, én bementem a könyvtárba, és véletlenül megvan a Rambachnak a 18. század első negyedében megjelent könyv a Szentírás értelmezéséről, latinul, 600 oldalon, és nem szerepel benne az idézet. De ráadásul nem egyszerűen nem szerepel, hát 600 oldalról elég nehéz megmondani, hogy nem szerepel benne, mert hát ugye végig kell olvasni, tehát ez hosszan tart, de nem szerepel benne, és egyébként rájön az ember, hogy nem is szerepelhet benne, mert a szerző az másképpen gondolkodik, tehát ez az vagy részeg, vagy elmebetegség állapota keríti hatalmába, csak akkor mondhatja. Most ilyenkor az ember elindul, hogy akkor hogy került oda ez az idézet. Hogyan lehetséges ez az egész? Nekem egy nyaran ment rá az egyetemi könyvtárban, kiderült, hogy Gadamer összekeverte a jegyzeteit, mindenféle előítélete is támogatta a dolgot, de mindesetre hamisított szándékán kívül egy hagyományt, ami 40 év óta virágzik. És akkor az ember elgondolkodik, hogy te jó Isten. Hát 40 év óta nem olvastál senki ezt az idézetet, hogy hogyan lehetséges ez. És olyan érzés van, mint van a viccben az autós, amikor hallja, hogy vigyázat, egy őrült forgalommal szemben közlekedik a strádán, és azt mondja, hogy mit egy őrült, 200, ugye? Mert hogy ő lenne ez az autós. Tehát van egy ilyen oldala, hogy kimeríteni a dolgot. Ez egy nagyon rossz hiba, és nagyon nem divatos.
4: Magad is hibának tartod ezt? Mármint a saját magatartásodat tartod szerencsétlennek, vagy azt, hogy mások meg nem járnak ennyire utána?
5: Mindkettőt.
4: Miért?
5: Ha ez uralkodik az ember magatartása, mint az én esetemben sokszor, akkor ez hiba.
4: Mert nem engedi, hogy valamire koncentráljon?
5: Igen. A más kérdés az, hogy azt gondolom, hogy nem jelentéktelen. Tehát fontos történet, és fontos volt megírni. Nem csak azért, mert most már hogy valaki megüzeni talán a Gadamernek, hiszen még él. Már nem tudom, mit fog szólni hozzá, ha megtudja. De hát ez egész volt éppen egy kultúrbotrány. A filozófia, a mai 20. századi filozófia az utolsó 50 évre biztos a legidézettebb művéről van, és senkinek nem tűnt föl. De nem ez a probléma a dologban, hanem az, hogy az a fajta kimerítés, tehát, hogy utána menni a dolgoknak, hát ez valahol rettenetesen rossz. Tehát nyilvánvaló, hogy még tovább idézeteknek is utána kellett volna menni. Én is tudom, hogy minek nem néztem még utána, minek utána lehetett volna nézni. Tehát van értelmes határszabás, amit én nagyon nehezen tudok elfogadni. Tehát ez az egyik. Másik oldalról viszont azért fontosnak tartom azt, hogy most ennek nagyon nincs évadja.
4: Ennek az utána menésnek ezt igen, a kimerítésnek.
5: Igen, tehát rettenetesen sok felszínes hallottam még harangozni, típusú információ jelenik meg, és a oktatásban is sajnos jelen van.
4: Ez az oka annak, most visszatérnék oda, igen, hogy mindenek utána élsz, ez lehet az oka annak, hogy olyan keveset publikálsz, ellenben olyan sikeres tanár vagy a képzőművészeti főiskolán, meg az iparművészeti főiskolán, szóval, hogy ott kevésbé vagy aggályos saját magaddal, vagy ennek ehhez semmi köze?
5: Szeretném, ha nem lenne semmi köze. Az, hogy sikeres vagy nem sikeres, van egy olyan jelentés a szónak, amit én nem válnék el, hiszen nem is rám tartozik a dolognak. Abban az értelemben igen, hogy én szeretek tanítani, és az ember ritkán szokott olyasmit szeretni csinálni, amiről meggyőződés, hogy totálisan sikertelen. Tehát ebben az értelemben akár még el is vállalhatom, de hogy tényleg objektíve mit jelent az ottani tanítás, azt nem tudom. Én két helyen tanítok, a Pécsi Egyetem esztétika tanszékén esztétika történetet, illetve hozzákapcsolódó eszmetörténetet, illetve hosszú ideig, most egy picit szüneteltetem, hosszú ideig vendég szerepeltem az ELTE judaisztika tanszékén, ahol szintúgy ilyen eszmetörténeti és filozófia történeti jellegű órákat tartottam, tehát ez a szűk szakmai jellegű tanítás. A másik a képzés az iparművészeti főiskolán, hanem egy más jellegű dolog, más hallgatókkal, más felkészültséggel beszél, tehát egyszerűen másról. És bizonyos értelemben a szűk szakmai kérdésekről itt nem is tudok beszélni, tehát én hosszú fél éveket szoktam tartani 18. századi hermeneutika, vagy 18. századi esztetika történetéről, Pécset, a képzőművészeti főiskolán a gyerekeknek lassan el kell magyarázni, és érthetően, hogy mi az, hogy hermeneutika, és mi az, hogy 18. század, tehát egy egyszerűen más pedagógiai szituációról van szó, és sokan ezt terhesnek érni. éreznék. Én azonban meg kell, hogy mondjam, hogy szeretem. Mert a filozófia történetben is elsősorban az izgatott, hogy hogyan itatódik át egy adott kultúra, egy adott filozófiai nézetrendszerre, vagy fordítva. A Mester és Margaritában van Stravinsky doktornak a klasszikus mondata, amikor a Hontalan Iván beszámol, hogy ellopták a nadrágját, és azt mondja Stravinsky, hogy a Poncius Pilátust értem, de hogy kerül ide a gatya. Na most azt gondolom, hogy ezt a történetben is azt lehet játszani, hogy egyrészt az ember a Pilátussal foglalkozik, másrészt a nadrágok ügyét is megpróbálja tisztázni. És
4: ezért van az, hogy te például hosszú órákat, hosszú előadásokat tartasz a hegyezőről, vagy a cipőkről?
5: Ezek véletlen. Az ember bizonyos információk birtokába jut, amelyek nem hagyják nyugton. Tehát ugye van a könyvtári szakmában a kolligátum.
4: Azt jelenti, kolligátum?
5: Kolligátum, az ugye azt jelenti, hogy a különösen régen borító nélkül árulták a könyveket, mert úgy olcsó volt, és aztán házilag, vagy később könyvtárosok egybe kötöttek egymástól teljesen független kis füzeteket, brosúrákat, és az ember keres egyet, akkor kihoznak neki 80-at, és már nem tud ellenállni, és itt találtam meg például egy Péter Kamper nevű 18. századi anatómusnak és orvosnak a kis tanulmányát, a világ legkényelmesebb cipője címmel, és megünnepli magát a szerző 1780-as évekből, hogy rájött arra, hogy a cipőnek igazodnia kell a láb boltozatához. És akkor az ember elolvas, és azt mondja, hogy ez vagy hülye, hogy miért örül ilyesminek, vagy ha nem hülye, akkor mi a helyzet? Mert ha nem hülye, akkor az a helyzet, hogy 1800-ig kellett arra várni, hogy valaki felismerje, hogy a cipőnek és a láb boltozatának és a csontozatának összefüggése van egymáshoz, és az ember egy picit hajlandó elgondolkodni, akkor észreveszi, hogy igen. Bele lehet gondolni egyébként a kérdésbe. Mondjuk a középkorban ruharendek voltak, szép német nevén ezek a Leiter Ordnung, ez azt jelentett, hogy a városban mondjuk megszabták, hogy kinek milyen ruhája lehet, tehát meghatározott társadalmi csoportba tartozó emberek cipőmagasságát, ruhahosszát, főkötőjét, lajbiát meghatározták, hogy miért hordhat. Aztán figyelni kell már a kérdés, hogy legkényelmesebb. Hát ez most sem alapvető divat szempont, tehát egy polgári szemlélet kell. Hogyha elgondolkodik az ember ezen a kis butaságon, akkor észrevehető, hogy mondjuk a francia forradalom ruházat és divat előírásokkal kezdte mindenféle.
4: Olyan?
5: Igen, mindenféle döntést hoztak arról, hogy milyen ruhákban lehet járni. És azért mondom, hogy ez ott játék, hogy az iparművészeti főiskolán a hallgatók egy része cipőt fog tervezni. És a hallgatók, ha maguktól gondolkodnak, akkor az, hogy melyik a legkényelmesebb cipő, és nem jut eszükbe az az egyszerű kérdés, hogy a cipő kényelmessége az egy ideológiai konstrukció, hiszen most sem a legkényelmesebb cipőt hordjuk. Az a cipő, amire most a kislányom vágyik, a maga nem tudom mekkora talpmagasságával, az valószínű, hogy nem illik bele ebbe, hogy a legkényelmesebb cipő. Lányom mégis nagyon szeretné, mert hogy nem ezért öltözködünk. Ám hogyha valaki ezért öltözködik, akkor életvitelbeli döntést hozott. Tehát a hallgatóknak érdemes elmagyarázni, hogy az ilyen egyszerű tárgytervezés az milyen bonyolult, hogy mondjam, döntéseket hoz életről, életvitelről, és aki tárgyakat tervez, az egyrészt életvitelt tervez, másrészt ideológiai döntések vannak a fejében. Magyarul az én óráimon azzal próbálkozom, hogy a filozófiai nagy döntéseknek a jelentőségét próbáljam bemutatni nekik, vagy teológiai döntéseknek a jelentőségét. Tehát például ugye van egy nagy kultusz a kreativitásnak, és a hallgatók is meg vannak győződve róla, hogy ők maguktól kreatívak, és legfeljebb mi elrontjuk őket, és akkor el lehet nekik magyarázni, hogy bizony ez a kifejezés, hogy kreativitás rettentő erős kifejezés, és amikor valakiről azt mondjuk, hogy teremt magának a semmiből, mint ahogy múltkor olvastam egy ötvös kollégám nyilatkozatát, hogy ő nagyon szereti, és nagyszerű ötvösről van szó, amikor a semmiből teremt valamit, bizony olyan dolgot mond, amit a 16. században meg lehetne égetni, hiszen az európai eszmetörténetben a kreáció latin kifejezést azt az isteni teremtésre foglalták le, és ezért az, aki azt állítja, hogy ő kreatív, ez azt mondja, hogy valami olyasminek a birtokában van, ami csak Istennél lehet elvileg. És az egy szép és bonyolult folyamat, ahogyan Janika az iskolában kreativitást képez az, hogy újságpapírokat tépszít és ragaszgat a papírlapra, ugye, és nehéz tudni, hogy emögött egy ideológiai konstrukció van. Tehát az iskola egyik fele az elmondja nekik, hogy legyenek kreatívek, és hogy ennek nincs köze ideológiához. Én pedig elmagyarázom, hogy milyen jelentősen ideológikus konstrukció az, hogyha valaki kreatív akar lenni. Tehát én amikor megkérdezik, hogy mit csinálok, hát akkor én azt mondom, hogy föllazítás.
4: Föllazítás, de mi ellenében föllazítás?
5: A kulturális közhelyek ellenében.
1: Elhangzott Szellemtörténetek. Kisbali László filozófussal Rádai Eszter beszélgetett. A Dokumentum műsor 1998-ban készült, és utoljára ugyanabban az évben, január 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
6: Szvoren Edina elbeszélését Kovács Lehel olvassa fel.
7: A hét vége. Szép csöndben megérkezett a bátyám. A kulcsomója ugyan nem ütött zajt, s a kabátja cipzárját is képes volt nesztelenül lehúzni. Mi mégis tudtuk, hogy megérkezett. Nem csak, hogy percre pontosan kiszámítottuk, mikor kell a küszöböt átlépnie, de ilyenféle némaság is csak őt tudta körülvenni. Két szobán túlról is hallottam a nyugodt lélegzést, meg az okniba bújtatott láb puha lépteit, holott akkor sem hallottam volna, ha ott vagyok mellette, és nem értettem, hogyan lehet ilyen nyugodt, akit senki nem szeret. Először kezet mosott. Még a víz is halkabban csobogott, mint hogyha anyáik nyitották volna meg a csapot. A körömkefének meg, amivel az olajfoltokat és az olajfoltok emlékét sikálta a kezéről, csak annyi hangja volt, mint egy tollászkodó madárnak. Aztán pisilni ment. Hallottam, hogy lehajtja a deszkát. Már a kinincsen volt a kezem, amikor megtorpantam. Úgy beszéltük meg, hogy én fogom őt elsőként üdvözölni, de az utolsó pillanatban inamba szállt a bátorságom. Kalapáló szívvel vissza kellett ülnöm az ágyra, megvárni, hogy ő nyissa rám az ajtót. Kezembe vettem egy könyvet, mintha olvasnék, de a sorok összefolytak a szemem előtt, és egy picit még a kezem is remegett. Hogy visszanyerjem az elszántságomat, igyekeztem apa ércesen zengő monoton hangját fölidézni, és közben azt reméltem, sem apát, sem anyát nem fogja megzavarni, hogy jócskán eltérek a megbeszéltől. Nyílt az ajtó, és belépett rajta a bátyám, részbarnán, mosolyogva. Persze jött vele az a csönd. Letette a szennyessel teli sportáskát az ágyam melletti résbe. Köszöntöttük egymást, a könyvet nem eresztettem. Aztán a bátyám összeborzolta a hajamat. Úgy tettem, mintha olvasnék, de közben figyeltem, mit csinál. Alsó nadrágra vetkőzött, ruháit a széktámlára dobta. Aztán megkérdezte, kinyithatja-e az ablakot. Amikor bólintottam, kinyitotta. Volt egy gödör a feneke fölött, azt néztem. Mi alatt az elrosdásodott kinincsel meg a keretébe szorult ablakkal birkózott, a gerince mentén, a lapuckája alatt s a gödör körül táncoltak az izmok. Mikor az ablak végre méltóztatott kinyílni, bátyám elővette a tárcáját. Kihúzott belőle néhány kettőbe hajtott bankót, és a válla fölött rám lesett. Még idejében a könyv fölé görnyedtem. Lapoztam is, hogy ne fogjon gyanút, mire ő fölbátorodott, és a sarokban lecsüngő tapéta mögül elővette a füzetet. Bár a bátyám sosem mesélt magáról, mi mégis tudtuk, hogy kis sárga füzetben vezeti a kiadásait, adja össze a túlórákat, jegyzi az esti iskolában kapott osztályzatokat. A füzet lapjai közt gyűjtő spórolt pénzhez sosem volt bátorságunk nyúlni, de ha apáik végképp megszorultak, nekem kellett a tárcájából pénzt vennem tejre, kenyérre, iskolaszerre. Szorgalmasan, alig valami zajt ütve írt a bátyám, és nem sejtette, hogy hétközben kigúnyoljuk őt ezért a füzetért. Nincs nevetségesebb egy felnőtt strébernél, mondta anya. Apáék időről időre kénytelenek voltak beleolvasni a tapéta mögé rejtett füzetbe, mert attól tartottak, hogy egyszer csak meglátják benne. A fiúk nem szereti őket. Dühös voltam a bátyámra, hogy még a szokásosnál is többet ír. Éppen ma. Féltem, hogy anyáik engem fognak hibáztatni, ha másképp alakulnak a dolgok, amint azt terveztük. Izzadt a könyvborító a kezemben. És csak amikor a bátyám felsóhajtott, vettem észre, hogy írás közben talán még lélegezni is elfelejtett. Fölegyenesedett, elégedetten összedörzsölte a kezét, a négyzetrácsos lapok közé simította a keresetét, aztán nesztelenül a tapéta mögé csúsztatta a kis sárga füzetet. Mindennek alig volt valami hangja, és nem értettem, hogyan képes ilyen finom ráérős mozdulatokra, aki szálka a családja szemében. Hallottam, hogy anyáik mozgolódnak a nappaliban, és majdnem rászóltam a bátyámra, hogy siessen. Amikor megfordult, és azt kérdezte, mit olvasok, azt sem tudtam, hova nézzek. Fogalmam sem volt róla, mit tartok a kezemben, így csak föltartottam a könyv címlapját, hogy lássa. Bólintott és mosolygott a részbarna mosolyával. Amikor a sportáska oldalzsebéből egy bugyigumival zárható mappát vett elő, megértettem, hogy elszámítottuk magunkat. Már rég fürödnie kellene. Addig hezitáltam, hogy figyelmeztessem-e apáikat, amíg a bátyám leült az ágyam szélére, és már nem volt alkalmam fölállni. Kinyitotta a mappát, és bár én jobban örültem volna magának a mappának, mert tetszett a gumia, kérődző vízilovakat, több púpú tevét, meg kacsacsőrű emlőst ábrázoló képeket vett elő belőle, amiket aztán idegörlő lassúsággal, gyengéden simogató mozdulatokkal teregetett szét az ágyon. Nézte, hogy örülök-e, én pedig nem mertem ránézni. A képeket bámultam szégyenkezve, és bár a bugyigumis mappára vágytam, a víziló és a kacsacsőrű emlős is érdekes volt. Bárhogy igyekeztem rejteni a bátyám elől, mi érdekel, valahogy mindig tudomást szerzett róla, és aztán nekem kellett szégyenkeznem apáik előtt, amiért a bátyám megpróbál a kedvemben járni. Na? Kérdezte. És amikor kalapáló szívvel fölnéztem, az arca helyén egy nagy tányér gőzölgő tejbegrészt láttam, amiben mosolygó szájat karcoltam a villámhegyével. Megzavarodtam. Sosem értettem, hogyan örülhet valaki jobban a másik örömének, mint az a vízilovas képeknek. Anyáik pedig azt nem értették, honnan van a bátyámnak pénze még ajándékra is. Nem szerettem anyáik előtt alakoskodni, de sosem volt merszem megtiltani a bátyámnak, hogy hétvégenként ajándékot hozzon. Most meg már kétségkívül fölösleges is lett volna szólnom. Köszönöm, csúszott ki a számon. Kis hián rosszul lettem az izgalomtól, amikor nyílt a nappali ajtaja, és meghallottam anyám szobánk felé közeledő lépteit. Úgy dobogott a szívem, mint mikor pénzt csentem a bátyám tárcájából tejre, kenyérre, iskolaszerre. A könyvet gerincével fölfelé a képekre borítottam, aztán a mappa gumiját pattogtattam zavaromban. A bátyám figyelmét nem kerülhette el a mozdulat, és haragudtam rá, hogy szégyenkeznem kell nem csak a szüleink előtt, de még ő előtte is. Amikor anyám a szobánkba lépett, a bátyám még mindig az ágyam szélén ült, azt a látszatot keltve, mintha mi ketten a legjobb barátságban volnánk. Anya nem szerette, hogy a bátyám alsónadrágban flangál otthon. Most a szokásosnál mégis szívélyesebben köszöntötte a fiát. Pedig úgy tervezték, gorombák lesznek vele, nehogy gyanút fogjon. A bátyám fölállt végre valahára, és anyához lépett, majd szokás szerint kétfelől megpuszírta. Anya csak az arcát tartotta a bátyám szájához, a testét, amennyire lehetett, elhúzta az izmos, forró és majdnem teljesen csupasz férfi test mellől. És közben a bátyám válla fölött engem nézett kérdőn. Megvontam a vállam, széttártam a kezem. Mikor a bátyám végre elvonult fürdeni, felsóhajtottam, pedig még el se kezdődött. Az ajokra apa is megjelent, és amikor anyára nézett kérdőn, immár anya vonta meg a vállát, tárta szét a kezét. Most főhetett a fejük, hogyan is álljanak neki a dolognak. Egy darabig füleltek, aztán halkan tanakodni kezdtek, hogy a bátyám magára zárta-e az ajtót. Én a mappa feszes gumiával játszottam, míg apám rám nem szólt, hogy azonnal fejezzem be a pattogtatást. Idegesek voltak, s a bátyám magával vitte a csöndjét a fürdőszobába. Anyám lehelletén éreztem, hogy ivott, apám én, hogy dohányzott, pedig tegnap már felvágottra sem volt pénzük. Anya az ablakhoz lépett, és az elázott tapét a lecsüngő szegélyén át előrángatta a bátyám sárga füzetét. Megszámolta a pénzt, átfutotta az új bejegyzéseket, aztán kapkodva ügyetlenül, hogy még a tapéta is fölszakadt, visszatömködte rejtek helyére a füzetet. Pedig most már akár visszatennie is fölösleges, futott át az agyamon. Apa csak állt, és amit anyának mondott, nem az ércesen zengő hangján mondta, ezért alig is értettem belőle valamit. Hallgattam a bátyám keltette neszeket, a feje fölé emelt zuhanyrózsából valószínűtlenül csendesen és túlságosan puhán zubogó víz hangját, és közben észrevettem, hogy a vízilovas képekre borított könyv címe Szöveges feladatgyűjtemény 2. Elpirultam, és emlékeztettem magam, hogy ennek hamarosan vége. Többé nem kell szégyelnem magam a bátyám miatt. Kezdtem érteni, hogy hiszen én nem is magamat szégyellem, hanem őt. Apa a lelkemre kötötte, hogy nem mozdulok az ágyról, míg ők elő nem készítik a terepet. Aztán összeszedte magát, és elsietett. Addig is pattogtathattam a mappagumiját. Hallottam, hogy apa a konyhába megy, kinyitja a kamra szekrény ajtaját. Azt hittem, ő is inni fog, mint anya, de egy üveg mézzel a kezében tért vissza. Anya gumikesztyűt húzott, és csípőre tett kézzel várta, hogy apa befejezze a ténykedését. Fölálltam, hogy jobban lássam, mit csinál apa, de anya visszazavart a szobába. Csak akkor gyere, ha hívunk, mondta. De az ajtót nem kellett becsuknom. Apa a fürdőszoba előtt guggolt, és sietnie kellett, mert hallottuk, hogy a bátyám már elzárja a vizet, és elvékonyodott törölközőjével dörgöli magát. Mindhárman ismertük azt az örejt, amit az alma ecet kupakja adott, ha végre sikerült lepiszkálni a zöld műanyag palaszkról. Az ecet átható szagát pedig még a zárt fürdőszoba ajtón át is érezni lehetett. A 20 éves, bátyámmal egyidős linóleum egy helyütt jól láthatóan kikopott, mert a fürdőszobából kilépve mind a négyünk lába ott érintette először a földet. Apa éppen a folt előtt guggolt. Hiába rázta idegesen az üveget, a bátyám lassúságával vetekedő méz semmivel sem csorgott gyorsabban. A bátyám közben a vatta zacskójával csörgött, mert az még az ő kedvéért sem volt hajlandó halkabra fogni. Aztán éppen a hirtelen támadó teljes csönd jelezte, hogy a bátyám ecetet önt a vattapamacsra, egyik lábát a kád lebiggyeztett szájra hasonlító peremére rakja, és a megnedvesített vattadarabot a lábujjak közé szorítja, ahol, hiába kezelte minden szombaton, újra és újra szétnyílt a bőr. Anya nem szerette az alma ecet szagát, émelygett tőle. És bár az arca elétette a kezét, láttam, hogy tenyere mögött szüntelenül mozog az orcimpája, mintha éppen azzal nem tudna betelni, ami undorító. Mint ahogy a szeme is minduntalan a bátyám alsó nadrágjára tévedt, ha félmeztelenül mutatkozott előttünk. Apa anyára nézett, s a tekintetével utasította, hogy jöjjön és segítsen. Anya apa mellé guggolt, és gumikesztyűbe bújtatott kezével nekiállt egyenletesen szétteríteni a mézet. Olyanok voltak ők ketten, ahogy így a fürdőszoba ajtó meg a linoleum foltja előtt guggoltak, mint a homokvárat építő gyerekek. Apa felállt. A zajok félreismerhetetlenül jelezték, hogy az ecetes palaszkra visszakerült a kupak, és apa izgatottan kocogtatta meg anya vállát, hogy hagyja abba, jó lesz az már. Anya fölegyenesedett, és apa húzta le remegő kezéről a kesztyűt. Anya felnyögött, mert a dereka születésem óta gyenge. Amikor apa beszaladt a szobába, hogy az íróasztalom alól elővegye a 2 kilós súlyzót, s aztán minden eshetőségre számítva óvatosan, hogy ne üssön zajt, az előszobai szennyes láda tetejére rakta. Anya ilyetten suttogta, minek az? És még a szimatolásról is megfeledkezett. Apa nem válaszolt anya kérdésére. Kezdett a szívem megint gyorsabban verni, pedig nekem csak az volt a dolgom, hogy üljek. Ültem is. A mézes gumikesztyűt a sarokba dobták, aztán anya a WC-ben bújt el, apa pedig a fürdőszoba ajtó mellett, hogyha nyílik, eltakarja. Én csak ültem az ágyamon szemben a fürdőszobával, és nem volt, aki rám szóljon, hogy hagyjam abba a pattogtatást. Amikor meghallottam, hogy a bátyám bekapcsolja a villanyborotvát, s hogy a szüleim, mert a borotválkozásról megfeledkeztek, bosszúsan fölsziszennek, fölhagytam a pattogtatással, és a szöveges feladatgyűjtemény második kötete alá lestem. Épp csak arra volt időm, hogy a kérődző vízi lópofájából szivárgó zöld lén elcsodálkozzam, amikor apa átosont a WC-be anyához, és mivel a méztócsát ki kellett kerülnie, egy pillanatig azt hittem, engem akar rendre utasítani, amiért ajándékot fogadtam el a bátyámtól. Izgatottan sutyorogtak. A borotva berregése árulta el, hogy a bátyám végzett az arcőrzetével, és most a tarkójára nyír hajcsapocskát a fejbőr és a nyakszírt találkozásánál. Apa nem győzte ostorozni bátyámat a hajnak ezért a piperkőcös nyúlványáért, de ő csak mosolygott apán. A higgadság persze olaj a tűzre. Való ahogy aztán elzeltek azok a percek is, amíg a bátyám befejezte a borotválkozást, elrakta a gépet, a badellába dobta az elhasznált vattát, kimosta a kádat, a lefolyó környékéről lesikálta a szappan üledéket, végül pedig tiszta alsó nadrágot vett föl. Anya mosta az ő szennyesét is, és egyikünk sem értette, hogyan lehetséges, hogy a bátyám ruhái sokkal fehérebbek, mint apa alsó nadrágjai, anya melltartói, vagy az én trikóim. Talán mert barnább a bőre, mint nekünk, gondoltam. Apa visszalopakodott a fürdőszoba ajtó melletti őrhelyére, s bár a bátyámnak nem volt szokása kicsapni az ajtót, maga elé tette a kezét. Valahogy furcsának találtam, hogy apát lopakodni látom, s zavarba jöttem, mint mikor azon kapom anyát, aki, ha iszik, különös dolgokra képes, hogy apa nadrágjában turkál. Apa az utolsó pillanatban még lekapcsolta az előszobai villanyt, nehogy a bátyámnak föltűnjön, hogy valamitől furcsán csillog a linóleum. Aztán elkezdődött. Nyílt az ajtó. Nem bírtam nem oda nézni, pedig előző este anya azt tanácsolta, hogy inkább csukjam be a szemem. A bátyám meg is torpant a küszöb előtt, és én megijedtem, hogy mindent elrontottam. Talán csak az a baj, hogy látszik is, amivel látok. Apa óvatossága fölöslegesnek bizonyult, mert az ajtó nem vágta orba. Összeszorult a torkom, és azt kívántam, legyünk már rajta túl. Most az egyszer szedje össze magát a bátyám, és egy lendületre végezze el, ami a dolga. De még mindig csak állt. Anyát ingerelte ez a megfontoltság. Hasogatott tőle a feje, a fejfájást pedig csak az ital mulasztotta el.

és elgyávultam a szájára szorított tenyér látványától. Újra és újra csalódnom kellett a felnőttekben, mert mindig kiderült, hogy csupán színlelik a bátorságot. Aztán megtörtént. Először a papucs mindennapi hangját lehetett csak hallani, a cuppanást, ahogy a nem egészen szárazra törölt talp elválik a műanyagtól. Ez a jól ismert zaj el is fújta volna a lámpalázamat, ha nem nézek föl újra. A bátyám egyik lába még a fürdőszobában volt, a másik már a linoleumon. Abban a pillanatban, amikor megérezte, hogy ahova az előre nyújtott lábát teszi, nem biztos pont, ösztönösen s gyorsabban, mint életében valaha, két kézzel az ajtófélfa után kapott. Még mielőtt meg tudott volna fogózni, elesett, s tehetetlenül, mulatságos gyorsasággal az előszoba belseje felé csúszott. Koppant ugyan a feje a fürdőszoba kövezetén, de az eszméletét, mint anyáig tervezték, nem vesztette el. Már nem izgultam, és már nem kellett úgy tennem, mintha olvasnék, de azon meglepődtem, hogy a bátyám fölemeli a fejét. Próbálta maga alá húzni a könyökét, hogy föltámaszkodhasson, de addigra anya és apa előugrottak a rejtek helyükről, s miután átlépték a mésztócsát, csináltak vele valamit, ami miatt visszahanyatlott. Újra koppant a fejem, ezúttal nem akkorát, mint először, de utána sem lett csönd. Ahogy az apáik ide-oda dülöngélő testek között időnként megnyíló résen át a fürdőszobába lestem, a bátyám két karját láttam a szüleim karja után nyúlni, mintha még mindig nem érteni, hogy nem várhat segítséget, aki férfi létére ülve pisil. Anyáik is meglepődhettek a bátyám ellenállásán, aki olyan múja volt, hogy azt sem tette soha szóvá, ha pénzt vettünk ki a tárcájából tejre, kenyérre, iskolaszerre. És amikor egy szombaton észrevette, hogy anyáik eladták a heverőjét, csak megágyazott magának a padlószőnyegen. Szóval ők is meglepődhettek, mert apa durván s kicsit figyelmetlenül, pedig ő igazán semmit nem ártott, félre söpölte az útból anyát, hogy a szennyes láda tetejére készített súlyzóért siessen. Anya közben igyekezett a földön tartani a bátyámat, aki két kézzel csimpaszkodott a steppelt otthonkába, mintha így megmenekülhetne azoktól, akik nem szeretik, és többször neki rugaszkodott, hogy megfogalmazzon valami kérdést, de elharaphatta a nyelvét, amikor esett, mert mint a kérődző vízilónak egy kevés nedvesség szivárgott a szája szegletéből, és sehogyan sem tudta formálni a szavakat. Amikor anya megértette, hogy a bátyám azt akarja kérdezni, miért? Nyögve taszigálta vissza a sárga fürdőszobakőre, s annyira felingerelte a nem várt akadékoskodás, hogy apa alig fért a fürdőszobába anya szétterpesztett lába s a görnyedéstől a levegőbe meredő óriási fara mellett. Ez a hatalmas fenékben végződő két oszlopos comb valahogy csúnyábbnak tűnt, mint a bátyám földön fekvő párától fénylő és szinte teljesen mesztelen izmos teste, amiről tusakodás közben félig már lesodródott a tiszta alsónadrág, s amit a küszöbb alumínium szegélye a medence csont környékén párhuzamos karcolásokat hagyva szépen fölsebzett. Mert szép volt a bátyám, ahogy tengeri hínárként anya felé nyúlkáló kézzel, előszobába lógó mesztelen lábbal a fürdőszoba kövezetén feküdt, s a hiába való igyekezettől, hogy fölkeljen, testén a legváratlanabb helyeken dagadtak ki az izmok, vagy remegtek meg az inok. Ha apa ekkor rám néz, biztosan visszazavar a szobámba, aminek gondoltam mostantól már hétvégenként is én leszek az egyetlen lakója, de ő csak a bátyámhoz szeretett volna közel férkőzni. Amikor végre átszuszakolta a testét anyám és a mosdókagyló között, anya fölsikoltott. Megint nem láttam, mi történik, de a fejek fölött hirtelen megjelenő súlyzós kéz jelezte, hogy apa, talán mert nem volt máshol hely, bemászott a fürdőkádba. Aztán a bátyám kétszer felnyögött. A harmadik már sóhajtás volt. Anya csak akkor sikoltott újra, amikor észrevette, hogy a bátyám keze még mindig az otthonkájába kapaszkodik. Akkor aztán legugolt, és nem sejtve, hogy a ruhája alja a mésztócsába lúg, egyenként lefeszegette a bátyám ujjait a steppelt anyagról. Túl voltunk rajta. Most már majd minden megváltozik. Összeszedtem a bátorságomat. Átléptem a mézet, és lábújhegyre emelkedve megálltam az ajtóban. Nem zavartok el. Apa papucsostul állt a bátyám által tisztára sikált kádban, kezében a két kilós súlyzó.

0: ágyából, és csak nézett le a bátyám földön heverő testére. Anya fölegyenesedett, fájós derekára tette a kezét, és masszírozni kezdte magát, mint hajmosás után, ha hosszan kellett a kád fölé görnyednie. A bátyám körül újra csönd volt, pedig apáik éppen ettől a csöndtől menekültek. A bátyám szeme csukva volt, kerek arcán nem látszott, hogy megértette volna, senki nem szereti, mert akkor biztosan nem vág még holtában is olyan képet, mint egy tál békésen gőzölgő tejbe gríz. Apa sóhajtott. Most már csöppet sem ügyelve az ajokra kiejtette kezéből az épp hogy csak véres 2 kilós súlyzót, amivel a bátyám reggelente nyitott ablak előtt edzett, és aminek a mellizmait meg a bicepszét köszönhette. Aztán kilépett a kádból, és megkérte, kapcsoljam be a rádiót, mert megőrülettől a csöntől. A tévét is, kiabálta utánam érces monoton hangján. Pedig az 2 hete nem működött. Most majd lesz miből megcsináltatni, gondoltam. Mire visszaértem, anya már neki állt feltörölni a mézet, és segítettem neki. Csak szétkened mindenütt, ripakodott rám apa, úgyhogy elszontyolodva abba hagytam. Kidobtam a bátyám papucsát, hogy hasznossá tegyem magam. Azután lemostam a súlyzóról a vért. A szöveges feladatgyűjtemény alól kikotortam a képeket, és visszatettem a bátyám bugyigumival zárható mappájába. Amikor anya is, apa is elkészült, körülálltuk a holttestet. Api perkőc volt is, ami halottunk. Anyáik pár pillanatig megengesztelődött arcot vágtak, sőt, apa álla alatt a bőrredő, ami ha ültében elaludt, toka volt, ha anyával veszekedett idegesen remegő taréféle, most, mint egy gallér vette körül a nyakát. Anya fintorogva fordította el a fejét, mert nem múlt az ecet szag. Arról az oldalról, ahol én álltam, alig látszott a súlyzó nyoma. Nem szóltam róla, mert nem éreztem alkalomhoz illőnek, hogy valami a torkomat szorongatja. Gyerünk, emeljétek, mondta apa. Mind gyengébbeknek, nekem és anyának jutott a láb.
1: Szvoren Edina elbeszélését Kovács Lehel olvasta fel. A hangfelvételt Kornédes Tamás készítette. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
2: A sorozat befejező része hangzott el. A hangfelvétel 2010-ben készült, és legutóbb 2022. október 11-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye?
2: Yeah! Oscar-díjas és Oscar-díjra jelölt magyar filmek.
3: Hát, hogy túléljen bennünket, uram.
4: Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
5: Csak rosszat állsz, kis huszár.
2: Mindenki jobb lázadása. Mephisto.
6: Ne menj vissza Berlinbe.
4: Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történik is itt Németországban.
7: Torsod, hogy az légy, ami vagy!
2: Augusztus 1-én 20 óra 5 perctől az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Két óra jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti önöket. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. A Duna rekord alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználás. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország energiaellátása ugyanakkor stabil, az áramimport pedig szükség esetén minden szomszédos országból biztosított. Hozzátette, az előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk a 100 halombattai Duna menti erőműben. Erről is a miniszterelnök tájékoztatott. Magyar Péter a helyszínen elmondta, hogy várhatóan pénteken kezdik el az üzembehelyezési munkálatokat hazánk második legnagyobb teljesítményű létesítményében. A miniszterelnök hozzátette, folyamatosan egyeztetnek a nagyfogyasztókkal az energiatakarékosságot segítő önkéntes leállásokat érint, és megteremtik a kötelező leállások jogszabályi hátterét is. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános felvételi eljárásban nem vettek részt, vagy a megjelölt helyek egyikére sem jutottak be, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek az egyetemek meghirdetett képzéseire. Ezek közül egyet lehet választani. Az induló szakok listáját folyamatosan teszik közzé az intézmények. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Tanszerekkel és egész tanéven át mentorprogrammal is segíti a hátrányos helyzetű diákokat a katolikus Caritas. Idén még több tanulónak szeretnének tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat nyújtani. Kiemelt figyelmet fordítanak a sajátos nevelési igényű, vagy tartósan beteg, illetve mély szegénységben élő gyerekekre. A segélyszervezet iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel lehet támogatni. Európa több országában rekordnagyságú erdőtüzekkel küzdenek a hatóságok. Az elmúlt évtized 15 legsúlyosabb természeti katasztrófája közül 3 ebben a hónapban tört ki, ebből 2 Spanyolországban, 1 pedig Franciaországban. Az átlagosnál nagyobb pusztítást végeztek az erdőtüzek júliusban az Európai Unió mintegy 15 tagállamában, egyebek mellett Németországban, Olaszországban, Portugáliában és Belgiumban is. Híreink végén a várható időjárásról. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél, késő este általában 14-20, délután 34-39 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Macskakő, ponyva. Írta Lengyel Péter. Könnyű podgyasszal.
9: Agatkeborg Zürichben szokott tóparti hoteljébe száll, s pár perces felfrissülés után nekivág tekervényes útjának.
10: Még azon a napon pénzt és levelet ad fel számunkra. Levele üzleteink virágnyelvén elmondja, hogy a kő eladása még hátra van. Rosszabbodtak a körülmények.
11: Telik az idő. Múlik.
10: Megváltozott a helyzetünk. Most már nem számolhatok az eredeti határidővel. Meghosszabbodnak az elkerülhetetlen várakozás napjai. Ember felettit kívánna, aki azt várja tőlünk, hogy induljunk, amielőtt a kő ára, annyi fáradozásunk igazi gyümölcse megérkezik. Hátra van e tekintetben a leckém. Megtanulni, mennyire fontos dolog könnyű podgyásszal utazni az életen át.
11: A kassza királynak van egy külön, titkos útja.
10: Péntek délután van.
11: A király az örmény küldötte pénz egy részével, meg egy bőrönnyi ruházattal a központi pályaudvarra kocsizik. Kiszáll, bemegy az indulási oldalon, s kisétál az érkezésin. Gyalog viszi tovább a holmit. Nem tesz egyebet, mint amit a létfenntartás szabályai diktálnak. A maga tartalék útvonaláról, váltó ruhájáról és menekülő pénzéről gondoskodik. Végső esetre.
10: Nem mondja el nekem. Tartom földbebújt szállásomat a Búvár utcában, melyről nem beszélek neki sem. Félre rakva gondosan a magam pénze, hozzá ugyanazon forrásból. Nem vethetünk egymás szemére semmit.
12: A vizsgálóbíró összehívja a nyomozóit, és azok egyazon percben jelennek meg a város minden orgazdájánál a házkutatási parancsokkal.
10: Péntek délután van.
13: Óbudán a Bokor utcában, Láncrókusnál dús az aratás.
14: A vezető nyomozó megy a szimata után, az pedig égés bűzt jelez. Rátalál a Rókus konyhájában a göthös Csikó tűzhelyre, lezárja a szellőző nyílást, s a pernye közül puszta kézzel kikapja valamely széttépet papírosok még izzó maradványait.
13: Láncrókus sötéten nézi a konyha sarokból.
14: A nyomozó lovas rendőrt meneszt a vizsgálóbíróért, és szakértőt kér.
12: Mire a vizsgálóbíró és a szakértő a Bokor utcába ér, a rendőrök rábukkannak a pincében egy böhöm matrózládára.
13: Láncrókus dacosan nézi a ládát.
12: A doktor is a ládát nézi. Álszakállak, álöltözetek, álarcok.
13: Színázik eléket tartani, az csak nem bűn.
12: 80 darab tolvajkulcs, furdancsok, reszelésre váró nyers kulcsok.
13: Lakatos munkával dívelődni, az csak nem bűn.
12: 30 000 forint a farakás alatt.
13: Ott tartom, ahol akarom, szól az orgazda méltósággal.
12: Szétfurt, szétrobbantott, szétvágott, vízevert helyenféle páncélszekrény. Falán kerek lyuk, mint a nagy bazárban. Igen.
15: A szekrényt annyira elnyúzták, hogy a szakértő nem talál fényes, sima felületeket.
12: A vizsgálóbíró különben sem hisz a Galtonféle új nyomatokban. Azonban itt is ráakad a már ismerős zöld gyapjú foszlányokra, és a sorokban a maradék néhány kincstári zöld lópokrócra is.
13: Az öregecske, többszörösen visszavonult orgazda, nem csak hogy nem vall, de egyenesen azt állítja, hogy bünténről itt szó sincs. Előmutat egy fejléc nélküli számlát.
15: A szakértő megvizsgálja, és megállapítja, hogy valódi.
13: Enyém, mondja Rókus kackiásan. Tán csak van még jog, és szent még a magántulajdon. Tán csak azt, mivel a vásárolt kasszájával, ami néki tetszik.
15: A számlán a boltos nevéből csak a végső A betű maradt meg. A vásárló Aga Szádek.
16: Aga Szádek? Hát nem most mondta, hogy Kendé a mackó?
13: Jó baráti méhát.
16: S kik volnának ezek az egzotikus jó barátok? Hol szólhatnék velük? S honnan vásárolták a szekrényt?
13: Lánc Rókus megrázza a fejét. Őt jogtalan, oktalan zaklatják. A becsület útjára tért, évek óta nem is látott lopott holmit. Nincs több mondandója.
12: Kihallgatásának minden perce kincset ér és kincset veszejthet el. A doktor tudja ezt.
10: Csak nekem nincs sejtelmem az egészről. Péntek délután van. A beret vámat fenem szeretetteljes hosszi húzásokkal a felőszíjon, az új országház megetti kis szobám magányában. Készülök a körvasút kanyarulatához, rablótársaim szállására.
15: A félig égett papírdarabkákat közben kínos, apró munkával összerakta a szakértő. A mozaik hiányos, mégis temérdek dolog megállapítható belőle. Külföldi pénzes utalvány. A címzett Lánc Rókus a maga nevén. A feladó nevének egy része és címe elégett. A kibetűzhető töredék Agap Ke vagy Ka. A tinta 48 óránál nem régebbi. A postabélyegző lenyomata pernyévé vált.
17: Egy fekete ruhás, lefátyolozott arcú nő lépked kényes óvatosan. Óbuda évszázadok során hat oldalon félgömb formájúra koptatott macska kövein a Bokor utcai ház felé. És a sürgés forgás, sötét egyenruhák láttán megtorpanás nélkül libeg tova a detektívek mellett.
14: Ezek a bilincsbe vert láncrókussal a rendőrségi kocsiba szállnak épp.
13: Az orgazda elnéz a nő mellett a levegőbe.
10: Péntek délután.
12: A főkapitányságra visszatérő vizsgálóbírót két ember várja. Az egyik várakozó egy trafikos a belvárosból.
10: A legfontosabb tanú. Ezt előre elárulhatom neked így utólag.
18: A másik ember a bécsi sörház tekintélyes főpincére.
10: Még a kettejük meghallgatásának sorrendje sem volna mindegy. Személyes sorsom azon billen el, hogy Tajka doktor melyikhez fordul elébb.
12: Azonban a vizsgálóbíró, ki előtt a vastravert orgazdát viszik befelé, egyetlen türelmetlen mozdulattal félre söpör trafikost és főpincért, majd aztán fontosabb dolga van most.
13: Lánc Rókus pedig nem beszél. Nem és nem.
12: Nem olyan kemény legény pedig ez, gondolja a bíró. S következtet, bizony csak az időt húzza.
10: Jól következtet.
17: Mert ez alatt a fekete fátyolos nő Pest fele kocsizik. Szikrát vernek a lópatkók a Margit híd vadonatúj macska kövein. A pesti oldalon bocsátja el a konflist. Onnan gyalogszerrel iparkodik tovább egy régi földbe bújt házikó felé. Az új országháztól délnek.
18: A bécsi sörház főpincére jegyzőkönyvbe diktálja mondandóját.
17: A fekete ruhás fátyolos nő halkan kopogtat a Búvár utcai ház vaksi ablakán.
10: A két szó, mit odavet, elegendő, hogy soha többé ne menjek a körvasút, csak a szabetörők szállása felé.
18: Hat héttel elébb furcsa vendégek estebédeztek a külön teremben, mondja a főpincér. Valamiféle tervrajzot égettek el az asztalnál. Őt az újsághírek nyomán ide hozta a kötelességtudat.
12: Dojka doktor fásult, fáradtan hallgatja.
18: Négyen voltak.
12: A vizsgálóbíró hirtelen csupa feszült figyelem. Négy? Bizonyosan.
9: Egy rendőr visszahozza láncrókust.
18: Ráismer? Fejrázás. Fiatalabbak voltak. Könnyedebbek.
12: A tapasztalt faggatás nyomán előkerülnek a tények.
18: Svegátiser, tányér, hús, belsőség, zsemje gombóc. Barna hajszőke szakáll. Keleties külső toprongy. Egy rejtekező vendég, szúrós fekete szem, makarónival a pörkölt.
16: Tán olasz?
18: Magyar ember volt, az bizonyos.
15: Így igaz.
18: Tanult beszédű, s hát bűnözőnek semmiképp sem látszott.
15: Felszínesség, előítéletek hálója.
12: A doktor izgatott. Az első eset ez, hogy négy betörőt látott együtt valaki. Az első bizonyíték féle.
15: És az utolsó, reménylem.
12: Van negyedik ember.
15: Van.
12: A trafikos egy régi mindennapos vevőjéről mesél, bizonyos lápos, órásmester, félénk ember és rémes fecsegő nagyot mondó. Nem kevesebbet állít, mint hogy az országosan körözött kasszabetörők egyike néhány éve éppen az ő lakója volt, és mutatott egy üdvözlőkártyát, úgymond a hírhedett betörő küldte annak idején a császárvárosból. Ő, a trafikos, elkérte a lapocskát, s most idehozta. Tessék!
17: Ekkorra a fátyolos nő ösztönös ravassággal új kocsit fogadott, és már a Lipót körút felé tart, meg-megakadva a sűrűsödő forgalomban.
12: A vizsgálóbíró kezébe veszi a kártyát. Elmosódott postai bélyegzője, Bécs. A dátum, Vízkereszt előestéje, az Eszterházi gasszíneset betörésé. Az adatok, melyek külön életet éltek az esztendőkön át, kezdenek egymásra találni. Szépen olvasható az aláírás. Jankó Márton.
15: Ne hidd, hogy a király hibbant. Nem. Úriember ő a maga helyén, s hogy megkedvelte szállásadóit, ha utazott, hát kártyát küldött.
12: És mit tesz Isten, az órásmester felesége épp a betörés előtti napon összetalálkozott a Zsibáros utcán ugyanővele. Sétafikált egy barna arcú külföldi társaságában.
9: A vizsgálóbíró nem veszít újabb perceket, a bejelentő hivatalba hajtat. Elébelő a szálló vadmadárnak.
15: Elébünk.
9: Egyetlen mozdulattal levágja az összes kanyarokat.
15: Az a másfél óra, amennyit így nyer, meghatározza a sorsunkat.
9: Úri betörőt hajszol, így gondolkodik. Annak névbetűs holmia van. Fehér nemű, szivartárca, tám podgyász, s ennek megfelelően választ álnevet. A Jankó Márton nevet már használta, tehát J.M. névbetűs bejelentőket keresni a nyárról. Adja ki a parancsot. Jómódú, 30 körüli férfit.
15: Amikor kivettem a Pannonia utcai lakást, és a Knorszabónak diktáltam a cédulkákat, hogy a legkisebb írásmintát se hagyjam, arra nem készültem fel, hogy a király a saját nevén is tart már bejelentőt a városban, és anzikszokat küldöz hozzá, hiteles aláírással.
9: Temérdek a vendég az ezredévi ünnepségeken, az országos kiállításon, sok az új bejelentő, a doktor türelmetlen.
14: 10 perc múlva az egyik nyomozó előhalássza a lapocskát. Jávor Mihály, 32 esztendős, Pannonia utca.
9: Ettől kezdve a vizsgálóbíró nem kísértetet kerget.
14: Előkerül a másik bejelentő, ugyanazon a címen. Aga Szadeg. Egyenesen a láncrókus kasszaszámlájáról.
9: A Pannonia utca.
15: A Pannonia utcában hallatszik a gőzmalom zakatolása. Nyikorog a körvasút.
9: A vizsgálóbíró egyenruhás rendőrökből a teljes háztömb köré kordont húz.
17: Fiák elérkezik sietve, s a kordon miatt megáll. Várakozik. Női utas a fekete ruhát visel, arcát fátyol fedi.
9: A doktor a ház kapujához lép, kinyitja, és ott szembe találkozik 3 férfival.
19: 30 körüli, barna hajú, szőke szakállas az egyik.
8: A másik külföldi, sötét bőrű, fekete hajú.
19: Középtermetű, se színű a harmadik. Állán nincs sebb hely.
16: egyenesen a doktor karjai közé szaladnak.
10: Számomra ezzel megszűnt a választás lehetősége. Életbe lép a következő terv, csak figyeld. Kő ide, kő oda, most aztán itthon kell maradnom 30 napig legalább. Mert a buborék nélkül már nem utazom. Csak akkor érzem rendjén a dolgokat, ha ott vagyok a testi közelségében.
17: A kordon mögött kilép fiákeréből a fekete ruhás nő, és visszafelé indul a városba, amerről érkezett. Köd előtte, köd utána.
16: A vizsgálóbíró felmegy fogjaival a lakásba.
20: A Knorr-Szabó azonosítja lakóit.
19: A kassza királyt.
21: A göröget.
20: A harmadik urat nem ismeri, mondja. Nem látta még itt.
19: A fal az út.
16: A házkutatás öröm a rendőr szívnek. Egy halomban van itt nyom, bűnjel és bizonyíték.
14: Szerszámok és álkulcsok.
11: Pénzzel tömött bőrtárca.
15: Fekete köpönyegek. Csillog rajtuk a fénypor.
19: A vizsgáló bíró kérdez, a betörők hallgatnak.
17: A halban mészfehér arccal áll Knorr Marika, a házi kisasszony.
19: A király rámosolyog, kedvesen, biztatón, és integet a megbilincselt kezével.
17: A kislány elpirul, szeme könnyes.
16: Ki vette bérbe a szobákat?
19: Én, mondja a falazó.
21: Én, mondja a görög.
19: Én, mondja a kassza király.
16: A csalóka látszat egy pillanatra azt csugalja a bírónak, mintha szóba ereszkednének vele. Ám csak egy hazugság erejéig. Valakit fedeznek.
10: Azt az embert, aki a szobákat kibérelte.
20: A szabómester szerint egy úr volt az, fekete szemű, szűkszavú. Ő maga nem lakott itt, és nem is járt a házban azóta.
10: A negyedik ember.
16: Ki az? Hol van most?
19: Csend.
16: Hová rejtették az ékszereket? A gyémánt követ. Lánc Rókust mióta ismerik? Kirobbantotta szét a kasszát a Bokor utcában. És mi céllal?
19: Csend.
16: Kicsoda a külföldi orgazda? S hol van most? Mi történt az államkötvényekkel? A készpénzzel? Ki készítette az álkulcsot?
19: Csend.
16: Hol jártak a Bálvány utcai betörés idején? Új Világ utca? Eszterházi Gasse? Szentpétervár, Königsberg, Bukarest, Várad, Konstantinápoly, München, Hamburg, Prága? Ki volt ott zárában?
19: Csend.
21: Csend.
19: Csend.
16: Hol a gyémántkő?
10: Csend, csend, csend.
16: Ki a negyedik ember?
10: Betörőtársaim fagyosan elnéznek a vizsgálóbíró feje fölött.
16: A doktor erős őrizet alatt a kapitányságra küldeti a három rablót. Ő még marad egy kevés ideig.
17: Knorr Marika látja a betörő szerszámokat. Hallja, hogy a szép idegen Európa 7 országának rendőrségei által körözött gonosz tévő. Hát inkább nem hisz a szemének, a fülének.
16: Duzzogó hallgatásában a doktor felismeri a kéretlen szerelem egyoldalú hűségét. De neki az a dolga, hogy kihallgasson. Hát kihallgat.
17: A kisleány végül, látva, hogy szíve királyának már úgysem árthat, hozzáadja magáét a hétfőről kedre virradó hajnal történetéhez, amikor megleste a kulcsukon a vendéget. Gyakran megleste elébb is, vajja bepirulva, s aznap is. Még nem virradt meg, amikor hazaérkezett, s nem egyedül. Véle volt a másik szoba úr, és még kettő, az arcukat nem látta. Valamennyien fáradtak voltak, piszkosak és jókedvűek. Ő nem mert tovább leselkedni, bármikor kijöhetett volna az urak valamelyike. Még sokáig hallgatta a járkálásokat, mielőtt újra elaludt.
10: Knorr Marika idővel férjhez ment annak rendje szerint. Három gyermeket szült, unokái lettek, és a második nagy szervezetgyilkolás utolsó évéig eltartó egész hosszú tartalmas életét emiatt a 20 perc miatt élte majd vívódva. olykor-olykor zilált gondolatokkal és beszennyezett lelkiismerettel, addig a szürke, hómentes decemberi napig, amikor a harmadik birodalom főkormányzósága területén fekvő Oszviecsim városka mellett mezítelen, férfiakkal, gyerekekkel egysorban betámolygott egy betonpadlós helyiségbe. Még észlelte magán a mások kínhaláltól kicsorduló ürülékét, mielőtt kezéből kiejtette a szürke, tiszta kis szappant és a törülközőt a zuhanyrózsán besziszegő gáz alatt. Az utolsó gondolata az volt, vajon múlott-e a szép idegen sorsa akkor az ő tanúságtételén?
6: Macskakő, ponyva, írta Lengyel Péter. A 11. rész hangzott el. A főszerepben Kaszás Gergő. A szereposztásból Dajka doktor különleges vizsgálóbíró Blaskó Péter. A kassza király Rátóti Zoltán. A görög Imre István. A falazó Galkó Balázs. Láncrókus Dobák Lajos. A buborék Marozsán Erika. A bécsi sörház főpincére Miklósi György. A trafikos Ambrus András. Knorr Marika Kárász Eszter. A felvételt Kislászló és Magsai Helga készítette. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
0: A rádióváltozat felvétele 1996-ban készült, és legutóbb 1996. december 2-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

alakú. Már nagy szünet végén tudtam, hogy baj lesz, mert mire becsengettek, már majdnem a lupuék összes pénzét elnyertem. Először pedig nem is akartam pénzezni velük, mert úgy tudtam, hogy csalni szoktak, kalapált pénzzel dobnak a lyukra, úgyhogy sose pattan ki, ami beleesik, és így is volt, de hiába, mert utána a fej vagy írásnál végig szerencsét hozott nekem a fehér elefántcsont király, amit a nagykövettől hoztam el, és amit ott hordtam az iskolás kabátom belső zsebében. Akárhányszor toptuk fel a pénzeket, mindig én nyertem, úgyhogy a végére már kezdtem megijedni. Próbáltam direkt az ellenkezőjét mondani, mint amit gondoltam, írás helyett fejet és fordítva, de akkor is csak nyertem. Pedig még azt is engedtem, hogy Zolika dobja fel helyettem a pénzeket, de az se segített, úgyis csak én nyertem. A végén Lupu már keresztet vetett, meg ráköpött a pénzre, nagyon magasra dobta, úgyhogy mire a pénz leesett, ő háromszor is megpörtült a sarka körül, és Tudor Vladimirescuhoz fohászkodott, hogy hozzon neki szerencsét. De hiába, mert akkor is én nyertem. És a nagy szünet végén már úgy néztek rám, hogy legszívesebben el se raktam volna a pénzt, de azért visszaadni sem mertem, mert azzal elismertem volna, hogy csaltam, mikor pedig nem én csaltam, hanem éppen, hogy ők. Egész lehúzta az iskolás kabátom zsebét a sok apró. Annyit nyertem, meg sem mertem számolni. Több mint 2 tízes lehetett ott. Ahogy mentem fel a lépcsőn az osztályba, tudtam, hogy ezt nem fogom megúszni. Hazafele menet biztos, hogy meg fognak próbálni elkapni. Direkt kerülő úton indultam, a csorgó felé, aztán a dombon meg az ösvényen, hátul a blokkok mögött. A régi focipályánál letértem az ösvényről, nem akartam a félbehagyott csatorna árok közelébe menni, mert semmiképpen se akartam találkozni a Csákány nevű munkással, mert amikor a földmunkások egyszer önkéntes társadalmi munkára fogtak, tréfából azt hazudták nekem, hogy ő az apám, és csak azért nem ismerem meg egyből, mert elvitte az arcát a fekete himlő, és én majdnem el is hittem, mert nagyon vártam haza édesapámat a munkatáborból, a Duna csatornától. Na és a Csákány azóta többször is üzent utánam, hívott, hogy látogassam meg. A csatornárok végében épített magának valami házat, a csöveket meg a szerszámokat őrizte, és várta, hogy visszajöjjenek a többi munkások, és folytatódjon az építkezés. De értem, aztán hiába üzent, mert én nem akartam még egyszer látni, így is nagyon sokszor eszembe jutott az arca, amit tényleg teljesen szétmart a fekete himlő, meg az, hogy egy pillanatra igazán elhittem róla, hogy ő az apám. Szóval lent mentem, a domb alján a bokrok között, majdnem 2-szer olyan hosszú volt így az út, de legalább senkivel se találkoztam. Már majdnem haza is értem, még épp csak le kellett volna menni az ösvényen és át a túlsó blokk mögötti hátsó kerten, már azt hittem, hogy megúsztam, de akkor valaki hangosan fütyölt egyet. Oda néztem, és láttam, hogy Zolika ott ül a nagyfa tetején, és a bokrok mögül akkor előjöttek lupujék, mind ott voltak, az egész lupu banda. Szó nélkül körbevettek, még Zolika is lemászott a fáról, és akkor Lupu elém állt, és mondta, hogy elkaptak, és most megtudom, hogy mi történik a csaló patkányokkal. Én megmondtam, hogy nem csaltam, és hagyjanak békén, de ezzel Lupuék csak röhögtek. Máriusz megszólalt, és azt mondta, hogy tudja meg, hogy nincs kegyelem, meg fognak ölni, szét fogják verni a fejemet. És akkor láttam, hogy tényleg van nála egy nájlon zacskó, benne egy fél téglával, de nem csak nála volt ilyen, hanem mindenki másnál is. Lupu a sajátját meg is forgatta a feje fölött. Olyan hangosan suhogott az acskó, hogy nagyon megijedtem, mert tudtam, hogy ha valamelyik ilyen súlyos téglabuzogány egyszer is eltalál, akkor mindjárt törni fog a csontom. Máriusz meg mondta, hogy azt hiszem, hogy nagyon okos vagyok mi, mert így a kerülő úton jöttem, de tudjam meg, hogy épp ezzel írtam alá a halálos ítéletemet, mert ha az utcán kaptak volna el, akkor legfeljebb csak megvernek és visszaveszik a pénzüket, de itt hátul senki se jár, itt azt csinálhatnak velem, amit akarnak, úgyhogy készüljek fel a legrosszabbra. Amíg beszélt, én szép lassan bedugtam a kezem az iskolás kabátom zsebébe, aztán kirántottam, és a pofájukba vágtam egy jó nagy marékkal a pénzből, de nem sikerült túl jól, nagyon szétszóródott, egyiküket se találta telibe. Azt vártam, hogy legalább elkezdenek majd kapkodni utána, és akkor ki tudom magam verekedni valahogy a körből, és megpróbálhatok elfutni hazáig, de egyikük se hajolt a pénz után, és Lupu lendítette is már felém az acskót, alig tudtam félrehajolni előle. A tégla ott zúgott el a fejem mellett, és akkor tudtam, hogy kész, vége, ezek nem viccelnek, tényleg szét akarnak verni. Amilyen hangosan csak tudtam, elkiáltottam magamat, hogy segítség, segítség. Közben megint benyúltam a zsebembe, megint jól belemarkoltam a pénzbe, de most már nem azért, hogy szétdobáljam, hanem azért, mert tudtam, hogy ha tele van az öklöm fémpénzzel, nagyobbat tudok ütni. Máriuszt hasba is vágtam. Aztán valaki hátulról belém rúgott, úgyhogy előre estem, de ez volt a szerencsém, mert akkor ketten is felém lendítették már a nájlon zacskóikat, de csak az egyik talált el, az is csak úgy rézsút súrolta az oldalamat. Ahogy leestem, fordultam is azonnal hátra. Tudtam, hogy bakancsal próbálnak majd mindjárt hasba rugdosni, gyorsan felhúztam a térdem, a karom meg az arcom elé kaptam, úgy, ahogy Zsolt tanított, de a szemem nem hunytam be.
Lupu meglendítette a zacskóját, tudtam, hogy mindjárt ütni fog. A két karom között láttam az arcát, vicsorgott. De akkor egy hangos üvöltés hallatszott, és láttam, hogy Luput oldalról fejbe találja egy sörös üveg. Olyan volt, mintha lassítva láttam volna. A barna üveg oldalt, a jobb füle fölött csapódott Lupu fejének. Lupu megtántorodott, kiesett a kezéből a zacskó, megszédülhetett, lehet, hogy le is esett volna, ha Máriusz nem kapja el a karját. A halántéken felrepett a bőr, erősen vérzett. Az üveg nem törött el. Ahogy leesett a földre, láttam, hogy még legalább harmadáig tele van. A sör habosan csorgott kifele az ösvényre. Közben hallottam, hogy valaki azt üvölt, hogy bicsiláltok az anyátok úristenit, hagyjátok békén, mert mindegy szálig agyonverlek. Ezt a hangot azelőtt én csak egyszer hallottam, akkor is csak kacagni, de így is megismertem. Csákány volt az. Felnéztem, és láttam, hogy felénk szalad az ösvényen. Az egyik kezében egy hosszú vascső volt, a másikban meg egy kőtörő kalapács. Futás közben a feje fölött egymáshoz csapta őket, de úgy, hogy visszhangzott bele az egész domboldal. Közben azt kiabálta, hogy győzelem, győzelem. Bányás sisak volt a fején. Ahogy ott a földön feküdtem, láttam, hogy a lámpája csillog a napsütésben. Olyan volt, mintha égne. Oda rohant egyenesen hozzám. Mind félre húzódtak előle, látszott, hogy félnek. Nem akartam az arcára nézni, de nem tudtam elfordítani a fejem. Nagyon csúnya volt, de nem olyan szörnyű, mint amilyenre emlékeztem. Csákány megállt fölöttem, úgy kiáltotta a többiek felé, hogy takarodjanak haza, amíg el tudnak menni, mert mindjárt megmutatja nekik, hogy mi az agyonverés. Mert mi az, hogy kilencen mennek egyre, ráadásul így féltéglával, mint a cigányok, majd ő megtanítja nekik, hogy mi a becsület, meg azt is, hogy hol lakik az Úristen. Ahogy kiabált, a sok himlőhelytől egész olyan volt az arca, mint a forrásban lévő, bugyborékoló sárga viasz, de inkább csak furcsa volt, nem félelmetes. Na és akkor Csákány belevágta a földbe a vascsövet, mint egy láncsát, úgy mondta, hogy jöjjenek csak, ha akarnak, majd kapnak a pofájukra, mert tudják meg, hogy ő nem akárki. A Duna-deltában tanult megverekedni a lipovánok között, de akkor már Lupuék futottak, Máriusz, Zolika, Pustyú, mindegyik rohant, ahogy csak a lába bírta. Csákány meg ledobta a földre a vascső mellé a kőtörő kalapácsot, lenézett rám, közben azt mondta, nem érti ő már, hogy hova jutott a világ. Az ő idejében a kölykök még tudták, hogy mi a tisztességes verekedés. Egy-egy ellen, puszta kézzel, ahogy ezt a becsület diktálja. Most meg így hordákban jönnek, huligán fegyverekkel, mint a patkányok. Borzasztó. Aztán megkérdezte, hogy mi van velem, mennyire sokat kaptam. Fel tudok-e egyáltalán állni? Én akkor lassan feltápászkodtam, mondtam, hogy szerencsére nem történt nagy baj, összesen egy rugást kaptam. A térdem vertem be, és kicsit bordán vágott az egyik féltégla, semmi az egész. Nagyobb verésekből is felgyógyultam már. Nagyobb baj, hogy félig leszakadt az iskolás kabátom egyik karja, meg a nadrágom is, mert abból anya meg fogja tudni, hogy megint verekedtem, pedig megígértem neki, hogy nem fogok soha többet. Csákány erre azt mondta, hogy a mai világban nem szabad ilyesmit megígérni, aztán rám szólt, hogy vegyem le a kabátomat. Csak akkor vettem észre, hogy a munkás kabátot, amit visel, egész beborítják a madártollak. Sűrű sorokban egymás mellé és fölé voltak varva, úgyhogy olyan volt a kabát, mint valami furcsa pikkelypáncél. Főleg szürke varjú, galamb és veréptollak voltak, de itt-ott egy színes énekes madártollat is láttam. Úgy meglepődtem, hogy megállt a kezem a mozdulat közben, ahogy húztam kifele a szakadt iskolás kabátomból, de csak egy pillanatra. Aztán már le is vettem. Csákány akkor szó nélkül kivette a kezemből, úgyhogy hangosan megzördült a zsebében a maradék apró pénz. Csákány meghúzigálta a kabát ujját, megnézte a szakadást, beledugta a kezét, félig kifordította, megtapogatta a bélést, aztán mondta, hogy ez nem olyan szörnyű, 5 perc alatt rendbe lehet hozni, nem kell hozzá, csak 2 ügyes kéz, meg egy kis tű és cérna, aztán visszaadta a kabátot, a sörös üveg felé intett, és rám szólt, hogy adjam szépen oda, mert úgy látja, hogy maradt még az alján, ami bizony nagy szerencse kár lenne veszni hagyni. Óvatosan a nyakánál fogtam meg az üveget, nem szerettem volna összekenni a kezem Lupu vérével. Csákány egyhajtásra kiitta a maradék sört, elhajította az üveget, a nadrágjába törölte a kezét, aztán rám szólt, hogy induljunk. Én megmondtam, hogy köszönöm a segítséget, de most már mennem kell haza, mert másnap földrajzból dolgozatot írunk. Csákány erre megfogta a vállam, szembefordított magával, aztán a szemembe nézett, úgy kérdezte, hogy félek-e tőle. Én megmondtam, hogy nem. Közben a szemét néztem, nagyon kék volt, majdnem mint a víz. Nem félek, mondtam újra. Csákány akkor elengedte a vállam, és úgy mondta, hogy ennek örül, mert sokan félnek tőle az arca miatt, pedig nincs miért, mert ő nagyon jó ember, és ami még annál is fontosabb, talpig becsületes.
Aztán azt mondta, hogy akkor most kísérjem el szépen a kalibájába, mert már régóta mutatni szeretne nekem valamit, meg amúgy is jobb, ha kicsit rendbe szedem magam, mielőtt hazamegyek. Felemelte a földről a vascsövet meg a kalapácsot, lupuzacskója benne a féltéglával még mindig ott volt a földön, csákány belerugott, az acskó zizegve és pörögve repült vagy 7 métert, aztán a fűcsomó közé puffant a sárba. Csákány akkor a vascsővel a régi focipálya felé mutatott, és mondta, hogy menjünk. Csákány a csatornárok felső végébe építette be a kalibáját. Az árok felnyúlt a focipályán túlra, bele a búzamezőbe. Csákány az árok legvégét kiszélesítette, aztán hullámkartonnal, bádoggal, meg réteget lemezzel leválasztotta, a tetejét befette deszkákkal, meg lécekkel, nájlonnal és kátránypapírral, valahonnan még egy vaskályhát is beszerezhetett, a kéményt meg szépen kivezette a tetőn keresztül, már messziről látszott, hogy fehéres füst száll belőle. Csákány útközben egy szót se szólt, halkan fütyörészett, a fűcsomókat rugdosta. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy mi az, amit mutatni akar, de csak annyit mondott, hogy ha kivárom, meglátom, aztán fütyörészett tovább. Nekem közben eszembe jutottak a történetek, amiket a fiúk meséltek róla, hogy kutyákat meg macskákat eszik, injekciós tűvel adja be magának a pálinkát, éjszakánként felmászik az erkélyeken a blokkok oldalára, benéz az ablakokon és meglesi, hogy miket csinálnak a népek. Ebből nem sok mindent hittem el, de azért azt gondoltam, hogy nem kéne vele menni mégse. Jobb volna inkább hazafutni, de eléggé kíváncsi is voltam, mert nem hallottam róla, hogy Csákány bárkit is behívott volna magához, úgyhogy mégiscsak mentem szépen tovább a nyomában.

ahogy odaértünk a csatornaárokhoz, Csákány szó nélkül beleugrott, pedig az árok volt vagy 2,5 méter mély. Én is ugrani akartam, de Csákány felszólt, hogy inkább a lépcsőn másszak le, mert amilyen nyikhaj vagyok, még összetöröm magam. És akkor lenéztem, és láttam, hogy az árok falából elrozsdált autóütközők állnak ki rézsutosan, úgyhogy szépen le lehet sétálni rajtuk. Le is mentem, Csákány ledobta a vascsövet meg a kőtörőkalapácsot egy halom rozsdás szerszám közé, aztán felkapott a földről egy bádog öntözőkannát, oda ment egy olajos hordóhoz, leemelte róla a deszkafedelet, beledugta az öntözőkannát, megmerítette. Ahogy visszatette a fedőt, annyit mondott, hogy itatni kell, mert már biztos nagyon szomjasak szegénykék. Aztán oda ment az ajtóhoz és kinyitotta, és akkor egyszerre nagyon hangos madárdal hallatszott. Amikor bementem Csákány után, egész megsajdult a fejem, ahogy körülvett a meleg, a fülfájdítóan éles madárdal, meg a forrázott madártól égett szaga. Csákány rám szólt, hogy csukjam be gyorsan az ajtót, mert mind kimegy a meleg, megfáznak szegények. Ahogy körülnéztem, láttam, hogy körben a falak tele vannak kis kivált odúkkal, meg kalitkákkal. Volt, amit összefont fűzfavessző zárt le, volt, amit vékony drótháló, és volt, amit csak egy keretre feszített nájlonharisnya vagy tülfüggöny darab. De mindegyik mögött mozgott valami. Közelebb léptem, láttam, hogy madarak, de rengeteg féle. Egy csomó olyan is, amilyet egyáltalán nem ismertem, meg persze rigók, sármányok, pacsirták, mind izgatottan és látható nyugtalansággal ugrándoztak ide-oda a rácsaik mögött. Volt, amelyik egymás után többször is nekirepült a dróthálónak, amikor meglátott. Rengeteg madár volt ott, több mint 300, de az is lehet, hogy 500. A falakat teljesen elborították a rácsok. Csákány körbe mutatott, úgy mondta, hogy ezek a csöpségek az ő pici tollas gyermekei, de hálátlanok, hiába kapnak tőle annyi szeretetet, mégis inkább elrepülnének, muszáj rács mögött tartani őket, olyan oktalanok, pedig ebben a késő őszi hidegben megfagynának, elpusztulnának, ha ő nem gondoskodna róluk. Most is hogy lármáznak a helyet, hogy inkább szépen énekelnének, nem baj? Mindjárt elhallgattatja őket, figyeljem csak meg, mindjárt mekkora csend lesz. Ahogy ezt mondta, levette a bányász sisakját, letette a háromlábú, téglákkal felpolcolt konyhaasztalra, aztán középre lépett. Akkor vettem csak észre, hogy milyen világos, fehéres szőke haja van. A feje fölé emelte a két karját, és hátrahajtotta a fejét, úgyhogy megfeszült a torka, lehúnyta a szemét, és felvíjogott. Egymás után vagy 6-szor is, és ettől tényleg csend lett. A madarak egyszerre mind elhallgattak, még csak nem is mozdultak, úgy álltak ott a rácsok mögött. Csákány meg kinyitotta a szemét, és kacsintott, és úgy mondta, hogy megijedtek, mert ez a kőszálisas hangja, és attól minden madár fél, még az is, amelyik azelőtt sose hallotta, benne van a félelem a zsigereikben. Ha most megitatjuk őket, akkor nem sokára gyönyörűen fognak nekünk énekelni. Felemelte a földről az öntözőkannát, áttöltött belőle valamennyi vizet egy törött nyakú szalmafonatos üvegbe, oda nyújtotta nekem, és mondta, hogy vigyázzak, egyik madárnak se adjak többet egy kortyintásnyinál, mert a sok víztől elnehezülnének, nem akarnának énekelni. Aztán odalépett az árok falához, és sebes mozdulatokkal öntögetni kezdte a madaraknak a vizet. Én is odaléptem a falhoz, és láttam, hogy mindegyik rácsba és minden kalitkába külön bevezett egy konzervdobozból hajtogatott ferdekis vájúszerűség. Felemeltem az üveget, és elkezdtem töltögetni én is a vizet. A szalma csúszós volt, elég rossz fogás esett rajta, de azért csak néha lötyentettem mellé. A madarak félhettek tőlem, mert mind hátrahúzódtak az üregek mélyére a sötétbe, onnan nézték kicsit félrefordított fejjel, mozdulatlanul, hogy hogyan öntöm nekik a vizet. Csákán sokkal gyorsabban csinálta. Hallottam, hogy újra és újra a bádogra csorran a víz. Mindig egy kicsit másképp szólt. Aztán Csákán egyszer csak megszólalt, azt kérdezte, hogy emlékszem-e, hogy egyszer édesapámnak szólítottam. Én meg éreztem, hogy egészen elvörösödök. Majdnem félre is töltöttem a vizet, úgy mondtam, hogy igen, nagyon jól emlékszem. Csákány akkor azt mondta, hogy sajnálja, csúnya tréfa volt, mert az élettel meg a halállal nem szabad viccelni. Aztán azt kérdezte, hogy mióta nem láttam apámat. Én megmondtam, hogy most már lassan több mint 1,5 éve, és hírt se kaptunk róla már nagyon rég, és félek, hogy édesanyám lassan kezdi azt hinni, hogy meghalt. Pedig én tudom, hogy él. Mert érzem a csontjaimban, és tudom, hogy azt is azonnal megérezném, hogyha valami baja esne. Csákány közben átjött arra az oldalra, ahol én álltam, ott töltögette mellettem a vizet. Úgy mondta, hogy igen, reméli, hogy igazam van, de tudjam meg, hogy a megérzések nem mindig az igazságot mutatják, hanem sokszor csak azt, amit az ember érezni akar. És én erre semmit sem mondtam, csak álltam ott a kezemben azzal a törött üveggel, és egy csíszt néztem a tollaslabdaütő fejre feszített harisnyán keresztül, ami lezárta az üregét.
Kis karmos lábakkal kapaszkodott a falba szúrt faágra, és a lába is egészen zöld volt, és nagyon-nagyon vékony. És akkor Csákány kivette a kezemből az üveget, és azt mondta, hogy most már megkapták a vizüket, most menjünk, üljünk le, mert amíg ilyen közel állunk a rácsokhoz, addig bizony nem fognak inni, már pedig anélkül énekelni se fognak. És ő nagyon szeretné, hogy én halljam, milyen koncertet tudnak adni. Legjobb lesz, ha odaülünk az asztalhoz. Fejével a háromlábú konyha asztal felé intett. Kihúzta nekem alóla az egyik hokedlit, megvárta, amíg leülök, aztán leült ő is velem szembe. Kotorászott egy kicsit az asztal fiókjában. Elővett egy spulni cérnát, a kabátja gallériából kihúzott egy hosszú varrótűt, és rám szólt, hogy adjam oda a kabátom, addig is csináljunk valami hasznosat. A fogával letépett egy szál cérnát, megnyálaszta a végét, befűzte, aztán gyors, apró öltésekkel varni kezdte a kabátomat. Látszott az arcán, hogy nagyon erősen koncentrál. Ahogy megfeszült a bőre, a himlőhelyek mélyebbeknek tűntek. Vastag, tejszőke szemöldöke felborzolódott, egész közel hajolt a kabáthoz, úgy dolgozott. Nagyon gyorsan járt a keze. Olyan csend volt, hogy hallottam a cérna surrogását az ujjai között. A madarak, mintha ott se lettek volna. A moccanásuk se hallatszott. És akkor megkérdeztem, hogy hol tanult meg ilyen szépen varni. Csákány erre csak annyit mondott, hogy

Mekóta egyedül csináltam, nagy voltam már, egy fél év múlva mentem iskolába, a kezét se akartam megfogni, és olyan nagy köd volt kint, amilyet se azóta, se azelőtt nem láttam, sűrű volt és nagyon fehér. Apám azt mondta, olyan, mint a tejföl. Egy fél méterre is alig lehetett látni, az autó sárga lámpájának a fénye is elveszett benne, mert úgy szívta magába a fényt, mint valami szivacs. Emlékszem, lenéztem, és a két lábam is alig látszott. Elvesztek azok is a nagy fehérségben. Na, és akkor apám mégiscsak megfogta a kezem, hogy nehogy elveszítsük egymást, és mesélni kezdett Roald Amundsenről, a híres norvég sarkkutatóról, hogy egyszer Amundsen sítalpon átszelte egész Grönlandot, de a végére annyira eltévedt a ködben, hogy nem találta meg a célpontját, a barátja menedékházát, és azt hitte, hogy az iránytűje felmondta a szolgálatot, és visszafordult, és emberfeletti erőfeszítéssel visszaküzdötte magát oda, honnan elindult. És pár hónappal később aztán kapott egy levelet, és a barátja abban megírta neki, hogy sítalpnyomokat talált azon a napon a házától 2 méternyire, mert bizony a köd ilyen csalóka és veszélyes. Apám hangja akkoriban nagyon érces volt a sok éjszakázástól meg a cigarettától. De a köd szinte lágyját tompította. Olyan volt, mintha nem is az apám hangja lett volna. És én fogtam a kezét és mentünk, és közben azt gondoltam, hogy biztos mi is eltévedtünk, épp mint Amundsen. Rég elmentünk már a blokkunk előtt, és már a város másik felén vagyunk, csak apám nem meri megmondani, mert nem akar szégyenbe maradni előttem, mert úgy éreztem, hogy már nagyon régóta megyünk, és apám még mindig Amundsenről mesélt, hogy hogy találta meg az északnyugati átjárót, de akkor már tisztán érződött a hangján, hogy ideges. Na és akkor, mikor már biztos voltam benne, hogy végleg eltévedtünk, egyszer csak belebotlottam valamibe, és lenéztem, és láttam, hogy a mi blokkunk feljáró lépcsője az. És annyira megkönnyebbültem, és úgy megörültem, hogy el is kiáltottam magam, hogy na hát, hazaértünk, tényleg hazaértünk. Apám meg, mintha észre se vette volna az örömömet és a megkönnyebbülésemet, mesélte tovább, hogy Amundsenék hajója, a Gjoa, hogyan találkozott egy San Franciscói bálnavadász hajóval a Bering-szorosban 3 év után, és hogy mennyire örültek, hogy sikerült felfedezniük az északnyugati átjárót, sikerült véghez vinniük, amit előttük annyian próbáltak hiába, és amiért olyan sok bátor sarkkutató fizetett az életével. És ez még akkor is igen nagy jelentőségű felfedezés volt, ha kereskedelmi szempontból nem váltotta is be a hozzáfűzött reményeket. És ahogy mentünk fel a lépcsőn, megértettem, hogy apám nagyon jól tudja, hogy én azt hittem, hogy eltévedtünk. Egyszerűen csak nem akarta észrevenni. Azért, hogy később ne kelljen majd szégyenkezzek. És én meg attól, hogy ezt megértettem, annyira elszégyeltem magam, hogy mire felértünk a negyedikre, ahol laktunk, már majdnem sírtam. Annyira bántam, hogy egy pillanatra kételkedtem az édesapámban. Ez a történet azóta se jutott eszembe, pedig egyszer még feleltem is Amundsenből, de akkor se. Mintha nem akartam volna egyáltalán emlékezni arra, hogy valaha is kételkedhettem benne. Elhallgattam, és megráztam a fejem, és csákányra néztem. Aztán mondtam neki, hogy nem is tudom, hogy most miért jutott eszembe ez a történet. És azt meg végképp nem értem, hogy miért meséltem el egy 1000 idegennek. Csákány erre azt mondta, hogy ne bánjam, mert nagyon szép történet volt. Aztán visszaadta a kabátom, és mondta, hogy nézze meg, nyoma sincsen már rajta semmilyen szakadásnak. Visszatette a cérnát a fiókba, aztán felemelte az ujját, suttogva mondta, hogy most figyeljek, csendesen, csendesen. És láttam, hogy ő is nagyon figyel, de annyira, hogy még levegőt se vesz, és ettől én is visszafojtottam a lélegzetemet, és elmélyült körülöttünk a csend. És akkor egyszerre csettegni kezdett egy cinke. És a szemközti falról egy másik felelgetni kezdett neki, és akkor egy harmadik madár is megszólalt. Nem ismertem meg a hangját, de akkor már egy negyedik madár is énekelt, meg egy ötödik is, aztán már az összes, de nem egyszerre, és nem is úgy össze-vissza, mint amikor bejöttünk, hanem valami nagyon bonyolult rendszer szerint, úgy, hogy a sok kis dalból kikerekedett valami nagyobb egész. Olyan volt, mint egy igazi koncert, csak sokkal hangosabb, és ott ültünk csákánnyal a kellős közepén. Percekig tartott, de az is lehet, hogy egy negyed óráig. Csákány lehúnyta a szemét, úgy hallgatta, és közben végig mosolygott, és ide-oda ringatózott a széken. Én is éreztem, hogy megmozdul a lábom. Egy párszor én is erre-arra döntögettem a székem. Nagyon sűrűn körülvett ez a furcsa, vibráló madárdal. Olyan volt, mintha gőzben ültünk volna, vagy sűrű, meleg ködben. Éreztem, hogy mindjárt meg fog fájdulni a fejem. Aztán a madarak elfáradhattak, mert lassan elkezdett szétesni az énekük. Újra lehetett már hallani külön is egyiküket, másikukat. Csákány akkor egy nagyot sóhajtott, a kabátja ujjával megtörölte a szemét, rám nézett,
a madarak felé intett,

suttogva azt mondta, hogy nem bírják elviselni egymás közelségét, azért énekelnek bizony. Amit mi ilyen szép, szívgyönyörködtető muzsikának hallunk, az igazából csak kiabálás, káromkodás, meg fenyegetőzés, mert az énekes madarak igazából gyűlölik egymást. Nem is gondolná az ember, hogy mennyire. A sárgarigók a legvadabbak, még a mezei pacsirtáknál is sokkal harciasabbak. Gyorsan bele is szoktak pusztulni a fogságba, de addig legalább élvezhetjük a haragjukat, mert ez a mi fülünknek ének, gyönyörűséges ének. Nem is gondolnám, mennyi fáradtság van-e mögött a hangverseny mögött, hogy mennyit kellett kísérletezni a madarak elhelyezésével, hogy melyik melyikre hogy reagál. Hosszú évek munkája ez. És mikor ide áthelyezték, majdnem, hogy előről kellett kezdeni az egészet, de megérte, mert ilyet csak a Mennyországban lehet hallani, de még az is lehet, hogy ott se. Én megmondtam, hogy igaz, mert ilyen szépet még soha életemben nem hallottam, és felvettem az iskolás kabátomat, aztán mondtam, hogy köszönöm, hogy megvarta, meg azt is köszönöm, hogy segített rajtam, tényleg nagyon jó ember, köszönöm szépen, de most már igazán mennem kell, mert édesanyám már biztosan nagyon aggódik. Csákány akkor azt mondta, hogy jól van, menjek, ha akarok, de azért ő szeretné, ha megnézném azt is, amiért ide hívott, mert az még a madárdalnál is sokkal, de sokkal fontosabb, valami olyasmi, amit már nagyon régóta nem látott senki sem. Azzal kigombolta a kabátját, és a belső zsebéből elővette egy megsárgult borítékot, és letette elém az asztalra. Rögtön meg akartam fogni, de Csákány rám szólt, hogy várjak, mert előbb még kérdezni akar valamit. Mit tudok? Mi történt az arcával? Akkor én mondtam, amit a többi munkásoktól hallottam, hogy a Duna csatornánál elkapta a fekete himlőt, és szerencséje volt, hogy nem halt bele, de az arcát örökre elcsúfította. Csákány erre megrázta a fejét, hogy nem ez az igazság, de hogy mi, azt jobb, ha nem tudom. Azt nem kell mondja, hogy csúnya dolgok történtek vele, mert az amúgy is látszik. De képzeljem el, hogy mikor levették a kötéseket, és először a tükörbe nézett, akkor elájult. Amikor pedig magához tért, hát többet nem emlékezett a régi arcára. Csákány akkor a borítékra mutatott, és azt mondta, hogy ebben a lezárt borítékban, ebben az ő régi személyi igazolványa van. Akkor kapta vissza, amikor kiengedték a hadikórházból, és ott, abban az igazolványban, ott az egyetlen kép róla, akkorról, amikor még épp volt az arca. Ő nem egy gyáva ember, de tudjam meg, hogy azt a régi képet azóta se volt bátorsága megnézni. Inkább azt hazudta, hogy elvesztette, és csináltatott egy másik igazolványt ezzel az új arcával. Csákány elhallgatott, a borítékra nézett, aztán rám, és azt mondta, hogy szeretne kérni tőlem egy nagy szívességet. Ne szóljak semmit, csak vegyem ki a borítékból az igazolványt, és nyissam ki, és nézzem meg azt a régi képet, aztán csúkjam be, és tegyem vissza a borítékba, és vigyem magammal, és őrizzem meg. Ennyit kér tőlem. Tudja, hogy ez nagy dolog, de neki nagyon sokat jelentene, és ha megteszem, akkor arra kér, hogy amikor ezután rágondolok, akkor próbáljak meg ezzel a régi arccal rágondolni. Próbáljam elképzelni, hogy milyen lenne most, annyi év után, hogy öregedett volna meg, merre ráncosodott volna. Tudja, hogy ez nehéz, és nem bánja azt se, ha nem sikerül, de mégis azt kéri, hogy próbáljam meg, mert neki attól sokkal könnyebb lenne az élet. Persze, ha úgy érzem, hogy nincs hozzá elég erőm vagy bátorságom, akkor nem kell, nyugodtan hazamehetek.

Én akkor Csákányra néztem, a csupa sebb hely, csupa forradás arcára, és akkor azt mondtam, hogy jól van, megteszem, és kibontottam a borítékot, a megsárgult papír annyira el volt már vékonyodva a sok zsebben hordástól, hogy szétfoszlott az ujjaim között, és kivettem a papír közül az igazolványt, az elzsírosodott, szürke borítóról teljesen lekopott a címer és a felirat, na és akkor kinyitottam az igazolványt, és megnéztem a képet, ott volt az első oldalon, rossz, fehér-fekete kép volt, Csákány legfeljebb, ha 17 éves lehetett, amikor készült, a haja oldalt szépen el volt választva, és mosolygott. Kigombolt nyakú fehéringben volt, látszott, hogy nagyon kiáll az Ádám csutkája. Alatta meg cirill betűkkel oda volt gépelve a neve, nem tudtam elolvasni, de nem is akartam, hanem az arcát néztem, a száját, az orrát, a szemét, a vonásait, a sima tiszta bőrét. Hiába mosolygott, mégiscsak volt az arcában valami elszánt keménység. A szája élesen görbült felfelé, és akkor úgy, ahogy kérte, próbáltam elképzelni, hogy milyen lenne most, de nem nagyon sikerült. Ahogy ezt a fiatal arcot néztem, valahogy az apám jutott eszembe. Az apám is az apám fényképe, amit a régi Katala könyvéből vettem ki, és éreztem, hogy mind a két szememből kicsordul egy-egy könycsepp, és akkor becsuktam az igazolványt, és a boríték maradékaival együtt betettem az iskolás kabátom belső zsebébe, a fehér csont királyom mellé, és Csákányra néztem, és mondtam, hogy köszönöm, nagyon fogok vigyázni rá. Az a két csepp könyv meg két oldalt végigfolyt az arcomon, a kezem fejével letöröltem, és mondtam, hogy akkor most én elmegyek haza. Csákány akkor felállt, odajött mellém, a vállamra tette a kezét, és azt mondta, hogy köszöni, és nagyon bátor fiú vagyok, az apám biztosan nagyon büszke lenne rám. Én erre bólintottam, és azt mondtam, hogy igen, csak bár tudnám, hogy mi van vele. Mert lehet, hogy mégiscsak anyának van igaza, és nem fog hazajönni soha többet. Csákány erre levette a kezét a vállamról, és azt mondta, hogy ha akarom, akkor ő meg tudja mutatni nekem az apámat. Egy öreg lipován egyszer megtanította tükrön át a távolba nézni. Akarom-e, hogy megpróbálja? Nem szereti ilyesmit csinálni, de ha én kérem, akkor megteszi. Tudtam, hogy azt kéne mondjam, hogy nem hiszek az ilyesmiben, de mégis azt mondtam, hogy kérem, akarom. És Csákány akkor azt mondta, hogy jól van, de ígérjem meg, hogy nem mondom el senkinek. Én megmondtam, hogy megígérem. Csákány akkor elfordult, és odament a falhoz. Kinyitott az egyik kalitkát, kivett egy kis madarat, aztán rám szólt, hogy ne nézzek oda, de mire elfordítottam a fejem, már késő volt, mert addigra már kicsavarta a kis madárnyakát. Hallottam a puha recsenést. Csákány odajött az asztalhoz, elővett egy bicskát, levágta a madár két szárnyát, láttam, hogy egyszerű mezei veréb, a testét ledobta a földre, aztán kimarkolt a földből egy maréknyi sarat, elém tartotta, szólt, hogy köpjek rá, én meg ráköptem. Csákány akkor hirtelen a fejemhez nyúlt, kitépte egy szál hajamat, oda tette a sárgolyóra, aztán kihúzta azt a nagy varrótőt a spulni szérnából, a kezembe adta, és azt mondta, hogy most már csak vér kell, szúrjam meg a hüvelykujjam azzal az árral, és cseppentsek oda három cseppet a hajszára. A tű olyan hegyes volt, hogy először alig éreztem a szúrást, csak akkor fájdult meg az ujjam, amikor kihúztam, és elkezdett nagy vörös cseppekben szivárogni belőle a vér. Csákány odatartotta a sárgolyót az ujjam alá, megvárta, amíg rácseppen három csepp vérem, akkor rám szólt, hogy szívjam ki a sebet, nehogy elgennyesedjen. Aztán elkezdte gyúrogatni a golyót, közben végig kántált, de úgy, hogy abból csak egy-egy szót értettem, és szép lassan megformált a sárból egy ember alakú figurát. Olyan volt inkább, mint egy rongybaba. Épp csak, hogy meg volt csinálva a keze meg a lába. Amikor kész lett, a két madárszárnyat beletűzte a hátába, hogy olyan lett, mint egy sárból készült csúnya angyal. Aztán odament a hátsó falhoz, egy szerszámos ládából elővette egy zseblámpát, meg egy kis borotválkozó tükröt. Feltette az asztalra egy sörös üveget, a tükröt szépen nekitámasztotta, aztán a bábút oda tette a tükör elé, és azt mondta, hogy nézzek bele a tükörbe, de úgy, hogy azt a kis sárfigurát lássam. Én meg belenéztem. Csákány akkor kérdezte, hogy mit látok. Én megmondtam, hogy csak a bábút látom, egyebet nem. Akkor Csákány azt mondta, hogy jól van, más nem is kell, hogy lássak. Aztán felemelte a zseblámpát, a tükörre irányította, és azt mondta, hogy mindjárt meg fogja gyújtani, és a fény a tükörből épp a szemembe fog világítani. Nagyon vakító lesz, de akkor se szabad, hogy behunjam a szemem, vagy félrenézzek, de még hunyorognom se szabad, hanem oda kell nézzek egyenesen a fénybe. Jól nyissam ki a szemem, és gondoljak az apámra. Aztán felkattintotta a lámpát, és először csak a fényt láttam, és benne az agyag figurát. Aztán a bábú megmozdult, és elkezdett verni a szárnyaival, és belerepült egyenesen a tükörbe, és eltűnt. Akkor éreztem, hogy elönt a hidegség, és láttam, hogy a tükör elkezd hullámozni, de úgy, mint a víz. Aztán már csak barna, sáros, hullámzó vizet láttam.
Olyan volt, mintha egy madár lettem volna, és ott repültem volna a víz fölött. És akkor egy agyagos falhoz értem, és elkezdtem felfele szaladni a falon. Tisztán látszottak a föld szemcséi, meg a pala rétegei, és akkor eltávolodott a kép, és látszott, hogy abban a magas agyagfalban mindenféle rámpák meg utak vannak belevájva, és emberek dolgoznak rajtuk, de annyian, mint a hangyák. Ástak, és csákányoztak, és talicskáztak, és akkor a kép elfordult, és egyszerre megláttam az apámat. Nagyon sovány volt. Egy rámpán ment felfele. A vállán egy cementes rák volt, és láttam, hogy léheg. Előtte és mögötte is egy csomóan voltak még ott a sorban, azok is ugyanolyan csíkos rabruhát viseltek. Éreztem, hogy összeszorul a torkom. Tudtam, hogy mindjárt fel fog törni belőlem a sírás, na és akkor a kép elkezdett megint úgy hullámozni, mint a víz, aztán elhomályosult, és megint csak a fényt láttam meg a tükröt. De a szárnyas bábú már nem volt az asztalon, és akkor csákány lekattintotta a lámpát, és azt kérdezte, hogy láttam-e apámat. Megmondtam, hogy láttam. És akkor csákány azt kérdezte, hogy mit adnék azért, hogy visszahozzam onnét. Én meg gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy akármit odaadnék. És ahogy ezt kimondtam, a sörös üveg eldőlt, a borotválkozó tükör meg leesett az asztalról, pördült egyet a levegőben, aztán a hátával lefelé ráesett a sárpadlóra. Nem törött el, csak hosszában végigrepett, és csákány arca megmerevedett, keresztet vetett, és úgy mondta, hogy nem tudom, mit beszélek. Felemelte a földről a sáros tükröt, végighúzta az ujját a repedésen, és azt mondta, hogy az ő hibája, nem kellett volna megkérdeznie, és hát a helyre lehet még hozni. Aztán rám nézett, és azt kérdezte, hogy életet is adnék-e érte. Közben nem etintett a fejével, és mondta, hogy jól gondoljam meg a választ, nagyon jól gondoljam meg. Én megéreztem, hogy kihűlt körülöttem a levegő. A tükör hosszú repedésére néztem, úgy mondtam, hogy adnék igen, odaadnám az életemet igen. És a tükör akkor két darabra esett a csákány kezében. Ő meg nagyon halkan mondta, hogy kész, most már mindegy. Már megtörtént, nem lehet visszacsinálni, de tudja meg, hogy a sajátomat nem adhatom csak valaki másét. El fogok veszteni valakit azok közül, akiket szeretek, de az apám haza fog jönni. Bólintott, elém tett egy poharat, teletöltötte vízzel az öntözőkannából, aztán rám szólt, hogy igyan meg, menjek haza, az igazolványára meg jól vigyázzak, és soha nem utasson meg senkinek. Felemeltem a poharat, a víz nagyon hideg volt, de azért megittam. Aztán felálltam, kimentem a kalibából. Ahogy fellépkedtem a lökhárítókon, megcsördült a zsebemben a sok apró pénz. Hallottam, hogy lent a madarak újra elkezdenek énekelni. Akkor anyára gondoltam, és arra, hogy valahogy mégiscsak meg kéne mondjam neki, hogy láttam apát, és hogy visszajön, de rögtön éreztem, hogy az ujjam hegyén elkezd vérezni a tűszúrás, és tudtam, hogy mégse fogok neki mondani semmit. A nadrágomba töröltem a kezem. Aztán benyúltam a zsebembe, megfogtam csákány személyi igazolványát, de aztán nem vettem elő mégsem, hanem csak mentem szó nélkül hazafelé.

0: Dragomán György, a fehér király. A 9. rész hangzott el. Felolvasta Hajduk Károly, zene Tallér Zsófia. A felvételt Liszkai Károly és Táncos Tamás készítette. A szerkesztő Turai Tamás. Rendezte Gotár Péter. A műsor az ORTT támogatásával készült 2010-ben.
1: A regény rádió változata legutóbb 2016. október 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Ha lezsidóznak, nem jelenti azt, hogy zsidó vagy, gondoltam akkor tévesen. Nem tudtam még, hogy odakint, az iskolán kívül viszont pont így van. Ott az a zsidó, aki annak látszik. Nem is, nem kell annak látszania, elég, ha nézik annak, vagy csak egyszerűen tartják. Zsidónak tartják, mint a csirkét levágásra. Engem nem tartottak annak. Akkor még.
1: Zsidó vagy? Írta és felolvassa Németh Gábor.
0: Innen megyek el, mindenütt jó, de legjobb máshol. Máshova mész és megörülsz, szégyen teljesen aránytalanul, ha valahol másnak néznek. Nézzen angolnak vagy spanyolnak. Legyek olasz. Legyen az olasz változat. Rómát választottam, la vita alla romana. Rómát használom, hogy kihúzzon a bajból. Rágondolok, Rómára gondolásra húzom ki magam a bajból. Behunyom a szemem, forró és sötét, aztán vörös, kinyitom újra. Ferde sávok, fehérek, feketék, csikozza a redőny a falat. Odakint az utcán könnyű, mégis tömör csend, de mintha fényből volna az is. Fényből és zajokból. Megfogták a zajokat, beletették egy présbe és összepréselték. Néma zajkocka. Széttöri egy moped. Elment valaki egy mopeddel a ház előtt, mintha fölhúznának egy redőnyt. Aztán kiáltások, nem lehet érteni, pedig olaszul valaha mindenki tudott beszélni, csak hülyeség miatt elfelejtettünk. Megszokja a szemem a zajt. A redőny egyik sarka kicsit fennakadt, összenyálaszták a bogarak a racsnit. Vagy mit tudom én úgy. Látni szemben a falat, a szemközti ház vakolatát. Ilyen szint, ha máshol vagyok, nem lehet látni, csak ha becsukom a szemem, és beletartom valami erős fénybe. Római vörös. Tényleg telerakta az Isten dióval, mogyoróval, lehet benne járkálni ezer évig. Ide írhatnék egy szép hosszú szótárt, egy doboz gémkapocs összefűzve. Ki lehet venni egyszerre az egész dobozt. Mindenféle olasz tulajdonnevek. Abszolút nem érdekes. Megtalálhatod a könyvtárban. Kiveszed, olvasgatod, és majdnem belehalsz, hogy nem lehetsz azonnal ott. If you are in Rome, do as Romans do. Kiejtési gyakorlat angol órán. Azt akkor még nem tudtam, hogy mit jelent. Le tudtam fordítani, meg is mondták, ha Rómába mész, tégy úgy, mint a rómaiak. Ez a klasszikus változat, hanem hogy tényleg, de facto mit jelent, azt akkor még nem tudhattam, hogy mit do egy római. Megmondom. Semmit. Az igazi római semmit sem csinál. Pontosabban a semmit csinálja. Ül, na jó, maximum áll. De azt is úgy, mintha csak ülne. Azt csinálja, hogy római. Minden egyéb tilos. Betiltok minden tevékenységet. A római tudja, mire való az élet. Római szeretnék lenni. Semmire való. Jönnek mindenfelől, az egész világ egyetlen birodalom. Hurcolják a római unott lábai elé a cuccot, kigörgetik, kipakolják, valami rabszolga nő is folyton levetkőzik. Baromi hálásak, hogy ott hagyhatják. Hát, végül is, bo, nem egy nagy vasszizdasz, mondja a római. Aztán elnéz a fejük felett, vagy közöttük nyílik egy kis rés, és a római kinéz rajta. Meglát közöttük egy darab Rómát. Ül egy ember a Ponte Sisztón, kéreget, magyar, magyarul beszél egy másik magyarral, meg van náluk egy kartondarab, onnan is lehet tudni, hogy magyarok. Ráírták egy kartonra is azért. Magyarok és éhesek. Vonzó úriasszony pongyolában, kínai sejem, ráhagyta valami nagynéni. A konyhában ültet le, pedig ő hívott, aztán persze elaludt. Fél óráig kell csöngetni, úgy csinál, mintha az egészet elfelejtette volna, de az álmos szemek kacarászik. Kapsz egy kávét, na jó. Kivesz egy cukortartót, fönt tartja a csészék között, az életedben nem fogsz látni soha többet olyan szépet. Ő nem iszik kávét, ilyenkor nem, soha, viszont valahonnan a kezébe akadt egy salátalevél, azt rágcsálja, azt eddig nem lehetett sehonnan tudni, hogy salátalevelet méltósággal is lehet rágcsálni. Mondjuk Rómát a Sophia Loren játszaná, én meg volnék a Mastroianni. Ülnék, kapirgálnám egy ezüst kanállal az asztalon a viaszos vásznat, aztán megpróbálnék mondani valami ellenállhatatlant. Szerintem az fogna menni nekem. Az utak fölé fölszerelték a piros fényt. Fölszereltette a szenátus, vagy kicsoda, hogy incsen megállra azért. Senki nem áll meg sehol. Másképpen közlekednek. Beleöntesz egy zacskó popcornt valami zegzugos ereszt csatornába, na, ahogy a hasonlatban a szemek keresik a helyüket, úgy mennek az utakon a rómaiak. A fejük fölött váltanak a lámpák, piros vagy zöld, ki nem szarja le. Mindenki leszarja. Van egy nagy, kör alakú templomuk, a teteje lukas, beesik az eső. A templom előtt egy kis tér szökőkúttal, lépcső gyűrűzi körül, oda le lehet ülni, legfeljebb leterítesz egy pulóvert. A sarkon van egy kávémérés, onnan folyton kijön a kávészag. Rohangál a téren, belebújik a fejedbe, és ott marad, amíg csak élsz. Egy végső helyet készítettem el. Elkészítettem, mert azt mondta a hang, hogy nem érdemes semmivel sem törődni, hogy fel kell nézni a napra, hogy a napra lehet nézni, és semmilyen más dolog nincs egyáltalán. Belátni, úgy hívják az ilyet. Ez esetben elvakultan látni be. Csónak megőrzőt vagy kölcsönzőt készítek el. Forró homok, igen nagy, nedves és fényes felület, ami visszaveri az eget. Tengernek hívják. Ott csak a legszükségesebb dolgok hangozhatnának el, de azok aztán az összes szóba jöhető nyelven. Például azt mondanám, hogy please, vagy hogy che dolce far niente, ugye? Abban a hűlő homokban aludni el. Lennék ott, aki őriz, kölcsönöz. Vagy legyek zsidó, de Rómában. Az egészen kifinomult változat. Betévedsz a zsidó negyedbe, kisboltok, gírbegurva utcák, egy tér, apró szökőkúttal, teknőcöket segítenek föl angyalok valami peremre, kőből. Három ház az egész tér, ott is van valami bolt, mondjuk biciklijavító vagy pék. A gyerekek az utcán fociznak, mint te 40 éve az Újlipótvárosban, aztán hirtelen, váratlanul rábukkansz a zsinagógára, erős rendőri készültség, kékinges karabinierik, pirossávos fekete nadrágban, motorok és Alfa Romeók, esküvő van. Ez esküvő, nem pedig forgatás, pedig egészen olyan, mintha filmet forgatnának, és kiválasztották volna a lehető legrómaibb arcokat. Kikasztingolták volna a tömegből a legrómaibb rómaiakat, a zsidók látszanak a legrómaibbnak, a rómaiság felső foka. Reklámfilmet forgatnak, legyen ön is zsidó Rómában. Kedvezményes akció, nézem a lánya arcát, akivel jöttem, akivel élek, itt Rómában élünk, sétálgatunk, és az első gyerekünket várjuk. Szerintem fizessünk be, adjuk oda az egész ösztöndíját, dőljünk be a hülye reklámnak, legyünk római zsidók, tartozzunk végre valahová. Legyünk szépek és fiatalok örökre, öltözünk smokingbe és fekete estéikbe, járjunk bohókásan régi, ám tökéletesre felújított piros Alpha Spiderrel, mint amilyet ez a minden tekintetben tökéletes pár kapott NASA ajándékba. Át van kötve viccesen egy hatalmas sejemszalaggal, onnan lehet tudni, hogy ajándék, most fogják megkapni. Elég kóser. Kóser Alfa Romeo. Kóser római legyek. Vagy legyek montenegrói, Cernogorác. Legyek kishegyesen, legyen álmos vasárnap délelőtt, tegnap mindenki berúgott, mindenki csak én nem, zsidó vircsaft, lemegyek a pöndölbe, a legjobb kocsma, amit valaha láttam, két út ér finoman össze, kialakul egy háromszög, árkokkal körülvéve, gesztenyefák, néhány pad, egy hajó orra. Egy hajón kellene élni. Repülő hollandin. Ülök a hajó orrán, a kishegyesi kocsmában a pöndölben. Világ körüli utazás. Máli ígyos. Kicsit mész, de világgá. Kávét kérek, és mert rutinos voltam, hoztam magammal tejet is. Tej, kávé, magyar szó, meg a szigetek az áramlatban. Pelinkovác hidegen, hideg pohárban. Deres már a pohár. Őszül a vén betyár. Rá se néz már sohasem a fehér nép. A doboz tejet magyar szóval védem meg a legyektől. Egész délelőtt ott ültem, még mikor esni kezdett akkor is kint, Jó darabig megvéd a gesztenyefa, megvéd, aztán már nem. Felkapom az újságot, benne a tej, a doboz, amit elfelejtettem, ahogy belépek a kocsmába, kiömlik a nadrágomra meg a lábam elé a földre. Kérek egy rongyot a pincérnőtől. Nincs. A magyar szóval kezdem föltörölni a magyar kocsma kövéről a szerb tejet. Rájövök, hogy ez vicces. Ha pedig rájövök, osztály bohóca, meg kell osztanom az első lehetséges röhögővel. Még jó, hogy nem vagyok szerb, mondom magyarul a magyar pincérnőnek, egy kicsit vár, egy pillanatra arra gondolok, mi van, ha mégis szerb. De nem, elneveti magát, és azt mondja, pedig reggel, amikor bejött, azt hittem, hogy szerb. Olyan goromba az arca. Goromba. Áll mellett egy részeg, rózsaszín trikóban, szemügyre vesz, de hogy szerb, mondja, hát nem látja, Cernogorác. Cernogorác vagyok, goromba, bankot alapítok, gorombán, vagy ölök, vagy goromba regényeket írok a hegyekben. Az asszony mögöttem jár, tudja mi a dolga, mert vele is goromba vagyok, a vérbosszút pedig nemes hagyománynak tekintem. Harcos vagyok, goromba montenegrói. Sosem tudtam verekedni. Nem is nagyon verekedtem soha. Még a Zsolnaival se, azokat a dolgokat nem, egyiket se lehetett verekedésnek hívni. A másodikat végképp nem. Ugrik rám, megint hátulról, de valahogy megérzem, ahogy ugrik, megérzi bennem valamelyik ős, zseniális állat. Kicsit lehajolok, és amikor fölém ér, megfogom a csuklóját, és tovább húzom. Segít neki a lendülete. Aikido. A saját lendületével dobom meg, vagyis nem én, hanem az ezek szerint bennem lakó ősi technika. Repül tovább a Zsolnai, régi padok öntött vas lábakkal, nincsenek egyben az asztalok a székkel, a régi padok közé esik, földönt néhányat. Nem nyúl többé hozzám. Soha többé nem. A Zsolnai lenne a lehetséges ok, hogy gyűlölhessem a cigányokat, hogy nyugodtan gyűlölhessek végre valakiket. Cigány a Zsolnai, kicsi, fekete, agresszív és nyúlszájú, és kezelhetetlen. Mindent szabad neki. Az egész első A-nak nem szabad annyit, mint neki egyedül. Mindenkinek kisebb és csúnyább, és mindenki fél tőle. A nagyobbak sem mernek hozzáérni, mert valahogy lehet tudni, mindenre képes. Ilyenek a cigányok. Nyilván meg lett mondva otthon. Onnan lehet tudni. Kicsi a cigány, legalábbis konkrétan ez a cigány kicsi. Nyúlszájú, gyengének látszik, alig tud olvasni. Makog, de közben nyilván mindenre képes. Vigyázni kell vele. Vigyázz, kés van nála. Nem olyan könnyű bármit leírni. Elmesélni egy arcot, mint egy tájat. Félelem, harag és elfogultság nélkül. Kitalálják a sátánt, és mindenhogyan ábrázolják. Belecsempésznek némi esetlegeset, hogy pont jól legyen elhibázva, és ezt elnevezik művészetnek. Mintha agyagból csinálták volna meg a fejét, és belül elég sok drótot elhasználtak. Aztán ráfeszítettek valami elhasznált, koszos bőrt, azt azonban megengedték, hogy levegőt vegyen, szuszogva a nyúlszáj fölé fúrt két kicsi lukon. A fején fekete szőr haj helyett. Olyan ronda, olyan félelmetesen ronda, hogy az már önmagában elég egy harmonikus világkép összeomlásához. Az arcának a puszta lehetősége kikezd egy efféle világmagyarázatot, hiszen arcának valóságában épp az a legrettenetesebb, hogy egy efféle arc lehetőségének a cáfolhatatlan bizonyítéka. Negatív teológia. Minden a rondaságából jön. Abból születik a félelme, a félelemből a tárgyatlan harag, izgága méreg, állandóan utat és célt keres. A saját arcából csináltak maszkot. És ez még, hogy ez egy maszk, a megengedő változat. Mert az az előfeltételezés, hogy amit látunk, ami látszik belőle, az tényleg a saját arca volna, egy másik premisszával együtt, tudnélik azzal, hogy saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert az Úr, a legborzalmasabb következtetések alapjává válhatna. Vagy az van még kibúvónak, hogy a Zsolnai nem ember, hanem mondjuk mókus, a jó piárja nélkül, rendesen megnövesztve. A szájában folyton ott egy hatalmas mogyoró, vagy nem is egy makk. mag szemet hord a szájában, a mag mellett hörög emberi beszéd helyett, mintha az orvosa törpe felnőtt változatát látnád egy horror pornó, abból volna valamelyik szolgamókus a zsolnai. Csúnya hibát követhetett el, és ki fogja abból kiváltani? Senki. A nagy szünet elviselhetetlenül hosszú, a szabadság tátongó szakadéka, kicsomagolhatod az uzsonnádat, sétálhatsz a folyosón, elmehetsz vécére, vagy bent maradhatsz az osztályban, bámulhatod az ablakból odalenn a járókelőket, vagy van még az is, hogy megpróbálsz megölni valakit. Mondjuk annak a valakinek a halálos ellensége fölajánlott egy zacskó frutit, és azért, miért, fűért, egy zacskó frutiért. Megpróbálod megfojtani mondjuk a kisdobosok kék nyakkendőjével, ami valószínűleg a kisdobosok kék zászlójának egy darabja. Kisdobos nyakkendőben kellett járni, meg iskolaköpenyben, az is kék, kékbe kötöttük a füzeteket, ez egy kék ország, úgy látszik. Kicsöngettek, elindultam valahová, hogy soha ne érjek oda. Elője nem volt semmi, ha csak a zsolnai puszta létét, lásd fent, nem tekintjük annak. Rád ront egy erő, és húz, ránt le, hátrafelé, mint az örvény, kapálózol, de húz le, tovább, a nyakadnál fogva. Ahhoz, hogy valamit csinálni tudjak, meg kellett volna értenem, hogy mi történik. Egy esetből kellett volna helyesen általánosítanom. Nem sikerült. Mentem le, engedtem az erőnek, zuhantam hátra a földre. A nyakamat szorította valaki, egyre erősebben és módszeresebben, szakszerűen, újabbat és újabbat tekerve a kék zászló egy bizonyos, éppen nekem jutott darabján. Nem jön ki hang a torkomon, pedig segítséget kéne kérni, volna is kitől, itt van mindenki, még látom, igaz egyre homályosabban, látom a lábakat, az osztálytársaim lábát, poros cipők és édes kis bokazoknik, szép kör van cipőkből és bokákból, nem mozdulnak, nem segít senki, kapálózok, de nincs fogás, nincs mibe vagy kibe kapaszkodni, pedig keresem, tágra nyitom a szemem. Mégsem látok. Nem látok semmit, pedig nyitva a szemem, és nem. Nyitott szemmel nem. Megvakultam. Vak vagyok, és nincs levegőm. Meg fogok halni. Meghalok a nagy szünetben. Megfolyt egy ismeretlen, nem emberi erő. Azaz, hogy emberi mégis, nagyon is emberi, annyira, hogy elkövet egy gyerekes hibát. Türelmetlen. Túl gyorsan akar végezni velem, pedig elég hosszú a nagy szünet. Elhagyja védett pozícióját, kijön a hátam, a fejem mögül, rám mászik, hogy szemből fejezze be, amit hátulról elkezdett. És ezzel kiszolgáltatja magát a bennem pislákoló nem emberinek. Az, hogy bennem, már csak hasonlat vagy mi, pontatlanság, mert ami küzd, már elvesztette a személyiségét, elvesztett engem. Elindul egy késztetés a hüllő agyából, és felrántja a bábú térdét, a bábújét, ami abból lett, aki valaha voltam, felrántja a bábú térdét pontosan a zsolnai lábai közé. Nagyjából az utolsókat rúgtam, egy volt az utolsó rúgásaim közül, ez egy leíró típusú megjegyzés, nem akarnék fölöslegesen hangulatot teremteni vele. Legurul rólam, nyűszít, valaki tanár segít fölállni. Egy pislákoló ösztön mentett meg, nem a többiek, meg a divat, pontosabban a divat hiánya, az, hogy még nem jött divatba, még nem jött be a juhargubó. Pár év, talán kettő, és juhargubót kellett átfúrni a menő csávóknak a kézzel kötött csomó helyett, kemény juhargubót a kisdobos és úttörő nyakkendőkre. Ha már meglett volna, vagy mondjuk megelőztem volna a divatot, akkor az általam diktált divat, a juhargubó segített volna a zsolnainak eltörni a gégémet. De nem én találtam ki, nem én, hanem valaki más. És később. Ez volt a szerencsém. Kibírtam a napot valahogy, vagy értem jöttek, mert telefonoztak nekik. Egy darabig nem jártam iskolába, mert mással voltam elfoglalva. Bukott angyal. A bukásodra játszanak. A nappalt eleve vegyük ki, fogalmam sincs. Az éjszakákból valami rémlik.

Jön. Ki szeretné szedni a májamat, mert ez a kötelessége rám jár. Fekete a feketében sántítva sündörök, pedig madár. Figyel, figyel, hogy figyelek-e, vagy már alszom. Hogy alszom, pedig nem. Éjjel jön. Lila feketében, aztán rám ugrik, a melkasomra telepszik, megölel a szárnyával, nem mozdulok, mintha lekötöztek volna, úgy nem, nem tudok megmozdulni, üvöltenék, de nem jön ki a hang a számon. Sötét lesz egy darabig, aztán derengeni kezd valami fény, mintha alkony volna, egy erkélyen állok egy városban, legyen mondjuk Budapest, öreg utca, romlott bérházak, úgynevezett bérpaloták, ha akkoriban tudtam volna már így nevezni. Tudtam volna bérről és palotáról. Hatodik kerület vagy nyolcadik. Egy erkélyen állok a negyediken, vagyis hogy állunk. De nem emberek vagyunk, hanem gyufák, meggyújtatlan gyufaszálak. Pont olyanok, amilyenekkel állítólag tilos játszadozni. Gyufák vagyunk és félünk valamitől. Nem tudom, nem derül ki, milyen gyufák ezek, mi közön van hozzájuk, rokonok-e vagy csak összehozott velük a kíméletlen élet. A szemközti házat nézem. Romos ház. Négy vagy öt emelet, belövések nyomai. Az ablak keretről rég lepergett a festék, csendes az utca. Semmi rendkívüli. Ha csak az indokolhatatlan félelmet nem tekintjük annak. Aztán eltűnik minden, egy folyosón megyek, mintha házak között, egyre szűkebb és sötétebb, pedig nekem át kell jutnom rajta. Sötét és nyálkás, és jön szembe valami megnevezhetetlen, a világ legfélelmetesebb dolgaiból láthatatlanná összegyúrva. A folyosó vagy sikátor már olyan szűk, hogy mindenképpen hozzá kell érnem. Hozzám ér, kimondhatatlan, aztán kiszabadulok, hatalmas, fényes térségre lépek, mintha repülőtér volna. Nincsenek határok, hihetetlen tömeg, mintha az egész világot meghívták volna egy ünnepélyre. Körülveszünk valamit, kicsit közelebb kell mennem, mert nem látom jól, egy hatalmas lényt, szárnyas, mint egy szitakötő, fényből. Indokolhatatlan békesség árad belőle, az ég meg visszaveri, már nem vagyunk gyufák, hanem fényes árnyak. A lényből áradó nyugalom épp olyan indokolhatatlan, mint a félelem volt az erkélyen. Talán ezért kerülök vissza az erkélyre, indokolhatatlanságból. A szemben lévő ház mögül jön valami, amitől félünk, lassan jön, de feltartóztathatatlanul. Az alkony lilája enyhén vörösbe hajlik, és akkor megmozdul a ház. Felemelkedik, mint egy álomban, írhatnám, ha nem éppen egy álomban volnánk. Megremeg, fölemelkedik, és széthull az elemeire. Aki látott már házat fölrobbanni, tudja, hogy milyen. Megemelkedik, és egy másodpercre visszaemlékszik arra, ami volt. Minden mozdulatlan marad a robbanásban, csak aztán hullik szét, ahogy a törvény kötelezi. Így robbant föl a ház, de hang nélkül. Tökéletes némaságban. Összeomlott, és akkor előbukkant mögüle, ami elpusztította. Óriás fém golyó. Nem, mint egy mozdony orra. Mintha nem golyó volna, hanem nem tudom mi. Mintha ez is fényből volna, de ha az a másik lény arany volt, akkor ez ezüst, vagy inkább higany. Az arany lény higany testvére. A higany az kiméletlenebb, olyan, mint a lázmérő vége. Nincsenek rá szavaim, jön, egyre közelebb, amíg a fém hideg szagát meg nem érzem. Jön, egészen a végső sötétig. Belülről ilyen. De milyen kívülről? Kívülről olyan, hogy kijön a hang belőlem, mégis, fölébreszti apámat és anyámat, villanygyújtanak, odarohannak, átölelnek, és én kétségbe esetten próbálok szabadulni. Ülök a hideg vizeletemben, a mocsárá gyűrt lepedőben, és ordítok, hogy ne, ne csinálja, menjen el. Ellököm őket, és nyitott szemmel rettegek tőlük. Rettegek azoktól, akikből vagyok. Nyitva a szemem, de az is nyilvánvaló, hogy nem látok semmit vele. Kívülről meg ilyen. Később elmesélték.

0: Zsidó vagy? Írta és felolvasta Németh Gábor. A műsort Molnár András, Táncos Tamás és Zoltán Gábor készítette.
1: A regény felvétele 2009-ben készült, és legutóbb, egy évvel később, február 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: fél múlt 2 perccel jó estét kívánok, hírekkel folytatódik a Kossuth Rádió műsora, a mikrofonnál Jávor Miklós. Országszerte 3-fokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig szükség esetén minden szomszédos országból biztosított. Hozzátette, folyamatosan egyeztetnek a nagyfogyasztókkal az energiatakarékosságot segítő leállásokról, még a lakosságtól ismét felelősségteljes energiafelhasználást kérnek. Közben a kormányfő beszámolt arról is, hogy akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk a Százhalombattai Dunamenti erőműben, az üzembehelyezési munkálatok pedig már holnap elkezdődnek. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, ehelyett kutatási, valamint oktatást segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelentenek majd. A politikus bírálta, hogy a jelenlegi tankerületi vezetőket elbocsátják. Változik az országos jégkármérséklő rendszer működése, jelentette be az agrárminiszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán elmondta, szüneteltetik az úgynevezett jégerrendszer használatát azokban a megyékben, ahol a gazdák többsége az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján nem támogatja a működtetést. Hozzátette, országosan a gazdálkodók több mint 66%-a szerint le kell állítani a jégkármérséklőket. Több dunántúli megyében azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. Ókovács Szilveszter, a Dalszínház főigazgatója úgy reagált, minden vizsgálati metódust támogatnak, és közös érdek a politikamentes elfogulatlan vizsgálati kultúra terjedése. Megtartják szombaton a Balaton átúszást, amit 2 héttel ezelőtt a nagy szél miatt halasztottak el. Mivel most kevesebben vágnak neki az 5200 méternek, újra lehet mindhárom távra jelentkezni, a határidő ma dél. Az úszók segítségére Réf Fülöp és Balatonboglár között 50 méterenként vitorlások horgonyoznak a versenyideje alatt. Híreink végén az időjárásról. Tovább fokozódik a kánikula, derült napos idő várható. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 34-39, késő este 29 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. További jó rádiózást, jó éjszakát kívánunk!
1: A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szürke galamb. Tar Sándor bűregénye folytatásokban. Ötödik rész.

0: Kedves hallgatók, megvan a galambos ember. Rádiónk hozzájutott egy exkluzív hangfelvételhez, az éter hullámain keresztül, egy rendőri bejelentkezéshez, amit egy taxis kolléga jóvoltából, akinek erre alkalmas készüléke van, most megosztunk hallgatóinkkal is. Szeglédinél magának most mindössze annyi a feladata, hogy ha valaki be akarna lépni a stúdióba, azt köpje le, majd fújjon rá egy teljes poroltó készüléket. Nyála van, poroltó a sarokban, 4 darab.
1: Tehát, van egy ember, aki eddig azonosítatlan vegyi anyaggal egyszerűen fogalmazva mérgezte unalmában a galambokat, amitől egyik-másik megveszett, de legalább egy bizonyosan. A madárról terjedt át a fertőzés az emberre. Ez a büntetett előéletű személy a toronyház házmestere. Jelenleg súlyos állapotban a kórházban ápolják, őrizet mellett. Indítékai nem ismertek. Tőle tudjuk, hogy van egy másik ember, az úgynevezett nyúlszájú, aki kapcsolatot kívánt létesíteni vele, hogy megszerezze tőle a drogokat, közben gyilkosságukat követett el. Van egy harmadik, aki bátyó néven pénzért vállal, hát konfliktus kezelést, vagyis különféle zavaros ügyek elintézését, ezen belül rablást, erőszakot, kényszerítést, akár emberölést is. A nyúlszájúhoz hasonlóan ő is a vegyszerek megszerzésére törekedett, hogy cselekményeit egy ismeretlen eredetű betegség tüneteivel átszázza. Megbízásból ők dobták ki azt a nőt a sárga templom ablakán. Végül itt van egy városnyi megzavart népség, akik némelyikét a pánik, a sok, valamint a bűn jelenléte kiforgatta labilis emberségéből, és az öngyilkossági járványok mintájára elszabadultak a bennük rejlő gyilkos ösztönök. Itt tartunk most. A járványnak tulajdonképpen vége, de még mindig nincsenek meg a drogok. Úgy tűnik, az alvilág is rámozdult a szerekre, amiket a galambos ember szerint a nyúlszájú vitt magával, csak azt nem tudjuk, hol van a nyúlszájú. Aztán itt vannak a leszámolások. Ezek az anyagok bűnözők kezében nagyobb veszélyt jelentenek, mint korábban bármikor. Tehát jelenleg az első a galambos ember. Gyilkosságért ült, most 50 éves, kipróbált magán valami szert, amitől halál közelbe került, elment minden haja, és teljesen őszőrzeten őt helyette. Kapura jött neki a lehetőség, szabadulása után új igazolványokat szerzett, azokban már 65 évesnek tüntette fel magát, elhagyta a Dunántúlt, a nevét és az adatait, hogy itt új életet kezdjen. Azt állítja, hogy őt a nyúlszájú vitte el otthonról a drogokkal együtt. Készüljenek fel vegyi csapdára és szedjék szét a lakását. A második bátyú és népes családja szállják meg a pincelakásokat, és még a leheletet is takarítsák be onnan. A harmadik a nyúlszájú, de erről majd később, akárcsak az ezredes esetéről. A részletes utasításokat mindenki a közvetlen előjárójától fogja megkapni. Ja, és még valami. Mayer kolléga vezesse le Sólyom zászlóst az alaksorba, és mutassa meg neki, amiről beszéltünk. Végeztem.
2: De hát miről van szó?
3: Nem nagy dolog, mondom. Csak egy üres foglalhelyiség.
2: Nem értem, mit lehet ezen nézni?
3: Semmit.
4: Nem akarlak megijeszteni, de hidd el, hogy velem kell jönnöd.
5: Mindenki engem akar megölni, amiatt a tetük is magnó miatt. De miért? Mi van rajta?
4: Nem fázol.
5: Nem, éhes vagyok.
4: Nincs itt valahol egy telefon.
5: Az utca elején van egy kocsma. Tényleg nem tudja, hogy kell magára teríteni azt a kendőt, hogy ne fázzon? A fején át, a melle előtt keresztbe, majd át a hóna alatt, és hátul megköpni. Várjon, segítek.
4: Itt tényleg jobb.
5: Mutassa azt a szoknyát. Átszúrom egy dróttal. Mi volt azokban a füzetekben?
4: Semmi.
5: Semmi. Gondoltam.
4: 4 füzet volt, plusz egy dossziéban papírlapok maréknyi csomója. Akkor már világos volt, hogy 2 emberről van szó. Az egyik, aki a gondolatait lépten nyomon magnóra mondja, meg a másik, aki rejtélyes vegyi anyagokkal bűvészkedik. És valami okból kapcsolatba kerültek egymással.
6: Sziromfű, citromhéj, kakukkfű virágja, részgálica, tarlómájva. Áztassad 24 óráig, keverd meg, és még egy napig, jó a vérnek.
4: Ez lehetett volna egyféle füves könyv is, Ha a benne felsorolt keverékek egyike másika nem okoz például vakságot a leírás szerint.
6: Gyomor égését kezdi, szájának habzása, orrának vérzése által mutat élettelent. Mint hogy az is. Okozhat mély álomba utazást, ahonnan nem jöhet vissza.
4: És a lukkő? Zsíros szóda sem szokott gyógyító hatással lenni a betegekre. Legalábbis nem tudok róla.
6: Erőt ad. Tesz indulatossá ok nélkül, majd megszűnik. Nagy-nagy kínokat támaszt a mellen, fulladást. Kenyed bőrre, először hűt, utána éget ráncokat, szemet szárít. Savával etesd, akkor nem tér vissza.
4: Mindezek mellett a különböző naplószerű feljegyzésekből az olvasóban kialakulhatott egy kép a börtön életvilágáról is.
6: Panka az ablak mellé akar menni mégis. Oda nem mehet. A ringyónak kése van vigyázni. Haliga mindig többet áld elesnek. Beteg fog lenni. Sipos meghalt máma, bevérezte az ágyamat az orrával. Az anyámat Citta hiába szóltak neki, hogy ne. Már meg a hasa ég, az orra pipázik. Kissanyit mellém hozni a többitől, adok inni neki, hogy kedve legyen.
4: Erről a kis Sanyiról több feljegyzés is volt a füzetben. Kedveskedő, már-már érzelmes megnyilvánulások.
6: Ereje támadt. Szép is. A bölcsességre semmit sem áld. K.S. átmenne a 600-asokhoz, nem bánja, ha nem akarom. Pedig tudhatná, hogy csak itt jó neki. Én velem. Adok még neki.
4: Aztán több oldalnyi szünet után...
6: Megcsaladtam ok nélkül.
4: Ez nyilván K.S.-re, bizonyos kis Sanyira vonatkozott, mint ahogy ez is.
6: Ó, most már ott van, ahol jó neki, mert ő így akarta.
4: Ezt a mondatot később egy másik tollal áthúzták. Fölé írva pedig ez állt.
6: Mind így fog járni. Most Várinak próbálom.
4: Ahol a másik füzet szinte magától kinyílt, mindjárt a lap tetején egy nagybetűs mondat állt. A hirdetőt felhívni. A lapok között pedig egy újságlap fele, rajta egy bekarikázott hirdetés. Megunta? Hívjon, keressen. És egy telefonszám. Itt elidőztem kissé, mert ezek a beírások már egy gondos házmester tevékenységére utaltak.
6: Szidollal tisztítottam a vasakat, vimmel is. Felsúroltam minden napon, pedig nem vagyok köteles véle. Máma megdicsértek.
4: Ugyanakkor van ideje távcsővel megfigyelni a közeli épületben lakókat.
6: A csúf kövér leányt, aki kelletős anyjának, de egész családjának nem hogy díszére nincsen, hanem egyenesen bosszantására van.
4: Aztán megnyugodva írja le, hogy az a lány is ott van már. Egy bátyú nevű alkalmas személy közreműködésével, miáltal nyilvánvaló, hogy nem tér többé vissza. Azonnal tudtam, hogy az a csúf kövér leány a szabados gyerek volt, míg élt. Ezzel szinte kerek lett a történet, és szomorú. Valaki kiszabadulva a börtönből, ül egy ablakban vagy erkélyen, figyeli a várost, és a maga igazsága szerint jár el. Könyörület nincs. Pontosabban ebben az észjárásban nem értelmezhető. A házmester szabadsága visszanyerése után is úgy él, mint a börtönben. Minden eltérő hatás csak felületi. Zsigereiben továbbra is rab. Saját hite szerint a többi emberhez képest viszont szabad. Egy leépült tudat mindig agresszív módon igyekszik érvényesülni, és másokat is magához aljasítani, hogy igazolva legyen. Bent veréssel, megalázással. Itt kívül egy szélnek eresztett madár is megteszi.
6: Máma, elrepültem a világba.
4: Akkor kezdődött a járvány. Már nem bíztam annyira a hadnagyban, mint korábban, de tudtam, nincs más lehetőségem. A gazemberek vesznek körül, ki kell egyet választanod közülük, akiben megbízol. Másképp nincs esélyed. Mindenképp a tudomására akartam hozni, amiket a füzetekből megtudtam. Szerencsére a kocsma létezett, és telefon is volt. Furcsa lehettem abban a ruhában. Egyáltalán nem úgy néztem ki, mint egy rettenthetetlen nyomozó. A pultos egy szót sem hitt el az egészből. De olyan unalmas errefelé, gondolhatta. Vendég sincs. Hadd csinálják.
7: Virul úr, orvosilag megoldódott a rejtélyes vérzések esete. Konzultáltam Sandy doktorral, miáltal megvilágosodott előttem az egész szindróma, amely alapvetően a halucigénszerekről és anabolikákról szól, de szerintem már nem is ez a lényeg, hanem hogy nem kell rettegni. A kor kifáradt, forrása pedig megszűnt.
0: A kor forrását ugyanis nemrégen boncolták. Rövidesen izgalmas részletekkel szolgálunk a hallgatóknak az ügyek jelenlegi állásáról. Haló hallgató, te vagy a vonalban.
8: Ennek az egésznek a fele sem igaz. Annak a hallgatónak volt igaza, aki szerint porig kéne égetni ezt a stúdiót.
0: Viszont hallásra annyit azért mondanék, hogy ez már régen túlhaladott dolog, és ebben a témakörben konzultásként egy sólyom nevű zászlós ajánlhatok. Kicsit bosszant, hogy pont most nem hisznek nekem, amikor pedig úgy szólván a tiszta igazat mondom.
9: Ost-West Rádió. A mikrofonnál Elek Álmos.
10: Molnár úr? Kérem, jöjjön velem az irodába.
11: De én csak ezt a vodkát szeretném.
10: Itt van a telefon. Hívja már fel a családját, jó?
11: Miféle családomat?
10: A vodkát meg jobb, ha itt hagyja. Nem kell az már magának.
12: Molnár hadnagy?
10: Malvin. Maga lenne a családom, egy eszemen nő, meg ez a fiú. Ide figyeljen. Szólj már ennek az embernek, hogy adja vissza a vodkámat, mert addig szóba nem állok magával.
12: Nem is kell. Csak hallgasson, mert nem fogom megismételni.
10: Képes volt kiszólítatni a pénztár elől a sorból. Ez honnan tudta, hogy ide jövök?
12: Nem kellett nagy képzelő erő hozzá. De azért néhány más helyet is figyelmeztettem. Most viszont üljön le, ha tud. Vagy kapaszkodjon.
10: Mi a fenét akar? Nem kívánok magával beszélni. Nem is a feleségem egy sebesszájú cigánykurva a kocsmából. Nem bírom lerázni. Na, mondja.
12: Megértem a bosszúságát. Nyalogatni szeretné a sebeit, de nem ér le odáig a nyelve. Majd személyesen elmondom, amit a füzetekből megtudtam. Most csak a lényeget. Két emberről van szó. Az egyik a galambos ember lehet, a toronyászázmestere. A másik, aki ellopta a füzeteit, feltehetően a nyúlszájú. A diktafon a kesztyűtartóban van. A többi már a maga dolga. Maguk szoktak gondolkodni. Nekünk csak akkor szólnak, ha nem mennek semmire.
10: Atyaisten! Ki tudja még ezt rajtam kívül?
12: Én.
10: Nem szívesen, de elnézést kérek. Soha nem bántottam még nőt.
12: Nem baj, majd belejön.
10: Hol van most? És hol van a fiú?
12: Kocsmában. Lédixeszekkel körülrakva. A fiatal embert egyébként négernek szólítják. És eddig 6 zsemlét falt be a maga számlájára, májkrémmel. Most pedig alszik.
10: És maga?
12: Csak egy fél decit.
10: Nem az érdekel. Mit fog csinálni?
12: Semmit. Lehet, hogy iszok még egy felest. Miért kérdezi? Nem kell már magával dolgoznom, és ez valahogy megnyugtat. Magát nem?
10: De hiszen ott veszélyben van. Bizonyítékok vannak magánál, és a fiú is...
12: Majd ne aggódjon már. Szóltam a kapitányságra. És ha netán vissza akarna jönni, figyelmeztetem. Amint meglátom, lőni fogok magára.

0: Na, ki vagy te?
1: Policáj.
0: Policáj, ez a neved?
1: Igen, mert a régi apám rendőr.
0: Rendőr? Nem Molnárnak hívják az apádot?
1: De ő nem így hív, ő mindig úgy szólít, hogy kísértek.
2: Csiszár.
3: Na végre. Jöjjön be, már régóta keresem.
2: Hazaugrottam egy kicsit, azt gondoltam.
3: Hol is lakik maga?
2: Na, nem írtam még magamnak levelet. Tímár utca fenébe.
3: Egy okkal több, hogy bejöjjön az utcáról. Nem hagyhatom, hogy a parancsnokaim kint kószáljanak. Emlékezett kihagyással. Nyisson be hozzám azonnal, amint megérkezik. Várom.
4: Pici, te vagy itt, Molnár, mi újság?
5: Megvan a galambos ember. Csak éppen felboncolták. De van más is. Az újabb vizsgálat szerint az ezredest minden jel szerint megölték. Találtak egy szem- és fültanút, aki állítja, hogy 4 embert látott a téren, nem 3-at, mint eddig hitték, és hallotta, hogy az ezredes kiáltott valamit.
4: Mit? Nem tudod, mit kiáltott?
5: Sirály vagy irány. Ilyesmit. Nem értette a tanú pontosan.
4: Más nem mondott?
5: Nem, de azért találtunk még valamit.
4: Mit?
5: Leharapta a saját nyelvét. Ez új.
4: És?
5: Találtunk egy eltépett faxot a kocsi gumiszőnyege alatt.
4: Azt ismerem, nincs más?
5: A papír hátuljára írogatott az öreg.
4: Olvasd el, légy szíves.
5: Néger címe, aztán ajzószer, dopping, kérdőjellel, aztán Molnárnak meg kell tudni, hogy mit tud Csiszár. Hallod?
4: Hallom, tovább.
5: Induló, császár, könig, király.
4: Micsoda, király? Nagy betűvel? Nem ezt a kiáltást hallhatta az a fültanú?
5: Lehet.
4: Mi van még?
5: Más nincs.
4: Tudtam. Sejtettem. Az öreg így üzente meg, hogy nem lett öngyilkos. Aki ezt teszi, nem foglalkozik a nyelvével. És búcsúzóul még belekiáltotta a tettes nevét az éjszakába.
5: Várj egy kicsit, a kapitány úr akar beszélni veled.
3: Hadnagy úr, tudom, hogy rendelkezési állományban van, de azt most tekintettel a rendkívüli helyzetre felfüggesztem, és utasítom, hogy azonnal jöjjön be a kapitányságra.
4: Összefüggésben van ez a parancs az éjszaka elkövetett bűnesetekkel?
3: Ezt hogy érti?
4: Úgy, hogyha berendelte Csiszárőrnagyot és Sólyomzászlóst, és akkor önnek pontos elképzelése van a kivégzésekről, és kizárásos alapon, pontosabban bezárásos alapon...
3: Megtiltom, hogy folytassa. Sürgősen jöjjön be, és itt legyen okos.
4: Már ittam.
3: Nem érdekel. Én is.
5: Vége. Itt vagy még?
4: Itt vagyok. Te pici, újabban kinek dolgozol?
5: Hogy érted?
4: Úgyhogy, ha elárulsz egy dolgot, én is mondok valamit.
5: János, a barátom vagy. Lotyi is az volt.
4: Pontosan erről van szó. A gyilkosát keresem, más egyelőre nem érdekel. Azt áruld el, hol van Sólyom és az őrnagy?
5: Sólyom bent van.
4: Lefogták? Csak igent vagy nemet mondj, igen?
5: Igen. Csiszár pedig valahonnan bejelentkezett.
4: Berendelték?
5: Igen. Azt mondtad, hogy neked is van valamit.
4: Van egy kocsma, a határút eleje.
5: A Vigyorgó?
4: Azaz. Na, ott van Malvin és egy fiatal fiú. Valakit küldjetek oda, van nála egy nagy sporttáska is. Arra vigyázni kéne.
5: Malvin? Kocsmában?
4: Ott bizony. És olyan részeg, mint a forgószél.
6: Vad dolgok! A 20 emeletesben egy halottat találtak a galambos ember ágyában, akit egyelőre a rendőrség nem tud azonosítani. Az éjszakai leszámolásokkal kapcsolatban feltehetően magasrangú rendőrtisztek is gyanúba keveredtek, mert a kapitány sorra rendeli vissza az embereit. Ha pedig valaki nyulcájjal született, az jobb, ha otthon marad.
7: Sólyom beszámolt a fejleményekről, mielőtt berendelték a kapitányságra, de mire a kórházba értem, a házmestert már szétvágta az alkoholista boncmester, és teljes volt a felfordulás. Talán jobb is így, gondoltam. A galambos ember betöltötte a szerepét. Nincs rá szükség a továbbiakban, az élet pedig megy tovább. Annak kell örülni, aminek lehet, bármilyen cseki is az. Hogy süt a nap? Ha meg nem süt, akkor azon kell örvendezni, hogy nem perzsel. Ez a pozitív gondolkozás. Én vagyok a legjobb, ezért utálnak. Borbán is gyűlölt, szimatolt utánam a fővárosban a külügynél. Átkutatta a lakásomat is, csak hogy én nem lakom ott. Az csak egy cím, mint ahogy a 404-es Peugeot-omról se tud senki. Borbán meghalt, mikor már azt hitte, tud valamit. És ezt éreztette is. Lépten nyomon megalázott. Képes lett volna kiszolgáltatni a lakásomon talált polaroidok és különféle segédeszközök miatt. A másolatok ott voltak a fiókjában. Lídia elárulta. Csak annyit mondtam a nőnek, hogy adott esetben saját kezűleg helyezem vissza a hasüregbe az ezredes erejét, vagy ráhúzom egy karóra, hogy fogalma is legyen arról, amivel más gyanúsít. De leginkább ott hibázott, hogy a múltamat akarta feltárni. Rosszul tette. A cégen belüli magánelszámoltatás külön törvények szerint zajlik. Az érintettek maguk hoznak döntéseket önvédelemből. A hivatalosan eljáró szervek nem tekinthetnek be abba a világba, ahol a konspiráció, a titoktartás az életet jelenti, és kinek-kinek élete végéig tart. Borbánt nem én, hanem a döntnökök nyilvánították nem kívánatos személynek. És most az ezredes halott. Fel sem tűnt addig, hogy a másik sávban régóta ugyanaz az autó halad mellettem, mögötte egy másik, és talán még egy. Amikor a leghátsó golf előzésbe kezdett, bekapcsoltam a szirénát, és szabálytalanul befordultam az egyirányú homok utcába. Itt az egyik sávban végig parkolnak, legfeljebb egy kocsi fért oda mellém. Ahogy befordultak, kikapcsoltam a szirénát is, aztán normális 50-es tempóra lassultam, csak balról lehetett előzni. Lehúztam az ablakot, és tovább lassítottam, hogy a Jetta mellém tudjon furakodni. Négyen voltak, de csak az érdekelt, aki az anyós ülésen ült. Már az előbb felismertem. Alex volt, kevéssé ismert nevén a Mészáros. Mikor egy vonalba értek, már késő volt. Hirtelen ráfordultam a kocsira. Kihajoltam, áttörtem a másik autóablakát, és mint egy pszichsebész, belefúrtam az ujjaimat a GG-je mögötti lágy húsba, és gáz, a kocsi erejével egy nagyot rántottam rajta. Nem biztos, hogy sikerült kitépni a GG-t, mert nem volt kitámasztás. Elég hosszan nyúlt a nyaka, a teste, amíg tudott. Aztán a kocsijuk belecsattant egy kapuajba.
8: Ami az említett drogok hatásait illeti, van, akire egyáltalán nem hat, miközben másokat doppingol. És van, hogy valaki nem kapja meg a célzott mennyiséget, és apró, sokszor észre sem vehető tüneteket produkál, miközben más egyáltalán semmit. Akit viszont célba vesznek a teljes adaggal, az el is vérezhet. De az sem törvényszerű.
9: Akkor erre később visszatérünk. Egyelőre maradjunk a Jókai utca környéki pincenegyed küllet és sötét emberi gombatenyészeténél, ahol már 20 000 forintért is öltek ember, ami meglehetősen nyomott ár a piaci viszonyokhoz képest. És itt van az ismeretlen halott, akit a toronyházban találtak.
4: Hát akkor néger apját találtátok meg, de majd rádöbbentek.

0: soha nem azt veszi feleségül, akit szeretne. És még csak azt sem lehet pontosan tudni, hogy miért. Feltehetően ugyanazért, amiért a nők sem ahhoz mennek feleségül, akihez igazából vágynak. Hogy aztán teljes legyen az Isten büntetése. A pokol pedig a földön van, és életnek hívják. Szaga van. Korrupció, harács, Gürc szaga, Danubius rádió szaga, vámcsalás és multifilter szaga, és gonoszság szaga. Azért, ha az lett, mert gyengébb vagy. A legmagasztosabb emberi kapcsolat a gyilkos és áldozata közötti, mert csak ketten tudják az igazat, csak ketten részesei egy kivételes eseménynek, amikor az áldozat odaadja az életét a másiknak. Ez a legbizalmasabb, legőszintébb kontaktus, ami ember és ember között létezhet. Csak te tudod, hogy meg foglak ölni, meg én. Ezért a pillanatért érdemes. Maga a tett már csak akció, amelyben mindennek vége. A varázslat elszáll, utána fásultság és unalom marad, és gyötrő sóvárgás. Egy másik alkalom után.
1: Szerintem az ilyen duma a rejtett lelkiismeret furdalás jele közvetlenül ideg összeroppanás előtt. Ennél már sokkal egyszerűbb, ha valaki bevallja, hogy kellett neki a pénz, a nő, vagy a hatalom, vagy egyszerűen unta az áldozat pofáját, és hirtelen felindult, hogy velőt rázzon. Túl ismerős nekem ez a beteg elmevilág, ez a tetszelgés, a vért és valós bűnökben egyszerűen undorodom tőle. A kis magnót visszadobtam a kesztyűtartóba, pedig ha akkor végighallgatom, sok felesleges izgalmat megspórolhattam volna. A posta előtti lámpánál várakozva az Unió áruház előtti forgatagban kisebb tumultusra figyeltem fel. Volt valami szokatlan mozgáskép. Az áramló tömegben feltűnt néhány céltudatosan és gyorsan siető alak. Pályájuk egy pont körül örvény lett, ott pedig valami folyhatott. Nem is akármi, mert ez a pont ide-oda vándorolt. Ott valakit vernek, gondoltam, de nem bírnak vele. Hirtelen ötlettel befordultam az áruház elé, és kiszálltam. Csak a rendőrkopó szúrja ki egyből a tömegben a szemérmesen takart pisztolyt, szúró, ütőszerszámot, és tudja elkülöníteni a támadóktól a sértettet, akit most szelíden is feltűnés nélkül el akartak ott kapni. És ez bizony császárőrnagy volt. Legalább hatan igyekeztek a közelébe férkőzni, ami sehogy sem sikerült. Állandóan mozgott. A járókelők valahogy mindig fedezték hátulról. Csak az a baj, hogy valamelyik rossz fiú előbb-utóbb elveszti a türelmét, és mit sem törődve a járókelőkkel lőni fog. Vagy szúr.
2: Rendőrség! Mi folyik itt? Jöjjön csak! Hé! Hé! Maga is! Hé! Maga ott! Gyerünk! Álljon meg! Hova megy?
3: Jöjhatnagy úr! Pont a legizgalmasabb résznél.
4: Jól van. Csak tűnjünk el innen, sürgősen.
3: Elkaptam az egyiket, de aztán jött a többi is. A kocsi persze lerobbant. Hová megyünk?
4: Vissza a kapitányságra. Hát ezek itt a bejáratnál?
3: A bevetési alegység emberei.
4: Mit keresnek ezek itt?
3: Valakit várnak. Ez csapda, jobb, ha most nem zavarunk.
4: Szerintem ezek értünkettek. Tudod, hogy Sólyom zászlóst már becsukták?
3: Nem lenne jó most fogdába kerülni. Ezt mindig magadnál hordod?
4: Mit?
3: Ezt a bilincs a kartámaszon.
4: Ja, ez? Malvin fűzte oda, majd elmesélem. Most húzzunk innen minél messze.
3: Ne hülyéskedj, nyisd már ki.
4: Nem az enyém, Malvinnál van a kulcs. A fogjon vagy, ne rángasd, már is elmegyünk Malvinért a fenébe. Mindjárt hágyok. Na, az ott már a vigyorgó. Direkt örülök, hogy visszamehetek Malvinért meg a fiúért.
3: Állj meg valahol, vegyük le rólam ezt a szart.
4: Hogy vegyem le? Mondom, hogy Malvinnál van a kulcs.
5: Molnár hadnagy, császárőrnaggyal együtt azonnal vonuljon be. Ez parancs.
4: Ugye, te ölted meg az ezredest. Nagyobb rész csejtés volt, és persze blöff, mégis azonnal ütött, csak nem volt súlya a kis térben, inkább felé lettem tőle. Áthúztam rajta a biztonsági övet, de tudtam, hogy ez nem tart sokáig.
1: Közben mindent elkövetett egy kézzel, ameddig a lánc engedte. Megpróbált lefejelni, kitámasztott és rúgni próbált. Vezetés közben nekem sem volt sokkal több lehetőségem védekezni. Néhány másodperc volt az egész, aztán a gázról a bokájába léptem sarokkal, a kocsi közben lefulladt. Sikerült kivágnia az ajtót, és kiugrott. A gázra léptem, és vonszolni kezdtem a csuklójára bilincselt láncnál fogva. Ez jó addig, amíg a lánc tartja magát, meg az ajtó. Félig fekvő helyzetben csúszott a lábán. A kibelengő ajtón csüngve semmi erőt nem tudott kifejteni, de nyilván ki fog találni valamit. Igyekeztem, hogy minél hamarabb a kocsmához érjek vele. Aztán az egyik kalimpáló lába a kerék alá csúszott, az pedig átment rajta. Akkor végre felordított. Megálltam, megnéztem. A jobb bokája valami szörnyű szögben megtörve meredezett távon. Innen már látszott a kocsma. Oda kell érnem, értesíteni a kapitányt, aztán amíg kirajzanak, meginni egy sört is, ha lehet. Rágyújtottam, majd beültem a kocsiba. Közben az elektromos kürtre tettem a kezem. Hát ha. Majdnem elszúrtam. Csiszár akkorát rántott a kocsin, hogy kis híján felborult az autó. Azonnal indítottam, és megint átmehettem a lábán, mert hatalmas üvöltés kísérte az indulást. Aztán csend lett.
6: Lehet, hogy most ment vissza a helyére. Okosabb lenne, ha nem ficánkolnál. Ha ájult lennél, erre magadhoz tértél volna. Hadd nézem csak a búrát. Mutasd a szemed. Sejthettem volna. Egy apostol. Ne legyél szégyenlős. Ha becsukod a szemed, akkor is rád ismerek. Micsoda találkozás. Hogy vagy? Őrület. Már rég eszembe juthatott volna. Hiszen az őrnagyúr mindenben annyira tökéletes, hogy az nem is normális egy átlagos rendőrnél. Régi szép idők. Emlékszel még a politikus ikreire, meg a Mercedes kisbusz utasaira, ami soha nem került elő? És persze Alex, az ukrán mindenes, az olajos Lázár, és így tovább. Mit ad Isten? Közben meghalt az ezredes. Te meg itt vagy velem. Na hát.
7: Te nem ülhetsz apostolt, ha te is az voltál, seggfej. Ez parancs. Mit jössz a nevekkel? Mindenkinek van neve. A te fiadat például policájnak hívják, mert rendőr az apja.
6: Mit tudsz te a fiamról?
7: Mindent. Valószínűleg még él, ha csak meg nem fagyott. Ez attól függ, mikor veszed le rólam a bilincset, hogy könnyítsek a helyzetén.
6: Hol van?
7: Ne röhögtess, nem cirkuszban vagyunk.
6: Halott vagy, Csiszár! Ne! Halára vagy ítélve. Téged is kiirtanak a döntnökök, ahogy mindenkit. Csak az ezredes vagy a börtön mentett volna meg a régiektől, akik az új rendszerben a hatalom felé igyekezve most takarítanak. Simán eltüntetnek a múlttal együtt.
8: Konkrétan te?
6: Nem én. Hanem majd a nyúlszájú. Vagy valaki más. Én csak segíthetnék. Elcserélhetlek a fiamért. Ő érte mindenre hajlandó vagyok, amit csak akarsz. Nekem a fiúk kell élve, és akkor nem is találkoztunk.
7: Vedd le a bilincset, addig nincs miről beszélni.
6: Nem kérhetsz olyat, amit meg ne kapnál, érted? Hamis útlevelet, de ha kell valódi pénzt, testőrt, mi kell?
7: Gondolod, hogy ezt elhiszem? A nyúlszájú, ő lenne a végrehajtó. Nem egységes vagy, Molnár.
8: Galambok.
1: Az eget nézte a kesztyűtartó alól. Önkéntelenül felnéztem én is. Két galamb körözött az égen. Akkor ért az a borzalmas rugás vagy ütés, amitől elhomályosult előttem a világ. Ez elég volt neki ahhoz, hogy kitépje a kezét a bilincsből, mint egy tűfokán, de áthúzta magát a fémgyűrűn. Ott maradtak a leszakadt hús és bőrfoszlányok. Mire újra láttam, már nyoma is alig volt.
9: Elakadtak. El. Télen nem úgy kell ám vezetni.
8: Ilyenkor csúszik a jég.
9: Csúszik!
8: Lehet, hogy ezért a kis asszonyért jött az autó, hogy elvigye innen.
9: Nem magáért jött az autó.
10: Milyen autó? Jézusom.
8: Ugye, hogy megmondtam?

0: Aznap már másodszor rúgtak tökön. Jól van, akkor indulás. A rekettyés. Másfelé nem igen mehetett. Ott tud elrejtőzni a mocsok.
1: Készülj fel meglepő dolgokra. Akkor nem lehet nagyobb a baj, mint amekkora van.
0: Ja.
1: Emberi beavatkozásra a madarak természete is megváltozhat. Kiderülhet, hogy a dökkesejű táplálkozási szokásait próbálgatja némelyik, amíg a drog munkál a szervezetében. Mint például a baljós, kitartó és türelmes ragaszkodás, ahogy kiszemelt áldozatuk végóráit lesik.
0: Felnéztem az égre. Hamar megtaláltam a két galambot, mintha egy vándorló pont felett köröznének. Semmi kétség. Arra kell menni. Később csiszárnyomait is látni vértem. Vércseppeket is.
1: Ne az orrod elé néz, akkor nem veszed észre, mit rejt a távlat.
0: Igaza volt. Mikor felnéztem, egy bokros facsoport ágai között egy szürke autó körvonalait pillantottam meg, éppen ott, ahol korábban mi is megálltunk Malvinnal, nem messze a kis fabódétól.
1: Az emberek a bárányt, a galambot, a szelítség, az áltatlanság tulajdonságaival ruházták fel. Pedig a birka és a galamb szeme semmibe sem különbözik a ragadozók szemétől. De ez csak akkor derülhet neki, ha látnánk egy bájos kis jerkét, amint élvezettel tép szét és fal fel egy csecsemőt. Így van ez az emberekkel is. Bármilyen is a szeme, a gonosz mindenkiben ott lapul.
0: Igen. Malvin őrmesternek is más volt a szeme, amikor az ágyon szeretkeztünk, és megint más, amikor hasba rúgott. Akaratlanul hátra néztem, és nem messze megláttam a nőt. Mellette a néger botladozott a hóban. Nem örültem nekik. Fél száz méterre ott állt egy Peugeot 404-es. Anyú szájú járműve. Malvin néhány méterre, nagyjából velem egy vonalban állt meg a fiúval. Értékeltem a felállást. Széthúzni a vonalat. Abban biztos voltam, hogy itt harc lesz. Csak hogy még mindig nem láttam senkit. Amíg a kocsi tetején meg nem jelent egy fura csomag. Egy kisgyerek. Ismerős ruhában. Bokáig érő, kívül kék, belül piros kabát aranygombokkal. Kis herceg.
2: Ott maradt volnál? Minden elismerésem a tiéd, de nem jöhetsz közelebb, és amazok sem.
3: Kisfiam!
2: Ne rohanj Molnár, azon a néhány percen nem múlik most semmi. Odadom a fiadat azért a másikért.
3: Ezt hogy érted? Nem szoktunk túl sokat ejteni.
2: Nem hát, lelőjük őket. Az jobb? Annál a fiúnál van valami, amire nekem mindenképpen szükségem van. Egy diktafon, ebből a kocsiból lopta el.
4: Nem engedheti oda.
3: Nincs is nála. A kocsiban maradt. Nincs semmi a fiúnál. Ott van a kocsiban.
2: Nem hiszem. Küld ide a fiút most, különben meghal a tiéd.
3: Bújj elő! Mutasd magad! Látnom kell, hogy az vagy-e, akinek hiszlek.
2: Jaj, ne butáskodj már. Te is tudod, hogy ha valakiből csak egy únyi látszik, azt már ki lehet lőni. De ha én nem is az lennék, a fiad igen, vagy talán nem?
0: De igen, a fiam volt. Ott ült a kocsi tetején, és gombokkal, érmékkel foglalta el magát. Mintha mindabból, ami körülötte és miatta történik, nem érdekelné semmi. Néger ekkor kezdett sírni, és lassan a szürke autó felé indult. Valami rongyot vett elő közben, és a szemeit, az orrát törölgette. Teljesen lebénultam.
5: Ha nem tudja az ember, kit válasszon, akkor áldozza fel önmagát. Hátulról rohammal ledöntöttem Négert a lábáról. Ráfeküdtem, és rögtön tüzeltem is, hogy magamra vonjam a figyelmet. De szinte velem egyszer előtt a főhadnagy is a felbukkanó alak fejére. Üvöltött mindenki. A kis herceg leesett a kocsi tetejéről, és fekve maradt. Úgy hevert ott, mint egy elkényeztetett kisgyerek, aki arra vár, hogy majd valaki felveszi onnan. De úgy is, mint aki halott.

0: Menj a fiadért.
1: Kisfiam! Kisfiam!
2: Apa.
1: Kisfiam.
2: Akkor most akkor én velem mi lesz? Ott fogtak hagyni egy adót.
1: Nincs semmi baj. Minden rendben lesz.
3: Én is eltaláltam ám a pontlövővel.
4: Nincs meg.
1: Micsoda?
4: Az őrnagy. Eltűnt.
1: Eltűnt? A félkeze gyakorlatilag hiányzik.

0: lövedék a halántékomat szántotta fel, és azonnal elkábított. Innentől mindent úgy végeztem, mint egy gép. A kis fabódénál sokáig vacakoltam a zárral. Az egyik kezem egy nyúzott roncs volt, akárki is akaszthattam volna egy hentes kampúra. A bal szememre alig láttam. Tűzharc közben a csúzlis fiú eltalálta egy kavicssal. Aztán végre kivágtam az ajtót, és ott állt velem szemben a nyúlszájú. A lövésére csak üvegszilánkok szóródtak szét, a tükörrel együtt egy darab már hiányzott az alakból is. Kést rántottam, és a torkomra tettem a pengét. Most meghalsz velem, mondtam neki, és végigrántottam az acélt a nyakamon. Láttam, ahogy a másik a tükörben meginog egy kissé, mintha szédüléssel küzdene. Vér budjan ki a torkán, a szájából, nyúlna a kezem után, majd lassan lehanyatlik a teste az enyém mellé. Vajon rájön-e Molnár valaha, hogy én lögtem le a fiát az autó tetejéről, nehogy eltalálja egy golyó abban az eszement lövöldözésben? Még úgy szerettem volna élni.
1: Itt lakunk mindjárt az iskolánál, innen már gyalog is haza tudok menni.
2: Szó sem lehet róla. Meg akarom nézni, hová mész haza. Én nem értem ezt, hogy se veled, se érted, nem jött senki. Azt akarom megnézni, hogy a körülményei tényleg olyanok, amilyeneket sejteni lehet, én inkább azonnal visszaviszlek. Tényleg ebben az egyszárúában küldtek a kórházba télvíz idején?
1: Igen, igen.
2: Pedig te olyan szép kislány vagy, Enikő, hogyha az én lányom lennél, beleállítanálak egy nagy vázába, és csak néznélek egész nap, mint egy szálvirágot. Melyik az a ház?
1: Az ott.
2: Oda kísérlek.
3: Enikő!
1: Igen, itt vagyok! Ugye mondtam? 5, 4, 3, 2, 1.
2: Na, csak óvatosan, nehogy a végén a lélegeztető készüléket kelljen bevetni. Úgy látszik, irigy vagyok. De az jó, hogy van még olyasmi a világon, amit irigyelni lehet.

csend volt a bódéban. Olyan, amiben felerősödik a szívverés. Hallani, hogy az agyban dobol a vér. Azonnal megláttam az ördnagy holttestét a betonon. Úgy hevert ott, mint valami elhasznált színházi kellék. Minden valószínűtlennek, mesterkértnek tűnt, ami rajta és körülötte volt, az elvágott torok, a rengeteg vér a nyakon, mellen, a fura testtartás, a rongyok a testen, előtte pedig a szilánkossá csonkolt vakfoltos tükör. A halott fölé hajoltam, és az orra alól leválasztottam az odaragasztott öntapadó fóliára mesterkedett trükkös nyugodat.

0: mint fővárosi kolléga, akit megtámadtak. Tehát ezek is olyanok mind.
1: Így kellene maradni örökre. Nem engedni el senkit, sem a fiam, sem magát.
0: Még jó, hogy eszébe jutott. A végén még meg is csókol.
2: Most kellene, amíg ilyen felkavart ideg állapotban van.
1: Akkor essünk túl rajta, mielőtt erőt vesz rajtam az érzelgősség. Mert akkor még rosszabb lesz. Mit gondol, Malvin őrmester? Beérnénk mi egymással? Úgy értem, hosszabban is, mint egy fél óra nálam, vagy egy

0: Vagy valami kérdőíves adatfelvétel? Hát mondjuk két ilyen gyerekért talán még magát is el lehet viselni.
1: Messziről jelentkezünk. Szeglédinél jöjjön már mellettem azzal a kurva marok telefonnal. Mindent úgy kell elmondani.
2: Ügyes trükk volt ez a bajusz. Jó, hogy búcsúzóul még felragasztottam, mielőtt kivégezte magát. Egyszer csiszárőrnagy, máskor a nyúlszájú.
3: Néha a gyerekes dolgok a leghatásosabbak. Ha levette magáról, senki sem ismerte fel.
2: Hihetetlen. Az egyik keze úgy

fénnyel, később világított. Nem felejtettem el a gombot később sem. Néha bosszantott is. Annyomorult. Elérte, hogy valaki mindig gondoljon rá, és még lelkiismeret furdalása is legyen miatta. Máskor az jutott róla az eszembe, hogy egyetlen jó cselekedettel vajon megválthatja-e magát az ember. Nem adtam oda a gyereknek. Úgy terveztem, majd akkor beszélek róla, ha nagykorú lesz. Később valahol elkallódott, vagy véletlenül kidobtuk. Költözködtünk is. Az ilyesmire nehéz vigyázni.

0: Szürke galamb. Tar Sándor bűnregénye folytatásokban. Az ötödik befejező rész hangzott el. Szereplők: Anger Zsolt, Bezerédi Zoltán, Diósi Gábor, Fodor Tamás, Györfi Pál, Kardos Róbert, Lukács Andor, Mészáros Béla, Nényei Balázs, Pálos Hanna, Pécsi István, Rába Roland, Rezes Judit, Schneider Zoltán, Tasnádi Bence és Znamenák István. Rádióra alkalmazta Turai Tamás. Gyártásvezető Gönci Dorka. Zenéjét szerezte Tallér Zsófia. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Közreműködött Juhász Róbert. Rendezte Gotár Péter. A felvétel 2014-ben készült.
1: A regény rádióváltozata 2014-ben készült, és legutóbb 2016. május 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Nyugat-keleti díván.

Híres kőfaragók éltek a részhegyek vidékén. Malahitot munkáltak meg, mert az volt elég, s hozzá a legnemesebb fajtájú. A réz egyik érce ez a malahit, világos zöld, szép ásvány. Sötét zölderek hálózzák, szebbnél szebb mintákat formálnak rajta. Csodálatos tárgyakat faragtak ebből a malahitból, olyanokat, hogy elámult rajta az ember, hogy is készíthették. Élt akkoriban egy Prokopics nevű kőfaragó. Első a mesterségében, nem akadt nála különb. Hajlott korú ember volt már. Az úr egyszer egy legénykét küldött Prokopicshoz, tanítaná meg a mesterségére. Tanuljon meg mindent apróra. Csak hogy Prokopics, vagy mert magának akarta megtartani mestersége titkait, vagy egyéb oka volt rá, igen rosszul tanította azt a legénykét. Ütötte, verte, kék foltokkal tarkította a fiú arcát, fejét, a fülét majd letépte, úgy szibálta. Az intézőnek meg azt mondta: nem jó ez semmire. Aksi a szeme, ügyetlen a keze, soha se lesz ebből kőfaragó. Így váltogatta a legénykéket az intéző Prokopicsnál, de haszna nem volt. A fejükön daganatok nőttek a gyerekeknek, a fejükben pedig csak az motoszkált, hogyan szöketnének el a mestertől.

voltak, akik akarattal dolgoztak rosszul, csak hogy Prokopics elkergesse őket. Így került végül a sor ínséges Danyilkóra. Apátlan, anyátlan árva volt ez a legényke. 12 esztendős lehetett akkoriban, vagy még több is valamivel. Nyurgára nőtt, de sovány, mint a 7 szűk esztendő. Szinte csak hálni járt belé a lélek. De az arca szép, sima, fürtös a haja, kék a szeme. Előbb kisinas volt az úrházában, amolyan lódúi, de szaladj oda. Csak hogy az árvának nem volt kenyere az eféle munka. Más legényke kapott volna az ilyen szolgálaton. Amint megmoccannak, a gazdái már ugrott volna, mit parancsolnak. De ez a Danyilkó, amit nyugton hagyták, csak behúzódott a sútba, ott gubbasztott, s valami képet bámult, vagy csecsebecsét, nem tudom. Ha szólították, a fülebotját sem mozdította ilyenkor. Eleinte persze vertéke miatt sűrűn, de később csak legyintettek. Mafla legény ez, s lassú, mint a csiga. Nem jó az ilyen kisinasnak. A bányába vagy gyári munkára mégse adták. Egy hétig se bírná ott az eféle gyönge legény. Bojtárnak rendelte hát ki az intéző. Hanem Danyilkónak itt se igen vették hasznát, igyekvő volt pedig, de mégis mindig hibázott valamiben. Mintha folytonosan máson jártatná az eszét. Bámulja a füvet, a tehenek pöktyő, hová bitangoltak. Az öreg csordás látszívű ember volt, sajnálta meg, kímélte az árvát, de még az is dolgot rá néha nap. Mi lesz te belőled, Danyilkó? Baj lesz így veled, de még az én vén hátamat is vesszővel simogatják miattad. Mit akarsz hát? Azt mondd meg legalább, mit jártatsz a fejedben? Magam sem tudom, bátyó. Úgy mindenfélét. Elnézelődtem egy kicsit. Bogárka mászott az előbb azon a levélen. Maga gyöngyszínű volt, a szárnya töve sárgás, a levél meg, amin mászott, széles kerek, csipkés a széle, mint a fűrész. A széle sötétebb, friss zöld a közepe, mintha az imént festették volna. Ahogy végig mászott rajta az a bogárka, hiányzik egy kereket, Danyilkó. Az-e a dolgot, hogy bogárkákat nézeges? Ha mászik, hadd másszék. A tehenekre ügyelni, az a te dolgod. Kivesd a fejedből ezt a bolondságot, mert szólok rólad az intézőnek.

Amikor este összeterelték a csordát, látták, ez is hiányzik, az is. Keresték, kutatták, de hiába. A fenyves patak partján legeltettek. Vadvidék az, farkasok tanyáznak mindenütt. Egy tehenet találtak csak meg. Hazahajtották a csordát. Elmondták otthon, hogy s mint jártak. Szaladtak a gyárból is, keresték a jószágot, nem lelték. Tudjuk, mi járt akkoriban minden apró mulasztásért. Korbács, vessző. A legnagyobb baj az volt, hogy egyet az intéző tehenei közül is elvesztettek. Nem reménykedhettek hát abban, hogy elengedik a büntetést. Először az öreg csordást húzták deresre, aztán Danyiluskóra került a sor. Gyöngelegény Danyilkó, soványka nagyon, még az úr prübékje is húzódozott. Ez, azt mondja, együtéstől megnyomorodik, vagy örökre kiadja a lelkét. Azért mégis ráhúzták az elsőt, s hozzá irgalmatlanul. De Danyiluskó tűrte mukkanás nélkül. Ráütötte a pribék a másodikat, hallgatott a legény. Megdühödött akkor a pribék, ütötte, ahogy bírta, s üvöltött, ahogy kifért a torkán. Majd én megtanítalak, te, kuka! Jajgatsz te még, jajgatsz! Reszked Danyilkó egész testében, csurog a könnye, de hallgat. Összecsikorítja a fogát, s tűri a verést. Végül is elalélt, de jajszót nem hallottak tőle. Az intéző, mert ott volt persze ő is, nem győzött csodálkozni. Ez aztán sokat kibír. Most már tudom, hová rendelem, ha életben marad. Danyiluskó kiheverte a vesszőzést. Élt a mi vidékünkön egy Vihoriha nevű öreg javasasszony. Ő állította talpra a fiút. Jó dolga volt Danyilkónak ennél a Vihoriha anyónál. Nyájas volt, szíves beszédű, s az egész házikóját teleaggatta füvekkel, gyökerekkel, virágokkal. Szárítgatta őket. Danyiluskó szerette elnézegetni a füveket. Ennek mi a neve? Hol terem? Hát ez milyen virág? No, az anyó elmondott róluk mindent. Megkérdezte egyszer Danyiluskó. Te, anyóka, minden virágot ismersz, ami a mi vidékünkön terem? Nem szívesen kérkedem, azt mondja az anyóka, de azt hiszem, ismerem valamennyit, amelyik nem titkos helyen nő. Hát van olyan is, kérdi a legényke, amelyik titkos helyen nő. Van, feleli az öreg anyó. Nem hallottál-e a kincskereső virágról? Iván éjszakáján nyílik, úgy mondják. Bűvös virág az, kincseket tárnak fel a segítségével, de bajt zúdít az emberre. A pókáló fű virága meg, mint a futó lángocska, aki meg tudja fogni az előtt, minden szár lepattan. Tolvajok virága az. Van még, azt mondják, kővirág is. A Malahit hegy mélyében terem. A kígyók ünnepén teljes az ereje. Szerencsétlen az az ember, aki a kővirágot megpillantja. Miért szerencsétlen? Az gyermekem, magam sem tudom. Úgy mondják az emberek. Danyiluskó szívesen ott maradt volna még Vihoriha anyónál, de az intéző szolgái meglátták, hogy a legényke már épülőben van, s vitték a hírt a gazdájuknak. Az intéző nyomban magához hívatta Danyiluskót, azt mondta neki. Most pedig eredj Prokopicshoz, megtanulod nála a malahit faragást. Éppen neked való munka az. Mit tehetett Danyiluskó? Ment a mesterhez, pedig még olyan soványka volt, hogy majd elvitte a szél.
Végignézte Prokopics, s azt kiáltotta. Na, még csak te hiányoztál. Markosabb legények se bírták nálam a munkát, hát az ilyen, mint te, hiszen alig állsz a lábadon. Ment is nyomban az intézőhöz. Nem kell nekem ilyen. Ha véletlenül agyonütöm, tarthatom érte a hátamat. De az intéző most már nem hallgatott rá. Elég legyen, ne okoskodj, ha nem tanítsd. Szívos legény az, ne félj, ha vékony dongájú is. Na, én nem bánom, azt mondja Prokopics. Megtanítom én, de számon ne kérjetek tőlem semmit. Nincs, aki számon kérne tőled valamit is. Egy szál maga van az a legényke, azt tehetsz vele, amit akarsz, mondja az intéző. Hazament Prokopics, hát látja, hogy Danyiluskó ott áll a munkapadja mellett, és egy malahit táblácskát nézeget. Bemetszette a mester annak a táblának egyik oldalát. Ott veri majd le a szélét. Ezt nézegeti Danyiluskó, és ingatja a fejét. Kíváncsi lett Prokopics, ugyan mit vizsgálódik az új legényke? Rádőrend keményen, ahogy szokta. Mit bámulsz? Ki engedte meg, hogy a kezedbe vedd? Mit nézegetsz azon? Azt mondja Danyiluskó. Úgy nézem én, bátyú, hogy nem ezen a felén kéne leverni a szélét. Itt a legszebb a mintája, s ezt akarod leütni? Lármázott Prokopics, mérgelődött. Micsoda? Hát mi vagy te, mester? Kezedbe se volt még ilyesmi, tanítani mersz. Mit értesz te ehhez? Annyit értek, hogy lássam, ezt a darabot elrontottad, felelte Danyiluskó. Kirontottál, mi? Te taknyos, te tanítasz engem, a legjobb mestert. Elrontalak én téged, de úgy, hogy belehalsz. Így mennydörgött, kiabált, de Danyiluskót egy ujjal se bántotta, mert maga tudta a legjobban, hogy ő is törte a fejét, melyik oldalát üsse le a darabnak. Éppen elevennyire találta legényke. Prokopics kiadta a mérgét, aztán már szelidebben kérdezte. No, te hívatlan tanácsadó, hát mutasd meg, te hogy csinálnád? Megmutatta Danyiluskó, s még el is mondta. Ilyen meg ilyen volna akkor a mintája, de még szebb lenne, ha az egész táblácskát keskenyebbre faragnád, s körül levernéd a szélét, csak a felső felén hagynál egy kis szifrát. Kiabált Prokopics, csak úgy harsogott. Hogy is ne, még mit nem, te nagyon okos vagy, vigyázz a tudományodra. De magában ezt gondolta. Igaza van a legénykének. Ez még sokra viheti. Csak a tanítás. Azzal, hogy leszünk. Ha egyszer meglegyintem, kiterítik. Ezt hányta vetette magában, aztán megkérdezte. Ki fia vagy, te nagy tudós? Elbeszélte neki Danyiluskó az élete sorát. Árva vagyok, azt mondja. Anyámra nem emlékszem. Az apám meg azt se tudom, ki volt. Ínséges Danyilkónak hívnak. Hogy a becsületes nevem mi lehet? Nem tudom azt se. Aztán elmondta, hogy kisinas volt, s azt is, hogy miért kergették el az úrházából, hogy nyáron a csordát őrizte, s miért húzták deresre. Megsajnálta Prokopics. Látom, fiú, azt mondja, nem volt gyöngy az életed, és most meg én hozzám küldtek. Pedig a mi munkánk kemény munka. Aztán, mintha megmérgesedett volna valamin, rámordult Danyilkóra. Na, elég, elég a beszédből. Igen, sokat jár a szád. Ha szájjal dolgozni lehetne, senki sem mozdítaná a karját. Egész este szaporítanád a szót. Jó tanítványt kaptam. Majd meglátom holnap, mit tudsz. Most ülj le vacsorázni, aztán eredj aludni.

Prokopics egyedül élt. A felesége régen meghalt. Az öreg szomszédasszony járogatott át hozzá rendben tartani a házat. Reggel átment, főzött valamit, kiseperte a házat. Este Prokopics maga igazította el, amit kellett. Vacsora után azt mondta a mester: ott a helyed, a lócán. Danyiluskó lerántotta a csizmáját, a batyuját feje alá tette párnának, az ekéjét magára terítette takarónak. Őszre járt, hideg volt a házban, aztán egy-kettőre elaludt. Lefeküdt Prokopics is, hanem az ő szemét kerülte az álom. Nem ment ki a fejéből, amit a legényke a malahit mintájáról mondott. Forgolódott, fészkelődött, aztán felkelt, gyertyát gyújtott és leült munkapadja mellé. Méregette így is, úgy is azt a malahit táblát. Eltakarta az egyik szélét egy másikkal, próbálgatta szélesebben, keskenyebben, állítgatta így, úgy, megfordította, de csak az derült ki belőle, hogy a legénykének jobb szeme volt a malahit mintájához. Lám csak ez a kis ínséges, hümmögte magában Prokopics. Még a földből kisenőtt, s már öreg mesterét tanítja. Micsoda szeme van, micsoda szeme. Kiosont nagy vigyázva a kamrába, s behozott egy vánkost meg egy nagy báránybőr bundát. A vánkost begyűrte a Danyiluskó feje alá, a bundát meg ráterítette. Aludj, sas szem. A legényke föl sem ébredt, csak átfordult a másik oldalára. Kinyújtózott a bunda alatt, jó meleg volt, és édesteten szuszogott tovább. Prokopicsnak nem volt gyereke sohase. Most igen megmelegedett a szíve, ahogy azt a Danyiluskót nézte. Állt mellette, gyönyörködött benne. A legényke meg aludt édesen, mint a tej. Azt latolgatta magában Prokopics, hogyan tartsa a fiút, hogy ilyen gyönge, meg beteges ne legyen, és megerősödjék egy kicsit. Ilyen vékonyka legénynek nem való a mi mesterségünk. Mérges a malahit pora, sorvadást kap hamarosan, ha munkára fogom. Előbb pihennie kell, hogy megerősödjék, és majd aztán kezdtem tanítgatni, mert ez még sokra viszi. Azt mondta másnap Danyilkónak: egy ideig a ház körül segítesz nekem. Nálam ez a rend. Megértetted? Most menj az erdőre berkenyét szedni. Megcsípte már a dér, most a legjobb. Messzire ne menj, akármennyit szedsz is, elég lesz. Vigy magaddal egy fél kenyeret, jól esik majd az erdőben. Előbb pedig menj át a szomszédba az anyóhoz. Meghagytam neki, hogy süssön neked tojást. Csurrancson egy kis tejet a kulacsodba, megértetted? Másnap meg azzal küldte: fogj nekem egy tengelicét, de szép szavút, meg egy fürke kenderikét. Estére meglegyen mind a kettő. Megértetted? Megfogta Danyiluskó a két madárkát, vitte haza. Prokopics megnézte, azt mondta: jól van, de nem egészen ilyet gondoltam. Fogjál másikat. Így ment ez egy jó darabig. Prokopics minden napra talált munkát Danyiluskónak, de olyat, ami merő mulatság volt. Danyiluskó hamarosan kitelt, megerősödött a jó életben. Ragaszkodott ő is az öreg Prokopicshoz. Nem csoda. Látta jól, hogyan gondoskodik róla a mester. Nem volt még ilyen jó dolga soha életében. Elmúlt a tél. Danyiluskót még mindig nem fogta munkára Prokopics. Hol a tóra küldte, hol az erdőre. Csak hogy a legényke szeme mindig a Prokopics munkáján volt. Amint hazatért, másról se beszéltek. Beszélt a mesternek erről arról, de amint tehette, megkérdezte: ez mi? Azt hogy? Megmagyarázta az öreg, meg is mutatta, és Danyiluskó az eszébe vésett mindent.
Néha maga is megpróbálkozott. Na, most én. Nézte Prokopics, segített, ha kellett, megmutatta, hogyan jobb. Egyszer az intéző meglátta Tanyi Luskót a tóparton. Megkérdezi tőle, ki vagy te? Ráfeleli Danyi Luskó, a Malahit faragó mester tanítványa. Megtépte az intéző Danyi Luskó fülét, és így tanulsz te, alávaló, és úgy fülön fogva vezette Prokopicshoz. Látta az öreg, hogy baj lesz ebből, mentegette Danyi Luskót, ahogy tudta. Magam küldtem, hogy ráncson ki egy-két sügért. Igen, kívánom a friss halat, beteges vagyok, s más nem vesz be a gyomrom. Azért küldtem hát a tóra a fiút. Nem hitte az intéző. Nem fért a fejébe, mekkora változás esett Danyi Luskón. Kigömbölyödött, rendes inget viselt, nadrágot, meg csizma is van a lábán. Azt gondolta hát, kipróbálja a legénykét. Na, hadd lássuk, le tanította mester. Danyi Luskó felgyűrte az inge ujját, oda ment a munkapadhoz, és elmagyarázott, megmutatott sorra mindent az intézőnek. Akármit kérdezett, az készen volt a feleletre. Hogyan kell nagyjából körülfaragni a követ, hogyan elfűrészelni, hogyan csiszolni, mikor mivel ragasztani, hogyan kell megadni a csillogást, hogyan rézre illeszteni, hogyan fára, egy szóval mindent, ahogy kell. Kérdezte, faggatta az intéző, s végül azt mondta Prokopicsnak. Úgy látom, végre meglelted a kedvedre valót. Nem panaszkodom, felelte Prokopics. Azt látom, inkább elkényezteted ezt a fickót. Azért adták mellét, hogy mesterséget tanuljon, nem, hogy a tóban halászgasson. Vigyázz, kapsz tőlem olyan friss halat, hogy halálodig nyomja a gyomrodat, de a legényke se köszöni meg. Így fenyegetőzött, aztán elment. Prokopics meg csak csodálkozott. Mikor tanultál meg ennyi mindent, Danyi Luskó? Még nem is tanítottalak semmire. Hiszen magad mutattad, magyaráztad, én pedig megjegyeztem, azt mondja Danyi Luskó. Prokopicsnak elfutotta a szemét a könyv. Olyan igen jól esett neki ezt hallani. Fiam, azt mondja, kedves fiam, Danyi Luskó, megtanítalak mindenre, amit tudok. Nem maradt titkom előtted. Csak hogy másnap véget ért a Danyi Luskó szabadsága. Érte küldött az intéző, s munkát adott ki neki. Először persze egyszerű dolgokat, csatokat, amikkel az asszonyok díszítik a ruhájukat, szelencéket, aztán kényesebb munkákat, gyertyatartókat, különféle díszítményeket. Azokat már faragni, metszeni kellett, levélkékkel, szirmokkal, virágfűzérekkel díszíteni. Veszőtséges munkám a malahit faragóké. Egyszerűnek látszik, pedig mennyit kell görnyedni mellette. Hát ilyen munkában nőtt emberré Danyi Luskó. Egyszer, amikor elkészült egy egész kőből faragott kígyót ábrázoló karpereccel, az intéző mesternek ismerte el. Meg is írta az úrnak. Így meg úgy, új malahit faragó mesterünk van, ínséges Danyilkó. Jól dolgozik, csak lassan, mivel még fiatal. Kiadjuk neki a munkát, vagy jobbágyi adót vessünk ki rá, mint Prokopicsra. Csak hogy az úr, talán megjött a józan esze, vagy éppen haragudott valamiért az intézőre, a visszájára fordította az egészet. Egészen csekély jobbágyi adót vetett ki Danyi Luskóra. Meghagyta Prokopics mellett, talán arra számított, hogy ketten hamarabb kitalálnak valami újat. A levélhez egy rajzot csatolt. Díszesen kifaragott serleget ábrázolt az a rajz. A serleg szélén vésett szegély, körös körül áttört csipkézett szalag, kőből persze, a talpán faragott levelek. Egy szóval szépen kitervelte, aki rajzolta.
A rajzra ezt írta az úr: faragja ki ezt pontosan, ha 5 esztendeig ül is mellette. A legény hozzá is fogott nem sokára, hogy kifaragja az új serleget. Agyafurt munka volt az. Ha csak egy kicsit mellé szaladt a munka, oda lett az egész. Kezdtette előről. De Danyiluskónak jó szeme volt, ügyes keze, ereje is elég. Hát ment a munka vidáman. Egy nem tetszett csak Danyiluskónak. Sok a veszültség a serleggel, mégsem tetszetős a formája. Erről beszélt Prokopisnak, de az csak annyit mondott: tudod mit? Faragd azt a serleget olyanra, ahogy megrajzolták. Ha pedig magadtól kitalálsz valamit, a te dolgod. Én nem akadékoskodom. Van kövünk elég, olyat adok, amilyet kívánsz.

attól fogva majd minden nap kifutott az erdőbe. Éppen kaszálás ideje volt, agyóérés ideje, virágoztak a füvek. Danyiluskó csak megállt valahol egy kaszálón vagy erdei tisztáson, állt és nézelődött. Máskor meg a füvet kémlelte, mintha keresne valamit. Sokan jártak abban az évszakban az erdőn meg a kaszálókon. Megkérdezték a legényt, hán elvesztett valamit? Danyiluskó csak mosolygott szomorúan, s azt felelte. El se vesztettem, s mégis keresem. De csak nem lelem. Na, voltak, akik azt rebesgették, megháborodott ez a legény. Danyiluskó meg, amint hazament, leült nyomban a munkapadja mellé, sokszor ott virradt rá. Reggel meg újra csak elindult, járta az erdőt meg a kaszálókat, mindenféle levelet, virágot vitt haza. Mérges növény volt a legtöbbje, farkasalma, bürök, nadragúja, vadrozmarin, sásfélék is voltak köztük. Beesett a legény arca, nyugtalanul égett a szeme, a keze sem volt olyan biztos, mint régen. Aggódott miatt a Prokopics. Végül aztán megmondta Danyiluskó. Datura virág formájára faragom a magam serlegét. Prokopics elővette minden ékes szólását, hogy eltérítse a legényt a szándékától. Danyiluskó először meg se akarta hallgatni, de aztán 3-4 nap múlva úgy látszik megakadt valamibe. Azt mondta a mesternek. Na, nem bánom. Előbb elkészítem az úr serlegét, aztán fogok a magaméhoz. De akkor aztán ne is próbálj eltéríteni a szándékomtól. Úgy sem tudom kivetni a fejemből azt a serleget. Azt mondta Prokopics. Jól van, én nem akadékoskodom. Magában meg azt gondolta. Elszakadt tőlem ez a fiú, s elfelejt engem. Meg kell házasítani. Úgy bizony. Majd ha gyerekek lármáznak a kuckóban, kiszáll a bolondság a fejéből. Faragta, csiszolta Danyiluskó az úr serlegét. Sok vesződtsége volt vele, egy esztendőre való. Dolgozott rajta serényen, nem is gondolt többet a datura virágra. Prokopics megint előhozakodott a házasodással. Kátya, az volna neked való leány. Szemre való, derék teremtés. Mi kivetni valót találsz benne? Okosan szólt Prokopics. Rég észrevette már, hogy Danyiluskó sűrűn rajta felejti a szemét ezen a leányon. Húzott hozzá a leány is. Hát Prokopics, mintha csak véletlenül tenni, egyre másra szóba hozta ezt a kátyát. De Danyiluskó csak azt hajtogatta. Várj még, látod, hogy ezzel a serleggel vesződöm, elegem van már belőle, még szétverem egyszer. Jókor hozakodol elő a házassággal. Megegyeztünk mi már kátyával. Megvár az engem. Megfaragta Danyiluskó a serleget olyanra, amilyenre rajzoltatta az úr. Az intézőnek persze nem szóltak róla, hogy elkészült. Csaptak otthon egy kis lakomát. Eljött Kátya is a szüleivel, meg még néhányan, főképp malahit faragó mesterek. Elámult Kátya, amikor a serleget meglátta. Dicsérgetik a mesterek is. Hajszára olyan, mint a rajz. Nem kötett bele az úr semmibe? Szépen kidolgoztad. Jobban és gyorsabban nem készítette volna el senki. Ha így dolgozol, nehezen tudunk a nyomodban maradni. Hallgatta Danyiluskó, hallgatta, aztán így szólt. Éppen az a baja, hogy semmi hibája. Sima, egyenletes, tiszta a mintája, pontos a metszése. Csak éppen szépség nincs benne. Nézzétek meg ezt a kis virágot. A leghitványabb növénykéje a mezőnek. Mégis, aki ránéz, annak örül a szíve. De ez a serleg, ez kit gyönyörködtet? Aki meglátja, mint Kátyenka is, csak azon csodálkozik, hogy milyen jó szeme, meg biztos keze van a mesternek, aki készítette. Mennyi türelme volt, hogy sehol sem törte le a követ. Ahol meg letörte, nevetnek a mesterek, ott megragasztott a lakkal, vonta be, s nem látja senki.
Úgy bizony. De hová lett? Azt mondjátok meg. A kő szépsége. Itt egy erecske futott. Át kellett juggatni. Virágokat kellett faragni rá. Minek ide a virág? Csak elrontja a követ. Pedig micsoda kő ez? A legnemesebb, értitek? A legnemesebb fajtájú malahit. Elöntötte az indulat, ivott már egy kicsit. A mesterek is csak azt mondták Danyiluskónak, amit már Prokopics is mondott nem egyszer. A kő csak kő. Mit csináljunk vele? Csiszoljuk, véssük. Ez a mesterségünk. Hanem volt köztük egy öreg-öreg mester. Ő tanította valamikor Prokopicsot is, meg a többi malahit faragót. Nagyapónak hívta mindenki. Sírba hajló öreg ember volt már, de megértette, mi a veleje a Danyiluskó beszédének. Azt mondta neki, térj le erről az útról, kedves fiam, vesd ki a fejedből, mert még utóbb a királynő hegybéli mestere leszel. Micsoda mestere, nagyapó? Amilyeneket tart a királynő, a hegy gyomrában laknak azok, nem látja őket senki. Elkészítik, amit a királynő megkíván. Én láttam egyszer valamit, amit ők készítettek. Az aztán munka. De hát könnyű azoknak a mestereknek, ők látták a kővirágot, és megértették a szépségét. Több se kellett Danyiluskónak. Amint a kővirágot említeni hallott, faggatni, kérdezgetni kezdte az öreget. De az megmondta becsülettel. Nem sokat tudok róla, fiam. Annyit hallottam csak, hogy van ilyen virág. A magunk fajta halandó nem láthatja meg. Aki látja, az elbúcsúzhat az Isten világától. Azt mondta erre Danyiluskó. Én látni szeretném. Megriadt Kátyenka. Mit beszélsz te, Danyiluskó? Meguntattán az Isten világát? És sírva fakadt. Prokopics meg a mesterek simítgatták a dolgot, kinevették az öreget. Gyöngül már az eszed, nagyapó, mesebeszédez, elbolondítod ezt a legényt. Megmérgesedett az öreg, rávágott az asztalra. Bizony, van olyan virág. Való igazat beszél ez a legény. Nem értünk mi a kőhöz. Az a virág, az mutatja meg az igazi szépséget. Hazaszélettek a vendégek, hanem Danyiluskónak nem ment ki a fejéből, amit az öregtől hallott. Megint az erdőt járta, kedves datura virágát nézegette, szóba se hozta az esküvőt. Prokopics már sürgetni kezdte. Azt akarod, szégyenben maradjon az a lány, meddig legyen még mennyasszony sorban? Még kinevetik, szájukra veszik. Sok a gonosz nyelvű fehér nép. Danyiluskó megint a régit fújta. Várj egy keveset, csak kigondolom a formáját, s alkalmas követ választok.

tudta jól, hogy merre van a kígyódomb, ott a közelben a Vöröshegy környékén. Ma már nincs meg, rég keresztül kasul furták, s lehomlott. De azelőtt a felszínéről hordták az ércet. El is ment oda másnap Danyi Luskó. Nem volt nagy az a domb, de meredek. Az egyik oldalát, mint a késsel szelték volna le. Látszott tisztán minden rétege. Ehhez a leszelt oldalhoz ment Danyi Luskó. Talált ott egy földből kifordított malahitot. Hatalmas darab volt, maga nem is bírná el, s olyasféle formájú, mint egy bokor. Szemügyre vette Danyi Luskó. Olyan pontosan, amilyet keres. Az alján tömörebb színű, az erecskéi is éppen ott húzódnak, ahol kell. Egy szóval éppen kedvére való. Megörült neki, s hihetett haza lóért, szekérért. Hazavitte azt a követ, s mutatta Prokopicsnak. Ezt a követ nézd meg, mintha egyenesen nekem küldték volna. Most már egy-kettőre elkészülök. Aztán megházasodom. Való igaz, hogy régóta vár rám Kátyenka. Nekem se könnyű ez a hosszú mátkaság. Ez a munka késleltetett csak, de hamarosan elkészülök vele. Nekifogott hát Danyi Luskó. Éjjel-nappal szakadatlan dolgozott a kövön. Prokopics nem háborgatta. Talán megnyugszik a fiú, gondolta, ha a kedvét kitöltötte. Ment a munka gyönyörűségesen. A kő alsó részét már megfaragta Danyi Luskó. Olyan éppen, mint egy datura bokortöve. Csipkés szélű, erezett, széles levelekkel faragta tele. Álmodni se lehetett volna szebbet. Még Prokopics is azt mondta rá, hogy szinte él, simogatni volna kedve. Hát még amikor feljebb ért, varázslatot művelt. Kifaragta a virág szárát, vékonyka oldalsó leveleit. Nem győzte csodálni az ember. Ugyan mi tartja? Kejhet tart a törékeny szár, olyat, mint a datura virága. De mégsem egészen olyan az a kehely. Álmatlan éjszakák következtek megint Danyi Luskóra. Ült a munkája mellett, törte az eszét, hol igazítson rajta, hogy varaghatná szebben. Nem értette Prokopics meg a többi mester, aki megnézte néha nap Danyi Luskó munkáját. Mit akar még ez a legény? Olyan az a serleg, hogy még csak ahhoz foghatót sem faragott soha senki. Neki meg lám nem tetszik. Megzavarodott ez a legény, gyógyítani kéne. Meghallotta Kátyenka, mit beszélnek az emberek, majd kisírta a szemét. Ez aztán észre térítette Danyi Luskót. Jól van, azt mondja, nem emésztem magam tovább. Úgy látszik, többre nem juthatok, nem vehetek győzelmet a kövön. És attól fogva maga sürgette az esküvőt. De kellett is az sürgetni, amikor a mennyasszony már réges-rég elkészült mindennel. Kitűzték az esküvő napját. Megvidámodott Danyi Luskó. Szólt az intézőnek is, hogy elkészült a serleg. Szaladt az intéző, megnézte. Hű, micsoda munka! El akarta rögtön küldeni az úrnak, de Danyi Luskó nem engedte. Várj egy kicsit, van még rajta egy kis igazítani való. Őszre járt. Éppen a kígyók ünnepének idejére esett az esküvő napja. Említette is valaki, hogy közeleg a nap, amikor a kígyók mind egy helyre gyűlnek. Elevennyén találta a szó Danyi Luskót. Eszébe jutottak megint a mendemondák a kővirágról. Nem volt nyugovása. Hát, ha elmennék még egyszer utoljára a kígyódombra, talán megtudok valamit. Akkor kapott észbe. Hiszen az a malahit tömb is, mintha valaki oda tette volna.

elindult hát Danyiluskó a kígyó dombra. Keményedett már a föld kérge, pilinkázott az első hó. Ahhoz a meredek oldalhoz ment Danyiluskó, ahol annak idején a malahitot találta. Nézi, hát nagy üreg tátong azon a helyen, mintha valaki követ fejtett volna ki onnan. Nem törte rajta a fejét Danyiluskó, kifejthette ki, belépett az üregbe. Féljenek itt egy kicsit, gondolta. Nagy szél fúj, itt meg meleg van. De ahogy körül pillant, mit lát? Székformájú szürke követ az üreg egyik falánál. Leült rá a legény, elgondolkodott, a földet bámulta. Egyre csak az a kővirág járt az eszében. Ha láthatnám. Hirtelen olyan meleg támadt körülötte, mintha nyárba fordult volna vissza az esztendő. Fölkapta a fejét Danyiluskó, előtte az üreg szemközti falánál nem más üldögélt, mint maga a részhegyek királynője. Ráismert Danyiluskó a szépséges szép orcájáról, malahit zöld ruhájáról. De azt gondolta magában, talán csak a szemem kábrázik, nincs is ott senki. Ülve maradt hát, nem is szólt, csak nézett arra felé, ahol a királynőt látta, de mintha már nem is látna semmit. Hallgatott a királynő is, mintha tűnődne valamin. Aztán megszólította Danyiluskót. No, Danyiló mester, hát nem sikerült a daturok helyed? Nem, azt mondja Danyiluskó. Azért ne búsulj, próbálj másikat. Kő majd kerül, amilyet kívánsz. Én, mondja a legény, nem próbálkozom többet. Eleget törtem magam, mégsem sikerült. Mutasd meg nekem a kővirágot. Megmutatom én, feleli a hajadon. Nem esik nehezemre, csak aztán meg ne bánd. Nem engedsz fel a hegy mélyéből? Dehogy nem. Nyitva előtted az út, csak hogy minden út hozzám vezet vissza. Mutasd meg, szépen kérlek. Még a királynő figyelmeztette. Okosabban teszed, ha tovább próbálkozol a magadéval. Eszébe juttatta Prokopicsot is. Ő egyszer megszánt téged, most rajtad a sor, te szánd meg őt. Aztán a mátkája említésével akarta észre téríteni. Annak a lánynak te vagy mindene, te meg másra áhítozol. Tudom én, kiáltja Danyiluskó, de anélkül, a virág nélkül nem élhetek. Mutasd meg! Ha így van, mondja a királynő, akkor hát jöjj, Danyiló mester, a kertembe. Azzal felállott. Olyan zúgás morajlás támadt, mintha a föld omlott volna be. Körülnézett Danyiluskó. Eltűntek a falak. Sudárfák álltak körülötte, de nem olyanok, mint a földiek, hanem kőből valók. Az egyik márványból volt, a másik szerpentin kőből. Egy szóval mindenféle fa. Ágasak, levelesek, mint az élők. A szél szalad el fölöttük, megcsendülnek, mint ha kavicsokat ütne össze valaki. Alattuk fű, kőből az is, azúr színű, vörös, százféle színű. Napot nem látni, mégis világos van, mint napnyugta előtt. Aranyszínű kígyócskák lebegnek, úsznak a fák között. Azokból sugárzik a fény. Tágos tisztásra vezette el Danyiluskót a részhegyek királynője. Olyan volt itt a föld, mint a közönséges agyag, de bársonyos fekete bokrok nőttek rajta.
Nagy zöld malahit csengettyűk himbálóztak a bokrok ágain, csillagocska ragyogott mindegyiknek a belsejében, tűzszárnyú méhek száldostak ezek fölött, a csengettyű virágok fölött. Bennük a csillagocskák halkan zengtek, bongtak, mintha énekelnének. No, Danyiló mester, megnézted-e jól? Kérdezte a királynő. Nem találok olyan követ, felelte Danyiluskó, amelyikből ilyet faraghatnék. Ha magad gondoltad volna ki, adnék neked alkalmas követ, de így nem adhatok. Ennyit mondott, azzal intett, morajlott megint a föld, s Danyiluskó megint az üregben találta magát a székformájú köven. Fütyült a szél, persze, hiszen őszre járt.

hazament a Nyiruskó. Azon az estén tartotta Kátyenka a leány búcsúját. Megpróbált Danyiluskó vidámságot színlelni, énekelt, táncolt is, de aztán felhős lett az arca. Megijedt Kátyenka. Mi bajod? Mintha temetésem volnál. Azt mondta a legény, megfájdult a fejem, fekete, zöld, meg veres karikák ugrálnak a szemem előtt. Alig látok. Véget ért a mulatság. Danyiluskó nem törődve a szokással, haza kísérte a mátkáját, aztán visszament Prokopics házába. A mester már rég aludt. Danyiluskó csöndesen világot gyújtott, kivonszolta a két serleget a szoba közepére, megállt mellette, nézte. Prokopicsot közben köhögés fogta el, majd megfúlt belé. Igen sokat betegeskedett már azokban az esztendőkben. Hallgatta Danyiluskó a köhögést, és mintha kést mártottak volna a szívébe. Eszébe jutott egész élete az öreg mesterházában. Megsajnálta Prokopicsot. Az, amikor szóhoz jutott, megkérdezte tőle. Mit akarsz azokkal a serlegekkel? Nézem, nem volna-e ideje odaadni? Rég ideje már, mondja az öreg. Csak a helyet foglalják. Úgy sem faraghatsz különbet. Beszélgettek még egy ideig, aztán újra elaludt Prokopics. Lefeküdt Danyiluskó is, de nem jött álom a szemére. Forgolódott, ánykolódott, fölkelt, világot gyújtott. Nézte a két serleget. Oda ment az alvó Prokopicshoz, megállt mellette, sóhajtott egy keserveset. Aztán fogta a kalapácsot, s neki adatúr a virágnak. Szilánkokra zúzta. A másikat, amit az úr rajza után faragott, nem bántotta. Csak beleköpött a kellős közepébe. Aztán kirohant a házból. Többé nem látta senki.

0: Nyugat-keleti díván a kővirág. Pavel Bazsov meséjét Csomós Mari mondta el Rab Zsuzsa fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turay Tamás készítette.
1: A rádiókompozíció 2002-ben készült, és legutóbb 10 évvel később, július 22-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

az eső éppen elállt. A csatornából, a padlásokról, a raskaska kültelti házpadlóiból döglött egy rokkadó műzeáll.

és szava sincs. De ő a hegytetőn nézi a hanyatló napot, s a pörgő világot utazni. Lába az úton, feje a fellegek közt, és ezer hangon kiált beszél, ám hangját nem hallja senki, senki észre se veszik szegényt. Nem szereti senki, azt beszélik.

kérünk a nevelésből. Nem kell többi agymosás, sem sötét gúny az osztályban. Tanár, szállj le rólunk már! Hé, tanár, szállj le rólunk már! Nem vagy más, csak egy újabb tégla a falban. Semmi más, csak egy újabb tégla a falban.

Elvesztettem egy zoknit. Elvesztettem egy esernyőt. Elvesztettem egy zoknit. Elvesztettem a fogamat. Elvesztettem a fogaimat. Elvesztettem a lábamat. Elvesztettem a kutyámat. Elvesztettem egy fülbevalót. Elvesztettem a hangomat. Elvesztettem a jegyemet. Elvesztettem a kulcsomat. Elvesztettem a térképemet. Elvesztettem az eszemet. Utat tévesztettem. Elvesztettem a nyelvemet. Elvesztettem a szívemet. Elvesztettem a hitemet. Elvesztettem a súlyomat. Elvesztettem a hajamat. Elvesztettem a kezemet. Elvesztettem a szememet. Elvesztettem a házamat. Elvesztettem a nyelvemet. Elvesztettem a könyvemet. Elvesztettem a szemüvegemet. Elvesztettem a gyűrűmet. Elvesztettem a tartalékokat. Elvesztettem a farmot. Elvesztettem egy szoknit. Elvesztettem a tojásaimat. Elvesztettem a marhámat. Elvesztettem a memóriámat. Elvesztettem a fogaimat. Elvesztettem a színemet. Elvesztettem a hajamat. Elvesztettem a látásomat. Utat tévesztettem. Elvesztettem az egyensúlyomat. Elvesztettem az anyámat. Elvesztettem a cipőmet. Elvesztettem a dolgomat. Elvesztettem a szőnyegemet. Elvesztettem a nyelvemet. Elvesztettem az istenemet. Elvesztettem a sóhajomat. Elvesztettem napszínemet. Elvesztettem a számát. Elvesztettem a vágyamat. Súlyt vesztettem. Elvesztettem a testemet. Vizet vesztettem. Elvesztettem a vizet. Elvesztettem a fát. Elvesztettem az irányokat. Elvesztettem a kocsit. Elvesztettem a kombinációt. Elvesztettem az ütőt és a meccset. Elvesztettem a gyertyákat. Elvesztettem a késemet. Elvesztettem a puskámat. Elvesztettem a csizmámat. Elvesztettem a lányomat. Elvesztettem az idegeimet. Elvesztettem a fiamat. Életlen lettem. Elvesztettem a feleségemet. Elvesztettem a takarómat. Elvesztettem a férjemet. Elvesztettem a játékomat. Elvesztettem a haragomat. Elvesztettem az örömömet. Elvesztettem a cinizmusomat. Elvesztettem a félelmet. Elvesztettem a hazámat. Elvesztettem az ellenállásomat.